Meghaltál-e, vagy a kezedet görcs bántja, imádott Jankóm? Vagy feledéd végképp, hogy létezem én is? Vagy mi az ördög lelt? Híret sem hallja az ember. Hogyha magába fogadt az öröklét bölcseje, a sír, akkor béke veled legyenek szép álmaidot len. Feddő kérdésem nem fogja zavarni nyugalmat, hogy mi okért hallgatsz, miért késel szólni levélben. Hogyha pedig görcsbánt, menj a patikába, s iparkodj meggyógyulni, fiam, s aztán ír rögtön azonnal. S ha feledél engem, ha barátod volna feledve, de ez úgy, öcsém, vesz meg, kívánom tiszta szívem. Te, mikor a nevedet keblem mélyébe beírtad, mit tettél, tudod azt? Gránit sziklába acéllal vágtál életen át múlás nélküli betűket. Hát én nevemet karcoltam volna homokba, melyet névvel együtt egy hó szellője is elfújt. Megköszönöm, ha netán így van. No de elhiszem inkább, hogy rossz verseim is vannak, mint hogy te felettél. Lomha vagy, itt a bibé, restelsz, mint jó magam írni. Kérlek, hagyd nekem a restséget, légy te serényebb, lásd nekem úgy illik, s oly jó lesik, ugye lemondasz róla, ha én kérlek. Aha, már is látlak ugorni, mint ragadod nyakon a tollat, mint vágod az orrát a tintába, miként húzod a sok hosszú barázdát a papíron, ringy-rongy eszméket vetve beléjük. Mert ne is írj inkább, hogy sem bölcs gondolatokkal terheld meg levelet s gyomrom, mert semmi bolondabb nincsen, mint az okos levelek, és én iszonyú képen irtózom tőlük. Tán mert én nem tudok olyat komponálni azért. Ez meg lehet. Ám de hogy úgy van, esküszöm erre neked túrós tésztára, dohányra és mindenfélére, ami csak szent s kedves előttem. Drága komámasszon, kegyedet kérem meg alássan, üsse agyon férjét, és szidja meg istenesen, ha még ezután sem fog nekem írni az ilyen amolya. Írjon mindenről hosszan, de kivált, ha kegyedről ír röviden, haragudni fogok majd hosszú haraggal. El ne feledje a barna Lacit, s a szőke Julis, te kedves gyermekeket, hát a kert hogy van, amelynek rózsáin szemeim sokszor függének, ami a messze röpült lélek híveimhez vitte szerelmét. És a csonka torony, mely a harcoknak utána most szomorúan hallgat, gyér fű koszorúzta fejével, s várja jövendőjét, mely lábát rátesz is, akkor összeomol, mint a koldús, ha kikapja kezéből a mankót a halál. Áll még a gólya fölötte, méla merengéssel nézvén a messze vidéken. Mindenről akarok, mi nekem kedves vala tudni. Jártam azóta dicső szép tájakon, ám de tiétek mindig eszemben volt. Bár nincs mit rajta csodálni. A veletek töltött kort tette szívemben örökké. S jártam azóta magas, fényes paloták körül, ahol minden, minden nagy, gazdáik lelke kicsincsak. Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok. Ebben minden kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép. Ejnye, mi a fene lelt engem, hogy szembe dicsérek? Most veszem észre, ho-ho, mind, amit mondtam, hazugság, csúnya hazugság volt. Le akartam csak kenyerezni a nótáros urat, hogy majd beszerezzem bakternak vagy kondásnak falujába, ha e szép hivatalok valamelyike meg fog ürülni idővel. Jaj, nekem is hozzá kell látnom végre, barátom, házasodom, tudod azt? S tudod azt is, hogy jövedelmet, dús uradalmam nem hullad zsebeimbe, mióta századik édesapám eladába meg se szereztem. S így az éléshez nincs mód, nincs hivatal kell. Meghajtom fejemet, szépen mosolyogni tanulok, nyájas szófogadás, kígyó csúszású hízelgés lesz kenyerem, zsíros kenyerem. Ha lesz a kutyának, nem nekem,
Ó, pusztán a gondolat is már lángfelhőket idéz véres szemeimnek elébe, és szívem tombol, mint a harmadfű csikó, ha pányvás kötelet legelőször dobja nyakába a pásztor, hogy a ménesből kocsirút hó vezesse. Nem a tehertől fél, amelyet húzni kell majd, nem, hanem a hámtól, mely korlátozza futását, és amit így elveszt, azt nem pótolja sem abrak, sem pedig a ragyogó szerszám. Mit néki az étel, s a hiú fény, megelégszik ő a puszta gyeppel, bármi sovány, s a záporasik szabad égnek alatta verhetik oldalait, s a bozót hat tépje sörényét, csak szabadon járjon, csak kergetesse tüzében a sivatag viharácsa villám sárga kígyóit. Isten hozzátok lelke, mulatni szeretne még veletek, kedves híveim, de az elragadó szél képzeletem százrétű vitorlájába beléfújt, szétszakad a horgony, futgáján elmarad a part, s ringat habkarján a látkör nélküli tenger, és míg az orkán zúg a felhők dörögnek, én a lant idegébe kapok, vad tűzzel zengi el ajkam, harsány himnuszodat százszor szent égi szavat.

Üdvözlöm Önt! Ma olvastam Toldit, ma írtam-e verset, s még ma el is küldöm. Az életképekben ki fog ugyan jönni, de én minél hamarabb akarom Önnek tudtáradni azon meglepetést, azon örömöt, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. És ez a század feladata. Ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezeren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát. Írjon Ön nekem, ha nem fogja restelni. Írjon magáról, akármit, mindent. Hány éves? Nőtlene vagy házas? Szőke vagy barna? Magos-e vagy alacsony? Minden érdekelni fog. Istenemmel. Istenemmel. Ab in visis, őszinte barátja, Petőfi Sándor.

lelkem aranyom. Nem veszett tán rossz néven, ha elhagyom az önözést. Én olyan ember vagyok, hogy amely házba bemegyek, szeretem magamat hanyat vágni a ládán. Levelet csak ma került kezemhez. Isten tudja hányadik embertől, aminek magam vagyok az oka, mert elfelejtettem megírni szállásomat. Annyira magamon kívül voltam akkor az elragadtatás miatt. Nagy, igen nagy örömömre volt leveled, s versedet már annyiszor elolvastam, hogy könyv nélkül tudom. Majd leírom és elküldöm Tompának. Legény ám még az is a talpán, átaljában Arany Petőfi Tompa. Isten Krisztus úgyse, szép triumvirátus. És a dicsőségünk nem lesz is oly nagy, mint a római triumvirátusé volt, de érdemünk úgy hiszem lesz, annyi, ha több nem. S az érdemdi? Egy falusi papság, egy falusi jegyzőség, és egy nagyvárosi sem. Bizony nyomorú mesterség ez a magyar íróság. Valami hivatalt tán csak magam is kaphatnék, de attól meg irtózatosan iszonyodom, s így nem marad más hátra, mint egyél öcsém. Ha van mit? A lelkem fáj, ha elgondolom, milyen beduin veszett el bennem. De hiszem az Istenemet, hogy itt nálunk is megjön még az ideje, mikor a szabadságimádó pogány emberek is megélhetnek, nem csak az egy igaz úr előtt alázatosan görnyedező jámbor keresztjének. Te új példa vagy azon régi állításomra, hogy a világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye. Hanem hát álljon meg a jó is. És ha érdekli hitvesedet, idvezletem, mondd, hogy idvezlem őt melegen. Téged pedig ölel igaz barátod, Petőfi Sándor. London, azaz, hogy Beje, július 5, 1847. Imádott Jankóm, amint látod ott fönn, nem Londonból írok, mint ígértem, hanem Bejéből, hanem hisz az mindegy. Kettőjük köz csak az a különbség, hogy London nagy város, Beje pedig kis falu. London Angliában fekszik, Beje pedig Antikűrában, vagy Krénvinkelben, vagy Kelben, vagy pláne Magyarországon.

Páter Tompa mindig dühbehoz. Holnap után megyünk Sárospatakra. Érjünk csak a Tiszához vagy Bodroghoz. Majd belelököm ők elmét. Patakról én pedig Szatmárra. És illetőleg Erdődre vágtatok. Nagyon várnak ott. Hé! Hát sietek. Sietek pedig nem csak Erdődre, hanem ezen levelet bevégezni is, azonnal meg is teszek, mihelyt téged családostul, különösen Komámasszonyt, Júcsát, Lacit, Smagodat össze-vissza csókollak. Persze csak itt száraz. Ha megházasodom, tudósítlak, hogy a hányadik égbe röpültem, addig Isten velünk, hű, igaz, satöbbi barátod, Petőfi Sándor.

Petőfi Sándor, Dalaim. Elmerengek gondolkodva gyakran, és nem tudom, hogy mi gondolatom van. Átröpülök hosszában hazámon, át a földön az egész világ. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, holtsugári ábrándos lelkemnek. Ahelyett, hogy ábrándoknak élek, tán jobb volna élnem a jövőnek, s gondoskodnom. Miért gondoskodnám? Jó az Isten, majd gondot visel rám. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, pillangói könnyelmű lelkemnek. A szép jánnyal van találkozásom, gondomat még mélyebb sírba ásom. S mélyen nézek a szép jány szemébe, mint a csillag csendes tóvizébe. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, vadrózsái szerelmes lelkemnek. Szeret a jány? Iszom örömömben. Nem szeret? Kell inni keservemben. S hol pohár, és a pohárban bor van, tarka jókedv születik meg ottan. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, szivárványi mámoros lelkemnek. Ó, de míg a pohár van kezemben, nemzeteknek keze van bilincsen, s amilyen víg a pohár csengése, olyan bús a rabbilincs csörgése. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, fellegei bánatos lelkemnek. De mit tűr a szolgaságnak népe? Miért nem kél föl, hogy láncát letépje? Arra vár, hogy Isten kegyelméből azt a rozsda rágja le kezéről? Dalaim, mik ilyenkor teremnek, villámlási haragos lelkemnek. Adi Endre, küldöm a Fridládát.

Kándor, ivás közben. Hányadik már a pohár? Az ötödik. De nem tudsz se betülettel működni. Máskor megfelelődik.

felelek két annyinak. Lábaim most már öttől is inganak. Ing a lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a perpomílei szorulat. Legyanász a bor, mely lecsepeg a gondolatim, Shakespeare. Rex. Szerpsze, sereg. Sehogy se tudom kifejezni magam. Azt hiszitek, hogy talán a bormi? Ne higgyétek, édesatyám. A bor nekem nem szokott megártani. A bor, hogy nekem miképp is árt. Hiába voltam volna katona, úgy bíz, aki fölmart úgy, katona. Mégpedig bakkantos voltam volna valaha. Zöld hajtókás, sárga pikkés, közlegés. Egész a közlegőségük fölvilés. Jó bakancsom, hogy hamar lerúghatám, idővel degradáltak volna. Mert a katonai pálya fenesi, lekivált az olyfélének, mint maga. Kinek kisé akaratos vejem. Útmutatás nekem ne is adjatok. Szent Dávid hátfájára sem hallgatok. Ornál fogva engem senki nem cibál. Azt cselekszem, ami tetszik. Tudja, fár, mit tudom. Fejtejük. Egyre mártra, míg malomtok, szomjazok, szomjazok. Adjatok ma. A malom sem vegye, ha nincs ne, ami hajtsa bőmibe. Hadd igyam hát, hogy forogjon kerekem, meg sem állok csak a kancsók fenet. Bárha mindjárt, mint Falstaff szólana, bárha mindjárt egy mérföldig tartana. Hol is hagytam? Tudja gólya. Úgy igaz, a malom volt az utolsó, vagy nem az? Mit is mondtam a malomról? Én bizony, ha présbe csavarítanak, se tudni. Annyi szent, a szemem héja oly nehéz, mint a malomkő. Tán az álom környekhez. Elég is ma a tivornya. Ágyba hát. Álmodozzuk folytatását. Jó éjszaka.

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Az energia nem vész el, csak átalakul, tanultuk valamely régi fizika órán. Érthető, logikus, egyszerű. Rakom habarba a téglát, energia plusz anyag egyenlő fa. Itt a bökkenünk. Rakjuk halottainkat a földbe, és hova száll az energia? Szeretteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová röpik? A maradék energia hová kerül? Melyik központ oszt majd szét? És van ilyen központ? Hová szó? Hova oszt majd? És főleg kinek? Illetve kiknek? Kell egy kapocs múlt és jelen között, summa cum laude, hogy legyen jövő.

Csodálatos tudománya, hogy az anyagból egyszerre fiók lesz, komó, tabernákulum, téka vagy dikó, vagy csak polc, hokedli, konyhaasztal, hogy a durva felületből olajosan csillogó, fénylő, napvisszaverő tükörlap lesz intarziás műalkotás. A semmiből valami. Csodálatos műhely, ahol véső igazgat elvadult anyagot, prések, fűrészek és gyaluk formálnak akaratot és dühöt, ahol a hibából vidám forgács tűz lesz a kályhában, a tűz melege felderít és ragaszt, ahol a remény biztos siker, a mozdulat nyugodt és egyenletes, a szenvedély állandóságot nem, az indulat bizonyosságot szeret ki az anyagból, ahol az egytömbű homogenitás heterogén bölcsességé szaporodik, ahol a kísérlet biztos tudáspilléreken alapul győzelem. Ahol mértani idomok biztosan ölelkező egységgé sajtolódnak. Ahol az eredmény több ember összmunkájából, ősi törvényeken épül, ahogy egy eszme társadalmat és közösséget kovácsol. A műhelyben, ahol elválaszthatatlan a mesterség a művészettől. Ahonnan az esetlegességet vasprések szorítják ki. Ahol minden és mindenki ugyanazt a célt szolgálja, ahol a munka szervez célt, a cél szervez embert és munkát. Hányszor vágytam vissza a handabandázó szervezlenségből, a művészi kötökből, a krisztusi műhelybe, az ősi C-be, ahol a tudás szab rangsort, ahol tiszta és emberséges minden, akár a cseresznyefa simogatása, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe. Minden nap tettünk valamit. Nyugodtan alszik az ember, akár a bölcsőben, akár

Georg Johannesen, nemzedék. Születtem a 33%-os munkanélküliség napjaiban, és kétharmad erővel kezdtem el kifejteni képességeimet, nehogy úgy lássék, mintha a napos oldalon jöttem volna a világra. Mielőtt Hitler az első 100 zsidót megölte volna, én már számolni tudtam 50-60-ig, és nagyobb hangon hódítottam meg az olvasás tudományát, mint Franco Madridot. Azon a napon, amikor az arénában Lorcát lelőtték 5000 ártatlan és bűnös emberrel együtt, mi épp Nérót és a keresztényeket tanultuk. És olvastunk tovább. 2 évre ráláttam 3 igazi hullát. Ledőlt falu házban, tűz nélküli füstben. Egy öreg asszonyt, 2 zöld ruhás gyerekkel. De a gyújtogató nem mondta, hogy ő a tűzoltó. A háborúnak akkor háború volt a neve. Aztán megtanultam újságot olvasni, és már 6 millióig számoltam akkoriban. És 100 000-ig. És 0-ig. A béke első napján egy revolvert találtam. Bevittem a történelem órára, kicsaptak, vissza sem mentem soha. Nem sokkal Hiroshima után pedig először lettem szerelmes. Amerikai dallamokat fújtunk a meghittség jegyében. A koreai háború idején feküdtem össze első ízben. Én szerettem őt, ő szeretett engem. Újságpapír volt az ágyunk. Amilyen igaz, hogy nem lesz háború, olyan igaz, hogy nem lesz béke. Sem lefegyverzés, olcsóbbodás. Ezt mondogattuk. Ki akartunk jelentkezni a világból, de nem találtunk űrlapot sehol. Azóta nem jut eszembe semmi felejthetetlen. Előlegekből és utólagokból élek. Így hódítom meg éveim. Már csak nem egyidős vagyok Jézussal, mikor meghalt. Kérem a véletlent, mentsen meg a keresztül.

Hát, amit megházasodtak. De nézd, ez a nyomorú flegmatikus tinta nem válik rózsaszínűvé e szónál, mely rózsaszínűbb a rózsánál. Éppen ma egy hete, hogy a költői borostyánkoszorút lehúztam dicsugáros füleimről, akarom mondani fürtyeimről, s helyébe a házi sapkát ültetém, s a lant helyett égtelen hosszú szárú pipát tartok kezembe, s oly füstöt eresztek, hogy már mind a kilenc múzsa megkehesedett, és még Pegazusom is köhög tőle. Esküvőn középkori regényességgel ment végbe az erdődivár kápolnájában. Korán reggel. Szeretnénk volna én is menyasszonyom is helyhez és alkalomhoz illő, komoly és ünnepélyes arcot ölteni, de sehogy sem sikerült. Rövás, mosolyogtunk egymásra. És ha én olyan szépen mosolyogtam, mint menyasszonyom, úgy esküszöm neked, hogy egy angyalt festő képíró előtt a legtökéletesebb mintául szolgálhattam volna. Amint az esküvési hókusz-pókusznak vége lett, rögtön kocsira ültünk, s vágtattunk ide, Poltóra. Ez egy kis falu a Kővár vidékén, a Lápos völgyében. Nagybányától egy órányira délre. A táj olyan szép, mintha az én képzeletem után alkotta volna a természet. Hazugság, amit tartanak közönségesen, hogy a házasságban megszűnik a szerelem. Én most is oly forrón, oly lángolón szeretem feleségemet, mint hajdanában, nőtelen koromban. Pedig már egy hét múlva, két hete lesz, hogy megházasodtam. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok.

évek óta reggeli és esteli imádságom. Mindennapi kenyerem a francia forradalmak története. A világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igény. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a holt betűk megelevenedtek, és az élethez jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, és örjöngtek bennem. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedések helyét. Nem okoskodás után, hanem azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondottam. Senki sem hitte jövendőlésem. Sokan kinevettek érte, általában ábrándos golyhónak neveztek. De azért folyvást élt bennem a ma hit, s úgy voltam, mint az állatok a földindulás, vagy napfogyatkozás előtt. És úgy ült. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország Respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban lepte, rohanta meg egy hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Vive la République! Kiállték föl. Aztán némán, merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani. A jelszó ki van kiáltva, gondolán, ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Eszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz alól fölmerül. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állott előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. Korán reggel az Ifjak kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszky Gyulát ki közöttük volt, meghívtam Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, míg vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Jókai és Bujovszky proklamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl s alájártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé. Anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiálltánk föl egyhangulag, lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel. Én nemzeti dalomat szavaltam el. Mindkettő riadó tetszéssel fogadtatok. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk, feleltem.
Nem ismerünk többé semmi cenzort. El egyenesen a nyomdába. Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk. Oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek, kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében. És a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ez alatt kín lelkesítő beszédeket tartottak Egressy Gábor, Dekré, Vasvári, Jókai, stb. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlés hirdettünk a múzeum terére, és a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácstere megnyílt, és megtelt néppel! Először. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, és az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörés a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam. Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon e kiáltás. Fegyvert! Fegyvert! Végre választmány neveztetett ki. Událom. A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápat vala és reszketni méltóztatott. S 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet. A cenzúra eltöröltetett. Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rabírót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre. Ez volt

0: naam door een aprooijaar. Politikai életünket távolról néztem, vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A rövidlátó. Én tudtam azt, amit ők nem tudtak, és azért szánakoztam a napi politika kúrjogató hősein, s mosolyogtam a fontosságot, melyet maguknak tulajdonítottak. Tudtam, hogy az ő fényes tetteik és fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehellete elsöpör. Tudtam, hogy ők nem azon nagy színészek, kik a világszínpadán az újjászületés óriási drámáját eljátszák, hanem csak a dekorátorok és statiszták, kik a függönyöket aggatják, és a színpadra székeket és asztalokat oldanak. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, és a földről az égre vetettem szemeimet, a jelenből a jövőbe. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő. A forradalom kitört Olaszországban. Amint nézték a jövendő mondók a gyermek Jézust a jászolban, oly lelkesedéssel és áhítattal néztem én ezen új meteort, ezen déli fényt, mely születésekor is nagyobb szerű volt minden északi fénynél, melyről meg volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni a világot. És úgy lett. Olaszországban tölté gyermekségét, vándorolt fölfelé, egyszerre Párizsban termett, mint férfi, és onnan kikergette Lajos Fülöpöt, miként Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem templomából. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, s ott egy fogadóban lepte, rohanta meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République, kiálték föl, aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani, a jelszó ki van kiáltva, gondolám. Ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Ah. Nyakra főre siettem a fővárosba, reszketve, lélegzet nélkül értem haza.
1: Hajda János, Petőfi napja. Talán Budapesten is történtek volna erőfeszítések, mint egész Európa minden nagyvárosában. Az akkor oly szédítő varázsú Párizs forradalmának utánzására, de egyet, mint szemtanú, bizonyosnak merek állítani. Tudnélik, hogy Petőfi nélkül a március 15-i nap eseményei nem történnek meg. Még talán csak kísérlet sem történik, hogy forradalmi cselekvés terére ragadják a fővárost, melynek lakossága akkor még csekély, nagyobb részben pedig német és politikailag elszomorítólag éretlen. A párizsi februári forradalom hírének hatása alatt a közvélemény asztala elhatározta, hogy tagjai járjanak szét az egész városban, vendéglők, kávéházok polgárságát igyekezzenek fölvilágosítani a pillanat követelményei felül, és megnyerni a cselekvés céljának.

Egressy Gábor, képek a pesti forradalomról. Március 15-én korán reggel tudtomra esik, hogy a bécsi véres események kebellázító, magyar szégyenítő hírére Petőfi Sándor és Jókai Mór barátim Vasvárival és Bojovszkival rögtön elhatárzák a cselekvés csata mezejére gyorsan kilépni. Programot írtak tehát rögtön, melynek kívánatai forradalmilag legyenek kivívandó. Legelőbb is elindultak erőt szerezni, aztán egy nyomdát megrohanni, s a programot néphatalommal kinyomatni. Én futok felkeresésötre. Az iskola felé látom a népet hullámzani, s arra tarték. A március 15-i téren csak ugyan nagyszámú rivalgó sokaságot találok, mely mindig növekszik. Kérdezem, mi történik itt? S azt felelék, hogy az ifjúságot szabadítják iskoláikból, hol tanítóik börtönözve tartják, megtiltván nekiek kicsapási büntetés alatt csoportozni és politizálni. Néhány perc múlva Jókai az ifjak vállain kiemelkedik a sokaságból, a programot fölolvassa, mely a nemzet kívánatát adja elő, reámutat az Isten szabadító kezére, mely a népek felett szemlátomást kiterjeszkedik, tolmácsolja szózatát az időnek. A lelkesedés rémítő rivalgásával visszhangoztatik a sokaságaikról. Ekkor Petőfi fölemelkedik, mint egy túlvilági alak, mint megtestesült népszenvedés, mint egy ezer éves tantaluszi szomjúság, mint végítélet halálangyala. Elüvöltik,

csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai. Szégyenél. Lecsendesült, és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára a gyáva népek a magyart. Lánc csörg minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. De hát, kétségbe kellene esnünk. Hát búsuljuk-e emiatt? Ellenkező. Óhon. Inkább ez légyen, ami lelked ad. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely amidőn a többi alszik, ég a sötétség éjjelén. Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen égen át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Tekints ránk! Tekints, szabadság! Ismerd meg most a népedet, midőn más könnyet sem mer adni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy kell-e még több? Hogy áldásod ne érdemetlen szálljon ránk. E hűtlen korban mi utolsó egyetlen híveit valak.

Az ostor az igaz, hogy pattogni, melykor is pattogása fáj.

szép irodalmi szemle, azután Bahot Imre levele, s végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt? Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tennem. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzott. Arany János levele Petőfihez. Viszont üdvözlésemet önnek. Ha levelem zavartnak tűnik fel ön előtt, ne csodálkozzék rajta. Parlagi múzsám, mint együgyi porleány, elpirul a dícséreten, s összefüggetlen szavakat rebeg. Február 10-e, a szabad töprengéseket óriási dolgokhoz hasonlítanom, úgy rohant meg a kitüntetéssel, mint Macbethet a diadalnak. Vaj, ha tévútra ne ragadtassam általa. Előbb a túlságos dícséret a fővárosi újdonságokban, azután a szép irodalmi szemle, azután Bahot Imre levele, s végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt? Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tennem. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzik. Mit szólna ön hozzá, ha valaki tisztán népi szellemben és nyelven írt, komoly eposzra vetné fejét? Kiméra lenne ez? Magamról írjak, de mi? Hogyan érdekelhetnék önt az én hétköznapjaim? Nem éppen homályosan futott iskolai pályám derekáról ábrándim színész csoporthoz vezettek, melynek művészete, mint nyakonöntés jeges vízzel, akárkit is kiábrándított volna. 2 hónap telve odahagytam, s szülőföldemre visszatérve most jegyzői minőségben hitvány évi bérért, naponként egyre másra 10 órát hivatalban vagyok. A többi időmet részint szeretett nőm s 2 kisgyermekem, részint Homérom és Shakespeare-em társaságában töltöm el. S talán sosem érinték vala lábaim az írói pályát, ha a sors iskolatársamat, Szilágyi Istvánt nálam 2 évig mindennapossá nem teszi. De jól tettem, hogy kiléptem. Használtam általa az irodalomnak, használtam magamnak. Az irodalomnak, mert önt egy oly szép vers írására ösztönöztem. Magamnak, mert ön, kit annyira tisztelek, baráti jobbját nyújtál felé. Isten áldja meg önt mindenikért. Áldja meg az Isten ezen a világon, még a másikon is, szívemből kívánom, tisztelve szerető barátja, Arany János.

0: Arany János, Vásárhon. Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, honnan cipel a sors, s e három egér. Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezők üdelelkét, friss szénaszagot? Odakünn már, ugye megért a kalász, rédgyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém néz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak egy nyájt, minden nyara új seb a régire fájt, de talán most te nagy mezei jószág áldást hozad egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva e föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra, adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázda helyébe szántván sorokat, nem kérkedem ezzel, mert az se sokat. De hogy a mezőt, az anyatermészet kebelét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajog itt benne, s tüzesebben vér láttodra, te búzás alföldi szekély.
1: Kutyakaparó, Petőfi Sándor verse. Kívül-belül szomorú csárda ez a kutyakaparó. Éhen szomjan szokott itt maradni a jámbor utazó, mert eledelt nem kap, és hogyha csak rápillant borára, megátkozza nára, megátkozza Noét, hogy szőlőt is vedd be a bárkába. A kis

van repedezve. Mogorva vén ember itt a csaplár, szavát sem hallani. Szájat ő csak azért tart, hogy legyen mivel ásítani. Ilyen a csaplár, a vén dömötör, hát a felesége. Ez takaros menyecske lehetett annak idejébe, de az idő a szegény jó asszonyt megviselte rútul. Noha 50-55 esztendőn még nem igen van túl. Bogjas fakó haja beillenék repcepet rendszének, és melléje mindjárt szörnyű képe madárjesztőnek. Ő sem igen beszél, s ha szól, száját szidalomra nyitja, hogy a vármegye a betyárokat már mind kipusztítja, még mikor a világ ezeké volt, hanem csordul cseppen, de ezek hiával a kereset egészen megcsökken. Odaben a kutyakakaróban így forog a világ, így szomorú. És az ember vidámabb dolgot kívül se lát. Ablaka csak egy van, és annak is üveg csak a fele, fele pedig ókalendárium kitépet levele. Pendelyes gyerek voltam még, mikor az az eső esett, mely falának kétharmad részéről levitte a meszet, és ami rajta imittam ott maradt, az egészen sárga, s korommal írt furcsa figurákkal van telefirkálva. Pózna végén abroncs a cégére. Ha véle összevesz a szellő, mint az akasztott ember, oly búsan lengedez. Jószágból a csaplárnak nem jutott egyéb egy kuvasznál, a ház végén szundikál naphosszat. Nem árt, nem is használ. És amilyen maga ez a csárda, olyan a vidéke, körülötte a homokbuckáknak se hossza, se vége. A mesztelen homokban alig tengedj két gyalogbodza, mely fekete gyümölcsét nyaranként kedvetlenül hozza. A harangszó a távol falukból meghalni jár ide, s az eltévedt madár körülnéz csak, s odább megy ízibe. Még a nap sem sütít úgy, mint máshol, vágyattak sugára, mintha szánakozva tekintene ez árva csárdára. A csárdától vagy 100 lépésnyire kopár dombtetőn fent, senki által meg nem látogatva áll egy régi kőszent. Ennek is valaki egy kopott tarisznyát akasztott nyakába, mintha mondta volna, menj Isten hírével, mit állsz itt hiába?

Petőfi Sándor, a jó öreg kocsmáros. Itt, ahonnan messze kell utazni, míg az ember hegyet láthat, itt a szép Alföldön, itten élek én most megelégedéssel, mert időm vidáman, boldogságban tölt. Falu kocsmájában van az én lakásom, csendes kocsma ez, csak néha zajlik éjjel. Egy jó öreg ember benne a kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Van szállásom itten, s ennem innom ingyen. Sohasem volt ennél jobb gondviselésem. A

0: Az ebédre nem kell senkit is megvárnom, és mindjárt várnak én, hogyha késem. Csak egyet sajnálok. Az öreg kocsmáros összekoccan néha jó feleségével. No, de amint összekoccan, meg is békül. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Elbeszélünk néha a letűnt időkről. Hely, régi bidői boldogak valának. Háza, kertje, földje, pénze, mindene volt. Alig tudta számát ökrének, lovának. Pénzét a hitetlen emberek csalása, házát a Dunának habjai vitték el. Így szegényült el a jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezét. Alkonyuló félben van már élte napja, s ilyenkor az ember nyugodalmat óhajt. S őre jár szegényre a szerencsétlenség, őre jár mostan mért legtöbb gondot és bajt. Fáradoz napesti, vasárnapja sincsen, mindig későn fekszik, mindig idején kell, mind sajnálom én a jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezében. Biztatom, hogy majd még jóra fordul sorsa. Ő fejét sóválja, nem hisz a szavamnak. Úgy van, úgy szól késő, jóra fordul sorsom, mert hisz lábaim már a sír szélén vannak. Én elszomorodva borulok nyakába, s megfüröztöm arcát szemeim könnyével, mert az én atyám e jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezébe. Petőfi Sándor, nézek-nézek kifelé. Nézek-nézek kifelé az ablakon, ott merengnek szemeim a sírbakon. Jár a faköpönyeg mellett föls alá, méltósággal, mint valami kis király. Sétifikáltam így én is valaha, mert hogy voltam én is katona. Fekete-sárgára festett fák előtt villogtattam a hatalmas gyíklesőt. Izzadtam a dicső borjú bőr alatt, bájos bakancs ékesíté lábamat, szájam szörnyű halberdókat kiabált, és söpörtem a kaszárnyékban. Hősi pálya, gyöngyélet, szégyen rám, hogy számot veték tevélet, hogy letettem cserkoszorút fejemről, elhajíték puskát, seprőt kezemből. Hely, de meg is vert az Isten engemet, hogy elhagytam a vitézi életet. Poéta lett belőlem, csak poéta. Ott talán már káplár volni azóta.
1: Petőfi Sándor, első szerepem. Színésszé lettem, megkapám az első szerepet, s a színpadon először is nevetnem kell. Én a szerepben jó ízű szívemből neveték. Pályámon, úgy is tudom, lejjent fog sírni.
2: Petőfi Sándor, egyszer.

agg színész. Még egy pár jelenet, s a függöny alá foly, a lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat, még egy pár jelenet, s vége. Azután oly néptelen rideg, bús lesz a deszka alkat. A nézők csoportja hazaszéled innét, egy kedvűn felejti mosolyát, vagy könnyét. És a hosszú dráma, melyben színre lépék, a nagy játékrendből ki lesz hagyva végképp. Dal fogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Ujjam nehéz a húron, a verset únva írom, eztán utolsó. Mi haszna is? Mi haszna, kél egy hangú panaszra belőlem a dal. Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van az orvosoddal.

0: Üdv mindenkinek, ez a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Egészen pontosan 2 óra lesz mostantól a műsorrendben. 2 hetenként van 2 óránk. Én Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője. Vendégem Őrsi László történész, az 56-os intézet munkatársa, az 56-os fegyveres felkelők legjobb ismerője, és erről is fogunk beszélgetni. Egyébként, amit most hallottatok, az Little Richard Heebie-Jeebies című rock'n'roll száma volt, ami 1956. októberében jelent meg kislemezen. Ilyen zenék voltak máshol. De még mielőtt elkezdjük, az elkerülhetetlen téma, új korszak kezdődött a magyar sajtótörténetben, felfüggesztették a legnagyobb magyar minőségű, vagy szeriőz napilap, a Népszabadság kiadását, egészen brutális módon, minden előjel nélkül, minden figyelmeztetés nélkül, lényegében becsapva a szerkesztőség munkatársait, akik összecsomagolták holmiukat azzal, hogy most költöznek át vagy vissza Óbudára az olcsóbb szerkesztőségi irodákba, majd másnap reggel motoros futár száguldott végig, és közölte mindenkivel, hogy be se menjenek most már, még a normál fizetésüket felvehetik, aztán csókolom. Függetlenül attól, hogy a magyar médiapiac mint olyan nem létezik, ezt a pozsonyi kollégánk Lovász Attila nagyon precízen állapította meg egy Facebook bejegyzésben, tehát a magyar politikai elit, vagy ahogy én mondom, a magyar politikai kaszt 26 éven át, ne legyünk igazságtalanok, egy olyan 2000 óta szorgosan, legkésőbb 2000 óta szorgalmasan dolgozik azon, hogy Magyarországon ne legyen szabad piacgazdaság, ahol mondjuk egy olyan súlyú, olyan tekintélyű, olyan szellemítőt képviselő napilap, mint a Népszabadság megélhet eladásokból és hirdetésekből, ellentétben más térségbeli országok hasonló minőségű napilapjaival. És függetlenül attól, hogy jogilag a tulajdonos sok mindent megtehet a lappal, ami nekünk nem tetszik, bár itten a jogszerűséggel is vannak kételyek. Ettől függetlenül ez olyan mértékű botrány és rossz előjel, amit nagyon nehéz kimagyarázni. Voltunk a tüntetésen szombaton. Én a magam részéről nem voltam elragadtatva, lehet, hogy más szögből néztem, mint olyan barátaim, akiknek jobb élményeik voltak, és utólag az Index fotójából, illetve videójából derült ki, hogy valakik elégették a Magyar Idők példányait ottan a kövön. Most lehet, hogy ezzel kifejezték a Magyar Idők, illetve a kormányzat iránti érzelmeiket, de hát ez egy politikai játszma, ahol az ember az ellenfélnek, amelyben gazemberek is vannak, egyszerűen nem ad a kezébe ilyen lapot. Tehát ez a mélységes politikához nem értés, spontaneitás, de ez csúnyább szóval amatőrizmus. Attól függetlenül, hát véleményszabadságban mindenki azt csinál, amit akar. Most erről a dologról nekem eszembe jutott valami, és kezdünk a tárgyra térni. Magyarországon utoljára ezelőtt, ha jól emlékszem, nem volt egyszer egy ilyen szélső jobboldali, ilyen náci jellegű könyvégetésről valami videó, ami nem biztos, hogy hiteles, de ha nem hiteles, akkor is szörnyű, hogy valakinek ilyen eszébe jut, de ismert, dokumentált könyv és újság égetés Magyarországon utoljára 1956-ban volt. Tudomásom szerint 3 helyen, a Kossuth Lajos utcai szovjet könyvesbolt előtt a Váci utcában, valamint éppen a Népszabadságház, vagy akkor azon a napon még Szabad Népház előtt a Blaha Lujza téren, ekkor átfordult a világ. Most ezen gondolkozunk, hogy milyen világ volt az, amikor ottan elkeseredésből könyveket és újságokat égettek, és ehhez képest milyen a mi világunk sokkal nagyobb jólétben, sokkal egy hosszú demokratikus periódus és uniós tagság kellős közep után és uniós tagság kellős közepén, békében, stb. Hogyan lehetséges az, hogy embereknek pont ugyanaz jut eszükben, mint 1956-ban, amikor, és most már megkérdezem vendégemet, Örsi László történészt, hogy milyen világ volt?
1: Hát mindenkit üdvözlök. Milyen világ volt? Hát ez a reakció, ugye, ami akkor, az a reakció, amiről most te is beszéltél, ez akkor se volt legügyesebb, tehát ez szerintem az égetés, ez főleg ugye a nem sokkal korábbi náci könyvégetés előzményeként, ez nem nagyon heroizálható tett volt akkor sem. Persze, természetesen érthető a tömegeknek tettem, ugye, mert annyira gyűlölték azt a rendszert, amit ezt is képviselték ezek az újságok. Na most valószínűleg ugyanez játszott le akkor, tehát a Kossuth téren is szombaton, de hát itt sem volt, egyetértek veled, tehát nem egy szerencsés ötlet volt, pontosan azért, mert könnyen támadható. Tehát ha a Népszabadságnak beszéltük, annyit mondjuk még, ugye, hogy egy pillanat erejéig, hogy az éppen 56-ban, a forradalom napokban, november 2-án jelennek az első száma.
0: Tehát nem a diktatúrában.
1: És hát nem, és hát, hogyha a forradalom emlékévéről beszélünk, akkor is ugyanakkor ezt a sajtószabadságot ért támadást is, akkor ezt is el kell mondanunk, ugye, hogy ez borzasztóan ellentétes mindazzal, amit az 56-os forradalomról hát gondolni kellene. Úgyhogy ezt még azért nekem is muszáj volt hozzátennem. Tehát visszatérve, ugye, hát ez egy reakció, egy általános reakció ilyenkor, hogy a gyűlölt, most akár újságról van szó, azt akkor elégessük, de pontosan nem, meg akkor azt hiszem, hogy a középkori időszakban is ez egy gyakori, vagy legalábbis előforduló mozzanat volt, és hát ez, emiatt aztán, hogy...
0: Hát már amiután volt könyvalkotás.
1: Persze, volt könyvalkotás, igen. Tehát hát jobbak az, tehát fönt kell tartanunk azt az álláspontokat, jobbak az érvek, mint a gyújtogatás, vagy a fölégetés. Tehát azért az a szerencsésebb, hogy a érvekkel tudjuk meggyőzni az ellenfelet, nem ezzel az eszközzel, meg hát emiatt a különböző asszociációk miatt meg pláne nem volt szerencsés dolog ez.
0: Nekünk tanulságos lehet, 56-ban miért volt szerinted forradalmi helyzet, vagy volt-e egyáltalán? Van-e olyan, hogy forradalmi helyzet?
1: Hát utólagosan van. Utólagosan van, senki nem tudta, hogy forradalmi helyzet van, ez tény, tehát mindazok, akik ugye elindották ezt a mozgalmat, ami már ugye elég korán 53 Nagy Imre első kormányzása idején, sőt inkább pontosabban nem is akkor, hanem amikor Nagy Imre megbukott 54 vége felé, elkezdődött, és aztán 56. október 22-én és 23-án ugye folytatódott, sőt, akkor csúszott ki, de mindez Ez ekkor még senki nem gondolta, hogy ebből forradalom lesz, itt mindenki a reformokban gondolkodott, ugye, és
0: szokás szerint,
1: és meg is ijedtek kellőképpen az értelmiség, ugye, a Nagy Imre is értelmiség, rendkívül meg is ijedt, hogy mi lesz ebből, hát nekik is igazuk volt, úgyhogy hát ez azért fontos ezt erről beszélni, ugye, mert még mindig nem fejeződött be az a vita, hogy ki 56, hát így aztán mindenki, mert anélkül, hogy ez a talaj így föl nem lett volna lazítva ilyen értelemben a forradalomnak, nyilván nem lett volna a fegyveres felkelés sem, és hát a fegyveres felkeléssel radikálzott annyira a hangulat, hogy ezáltal legalább átmeneti szabadságot, átmeneti függetlenséget ezzel lehetett elérni.
0: Na most, mint mondtuk, a fegyveres felkelés szakértője vagy. Felkelőké, itt van előttem a korvinistákról írott kisméretű tégla nagyságú könyved, nagyon kitűnő olvasmány.
1: Ó, köszi szépen.
0: Rettentő alapos. Na most kezdjük ezzel. Tehát nekem az a benyomásom, hogy nem is benyomásom, hát azt látom, hogy egy jogilag követhetetlen Nagy Imrékkel kapcsolatos manővert kivéve, az egész 56-ot leegyszerűsítik a fegyveres felkelésre. Pesti srácokra, az egyik sarkon ott van óriási méretben Iván Kovács László, a másik sarokban szintén óriási méretben photoshopolva Pongrácz Gergely, 3-4 emelet magasságban, mintha csak erről szólt volna. Első kérdés, valóban erről szólt-e? Milyen rétegei voltak 56-nak?
1: Hát természetesen nem csak erről szólt a forradalom, meg a szabadságharc sem. Hát az a gondolat, amit előbb elkezdtünk, hogy ki is 56, ugye? Én azt gondolom, hogy azért az értelmiség rétegről is volt azért némi, hát nem is kisajátítás, de legalábbis a hangsúlyátolódás még mindig is volt, és most pedig...
0: Az értelmiségek írnak róla.
1: Igen, értelmiségek írnak róla, és azért abból az irányból, és volt valami érdekes módon ellentét nem a forradalom alatt, érdekes módon a forradalmat eléggé együtt, tehát ami közismert, a legnagyobb összefogás talán a magyar történelemben ekkor volt, ez egy közismert dolog, ugye, akkor nem, a börtönben már elkezdődött ez a folyamat, hogy értelmiséget kiengedték, sokkal hamarabb, kevesebb büntetéseket kaptak, és hát ugye tudjuk, a 63-ban, az amnesztiában rengeteg forradalmár maradt benne, akinek a vágyát, ugye a harci vágyát az egész egyszerűen gyilkossággá minősítették át, tehát ami abszurd, ugye, mert azért T-34-esekkel szemben, T-54-esekkel szemben azért egy dióverővel azért mégsem teljesen lehet elmondani, hogy egy gyilkossági törekvésről van szó. És hát és ugye ezt a rendszerváltásnál, ahol bizony tényleg az történt, hogy az értelmiség azért nem feltétlenül vette figyelembe azokat az embereknek egész tömegét, akik 56 után azért nagyon sokkal súlyosabban ráfaragtak, hogy ezt a kifejezést használjam, sokkal rosszabb helyre kerültek, megtorlás sokkal jobban érintette őket. Hát gondoljunk bele mondjuk egy vidéki helyen, ahol valaki be volt mondjuk a forradalomban, oda került vissza, és ott aztán nem kapott állást, vagy a legrosszabb állást kapta, és mindenütt mindig a hátrányos retorzió érte. Az értelmiséget azért nem történt azért ennyire meg, és hát ugye amikor volt a rendszerváltás, akkor őknek az életük ez elment, sőt a családjuk is ugye nagyon is mesinlette, és hát ugye aztán nagyon, nagyon súlyos keserűség tört ki belőlük, ugye, hogy ők rosszul jártak, még utána sem kapták meg a kellő elégtételt. Hát most ezt meg lehet vitatkozni, hogy azért mégiscsak voltak eltörekvések, persze voltak, de valahogy ez aztán így nagyon szétesett a dolog, tehát az a 56-os összefogás az nagyon, az már a rendszerváltás idejében sem nagyon volt meg, és aztán, ahogy telt múlt az idő, egyre kevésbé, és hát most, amit most látunk, az egy ennek, annak az ellen csapása, amikor jócskán túl nőve a korábbi aránytalanságokon. Most valóban a kormányzat ezt láthatja, hogy végül is a Nagy Imre, meg a reform értelmiség kör szinte nem is létezett, nem csak a csak a felkelők, és ez megint egy nagyon rossz folyamatot indít el. Azt láttam, hogy a köreinkben is, ugye, hogy most tehát most meg mi is veszük a lapot, és mi nekünk is van egy bizonyos ellenszenvünk ezekkel a fegyveres felkelőkkel szemben, akik nagy részük, nem mindenki persze, de nagyon jó fej volt annak idején, nagyon derék ember volt, és bátor is volt, hogy küzdött a szabadságért, és akkor ez rendben, 56-ban ez teljesen rendben is volt.
0: Azt, amíg talán visszatérünk rá, azért vannak még rétegek, tehát van a munkás tanácsok 56-ja, amiről a 80-as években a demokratikus ellenzék fénykorában főleg ment a diskurzus, valamint van a pártoknak, az újjáalakuló, színrelépő pártoknak az 56-ja, ami pár napig tartott, de aztán meg is szűnt. Hallgassunk most megint egy kis zenét 56 októberéből, Gene Vincenttől a Blue Jean Bop című szép hangon előadott dalt.

0: szabad, független és demokratikus Tilos Rádió 90,3 FM. Ez pedig a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 56-ról beszélgetünk, különös tekintettel a fegyveres felkelésre. 56-ról nekem az a benyomásom, hát ezek úgy látszik örök dolgok, hogy a mitosztól nem lehet látni, hogy mi történt. Tehát ahogy nekünk annak idején elmondták a nagy októberi szocialista forradalmat, hogy Lenin ott ült a Szmolnéban, meg az Aurora cirkáló ágyúja eldördült, és a téli palota, nem derült ki belőle, hogy itt tulajdonképpen mi történt, szóval mi a fenének ült a Lenin a Szmolnéban, és ki mit csinált, stb. 56-tal is nagyjából így van, az a helyzet, hogy majdnem mindenki, aki nem kutatja és nem ért hozzá pontosan. Miből lett 56-ban a fegyveres felkelés? Miért tört ki?
1: Van egy olyan pillanat, amikor már nincs visszaút. Tehát abban a pillanatban, amikor a rádiónál ugye megtörtént ez a konfliktus, hogy nem voltak hajlandó beolvasni az egyetemisták 16 pontját, sőt át is verték őket, mert ezt ígérték, hogy be fogják olvasni, és aztán később még ugye erőszakot a rádióvédője, az ottani AVH-sok kezdeményeztek.
0: Kinek a parancsára, ezt tudjuk?
1: Hát Orbán Miklós volt ott ugye az AVH, az ezredes az AVH parancsnoka. Én azt tudom, hogy ő volt, aki kiadta, de hát nyilván ő neki...
0: Önhatalmulag, vagy?
1: Hát az előtte, én úgy tudom, hogy előzetesen volt egy kiadva neki, hogyha olyan szituáció van, akkor használjon fegyvert.
0: Most tehát például...
1: Nagy kapkodás volt, azt tudni kell, hogy óriási kapkodás volt ugye a pártközpontban is, úgyhogy ezt én teljesen pontosan nem ment, csak nagyjából kutattam még ezt a kérdést, hogy pontosan mi is volt ott, milyen percről percre, de majd előbb-utóbb ennek is erre is sor kerítünk. Tehát így tudom, hogy ő adta ki a parancsot.
0: Ez hány órakor volt?
1: Ez 9:30 és 10:00 között, este.
0: Most azt tudjuk, hogy 10-kor este 10-kor, helyi idő szerint este 10-kor, tehát magyar idő szerint azt hiszem este 8-kor összeült a Szovjetunió kommunista pártjának politikai bizottsága, és megvitatták a magyar helyzetet. És akkor döntöttek úgy, hogy katonai beavatkozás kell.
1: Hát ez nem volt ilyen egyszerű, mert volt egy kis pingpong, ugye, hogy akkor most...
0: Vitatkoztak, tehát vitatkoztak, volt igen, vita, igen.
1: De a magyar pártvezetéssel is, hogy kell azért ehhez, mi kell hozzá, hogy valóban bejöjjenek. Tehát először Andropovval próbálkoztak, aztán úgy mondta, hogy a szovjet prezidium adhat erre.
0: Illetve bocsánat, a prezidium, akkor úgy hívták éppen,
1: igen,
0: a elnökség.
1: Hívták, igen. Elnökség, igen. Itt aztán végül is, de hát végül is aztán úgy látták, jó. Tehát mindez meg, ez a formaiságokat lerendezése után nem is nagyon kellett akkor még külföldről bevonulniuk, elég volt, hogyha a székesfehérvári különleges hadtest alakulata vonul. Főleg az, nem csak az, de főleg az vonul be.
0: Hát Pestre, és akkor éjfél után valamikor éjfél. A legkorábbi órákban.
1: 3-4 felé, inkább 3-4 felé hajnalban jöttek be. A belvárosban akkor tűntek fel az első páncélosok.
0: És erre válaszul, mikor alakultak meg az első magyar felkelő alakulatok?
1: Hát azért nehéz pontos választ adni, mert hát ugye mindegy igazi forradalomban minden spontán módon történt. A kirobbanás, az előbbi kérdése is válaszolva, hogy hát senki nem tudta előzőleg, hogy ebből forradalom lesz, ott akkor rádió előtt, akkor látták úgy, miért nem fejeztük be a választ, ugye akkor adódott valahogy úgy, hogy akkor most itt már nincs visszaút, itt már ezt érvényesíteni kell a legfontosabb követeléseket. Most mikor alakult ki? Hát akkor már elkezdődött szerveződni, de hát teljesen ad hoc módon, egy különböző helyeken, hát így a Korvin köz mondjuk az nagyon fontos helyszínnek bizonyult már az első pillanattól kezdve a stratégiai szempontok miatt, ugye, hogy pont ott jártak leginkább a szovjet páncélosok a Petőfi hídon keresztül, az Üllői úton jöttek föl, meg onnan mentek a Nagykörútra, Tehát ott az ilyen, és ott a Corvin köznek meg egyébként is van egy nagyon jó kis stratégiai helyzete, de nem csak ott, mindenütt másutt is jöttek, mentek az emberek az első napokban, aki úgy tűnt, hogy leginkább ért hozzá, arra hallgattak, az elment, jött egy másik, akkor arra hallgattak, tehát teljesen, és mind, jöttek, mentek az emberek, teljesen hát még akkor csoportok ott, nem is nagyon lehet beszélni, akkor minden nagyon spontán módon ment, és talán 2-3-as fő csoportokban haladhattak inkább az első napokban a fiatalok, főleg nagyon fiatalok. Hát azért fiatalok, ugye, mert mondjuk a katonaviseltek, azok tisztá voltak az a helyzet, hogy a világ legerősebb hadseregével szemben azért reménytelen az ellenállás.
0: Tehát és magyarul a pesti srácok.
1: A pesti srácok voltak azok, akik egész fiatal srácok, akik ezt a feszélyt nem mérték föl, és így kerültek szembe a szovjet páncélosokkal, akik szintén nem gondoltak arra erre leshetőségre, tehát nyilvánvalóan politikai megoldásban gondolkodtak, különben nem jöttek volna így, ilyen támogatható módon a szovjet teherautók, harckocsik is, főleg ezek a páncélautók, amiket nyitott koporsoknak nevezték később őket, mert olyan könnyen lehetett molotov koktéllal felrobbantani azokat, és hát erre nem. Azt gondolták, hogy ilyen, úgymond ilyen flotta demonstrációval megjelennek a városban, és akkor rendet csinálnak ezáltal. És ez nem
0: tehát
1: nem
0: ők ezekben. Nem gondolkoztak az oroszok abban, hogy lőnek eredetileg?
1: Nem, eredetileg nem gondoltak. Legalábbis minden jelen elmutat, hát azért sok mindent mondhatunk, hogy a szovjetekről, de azt nem, hogy amatőrök lettek volna mondjuk a szovjet hadász, most a hadászatra gondolunk, abban nyilván nem voltak.
0: Harcászat.
1: Harcászat, az több pontosabb.
0: Ezekben az esetben.
1: Harcászat, köszönöm. Így van. Hát azért a városi harcokban is voltak bőven tapasztaltaik, ugye, és nem is nagyon régen.
0: Hát Budapestet elég jól ismerték. Igen.
1: Budapest is jól ismerték, meg hát ugye erre van rutinuk, tehát minden jel arra mutat, hogy erre egyáltalán nem gondoltak, hogy támadás éri őket. És mondom, hát a felnőttek se, tehát hogy mondom, akik életebben emberek sem hittek volna ebben, úgyhogy teljesen a fiatal, nem igazán képzett pesti srácok voltak azok, akik főleg kivívták a átmeneti győzelmet.
0: Ha nem kezdenek el lőni, meg molotov koktélokat dobálni bele a tankokba, meg rájunk, akkor hogy alakult volna a helyzet?
1: Hát igen, a halák azok mindig kicsit nehezek, ugye, de hát lehet vele játszani. Valószínűleg akkor az lett volna, hogy bizonyos engedményeket tett volna a hatalom. Elképzelhető, hogy akkor is Nagy Imre, esetleg Nagy Imrét teszik akkor is miniszter elnöki, és valamiféle óvatos reformokkal megint próbálkoztak volna.
0: Tehát úgy alakult ilyeség volna, mint Lengyelországban, hogy először van egy ilyen nyitás, aztán belesibul az egész a
1: Ez az esélyes, hogy valami ilyesmi lett volna talán. Hát ugyanaz lehetett volna, mint ami 53-ban, hogy akkor Nagy Imre ugye megkezdheti, folytathatja pontosabban a reformokat ugyan, de nincsen igazi változás amiatt, hogy a személyi feltételek azok ugyanazok maradnak, tehát bármikor ez visszafordítható, tehát nem lett volna egy, igen, hát Lengyelország aztán éppen az is jó példa erre, igen, hogy nem lett volna, a győzelem nem lett volna csak kivívva, hanem egy ilyen átmeneti kisebb engedmények szerzett volna talán az ország.
0: Most nem akarlak belevinni a susnyásba, de nekem a más olvasmányaim alapján is az a véleményem, hogy itten, ami az 56 kultuszban eluralkodott, függetlenül a harcosoknak, a hős szabadságharcosoknak a hősiességéből, az az irracionális politikai cselekvésnek, tehát a nagyon keményen fogalmazva a tájékozatlanságnak és a meggondolatlanságnak a kultusza. Tehát például a Békés Csaba könyvéből tudjuk, hogy a felkelők elmentek az angol követségre, mert az amerikai követség az ilyen minimalizált üzemmódban működött, vagy nem működött, és mondták, hogy akkor most kapnak-e fegyvereket, és akkor mondták, hogy szó nem lehet róla. Most hogyan képzelték azt, és ez mindig az van, hogy az amerikaiak, az tény, hogy kétféle amerikai propaganda volt, az egyik az nem csinált semmit, illetve hát bíztatta, de nem csinált semmit, az másik az, hogy már jön a segítség, tartsanak ki. ami rendkívüli felelőtlenség volt, de nem ez volt a hivatalos amerikai kormánypolitika, ez egy irányzat volt a
1: Szabad Európában,
0: tehát ami egy a bürokrácia egyik leágazásában így gondolták, ezt nem úgy kell elképzelni, mint a korabeli magyar diktatúrákat, hogy fönt kitalál valamit az elnök, és akkor onnantól mindenki ugyanazt gondolja, amit harcoltak egymással elméletek és érdekek, zárójelbe zárva. Magyarul, hogyan képzelhette azt bárki Magyarországon, hogy Magyarországra akár fegyverek, akár katonák érkeznek a NATO tagországokból, amikor 5 országgal voltunk határosok, abból 3 a Varsói Szerződés tagja, 1 az éppen semlegessé vált Ausztria, aminek ha bárki megsérti a légterét, vagy mi, akkor óriási botrány van, a 5. pedig a Tito jugoszláviai, ami éppen akkor békült ki valamennyire Kruscsovval, és nyilvánvalóan ez ilyenben nem ment volna bele. Szóval hogyan képzelhették azt, hogy itt bármiféle nyugati segítség jön katonai?
1: De azt kell mondanom, ugye, hogy a képzettség és a tudatlanság, vagy a felkészültség nem volt egyforma. Tehát a felkelő parancsnokok, ilyet nem tudok erről, hogy az ők próbáltak volna angol követségen, vagy akkor fegyvert szerezni. Hát, hogy ezek névtelen emberek, akik ezt próbálkoztak vele, és tehát nem tudunk róla tulajdonképpen semmit. Tehát itt fontos tudni, ugye, hogy azért a Corvinnak, meg a egyéb más parancsnokok azért nem a... Tehát azok műveltebb, tanultabb emberek voltak ezért a tömegeknél, és ez jól is volt így, mert ők azért észnél voltak, amikor észnél kellett lenni. Az más kérdés, ugye, hogy azért a novemberi harcok idején sokan bíztak abban, hogy a Szabad Európa meg a más nyugati adók tudósításaiban, vagy nem mindenki, közülük sem mindenki. Volt, aki azt mondta, hogy ezek nem igaz, és nem, ne higgyetek neki, de többségük hitt annak, hogy mégiscsak lesz segítség, de azért ilyeneket, ezek nem voltak jellemzőek azért ezek az akciók, tehát kevesen próbálkoztak ilyennel.
0: Hamar a Corvin negyedről beszéltünk, volt 2 parancsnok, Iván Kovács László és Pongrász Gergely. Most ugyanolyan méretben, nagyjából ugyanolyan exponált helyen van, kitéve a bőrkabátos, vagy nem tudom milyen ilyen photoshopolt egész alakos portréjuk, de legalábbis nem csak 89-ig, hanem 89 után is, ugye itt végül Pongrász Gergely a főszereplő, Iván Kovács Lászlóról alig tud valamit a közvélemény, még a nevét se nagyon ismeri, nem hogy teret. Van tere egyáltalán?
1: Nincs. Utcája? Gödön van. Gödön csak. Gödön van utcája.
0: Hogyan jellemeznéd őket? Miből lett a váltás?
1: Ami történt itt, az végtelen igazságtalan. Hát azért az most már tudjuk pontról pontra, hogy az Iván Kovács volt az, aki ugye már rádió előtti 23. követeléseknél is ott volt, és követelte a beolvasását. 25-én már Corvin közben tudjuk, vagy ott és ott már valamiféle parancsnok is lett, és onnantól kezdve 26-ától átvette a főparancsnokságot is, és ő nevéhez kötődik végül is az átmeneti győzelem. Tehát és ő volt az, aki tárgyalt a politikai vezetőkkel, így Nagy Imrével is, meg másokkal is, meg a katonai vezetőkkel is, meg a rendőrségi vezetőkkel is. Ez ő volt elsősorban, tehát messzen nyugik, ezekben az időben ő volt az első ember a Corvin közben, és ekközben pedig Pongrász Gergely meg a társai intrikáltak ellene, és az intrikálás ez úgy mégis odáig vezetett, hogy aztán november 1-én vagy 2-án ilyen palot, ahogy mondják, ezt megpucsolták Iván Kovácsot, egy ilyen villám érdekezettel, őköreiket odahívva leváltatták, és így került aztán Pongrász Gergely a csapat élére, tehát aztán utána ugye tűzszünet volt, akkor mondjuk ugye mentek a dolgok a maguk útján, de novemberi harcokban pedig azért nem, tehát Pongrác alatt nem nagyon jeleskedett azért a Corvin köz. Jó, az is igaz, hogy a szovjetek legnagyobb támadást tudván, hogy a Corvin köz legerősebb, november 4-én már már a Korvinra irányították, de hát ennek de ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy Pongrácz Gergely, ez nem fűződnek ilyen sikerek, de viszont intrika az igen, akkor már Iván Kovácsot valami rejtésoknál fogva árulnak kiáltották, és majdnem meg is ölték, és aztán még nagyobb szégyenet találok, hogy amikor ugye kivégezték ezeket a Maléter és Iván Kovács és Renner Péter, egy harmadik korvinista, ennek tudatában Pongrácz Gergely az Amerikában megjelent 82-es könyvében mind a hármat nagyon csúnyán elintézi, rágalmazta, meg egyebek, és ezt Magyarországon ezt folytatta, és te érdekes módon a Pongrácz Gergely nagyon is olvasott szerző lett, tehát nagyon is keresett szerző volt, és sokan olvasták, sokan ezeket a hazugságokat ugye vették át, és nyomában rengeteg epigón, Pongrácz epigón hasonlóképpen írt, és hát így megállapíthatjuk azért a források rendelkezésünkre, a források alapján, hogy Iván Kovács azért az volt elsősorban a Korvin parancsnok, a másodszorban az is fontos, hogy mondhatjuk azt róla, hogy egy igazi demokrata volt, tehát minden tárgyalásnál elsőként a szabad választásokat követelte a politika vezetéstől, és az is nagyon fontosra tartom az ő személyiségében, hogy ilyet a kockáztatásával is védte a fogságba került AVH-sokat, meg pár funkcionáriusokat. Voltak egy csomó, akik önbíráskodni szerettek volna, és Iván Kovács egy társaival ugye kiállt mellettük, de és nem kis kockázat vállalva ezért. Úgyhogy én szerintem Iván Kovács azért ez egy kimondott hős. Hát ő, ha lehet hőst keresni, akkor ő szerintem ő kimondottan olyan, akit példaképpen lehet állítani, sokakkal ellentétben. Ő egy igazi dehék szabadságharcos volt szerintem.
0: Ja, lehetett volna eszménykép.
1: Ő lehetett volna szerintem eszménykép, mindazok miatt igen, amit elmondtunk, és hát Pongrácz Gergelyről ez nem mondható, hát én tisztelem őt is annyiban, hogy részese volt ugye a szabadságharcnak, de azért már ott a forradalom alatt is kijött az, hogy nagyon nehezen és összeférhető ember, ismerjük ugye a Kilián laktanyában történteket, ahol Maléterrel összecsapott, annak is az volt a háttere, hogy Malétert ugye valóban jogtalanul tartották a harcok hősének, mert ugye ő volt a katona, és nem tudta elhinni a közvélemény, hogy ezek a ifjú srácok, ezek ilyen győzelmet tudtak volna, tehát valóban a Kilián parancsnokához Maléterhez kötötték, de Maléter, ő volt olyan korrekt, hogy a újságírók előtt, még a nyugati újságírók előtt is mondta, hogy nem az ő sikere volt ez, hanem a fiataloké, tehát volt ilyen tisztességes a Maléter, és mint ugye egész életében, egész forradalom egészen a elítélésében is végtelenül tisztességes volt, tehát nagyon fájdalmas, hogy Pongrácz Gergely ilyen súlyos rágalmakkal gyalázta, és az is, hogy aztán ilyen sokan követték Pongrácsot ezen az úton.
0: A valóság feltárását egy némi zene után folytatjuk, azért választottam a következő zenét, mert vendégem Őrsi László történész, nagy Rolling Stones rajongó, úgyhogy ilyen eldugott klasszikusokkal folytatjuk, mint például az 1965-ös Play with Fire, Ne játssz a tűzzel című szám, ahol Mick Jagger egy ilyen fiatal munkásosztálybeli csődört alakít, aki figyelmezteti az előkelő új csaját, hogy ne játszon a tűzzel, mert megjárhatja ugyanúgy, mint az anyja, aki ugye van benne egy ilyen mozzanat, hogy megismerkedett egy ilyen veszélyes emberrel, és most she gets her kicks, mondja ilyen gúnyosan, in Stepney, not in Knightsbridge anymore, tehát a kicks, a get someone's kicks, az ugye azt jelenti, hogy jól érzi magát, mulat, kirúg a hámból, viszont a kick azt is jelenti, hogy rugás, tehát megkapja a rugásait Knightsbridge előkelő negyede helyett, Stepney munkásosztálybeli negyedében. Hallgassuk.

0: János vagyok, az ÉS rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 1956-ról, a fegyveres felkelésről beszélgetünk, különös tekintettel a közelgő nagy állami évfordulóra. Próbáljuk felderíteni, hogy mi volt a valóság. Beszéltünk arról, hogy Iván Kovács László igazi demokrata volt. Ezek szerint a felkelők között voltak olyanok, akik nem voltak igazi demokraták, de valamennyien tényleg hősies személyiségek voltak. Mit akartak a felkelők?
1: Egy pillanatra visszatérve, hogy nem voltak demokraták, hát például talán érdekes, hogy fogok mondani, tehát Angyal István volt kevésbé viszonylag demokrata, ő annyira kommunista volt, annyira szerette volna, hogyha a régi marxi lenini eszmék kerülnek, az igazi eszmék kerülnek viadalra, hogy ő nem szerette volna, hogyha szabad választás lett volna. Csak egy példát mondok, egy szintén nagyon rendkívül bámulatos emberről van szó, mint Angyal István, aki tényleg aki ugye viszonylag ismert név is, hogy mennyire tisztességes és korrekt ember volt, ugye az közismert. Ennek ellenére ez mégiscsak fontos megállapítanunk, tehát hogy ő sem volt szónak ebben az értelemben demokrata.
0: Tehát folytatható-e 56? Azért kérdezem, mert ugye az alaptörvénynek a preambulumában, a nemzeti hitvallásban benne van, hogy hisszük és valljuk, hogy mai szabadságunk ennek és 56-nak a hősies harcaiból, ha nem emlékszem pontosan megfogalmazása, sarjad. Na most ez, hogy mondjam, nem tudom az igazságtartalma mekkora, tűnik körülöttünk, a térségben, Közép-Kelet-Európában elég sok ország van, ahol nem sarjasztják a mai szabadságukat, demokráciájukat valamilyen lényegesen korábbi történelmi eseményből. Mi volt az a modell, az a demokrácia modell, társadalmi modell, amit a felkelők szerettek volna kivívni?
1: Ez azért nehéz a kérdésre válaszolni, mert az a felkelők többségében azért, bár azt kell mondjam, hogy én úgy látom, hogy tájékozottabbak voltak talán a mai fiataloknál politikai értelemben, az érzésem, vagy az látszik a jegyzőkönyvekből, az látszik, de hát azért nem várhatunk el tőlük azért, az, hogy pontosan kikristályosodott volna előttük, hogy mit szeretnének. Mindenesetre a felk érdekes módon, és ezt most bármennyire is tagadják azóta, a rendszerváltás óta, többségükben baloldali gondolkodásak voltak, maguk a felkelők is, tehát nagyon nem szerették, ellentétben azzal, ami most érződik, nagyon nem szerették a varti rendszert, nagyon nem szerették, hogy az visszaálljon. Ugye gyermekkori tapasztalatuk volt arra a nyomorról, főleg akik vidéken voltak, hogy mit is jelentett az, és nagyon nem szerették a Rákosi rendszert, ezt a kettőt nem szerették. De ugyanakkor szerették volna azt, ami a baloldali ideológiának az a része, hogy van, ugye földosztás az megvan, de nem úgy, hogy azt megint államizálják. Szerették volna, hogyha a gyárak üzemekben valóban a munkások érdekei valósulnak, meg nem pedig úgymond a kapitalisták, de a kapitalizmus nem volt igazából Magyarországon addig, tehát nem tudták pontosan, mi is ez. Nem, tehát liberalizmus, emiatt nem volt liberális sem a forradalom, egyáltalán nem volt az. Ez a fajta szó, ami aztán később munkás tanácsok törekvésében csúcsosodott ki, ez volt leginkább jellemző. Hát sajnos amiatt sem aktuális már ilyen értelemben, amiatt is csak duma ez az 56-os folytatás, ugye, mert hát az is kiderült, például a munkástanácsok sem életképesek abban a formájukban, amik egyébként nagyon szimpatikusak, végtelenül szimpatikus törekvések, azért nem életképesek. Az egyik, hát a másik ugye a nagyon legfontosabb követelések egyik, a függetlenség. Ezt most már tudjuk, hogy Magyarországnak az nem volna előnye, hogy nem volna semlegesség. Akartam, nagyon köszönöm, nem a függetlenség. A függetlenség az persze, az fontos, hanem a semlegesség, igen, azt akartam mondani, tényleg. Tehát, hogy ez, ugye az mennyivel, milyen hátrányokat rejtene, meg mennyire lehetetlenség volna igazából azt fenntartani, úgyhogy hát az sem teljesen aktuális. És hát mint mondtam, hogy ez a liberális demokrácia, ez lenne szerintem, én úgy gondolom, hogy ez lenne továbbra is, amit folytatni kéne valahogyan, de ez nem volt teljesen jelen, nem lenne igaz, ha azt mondanánk, hogy az 56-ra jellemző volt. Annyiban volt jellemző, hogy valóban többségük azért mégis a szabad választásokat szeretett volna.
0: És sajtószabadság.
1: És sajtószabadság, persze, az most talán most ma az a legaktuálisabb, az a követelés, ez benne volt az is a 16 pontban, mégpedig a legfontosabb követelések közül való volt, tehát azért az a kormányzat, amelyek úgy ünnepeli az évfordulót, hogy közben így semmibe veszi a sajtószabadságot, az nem lehet azt mondani, hogy méltóképpen ünnepli meg az 56-os forradalmat.
0: Egyébként ezen szoktam gondolkozni, hogy van ez az állítás is, hogy 56-ban mutatták meg először a világnak, hogy fegyveresen szembe lehet szállni a szovjet birodalommal. Na most ez egy kicsit másképpen van, mert a kelet-európai országok nagy részében, még a Szovjetunióban is nagyon heves fegyveres ellenállási mozgalmak voltak sokáig 1945 után. A Baltikumtól Ukrajnáig, Lengyelországtól Romániáig. Magyarországon pont nem volt addig, tudomásom szerint, tehát nem. 45 és 56 között nem volt semmilyen fegyveres ellenállás. Miért most? Az a kérdés, hogy miért ilyen későn kezdődött?
1: Igen, erről is van, írtak többen, de szerintem egyik sem teljesen meggyőző, mert szerintem úgy azért igazából pontosan ezt nem lehet kideríteni. Hát van egy ilyen teória, ugye, hogy már megint vesztett az ország, már megint ugye, a vesztesek mellett találta magát az ország a háború után, és ez azzal járt, hogy a trianoni területvesztés az hát igaz, hogy egész kis mértékben, de azért az is fokozódott, és
0: sőt, megpecsételő.
1: Meg is pecsételő, de egyben egyszer mindegy, azt hiszem, hogy három falu is ugye határon túlra került, és így volt, emiatt volt egyfajta, ez is hozzájárult ahhoz a többi szocialista országok mellett még, meg hát

0: meg volt. A többi szocialista országban, leszámítva mondjuk Csehszlovákiát, ahol szintén ekkor indult be a totalitárius rendszer, ugye még már 45 után már teljesen átvették a sztálinisták a hatalmat, bár mondtad, ugye Lengyelországban, meg Romániában ez még nem mentén egyszerűen, igen. De én nem, szóval igazából teljesen meggyőző magyarázat erre én nem találtam még, hogy miért pont Magyarországon lett akkor, miért csak itt, és miért pont Magyarországon alakult ki a forradalom.
1: Nem lehet az, hogy ami Magyarországon 1945 és mondjuk 47 között történt, annak a zöme a lakosság vagy a nép nagy része számára rokon szembes volt, és egyetértett vele?
0: De hát az lehet, az annyiban talán... Nézd, hát ez nem nyilvánult meg később, ezért volt. Valamiért nagyon eltört, ennél a rádió előtt ott valami hirtelen elpattant. Uh-huh. Ez szerintem egy pillanat volt, ami így adódott, de való igaz, hogy amit mondasz, az annyiban igaz, hogy a forradalomnak a különböző forradalmi szervezetek, a forradalmi bizottságok, meg nemzeti bizottságok nagyon nagy mértékben támaszkodtak arra a korábbi
1: 45 utáni.
0: 45
1: önkormányzati formákra.
0: Igen, tehát a berendezkedésekhez, és hát ugye ahhoz a koalíciós időköz, tehát főleg ezek a pártok is futottak föl, és ezek alakították ezekben az időben vidéken is, meg a főváros egyes kerületeiben is a közgazgatást ők vették át a pár napra. Tehát valamennyire ez a berendezkedés mintának bizonyult, úgyhogy ilyen szempontból lehet, tehát igazad lehet, de ezt senki nem deklarálta, főleg nem volt a rádió előtt, amikor kitört a balé, akkor főleg nem jött ki.
1: Tehát lehet az, hogy tendenciák, folyamatok, szükségszerűségek, véletlenek, egyéni szándékok, tehát teljesen egymás mellett létező tényezőknek az összjátékából lett.
0: Igen.
1: 56, igen. Nem a magyar nép lerázta az igát, hanem
0: valahogy így. Hát az hogy még a tündetésnél se jutott, senkinek se eszébe, hogy ebből fegyveres összezörülés lesz, azért azt is mutatja, hogy az a véletlennek nagyon komoly szerepe is lehetett akár. De lehetséges, hogy már ugyanilyen szituáció más esetben nem lett volna, nem akkor lett volna forradalom, hanem csak mondjuk két nap múlva, vagy két hónap múlva, szóval én szerintem a véletlennek is nagyon nagy szerepe lehetett ebben. De mindenesetre egy biztos, hogy azért meggyőző magyarázat erre szerintem még nem született.
1: Köszönöm, most pedig fél időben hallgassunk némi lassú és melankolikus zenét, Velvet Underground Ó, édes semmi című erős szociális érzékenységről tanúskodó dala következik.

0: Ez volt a Dr. Feelgood Roxette nevű száma, amiről az együttes a nevét kapta, és nem fordítva, abból az alkalomból, hogy a Feelgoodnak a Down by the Jetty című live nagy lemeze 40 évvel ezelőtt lett első a brit album listán. Ez itt a Snobok órája, ezúttal 2 órában. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László, 56 történész és 56 specialista. Adástelefonunk 215-37-73, 215-37-73, témánk pedig 1956 a valósága a nagy ünneplés küszöbén. Ott hagytuk abba, hogy mit akartak az 56-osok, tehát mit akartak a fegyveres felkelők. Van, hát itt pedig előjönnek a személyes élmények. Nem tudom, hogy erről van-e valami kutatás, illetve hát elég szorgalmasan olvasom az 56-os intézet kiadványait, hogy a népnek mekkora része értett egyet a fegyveres felkelőkkel.
1: Ezt is elég nehéz pontosan megválaszolni. A kutatásokból az derül elsősorban ki, hogy az októberi harcokban inkább a lakosság inkább támogatta a felkelők tevékenységét, mint negyedike után. Ez érdekes egyébként, hogy miért van ennyire így, és negyedike után a közmorál is nagyon megromlott valami, negyedikén, tehát akkor lett az a szólás, hogy inkább mi vigyünk, mint a ruszkik, és odáig szerintem elmondható, hogy az a forradalom tiszta volt, onnantól kezdve...
0: A tisztasága nem engedi meg, hogy
1: se többi. A tisztaság, igen, odáig, október napokban ez elmondható, november 4-től ez már jóval kevésbé, tehát hogy ez miért volt? Talán a lakosság is érezte a szovjetek bizonytalanságát, azt, hogy esetleg itt valamit van keresnivalónk, vagy valami ehhez hasonló lehetett, mert akkoriban azért sokkal inkább támogatták a felkelőket, nem azt mondom, hogy mindenki, persze ezt sose így kell értelmezni, de azért akkor inkább jellemző volt, hogy itt vagyták a kapukat, be lehetett menekülni a házakba talán, és ellátták a felkelőket üvegekkel, adott esetben a molotov koktélokhoz, meg egyéb támogatást nyújtottak, és negyedikén meg már egyre, tehát de ahogy napok teltek, 5-i, 6-án pedig egyre kevésbé, egyre inkább azt, hát kire érteni meg, ugye, hogy a lakók azok nem nagyon szerették, hogy ott onnan lövöldöznek, azért a szabadságharcosok, az nagyon is veszélybe sodott a házukat, lakásukat, hát persze ők általában pincére voltak, tehát őket személy szerint kevésbé, de bár volt, tudunk olyan aknázásról, amely egész családot elpusztított, és mint külvárosokban, mint Csepelen, ott és rendkívül súlyos veszteségekkel járt a ócska melós házakban, ugye nagyon könnyen pusztítottak a szovjetek különböző aknákkal, meg más bombákkal. De hát ugye, akkor hát ez a lényege, hogy egy számokat mondani, azt tényleg nem nagyon mernék, ez egy általánosságban ez mondható el, amit a beszélgetésünk legelején, hogy az értelmiség azért nagyon meg volt szeppen elején, hogy ebből mi lesz, és ugye hát ők úgy is érezték, hogy felelősséget vállalnak azért, hogy ugye hogy ez a mozgalom idáig kiszélesedett, és ugye hát nagy volt az ijegység, mi lesz ebből.
0: Apád mit mondott? Őrsi István.
1: Apám az értelmiségiek közül nem tipikusan azt mondja, mint az értelmiség, tehát sokkal megijedtőbb, sokkal felkelőbb barát mondjuk, mint értelmiség nagyobb része. Tehát ő is aztán a rendszerváltás után is ennek az írásaiban is jelét adta. Tehát szerintem ebben
0: legalábbis az Angyal István barátja.
1: Angyal István barátja volt, de mondjuk csak az Angyal most, az Angyal is értelmiség volt, tehát ő sem az értelmiség volt inkább, még akkor is, hogyha betonszerelő volt, az később itt is lehető ugyan, de az értelmiség volt, művelt, nagyon művelt fiú volt, hát jobb, tehát apám az sokkal megértette azokat a szempontokat, amik a felkelőket mozgatták, tehát az a radikális törekvés, ami a függetlenséggel, meg a szabadsággal egyébként megszerezhető törekvésekkel sokkal jobban azonosult. Tehát ő személyében nagyon bátor, vakmerő is talán volt időnként. Úgyhogy emiatt aztán ezzel jobban tudott azonosulni ezekkel a törekvésekkel, és ez a rendszerváltás után is, amikor megindult ez a megint ez a beszélgetésünk elején mondtuk, hogy a ketté vált, megint élesen ketté vált a két csoport, akkor sokkal megértést tanúsította a felkelők irányában, mint az értelmiség nagyobb része.
0: Hát nagyon bátor ember volt, tehát mint publicista is, tehát a 70-es, 80-as években ő a hallatlan igazságérzetéről volt nevezetes, és ő volt az, aki ebben a meglehetősen béket szerető és béketűrő korban engesztelhetetlenül gyűlölte Kádárt, amivel úgy kirítta a közegből, tehát nekem voltak kollégáim, meg úgy általában ilyen értelmiségi berkekben, az, hogy mondják, hogy 56 után ült. És akkor ez olyan volt, mint egy, hát nem egy, hogy mondjam, nem szégyenfolt, hanem olyasféle, mint egy nemesi levél, de semmi hatása nem látszott az illető karrierjére. Tehát viszont apád, tehát beilleszkedtek, karriert csináltak, aki látták, elismert emberek voltak. Apád nem volt hajlandó ilyen kompromisszumokra.
1: Igen, nem csak ő, azért nem lennénk igazságosak, ha csak ültem lennénk, hát de csak, ő ilyen volt. Azt hiszem, hogy tárgyalagosan mondhatjuk, hogy ez valahogy.
0: De viszonylag kevesen voltak, akik nem tárgyaltak.
1: Igen, viszonylag kevesen voltak. Igen, ő az Angyal István történő barátsága, és hát valóban ez az igazságérzet, meg ugye ez a kádári megegyezés, ez nagyon is mindig nagyon zavart. Tehát megírt sokszor is a börtönben való kijövetel után, hogy megindult egyfajta konszolidáció, és ez az, ami neki nagyon nem tetszett.
0: Egy kis zenét, aztán kényesebb kérdésekre térünk rá. Ez pedig a Rokon szemb az ördögje, a Sympathy for the Devil egy élő verziója 1969-ből Rolling Stones-tól, vendégünk tiszteletére.

0: Itt a Szabad, Független és Demokratikus Tilos Rádió 90.3. Adástelefonunk 215-37-73. Még egyszer, 215-37-73. Széki János vagyok, az és rovat vezetője. És egy látszólag történelmi eseményről beszélgetünk Örsi László történésszel, az 56-os fegyveres felkeléssel, de kiderül, hogy elég sokat meg lehet tudni belőle napjainkról is. Például a mai magyar politikának szerintem az egyik rettenetes hiányossága, hogy képtelenek akár a politikusok, akár a közvélemény mértékadó személy formálói nemzetközi összefüggésekben gondolkozni. Amit tesznek, az gyakran nem más, mint a magyar tapasztalatok kiterjesztése a világra, és a különbségeket nem nagyon vesszük észre. Olyan október vége táján vagyunk, kezdődik a szuezi válság, és Moszkva meggondolja magát. Egyszer megígérik Nagy Imrének, hogy kivonulnak, amit hát miért ígérnének meg, hogyha megtehetik, hogy ne vonuljanak ki. Másnapra pedig meggondolják magukat. Ebben közrejátszott egy akaratlan amerikai diplomáciai hiba, ugyanis Dulles külügyminiszter mondta, hogy hát ők nem számolnak a Lengyelországgal, szintén változáson átesett Lengyelországgal és Magyarországgal, mint potenciális szövetségesekkel. Ezt ő Hruscsov szovjet vezető megnyugtatásának szánta. Hruscsov viszont úgy gondolta, hogy ezzel ő szabad kezet kapott a magyarországi beavatkozásra. És ugyanaz nap volt a köztársaságtéri vérontás. Ez a forradalomnak és szabadságharcnak egy fordulópontja. Mennyiben következett szükségszerűen abból, amit te a tájékozatlanságnak neveztél.
1: A köztársaság téli pártházastoma?
0: Igen. És az, hogy végül is lőttek.
1: Én a köztársaság téli pártházastomát is inkább a véletlen számára annak tartom, hogy úgy végződött, ahogy végződött. Ugye, mert Budapesten maradva nem történt másod ilyen esemény, ahol ilyen súlyos leszámolásra került volna a sor. Szorványos sem volt egy-egy, tehát az ugye nem túl, forradalomban, ha bármilyen fájó is, ilyenek azért előfordulnak. Így a közteleti lincselése együtt is azért azt kell mondjuk, hogy azért kevés fordult, nagyon kevés fordult elő ilyen a magyar forradalomban, ami ahhoz képest, hogy mennyire súlyos diktatúrát gyakorolt, és főleg micsoda borzalmas brutalitás gyakorolt az AVH a lakosság fölött, ahhoz képest ez tényleg egy elismerésre méltó teljesítmény, tehát kezet lehet csókolni a pesti srácoknak ilyen szempontból, nem nagyon bizonyultak bosszúállóknak. Köztársaság téren ez más volt valóban, de hogy miért volt más, hát itt is voltak jó páran olyanok, akik védték a sikeres ostrom után, amit azért nem tudom mennyire ismernek a hallgatók, ugye teljesen véletlenül sikerült leküzdeni az elvédők ellenállását, mert ugye az ismerjük a köztársaság teret, akkor tudjuk, a kézi fegyverekkel nem nagyon lehet megtámadni, mert ott olyan fedezék nélküli nagy térségek vannak, hogy az túlságosan kockázatos. A kivezényelt Biszku Béla által kivezényelt páncélosok, vagy közvetetten Biszku Béla át kivezényelt páncélosok.
2: Akkor páncélosok. Biszku mi volt?
1: Biszku ekkor a 13. kerületi párt bizottság elnöke volt.
2: És vagy hogy került a köztársaság tér?
1: Hát ő nem, ő amikor volt az ostrom, akkor a védők ugye nagyon szerettek volna segítséget kapni, és mindenhova fordultak, Biszku is hosszú időn keresztül. Tudni, az történt akkor már, hogy egy páncélos egy Pilis Csabai, már vagy páncélos volt, amire felkelők kezére került, már ott volt a téren, és lőtte a pártházat. Bár lehet tudni, hogy nem volt egy gyakorlott harckocsizó az illető, vagy a kis csapat, 10 percenként lőttek ugyan egyet, de ez ellen teljesen képtelen volt védekezni a párt a pártbizottságban lévő pártfunkcionárusok és AVH-sok, meg katonák, és ekkor mindenhova segítséget kértek, nagy nehezen aztán Biszkú hajlandó arra, hogy a Mátyás laktanyában lévő Virág Edit, vagy Ede parancsnokot felszólítsa, hogy akkor nyújtson segítséget a pártház belieknek, tehát ő annyit értett a honvédség közt talán, mint egy átlagos ember, tehát nem, a katonasághoz, tehát nem volt semmi szakértelme, az is ilyen népi nemzeti káder volt, vagy pontosabban népi káder,
2: úgyhogy
1: nemzeti is lehet, igen. Aki úgy kiküldte, 5 percet kellett majd várni még ahhoz, hogy a rádőszögöt is megteremtse a harckocsik között, ezt elkapkodták, tehát úgy küldték ki annélkül, olyan emberekkel, akik egyáltalán nem jártak még abba a területen, és ugye ott ki, és pedig jó elvtársok, a Galló István az kipróbált jó elvtárs volt, aki a úgymond ellenforradalom ellen már igencsak lehetett egyet és mást az asztalra az ilyen különböző összecsapások során, és ott véletlenül akkor pártházat lőtték szét. Azt hitték, hogy az Erkel színházat kell védeni, ahol a felkelők voltak, úgy hitték, hogy azt kell védeni, és véletlenül ez a röviden a történet, így tudták, hogy a felkelők leküzdeni, hogy így mondjam, a felkelők együtt a védők ellenállását, és mint ismeretes, hogy akkor egy szörnyű lincselés vette, önbíráskodás vette a kezdetét. És hát, hogy és ismételjem magam, ugye, hogy lehetett volna úgy, mint bárhol másút, ahol számos AVH-s foglyokat ejtettek a forradalomban, és mégse lett komoly bántódásuk. Itt viszont azok voltak fölényben, akik gyors leszámolást akarták, és bár voltak sokan a felkelők közül, akik kimentettek több elvtársat is, akik persze később nem főtlen bizonyultak állásnak. Hát tudom, hogy például a Kovács Imre, a Veselényi utcai parancsnok helyettes, aki kimentette Méhes Lajos elvtársat, az egyik pártbizottsági tagot, és ennek ellen Kovács Imrét kivégezték azért annak legyen, hogy a szerint 58-ban.
2: Ez a Méhes, aki aztán ipari miniszter lett?
1: Az. Az onnan, de nem csak ő, tehát ilyen Hollós Ervint mentettek onnan ki, meg még jó pár fontos elvtársat. Így menekült meg. Nemes Dezső az hátul a valahogy át sikerült a Rákóczi úton egy ilyen lukon sikerült átpasszírozni.
2: Aki idővel a Népszabadság főszerkesztője.
1: Ja, igen. Az, igen.
2: Ha már a témán,
1: igen, és még egy jó pár fontos későnek, mert pláne fontos pozíciókhoz jutott elvtársakat is menekítettek a pesti srácok, hogy így mondjam, tehát ilyenek is voltak köztük. Tehát ezt arra mondom, hogy szerintem itt sem lehetett előre, vagy nem lehetett pontosan tudni, mi lesz. Itt ez így balszerencsésen végződött a dolog, ugye ezáltal ez a borzasztó brutalitással, ami sok embernek a életét jelentette, és azok között többségükben besorozott AVH-s kiskatonák voltak, tehát bárki lehetett volna közülük, akár
2: a másik
1: oldalról is. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen történet volt, de visszatérve a kérdésedhez, ugye, hát bár vannak szakértők, például Charles Garty, aki azt írt a később jelentékeny könyvében, most azt címére nem emlékszem, 10 évvel ezelőtt írta meg, hogy ennek döntő szerepe volt a szovjet beavatkozásban, szerintem ebben téved, nem értek egyet ebben a Gártyival, mert ugye sok bizonyíték van arra, hogy a szovjetek leginkább legfontosabb bizonyíték 68, ahol nem kellett, nem volt fontos ilyen, hogy ahhoz, hogy a szovjetek beavatkozzanak a másik ország életébe. Tehát inkább ürügyként volt nagyon jó. Tehát ürügyként volt nagyon jó, hogy miért. Ezzel az ürügyel tudták például a Titónak a hozzájárulását is megszerezni november 2-án Brioniban, amikor Huscsov Malenkova oda látogatott. Tehát inkább ez volt egy jó ürügy a beavatkozáshoz, de nem pedig ok arra, hogy beavatkozás megtörténje. Annál is inkább, ugye, hogy fenn van a terzőkönyvekben, ugye október 31-éről éjszakáról beszélünk, tehát akkor még szóba se jött. Tehát anélkül szava, anélkül döntöttek a beavatkozás, mert kizárólag Mikoyan volt, aki ellen szavazott. Hát ott nyilván azon túlmenően, amit mondtál, még ugye hát a kínai pártvezetésnek is nagyon fontos szerepe volt ebben, meg persze a szatellitországok vezetői is, kommunista vezetői is sürgették a beavatkozást, tehát ők ugye nem szerették volna a precedens teremtődik az országukban, hasonló precedens teremtődik volna, érthető, hogy az ő szempontjuk is ilyen szempontból érthető, hogy meg akarták tartani a diktatúrát a saját országukban.
2: Ami egyébként 68-ban is megismétlődött.
1: Ami egyébként, tehát igen.
2: És ott, egyébként volt egy nagyon érdekes kitérő, mert Kádárnak az 68-as szerepéről elég nagy viták folynak, de azt lehet tudni, volt egy ilyen mozzanat, hogy elég sokáig óvaintett a katonai bevonulástól az oroszokat, pontosan azért, mert Magyarországon, ha október 23-án éjszaka nem döntenek, úgy akkor nem lett volna harc valószínűleg.
1: Hát azért ebben nem teljesen biztos. Hát
2: legalábbis ő így fogta fel.
1: Hát elkezdődött a harc. Az AVH-val szemben elkezdődött a harc. Még a
2: szovjetek. De azt le tudták volna szerelni.
1: Hát nyilván, hogyha meg lett volna kellő akarat, de nagyon erős teljesen, az nagyon fontos volt a forradalom kitörésében is, és a későbbi fejleményében is, hogy a pártvezetés, a magyar vezetés széteső félbe volt.
2: A köztársaságtér idején létezett még az AVH szervezete, tehát a parancsnoki hierarchia létezett?
1: Elvileg már nem, mert 29-én már Nagy Imre rádió beszédével feloszlatta az AVH-t.
2: És kiadott parancsokat 30-án?
1: Már kinek az AVH? Az AVH az egyébként a forradalom végéig is, pláne 25-én a Kossuth és Sortűz után nagyon komoly passzivitásba vonult. Tehát én szerintem tévedések azok a bizonyos AVH-s orralövészekről szóló visszaemlékezések. Hát nem az AVH kötelékében végezték, ők nagyon is visszavonultak, és nagyon is igyekeztek eltűnni, felszívódni, nem nagyon jeleskedtek abban, hogy most ők szembeszálljanak az akkori a forradalmi néptömegekkel. Úgyhogy ott komoly parancs már nem nagyon volt, és hát itt ezek is átöltöztek rendőrruhába, mint tudjuk, a köztársaságtéri védők is, mármint az AVH-sok. Tehát már központiban meg szétesett az egész.
2: Hát aztán átmentették magukat a megfelelő belügyi szervekbe, ja, változtatás nélkül.
1: Későbbiekben igen.
2: Hallgassunk egy kis zenét, mégpedig megint Rolling Stones-t, és töltsük együtt az éjszakát, botrányos felvételük 1967-ből, amit aztán egy ismert magyar énekesnő dalszerzőileg oppintottak, mármint legalábbis a zongorás riffet. De ezt csak a nagyon-nagyon öreg popzene hallgatók tudják.

0: Szerbusz.
1: A telefonom pont lemerült, csak szerencsém, de Bósznak van másik. Adáson kívül szerettem volna valamit kérdezni.
0: Ki vagy pontosan?
1: Egy hallgató.
0: Jó, szervusz, üdvözlünk, mondjad.
1: Hogy engem, meg szerintem másokat is érdekelne, ami nem a témához szorosan kötődik, hogy miért nevezted ezt a 69-es felvételt botrányosnak, meg hogy ki volt az, aki ellopta azt a zongorás riffet?
0: Irónia volt részemről, bár igaz, hogy közben itt Őrsi Lacos mondta, amíg szólt a zene, hogy ezt Kínában is betiltották. Ugye az a szöveg, hogy töltsük együtt az éjszakát, ezt eredetileg azt hiszem még az Ed Sullivan Show-ban is csak úgy engedték játszani, hogy töltsük együtt némi időt.
1: Aztán.
0: Uh-huh. És nem emlékszem ki írta a számot, ez az utána következő Táncdalfesztiválon Zalatnai Saroltának volt a versenyszáma, tehát természetesen nem ő plagizált, hanem aki a számot szerezte, de hát ez már a múltba tartozik.
1: Ez értem, elég... köszönöm.
0: Szívesen, szervusz.
1: Ja.
0: Tehát itten a Sznobok órája című műsort halljuk, morcsos műsor, másként mondolkodóknak, Széki János vagyok az és rovatvezetője, vendégem Őrsi László történész, adástelefonunk továbbra is 2-15-37-73-56-ról beszélünk. Van egy érdekes kérdés, ezen szoktam gondolkozni, hogy városi eseményeket látunk. Győr, tehát Budapest, Győr, Miskolc különféle irányban haladó események, különféle intenzitással. Most tudni kell, hogy a magyar népességnek a többsége ekkor falun lakott és a mezőgazdaságban dolgozott, tehát többen voltak a mezőgazdasági munkások, illetve ebben a pillanatban egyéni gazdálkodók, mint az ipari munkások. Ez csak valamikor a 60-as évek elején fordult át, a Rákosi énásokkal intenzívebb kádárféle iparosítás eredményeként, meg a TSZ-esítésnek, a totális TSZ-esítésnek az eredményeként. Mit tudunk arról, hogy mi volt falun?
2: Hát erről kicsit nehezebb beszélnem, mert ezt nem, én nem kutattam. Tehát egy olvasó vagyok, mint ebben a kérdésben inkább olvasó, mint
0: volt-e valami fegyveres akció?
2: Fegyveres akció kevés volt. Volt egy-két leszámolás, inkább az volt a jellemző. Hát mondjuk a ruszkik ellen, a szovjetek ellen, ugye, ha igaz, akkor ott a mecseki láthatatlanok vették fel, úgymond lecseki láthatatlanok, tehát a mecsekben a Pécs Komodó környékéről verbúválódott csoportok vették fel a harcot. Nem, ebben úgy érzékelem, hogy van azért csomó legenda is ebben a történetben, de ezt nem kutattam, tehát azért erről nem mernék azért teljes biztonsággal nyilatkozni. Fehérváron is volt valami utcai harc, és Dunajvárosban, Dunapentele akkor úgy hívták, Dunapentele környékén, ott súlyosabb volt.
0: Akkor még Pentelének hívták?
2: Dunapentele, Sztálin város, mind a kettőben. Azt hiszem különböző részei voltak, úgy város volt. Az. Uh-huh. Falu volt régen Dunapentele, tehát ebből alakult ki a Dunajváros, és ott még komolyabb fegyveres események voltak, mint előbb említett helyeken, de összességében azért nem mérhető az ellenállás a pesti, akár külvárosi ellenállással sem. Hát, és hát ugye ott, hát, ami ugye egyértelmű, hogy minden faluban azért átalakult valamennyire, de és intaktul nem maradt meg, mire ez rövid alatt is átalakult a szerkezet, atom szerkezete, ott a helyi vezetésnek voltak nagyon jelentős szerepe, vagy vezetés szerezett meg ott különböző funkciókat, vagy a közgazdaságnak a irányításából másáltal, és a vezetését ott vették, helyiben vették át, különböző forradalombizottságok, vagy nemzeti bizottságok révén, úgyhogy ott nagyon fontos szerepe volt a forradalomnak ott vidéken is, és hát persze abban is, ugye, hogy élelmiszerrel látták a fővárost is, tehát meg volt a szolidaritás is meg volt, amit azért mostanában már olyan gyakran hiányolunk. Tehát a vidék is hozzátartott ahhoz az egész képhez, amit az 56-os forradalomról azért mindenki tud, hogy azért itt egy össz nemzeti össznépi, ez lehet, nem kopott el, hogy az a két szó, megmozulás volt, tehát egy nagy egyetértés, vagy egy nagy közös vállalkozás volt, hogy így mondjam, nem egy jó kifejezés, ezt tudom, de ami ilyesmi volt.
0: Miről nem szólt 56? Te, az az érdekes kérdés, mert ugye a Kádáréknak az volt, hogy visszajönnek, visszakívánták a Horthy fasizmust. Na most bár hát a mostani mintavételek azok eléggé már hogy mondjam, szubjektívek, és nagyon sok időt telt el azóta. Az, nekem az összbenyomásom, főleg Standeszki Éva tanulmányait olvasva, meg másokat is, hogy ellentétben azzal, amit például Irving, az ismert holokauszt tagadó történész mond egy korai Kádár által támogatott művében, hogy ez egy antiszemita felkelés volt, igazából általánosságban természetesen voltak ilyen jelenségek, és ezt Ungvári Rudolf is megírta, hogy hát terrortámadások is, de igazából meghökkentően kevés antiszemita incidens és jelszó volt 56-ban, ez az egyik. A másik, ami engem furdal, mert ez a könyvemben ezen gondolkoztam elég sokat, hogy ahogy én nézem, mennyire nem volt téma Trianon 9 évvel a párizsi béke után.
2: Hát nézzük az első kérdést. Tehát én nekem az a meggyőződésem, hogy a fővárosban, és főleg azok, akik forradalmat fontos szerepet játszottak, tehát a harcok idején nagyon nem volt jellemző az antiszemitizmus, tehát kevés, én úgy láttam, hogy kevésbé, még sokkal kevésbé, mint ahogy az általam is tisztelt Standeszki Éva ír erről, tehát itt szinte egyáltalán nem, szinte nem is tudunk róla. Amikor véget, tűzszünet volt, amikor véget értek a harcok, akkor persze fölbátorodtak egyesek, és akkor elkezdtek ott a lépcsőházakban, meg egyébként kiabálni mindenféle undorító dolgokat, de tettekre azért nem került sor, és ha valaki próbálkozott volna, akkor kisebbség, akkor biztos, hogy rosszul járt volna. Itt a felkelők közül is több parancsnak is, mégpedig nagyon tekintélyes parancsnak is, nyíltan, tehát közismerten zsidó származású volt, két példát mondunk, Angyal István és Nickertburg László, tudta mindenki róluk, hogy zsidók voltak, és mégis szót fogadtak nekik, tehát elfogadták a vertésüket, úgyhogy ez volt inkább a jellemző forradalomra. Itt Pesten mindenképpen, vidékről tudom, hogy egy két helyen mindenképpen, ugye Miskolc és Hajdúnánás, ahol voltak azért undorító antiszemita események is, de ez tényleg nagyon nem ez volt a jellemző a forradalomra. Még akkor sem, hogyha most sajnálatosan a zsidók mai fejjel is így érik meg, mint hogyha sokan visszaemlékezéseiből ez derült, hogy mennyire féltek. Ez érthető az ő félelmük, de legalábbis a forradalom napjában ez nem volt megalapozott. Az, hogy később mi lett volna, azt senki nem tudja. Lehet, hogy lett volna ilyen fordulat, de a forradalomban ez nem látszott semmilyen a jel ennek, hogy ebbe az irányba fordult volna a mozgalom. A Trianon az is egy érdekes kérdés, és ez is legjobban bizonyítja azt, ugye, mert a Trianon is azért elsősorban, bár nyilvánvalóan ez egy össznépi fájdalom, de mégis elsősorban a jobb oldalnak a tematikában szerepel az első helyen, és tekintve, hogy alapvetően, ha megnézzük az újságokat, plakátokat, azért a messze nőtt ki baloldaliak voltak, a követelések is, meg az egy egész arculata forradalnak baloldali volt, emiatt ez a érdekes módon a Trianon is háttérbe szorult.
0: Tehát ezt a 45 előtti rezsimmel, azzal a világgal, azzal a jobb oldalal azonosították.
2: Valamennyire azzal, csak valószínűleg ez lehetett az oka, mert valóban ez egy tényleg érdekes felvetés, hogy ez miért nem jött, miért is nem került az előtérbe ez a Trianon, ennyire nem került előtérbe, már pedig hiába keresnénk plakátokon akár, most az újságot hagyjuk is ki, ott se találnánk, plakátokon sem nagyon, nem nagyon, lehet, hogy egy-két elvétve volt egy-ketten, akik ilyen plakátokat megfogalmazta, de nagyon nem volt jellemző.
0: Hogy is volt az a, mondta, volt ez a munkás ember, akit idéztél, amikor beszélgettünk erről, hogy Horthy is ilyen, Horthy, a Kádár is olyan, hogy is volt ez?
2: Kapitány Sándor nevű Práter utcai felkelő, az nyíltani 57-ben, pont egy évvel azután, épp a Köztelet téren, amikor volt egy ünnepi, nagy ünnepi beszéd, ugye, és akkor mondta, hogy Horthyék se akartak segíteni a dolgozókon, az embereken, ugyan a Rákosiék se egyik nagyobb fos, mint a másik, amihez hasonlót írt, mondott is a rendőrkapitán. A rendőr betartozták, és ott is ezt mondta. Tehát nyíltan vitatkozott a börtönőrrel is, aki jelentette, hogy nem volt kedve vitatkozni a kapitán Sándorral, inkább bezárta magam, egy magánzárkába zártam inkább, de ezt nyíltan fölvállalta. Az a letartóztatása úgy történt, hogy ott nagy hangon vitatkozott ott valamelyik házaspárral, miközben a női tagja a párnak ment rendőrért, följelentette, úgyhogy így vitték be a fiút.
0: Igazán kiváló. Aztán kiengedték végül a börtönből? Vagy hogy...
2: Elítélték.
0: De elítélték, és aztán tudunk róla utána valami?
2: Nem, sajnos nem tudok semmit sem. Olyan ötöst azért kapott, ha jól emlékszem.
0: Értem.
2: Hát de emiatt is, tehát az izgatás is a Práter utcai csoportban részvételére, de nem, ott nem volt különösebb, nem volt nagy szerepe azért neki, azért úszta meg, idézőjelben úszta meg ennyivel.
0: Utolsó előtti zenénk egy Frank Zappa blog. A We Are In It Only For The Money, azaz a Csak a pénzért csináljuk című nagy lemezről, ami a Beatles-től a 68, a maga a borító az a borsőrmesternek egy nagyon kegyetlen kifigurázása, a tartalom pedig egy ilyen általános szatíra Amerikáról, a bezápult középosztálybeli figuráktól a kamu hippikig, nagyon utálta az apa a hippiket. Hallgassuk ezt a pár számot, nagyon tanulságosak, 3 darab egy végtébeni, fél és egy percesek.

0: az utolsó szakaszban a Sznobok órája című műsorban Széki János vagyok, és Örsi László történésszel beszélgetek. Hogyan lehet 56-ról bármit mondani? Úgy értem, hogy ez nem egészen két hét volt maga az első gyönyörű délutántól a szovjet bevonulásig. Nem volt rendszer. Tehát mindenki sokan sokfélét akartak, különféle érdekek, nézetek ütköztek. Ezek közül az érdekek közül nem mind volt tiszta, volt, ami nagyon tiszta volt. Nézetek között nagyon sok volt, aminek semmi valóság alapja nem volt, és ugyanolyan csődhöz vezetett volna, mint aminek Jugoszláviában később a tanúi voltunk. Tehát természetesen a baloldaliaknak nagyon kedves a munkás önigazgatás rendszere, de hát úgy ismereteink szerint gazdaság még nem prosperált tartósan sem, egyáltalán hitelek és egyéb kiáratok nélkül. Folytatható volt-e, vagy lett-e volna 56?
1: Ugye mi itt kénytelen vagyunk ugye feltételezésekbe burkolózni. Hát valóban a munkástanács, így van, az még a beszélgetésünk elején is és mondtuk, hogy hát ez nem valósult meg sehol se, ezek a fajta vágyak, amelyek a munkástanács követelésekben vagy a célokban hangsúlyt kaptak. Úgyhogy valószínűleg, hát amit lehet gondolni, az valószínűleg egy ilyen belpolitikai válság lett volna a győzelem esetén. Voltak ugye nagy imrések, hogy ezek a nagy imrek, aki ekkor nagyon népszerű volt ebben az időben, tehát október 31-től, amikor a több párt rendszer kihirdette nagy imre, aztán másodikán, amikor a függetlenség és a semlegesség, a Varsói szerződésből való kilépés és a semlegességét menette be, hát akkor ezekkel végül is teljes mértékben megvalósította a Nagy Imrének a forradalom követeléseit, és nagy hihetlen népszerű is volt, és ellentétben azokkal, akik mostanában sokan állítanak, hát rengeteg szervezkedés az arról szólt, hogy Nagy Imre lett a kormányban, tehát ez a címmel álltak össze, sok-sok ember is próbálkoztak még menteni menthetőt sikertelenül. Tehát a valószínűleg Nagy Imre, az kérdés, hogy meddig ment. Hát ezt ugye nem lehet tudni, hogy Nagy Imre népszerűsége meddig tartott volna, valószínűleg a másik nagy erőpont pont az egy idő után a Mindszenti körül alakult volna talán ki, valószínűleg. Bár érdekes
0: aki
1: módon...
0: Aki szintén nem volt olyan elvetemült reakciós, mint aminek a Kádár kormány idején feltüntették, tehát igen konzervatív ember volt, de abban a bizonyos rádióbeszédben egy teljesen normális nyugati jobb-közép.
1: Hát részben, de ő vette azért a széthúzás magját azáltal, hogy azt mondta, hogy a bukott rendszerörökösnek nevezte nevezte Nagy Imrét is a Nagy Imre kormányt.
0: Amihez viszont, hogy mondjam, demokratikus viszonyok között joga volt.
1: Hát nem is a jogról beszélünk, hanem azt, hogy persze még bármihez joga lehet is volna akár, de azért amellett, hogy egyetértek veled, hogy a beszéde önmagában abszolút nem volt, lett volna egyébként támadható, tehát nem hirdetett olyan eszmeiséget, amelyek esetleg a régi hortista rendszerre hajazott volna. Ez azért emiatt a széthúzásnak a kezdeményezése miatt nem volt szerencsés, de igen, tehát ez is mutatja a forradalomnak az egységét, a forradalom célkitűzésének egységét a társadalomon belül, hogy még Mindszenty sem mondott olyat, ami magával a forradalommal, a forradalom célkitűzéseivel ugye szemben állt volna, ami azért nem kis szó, tehát ez akkor azt jelenti, hogy a társadalomnak óriási nagy részét magával foglalhatva, mindaz, amit a forradalom követelései jelentettek. De hát későbbiekben az a kérdés, hogy később mi lett volna, hát részint lehetett volna, hogy a kis gazdapárt azért nagyon erős volt, lehetséges, hogy ott Kovács Béla ugye nagyon népszerű, főleg akkor túl vagyunk már a Szovjetunió beli deportálásán is, tehát nyilván ez is talán még fokozta volna az ő népszerűségét. hát Kisgazda párt, szociáldemokrata párt, egy klasszikus nagy történelme bíró pártok, és ez, és mondom, ennél még a háború előtti politikai formációk közül, ki tudja, mondom, Mindszenty lett volna esélyes, aki körül elhakulhatott volna ki nagyobb tábor, de érdekes módon...
0: Aminek lett volna realitása egy demokráciában is, hát 45-ben leradíroztak mindent, ami a előző rendszerből még valójában átmentett, tehát ő nem volt becstelen.
1: Nem, de most itt az egész új lehetőség lett volna, ugye itt most ország független, azt játszok, ugye, hogy az ország teljesen független lett volna, tehát még annyira sejtek volna benne nemzetközi erők, mint amennyire 45 után, és főleg hát a szovjet azért bármennyire is sem annyira avatkoztak be az ország ügyeibe, de mégiscsak a belügyi szektor azért az ő kezükben volt, meg egyéb apróságok, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy teljesen. És ez most megszűnt volna a semlegességgel.
0: Hát ahogy ugye 1989-ben sem szűntek meg a belügyi erők. Ez volt a sznobok órája. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm szépen Őrsi Lászlónak.
1: Én is köszönöm. Eljött.
0: Szervusztok. Most pedig Leonard Cohen utolsó, legutóbbi dala következik, pár héttel ezelőtt jelent meg. Nagyon remélem, hogy nem az utolsó, de erős a halállal való szembenézésnek az erős hangulata lengi be.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Az első számmal Etta James-re emlékeztünk, aki a napokban hunyt el, és most pedig folytatjuk Bohumil Hrabal sörgyári kapricsóját. Figyelem! Kiskorúak, kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. Jó szórakozást!

0: csörögés és csörömpölés hallatszott. Franci robogott ki az Orionján az verzsinyeki kiserdőből. A ricsa és zörej szakadatlanul erősödött, mint a Francin az Orion összes alkatrészeit maga előtt söpörni. Kiszaladtam az iroda elé, kinyitottam a kaput, Francin behajtott a sörgyár udvarára. Az oldalkocsiban ott zötyögött az a kis lábmeghajtású eszterga, amelyet Francin nagyobb utakra mindig vitt magával. Most a motorbicikli befordult egészen az ajtónk elé. Francin levette a szemüvegét és a bőrsisakját, és kezével jelezte, hogy úgy szaladjak haza, már tudtam, hogy ajándékot hozott. Beszaladtam a konyhába, Francin valamit bevonszolt hátulról az iroda folyosóján keresztül a szobába, ott mahinált egy kicsit valamivel, aztán bejött a konyhába, kezét dörzsölte és nevetett. Megsimogatta Pepin bácsi vállát, én meg rávetettem magam Francinra, és szokásunkhoz híven végigkutattam összes kabát és nadrág zsebeit. És Francin nevetett, és olyan ennivaló volt, hogy megdermedtem, mi lehet e mögött. Aztán azt mondtam, nem gyűrű, és nem nyaklánc, és nem óra, és nem bros, hanem valami nagyobb, ugye? Franci pedig levetkőzött, és a kezét mosta, és bólogatott, és mikor a kezét törölte, a szobaajtóra mutatva megkérdeztem, ott van? Francin bólogatott, hogy ott van. Szánszándékkal lassan vetkőzött, és úgy tett, mintha le kellene pucolni a cipőjét, míg meg nem fenyegettem, hogy berontok a szobába, mert már nem bírom ki. Franci fölemelte az ujját, megkért, hogy hunyjam be a szemem, és bevitt a szobába. Egy pillanatra ott hagyott, aztán megszólalt a zene, és egy tenor gyönyörű dalba fogott. A szívem értett kiált, havaim, fehér virág. Kinyitottam a szemem, megfordultam, ott állt Francin égő lámpával, és egy dobozos gramofonra világított. Majd az asztalra állította a lámpát, és felkért táncolni. Derékon fogott, másik kezébe szorította a kezemet, és Francin fülelt, és most egy hosszú lépéssel tó! Ki egyszer téged hágy itt, az mindig visszavágyik. És Francin, csodálkoztam, mert mindig rosszul táncolt, tangó lépésbe ment át lágyan. Olyan jól, hogy hozzásimultam. A lábát egész bátran a lábaim közé csúsztatta. Úgy egymásba csusszantunk, hogy hátra húzottam, hogy jobban szemügyre versem Francin. Aztán a vállára hajtottam a fejemet, ám de fordulás következett a táncban, és Francin kijött a ritmusból. Várt egy pillanatot, és amikor hátralépéssel akarta megint folytatni a tangót, jól lépett ugyan hátra, de nem ritmusban. Erre elbizonytalanodott, de mikor az egész táncot szétszincálván kileste az első három lépést, megint bekapcsolódott, és gyönyörűen úszott a szőnyegen. A biztonság kedvéért nem is forgott, kilépni sem akart, csak hosszú lépésekkel, mint a ragadós, forró aszfalton járna, táncolt a szoba egyik végétől a másikig. Ott ügyetlenül megfordult, és megint ritmusban masírozott. De mégsem tudta megállni, hogy újra meg ne próbálkozzon a fordulással, ellépett mellőlem, és a lépéseit figyelte a szőnyegen. Láttam, hogy a lépések jók, de hiányzik a lényeg, a ritmus. Még úgynevezett bedőlést is igyekezett csinálni. Átfutott a fejemen, hogy biztos járt valami tánctanfolyamra Prágában, valami magántánciskolába, mert még a bedőlést is perfektül megcsinálta. Hátrahajlított, csak nem a szőnyeghez ért a hajam, de mikor megint befűzött, azt is jól csinálta, csak éppen a lépések fonalát fűzte folyton a zene tűfoka mellé. A gyönyörű tenor elhallgatott, és a zene halkan kimúlt. Francin arcáról eltűnt a mosoly. Jóformán úgy rogyott le a székre. Lélegzetvételnyi erejesen maradt attól, hogy nem ment neki a tangó, attól a felismeréstől. Mert a legutóbbi farsangon a fiatal kleckával táncoltam, egy gyárbeli serfőzőmesterrel, aki gyönyörűen csellózott, és 4 reál gimnáziuma volt. És úgy, de úgy tudott táncolni, és annyira együtt voltunk, hogy a táncolók abba hagyták a táncolást, és körénk sereglettek. És mi ketten úgy táncoltunk, mint 2 artista, mint 2 összekapcsolt tengely, tökéletesen egyé válva. Miközben Franci magában ült az oszlop mögött, és a padlót bámulta.
1: A Vlaszta kisasszonnyal is így táncoljuk,
0: mondta Pepin bácsi.
1: De egy kicsit másképp, gyorsabban, Vlaszta Martelt tőtt nekem, azt mondja, na József úr, mit játszak magának, mire én játszom egy rojtot? Milyen rojtot? Kérdezi a Vlaszta. Mondok, a Bunda nevű zeneszerzőtől, az úgynevezett Goblenkától. Szabad, sógorasszony! Francin, tedd egy kicsit sokkal gyorsabbra, és figyeld, hogy kéne rendesen táncolni!
0: Pepin bácsi kézen fogott, és úgy rákapcsolta Jess, ahogy Francin arrább lökte a sebességváltót, mint ahogy a gyorsított felvételen szaladnak a nők. Pepin bácsi hajladozni kezdett előtte, erre én is hajladoztam. Aztán hozzám érintette a homlokát, én is ő hozzá, hirtelen megfordult a bácsi a zeneritmusában, kézenfogva megfordultunk, és háttaláltunk egymásnak. A bácsi felemelte a lábikóját, és tekergette, tologatta a cipőjét lábikrástól. Aztán kitárta a kezét, tapsolt egyet, és olyan gyorsan forgatta a kezét, mint a fonalat gombolítana. Aztán csípőre tette a kezét, és jobbra-balra kaszálta a lábával. Nekem is utánoznom kellett, csak ellenkezőleg nehogy kirúgja alólam a bokámat. Aztán megfordult, derékon fogott, és feldobott a plafonra. A hajam a vakolatot érte. Aztán a bácsi fel-alá cipelt a zeneritmusára. Orra a köldökömbe mélyett, aztán elengedett, megfordított, háttal egymáshoz simultunk, a bácsi a karjára fűzött, mint egy puttonyt. Belekaroltam, és hintáztattuk egymást, mintha elgémberedett derekunkat egyenesítgetnénk. Aztán a bácsi eleresztett, ritmusban körülügetett, rohamozni kezdett, mint a piros alsó a bottal. Utána csináltam, és a tánc pontos volt és kiszámíthatatlan, de mindig a ritmusban maradt. Mintha mozgás sokkal pontosabban töltené be a zenét, mint bármely más tánc. Aztán a bácsi felugrott, szétvetette a lábát, visszaesett a szőnyegre és párgát csinált. Én féltem, hogy szétmegy a lágyékom, hát csak hajolgattam jobbra-balra. Közben a bácsi váltakozva szagolgatta bal és jobb cipőorrát, aztán egyszerre csak, mintha a plafon szippantotta volna fel, felugrott, felhúzta a lábát, és olyan gyorsan rántott föl a vállához, és a vállán át a lábamnál fogva a földre, hogy a cipő sarkammal végigkarcoltam a plafont. Franci nézett és mosolygott. Aztán kiment a konyhába, és visszajött egyik kezében egy bögre langyos teljes kávéval, a másikban egy karé szálasz kenyérrel, azt harabdálta, minket nézve. De a gyorsított tangó elcsendesedett, a tenor befejezte a dalát. Ki egyszer téged hágy, itt a szíve visszavágyik, Hawaii-m, fehér virág, álmom te vagy. És amikor Pepin bácsi a helyemre vezetett, kezet csókolt, fogta a karomat, és mélyeket hajlongott minden irányban. Valami nagy nézőtér előtt hajlongott, és csókokat dobott a szoba sarkaiba. Ahogy elmentem az asztal mellett, ráléptem a deszkacsonkra, amit levágtunk róla, és kificamodott a bokám. Bátyám, mondta Francin, egy parlagon heverő harmónia vagy. Felsikoltva elestem, és többé nem álltam föl. Múcsek azon az éjszakán kimúlt. A házmesternek már este le kellett láncolnia a fészerben, és Múcsek nem volt képes meglátni a krémroló és a farokfájdalom között az összefüggést, és már nem akarta legújabb divat szerint szép fiú lenni, így hát iszonyú vonításba kezdett, és hab ütközött ki a pofáján. A téboly habja a krémroló habjával keveredve. És éjfélkor Francin megtöltötte a browningját, kiment az udvarra. Hamarosan lövéseket hallottam, az egyiket a másik után. Az ablakhoz sántikáltam, és láttam az elemlámpa fényében Múcsekot, ahogy feszíti a láncot, a hátsó lábán áll. És mancsával könyörök, hogy kiegyezik már a megrövidített farokkal, hogy mindennel megbékél, csak ne lőjön rá a gazdi. És Francin kilőtte az egész készletet. De Múcsek még mindig nem esett el. Ellenkezőleg megindítóbb volt, mint bármikor máskor. Csak állt a hátsó lábain, és kapartam elsővel. És én ezt az egészet halálos bűnnek tartottam. Én követtem el a Múcsekon. Oda sántikáltam a heverőhöz, és elsírtam magam. Befogtam a fülem, hogy ne halljam a lövést, mint egy szemrehányást. A lövés elhalt. Múcseknek aligha nem vége volt, de biztos az utolsó pillanatig csóválta nem létező farkát, mert biztosan azt hitte, hogy valaki más lő ott, mert állat lévén bizonyára nem értette meg, és nem volt képes felfogni, hogy okozhattam neki én azt a fájdalmat, meg a gazdája a Francin. Aki visszatérve a Browning a ruhástól az ágyra zuhant, és úgy láttam, hogy ő is sír. Most olyan felesége voltam a Francinnak, amilyent óhajtott. Otthon ülő rendes asszony, olyan asszony, akiről tudta, hol van, hol lesz másnap, hol szeretne lenni mindörökre. Nem túl beteg, de egy kissé talán olyan asszony, aki elsántikálna a kályháig, a székig, az asztalig, de főleg olyan asszony, aki a terhére volna. Mert Francin abban látta a családi együttélés ne továbbját, hogy hálás vagyok neki, amiért reggel elkészíti a reggelimet, délben elmegy motoron az étterembe az ebédért, de főleg, hogy megmutassa, mennyire szeret, micsoda örömmel képes gondoskodni rólam, és ahogy ő gondoskodik én rólam, valahogy úgy kéne gondoskodnom nekem is ő róla. Az volt a Francin álma, hogy minden évben torokgyulladást kapjak, meg influenzát, hogy néha még tüdőgyulladásom is legyen. Olyankor mindig magán kívül volt boldogságában. Emberről soha senki nem gondoskodott úgy, mint ahogy Francin gondoskodott. Az volt az ő vallása, földi mennyországa, ha hidegvizes lepedőkbe csavarhatott. Ha lepedővel szaladgált körülöttem, és úgy rám tekerte, gabaidotta, mintha élve bebalzsamozna. De aztán a karjába vett, és óvatosan betett az ágyba, hogy a kislányok fektetik le a babájukat. És óránként odahagyta az irodát, hogy megmérje a lázamat, 2 óránként kicserélte a borogatást, és a lelke mélyén bizonyára azért imádkozott, hogy nem mintha ő azt kívánná, de ha úgy van megírva a sors könyvében, többé ne keljek föl, hogy az ő kisbabája legyek, akinek úgy van ő rá, ahogyan ő neki van én rám szüksége. És amikor lábadoztam és járni kezdtem, mikor újra tiszta szívből kezdtem nevetni, és újra diadalmaskodó félben volt bennem a nem rendes asszony, Franci megint magába zárkózó lett, és megint arról álmodozott, hogy béna vagyok, és ő hordszéken hordoz, esténként felolvassa nekem a nemzeti politikát, vagy valami regényt, hogy ki legyen egyenlítve a komplexussal, ami van neki az én brutális egészségem miatt, amely szereti a véletlent és a váratlan eseményt és a csodálatos találkozást, amíg viszont Francina rendet szerette, az ismétlés neki a helyes utat mutatta, mindaz, amit előre lehetett látni és elrendezni, mindez együtt, ez volt Francin élete. Az a világ, amelyben hitt, és ami nélkül nem tudott élni. És most ott voltam neki az ágyban, tündöklő, fehér gipszbetett bokával, hosszabb időre mozgásképtelenül, vagy csak mankóval, és később bottal képesen, most, amikor Josephine Baker Charleston táncol. De talán épp idejében jött ez a boka ügy, mert Francin, amíg rohangáztam, egyetlen jelmondatot sem volt képes összehozni. Annyi negyedéves papírt írt tele 3-as számú redisztollal, és a sörrendelés növelésére biztató összes reklám a kályhában végezte. Ám most, amikor fehér lábam párnám pihent, Francin a konyhában járt, kelt, langyos kávét ivott és száraz kenyeret majszolt hozzá, aztán egyszerre csak megállt bögrével a kezében, mintha elmerengett volna. Mi több látomása volt. Attól bandzsított, bögrét kenyeret félretett, leült és írt a 3-as redisztollal a kaligrafikus feliratokat a sörözőkbe. És amikor megvolt vele, a falra rajszegezte a 4. ív papírt, hogy lássam, hogy rájöjjek, hogyha egészségesen is úgy viselkednék, mintha beteg volnék, 1-2-re kineveznék a sörgyári igazgatójának, a korlátolt felelősségű részvénytársaságének, akkor a munka és életlendületet ad neki az én bénult mozgásom. Francin 1 hét alatt további 0,5 hektoliter langyos kávéból merített inspirációt, és körülaggatta az egész falat redisztollal írt és grafikailag megtervezett jelmondatokkal. Több sör, kevesebb vesződtség és mogorvaság. Megrendült az egészséged? Mostold meg a söröcskénket. Ki nem kapatos? Bánatos. Hogyha sört kóstolt szája, kipirul az orcája. Hogyha sört nem ihatom, a lelkemet kiadom. Hurutos a torok, has, söröcskével borogas. Sörivás, félegészség. Egészség, stramság, erő, sörből kerül elő. Ki jó kedvet akar nyerni, sört kell annak gyakran nyelni. Kebelükbe bevésség, sörben erő, egészség. Ki hazáját kedveli, sörét issza, vedeli. Finom söröcskén keltelve megoldódik kikinyelve. Ki a kocsma elé érve enni-inni nem térbe, egészsége ellensége. Hazurra, útra, minden üvé, frissítő sört. Sört minden időre, kellően felfrissült tőle. Úgy örvendezett az inspirációján, hogy egy egész bögre kávét töltött magának. Bekapcsolta a gramofont. A tengeren messze túl, csodálatos föld virul, Hawaii, és úszó lépésekkel tangózni próbált, és annyira telve volt optimizmussal, annyira örvendezett a közeli jövőben elraktározott valamiféle eseményen, hogy este bezárkozott a szobájába, folyton a Hawaii-nte fehér virágot hallgatta, pillanatonként kijött nevetve a modern tánc kézikönyvével, és ha kiörvendezte magát, megint visszament a szobába. Úgy fény lett a kulcsuk a félhomályban, mint az én gipszbetett lábam, és tudtam, hogy biztos felfestette magának krétával a lépéseket, olyan cipőnyomokat. Nem csak az alaplépéseket, hanem hátralépéseket, fordulásokat is. Egy egész krétával körülrajzolt cipőtápnyom útvonalat, és türelmesen járkált bennük a Hawaii melódia ritmusára. Annyira boldog volt tőle, hogy mennek a lépések, hogy nappal is, ha kinéztem az ablakon az udvarra, és láttam, hogy siet elintézni valamit a főzőházba, hirtelen lassabbra fogta a lépteit, és tangó lépésbe ment át, fordult, hátralépett, kissé felemelt kézzel táncolta tovább azt a modern táncot. Láttam, hogy figyeli a lábát, láttam, hogy tanácstalan, és ha lehetne, fölrajzolná magának krétával az útra a lépéseket. De ez sem vette el a kedvét, ellenkezőleg. Este annál nagyobb erőbedobással igyekezett megtalálni a krétával telerajzolt szőnyegen azt a részt, amelyen át behatolhat a gramofon ritmusába, amely már századszor játszotta a Hawaii-t. Francine minden este kiszerelte az Orion motorbicikliéből az elemet, behozta és bekapcsolta a nagy frekvenciájú áramokat. A piros bársonybélésű koffer tompán csillogott az üvegszerkezetektől, és Francine szikrákat ugráltatott a bokámba. A fulgurációs villámok áthatoltak a gipszen, aztán darabonként lehúzta rólam a ruháimat, észre se vettem, hogy majdnem mesztelen vagyok. Jót tettek a fulgurációs villámok. A masszírozó henger apró szikrákkal erősítette mindkét lábamat és hátidegeimet, és Francine suttogott. A legjobb módszer, Marie, a szépséged növelésére fulgurációs áramokkal konzerválni a szépségedet. Örömmel vártam minden este az istennyila és rövid zárlat illatú lila masszázsokat. A gyümölcsös kerten át megint hallatszott a szép férfi hang. Jiro úr a hangjával lőtte ki magát atlasz ruhában az ágyúból. Láttam a falon át, hogy repül át a sörgyár fölött, oldalsó középtartásban van a karja, kisé fanyarul mosolyog. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, édes arany kis cicám. Most Jiro úr a föld irányába görbült, széttárta a karját, és rózsát és csókot szórt a lefelé nézőknek. Francine fém elektródát nyomott a kezembe, egy fekete gombbal bekapcsolta a készüléket, és hipnotizőr módjára lebegtette kezét a testem fölött. Amerre mozdult a Francine keze, ott szikrák pattogtak sisterekbe a tenyeréből. Lila búza szemeső esett. Ezernyi ne felejts és ibolya hatolt a testembe a készülékből Francine tenyerén keresztül. Ózon és a házba csapó villámszaga lebegett fölöttem. Csak a begipszelt bokám ragyogott kékes vízfénnyel. Híre hamva sem maradt, eltűnt a Nimburki mély víz alatt. És Hiro úr becsapódott a trambulinra, és rugózott, és hajlongott a kék atlasz ruhájában. Éreztem, hogy az én testem is átható villanyáram szagot áraszt. Egyre szaporában és szaporában liegtem. Egész testemből dicsfény áradt. Néztem a tükörben, hogy fekszem ott kinyújtva, lila pattogás és szikrázás minden fehér nemüm. Soha nem volt az az érzésem, hogy mesztelen vagyok. Szalagpalástal voltam mindig bevonva. Francine kaucsuk galéria és fehér manzsettája ugyanúgy fény lett, mint az én gipszlába. Ugyanúgy liegett, mint én, aki a hátamon feküdtem, könyökben meghajlított karral a szemem előtt. Gyakran kínos volt nekem ez a nagy frekvenciájú szertartás. Soha nem beszéltünk róla Francinnal. Némán készültünk fel rá, mintha mindketten tiltott gyümölcs után ágaskodnánk. És amikor Francine visszafordította a fekete gombot, mindegyikünk más felé nézett. Olyan szép volt az egész. Ha valaki hirtelen lámpával rontott volna a szobába, Francine minden bizonnyal elájult volna. Ezért inkább bezárta az ajtókat, lengette a redőnyt, és behúzta a függönyt, és a biztonság kedvéért kiment, és végig fürkészte az ablakokat, nem látnie be. Nem látszik-e, hogy gombolja ki remegő kézzel a blúzomat? Húzza le óvatosan a szoknyámat a gipszbokán át. Hogy térdel mellettem, és hogy repül kozmetikai masszázs útján a kozmoszba. Ma eljött Gruntorát, doktor úr. Megkért, hogy főzek neki egy jó erős teát, mert megfázott az éjjel a szülőnőinél. Kivett egy ollót a táskájából, és a gipszkötésemet vagdalva tüsszentett néhányat, majd a vagdalás kellős közepén kezében az ollóval elnyomta az álom. Annyira mélyen aludt. Nem tudtam megállni, kihúztam a zakója zsebéből az aranyóráját, megnéztem hány óra, és csendesként visszadugtam az órát olyan, de olyan óvatosan, és mozdulataim oly izgatott pontosságával. És abban a lopási kísérletben megint egészen én magam voltam. A fali órán látni lehetett, hány óra van, de én saját magamat akartam kipróbálni. Nem kerítette hatalmába a kis hitűség. Képes vagyok-e végrehajtani, ami éppen az eszembe jut, és képes voltam. Nem álltam még olyan rosszul. Pollák úr divacik üzletébe is csak azért jártam gombot venni, mert délutánonként nem volt senki az üzletben. És mikor a Pollák úr a pult alá hajolt a dobozért, átnyúltam a pult fölött, és elvettem egy játékórát, és amikor Pollák úr felegyenesedett, ártatlanul bámultam, és kiolvastam a szeméből, hogy nem tud a lopásomról. És amikor újabb gombokat kértem, és a Pollák úr lehajolt, gyorsan visszaakasztottam az órát, és mikor Pollák úr fölegyenesedett, mosolyogtam. Valahogy nőttem a saját szememben. Valahogy felfrissültem attól a lopástól, meg a közvetlenül azt követő hatékony megbánástól. Felsóhajtottam, és az üzletből kifelé menet az volt az érzésem, akkora szárnyam nő, hogy az ajtófélfát súrolja, és hullik a tollam, Pollák úr négy kézláb söpri a lapátra. Gruntorát doktor úr tüsszentett és felébredt. Végigvágta a kötést, az szétnyílt, mint egy fehér tok. Aztán a doktor végig tapogatta a bokámat és kijelentette. Tessék, csibészkedhet tovább. Tüsszentett, fogtam a mankót, hoztam egy csésze teát, és ahogy a lábamra akartam állni, összerogytam, és azt mondtam. Ez nem is hasonlít az én lábomra. Mire Gruntorát doktor úr azt felelte, a maga lába az. Egy hét múlva megint csinálhat akármit, mindjárt fogják tudni, hogy maga volt az. Hapci! Tüsszentett őszintén. Doktor úr, mondtam, valahogy nehezen is lélegzek. Vegye le a blúzocskáját, kérem, mondta a doktor, és nekilátott a teának. Aztán a hátamra tette a fülét, szokás szerint hideg volt, mintha üveghamutartót tett volna oda. Minél melegebb volt az idő, annál hidegebb volt a füle. Végig kopogtatta a hátamat, kérte, hogy sóhajtsak mélyeket, majd a hátamat kopogtatta a mutató ujja. Fülével könnyedén a hátamhoz ért, mint ahogy a fiúk hallgatóznak a telefonoszlopon, átvetettem a hajfolyamamat a másik oldalra, és a doktor úr megint elaludt a hajammal beszórva, mintha szomorú fűz alatti kis padon aludna el. Egyszer direkt a Gruntorát doktor úr villája mellett kerekeztem el, csak hogy lássam, tényleg ott van ez az egész házat beárnyékoló fűzfa. Jó régen lehetett, hogy a feleségéhez járt Brandisból lovon az az óbester. Az akkor még fiatal és bizonyára Daliás Gruntorát doktor úr éjszaka váratlanul hazament. A földszinten leakasztotta a puskáját, berúgta a felesége hálószobájának ajtaját, még látta az óbester urat, amint rohan az első emeleten a nyitott ablak felé. A doktor úrnak még volt ideje célozni, és miközben az óbester úr egy dobbantással ellökte magát az ablakkerettől, és fejjel előre beúszott a mély éjszakába, aztán le az elvirágzott orgonabokrok és virágzó jázminok közé, Gruntorád úrnak még volt érkezése sörétet szórni az óbester úr ébeúszó csizmájába, a másik történt pedig már csak az ablakkeretet betöltő kék éjszaka csillagaiba. Gyakran felébresztett ez a kép, és nem hagyott aludni. Soha nem voltam képes ezt a gyönyörű esetet a Gruntorát doktor úrral képzelni el és kötni össze. Folyton valaki mással kötöttem össze. Ezzel szemben engem kötött össze az egészen részletdús kép az óbester úrral, akinek az átlőtt csizmájával sikerült még lóra pattannia, volt még ideje kihúzni a csizma szárából egy fűzfa vesszőt, volt ideje lehajolni a lováról egészen a földig, és beleszúrni azt a vesszőt, amelyből mostanra olyan óriási fűzfa lett, hogy szeles, viharos éjjel úgy kopog az egész ház ablaktábláin, mint egy élő emlék. és Gruntorát doktor úr tovább kopogtatta a hátamat a mutató ujjával. Talán már nem is tudott róla, mivel hogy elaludt. Kopogott, mint a betemetett bányászok, és amikor megfordult, húzott egyet a teából. És miközben felöltöztem, csendben írta a receptet, és megint megtorpant az aranytöltő tolla. Gruntorát doktor úr elaludt néhány másodpercre, aztán felébredt, hogy felfrissülve odaírja a pontot a rendelvény végére, mely a mellemről való orvosságra szól. Mondom, doktor úr, eldicsekedett a férjem, hogy mit vett? Mutassa! Vezényelt a doktor, és ivott a teából. Kinyitottam az asztalkán fekvő koffert. Mi ez a bóvli? Hol vette az az ember? Kérdezte a doktor úr. Mondom, Prágában, de maga náthás. Itt ez a gyönyörű készülék, ez olyasmi, mint a Zugahegyen fenyves erdő. Azt mondta a doktor úr. És maga ért ehhez? Mondom, á, semmi az, doktor úr, ide nézzen. Bedugtam a konnektort, elfordítottam a fekete gombot, és beállítottam az idegnyugtató kefés csövecskét. A kefe szálaiból lila fűrészpor sziporkázott. A doktor úr végigvezette a csuklóján, és keresetlenül elmosolyodva így szólt. Igen, poetikus, senkinek sem esett tőle semmi baja, és magától szívesen veszem. Fogtam egy elektródát, a porlasztós ózoninhalátort, és mondtam. Doktor úr, az lesz a legjobb, ha lefekszik a heverőre. A doktor úr a kanapéra ült, elhúztam a vajszínű függönyt, és az omló félhomály és a speciális idegelektródából sziporkázó elektromos kisülések lila bokra bevilágította a heverőre ereszkedő doktor úr fején a pilist. Most a hátán feküdt, kezében tartva a szakadatlanul szikrázó és plüszkölő rudacskát, miközben előkészítettem a porlasztós inhalátort. Rácsepegtettem az ózon inhalátor vattájára az eukaliptuszolaj és mentaolaj keveréket, becsavartam a csőbe azt a kétágú üvegmicsodát, amit az orrba kell dugni, aztán elvettem a doktor úrtól az idegkefét, és a porlasztós ózoninhalátort kapcsoltam be a katódba. Elfordítottam a tárcsát, és az üres cső megtelt neongázzal. A gáz áthatolt az eukaliptusz olajjal átitatott vattán, a kanapé elé térdepeltem, és a doktor úr orrlukai felé közelítettem a szerkezetet. Azt mondtam, ez biztosan meggyógyítja, doktor úr. A férjem mindig, még mielőtt benátásodna, akkor inhalál. Ez tényleg olyan, mint a Zugahegyen fenyves erdő. Érzi ezt az ózon és gyanta illatot? Meg ezt a kék neon kisülést? Ezt a tüzet? Már ez maga egy gyógyulás. Magának a kéknek a színe. Ez minden életzajlást csillapít. Nyugtatja az idegeket. Lassítja a keringést. Duruzsoltam egyik kezemben az inhaláló olajjal teli gyönyörű szerkezettel, jobb kezemmel meg lassan nyomogattam a gumilabdát, amely levegőt hajt át az inhalátor ózon és olajkamráján. Gruntorát doktor úr pedig üdvözült mosolyjal mondott utána mindent, és hallottam, hogy kattan az iroda felől a csapóajtó. Aztán fordult a kulcs a zárban, bejött Francin, szederjesen és sápadtan, és halkan felkiáltott. Mit csináltok itt? Megijedtem, megnyomtam a gumilabdát, és a doktor úr nem mondta végig utánam Zugahegyen fenyves erdő, hanem felült és feloldított. Összerándult az arca, hirtelen megfiatalodott, felugrott, és olyan nevetségesen ficánkodta vala pici lábával, kitapogatta a kilincset, kiszaladt, Franci meg utána, összekulcsolt kézzel. Bocsásson meg, elnök úr! De a doktor úr csak ficánkolt a lábával, és szaladtam olát a gyárba. Berohant, és le a lépcsőn a csiráztató szérűre. Ott átgázolt néhány árparakáson, az aszalók döbbenten álltak a lapátjaikkal, de az elnök úr maga mögött hagyta a nedves malátába térdelő Francint, és megállás nélkül jajgatva felrohant a lépcsőn a padlásra. Végig rohant a száraz malátarakások mellett, de az orrát maró fájdalom egész a legfelső emeletig kergette. Ott beszaladt a disznó hizlalásra száradó árpába a 60 fokos hőségbe. Aztán visszaszaladt egy emelettel lejjebb, és átszaladt az átjárón a főzőházba. Néhányszor megkerült a medencét, leszaladt a kis lépcsőn az erjesztőkamrába, Francin egyre utána. Az erjesztőkamrából Grunturád doktor úr felszaladt egészen a hűtőbárkákig, ahol a fickó sörhült. Kinyitotta a zsalugártereket, és kiszaladt a jéghombár tetejére, ahol kövi rózsa nyílt. Franci beletérdelt a szép sárga virágokba, de Grunturád doktor úr újra feljajdult, és visszaszaladt a lépcsőn a főzőházba, és kirohant a kapun át az udvarra, az udvarról az ólakhoz. A munkások köszöntek: jó napot kívánok, elnök úr, jó napot kívánok, gondnok úr. De a doktor úrnak csak ficánkolt tovább a lábacskája a gyümölcsös kerten át. Végül megint beszaladt a nyitott ajtón a konyhánkba, onnan a szobába, lerogyott a kanapéra és kiabált: hol vette ezt a bóvlit? Mutassa! Alaposan szemügyre vette a porlasztós ózoninhalátort, megszagolta, aztán azt mondta: miből öntötte rá azt az olajat maga égetni való nőszemély? Azt a zúga hegyen fenyves erdőt. Föltette a csiptetőjét, odaadtam a fiolát, és a doktor úr elolvasta a vinyektát, felordított: maga égetni való nőszemély, hát maga elfelejtette felhígítani 1:10 arányban, kiégette a nyálkahártyámat, hapci! Tüsszentett Grunturád doktor úr, és meglátván Francint, amint letérdel, széttárja a karját, és könyörgőre fogja a dolgot: meg tudna bocsátani nekem? Azt mondja az elnök úr: álljon fel, derékember, szívesebben lennék a sörgyár gondnoka, mint elnöke. Szólt, órájára nézett, kezet nyújtott, aztán megcsókolta a kezem fejét, és mondta: kezi csókolom. És kiment, megjelent az udvaron a napfényben. Karból, lizol és eukaliptusz szagot hagyott maga után. Feudális könnyedséggel felugrott a bakra, mintha mindaz, ami történt, új erőt öntött volna tagjaiba. És most láttam. Most elhittem, hogy csak is úgy történhetett az, ahogy hallottam, az az eset, amelynek egyetlen nyoma az egész házat beborító szomorú fűz. A doktor úr felült a bakra, a kocsis a kezébe adta a gyeplőt, a doktor úr meggyújtott egy cigarettát a borostyán szipkájában, úgy húzta a homlokára világos puha kalapját, ahogy nem tudja rajta kívül egyetlen férfi sem. Valahogy megfiatalította őt az a gyeplő a kezében. Olyan volt, mintha éppen most érkezne Bécsből azon a kocsin. Felegyenesedett, és kihajtott a sörgyárból a lenyírt farkú és sörényű csődörrel. Miközben a doktor úr kocsisa hátul terpeszkedett a Landauer plüskanapján egy olyan ember bűntudatos mosolyával, aki soha nem fogja megérteni, miért ül az ura akkora kedvelés kéjjel a bakon. Francin pedig fölalá járkált a szobában, és tépte az agyát. Az órára néztem. Ilyenkor fejezi be kiskör útját Bogyát Cservinka. Már biztos túl van az előnyös zöldségvásárláson, és megállt ezen való örömében előbb a Szvobodáék terén, ott lenyelt 2 deci vermutot, meg 5 deka téli szalámit. Aztán beugrott a Grand Hotelba, ott nyilván lenyelt egy kis adag gulást 3 korsó pilzeni sörrel, majd hogy lassanként lezárja a kiskör útját, beugrott a kis Mikoláska drogériába, és ott maradva egy kis baráti beszélgetésre megivott 3 pohárka konyakot. Ám az is lehetséges, hogy azon való örömében, hogy megspórolt 2 koronát az előnyös zöldségvásárláson, megkezdett körútja az úgynevezett Nagy Körútban folytatódott, azaz megállt még a Herceg utcában egy fekete kávéra originál jamaikai rummal, hogy aztán beugorjon a Louis Vantoch cég speciális csapszékébe, és állva egy kupica megylikört tegyen a hasába, mint örömteli pontot az oly igen előnyös karfiol és levez zöldségvásárlás után. Miután Francin háborgó lélekkel az irodába távozott, kibicegtem az előszobába, elővettem a biciklit, és elindultam a városba. Könnyedén pedáloztam fehér és fájós lábammal, és mintha minden egyes beletaposás a bokámat erősítette volna. A falnak támasztottam a biciklit, és amikor benéztem a műhelyébe, Bogya a forgószékben szundikált. Bementem, és leültem egy szabad székbe. Bogyá bizonyára a Nagy Körútja után volt, mert megy max szaga volt. Bizonyára Griot cégnél fejezte be akcióit. Bogyá! Szólok. Mi az? A nagyságos asszony? Állt fel, és úgy megijedt, hogy felkapta az ollót, és csipogni kezdett vele. Mondom: Bogyá, szeretném levágatni a hajamat. Hogyan kérem? Dadogta. Mondom: Bogyá, le akarom vágatni a hajamat olyanra, mint Josephine Bakeré. Bogya a kezébe vette, és megemelgette a hajamat, és kimeresztette a szemét. Ezt a darab osztrák-magyar monarchiát, ezt az én Csillag Anna született Karlovicében, Morvaországban, soha! Ezzel Bogya despektussal elhajította az ollót, leült, karba tette a kezét, kinézett az ablakon, és truccolt. Mondom, Bogya úr, a gruntorád doktor úr rövidre vágatta a csődre sörényét és farkát. Nekem meg ezt a modern frizurát ajánlott a korpa ellen. Bogya kitartott az álláspontja mellett. Ezt a hajat levágni az olyan, mintha az áldozáson kiköpném a szentelt ostját. Mondom, Bogya, aláírok magának egy tanúsítványt. Hát, csak is akkor, mondta Bogya, írószerszámot hozott, és ráírtam egy negyedív papírra, mint az operáció előtt, hogy önként és felelősségem teljes tudatában levágatom hajamat Bogya Cservinka úrral. És Bogya, miután a levegőben lengetve megszárította a tanúsítványt, és gondosan eltette a brieftasnyába, kibontotta a karinget, összeúszta az állam alatt, előre hajlította a fejemet, fogta az ollót, egy pillanatig habozott. Ez volt az a pillanat, amikor az artista a cirkusz kupolájában valami veszélyes mutatványt végez, és pereg a dob, pereg, és Bogya két nyisszantással levágta a hajam folyamait. Úgy megkönnyebbültem, hogy a mellemre billent a fejem, és megéreztem a tarkómon a légáramot. Bogya a forgószékre helyezte a hajamat, majd fogta a hajnyírógépet, és körülnyírta a haja mintáit és a pajeszomat. Aztán csipogott az ollója. Bogya hátralépett, és úgy nézte a fejemet, mint egy szobrász alkotás közben, és ollója rögtön koncentráltan dolgozott tovább. Ha fel akartam emelni a fejemet, és titokban a tükörbe nézni, benyomta az államat a kulcsonton közé, és dolgozott tovább. Láttam, hogy ütközik ki rajta a veríték, fény lett az arca, és jamaikai rum, megylikör és konyak szagárat belőle, nem túl kellemes sörszak felhővel együtt. Aztán beszapkanozott egy pamacsot, és szemmel tartott. Ahányszor csak meg akartam nézni magam a tükörbe, lenyomta a fejemet. De láttam, hogy öröm ömlik el az arcán. Egy olyan lelkesült mosoly attól, hogy megy neki valami. Aztán beszappanozta a tarkómat, és kiborotválta a nyakamat. Aztán bevizezte a hajamat, és levagdalta a borotvával. És hirtelen keserű lett a számíze, és gyorsabban kezdett verni a szívem. Most, amikor már késő volt. Már nem lehetett visszaragasztani a hajamat. Magam előtt láttam Francit, amint üleste az irodában, és hármas redisztollal iniciálékat ír a sörgyári könyvekbe, és minden iniciálé köré indákat kanyarít meg az én lantalakba csavarodó vöröses szőke hajamat. Magam előtt láttam Francint. Láttam, hogy vágja le a kezét a hajamról Bogya Cservinka. Hogy vágja le a lilán fénylő neon fésült, mert Francin soha többé nem fog a sötét szobában fésülni engem. Sem a hajamban gyönyörködni, amiben még a monarchia alatt szeretett bele, s ami miatt elvett. Lehúnytam a szememet, és államat a mellemre szorítottam, egy darabig nyeldestem. Bogya kétszer megérintett, de nem volt erőm a tükörre emelni a szememet. Bogya finoman megfogta az államat, és felemelte a fejemet, aztán hátralépett, és olyan tapintatos volt, hogy elfordult. A tükörbeli forgószéken állig fehér lepedőben egy csinos fiatal ember ült, de olyan pimasz arc kifejezéssel, hogy én magam emeltem pofonra a kezemet. Bogya leoldozta a karinget. Felegyenesedtem, a márványasztalkára támaszkodtam, és néztem magamat. És elszörnyedtem, mert a lelkemet vágta le rólam a Bogya. Ez a Josephine Baker frizura, ez én voltam. Ez az én portrém volt. Ezen a portrém mindenkinek ki kellett, hogy bökje a szemét, mint a kocsirúd. Ez az én új frizurám. Bogya már régen kirázta a karingből a legázolt és lekaszált hajszálakat, és könyörületesen megadta a lehetőséget, hogy beletörődjek saját magamba, hogy hozzászokjak saját magamhoz. Leültem, és még mindig nem vettem le magamról a szememet. Bogya mögém tett egy kerek tükröt. Az előttem levő tükörben láttam a kerek tükröt, benne a tarkómat. Egy kisfiú nyakat, amelyel visszafiatalodtam lánykoromban, de mégis nő maradtam. Olyan, aki még képes kísérteni saját magát szív alakúra nyírott tarkójával. És egyáltalán ez az egész új frizura egy pajzsbenyomását keltette. Egy olyan hajsapkájét, amilyen a Mephisztofeleszé volt, mikor a Martin társulata Faustot adta a színházunkban. Azt a benyomást, hogy a frizurámat ugyanúgy le lehet venni, mint ahogy az imént Gruntorát doktor úr vette le a bokámról a gipszkötést. Úgy tapadt a fejemre a frizura, mint a gipszkötés a bokára. Felugrottam, csak hogy mivel hozzá voltam szokva, hogy a hajam hátra húzza a fejemet, majdnem orra buktam, és betörtem a homlokommal Bogya tükrét. Fizettem, és mondtam Bogyának, hogy jó nálam egy rekesz sörre. Bogya nevetett, és a kezét dörzsölte. Az ő tagjaiba is erőt öntött ez a borbély tett. Bogya, mondtam, ezt saját maga találta ki? Bogya egész frizura szériákat lapozott fel a borbé hírekben, Lia de Putti frufrujától Josephine Baker bubikopfjáig. Kimentem, orkán zugott a fejem mellett, noszél csend volt. Felpattantam a biciklire, Bogya kiszaladt utánam, és egy papírzsákban utánam hozta a levágott hajamat. Kezembe adta, jó 2 kilót nyomott ez a haj, mintha 2 kiló angolnát vettem volna. Mondom, Bogya, rakja hátra a csomagtartóra, jó? Bogya felemelte a csomagtartó rugóját, ráhelyezte a hajfolyamokat, és mikor visszaengedte a rugót a hajamra, a fejemhez kaptam. Aztán mentem a főutcán, néztem a járókelőket. Láttam de Georgi kémény seprő urat, de nem ismert meg. Kimentem a pályaudvarra, néztem a vonatindulásokat, de nem vett észre senki. Egészen más valakinek gondoltak az emberek. Pedig a bicikli meg a testem ugyanaz volt, mint a nyírbálás előtt. Beletapostam a pedálba, és mentem visszafelé a főutcán. Svoboda úr péksége előtt ott állt Gruntorát doktor úr hintója. Csak délután tudott sort keríteni a doktor úr a fazék teljes kávéjára, meg a kiskosár zsömlére, ami minden reggel várt rá, mire visszajön a falusi szülő nőitől és epegörcseitől. Szóval most kijött a doktor úr. A kocsis leugrott a bakról, ahol a kezében a csődörgyeplőjével szundikált. Gruntorát doktor úr rám nézett, meghajoltam és elmosolyodtam. De a doktor úr csak egy pillanatig habozott, aztán határozottan megrázta a fejét. Felült a bakra és elhajtott, miközben a kocsis a plüshúzat ülésen terpeszkedett. Átvágtam a téren a pestis oszlop mellett. Mindenki úgy nézett rám, mintha először járnék a városban. A Korzón a Katz cég rövidáru és divatcikk kereskedése előtt egy buldog aludt és fekete ruhás hölgy koszorú állt földigérő szoknyában. A város szépítő egylet elnöknője kalauzolt ott, alig, hanem valami zeneszerzőt, aki nagy fekete kalapot viselt, mint egy szociáldemokrata. Egyszer én is így járkáltam ezzel a város szépítő egylettel a kövezett porát felszedő szoknyában. A Szent Egyet templomban álltunk a bezárt oldalajtónál, és néztük a kövezetet, ahol már nem volt semmi, csak egy emlék, hogy 100 éve még látni lehetett annak a vérfürdőnek odaszáradt nyomát, melynek során a svédek és a szászok kiirtották az összes előlük oda menekülő polgárokat. Aztán álltunk az egyetlen valóban szép és műemlék értékű várkapunál, de nem a kaput néztük, hanem a kőhíd ívei alá összpontosítottuk a figyelmünket, ahol 1913-ban Klujczki cirkuszi állatidomár az elefántjait fürdette, melyek jelenleg is az Elba vizében tapicskolnak és spriccelik a hátukra a vizet az ormányukkal, mint egy slaggal, pontosan úgy, ahogy a Városi Múzeumban látni a fényképen, mert a város szépítő egylet elnöknője, Szépiné asszony, hála mindent megelevenítő fantáziájának, már csak azt látja városkánkból, ami nem látható benne. A város szépítő egylet tagjai most áthaladtak a nagybecsű látogatóval a Havdáékhoz címzett vendéglő előtti árkád alatt, és megrendülve nézték a betonlapokból kirakott kövezetet, ahol egykor Nagy Frigyes megpihent. És mint városkánk legértékesebb emlékéhez, Szépiné asszony karon fogva a tér közepére vezette a zeneszerzőt, ahol 2 nyugdíjas ült a padon, állát mindkettő botjára támasztva. És az elnöknő asszony pontosan ecsetelte és leírta azt a reneszánsz kutat, amely ott állt 1840-ig, amikor is lebontották. Ám nagyon tévedne, aki, mint az a 2 ott ülő nyugdíjas, azt hinné, hogy a szépítő egylet őket nézi. Hogy is ne? Az elnök asszony mutogatott, és bár a nyugdíjasok orra előtt húzta ujjával a körvonalat, látta, amit ecsetelt. A gyönyörű díszeket, a homokkő girlandokat, és a féldomborműben azt a 2 angyalkát, aki a kúton volt. Tehát városunk díszei ma is. Ah, Szépiné asszony, aki szeret mindent, ami már nincs. Beleszerettem, mikor megismertem az életregényét. 30 éve beleszeretett a Nemzeti Színház tenoristájába, Sic úrba. Az előadás után lehorgonyzott a hátsó kijáratnál, és amikor a tenorista kijött és eldobta a cigarettacsikket, ő gombos csüret üzve ezüst dobozba zárta, mint egy drága erekét. És minthogy varrónő volt, egy egész álló napig varnia kellett, hogy teljen orchideára. Egy egész álló hétig varnia kellett, hogy megvehesse a jegyét a páholyba, ahonnan mindig Sic úr lába elé dobta azt az egy egész álló napon át összevart orchideát. És mikor 20-szor dobta le így azt a szép virágot, megvárta a tenoristát, megszólította és megmondta neki, hogy szereti. Sic úr azt válaszolta, hogy nem szereti, mégpedig kizárólag azért, mert nem tetszik neki az a hosszú orra. A szépíni asszony meg egy egész éven át vart, és a pénzen levágatta a brümben azt a hosszú orrát, és a saját karjából hozzávarratott az orrporcához egy izmot. Abból idővel gyönyörű görög orrocskát csináltak neki az orvosok. És így történt, hogy a szépíni asszony megint ott állt a Nemzeti Színház hátsó bejáratánál, és minthogy szép volt, beszédben legyethetett a híres Sic tenorista úrral. Ám de a tenorista éjszakai sétára hívta, és bevallotta neki, hogy csak nem egy éve keres már egy remegő, hosszú orrú, gyönyörű lányt, beleszeretett az orrába, és nem élhet nélküle. Szépíni asszony pedig bevallotta neki, hogy ő az a hosszú orrú lány, de levágatta azt az orrot a híres tenorista kedvéért, és kicserélte azzal az orral, amelyen a tenorista szeme éppen pihen. Sic úr pedig égre kemelte a karját, és felkiáltott: hová tette azt a gyönyörű orrot? Hogy tehetett ilyet? És elrohant. Szépíni asszony rám nézett a reneszánsz kút mellől, égnek emelte a karját és felkiáltott: hová tette azt a gyönyörű hajat? Hogy tehetett ilyet? És újjal mutogatott városkánk nagybecsű vendégének. És én már tudtam, hogy a hajam a városka műemlékei közé tartozik. Beletapostam a pedálba. A város szépítő egylet három nőtagja kölcsönvett három biciklit a Herceg Hotel előtt, és utánam száguldottak. Féltékenységükben úgy taposták a pedált, hogy játszva megelőztek, és újjal mutogattak rám. Levágatta a haját! És néhány biciklista, aki megismert, felháborodva utána merett, ők is megelőztek, és elibém köbdöstek, én meg mentem a biciklisták guruló sorfala között, dühött pillantásaival korbácsolt mindenki, de én nekem ez erőt adott. Karba tettem a kezem, és a kormányt elengedve mentem. A sörgyárba kíséret nélkül hajtottam be. A biciklisták már bicikliükkel a lábuk között álltak az iroda előtt, ahol fel volt írva, ahol jó sört mérnek, ott szép csak az élet. Most kiszaladt Francin, nyomában a három városszépítő egyleti tag, és mindkét kezükkel rám mutogattak. Hol a hajad? Kérdezte Francin, remegő kezében szorongatva a hármas redisztollat. Ott, mondtam. A falnak támasztottam a biciklit, felemeltem a csomagtartót, és átnyújtottam a két súlyos coffot. Francina füle mögé dugta a tollat, meglatolgatta a halott hajamat, és letette a padra. Aztán lekapcsolta a pumpát a biciklim keretéről. Fel van pumpálva eléggé a belső, mondtam, szakértő mozdulattal tapogatva meg mindkét pneumatikát. De Francin kicsavarta a pumpából a gumicsövet. A pumpával sincs semmi baj, mondtam értetlenül. Franci hozzám ugrott hirtelen, a térdére fektetett, felhajtotta a szoknyámat és csépelte a fenekemet. Én pedig megdermedtem, van-e rajtam tiszta fehér nemű, megmosakodtam-e, és ki vagyok eléggé takarva. Francin csak csépelt, és a biciklisták elégedetten bólogattak, és a városszépítő egylet három nőtagja úgy nézett rám, mint a megrendelése kapnák ezt az elégtételt. Francin a lábamra állított, lehúztam a szoknyámat, és szép volt Francin. Orcimpái ugyanúgy remegtek, mint amikor a megbokrosodott lovakat törte be. Szóval, kislány, mondta, új életet kezdünk. Lehajolt, felvette a földről a hármas redisztollat, visszacsavarta a gumicsövet a pumpába, és visszanyomta a pumpát a biciklivázon levő villába. Fogtam a pumpát, felmutattam a biciklistáknak, és így szóltam. Ezt a bicikli pumpát a Runkas cégnél vettem, a Boleszlavi utcában.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

volna hódolni, hanem mert a parókia mellett volt egy kis bolt. És abban az üzletecskében egy Altman nevű egyén használt varrógépeket, két rugós amerikai gramofonokat és Minimax márkájú tűzoltókészülékeket árult, de ugyanez az Altman mellékfoglalkozásként szép lányok toborzásával is foglalkozott a mulatók és bárok számára. És azok a kisasszonyok gyakorta ott is aludtak annál az Altmannál egy hátsó szobácskában, vagy a nyár beköszöntével a hölgyecskék sátrat vertek a kertben. És az esperes úr szívesen sétálgatott a kerítés mentén. A szépséges kisasszonyok kivittek egy gramofont, és énekeltek, és cigarettáztak, és fürdőruhában napoztak. Mondhatom, gyönyörű volt az. Olyan, mint maga a paradicsom. Ezért járt az esperes úr olyan szívesen a kerítéshez ellenőrző körútra. A káplányaival ugyanis pehje volt. Az egyik káplán Kanadába szökött, az esperes úr unokahúgával. A másik átlépett a csehszlovák egyházba és megnősült, a harmadik pedig megszegte a tilalmat, átmászott a kerítésen a szép kisasszonyokhoz, akik ott sütkéreztek. És az egyik szépségbe sikerült úgy beleszeretnie, hogy boldogtalan szerelmében végül főbelőtte magát. Há, a revolver vagy a Browning, kérem, az egy olyan jószág, amelyikre mindenki ráfizet. Mi is sráckorunkban kölcsön vettünk egyet, és lövöldöztünk vele a kerítésbe, mint Konár Tonsz. Aztán a bátyám szétszerelte, de úgy, hogy nem tudtuk újra összerakni. Kétségbeesésünkben már főbe akartuk lőni magunkat, de hát nem tudtuk azt a Browningot összerakni, és ez lett a szerencsénk. Így aztán járogathattam a szép kisasszonyok után a templomhoz, amikor csak akartam. Mindig szépen kiöltözve mentem, csíkos nadrágban, akár egy bankhivatalnak, és leültem egy Minimax tartályra, mint egy diplomata, annapocska sütött, és a kisasszonyok ott heverésztek a pokrócokon, fürdőruhással, mint valami napimádó egyesület tagjai. Hatan voltak, és a hátukon feküdtek, karjukkal a feltupírozott fejecskéjük alatt, és direkt a felhőkbe néztek, hogy testecskéjüket a férfi szemek szabad prédájára adják, és én, mivel olyan érzékeny lelkületű voltam, akár Mozart, és mint az európai reneszánsz tisztelője, csak pislogtam, mint egy krokodil, félszemmel a parókia kertjébe az esperes úrra, félszemmel pedig azokra az egymáson átvetett lábakra, és a kisasszonyok szüntelenül himbálták a bakácskájukat, nekem meg hangyák futkostak a hátamon, mert kérem, hány emberre fordul az elő, hogy ennyi gyönyörű nővel lehessen együtt, legfeljebb a császárnak meg a szultánnak jut ki ez. Na, és aztán ugyanígy meséltem azoknak a szépségeknek arról, hogy milyen kellemes álmom volt, ugyanis egy péket láttam álmomban, amit kenyereket vett a kemencébe. Ez pedig főnyereményt jelez a sorsjátékban, csak hogy nekem nincsen sorsjegyem. Viszont a pékség, mint olyan, önmagában éjszakai vigadalmat mutat. No, de milyen van az embernek az éjszakai vigadalomból? Havlicek, a nagy hazafi és Krisztus sohasem nevetett, sőt, inkább ellenkezőleg, csak zokogtak, mert ha valaki egy nagy gondolat képviselője, akkor az nem hülyéskedhet. Annak a Havliceknek különben gyémánt agya volt, kérem, olyan, hogy a professzorok is csak ámuldoztak rajta, kínálták is neki az érseki széket. De nem, ő inkább csak az igazságosságért harcolt. Egy kis kávé, meg egy kis leveske, és csak dolgozni szüntelenül a nemzetért, hogy csökkenjen az analfabetizmus. Csak a lezüllött emberek álmodnak olyasfajtákat például, hogy trágyában fetrengeni, boldog időt köszönteni, vagy éjjeli edényt látni kényelmes jövendő. Mert kérem, kedves kisasszonyok, a vicc éppen abban van, hogy az ember csak önmagára támaszkodja. És ne a szüleire, mint a Manóuch, aki beérte azzal, hogy az apja fegyőr, és ezen az alapon naphosszat sohasem csinált egyébet, csak korhelykedett és rossz tapasztalatokat szerzett. Az ilyesmiből aztán csak veszekedések származnak, mint a monarchia idejében is, az a vita. A szociáldemokraták és a szabadgondolkodók meg a klerikálisok között. Az egyik azt hirdette, hogy az ember a majomtól származik. A másik szerint viszont az Isten agyagból gyúrta Ádámot, és Ádám bordájából csinálta Évát. Holott, ami azt illeti, csinálhatta volna a nőt is agyagból, olcsóbb lett volna. De hiszen mindez csupa zűrzavar, akkoriban a föld még néptelen volt, akár egy csillag. Az emberek viszont csak fecsegnek össze-vissza, mint a fiatal szarkák, és mindig olyasmikkel törődnek, amihez semmi közük. Hiszen éppenséggel én is gondolhattam volna egy miniszterelnök bűbájos lányára. De ha egyszer nem megy, hát akkor minek? Az ilyesminek mindig rossz vége van. Jézus Mária! A trónörökös szifilisszel volt megrontva, és az a vecsera Mária ledurrantotta, őt viszont lelőtte a kocsis. No de hát

az csak elismeri kisasszonykáim, hogy különben élve lett volna eltemetve, ha a szerelmesének kinyiffant volna a verkstatja. Én például, amikor a világ a ma legszebb hadseregében szolgáltam, azt mondtam a stábarcnak: doktor úr, nekem fáj a mellem. Mire ő azt mondja: nekem is fáj, fiam, és ha 100 000 ilyen katonánk volna, mint tehát, legyőznénk az egész világot. És egyes besorolást adott, és én voltam a győztes, és úgy vonultam el, mint egy bajnok. De ő utánam kiabált, hogy hé, maga ráér, kísérje hát ki a nejecskémet az állomásra. És a felesége egy valóságos szépség volt, tisztára a Mazsenka Ciglerová szisztémára. Akkora, mint Mária Terézia. És úgy kiöltözve, mint egy királynő. És rögtön azzal kezdte: még nőtlen? És aztán adott egy 6-ost az útért, de én nem fogadtam el. Mert kérem, ez az a bizonyos lovagiasság. Havlicsek és Krisztus sem fogadta volna el azt a 6-ost. Tudják, akkoriban még sokat adtunk a reprezentációra. Én például szívesen viseltem Zwickert. A nyakkendőbe pedig egy kitüntetést tűztem, amit a barátom nagyapja kapott, aki magasugró volt a brünói Achilles Egyesület színeiben. A lényeg az volt, hogy pénze legyen az embernek. Pénzért mindent megkaphatott akkoriban, még szép kisasszonyokat is. Ha pupos volt valaki, vagy ha ránehezedett már a vénység, pénzért akkor is gyönyörű lányokat vehetett magának. A világ így forog szüntelenül a világűrben. És én, noha hol császárokra, hol elnökökre esküdtem föl, mindig győztes voltam. Mert mindig megvolt ez a két varázsoló kezem. Olyan ez a két kéz, akár a sebészeké és orvosoké. Egy cipész keze mindig finom. És professzionistának is neveztek engem. Maga Bata küldött egyszer egy dekrétumot, kérve, hogy dolgozzak nála, és állítsam talpra a cégét. Brzsizová bárónő pedig, aki tejért járt hozzánk, alaposan megnézett magának, aztán lesütötte a szemét. És azt kérdezte: maga is nemesi származás, ugye? Már pedig ő egy igazi előkelő dáma volt. Az a csöpp kis arca, akár a kis cicáknak a csokoládén. A lánya férjhez ment egy Justa nevű férfi szépséghez. Ahhoz a bíróhoz, aki a csavargóknak meg a korhelyeknek olyan nagy büntetéseket vart a nyakába. Az opletalék Tónia le is kent neki egy frászt, amiért 13 hónapra ítélte, csak azért, mert egy akadémiai vitámban elmetszette a zsia torkát. Bizony Krisztus minden nemzetek doktora, a szegények támasza már akkor tudta, hogy az ember az egyik pillanatban hajlamos minden latosságra, a következőben pedig a könnyekre. Éppen ettől volt olyan erős, és ezért vette a hátára azt a nagy gerendát mindenki helyett, és összeverten is merő vérben cipelte aztán 2 kilométeren át a Golgotára. A papok a mai napig is meg vannak zavarodva ettől. A gyerekeknek a legszívesebben a Szent Háromságról tartanak előadást, hogy az apa a saját maga fia, és a fiú a saját maga apja. És hogy egy galamb segítségével leveleznek. Szóval olyan összevisszaság, hogy az embernek csak úgy zúg tőle a feje, mintha a papoknak nem volna az elég, amit a gyónásokban hallanak. Az a sok malőr a törvénytelen gyermekekkel, a mostoha apákkal. Persze az emberek az ilyesmiről nem szívesen hallanak. Csak hogy Krisztus a fele barátaink iránti szeretetet hirdette, annak a tudományát, és nem azt a kanapén hentergő szerelmeskedést, ahogy a dolgot némely dilinyós hibbantagyú bolond összekeveri. Nekem viszont van mivel dicsekednem. Nekem, aki mindig Havlicseket tartottam szem előtt, és a cipészmesterségben az emberi láb mérnöke voltam. Öltögetni fehér vargafonállal a cipőcskéket szépen. A szögeknek nem szabad szúrniuk a sarkat. Nekem, aki Elbet márkájú ragasztót használtam meg, az elefántpatából készült gumidrabantot. Nekem van dicsekedni valom. Csak hogy a világ közvéleményét idióták és korhelyek irányítják. De csinálják meg azt, amit a megboldogult Masaryk még 70 éves korában is kézállása lovom. Vagy azt, amit azok a szerzetesek Tibetben, akik villanyerőművet építettek maguknak, és a kolostorban az élő Buddhára világítanak, a csöbb gyerekre.
Vagy ott van az az Einstein professzor, aki kitalálta az atommal hajtott tenger alatt járót. Vagy a ruszkik, akik sugárhajtású repülőgépekkel kísérletezik a világ körüli utazást. És olyan gyorsan repülnek, hogy alig, hogy felszállnak, már fékezniük is kell. Olyannyira kérném, hogy egy széltóló azt mondta, nincs messze az az idő, amikor egy ilyen világkörüli útnál a lökhajtásos pilóta látni fogja a saját gépe farát. Vagy hogy az emberek beszállnak egy ilyen repülőgépbe, és rögtön ki is szállnak, mert olyan gyors lesz az utazás. És így végeredményben okosabb lesz otthon ülni. A legfontosabb azonban még mindig csak az, hogy az ember ne valami olfélében lakjon, és virágcsokrokat hordjon a szép hölgyeknek. A papunk nem tudott pisilni. És Karafiát doktor azt mondta neki, hát nem mondtam elégszer, hogy csak kenyéren meg tejféleségeken éljen? Semmi hús, meg borocska? Egy asszony viszont a szülés után virslit evett. És a doktor összeszitta, telezabálta magát, almával vagy mivel. Aztán a férjet kapta le, mert hogy egy gyermekágyas nőnek rá se szabad néznie a virslire, és kristét adott a férjnek. Nekem viszont, amikor a galant férgem miatt jártam Karafiát doktorhoz, tüstént diétát rendelt, és előírta, hogy üljek tejbe. Más orvos kirúgott volna, de Karafiát doktor azt mondja nekem, rögtön láttam magán, hogy izgatott, és ezért alkalmatlan a házasság szentségére. És mit nem tesz az ördög, éppen vásár volt, és a téren egy mámi májas hurkát eszegetett, a doktor kutyája meg kirontott, és a mámi ajkával együtt leharapta a májas hurkát, úgyhogy a doktornak meg kellett vennie a májas hurkát, és fel kellett varnia a mámi ajkát, mert a mámi bőgve rohant be hozzá. Na, de akkor a férfiak még gálánsak voltak a nők iránt. Egy professzor egyszer azt mondta nekem, hogy nem tudtuk megbecsülni a monarchiát. Nem tudtuk megbecsülni a kuplerájokat. A legények mifelénk csuda nervózusak voltak a túláradó erőtől. Grulések a feleségét kocsilánccal verte, azzal, amivel a fát vontatták az erdőről. Kirügyvéd viszont, aki a bérházunk eladását közvetítette, és aki a bíróság mellett építetett magának villát szökőkúttal, pálmákkal, meg egy márványoszlóppal, tetejében a mesztelen Évával, akinek a lába alatt volt az egész világ, körülötte pedig egy egész rózsakert, na hát ez a kirügyvéd főbelőtte magát, mert az asszonykája előnyben részesített vele szemben egy szegény diákot, mint valami operetben. Minden gazdag asszonyka csupa romantika. Nekem például olyan ajánlatokat tettek, hogy keléseket kaptam tőlük. Persze maguknak még csinálok cipőcskéket. A szemembe nyomom a nagyítót. Félcipő KB formára. Bezetszes, fehér bélés és fehér branzolni 4-es nitt, és derbi parizer vonal, az egyik pár fehér kaprival és lakkozott abzaccal, 2 centis rakott sarok, nikkelezett ringlik, celluloid kapcsok, sárgarész stiftek és sárgarész csavarok, hogy a talp tartós legyen, aztán csinálok még tartalékba is mindegyiküknek egy-egy pár cipőcskét, őszre is, meg télre is, belülre tetszés szerint piros vagy sárga báránybélést adunk, aztán még egy pár cipőt a hegyekbe, és egy pár egészen egyszerűt a rétekre, piros kaprival és fehér betéttel, vagy egy sevrót, ilyen magas szárral és zöld lakkal. Lemegyek Bécsbe a Salamander céghez, a cipész társadalomnak abban a hatalmas központjában, amely 5 emeletet foglal el. Megyek Meissen lakkért, amely gittes és olyan finom, mint egy gyönyörű nő arca. A Salamander cég a cipész társadalom központja, védjegyében egy szalamandrával. A Mercedes cégnek viszont egy majmocska volt a védjegye. A cipőcskék üvegállványokon, varázslatos erejű kezek készítették őket. Minden emelet más színnel van megvilágítva. Zelikovszky gróf egyszer télvíz idején úgy robogott ki ményén az Exercírplacra, mint egy lökhajtásos, a bajusz a csupadér, a ló sörénye csupadér. A gróf hírhet volt durvaságáról, és egy mámi éppen megkérdezte tőlem, hogy hol szolgál a fia, és mondja, hogy buktát hozott neki, és abban a pillanatban ott termett a ményén Zelikovszky gróf, és rám üvöltött, ne pofázz nekem némberekkel a te kurva anyádat, és végighúzott rajtam a lovagló ostorral, és átugratott ményével a mámin abban a 20 fokos fagyban. Egyszer meg őrségen álltam, 21 éves voltam, tele energiával, egy hétig világíthatták volna vele Prágát. Még ma is 1000 ördög van bennem, ha felmerül előttem a házastársi boldogságnak az a biztosítéka, az a jól megtermett asszonyi test. Akkoriban szokolhajat onduláltak nekem. Szokolruhát kölcsönöztek. A
réttele volt a szokoltorna egylet tagjaival. A fákon zászlók lengtek, és nekem olyan jól állt az a ruha, akár az elnöknek. Egy sor fehér ló elől, mögötte egy sor fekete. Két szép lány letépte miattam egymásról a blúzt, csak hogy én Batista úr könyvéhez igazodtam, mely szerint az az ember, akinek semmi se szent, az könnyen esik bűnbe. Meg hogy némely nőknek a szerelem a gyengéjük, másoknak a pénz, megint másoknak viszont mindkettő. Egyesek élfajhászók, vagy valami veszőparipájuk van, mások csak művészekre utaznak. Na, de a házasságnak olyannak kell lennie, ami ennek azt Husz János mester kívánja. Leányom, ne nyújtsd egy ifjúnak se a lábadat, míg meg nem tudod, kiféle, miféle. Na, ha a legjobb az adott szó zálogára vigyázni. Az indusoknak a templomában azért van a bika, és hajlonganak előtte. Az a Szibilla, aki megjósolta Krisztus halálát, habozott átmenni a Jordán pallóján, és meghajolt azelőtt a cédrusfa palló előtt, és amikor a barátnői megkérdezték, miért nem megy tovább, azt felelte, ebből a pallóból egyszer kereszt lesz. És így aztán inkább mezítláb gázolt át a vizem. Szoknyácskáját a markába szorítva, mert abban a pallóban már benne volt a kereszt. És Szibilla tudta, hogy eljön Krisztus, és arra fogja tanítani az embereket, hogy testvérei egymásnak. Ilyen egy okos kis nő volt. Erőben ugyanaz a szisztéma, mint Szent Vencel, aki annyira szeretett bort termelni, és aki fehér lovon járt, fehér ingben, és pénzt osztogatott a szegényeknek, mint valami szociális intézmény. A kínaiak viszont az erő és a szeretet istenében hisznek. Ezért van az ő istenüknek az orrában aranyozott karika, és ezért van olyan szája, mint a cápának. Olyan egy aranyozott pöfetek az, hogy rémítő. A négerek viszont sokkal költőibbek. Azok abban hisznek, amit megesznek. Üvöltöznek és ugrálnak. És a királyuk mesztelenül ül a trónusán. És a kezében egy villát tart. A királynőjükön pedig csak egy olyan kis rongyocska van. Éppen csak, hogy a legyek ne telepedhessenek a rivaldájukra. És ha valakijük meghal, akkor az egyik felét szépen eltemetik, a másikat pedig megpapizzák. Úgyhogy holóbb világutazó úr inkább megszökött előlük a biciklijén. De a tűzföld lakói, meg a butukatok, és az arbelek, meg a matabelek rohantak utána, és bár jó tüdejük volt, mégsem érték úton, csak kiabáltak a világutazó úr után, férfi a kígyón! És a kerékpárosok Varsó felé hajtottak, és Krula győzött. 22 éves, éppen ennyi voltam én is, amikor Prostejovban az udvari szállító Weinlich cége előtt álltam. A bejárat fölött egy sas volt, a pasa zsidó. Aranycvéker, elegancia, csupa illat, és egy könyv volt nála, és kubai szivart szívott, mint az egyetemen volna az ember. A két helyettese, Vogel és Ferzberger, azok is úgy kiillatosítva, mint a főiskolások. És én úgy álltam előttük, mintha a bíróság előtt állnék, kezemben egy pár cipő mintának, és a Weinlich azt kérdi, ezt a cipőt maga csinálta egyedül? És hány tucatot szállít nekem egy hét alatt? És én azt mondtam, 2 tucatot, mire gyorsan gratuláltak. Már is adták a Bergsteig Chevrolet meg a boxot, és azt mondták, siessen, nehogy lekésse a vonatot. És én úgy vonultam el, mint Montgomery, a szerény Tobruki győztes. Micsoda megtiszteltetés egy udvari szállítónak dolgozni. Ugyanolyan volt az akkor, mint ma együtt dolgozni a munkaérdemrend tulajdonosával. Az udvari szállítónak is medalionja volt, tetején egy kitárt szárnyú sassal. Kafka és Dvorzsák ruhát meg cipőt szállított a császárnak meg a hercegeknek, hentesáruban Vimetál és Popelka volt a specialista, a kirakatuk tele sonkával, kis fenyők, aszparágusok között. Az egyik barátom igazi kapacitás volt frakszabásban. Egyszer a bátyját meghívtam magunkhoz, hogy erőre kapjon a szabad természetben, de úgy berúgott a Slivovicától, hogy túróban kellett borogatnunk, nehogy meghalljon. No, hát az öccse Kafka udvari szállítónál dolgozott, aranymedalionok meg egy zöld nadrág volt a címerében. Von Wucherer generális is nála varratott egyszer egy halvány kék köppenyt úrnapjára, de az aranygallér valahogy nem feküdt jól. Hát eljött a felesége, a generálisné. Egy akkora tehén, mint Mária Terézia. No, de az öreg Kafka. Ingerlékeny, mint egy zeneszerző.
egyből elkapta, és már át is viharzott vele a forházon. És közben azt kiabálta, hogy ha az a gallér más ezer embernek jól feküdt, akkor jól kellett feküdnie az ön Freiherrének is. Hát látják, ezért járok ki gyakorta a temetőbe. És a fiatalok a helyet, hogy dolgoznának, hát a síremlékek alatt alusznak. Én viszont még 70 éves koromban is itt bajkoskodom magával, mint a császáros Rat Katalinnal. És még arra is vállalkozom, hogy fekete lakcipőt csinálok magának, amilyet Karafiát doktor nővérének készítettem, aki egy igazi szépség volt. De üvegszeme volt. Nagyon kellemetlen dolog az, mert az ember sohasem tudhatja, mire képes az illető azzal a szemével. Egy prosztje jovi sapka készítő mesélte, hogy egy ilyen nővel volt egyszer a moziban. És a nő tüsszentett, és a tüsszentéstől kiugrott a szeme, és aztán a szünetben kellett a székek alatt keresgélniük. És amikor végre megtalálták, hát a nő fogta, szépen megpucolta, felemelte a szemhéját, és zsungsz bele. Kettőt pislogott, és kész. Az én anyám viszont egy szent volt. Egymaga nevelt fel bennünket. A répatermelés élmunkás nője volt ő a maga korában. A patakról hordott vízzel öntözte a répát, ha szárasság volt. Na, de termett is olyan répája, mint egy-egy csöbör. Na persze, kiversenyezhetett volna a hanákokkal. Az a sátánfajzat. Kifelé hátrált a földekről répakapálásnál, nem hagytak maguk után még egy lábnyomot sem. Ilyen nagymestere volt a jó betakarításnak, a Mitni is, aki káplár volt az ulánusoknál. Az álla akkora, mint Illés prófétának, hatalmas szakállát nyáron a slicébe dugta, télen pedig sárként viselte egy igazi Gürzmeister, aki egy húzamban bírta az erdei munkát, aztán csak imádkozott egyet, és már a mezőn hajkurázta dologra a mámikat, és rohangált a tehenekkel, és jó példával meg ostorral buzdította a mámikat. Az ilyenekben még ma is örömetelne az elnök úrnak, ha mondjuk vagy 200 000 volna belőlük. A gazdasága mellett még kocsmája is volt. A felesége azonban, ahelyett, hogy a vendégeknek töltögetett volna, saját magának töltögetett. Így aztán a férfi, minthogy katolikusnak nevelték, addig verte, míg agyon nem verte. Pontosan az Ószövetség szerint. Persze, a tehenei meg a lovai csak úgy ragyogtak a tisztaságtól. Egy koffer pénze meg egy rakás takarékkönyve volt. Egy Sumplica nevű néne, hogy ne kelljen cepekednie a kikapált krumplival, hát a lábával szépen visszatemette a krumplit, csak hogy az öreg Mitni kifigyelte, és úgy megsuhintotta az ostorral, hogy a néne elájult. No, és ez a Mitni esténként még ócskacipőket is javított, ismeretterjesztő könyveket olvasott, és mielőtt vetett volna, kék gálicba áztatta a gabonát. Szerette a disznóölést, és a levesébe valahonnan messze Afrikából szerzett fűszereket rakott. A jávai fahéj, hölgyeim, jobb, mint a ceyloni. A fahéj fölötti üdítő ízt ad a forralt bornak, de jó a lekváros derejébe is. A monarchia idejében azonban az emberek olyan rettenetesen elmaradottak voltak, hogy egy bugris például kapált a mezőn, és a kapával lesuhintotta a nagy ujját, mert azt hitte, hogy egy csimasz. Látta a tanító a táblához ütögette, és verdeste a nebulók fejét, mert nem tudták a geometriai idomokat. Szbozsír tisztelendő viszont a torkuknál ragadta meg őket, és úgy rázta, mint a nyulakat, amiért nem tudták felfogni, hogy a kegyelem az Isten lényege és természet fölötti ajándék. Már csak azért is kellett a papunknak egyvégtében imádkoznia, nehogy úrrá legyen rajta teljesen a gonosz, mert azt kérem, olyan volt, hogy hirtelenében otthagyta a kelyhet, felpofozta a minisztránsokat, és csak azután folytatta a misét. Na de hát ez volt, kérem, az osztrák fegyelem és disziplína, amelyik annyira szerette a parádékat és a színeket. Az érsek ibolya színű birétumot viselt és ibolya színű kabátot, Lukasz generálisnak aranygallérja volt, meg 3 csillag a vörös sejem alapon. Egy katona már akkor kimondta, szarni a háborúra. Csak hogy már lógott is, kinyúltan a fán. Az emberfiát eladták 30 aranyért, de a szultán a szép lányokat 100 000-ért vásárolta, sőt, még többét is. Egy olyan nagy kapacitást, mint Szent Péter fejjel lefelé feszítette keresztre, de a pápa, az ő utódam a Lateránban, meg a Vatikánban sétál, abban az 1000 szobában, és turista jelzéseket kell kirakni, hogy el ne tévedjen. A kardinálisaival nem annyira a fele barátaink iránti tevékeny szeretetről tárgyal, mint inkább a valutákról, meg a katolikus alapokról. Látják? Ezek azok az ablakocskák a világra, hölgyeim! Ezek azok a gólok, pontok, másodpercek!
meg aztán az, ahogy a megboldogult Strauss ápolta az alapelvet, hogy a szép melódiák uralkodjanak a földön, és hogy finomodjanak az érzelmek, az európai reneszánsz, amelyre Temisztoklész és Miltiádész és Szókrátész, meg Goethe és Mozart törekedett. Ma már nem lehet azt mondani megcsúfolt szépségünknek, hogy kisasszony, bezárhatja a boltot, adjő, mert a kifinomulás éppen abban van, hogy ehelyett megíratik egy zeneszerzemény, vagy egy versecske búcsúképpen, és elküldetik egy csokor rózsa kíséretében. Az ilyesmitől, hölgyeim, a romantikus természetű embernek még az álmai is kifinomultabbak lesznek. Álmunkban hasmenésben szenvedni sikert jelent a társaságban. Feleség a ravatalon, titkos vágyak teljesülése. Egyszer egy kályhás tanonc elbőgte magát, mert gyakoroltatták egy kisasszonnyal a biliárdasztalon, más esetben viszont írtó rendesen segítettek a bárkisasszonyok. Ugyanis volt egy zavarodott fejű fiú, és amikor az a dolog rájött, elkezdett kiabálni. Anyu, anyukám, mi ez, mi történt velem? És az anyja tüstént elő egy 100 koronást, és már rohant is egy szép kisasszonyért a bárba, de aztán az az ő gyagyás fiacskája mindúttalan leesett arról a szép lányról. Úgyhogy a mamának kellett közben segítenie, azt akarta, hogy egy kis nyugta legyen addig, amíg a szegény fiacskája újra nem kezdte a kiabálást, hogy anyu, anyu, mi ez, mi történt velem. Én viszont mindig megőriztem a formákat, akár csak Konár Tonsz. Ezzel a varázserejű kezemmel csináltam a cipőcskéket, azokat a gyönyörű cipőcskéket. Hercegnőknek, színésznőknek, meg jobb kisasszonyoknak, rakott cipősarok részstiftekkel felverve, tiszta és istennek tetsző munka. Ezüstös sevró, meg sárga sevró, kanári színű, és hogy a tap fehér legyen, hát gumidrabantot vásároltam. A monarchia idejében a cipészmesterség így aztán inkább vegyészet volt. Ma ezek futószalagon megy minden. De én, bár Schuster voltam, mégis cvikkelt viseltem, és ezüstveretes bottal jártam. Ami azért volt, mert akkoriban mindenki úgy akart kinézni, mint egy zeneszerző vagy költő. Ma viszont éppen fordítva, minden író úgy fényképezteti le magát, mintha csavargó volna. Na, hölgyeim, kisasszonykáim! Egyszer láttam egy amerikai írót. Hát mondhatom, az valami szörnyűség volt, ugyanaz a szisztéma, mint a durvaságáról hírhet Zelikowski gróf, de még az a festő is, aki azt a galambot festette. No, mondhatom maguknak fényképen olyan, mint egy Mariazelli koldus. Manapság ezek a művészek úgy fésülik magukat előre, mint a monarchia idejében a kikötményes eltartottak, vagy a szegényházak és a gyógyíthatatlan betegek menhelyeinek gondozottjai. A monarchia idejében, akinek csak két elemije volt, már ondoláltatta a haját, úgy kifésülve, mint egy hölgynek, hogy a lányok mind azt higgyék, verseket ír, és akinek a monarchia idején három polgárja volt, hát az már nem sokat járt a napra. Manapság viszont még az elnökök is napoznak. Bezzeg a monarchia idejében még a munkások is úgy fényképeztették magukat, könnyedén felkönyökölve egy asztalkára és a messzeségbe révedő szemmel, mint Edison. Ma pedig hagyják lekapni magukat favágás közben. Akkoriban rengeteg badiánt is használtak, azt a kínai fűszert, amelyik olyan kitűnő volt a likőrökbe, a süteményekbe. Ajaj, sok volt azokban a régi időkben a koldus, de a parádé is. A magyar lisztnek olyan színe volt, mint a homoknak, és a zsákokon három piros szív jelezte őket. Az amerikai dupla nullásnak a zsákjain viszont a címerben három kalász volt keresztben, és egy kanadai állt mögöttük kaszával. Eugén főherceg, a Deutschmeisterek parancsnoka és az apostoli rend tulajdonosa, a Habsburg család legnagyobb marhája, két mázsa 20 kg-ot nyomott. Kérném, úgyhogy amikor a szántsegéde utána vitte a köpenyét, hát félig húzta maga után a földön. Az öreg rulések meg ugyanakkor zsákokat vart nálunk, és közben szerelmes regényeket olvasott. Ez Bozsil tisztelendő pedig felolvasta a szószékről a pásztorlevelet, az erkölcstelen könyvekről meg folyóiratokról, és az öreg Greppel, az, aki házivásznat szállított Olomoucba, a lábát mindig hideg vízbe áztatta, hogy el ne aludjon, mert nem volt ébresztő órája. Telenként az erdőbe járt fát fuvarozni, és a vállán úgy hordta azokat a nehéz láncokat, mint maga a sátán, és a felesége fejét gyakorta verdeste az ajtófélfához, hogy megjavuljon. Úgyhogy az asszony mindig késő éjszakáig imádkozott, kérve, hogy hallgassa meg az Úristen, és borítsa a férjére a faszállítmányt. Ezért is mondogatta nekem Bondi költő, hogy az igazi költészetnek sebzőnek kell lennie. Olyannak, mintha valaki egy zsilettet felejtene a zsebkendőjében, hogy amikor aztán kifújja az orrát, elvágja vele.
És éppen ezért egy valamire való könyv nem arra való, hogy az olvasó elaludjon mellette, hanem inkább arra, hogy kiugorjon tőle az ágyból, és úgy, ahogy van, alsógatyában rohanjon szétverni az író úr pofáját.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Szegény. Szegény Edda. Most már Harloff néven él. Ő miatta. Ő kavarta fel Nizzában a szörnyűséget. Megnézte a másik levelet. Panek úr írta. Ez az ember kis hián sírba vitte a leveleivel. A jó öreg Vanek úr. Nizzában talált rá 2 éve, amikor még földön futó volt Vanek úr. De ő éppen gazdag lett, tehát Vanek urat örökre megtartotta. A titkára volt, de inkább úgy látszott, mint a ő volna a gazdája Gorcsevnek. Mert megkívánta a feltétlen tiszteletet és nem tűrt konfidenciát. És Gorcsev, ki tudja miért, sokan így voltak vele, megadta ezt a tiszteletet Vanek úrnak, aki gazdájára olykor rápirított, de különben nem végzett semmiféle munkát. Ezt azonban méltóság teljesen és fenkölten tette. Vanek úr nyárspolgár volt, és úgy érezte, hogy a társadalmat ez kötelezi vele szemben. Lássuk hát, hogy végre is ki ez a Vanek úr. Volt a légióban. Véletlenül. Kitüntették a becsületrenddel. Nem tehetett róla. Életek, szerelmek és kisebb nemzetek sorsa intéződött úgy, hogy Vanek úrnak végzetesen döntő szerep jutott ezekben az ügyekben. Neki azonban sejtelme sem volt erről. Ha elmeséli neki valaki, hát nem hiszi. Ő, mint a vaksors járt a polgári erényekbe vetett hitével, kevélyen, buzgón, fidélis vidámsággal is öntelten. Hogy kicsoda ez a Gorcsev, akinek több éve titkára és most házmestere? Azt nem tudja. A rokonairól sem tud. Gyanús ember, az biztos. Korát, nemzetiségét, foglalkozását nem is sejtette. A neve orosz, Párizsban született, viszont az apósával angolul beszél. Ki lát ebben a zavarosban tisztán? Kérdi ő. Gorcsev feleségével és gyermekével az apósánál lakott Nizzában. Itt egy különös botrányba keveredett, valami klubban. A lapok is megírták, mindenki tudta. Csak Vanek úr nem. Ki olvas manapság lapokat? Mindegyik csak ugyanazt írja, mondta számtalanszor, és hitte is. Gorcsevné a gyerekkel és az apjával váratlanul elutazik Svájcba. Biztos a reumás az öreg, vélte a titkár. A szomszédos ház kertészét jól ismerte. Ez úgy este felé azt mondta.
1: Szép alak a maga gazdája.
0: Igen, jó kiállású fiatalember. Az ő korában én is ilyen voltam. Gorcsev végül 1 hét múlva ezt mondja neki.
1: Párizsba megyünk, öregem.
0: Vanek a nevem, jelzi kevélyen.
1: Igen, igen, Vanek úr, persze.
0: Volt egy foghíjas vén oroszlányuk is. A szomszéd gyerekek átjártak hozzá játszani. A főtt húst is alig bírta puszta ínye. Valami afrikai csőd tömegből hozta Gorcsev. Idomítója után nevezték el, és ketrecén megmaradt mindvégig az eredeti tábla. Vendrínel aladár, artista és ragadozó. Vénebb volt, mint Matuzsálem. Csak azért adtották zárva a ketrecét, mert a szomszéd kölykök halára ijesztgették, ha körötte ugráltak. Párizsban a Boulevard Saint-Honorén egy ódon barokk villában búcsúzott Gorcsev Vanek úrtól anélkül, hogy ő maga egy napig is ott maradt volna. A holmiát lerakta itt, egy porlepte, levendulaszagú régi szobában.
1: Kié a bútor? Kérdezte Vanek úr.
0: Az enyém. Magánál lesznek a kulcsok, tehát vigyázzon jól.
1: Ha rám bízta a holmiát, hát felelek érte.
0: Vanek úr már is elhatározta, hogy megtudja, kié a ház, ismernie kell a tulajdonost. Gorcsev Párizsba érkezése napján megírta Svájcba a családjának, hogy jelentkezik legionáriusnak. Aztán fütyülbe felnézett a párizsi égre, amely voltaképpen szülőege volt. Vanek úrra természetesen nem tartozik az olyasmi, hogy ő belép a légióba. Vanek úr legyen házmester. Nagyszerű. Vanek úr, szólt a titkárjához, én ma elutazom oroszlán vadászatra. Minek akkor ez a ház? A falak megfelelőek ahhoz, hogy szép állatbőröket aggassak rájuk. Ön itt marad. Vigyáz a bútorokra, és egy külön szobában lakik. Remélem, amilyen elsőrangú titkár volt, olyan lesz házfelügyelőnek is. Nem fog csalódni bennem. Magam is azt hiszem, felelte szomorú előérzettel Gorcsev. De Vanek úr már is lelkesen, új megbízatásának élt. Mit szólna, vetette fel Vanek úr, ha az egyes lakrészeket kiadnám. Természetesen csak is 50 éven felüli magányos hölgyekről lehet szó.
1: Ne, nem akarok most üzlettel foglalkozni. Mellesleg azonban csodálom, hogy ilyen kifejezett vonzalommal viseltetik 50 éven felüli magányos hölgyek iránt.
0: Uram, én azért ajánlottam ezt, mivel az érettebb korban erkölcsi garanciát látok.
1: Amióta tudom, hogy ön 51 éves, azóta ilyen garanciában nem hiszek, felelte Gorcsev. Vendréner urat helyezze el a párizsi állatkertbe, és látogasson el néha az öreg oroszlához.
0: Búcsúzás közben Vanek úr figyelmeztette Gorcsevet, hogy a pénzt meg kell becsülni. Vasúti ismeretségekkel szemben óvatos legyen, és ha meghűl, akkor azonnal ágyba, aszpirint, teát, és izzadni, izzadni.
2: Mi történjék, kérdezte Gorcsev, mivel Vanek úr kifelejtette műsorából a jó tanácsot, ha megszomjazom egy állomáson, és lemennék a restibe sört inni?
1: Óva intem, kiáltotta rémülten. Ne szálljon le soha útközben a vonatról, de ha mégis megtenné, akkor előbb számolja össze valamennyi bőröngyét, különben a végállomáson észreveszi, hogy hiányzik valamie.
0: Van még valami hasznos jó tanácsa?
1: A legfontosabb? Pénzt ne kérjen, és ne adjon.
0: Köszönöm, felelte Gorcsev.
1: Hát minden jót.
0: És ment. Vanek úr riadtan topogott egy helyben forgolódva, majd utána szólt.
1: Halló, nem adott pénzt?
0: Pénzt nem kérek, és nem adok. Az ön szava szentírás előttem. És ment.
1: Uram! Kiáltotta ijedten. Jól tudja, hogy kivétel erősíti a szabályt.
0: Gorcsev látszólag csalódottan visszajött, vállat vont, és átadott egy csomó pénzt, meg egy évre előre havi lejárattal kitöltött csekkeket.
1: Elismerem, hogy igaza van, de így lehetséges, hogy szabály erősítés céljából vasúti ismeretséget kötök, vagy kidugom a kezemet, amikor izzadnom kellene.
0: Így búcsúztak el, és Gorcsev beállt a légióba. Hogy s mint történt ez, mi volt a régi ügye Nizzában, hogy került éppen az Isten verte La Grenelle erődbe, senki sem tudta, de nem is törődtek vele. Most itt áll egy lámpa mellett az udvaron, kezében a levéllel és a 200 frankkal elgondolkozva. Hirtelen zajt hall az udvar felől.
1: Hát ez mi? Egy szaharián ugrik le a tevéről. Gyors küldönc! Kimondták a tuareg földre a vesztegzárat?
0: Kiáltja az őrmester felé. Úgy látszik, hogy nyomban viszi tovább a hírt, mert nem engedi a tevét elvezetni.
1: Kolera van! Minden erőt 6 embert kiküld járőrbe a rend fenntartására. Menet felszerelésükön felül 5 napi ívóvizet és élelmet kap mindegyik.
0: A szaharián nyomban elvágtatott. Nagy izgalom. Pipettin őrmester később azt mondja az őrvezetőnek, hogy ez a Donald sokat járatja a száját a kantinban. Fél óra múlva sorakozót fújnak. Robin Káplár tűnődve járkál a katonák előtt, mint aki csak úgy találomra válogat.
3: 6 ember Tuareg földre indul, és ott marad további parancsig, mert járvány van. Hát majd ez a Gorcsev meg a Sába is. Na, mondjuk a Manuel is. Aztán, hogy lelógassák a fejüket útközben, velük megy negyediknek Donald legionárius is, aki vidám beszélgető. Kettők még mindjárt találunk. 5 napi élelemmel és ivóvízzel menetkészen 1 órán belül jelentkeznek az örmesternél. Oszolj!
0: Mindenki némán megy a dolgára. Donald nyugodtan mormolja. Most már olyan mérgesek, hogy az öreg tányért is a földhöz vágják. Sötét este van. Egykedvűen indul útnak 6 katona. Szökünk, súgja Gorcsev.
1: Szökjetek, súgja Sába. Én majd jelentkezem egyedül a parancssal.
0: Akkor mi is maradunk, feleli Gorcsev. A másik kettő nem szól. Így mennek apró zörrenések ritmusára, egyenesen a kavicsos, rögtönzött műúton. Mire fel kell a hold, addigra a sivatagba ér ez az emlékezetes őrjárat, amelyele 6 ember eltávozott La Grenelle erődjéből. Örökre. A járőr vezetésével az őrmester Gorcsevet bízta meg. Kapott egy részletes Szahara térképet, amelyen a legközelebbi oázis a La Grenelle erődtől 1 napi járásnyira volt feltüntetve. Afrika térképei a Szaharát illetően nem éppen megbízhatóak. Olykor valamelyik oázist elviszi az ördög.
2: Felhőkarcolónyi porral belepi a homokvihar, de azért akadnak elegen, akik menetelnek az oázis jeltelen sírja felé, olyanok, akik szentírásnak veszik a térképet. És bizonyos azonosság a sivatagi térkép és a szent... Az oázisnak jelzett ponton a régóta áhított hely vár rájuk, ahonnan nem kell már tovább vonszolniuk magukat, ha hinni lehet a szentírás térképének, és oda át a túlvilágon békében megpihenhet mindenki. Azt ajánlom, szólt Gorcsev, hogy élményeinkről készítsünk feljegyzéseket, és ha 10 év múlva kigyalogoltunk a Szaharából, a mű révén milliómosok leszünk. Az én barátaim között, mondta Sába, író is akad. Ezért nem is olyan üres tréfa, amit mondasz. Így végre egy igazi, életű leírás is megjelenne a légióról. Ne hidd, öregem, az emberek azt akarják olvasni, amit szívesen elképzelnek, és nem szeretik, ha a valóság ellent mond ennek. A te barátaid Párizsban, Londonban vagy egyebütt csak azt írhatják, hogy a Szahara tele van fels alá szaladgáló porfájtlakkal. És eme örökmozgó porfájtlak alatt halad a menetoszlop, amelyből időnként kipotyog néhány közlegény, akiket fekve hagynak a sivatagban úgy, hogy mire a menetoszlop a legközelebbi oázisba ér, már egyetlen egy emberből sem áll. Marhaság, vélte Sába. Nagyon jó megállapítás, szólt az ősz Donald. Az emberek olvasmányaikban legszívesebben saját eszüket csodálják. Az ördögbe. Manuel felbukott. Már régen vérszínű foltokban kavargott előtte minden, mert szemét kikezdte a sivatagi vakság. Na, ez sem a jó sorsa hozta ide, dünnyögte Donald. Elosztották a felszerelését, így képes volt arra, hogy tovább bánszorogjon.
4: Emilyen, miért cipeltek? Nem jutok el én Európába, de nem is akarok. Ti fiatalok vagytok, menjetek. Minek tovább élni? Szegény Bradio is itt maradt. Nem sírt, nem gyászolt, nem jajveszékelt. És mégis megérződött a lényén, mélységesen megtörte Bradio halála.
2: A térkép nem hazudott. Este elérték az oázist. Eléggé lakott helynek látszott, sok pálmával, duárokkal. Uram, mondta a törzs elöljáró, aki nyomban odament, kaptok mindent, hálóhelyet, élelmet, de beszélnetek kell a csendőrrel. Semmi baj. Járőrök. Csak akkor lennének szökevények, ha letérnek az előírt útvonalról. Jött a csendőr, tisztelegve adta vissza az őrjárat papírjait.
5: Zirzin felé ne induljanak, mondta. Az utat arra felé egy szakasz páhi elzárja. Északnak menjenek, Tuareg földre, és csak forralt vizet igyanak útközben, és ha valakit látnak a Tuareg föld irányából jönni, jelentsék a csendőrnek.
4: Egy napnál tovább tart az előadása,
5: hozasson ki patokat, mondta Gorcsev, mert fárasztó állva hallgatni. Tudja, hogy úgyse hiszünk az ilyen forralt ivóvíz babonában, és nem fogunk, mint a bolondok, csendőrt keresni a Szaharában, ha szemben jön valaki Tuareg felől.
2: Azután egy vályog kunyhóba kísérte őket a törzs elöljáró. Manuel kisi erőre kapott, evett is valamit. Nyomott hangulatban ültek ott, ez tagadhatatlan. Csak Donald morgott valami kobor, angol dalt. Sába amúgy is hallgatag természetű volt, de itt van Gorcsev. Váratlanul nagyot üt a combjára.
6: A mindenségit? Hát én bebizonyítom, hogy lesz itt hangulat.
2: Hirtelen mozdulattal benyúlt a zsebébe, és elővett 2 zárt borítékot.
5: Mindenki, aki jót röhög, kaphat egy levelet hazugról.
2: Ez felvillanyozta Sábát és az öreg Manuelt is. Levél otthonról, a Szahara közepén.
5: Külön elrejtettem rossz hangulat ellen.
2: Manuel kezében rezgett a papír, és fér bajusza időnként megrándult. Szegény asszony, súgta töredező hangon. Kiről beszélsz? Bradio édesanyja írt, mormolta a spanyol. Nem tudja még, hogy a fiú meghalt.
5: Ismered az édesanyját? Kérdezte Sába.
2: A feleségem. Szóval Bradio a mostoha fiad volt? A spanyol szomorúan rázta a fejét, és könnyek hullottak a szeméből. A fiam volt. Az édes, egyetlen fiam volt. Szótlanul ültek ott abban a gömbölyű kis duárban, amit az arab kiürített számukra, ő a kunyhó előtt állt. Féltett lakótársait a szomszédos mimóza ösvényhez kötötte. Az egyik lakótárs kecske volt, a másik deve. Bizony ez nagy szó. A fia volt, és ott szinte előtte. Manuel lehonyt szemmel a falnak támaszkodott. Lefeküdni itt senkinek sem ajánlatos. Meséld el, pajtás, hogy mi sorshozott a légióba, kérdezte Gorcsev. A spanyol halántékán finom kék ereklük tettek. Por Dios, magam sem tudom, suttogta. Artista voltam, később vendéglős, és tönkrementem. Ez minden. Elhallgatott. Látszott, hogy nem szívesen beszél erről. Én, kezdte Gorcsev, szerencsétlen orosz emigráns családból származom. Apám a könnyelmű atya, ügyvéd és háztulajdonos volt, Pétervárott. A gondos orosz atya még idejében a gárdatiszti pályát választotta, vagy legalábbis részt vett Rasputin megölésében, hogy később az emigrációban ne kelljen szégyenkeznie, amikor egyszerű párizsi rikkancsokkal, Jusipaszov és hasonló csodálatos nevű grófokkal érintkeznek a szakmában. Az ő gyermekei meg lesütött szemmel járják az elemi iskola osztályait, ahol a gárdáról és a téli palotáról regélő atya meséire kíváncsiak az iskolatársaik. De mert unoka nővérem könyvei között csak a Taj Mahal nevű hindu sírbort leírását találtam megfelelőnek, hát ezt tanulgattam, hogy osztálytársaimnak elmeséljem Szárszkoje Szeló helyett. Többen ezek közül talán ma is csodálkoznak a téli palota szalonjában nyugvó, bebalsamozott úrinő esetén. Később sok csapás ért bennünket. Húgom Londonba került rokonokhoz, én matróznak mentem, végül vagyonom és pozícióm lett. Sőt, házt felügyelőm. Sábának egy művész barátja írt Párizsból, hogy ott van valami a levegőben. Ne lógassa az orrát Afrikában. Gorcsev, aki még nem bontotta fel Vanek úr levelét, most végre elővette ezt a világ legnagyobb misztériumát, amelynek megoldása logikailag és számtanilag egyaránt lehetetlen. Vanek úr szinte egy időben, illetve alig valamivel későbben többféle fontos üggyel kapcsolatban, apró szögek, a padlás deszkái, átkódorgó szomszédos macskák, stb. Közölte, hogy a házban valamennyi szobát lezárta, kivéve az ő lakószobáját. Hát ebbe bele lehet őrülni. Egyrészt Vanek úr sohasem hazudik. Másrészt a húga átveszi az ő Bulvár Szent Honoré 27 alá címzett leveleit. Mit lehet itt tenni? Nem írhatja meg, hogy Nedda Harloffot ismeri, viszont mégis szeretné Vanek úrtól tudni, hogy a húga ott lakik-e. Hogy érdeklődhetne egy mérvadó, elfogulatlan személytől felől? Erre nézve bútorai és holmiai iránt aggódva igyekszik körmönfont módon rájönni, hogy húga valóban ott lakik-e a Bulvár Szent Honorén. Legutóbb ezt írta Vanek úrnak. Nagybecsű soraimmal érdeklődve van szerencsém szíves figyelmét felhívni, hogy tisztelt feleletei sajnálatos módon a köntörfalról elnevezett kevéssé szabatos mondatokat tartalmazzák, cirka elég sűrű. Szolgálataitól egyébként elkápráztatva írok, mivel valamennyi kérésemnek eleget tett. Csak nem írta le elég pontosan, hogyan él ön a szobájában. Egyebekben a küldeményt megkaptam és köszönöm. A 8 év előtti vasúti menetrend elég izgalmas olvasmány, de a távolsági telefon előfizetőinek betűrendes névsora nem kisé egyhangú. Viszont örömmel vettem a Hegyek alján című dalmű zongora kivonatát. Kívánságára étkezés előtt asztalkendőmmel megtörlöm az evőeszközöket, hogy a dörzspapír szennyező nyomait eltávolítsam. Szíves érdeklődésére nagybecsű tudomására hozom, hogy 3 heti működés után szaldómon 2 lelőtt oroszlán fungál az alábbi részletezés szerint. Egy darab nőstény 2 méter. Egy darab hím vagy udvarló 2,5 méter. Összesen 4,5 méter. A hotelokat tanácsa szerint kerülöm, amint látja egy kaszárnyában, barátomnál, az alezredesnél lakom. Afrika fővárosában, La Grenelle festői kikötőjében. Ismételten bátor vagyok felkérni, hogy postafordultával a legapróbb részletekig menő felvilágosítást adjon. 1. Lakik-e teremtett lélek a házban, Vanek úron kívül? 2. Írja le pontosan mindazt, amit reggeltől estig tesz, és mindent, ami a házban történik. 3. Továbbá levelem vételének elismerését kérem azon reményben, hogy érdeklődésére a jövőben is számíthatok. 4. Zárom soraimat, és vagyok kiváló tisztelettel, Gorcsev Iván. A válasz pontos és kimerítő. Vanek úr Gorcsev kérésére felsorolta a nap eseményeit. Elsősorban közölte, hogy reggel, de legkésőbben, amikor felébred, teát és pirítóst eszik. Ám bár az is megtörtént már, hogy gyűszönyi konyakot reggelizett, ha csak egy csöppel is többet inna, már naphosszat álmos lenne. Megírta azt is, hogy 4-kor ebédel, és megemlítette, hogy a lépcsőházból eltűnt egy lábtörlő. Praktikus lenne ezeket odaláncolni. A volt házmester elvitt a szuterénből néhány szerszámot, azt állítja, hogy az övé. Ami azt a kifejezett kérdését illeti, hogy nincsen-e más lakó a házban, csak azt feleli, hogy nem adott okot eddigi szolgálataival bizalmatlankodásra. A kérdésre tehát, hogy megszegte-e Gorcsev parancsát, és van-e rajta kívül lakó a házban, kereken és egyszerűen azt válaszolja, hogy van. Igenis van. És ezen nincs mit mosolyogni. Ő most nem írja meg a lakó nevét, aki a mosókonyha lakója, igen szerény körülmények között tengődik ott, s az alperes szívéhez rendkívül közel áll. De majd csak akkor írja meg a nevét, ha Gorcsev úr kellőképpen elgalopírozza magát válaszában, mert azt hiszi, hogy ez a lakó Vanek úr jellemén szárad. Addig ő hallgat a nagyobb hatás kedvéért. Csütörtökön délelőtt itt volt a kéményseprő. Mondta, hogy ne használják az etásfűtést, ugyanis a kivezetőcső könyökénél hiányzik egy rész. Érdekes, hogy neki is az iskolában minden kabát kiszakadt a könyökénél. A mai postával feladta a kért könyveket, és úgy érzi, hogy jól kiválogatta azokat, amelyek egy oroszlán vadász érdekelhetnek. Megölé a keresztes hadjáratok és oroszlán szívű Richard. Tein az ifjú Dickens oroszlán körmei. Oszendovszky, ki a világ nyersanyagának oroszlán része. Kupri, cári tisztek, oroszlányok, színmű. Asztronómiai évkönyvek, földünk a vízöntő és az oroszlán jegyében. Külön értekezés a fiastyúkról. Nem hiszem, hogy ön baromfira is vadászik, de kár lett volna ezért megcsonkítani a szép könyvet. Sajnos pénzdolgában kissé szűken van. Azért így végzi levelét. Mielőbbi válaszát különös kínos pénzügyeim rendelkezésére nézve, roppant sürgősen várom, mert elzálogosította már a pecsétgyűrűmet. Amennyiben pénz küld, úgy nem kell nélkülöznöm egy kedvelt ékszeremet, mert kiváltom tisztelettel Vanek B. Eduard, házfelügyelő és magántitkár. Hát ez már több a soknál. Most már kezd érteni. Szegény lány beköltözött a mosókonyhába. Megöli Vaneket, hogy ezt a lányt hagyja ott lakni. Csak írhatna neki már, de ki tudja, mikor lehet. Az öreg Donald, aki már régen nem várt és nem ért levelet, elnézte Gorcsevet, amint térdére csapott az összegyűrt levéllel. Nem érdemes dühösködni, mondja. Ilyen a nő. Majd beverem a pipát a szádba. Itt nem olyan fajta nőről van szó, amilyen te hiszel, üvölti Gorcsev. Hát, te királynő, úgy szokás, hogy akik együtt mennek meghalni, tudjanak valamit egymásról. Róla mindenki tudja, hogy 10 év előtt odasóztam valakinek egy vendéglőben, és azt hittem, hogy itt jobb lesz, mondta Bénpipás. Ha már elkezdtük az imént, mondjuk tovább. Mellettem mindenkit felfedeznek, dünnyögte Sába. A mennyasszonyomat is felfedezték. Nagy sztár lett. Én meg. Aj, de hagyjuk. Azt hittem, itt sem lesz rosszabb nélküle. Látszott rajta, hogy többet nem bír mondani. A vér arab dúdolt kint, és egy madár is belerikoltozott néha. Az oázis valószínűtlenül fehér izzása mentén dermet pálmák között feszült az éjszakai sötét. Én, mondta Gorcsev, megtörve a csendet, mintha a falon szaladgáló százlábúakra terelődne a figyelme, holott valami különös, belső feszültség miatt lett ilyen. Épp belőlem kiütött az ősi vér. Elhallgatott, mutató ujjával megpöckölte a vacsorára maradt kuszkusz morzsáit, néhány kabóca szólalt meg váratlanul, mintha eddig némán figyeltek volna, de most már ők is belefognak éjszakai dalukba. Mintha a miskártyás végeztem, elég biztató pályafutásomat. Egy hármas póker játszma után a detektívek lefoglalták a kártyacsomagot.
4: Én mesés összeget nyertem előzőleg. Nem bizonyult rám, de kaszinókban a suttogás is elég.
0: Hamis kártyás vagyok.
4: Az apám is az volt, és
0: főbe lőtte magát.
4: Mi az?
2: Mindhárman felugrottak. A hatalmas Donald, aki talán idősebb volt Manuelnél, könnyedén felkapta a spanyolt, és kivitte a karjaiban. Ez meg fog halni, mondta csendesen Gorcsev. Talán még nem végzetes az állapota, ha megmentjük. Észak felé Marcel

0: Én elszöknék vele, de egyedül nem bírom vinni az öreget.
1: Barátai meg nincsenek,
0: mondta gúnyosan Gorcsev.
2: De a kutya mindenségedet!
0: Ordított a sáva, ahogy életében talán háromszor tette. És olyan néma csend támadt ettől a dörgő hangtól, hogy hiéna, kabóca, kakadu percekre elnémultak odakint a sivatagban. Engem te ne ugrass! A lisztes vesse ki! Fej vagy írás? Lisztesnek sűrű hátrafésült ősz haja miatt a veterán Donaldot hívták. Fej, mondta Gorcsev. Donald feldobta a pénzt. Ahogy leesett, Gorcsev villámgyorsan föléje hajolt, aztán odamutatta sábának, hogy nem fordult-e meg közben az öt szús, az a Szahara örök titka marad. Na, látod, hogy fej? Sába elgondolkozott. Végre is ártatlanul halálba üldözik, és az a Gorcsev sem olyan legény, akinél ökülöm. Itt arról van szó, hogy az öreg Manuelt megölik miattuk. Hát az is kötelesség, hogy elvigyék. Jól van, hát, szökjünk. Ezzel befejeződött a fej vagy írás, és kezdődött egy más játék. Életre halálra. Délben már letértek a parancsban előírt útvonalról. És ekkor a sors bonyolult működésének ellenőrizhető mozzanata volt. Sok ember, továbbá félholtak élők, de általában élhetetlenek, elindultak a Szahara legkülönbözőbb pontjairól, azonos cél irányába, és sejtelmük sem volt arról, hogy visszavonhatatlanul, végérvényesen beteljesedett jövendőjük elé masíroznak, amely egy középpontban vár rájuk. Egy magányos párizsi házban. És sok-sok ijesztő, zavaros, vidám és halálosan veszélyes esemény káosza is útra kelt egy időben ezen emberekkel. Szökevények a Szaharában. A Szaharából jelentik.
1: Mit?
0: Már minden helyőrség megmondta, hogy kiküldött járőrei eltűnnek, viszont megerősített járőr nem mehet felderíteni, mert a létszám nagyobb csökkentése az erőt fennállása óta minden napi parancs szerint szigorúan tilos. Na már most, a mozgó kisebb egységek, amelyek hatékonyak szökevényhordák ellen, általában szahariánokból, szpáhikból, vagy fele létszámban tevékkel gyorsított szenegáli vadászokból állnak. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával. Ezt jelentik. És itt is, ott is bottal üthetik a szökevények nyomát. Ezt nem jelentik. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Már valamennyi erőd ideges tőlük. És az a nagy, magas úristen tudná, hogy hol kódorognak a csirkefogók. Látták őket egy hatalmas oázis felé menni. Az oázis valamennyi tagja és elöljárója sírva állította, hogy nyomukat sem látta. Nem. Majd bevallják, hogy itt jártak a kolerások, és erre a hatóság kivágja a pálmákat, elégeti a duárokat, és ki tudja, hová hagyja el a lakosságot. A Szaharából jelentik csúfolódó egyének. Eltűntek, mintha szárnyuk lett volna. Holott? Manuelt összvérkordén szállították. Ezek komótos szökevények. Viszont első rangú ötlet Donaldtól, három légionista feltűzött szuronnyal, továbbá két csendőr, az voltak éppen egy szabályszerű különítmény az elszököttek ellen. Valakit már el is fogtak, de nagyon öreg. Hát a kordélyban hagyták. Ez Manuel. Manuelnek Gorcsev állandó gondját viseli, mert nagyon szívéhez nőtt az öreg spanyol. Így érnek Razvit vasúti csomópont közelébe, és elhatározzák, hogy őrjáratuk e megerősített helyet elkerüli. De mi a csoda? Ott a leégett csőszlaknál két tűzoltó nagyban méreget valamit. Mi tárthat nekik két tűzoltó? Ezeket egy pofonnal elintézi akármelyikük. Majd megtudják tőlük, hogy merre járnak a spáhik. Az őrjárat feltűzött szuronnyal, hivatalos léptekkel közeledik a tűzoltókhoz. És megállnak ott. A tűzoltók teljesen elmélyedve a munkájukban, szinte észre sem veszik a három katonát.

0: Hosszú sovány azt mondja a kicsi kövérnek. Trovacsek, maga mérje le a tűzfészektől Haránt irányban. Az őrjárat összenéz. Trovacsek siet, buzgón és lihegve, az őrjárat pedig leül egy padra, mert fáradtak. Az egyik rágyújt, és nézik, amint Trovacsek méri a tűzfészket. Tisztában vannak, hogy szökött legionárusok ezek, akárcsak ők, de nyugodtan ülnek. A hosszú szemüveges, most szórakozott oldal pillantás vett feléjük, és nagyot kiált. Trovacsek! A szintező bádogot nem hozta el? Dühös hang hallatszik a ház felől. Én itt úgyse tudok egyedül lemérni mindent, teli van húzallal ez az istenverte tető. Megérkezik a két csendőr. Halkan beszélgetnek az őrjárattal. Aztán csomagból ebédelnek, és figyelemmel kísérik a két tűzoltó buzgó munkáját. Hát nézze, Trovacsek! Inkább menjünk vissza a laktanyába, mondja a sovány szemüveges. Oldalt pillant, nyel, és elindul a mezőkön át, nyomában az alacsony köpcös Trovacsekkel. Hé! Kiáltja Gorcsev. Jöjjenek csak vissza! A két tűzoltó összenéz, nagy a túlerő, visszajönnek. Csak azt akarom mondani, hogy nálunk véletlenül van egy szintező bádog, ezért kár a laktanyába menni. Sába, add oda neki a szintező bádogot. Köszönöm, de nekünk menni kell. Nézzék, bolondok, mondja Sába. Hát csak magukra néztünk, és már tudtuk, hogy elszökött legionáriusok. Jöjjenek szépen velünk. Hová? Bárcsak tudnánk. Hát ti, álmélkodtak, szökevények vagytok? Miért pont minek? Mondta Klausner, aki közlegény is volt, mészáros is, és jelenleg szökevény csendőrtizedes is egyben. A két ember csatlakozásával némi baj volt. Beszélni most nem lehetett velük, mert két barokkal ettek, és a kövér Trovacsek már a lovak oldaltáskájában kutatott utánpótlásért. De a hosszú, akit Jörgensnek hívtak, és Svédországban kántor volt valaha, megsejtette a bajt. Most hogy mentek ti tovább két tűzoltóval? A tűzoltó is olyasmi, mint a katona. De járőrben nem fordul elő. Ne zabálj már, ide hallgass! Ezt Trovacseknek szólt, aki köhögési rohamot kapott, mert valami a torkán akadt, ahogy tömte magát. Különben is baj, mondta Gorcsev, felszerelés nélkül szökni. Mert azért elfoghatnak, és akkor pontosan egy évvel többet kapsz a szökésért. Például, mondta Schmidt, a mi felszerelésünk itt van szépen köpenybe csavarva a nyereg mögött. A puska meg Manuel szekerén. Engem nem érdekel, mondta a kis köpcös, aki különben igen öntelt volt, és olyan kacsázó léptekkel járt, mint egy cowboy. Ide kijöhet az egész gyarmati hadsereg, hogy elfogjon. Egy Trovacsekkel állnak szemben. Trovacsek elbizakodottsága ellenére nagyon népszerű lett. Bár Gorcsev revolvert fogott rá, amikor az ő táskájában is keresgélt. Itt be kell osztani az ennivalót, hé, mert lelőlek még akkor is, ha egy Trovacsekről van szó. Nem volt más megoldás, mint az, hogy a csendőrök lazán megkötözték Trovacseket és Jörgenst, aki Svédországban valaha kántor volt, úgy vezették őket, mint fogoly legionáriusokat. Később Donald kijelentette Klausternek, hogy ő is megadja magát, és felszerelését a csendőr kápájára akasztva szintén kényelmesen sétált hátrakötözött kezekkel. Aztán Schmidt és Klausner minden tiltakozása ellenére megadta magát a járőr másik két tagja is, Sába és Gorcsev. Majd bolondok lesznek cipelni ilyen melegben a felszerelést. És az örökké ideges Schmidt megpendítette, hogy mi lenne, ha ők is megadnák magukat a foglyoknak. Erről azonban szó sem lehetett. Különben kényelmes séta lett volna az egész, nem is szólva arról, hogy később Jörgens megemlített egy nótát, amit természetesen csak az öreg Donald ismert. Ezek az emberek hozzászoktak, hogy fegyveresen menetfelszerelésben kutyagolnak a Szaharában, de hát bármilyen hőség is volt, a pokoli kényelem vidámbá tette őket. Mert bármilyen nehéz is a kápán lógó fegyver, Schmidt és Klausner álmon is sem szoktak olyat, hogy lovon is léptethetnek a sivatagban. Elől ment az óriás, ősz Donald, mintha márványból volna, és harsogta a dalt, amelynek a második szólamát Jörgensz énekelte, és amelynek harmadik szólamáról bebeszélte Trobacek, hogy ő tercel, de ez csak addig tartott, amíg Donald torkon nem ragadta. Könnyű egy megkötözött védtelen Trobacekkel, méltatlankodott a kisköpcös, aki muzikalitására igen büszke volt. Hozott is egy kis kürtöt valahonnan, és nagyon lehangolta az általános tiltakozás, sőt a testi fenyítés kilátásba helyezése arra az esetre, ha a kürtöt használatba venné. Lassan elkerülték a vasúti gócpontot, és feltűnt a távolban az oázis. 2 óra út, vélte Schmidt. Komótosan haladtak. Egy kisebb oázist ők is elintéznek, ha kell, mert 8 ember már sokat számít. Ez időtáj Trobacseken idegrohamszerű szemtelenség vett erőt, mert kijelentette, hogy a szökevények testvérek egy szív, egy sors mondotta, tehát felváltva használják a csendőrlovakat. Amit Schmidt erre felelt, az részleteiben sem közölhető. De Klausner is üvöltött. Nem elég, hogy térdelköl már a lovakat noszogatni a sok holmi miatt? Talán dobd ki az öreg Manuelt a kocsiból és feküdj oda. Azért még nem kell kidobni őt, úgy hiszem elférünk. Vélte Trobacek, fogadjunk. Senki sem fogadott vele. Mindössze felajánlották, hogy a melegre való tekintettel elveszik tőle a szintező bátogot. Az ilyen szerszámot nehéz cipelni. Trobacek valami dörmögött a szökött légionisták keserű sorsáról, amit egy Trobacek megadással visel. Miért szöktetek meg? Kérdezi Gorcsev Trobacseket. Nem olyan fiúk vagytok, akiknél egy pár rongyos év számít. Egy Trobacek nem azért áll be a légióba, hogy aztán elszökjön, mert nem állja a zsarat, vagyis a port. De hát, megjelölt emberek voltunk. Az őrmester miatt, mondta a köpcös, aki többen is figyelmeztettünk, hogy ne portyázzék velünk a szakadékban, utóvéd nélkül. Ha szembe támadnak, akkor mögöttünk egy géppuskával egérfogóba csalhatnak, mert szűk a bemenet. De ő csak azt mondja, ne pofázzunk, 20 éve szolgál itt a Szaharában. Na hát aztán úgy lett, folytatta Jürgensz, és ha egyszer úgy lett, hogy 100-an fűbe haraptak, ami nincs is a Szaharában, akkor egy Trobacek azt megmondja, ha a bizottság kérdezi. Hát sajnos nem vagyok egy Trobacek, mondta búsan a svéd kántor, de én is csak kimondtam az igazat az őrmesterről. Na, aztán elment a bizottság, és Trobacek meg én megtanultuk, hogy jobb, ha az ember nem pofázik. Ha újra kérdezik, hát újra mondom, üvöltött rá Trobacek. Én is újra mondom, üvöltött Jörgensz. De mégis jobb, ha az ember menti a bőrét. Amíg a kapitány meg a hadnagy vissza nem jönnek szabadságukról, a hatalmi tébolytól megveszett örmester mellett senkinek sem biztos ott az élete. Én katonának szerződtem, ordítozott Trobacek, és nem sötét zárkásnak, akit csak a teve istáló tisztítására bocsátanak szabadon. Mit jár a szád? Kiáltotta Schmidt. Itt rajtad kívül egyikünk sem egy Trobacek, és mindenki megjelölt ember. Azért szökünkben nem bírtuk a 24 órás szolgálatokat, az őrségeket és az istáló pucolásokat. És mindegyikünk úgy vallott, hogy az a Szahara altiszti hagyománya is értette.
1: Gyerekek, mondta Gorcsev,
0: van egy ötletem. Csináljunk mi magunk egy kis hadi törvényszéket. Igen, és mindenki, aki közénk áll, mondja el, hogy miért jött. Mit tettek vele előzőleg a légióban, hogy ezt majd fel tudjuk mutatni, ha elfognak bennünket. Szerintem Afrikában olyan a helyzet, hogy még egy Trobacseket is elfoghatnak. Ha, kötve hiszem. És úgy is volt, mert éppen megkötözve álltott. Gorcsev nagyképűen elővett egy hatalmas vastag könyvet. A raktár részére szólt. Ebben akarta megírni Sába az élményeit. Mondta, mert Sába messze volt és összekötözve. Ne egye fele! Írja az élményeit a Vörös Zsolt könyvbe. Én ide beírom, hogy mi történt velünk, mielőtt idejöttünk, és azt is, hogy mi történt mindenkivel.
1: Még egy Trobacekkel is, dünnyögte Donald. Gorcsev ötletét jónak tartom.
0: Minden egyes esetről jegyzőkönyvet vettek fel a fekete vastag raktári könyvbe, és ez Gorcsev eltette. Sába viszont külön írta a jegyzeteit a piros kincstári zsoldelszámolási füzetbe, Manuel állapota a lombokkal védett taligán örvendetesen javult. Délután elérték a Sanga oázist. Az oázis sajnos kissé mozgalmasnak bizonyult, ugyanis nagy gyakorlatok folytak. A gyarmati hadsereg manőverébe ilyenkor belevonják a francia barát portyázó arabokat. Európai legénység nem utánozhatja a benszülöttek harcmodorát, hát igénybe veszik a partizánokat. Ezeket minden jó francia utálja, mivel saját fajtájuk ellen hadakoznak, és sarcolják, rabolják őket. De hát kellenek a gyarmati helyőrség létszámához. Éppen egy ilyen szabad csapat vonult át előttük, a különben csendes oázison. A fő csapat néhány embere részegen ever a postán, mert éppen ehelyük kerekedett kedvük egy kis darbézolásra. Egy zöld turbános marabú, doktor, szentember és varázsló, akinek konjunktúrát jelent a hadgyakorlat forgalma, az oázis közepén imákat mormol, trahomásokat gyógyít, orvosságokat árul, és nem hiányzik kosarából az eleven cégér sem. Egy kígyó, amit megpillantja a legionáriusokat a csendőrök nyergéhez pányvázva, rájuk mutat, és eltorzult arccal rikácsol.
2: Szökevény, rumi kutyák! Már ég a gyehenna! A sátán vár rátok!
0: Gorcsert, mint egy társalogba odabeti, hogy ne járassa a száját, és egy tepsi forró kuszkuszt oly ügyesebb pöccint meg cipő orral, hogy az egyenesen a varázsló képébe repül. A marabú ordít és a zöld turbán beszennyezése miatt felháborodott törzs kis hián agyonveri a foglyokat. Ám a próféta inzultált fia sírva és üvöltve visszatartja őket. Na és a két csendőr ágaskodó lova.
2: Áj, ezek a kutyák egy zöld turbános igaz hívőt bántottak. Vakon bolyonganak majd a sivatagban. Lepi a bőrüket, és legyen átkozott minden igaz hívő, aki jobban akarja sújtani őket Allahnál.
0: A nép erre elkotródott, a csendőrök körülnéztek élelemért, és túszokat vittek magukkal. A marabú vad átkokat hintett feléjük. Gorcsef türelemmel végighallgatta, azután így szólt hozzá. Hogy hívják?
3: Ibn Abu Ben Latif Ingmar el Mandur Gosraf Natid Gurin Hogomár.
0: Gorcsef sábára nézett és vállat vont.
4: Képzelem, amikor ennek a szökött legionárisnak azt mondták a gyakorlótéren, hogy Abu Ben Latif Mandur Hogomár jobbra át. Abban a gazember Borodinban sohasem lett volna annyi udvariasság egy katonával szemben.
2: Allah bolondsággal vert meg,
0: kiáltott a zöld turbános marabú.
2: Hogy ostoba szókkal?
0: Ezeket most már hagyja, intette le idegesen Gorcsev. Egy marabút könnyen meglincselnek, ha két bemélyedés látszik az orra tövén, a szemüveg nyomán. És aki a zöld turbánt hordja, az a próféta törvényei szerint disznóhúst és alkoholt sohasem élvezhet.
2: Ön pedig egészbe véve egy disznó.
0: Mert az oázis légkörét teljesen elrontja rumszagú leheletével. Csodálom, hogy nem veszik észre a benszülöttek. Hogy hívják? A marabú bágyattan mondta.
3: Ibn Abu Be...
0: Csak nem akarja újra felmondani a verset, kiáltotta Sába és Gorcsev. Figyelmeztetem, mondta Donald erélyesen.
2: Magát ne hívják úgy, hogy nekünk a bemutatkozás miatt itt kelljen bevárni az esős évszakot.
3: Pullover vagyok, vallotta megtörten a marabú. Pullover Mark, feltaláló. Azt hittem, hogy jól alakítom a Mohamedán főmufti szerepét. Még kígyóm is van. Egy marabú hatalmát érzem, ha illetéktelenül is. Nem félek a viperától.
0: Akkor miért egy ilyen vacakvízi sikló cipel magával? Kérdezte Gorcsev, amitől sárfürdőző öregasszonyok sem félnek már.
2: Az különben egész jól tette, hogy nem hagyott meglincselni bennünket.
0: A kígyó valóban nem tartozott a mérges fajtához.
2: Vigye azt a dögöt, ha egy trobacsek mellett áll.
0: Nem folytathatta, mivel megjelent két csendőr, és velük együtt sok arab. Igazi csendőrök. Kezd kínos lenni az ügy.
2: No, gazemberek, mondta az egyik, velünk jöttek a legközelebbi hatnádig.
5: Nekünk már van kísérőnk, felelt a királynő.
2: Ne járasd a szád! És belerugott. Te tedini gázit! Észak felé a mi körzetünk következik, tehát átvettünk benneteket. Lóduljatok!
0: Hiába, úgy látszik, a szerencse konokul ellenünk van.
3: Az új csendőrök vitték a három foglyot. Manuelt a targoncán hagyták. A foglyok újra porban kutyagoltak, megkötözve, és csak a távoli homokdombok kecsegtettek némi árnyékkal. Vagy másfél óra múltán elérték a hullámos kanyart, és a csendőrök úgy kerültek mögéje velük, hogy derékszögben folytassák az utat e magas dombok árnyékában. Ekkor csoda történt. Mikor az oázist elnyelte a forduló, az egyik csendőr odajött hozzájuk, és elvágta a köteleiket.
6: Gyújtsatok rá, mondta vigyorogva. Én Dietrich vagyok, és ez itt a barátom, egy Marion nevű olasz.
3: Most ők hápogtak meglepetten.
6: Hihetetlen, ez a két csendőri szökevény. Ilyen még nem volt, mondta az olasz vidáman. Hemzseg mindenütt a szökött legionárius. Lassanként többen lesznek, mint az állománybeliek.
4: Az a zöld turbános egy jó pofa, mondta Donald.
3: Mint az éjszakra húzó vándormadarak, rajogban menekültek a katonák.
4: Pullover proféta hozzátok tartozik? Kérdi Trovacek.
1: De mennyire?
4: Nagyszerű fiú. Itt fogjuk bevárni, felelte Marion.
1: Miféle feltaláló az?
4: Pontosan mi sem tudjuk. Kétségtelen, hogy feltaláló. Minden helyzetben feltalálja magát.
3: Merre maradt a mi két kísérőnk? Kérdezte Sába.
4: Prongárból jöttünk, csendőrökkel.
3: Dietrich és Marion röhögtek.
4: A posta mögött jól fejbe vágtuk őket.
2: Sokri-mukri, kettőt jól odamérve a nyakszirtájára. Aztán usgyi, le a ruhát róluk, bevelük az árokba is kész.
4: Az ő ruháikba jöttünk, értetek. Most mit néztek?
3: Szent atyám, ezek azt hitték, hogy Schmidt és Klausner igazi csendőrök. És elbántak a két kollégával.
2: Hülyék!
4: Üvöltött Gorcsev.
2: Azonnal visszamegyünk. Azok épp olyan légionisták, mint mi.
4: Egy Trovacek nem hagyja cserbe a társait.
3: De mégsem indultak, mivel távolról, tevén, nyargalva feltűnik egy zöld turbános egyén burduszban.
4: Ez a próféta lehet csak.
3: Meghallgatják előbb, tán hírt hoz a kettőről. Veszettül nyargal.
4: Uramatyám, de hiszen ez Schmidt. Rettenetesen összevert, vérző arccal lihegve leugrik a tevéről, és a két megdöbbent csendőrre üvölt.
2: Hülyék! Miért hittétek azt, hogy erre valódi csendőr is jár?
4: Öt száj maradt átva, mintha bezényszóra tennék.
1: Hihetetlenül ellátták a baját, az kétségtelen.
4: Egész lila meg zöld. Elmondta, hogy a dorbézoló partizánoktól Klausner szerzett ruhát és tevét. De a teve a gazdájához van idomítva, és folyton kirúg.
1: Mi ketten, magyarázta Dietrich, az egyik újabb csendőr, a portyázók után mentünk.
4: Éjszaka két magányos beduinról szedtük le a ruhát. Itt most beleütköztünk a portyázók között két csendőrbe.
2: Hát senki se veheti rossz néven tőlünk, hogy fejbe vágtuk őket.
4: Mondta úgy Schmidtnek, mint akit érzékenységében mélyen megsértettek.
2: De miért van rajta zöld turbán? Hol hagytad a marabut?
4: Kérdezi Marion.
2: Suhi neki!
4: Mondja megelégedetten és mérző szája a Schmidt.
2: Én lecsaptam a fejére az oldalfegyverrel. Klausner páros lábbal hasba rúgta, hogy a teve úsztatóban repült, és...
4: Hát, teljes lett a fejetlenség. Kérdezték és vádolták egymást.
3: Össze-vissza kiabáltak. Rohamkést rántottak egymásra. Trovacsek és Donald megakadályozták Dietrichet, hogy leszúrja Schmidtet. Gorcsev és Sába Schmidt mellén térteltek, és Jörgens kijelentette, hogy ez hallatlan.
4: Kis hián újra kitört a potrány, azon az alapon, hogy a tűzoltók itt ne povázzanak.
2: Egy Trovacsek ezt nem tűrheti.
4: Dietrich közölte, hogy a marabú nélkül nem mozdul, mert Pullover a barátja.
3: Már-már vér folyt, ami ezeknél az embereknél nem ritkaság, amikor elhatározták, hogy két ember visszamegy a prófétáért, és elhozza a tebeúsztatóból. Sába és Gorcsev kijelentette, Donald, Manuel, Trovacsek és Jörgens is, hogy aki nem fogadja el őket vezetőnek, az mehet.
4: Marion dörmögött valamit, hogy ő elfogadja. Dietrich meg nem is szólt, és a két ember nekivágott éjszaka, hogy visszamenjen Pullóverért. A prófétát síralmas állapotban hozták el a teveúsztató mellől. Close your eyes.
3: Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak, Pullover, Dietrich, Schmidt, Klausner, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az Ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, porrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók.
7: Halló! Szólította meg Gorcsev. Honnan?
3: Ez egy dühös ember volt.
7: Maguk is szöktek? Most elmondjam!
3: Hát hülyének néz!
7: Miért?
3: Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembejövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk.
7: Egy trovacsök ezt nem tenné, szólt a köpcös.
3: De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját.
7: Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére.
3: Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett.
7: Hát furcsa.
3: Furcsa tevét enni.
7: Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak. Kevés meggyőződéssel.
3: Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat nyergét fixírozta mélapus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált.
4: Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett.
3: Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magában morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mint a beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlenik őket.

0: Folytatódik az adás, tehát most a kalózkorszak utolsó adását fogjátok hallani az utolsó fél órában, és utána pedig egy élő körkapcsolással fogunk már visszajönni a kedvenc Tilos Rádiós műsoraitokkal.
1: Sziasztok!
2: Hello!
3: Az nem lehet, hiszen a miénk nem lesz benne.

A mögöttem szólóval a pénteki adást szerkesztettük, és reméljük, hogy ezután is maradt hely nekünk az étterben és pénteken, és lehet, hogy ez az egész csak tréfa.

Sziasztok, mi pedig a Get Mihály, aki után következik majd január óta vagyunk csak itt a rádióban, és csak elképzelni tudom azokat az érzéseket, amiket az alapító tagok érezhetnek most, akkor egyszerű gyermeküket vesztik el, lehet, hogy csak egy időre. Egyébként a betevőben dolgoztam én, és kedden délelőtt. Sziasztok!

Valóban itt Getty Mihály, a kedd délelőtti és csütörtök éjszakai, remélem kellemes percek szerzői, és remélem, hogy valamikor szeptember környékén leporolhatjátok a rádió bekapcsoló gombját, de addig is keresgéljetek a 95 és 5 környékén.

0: És itt a Tilos Rádióban egy szó erejéig még egyszer egy kis természet hangja. Most, hogy ilyen eklektikusan elbúcsúzós lett ez az egész este, úgy gondolom, hogy voltunk olyan nexusban, hogy merjem úgy vállalni, hogy még egyszer idejövök a mikrofon elé. És tényleg, akkor most már, hogy átérezze ennek az egésznek a súlyát, hogy itt most mi történik, most így elbúcsúzni tőletek. Mert hát, szóval voltak elég rossz pillanatok is, meg nagyon jók is, és hogyha ezt valaki végigülte és végighallgatta, akkor egy picit ott vagyunk mindannyian. Tehát akkor még egyszer teljesen másképpen. Most már akkor sziasztok, Antoni Evics Emond és Fellő Halacskás Nagy Tomi elbúcsúzik tőletek.
1: Tilos Rádió FM 95.5.
2: Tilos Rádió FM 95.5.
3: Tilos Rádió 95.5 FM.
4: Tilos Rádió FM.
5: Képbe vagyunk. Képhatáron. Sziasztok, KVB is. Én nem osztom ezt a nagy szomorúságot, ez nem búcsú volt meg, ez ilyen csönd, szóval ilyen erőgyűjtés, ti is, jó nyaralást, palatinus, szúnyogok, meg minden. Yeah. És így a viszontlátás, szóval ez nem ilyen hanem all the best, next time.
6: Úgy tudom, hogy ide.
5: Nem?
7: Tilos Rádió, FM 95.5.
8: Lassan ketten maradunk, ahogy szoktunk tavaly nyáron még az esti adásokon a Zsoltal. Csak annyit akartam mondani, mielőtt elfelejtjük, hogy volt nekünk két technikusunk, a Béla meg a Józsi. Ezek persze álnevek, akik nélkül ez nem ment volna. Közben mutatják nekem, hogy királyok udvariassága, pontosság, én azt hittem, mi prolik vagyunk. De mindegy, szóval, hogy éjfélkor akkor befejezzük. Legyen a búcsúszó a Zsolté. Ilyen gyerek hasonlatok nekem is eszembe jutottak különben, de azt hiszem, hogy nem. Nem annyira autentikus, tényleg nem kéne annyira beszarni, nem Zsolt?
9: Nem, legközelebb a Szabad Tilos Rádiónál. És azt is reméljük, hogy a 95,5-es megahertzen.
8: Ha de rossz ne... esetben piros rádió.
9: Jó, de valószínűleg keletre megyünk.
8: Ja.
9: Mármint az URH-n.
7: Tilos Rádió FM 95.5.

0: Latidos Radio FM 95.5.
1: Udělají vše pro to, aby se zjistili, kdo je to.

0: Két óráig szól. A Magyar Rádió éjszakai műsorát 0 óra 15 perctől a Kossuth Rádió 540 kHz-es középhullámú és a Petőfi Rádió ultra rövid hullámú adóin sugározzuk.
1: We're gonna start a live recording right now. We're gonna play for you our first tune.
2: A Tilos Rádió 1993-as augusztus 31-i búcsúadásának utolsó 15 percét hallottátok.
1: Jacob Berry. Now, which means, let's start what we have come into the room to do.
2: Felakut itt hallod.
1: Right on. Here goes. One.

A mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát.

Et puis, monsieur, madame, mademoiselle.

0: Sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien.
1: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és azon belül is most hallhattok némi részletet a Hitparádé című műsorból, hiszen itt a Rádió Történet felfedezésében eljutottunk egészen a Podmaniszki utcai országi, a 95-től hallható és hatása van érezhető rádióig. Tehát Hitparádé egy igen különleges műsor egészen addig, ameddig az élő körkapcsolás, illetve a kihelyezett stúdióink meg nem valósulnak a Millenáris, illetve a Jövőházában, valamint a Szimpla kertben. Természetesen a technika ördöge az itt van velünk, mert a Tilos Rádió nem lehetne tilos, hogyha nem emberi kezek szorgos munkájával lenne összedugva az összes kis kábel, ami hogyha nincsen összedugva, nincs ami megszólaljon. Megkeressük az elejét még egyszer, köszönet Pajzs Miklósnak és Jäger Balázsnak. A Jäger Balázsnak, Kékesi Balázsnak, hogy ezt a hitparádi dolgot a rendelkezésünkre bocsájtották. Ez egy két jellegű műsor volt, amit remélem, hogy a mondjuk úgy következő rádiótörténeti napon fel tudunk elveníteni. Egy ilyen tanáros jellegű, ahol a buddhista főiskola alapítói csináltak egy különleges műsort, és utána pedig már a tanítványok műsora volt. Tehát hallgassuk meg most egy ilyen hitparádi műsort, ez itt a Tilos FM 90,3-on, menjetek a Millenárisba, ahol a Rádió Territory keretein belül kísérleti rádió adókat hallhattok kis vevővel, egyes kis kísérleti műsorokat, ami 6 órától körülbelül hallható lesz itt a Tilos Rádióban is, minden egyes adónak a tartalma, tehát hitparádi FM 90,3, most visszaemlékezés egészen este 8-ig, amikor Palotai Zsolt fogja lezárni nekünk a rádió történeti estét.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond. Nagysád, figyeljen a számra, nagysád, ne legyen buta. Hogyha a fél mással beszél, hogyha a fél mással beszél, kerülget engemet a buta. Jajá, halló, halló. Hát talán mégis jelentkeznének. Hát mit szól hozzám, mennyi ideig kell itt várni, mi? Biztosan ebéd utáni zihenésre tartják a kisasszonyok. Hallatlan. Nagyság, halló. Ne gőzülök, kérem. Megfiattok. Halló. Keszpont. Keszpont? Na végre. Hála Istennek. Krisztián. Tessék, nem. Krisztián, mondom. Nagyság. Én sérteni? Dehogy kérem. Dehogy akartam sérteni. Persze, mágába, csak egy számot bátorkodom, alázatosan kér. Igen, megkapom, na, előre is hálás köszönet. Tehát József 71, nagyság, nem 41, 7-es, 71, 7-es, zíben, zíben, zíben undáink. József 71, nem 61, nagyság, az nagyság, elől a József, hátul a 7-es, nem 61.

egy hetes, egyes, tessék, ide vigyázzunk, majd fölírom. Tetszik látni? Na, igen, igen, annyi, annyi, megvan? Na, hála Istennek. Köszönöm, Christian. Halló, így Árpád Dezső, és hogy kicsoda? Taufer Klinika? De ne szállj, én nem akarok szülni, hallatlan, ezek a téves kapcsolások. Na most várhatok még egy évig, amíg újra jelentkezik a központ. Hallatlan a központját ennek a kisasszonynak. Na, addig talán majd a háború is kész lesz. Jaj, Istenem, aztán vihetnek egyenesen innen a Schwarzerbe. Halló, halló, központ. Nagyság kérem, az előbb rosszul tetszett összegombolni. Igen, édes nagyság. Mi az, dominószak? Ha nem vagyok indisztrői, talán zuhany alatt. Hogyan? De, hogy kérem, nem akar kérdés lenni. Kapszol hézni. Célzás? De, hogy kérem. Ja, vagy úgy a lipótmezőn is zuhany alatt dominóznak? Nem is tudtam. Na igazán nem akartam kérteni, ezer bocsánat. Ha nem haragszik, hála Istenek. Puszi, Christian. Na, hála Istennek. Hát kérem, kedves nagyhát, legyen szíves engemet összegombolni. Kérem, kedves kisasszony, elveszem feleségül. Küldök magának egy kiló risztátát. Veszek magának egy kiló szenet. Vagy egy negyed kiló szenet. Vagy egy negyed kiló szenet. Vagy egy negyed kiló szenet. Hávé, szó gomboljon engemet össze. Igen? Engemet össze. Igen? Engemet össze. Igen, kérem, nagyhát, elől adját, hogy mi van hátul, annál jobb. Hát kérem nagyság, 71, Einund Ibatiga, nem Ibatiga, Ibatiga a fene a popája, Ibatiga, igen, igen, na, megvan, hála Istennek, halló, halló, kérem, Wagner hangszer király, na hát kérem, legyen szíves a Wagner urat a telefonhoz küldeni, mi az, lehetetlen? De kérem, nekem azt mondta, hogy okvetlen ott lesz. Ja, vagy úgy, ott van. Hát kérem, tessék ezt megmondani, hogy a gyárfát akar vele beszélni. Igen, a kövér. Na, nám, majd lefogyok a maga kedvéért. Halló, halló. Kérem, beszélünk. Beszélünk, kérem, tegye le a kagylót. De kérem, én a hangszer királlyal beszéltem. Hát tegye le, kérem, a kagylót, na. De kérem, tegye le a fene, a pofáját, hát én, mi? Micsoda? Én a magáéra, maga tisztó! Hagyjon, lefigyeljen a számra, nagyság, ne legyen bolond. Hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond.

osadot, osadot, osadot, osadot, osadot, azt fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert únom a harcot, egy csöpp szerelemtől, de sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekén. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz addodra, sokkal jobban ízlik majd az ebéd meg a vacsora. A szádat, a szádat, a szádat, a szádat, a szádat, azt fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy

be fogom önöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis királyutcai énekes kávéházba, egy olyan kis sántánban milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a sántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régente minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogyne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké is kisebb volt. De azóta leider minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt az egy olyan kis királyutcai énekes kávéházban, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. De ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy sántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt és kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után bemegyünk a sántánba, jön a sántánnak az első humoristája, és előad körülbelül egy hasonló zsánerű kuplét. Akinek pénze van és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet Malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmet csipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar csipkát, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az maszíroztatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszta tőrit, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az mindig kaphat nőket, kinek pénze nincs, az csak is bakot lőhet, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, van nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, mehet a felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beengedik, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője ma

Lenó, hogy búsulni nem jó, hát akármilyen zavos vagy is, ne búsulj, te ló. Hallod, te ló, hogy csak vigadni jó, hát ne lógasd a fejed, az csak szamárnak való. Nem vagyok hatötör, maximum csak egy, húvámat hagyötör, belém ital mer. Hallod, te ló, hogy búsulni nem jó, hát akármilyen zavos vagy is, ne búsulj, te ló.

mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván, sok hűvös érintésű büszke párt rám. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy, hitvesem, barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vár. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell, szívós leszek, mint fán. A folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvercs hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám a kétszer-kettő józansága hull rám.

0: Szilágyi Domonos. Vasárnap locska. Kitotyog az ablakon egy blues. Made in New Orleans. Dobhártyámon tetűn mászik. De nem erről van szó. Tessék kérem beleképzelni. Ez a Johnson, az elnök. Boldizsár művész úr pemzlit köt lobogó hajából, kétszárnyú nyakkendeje nyakának pendeje. Na nézze, a bolond ráköpött a kirakatra. Mégiscsak zseniális szegény. Pókerre szomszéd, éjfélecskéig, épp csak kicsit picizálás. Bim-bam. Ó, ti lakói ezen síralomvölgynek, na várjatok csak, mert lészen gyermeksírás és tejfogaknak csikorgatása. Gruberné asszony, ön mégis boldogtalan. Nézze, tanár úr, ezt a kacsácskát, szegény katácskát. Tudja, ugye? Jaj, mókuskám, az este eltelettem a pesszáriumot.
1: Bözsi, ne sírjon, Bözsike drága! Gól, gól!
0: Zsengi a csirke, édesem, én nem teszek burgonyát a levesbe, nem állja az uram.
2: Főúr, két fröccsöt.
3: Apám, behúzom a kuplungot, leveszem a gázt. Hát az a marha mégis.
2: Ide a fülembe, hogy azt mondja. Kecskebéka felmászott a fűzfára.
4: Az opárt, kérlek szépen, egyáltalán nem tarthat igényt a...
0: Persze nem erről van szó. Kányádi Sándor, teraszon. A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
3: Oázis ez a málna szörp. A város izzókatlan.
0: Jeget, kisasszony, ha lehet, dupla ég, dupla fagylalt.
3: Dög egy meleg.
5: A négerek ettől kapják az agybajt.
0: A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
5: Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam?
3: Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf, egy Kafka. Micsoda csatár, öregem, egy testvére a labda.
5: Mit ért a szerelem?
0: Ahogy a hangból kiveszem, jó teste van a nőnek.
3: Egy jó zápor, az kéne most.
5: A szerelem...
3: A nyavaja kitörhet. Figyeld a nyambacivarost! Frizsiderbe a földet.
0: Csak összeálltok csöndbe, mint lovak a melegben.
3: Tavaly egy másikkal futott.
5: A Sartre-t megszereztem.
0: A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
5: Mit ért a szerelem, a magamra maradtam? Jaj, zárjátok el a kornyikát.
0: Szóljatok, hagyja abba. Nézd, hogy válja az orlikát, csak körmit szagolgatja. No de bum neki.
3: Esküszöm, isteni voltál.
0: Van Isten. Végre leveszi.
3: Akár egy új Paganini.
0: De volt egy mészáros tordán. A szerelem...
3: Brigitte és Mastroianni, a nő teljesen mesztelen.
0: Mesztelen kéne járni. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan.
5: Az értelem... Egy büdös vasat se kaptam.
0: Megfordítja a nyomorult.
3: Egy jó zápor, egy jó eső.
0: Kár a palinak ez a nő. Esküszöm, vak az Isten.
3: Császár most nagy a tartalék, 5 évet ült a sitten.
5: Magányos éjszakáim.
0: Kisasszony, még egy szörpöt.
5: Magányos éjszakáim.
0: Mi van ma?
3: Csütörtök. Egy jó zápor, egy jó zúj.
5: Nonoléta, na végre, hogy valami rendes számjő. Lassabban, csak ne háborogj.
3: A kicsike titkárnő.
6: Egy más bolygó, mely hűthető, kondicionált nappal.
3: Fiát vagy Trabant egyre megy. Foglalt, kérem, az asztal.
7: Nono leta. Nono leta.
3: De hát mikor, ha most nem?
4: Szevasztok! Dupla szörpöm volt. A magamét fizettem.

Kodály. Be már örökre nem borulhat. Lendül a karja, nyílik sugarasra az ég, és hozza már a galamb, hozza az olajágat. Boldog, akinek térdén egy nemzet lovagolhat. Bartók. Egy szál hegedű a tengeren. Múlt és jelen, stán a jövendő. Süllyedő félben, süllyedőben. Csak a kapitány két szeme csak egy pillanatra csukódott le. Nagy baj nem lehet, amíg velünk a zene. Sóhajtás. Kútnak lenni volna jó, utasítatónak. Diófának vagy a fán füttyentő rigónak. Rigófütynek volna jó lenni bár egy hangnak. Jönni-menni volna jó, akár csak a harmat. Prométeusz. Latinovics Zoltánnak. Nem a lánc, nem az óramű pontossággal visszajáró sas, csőre, karma. Az árulás füstje fáj, a fuldoklás szégyene. Miért kellett körém gyújtanotok az erdőt? Fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről az 1960-as, 70-es esztendőkbe, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, ha ökölbe kékül. Zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács, kibe jár a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye! Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajom, billegőm, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen. Fejük fölött neon át, csupa világ a világ. Ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édes anyám, gondot miért nem viselsz reám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt vár a piacár? Csűrfőt gyérül, még a sátor vagy a jurta tüze mellő röptette föl a csípők, a csuklók, térdek katapultja, vagy régebről, 20 000-ből, még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula metszését az anyami szent laboratórium. Honnan járja? Honnan hoztál? Honnan e mozdulat ország?
milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározva az egyazon vér és velő hullám hosszán. Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amit ha visszajátszol, s amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol.

Óda a törvényhozóhoz, Tersánszki Józsienő jubileumán. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lett. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elemet. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség, buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közele. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős pribék, ki az, aki elől megy? Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a féld, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terepfölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szól. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tám nem is tudva hova s miért. Így mondjunk hálát Tersánszki Jenőnek, mi, akit látjuk hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább, két hangon mester. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet te, teljesen. Ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat. Dolgozz soká még, s vigadj, ne is tudd, akár csak a század,

A vastagon locsan a sár. A gyász bíborát latyakkal igyekszik befedni február. Az olmos esővel szüntelen szaporodva szemét szitál. Koromtól feketélnek erjedve a hókupacok. Fölsebzett, csonkított teste a lucsokba belevacog a városnak, amellyel a sárban is egy vagyok. A körút sebeit, mint rossz hadivatta borítja a köd. A Royal az emke még fekete, üszkös, már nem füstölög. A New York új villanya vibrál a tátogó romok között. A városnak, mely a városölő éghajlatot kiállta, tápászkodik, kigyullad, meggyötört léhasága. Nem fullad bele most sem a malteros, terjedő sárba. 10 óra. Az élet villanya vibrál még, nem sokáig. A csüggedés gyámoltalanul berúgva a sárba okádik. Gyér gépkocsi zaj rebbenti Pest gubbasztó éjszakáit. De micsoda hangok szálltak a város utcáin át, sose volt remény hallattait, fiatal fügyszavát, s szikráztatta föl érveit a végső tisztaság. Emlékszik fényeire még egymásra villanó szemünk. Ugye, szegény barátaim, mi mindenre emlékezünk. A város kihagyó kőszíve együtt dobog velünk. Kihagy a város kőszíve, de meg nem áll soha. S ha minden kövét lerontaná a végzet valaha, az időben épül újra föl, mert van hozzá joga. Mert nem a kövei teszik, traverzei, falai. Ha százszor leromboltatik, megmarad annak, ami megtudta örök életét a haláltól váltani. A város megváltotta magát, és meg tudott váltani engem. Ott úsznak minden bűneim a februári szennyben. Meglett a nagy feloldozás. Földön, a jelenben. S kihull szívemből a kárhozat, a magányos bélyegű bánat. A város megváltotta magát, és megváltott magának. Sebeiből felém ragyog a nem remélt bocsánat. Kihunyt már minden villany, és dereng a ködben a hit. Tudom, valahogy, valahol majd beszámítatik, hogy itt éltem, és egyszer sem akartam élni máshol. Chucky.

harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnél ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermet hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méreg csöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlút, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillámú közöny, és sorsba burkolt lénye ide lenn rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnék ki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehújódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is, csak a könyv csorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyed, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rád hajlanak, megosztják alvóhelyet. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangösön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt csong a füled, kívánsz-e bucsúzni, mond, vagy itt len jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücsköt dobja pereg, rád húszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos, bársonyos tereken át keresem szárnyának filleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátyolmát. Lehelletét szélverte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápat kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát.
Asztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vad futásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövögett napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakin keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lennfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és rekedt színtelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt lehelletét, célverteszét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.

176, 8, 23 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mintha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy életrajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből ne talán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket. De hát itt nincs ott, hol. Csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira fontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez. És ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű, s ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora? Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne. Anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb be dolgok istene. Itt bár épp számokat látunk, semmi se letűn. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. S az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele, más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak. És ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték. Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem, és nem is vulgárisan, Klé úr érdekében, mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesem e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, tehát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én, e nagy paradoxon

nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-fölkelni, járni. Várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágyni, vágyni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni. Mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni. Elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni. A könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni. Tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az operenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni, milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyen nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, s kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában, falnak fordulok, bajtól bútól, egy sóhajom maradt, elűzöm, s fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom, a villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom, hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most, az indiákon, vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barátom. Add a kezed, mert beborul, add a kezed, mert hú a szél, add a kezed, mert este lesz, add a kezed, mert reszketek, add a kezed, mert szédülök, add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok, add a kezed, mert itt vagyok,

0: két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek hügét, gyereknek árnyéknyulat. Fejemre tízágú koronát, fájdalmasat.
1: Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Kalózének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig, szívverésben.

Művem tavasz. Gondoltál-e a tömör virágszobrokra, az akarat műveire, márga vörös hegyoldalak izzó alakjaira, almavirág mózeseire, kökényfák habzó méneseire, a duzzadt aranyeső léda ölére, ahogy renget adihajú árnyat. Gondoltál-e a verő eres tavaszi nászra, mikor beborított engem a világ hava, storlódó paplanon árvult el erős kezem? Gondoltál-e a tömör virágszobrokra, mikor hóemberhez féltékenyen adtalak férjhez, s násznagynak hívtál érces varjakat, zúzos csókákat koszorús lánynak lakodalmadba, hol fúvók a szélben hóesés a te fátylad, s bánat süteménnyel, ólom nehéz bánat borral, torkodig eltelsz, elhagyott szerelmem a télben. Nem jött el hozzám, én indultam el a virághoz. Vízszintesen kúszva, úszva hóba zuhant zászlaimon át. A tuskóvá dermedt sasokon, tegnapi lelkesítőkön, szétdurrant szívű tölgyeken át, szilánkon, kormon, át csipkebokron, hol jégbohóc alángoló isten. Kúsztam a vérrel fölpumpált nagy hold alatt, halottak házain át, plétepsik télsikolyában, egyenest a masíkon az elképzelt virág iránt. Ki látta az éjben e vérizasztó tusakodást, mikor a krónikások hasukig sipkában ültek? Ki látta homlokom harcát üstökösével a télnek? Jégcsillag fejébe az élet rózsája fagyasztva volt, úszája havába, mint hulla az édeni kékség, s míg vívta belőlem mesebeli habomat, epémet, végzett lassan a szörnyet, dökkeltig fejem elnyomta. Virág, nem is voltál, nem nyíltál, kínom a tanú, én alkottalak téged, az én művem ez a tavasz. Legyen vígasz, ha érte jövendő napjaim is előre megtizedelve. Hát megtalált szerelmem, gyere! Az imankó görcséből feloldozlak, ökleidet kinyitja egyetlen csókom, viruljon a teljes világ, ahol csak erek beszélnek, s boldogul minden vércsepp, ahol riadalom nincs, de bölcső a szerelem álma. Álljunk ki az arany szélcsendbe a nagy víz fölé, hallgatak tükre fölé a tömör virágszobroknak, ahol szétsugarazva megkettőzi magát a gyönyör, s zajtalan fejre áll előtted, mókázik a boldog tavasz. Itt magasság, mélység nekem töretlen azonosul, s tükréből tűzzel igéz gyönyörűen domború szívet. Ördög koholta, ő nyüstölte fölénk ezt az éjt, hol az ármány bullái fekete zsinóron függnek meg annyi mérges lepény, majálisra ólomokádmány, hogy gőzüktől elsorvad a fény, és lepusztul szánkról az ózon. Ólomingák, ha mozdulsz, ütnek, nem moccansz meg, úgy is pofoznak. Ítélete áldáz betűknek, lélekben, hasban új csikarás, s kell álmodni tovább a rosszat. Fekete zsinórerdőn át is látok azonos kint, szivárvány havasán az ostor virágzik, s virágom hervad a hahota hóhérpados nyújtó csigáján. Gúny bitangol akár a járvány, beront a tűzhelyhez akárhol, rendelkezik egy nyegle ficsú, utálattal mindent kirámol. Szabad keze bóvlit virágzik, ország utat ír nyála, kitúr, kitaszít a házból, hazából. Herceg, szabad-e énekelni? Égre kelni, mint a pilóta, vagy csak porszemen térdepelni, úrhatalmad, ahogy kirótta,
mert rossz álmom nem szakad meg itt, új gótika épül sebekből, sóhaj aranyozza íveit, harangsora, bókés, bársony, s néma, nem szólít, nem serkent föl, aki itt sújtva, soha se kell föl. Rémálmom templom, s én alul, izzok, szavamat nem halkítom, de sikoltom halhatatlanul. Úristen, hát nem vagyok itthon. Szállj ide, hattyú, elfáradtam, elfogyok, rontanak rossz pörök. Félek, nyílik a föld alattam, s hattyúm, ha érettet feltörök, félek, hogy már csak fű alakban. Égek, csőrökben jó vizet hoz, onnan, hol a vadhattyak isznak, kétségeimből is föloldoz, gondoz, ahol fémért a csonthoz, tűzzel én zöld ágat, hogy bízzak. Hol még a tavasz, ha fekete havak pillognak földön égen, s bandába tömődnek, de ha te megsegítesz, biztos elérem. Szólítlak hattyúi hóeke, sátán palástot széthasító, te vagy a jó sugarasító, reménység nyerge, rosszat írtó, hogy jobb magamhoz is érjek el, emelj föl engem, hadd siessek, vágy utat árva földieknek, szárnyaddal, storkot éljek.

0: arra gondoltál-e, hogy melyik pontja a világnak az, ahova egyszer elutaznál szívesen?
1: Nagyon szívesen utaznék Spanyolországba. Nagyon megkedveltem a spanyol népet, a spanyol költészetet, főleg Lorcán keresztül. Szeretnék nem egy hónapot, de 2-3 is ott eltölteni. Másutt, mondjuk túl a kontinensen, nincsenek olyan dolgok, amelyek nagyon vonzanának. Például Amerika. Volt már két lehetőségem is, hogy oda menjek. Lemondottam. Ázsiába talán inkább mennék.
0: Bartókról nagyon fontos verseket írtál.
1: Írtam két verset Bartókról. Elsősorban az ő erkölcsi tartása hatott meg. A zenéjéből tanultam például ritmikát, kompozíciót, még talán aranymetszést is. Bartók zenéje engem arra sarkalt, hogy keressem például a népköltészetben azokat az értékeket, amelyeket fel tudok használni.
0: A mindig

Új rádióállomás berendezésének legszembetűnőbb része a 314 méter magas, 80 emeletnek megfelelő új antennatorony, a világ egyik legmagasabb acélépítménye, utolsó csavarig magyar kézmunkája. A torony súlya 230 ezer kilogramm, embermagasságú porcellán tömbön nyugszik. Szélessége alul 65 cm, a közepén 141 méter magasságban 15 méter. 8 hatalmas kötél tartja függőleges helyzetben. A tornyot az állami gépgyár építette. Szerelői csodálatos bátorsággal végezték életveszélyes munkájukat a szédítő magasságban. A magyar kéze gigantikus alkotása sugározza ezentúl a magyar szót és gondolatot.

0: Itt a Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Itt pedig a Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a hírnapot halljátok, a magyar hírnapot, és az én kis tisztem ebbe a napközepi időszakba rendkívül könnyű és hálás az eddigi és a későbbi nagy veretes témák miatt. Azt hiszem, hogy sokkal könnyedebb és kicsit felszabadultabb emberibb hangon beszélgethetünk és témákról. Nagyon izgalmas vendégeink vannak. Annó, mikor gyerek voltam, emlékszem, hogy annyit törtük a fejünket, hogy vajon hogy nézhetnek ki azok az emberek, akiket annyira ismerünk, akik többet hallunk, mint a tanítónénit, vagy otthon a szüleinket, vagy a testvéreinket, akik velünk éltek, szinte testlélek voltak, minden pillanatban megismertük, hogy már kívülről tudtuk a nevünket, de sohasem tudtuk arcot mellé párosítani. Most az internet és a TV világában egy kicsit ez megváltozott már, de nem teljesen. A hangjukat legendásan ismeritek ma is, de sokan biztos nem ismernétek meg őket az utcán. Szeretettel köszöntjük Zahorán Adrient és Szalóczi Palit. Szevasztok!
2: Szevasztok!
3: Jó napot kívánok! Szevasztok!
1: Andrea egy kis elnézéssel jött be.
3: Nagyjal!
1: Adrián, bocsánat!
3: Adrián, nem győzök elnézést kérni, de ez egy vírus, amit bekaptam, és az orvosom fejéhez tartottam egy pisztolyt, hogy egy órányi a hangot nekem péntek délre csináljon, próbáljon meg. Úgyhogy így nem igen vagyok felismerhető, de esküszöm, hogy én vagyok.
1: De az én is köszöntjük az orvosodat, mert azért egész jól sikerült. Mikor telefonon beszéltünk, még én sem ismertelek meg. És Pali, neked viszont változatlan a hangod.
2: Hát én sem vagyok 100%-os egyébként a hangommal, még 2-3 nappal ezelőtt nekem is voltak kétségeim. Most egy kicsit már talán javult, de az ember belülről jobban hallja, hogy valamennyire nem úgy működik a dolog, mint amikor a mások nem veszik ezt észre, de én tudom, hogy nem ott szól a hangom, ahol szokott, és egy kicsit ilyenkor is az ember frusztrált lesz ettől.
3: De mi nem halljuk, mert csak te hallod úgy belülről, az enyém a sokkal rondább.
2: Hát mondanom sem kell, hogy igazából rondább.
1: Kezdetben akkor kérlek szépen feleljetek arra a rendkívül triviális kérdésre, de hát kihagyhatatlan, hogy a fenébe kezdődik egy ilyen karrier. Az embert már megszólítják gyerekkorban, hogy te neked olyan jó hangod van, neked bemondónak kéne lenni, vagy verset kéne mondanod, vagy előadó művésznek lenni, vagy ez hogy alakul ki, vagy egyáltalán nincs olyan hangja az embernek, csak azt szeretne lenni, és aztán előbb addig képzi a hangját, míg olyan lesz.
2: Pali? Hát az az igazság, hogy nekem eszembe nem jutott fiatal koromban, illetve gyerekkoromban, hogy én egyszer a rádió mikrofonja mögött fogok ülni. Ez egy olyan véletlen pályafutás volt, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy én énekesként kerültem először be a Bródy Sándor utcai legendás kapun, és aztán...
1: Csak nem a gyerekkórusban?
2: Nem a gyerekkórusban. Én miután vidéki gyerek voltam, nem tudtam a gyerekkórusban énekelni. Most egyébként nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert a régi gyerekkórus tagokkal együtt egy kis vokálban énekelek, és nagyon élvezem. Csupa ilyen öreg ember, mint én vagyok. És nekem a karrierem úgy indult, hogy volt egy, hát egyetemi énekkarral énekeltem, mint énekes, közben gitároztam, énekeltem, mint mindenki, volt tánczenekarunk, meg minden, amiben én előadó és dizőz voltam, ahogy tetszik, hogy dizőr. Szóval lényeg az, hogy mindenféle csináltam az zenével.
1: Melyik hangfekvés az a tiéd, a basszus,
2: hát,
1: bariton?
2: Nem volt nehéz ezt kitalálni, mert tulajdonképpen épp az a baj, hogy a énekesi karrieremnek egy kicsit az állta az útját, hogy nagyon mély a hangom. A velem született hangjaimat igazából az énekesi kategóriában nem tudtam kihasználni, mert az opera irodalomban apám mindenáron opera énekest akart belőlem csinálni, mert ő imádta az operát, és akkor hallotta, hogy nekem van egy használható hangom, akkor fiam, te az legyél. Hát nem lettem. Már csak azért sem lettem, mert egyrészt nem voltam olyan kitartó, másrészt olyan mély az adottságilag a hangom, hogy nekem az opera irodalomban nem írtak erre a mély hangra szerepet.
1: Ne, komolyan.
2: Mert a baszbariton maximum, én meg egy kontrabasszus vagyok, tehát nekem még a Sarastro áriát is egy terccel lejjebb kellett énekelnem, mint ahol általában szokták a normális opera énekes basszisták.
3: Mondtad, hogy nem vagy 100%-os.
1: Egy kis idézetet mutatnál tilosban nyugodtan, szóval én bevezettem neked, hogy majd.
2: az is volt, hogy majd alszom, de ez nem, nem. Ez a Osiris, szinte párnok, ó égi lelket adjatok.
1: Most kérjük egy tercet. Hú, ez szép volt a végén. Igen. Pont most váltam vele, jó de kár.
2: Hát szóval ezt én lejjebb énekeltem már eleve, mint ahol a színpadon szokták. Szóval ezek gondok voltak, és utána, amikor tanultam opera éneket apám kérésére, magánúton, de aztán abba hagytam, mert jött a rádió, és a rádióban, mondom először, énekesként egy spirituális együttes tagjaként kerültem, ami a 68-as Kimittudon indult spirituális együttes volt, és meg is nyertük, tulajdonképpen külön díjat nyertünk a Kimittudon, mert a Kincses Veronikát az opera kategóriában nem tudtuk legyőzni.
1: De ráadásul akkoriban a magyar kultúrpiacon nagy keretje volt a spirituálinak, mostanában eltűnőben van.
2: Nem, tulajdonképpen az volt, hogy mi, amikor betörtünk ezzel a televíziós vetélkedőbe, akkor mindenki gátolt minket, ahol tudott. Ne énekeljünk angolul. Lehetőleg ne vallásos énekeket, már pedig a spirituális angolul és vallásos énekeket énekel, úgyhogy elég furcsa volt ez a helyzet. De aztán keresztül törtük magunkat, nem tudták hova tenni a kategóriát sem. Tehát,
1: melyik volt a kedvenc spirituális?
2: Hát a kedvenc spirituális az volt, amit én szólistaként énekeltem, miért ilyen önző vagyok. A Nobody Knows. Nobody knows the trouble I see, nobody knows my Jesus. Ez volt az egyik sláger nóta, amit én énekeltem. De hát a kvartettünk természetesen nagyon sokat szerepelt, aki mit tud kapcsán, utána működési engedély. Így kerültünk a rádióba, ott volt egy riporterünk, és ott szólt a Borenics Péter, későbbi kollégám, hogy te olyan szép beszédhangod van, nem akarsz te bemondónak jelentkezni a rádióba? És akkor én utolsó éves egyetemista voltam, nem akartam tanár lenni, már pedig tanárszakon voltam. Abban a pillanatban mondtam, hogy igen.
1: És azt hiszem, hogy most így a előzményeket elmondod, te már nem féltél a mikrofontól.
2: Hát ilyen értelemben nem, de amikor először, mint beszélő ember, és nem énekesként kerültem a mikrofon elé, hát akkor a görcseim voltak, hogy nem igaz azon a meghallgatáson, nem is szeretném visszahallani, hogy mit produkáltam, amikor mégis azt mondták, hogy na jó, azért vegyük fel a tanfolyamra legalább.
1: Mivel úgyse fogunk többet spirituálisról beszélni, kezdve utoljára nekem akkor jutott sokszor eszembe, hogy ezek ilyen, ez ilyen spirituális hang, milyen rég hallottam a magyar médiában ilyesmit, amikor volt a Olivia Newton-Johnnak a híres száma az Ohio,
2: igen.
1: És annak a refrénjét pasik énekeltek a háttérbe, többek között, és volt egy rendkívül mély hangú, a pasi, akkor mindig visszaköszönt, hogy Ohio. Ismertem, és mindig mondtam, na ez egy spirituális hang.
2: Én is vokáloztam az Ohio-ban egyszer egy ilyen kisebb alkalmi együttessel, igen. Szóval ez egy szép időszak volt, de mondom, így lettem bemondó, hogy nem is tudtam, hogy az leszek. Egyszer csak szóltak, és kaptam a lehetőséget.
1: Na, Adrián, kaptál felkészülési időt?
3: Igen, és miután a Palkó messze van tőlem, és nem tud bokárugni, bár a lába is nagyon hosszú, meg ő is. Én még nagyon kislány voltam, ő meg már nagy bemondó volt, amikor én elkezdtem bemondó lenni. Ez azt jelenti, hogy meg is dicsérjelek, hogy tőled szakmailag, és folyamatosan nagyon sokat tanultam. Sokkal kevésbé érdekes az én sztorim. Pici közöm nekem is van. Hogyne, pici közöm nekem is van a zenéhez, mert magyar ének szakos diplomám van, volt, de én se akartam tanítani. És mindenáron menekülni akartam a tanításból, ami egy ilyen mamutiskola volt Kőbányán rettenetes körülmények között. És akkor a férjem talált egy apró hirdetést, amennyiben akkor még Egressy Pistáék bemondókat kerestek, arra én jelentkeztem, szokásos történet, voltunk pár százan, és akkor valahányan megmaradtunk, ennyi. Aztán ez a történet rémtörténetbe fordult ismét, amikor, ez egy pici kitérő, mert aztán nem ilyen leszek érdekes, hanem szerintem nálunk sokkal érdekesebbek a hírek, hogy amikor már a Magyar Rádióból kellett menekülni, akkor megint a férjem talált nekem egy idő után munkát, mert akkor ismeretségbe kerültünk azzal a várossal, ahova átköltöztünk, és ez Budaörs, és amikor a Magyar Rádiót ott kellett hagyni, és utána a nagy nihil volt, meg a pénztelenség, meg a munkátlanság, akkor egyszer csak a lakóvárosomban, a Budaörs Rádióban kötöttem ki egy olyan szakmában, ami ellen kézzel-lábbal tiltakoztam, azt mégiscsak hírszerkesztő lett belőlem.
1: Anno, emlékszem, hogy a médiában, olykor újságokban is évente egyszer biztos megjelent a bemondókról valamilyen kedves hír, tudjátok, mint a hídfelügyelőkről, vagy hídmesterekről, és akkor mindig voltak még képek is alatta, hogy ahogy a Fischer tanár úr képzi a szigorúsággal a bemondóknak a hangját. Ez tényleg így volt, nem?
3: Nem, minket nem ő képzett.
2: Egyébként az a televízió bemondóknak volt a tanára, igen. Én ott találkoztam, mert a híradóban is dolgoztam, és akkor időnként egyszer-egyszer úgy beszélgettünk. De ő tévéseket tanított.
1: Csak tévéseket.
2: Nekem személy szerint a Pintér Sanyi bácsi, az idős Pintér Sanyi bácsi, aki egy doajenje volt a csapatnak, annak idején, meg a Vaha Imre híres nyelvész.
3: Nekem is.
2: Ő volt
1: és
2: az
1: ő csak
2: tanárom.
1: Kezdetbe felkészítetteket, vagy folyamatosan kellett?
2: Éveken keresztül, hosszú éveken keresztül. Ez nekünk kötelességünk volt, hogy járjunk rendszeresen tanfolyamra.
1: És szerettétek, vagy
2: komolyan
1: utáltátok?
2: Komolyan vettek még minket.
3: Nagyon szerettük.
2: Hogyne, sőt, olyan tanfolyam is volt, amin nagyon sokat tanultam, amikor a rádió rendezők vettek kézbe minket, és tanítottak
1: csak
2: minket
1: egy ilyen félperces illusztrációt mondjatok már, tehát valaki már sok éve olvas híreket, vérprofi az egész. Ez már nem ideges, már mit tudom, csukott szemmel, fél szemmel is felolvasa tökéletesen, akkor ő neki mit tudom mondani a tanár úr?
2: Hát azért mondjuk egy idő után már nem kellett járnunk tanfolyamra, de az biztos, hogy örök életet tanulni, és olyan finomságokat tudtunk, igazság szerint egy nagy változásban volt a rádió az én időmben legalábbis, hogy modernizálódott a hangvétel. És a régi klasszikus bemondók, amiket itt hallottunk a Szignálban is, ezzel a ilyen kicsit patetikus, ilyen Kossuth Rádió, Budapest. Na ezek a stílusok az én időmben, amikor oda kerültem, lassan emberszabásúvá váltak.
3: Tehát ez akkor volt, amikor én érkeztem, és nagyszerű volt hallani, hogy lesz egyre rugalmasabb, és egyre a természetes beszédhez közelítő stílusban, és hozzáállásban.
1: Tehát annól meg is követelték, hogy
2: ilyen emelkedettebb
1: stílusú.
2: Abszolút, annak
3: igen,
2: idején,
3: tehát
2: igen.
3: Te kijelentetted.
2: Igen. Akkor egy kinyilvánítási stílus volt. Minket meg mára tanított, főleg Vaha Imre, hogy hétköznapi szoba hangon beszéljünk.
1: Most kérem szépen tegyétek fel egy fejhallgatót, mert egy hallgató lesz.
2: Rajtam van.
1: Szevasz!
4: Szép jó napot kívánok, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm gyermekkorom hangjait. Az lenne a kérdésem, most leteszem a telefont, hogy mit a legkönnyebb és mit a legnehezebb beolvasni a rádióban.
2: Hogy mit a legnehezebb beolvasni?
4: Hát, és mit a legkönnyebb beolvasni?
1: Köszönjük szépen!
2: Hát ez egy nehéz kérdés, mert én még így nem osztogattam el a feladatokat.
3: Javasolhatok valamit? Vegyünk szempontot.
2: Jó.
3: Hogy milyen szempontból? Tehát technikai szempontból, tartalmi szempontból, mert én itt hoztam egy-két példát, de van egy gondolatom, majd akkor mond.
2: Jó. Hát tulajdonképpen minden esetre a hír, mondjuk a hírolvasás az első számú feladatunk volt. Abban bizony el kellett telni egy időnek, mire az ember hozzászokott ahhoz a bizonyos rádiós alapstílushoz, amit annak idején tanítottak nekünk. És ez egy biztonságos hírolvasási lehetőséget adott az embernek, de ugyanakkor nagyon sokszor kellett az utolsó pillanatban úgynevezett blattolós technikával olvasnunk, ami azt jelentette, hogy az órunk alá dugták a papírokat.
1: Hát most tudtálak, mert ez egy fontos kérdésem lett, hogy a blattolás, de most előttelünk.
2: Ez rendszeresen volt, különösen az aktuális műsorokban, krónikákban, amikor a szerkesztő a Sípszó és a Szignál alatt bejött a stúdióba, és elénk rakott egy ilyen 15-20 lapos pakkot, amit nekünk azonnal el kellett kezdeni olvasni, mert nem volt időtől
1: készülni. Ezek nagybetűvel íródnak kivételesen, vagy bármilyen nem.
2: Normális A4-ben 12-es, maximum 12-es betűméret volt.
3: És bele van javítva kézzel.
2: És javítva is volt.
3: Tehát a hírszerkesztők, tehát a kézírást a legnehezebb abszolválni, és mindenkiét külön kibogozni, meg kellett ismernünk a hírszerkesztők betűit, mert amit így bedobnak eléd adásban, és plusz még javítva is van, esetleg van benne valami hiba, mert mindegy, ma meg lelőttük ezt a blattolás témát, de muszáj, hogy bekapcsolódjak arra, hogy a felelősség, hogy miért is nem akart az ember hírszerkesztő lenni, de még ez bővebben erre rámehetünk, mert annak politikai felelőssége és szerkesztési felelőssége volt. Nekünk is volt, de másfajta. A mi felelősségünk az előadás, a hitelesség, a pontosság, a tájékoztatás felelőssége volt, hogy amit az utolsó pillanatban bedobnak, fogalmat sincs, hogy micsoda, azt úgy ad a közönség elé, hogy azt ő megértse, és pontosan kapja az információt. Ezért nagyon nehéz volt, amit utolsó utolsó pillanatban, bocsánat, van még gondolatom, de visszaadom a labdát neked. Ilyen nem. Nagyon sok volt. Még egy mondat, becsatlakozom a Bombera témára délelőtt, mert hallgattalak benneteket, hogy amikor a 9-11 volt, na ott aztán nem volt semmi előre megírva.
2: Igen, hát ehhez hozzá kell szokni, tehát ez egyfajta rutin után már azért nem válik akkora frusztrációvá, de tulajdonképpen mindig is voltak ilyen nehéz feladataink. Hogy könnyű volt-e valamit, vagy mi volt, amit könnyen csináltunk? Hát nem tudom, inkább az, amit én időnként lehetőséget kapva saját szavaimmal megfogalmazva tudtam elmondani, mert ugye amikor az ember műsort vezetett és rábízták egy-egy órás műsornak a műsorvezetését, akkor megírta a szövegét saját magának. Nyilván olyat írt magának, ami a sajátja volt, nyilván könnyebb is volt jól elmondani, mert általában azért a bemondók a konzervatív rádiózásban rendszerint másoktól kapott szöveget olvastak fel. Most az olyan volt, amilyen. Hát volt nagyon jó, volt nagyon rossz, volt, amit borzasztóan nem szeretünk. Már előre tudtuk a szerzőtől, hogy hú, ez nehéz munka lesz. Tehát ez azért nyilvánvaló volt, hogy ha nem a sajátod a szöveg, akkor egészen...
1: Biztos ismeritek azt az effektust, hogy az ember, főleg mikor tankönyvet olvas, de más, akár még izgalmas könyv is, hogy tulajdonképpen fordul, hogy másfél oldalt elolvastam, úgyhogy egy szót nem olvastam valójában, egész máshol jár az agyam, de fut a szemem a sorokon, és szépen még lapozok is a megfelelő pillanatban, és akkor persze vissza kell menni, hogy előfordul, hogy úgy olvastatok föl esetleg nagyon fontos dolgokat, hogy semmi nem jutott el az agyatokig, és este otthon meg kellett nézni egyébként, mik a hírek. Hogy...
3: Persze. Sőt, tehát a rettenetes rutinban a mennyiség az értelem rovására megy, tehát ez a most elolvastam, de kérdezz meg 5 perc múlva, hogy miről volt szó, lehet, hogy már nem tudom, mert már a következőre készülök, és az agynak a felfogó képessége, az enyém az mondjuk kisebb az átlagosnál, töröl, hogy be tudja fogadni, és tudjon készülni a következő információra, mert itt nagyon fontos a koncentráció. Hadd csatlakozzak még vissza egy pillanatig a témára, hogy mi könnyű, mi nehéz. Technikailag nagyon sok mindenre föl lehet készülni, a blattolásra is. Ez szorgalom, elhivatottság, ez gyakorlás és rutin kérdése természetesen, és odafigyelés kérdése, meg hát készség is. De, hogy mi az, ami nagyon nehéz, elvonatkoztatnék a technikától meg, hogy most bakizni kell abban a nehéz szóban, vagy nem. Hanem tartalmilag, ha olyan hír kerül eléd, ami téged megráz, és ez legyen szó riporterről, vagy bemondóról, teljesen mindegy, aki mikrofon előtt ül, hogy azt te úgy tálald a hallgató elé, hogy én hányszor olvastam sírva híreket. Az annál nehezebbet nem tudok mondani. Esetleg a saját barátom halálhírét, aki kis repülővel lezuhant Dunakeszin, és még nem tudtam pontosan, hogy őróla van szó, csak sejtettem. Tehát sírva élőben beszélni, amikor téged valami megráz, hogy maga a hír, előfordul olyan, én ezt tartom a legnehezebbnek, mert én egy érzelmi lény vagyok. Technikával, rutinnal nagyon sok mindenen túl lehet tenni magad, és felül lehet emelkedni. Ezen a legnehezebb.
1: Pali, te is így élted meg?
2: Sőt, nekem tulajdonképpen volt egy olyan időszakom, amikor egy éven belül 2-3 olyan egészen közeli ismerőst kellett úgymond eltemetni, magyarul elmondani a hírekben, hogy meghalt. Úgyhogy ez az embernek nagyon keményen föl kell előre készülnie, hogy ne...
3: De nem lehet.
2: Ne tudja, nem lehet igazából. Talán egy kicsit technikával meg lehet oldani, hogy lehetőleg ne csuklódjon el a hangod, vagy ne remegjen bele, vagy valami ilyesmi, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és tulajdonképpen ez valóban a legkeményebb dolog. Arról már nem is beszélve, hogy általában ugye megkövetelték a bemondóktól, hogy ők objektíven tájékoztassanak. A szöveg maga is elég objektív tájékoztatás volt. Abba az én magánéletemet sem lehetett belevinni, hogy rossz kedvel mentem be a stúdióba, vagy bármi ilyesmi. Tehát gyakorlatilag
3: közben vadászok az archívóban.
2: Le kellett tenni a stúdió ajtóba minden privát gondolat, és úgy beírni, hogy...
1: És hogy tettétek le, hogy ugye ti egy olyan társadalmi rendszerbe lettetek híres bemondók, híres hírbemondók, hírolvasók, amelyik, hát ugye arról volt híres, hogy hát befolyásolták a híreket, ellenőrizték a híreket, manipulálták, kicsit kozmetikázták, elhallgattuk, stb. Hogy szembesültetek azzal például otthon, hogy esetleg ti magatokat azonosítanak ezzel a stílussal, ezzel a mondjuk, hogy elhallgatással, manipulálással?
3: Nem.
2: Hát nekem még most is örökké a fejemre olvassák a barátaim, hogy annak idején, amikor az dél-koreai repülőgépet lelőtték a szovjetek, és ugye a tengerbe zuhant, és letagadták persze, és azt mondták, hogy a repülőgép a tenger irányába eltűnt, de senki sem árult el, hosszú napokon keresztül tagadták, hogy lelőtték egyszerűen a gépet.
3: Vagy Csernobil.
2: De én akkor pont ezt a hírt olvastam, és azóta is a barátaim állandóan gúnyolnak vele, hogy te jól félrevezetted a hallgatókat, mert utána pár nap után persze be kellett valami.
3: De hát barát az ilyen. Hát ismerhette a foglalkozásodat.
2: Cukolnak.
3: Ja, cukolnak az más. Mert aki közben, bocsánat, én hoztam az archívumomból ezt-azt, és miután nekem most nincs hangom, nagyon szemét módon a Palkótól megkérdezem, hogy hajlandó vagy-e az utolsó mondatot elolvasni, ami még az előző hallgatói kérdéshez csatlakozik, hogy valami kis édeset is halljon.
2: A hercegovinai Mostár mellett sincs nyugalom. Ott egy spanyol kék sisakost sebesített meg súlyosan egy aknarobbanás.
3: Volt, gratulálok, ezúton gratulálok.
2: Ez a halmozott hátrányos
3: helyzeti... A spanyol kék sisakost sebesített meg.
2: Hangzó szokott sokszor problémát okozni az embernek, persze.
1: Igen, komolyan, ez nehéz?
2: Hát persze, hogyha...
1: Ha csak ide.
3: Az utolsó mondatban van elrejtve a...
1: Egyáltalán, hogy ez egy ilyen kipreparált?
2: Már eleve a kék sisakosokat nem szerettük, amikor egy időben ugye annyiszor kellett róluk beszélnünk, és mindenki rákészült, hogy kék sisakosok.
3: Valamint az egybesült munkáspártot.
1: Négy napos szünet után ez volt az?
2: Az utolsó mondata, igen.
3: A legvége.
1: Észak volt Boszniában, a muzulmán.
3: A legvége.
1: Ott ismétlő, vagy meg, igen, Mostár mellett sincs nyugalom, ott egy spanyol kék sisakos sebesített meg súlyosan. Tényleg.
3: Na, ugye, milyen édes.
1: Most, hogy nekem kell olvasni.
2: Tanóra, tudod, amikor a...
3: Tehát a hallgató azt kérdezte, technikailag az ilyesmi nehéz, de nehezebb az, amikor meghalt valakim, és azt be kell olvasni.
1: Spanyol kék sisakos.
3: Spanyol kék sisakos.
1: De tényleg úgy mondtad, hogy nem vettem észre, hogy ez ilyen buktató.
3: És az olyan helyiség, hogy makkos hogyka, ami annyira aranyos, hogy bele kell röhögni, és nem lehet kibírni. Itt van egy makkos hogykai hírem.
2: A nevetés az egy borzasztó dolog, az ember hát rájön ilyet, nyilvánosság előtt
3: egy
2: és titokban.
3: Egy csomó ilyenem van, majd adás után.
2: Rengeteget nevettünk.
3: Hogy ne csak sírjunk, nevessünk
1: is. És volt technika, hogy kell elfolytani?
2: Hát nehéz egy idő után.
1: Nem, rá kell lépni a saját lábadra, vagy
2: amikor,
1: mit kell?
2: Amikor, nem, volt olyan, amikor egyszerűen megijedtem tőle, hogy úristen, meg volt egy kollégám, aki rám szólt, hogy ki fognak rúgni, nem mondom, hogy mit mondott még utána, hogyha nem hagyom abba a röhögést. Kikapcsolta a mikrofont, és azt mondja, ki fognak rúgni, meg, hogyha nem fogynak.
1: Magatok tudtátok kapcsolni a mikrofont?
3: Igen, meg köhögő kulcs is volt.
1: Az mit jelent?
3: Mint a pillanat állja magnon.
2: Addig amíg nyomod a gombot,
3: addig zárult a mikrofont.
2: Hogy ne kelljen a kibekapcsolást.
1: Igen. Milyen rokas funkció, nincs csinálunk ilyet.
3: Meg visszatérve Papónak még a kérdésére, mert itt csapogunk, de ez a jó, hogy hát, hogy mit adtak a kezünkbe, és ahogy már egyszer mondtam, hogy nekünk ebben ez volt a jó is, meg a rossz is, mert lehetett bennünket hülyének nézni, hogy nekünk nincs agyunk, mert mi csak felolvasó gépek vagyunk, gyakorlatilag a szakzsargonban a mi nevünk az, hogy bérpofázó, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem volt véleményünk, vagy nem volt akár politikai irányultságunk is. De ez a profizmus, hogy ezt nem érezteted sem a kollégákkal, már ott ugye minden volt, de főleg nem adásban. És hogy mit adtak a kezünkbe, neked az volt a feladatod, miután te előadó vagy, arra képeztek ki, hogy te objektíven az információt add át. A hallgató nem hülye. A hallgató tudja, hogy nem te írtad, te felolvasod. Soha ebből nekem bajom nem volt, és még csak nem is viccelődtek velem a barátaim, mert kb. Tudták, hogy mi az én véleményem, de én arra voltam kiképezve, hogy amikor utáltam is, és lehet, hogy hánytam tőle politikailag, azt én úgy olvassam fel, hogy abba hiba ne legyen, és ne lehessen tudni, hogy én mit gondolok, mert ez az én feladatom. Ha nem vagy profi, akkor ezt nem tudod megcsinálni.
1: Na most nyilván az 50-es években, 60-es évek elején, hogy bemondónak, jó elvtársnak kellett lenni. Ez még a 80-as években is így volt?
3: Ott már nem jöttek bőrkabátba, és nem vittek el utána.
2: Amikor én a 70-es évek elejétől kezdtem rádiózni, én már akkor meglepődtem azon, hogy viszonylag szolidan figyelték az embert, szóval nem volt semmi feltűnő ebben. Az igaz, hogy a természetesen a megfelelő helyen mindig a megfelelő olyan cenzor volt, aki ilyen szempontból felügyelte a dolgokat, és mire a végtermék a mikrofon elé került, már ott azért mindenből volt biztosítva.
1: Az teljesen természetes ilyen és más pályán is, hogy az ember mikor bekerül, akkor van valami példaképe, vagy választ magának példaképet, vagy példaképeket. Nektek kik voltak ezek?
3: Nekem a Pali.
2: No ne, csináld, most szembe hazudik nekem. Nem, szóval persze, én amikor bekerültem a rádióba, akkor olyan matuzsálemeknek gondoltam azokat a 40-50 éves embereket, akiket, ha most belegondolok, hogy éppen 70 leszek mindjárt, hogy én milyen matuzsálem vagyok most. Szóval olyan emblematikus figurák voltak, Körmendi Laci bácsi.
3: De nimbuszuk is volt, kegyetlenül.
2: Persze, a Pintér Zsanyi bácsi, akit mondtam, hogy ő vett engem fel, meg hát a Dömög Gabi, meg a Debrenti Piroska,
3: Bőzsöny.
2: Meg egy csomó Bőzsöny Feri. Csomó olyan klasszikus volt, akit én már gyerekkorom óta ismertem a hangját, és akkor bemutatkoztam neki, akkor leesett a tantusz, hogy most szemből élőben látom azt, aki. Szóval ezek mind ikonok voltak nekem.
1: Volt-e hierarchia a bemondók között, vagy inkább
3: te hivatalosan volt?
2: Az az igazság, hogy ez egy nagyon szigorú rendszer volt, amiben minket úgy fokozatosan tettek egy mélyebb vízbe. Én az első egy évben még híreket nem mondhattam. Aztán kezdtem mondani híreket a Petőfi Rádióban. És legalább 4-5 év elmúlt, mire olyan pozícióba kerültem már, hogy a Kossuth Rádióban, krónikában
1: megszólalhattam. Tényleg is a vízállás illetve, és az büntetés volt, vagy gyakorlás?
2: Az mind a kettő volt. Tulajdonképpen az újoncokat rendszerint sokszor vízállás jelentésre
3: jó gyakorlási lehetőség.
2: Mert élőben kellett ezt mondani, ugye?
1: Az és élőben?
3: Hosszan élőben, persze.
2: És az a legjobb gyakorlási lehetőség. Na, azok voltak azok az idők, amikor én mindenre tudtam gondolni a felolvasás mechanizmusa alatt, mert annyira gépiesen mondtam, hogy közben járt az agyam, hogy hol tudtam, mit fog csinálni, jaj, de jó volt ez tegnap. És közben mondtam a vízás jelentését. Fogalmam nem volt róla, hogy mit mondok, ez az a tipikus eset, hogy visszakérdeztek volna, egy punkot nem tudtam volna, és teljesen korrekten elmondtam az elejétől a végéig, ez majdnem 10-15 perc.
1: Melyik volt a kedvenc településed?
2: Jaj, rengeteg volt, és ezt is mindig a barátaim szokták idézgetni, hogy milyen településeket mondtunk akkor.
3: Közben elmondhatom, hogy hát aztán, amikor az ember már rutinos, és már nem gyakorló feladatként kapja, hanem hát a szolgálat része volt, akkor már annyira baromira untuk, hogy elkezdtünk vicceket kitalálni. Hát ez minden műfajban, tévében, rádióban van, és akkor volt egy ilyen megegyezés, hogy gyerekek, a kedvenc településen Medve, és akkor Medve után kellett egy jelet csinálni. Nekem volt egy ilyen jó kis nyári vászon overálom, nagyon csini volt, és azon volt egy ilyen hosszú cipzár, és Medve után én így elkezdtem kicsit húzogatni a cipzárat, már így, csak így röviden. Akkor voltak így golyóstollat, nyomogatott, meg ilyen apróságokat, és akkor kint álltunk a üvegablak túlsó végén, vagy valahol egy rádióban a rádió előtt, a többiek hallgatták, és várták Medvét, és akkor Medve után akkor hatalmas röhögés, hogy ki mit talált ki, hogy mivel zörög, de persze csak picit, hogy ezt másnak ne lehessen beazonosítani.
2: Nem jut eszembe, a én kedvenc városom az nem Magyarország volt. Mi volt? Schwabelweis előtt volt valami.
3: Ja Istenem, nem emlékszem, már annyira régen volt.
2: Az még
3: volt.
2: Az osztrák területen van.
3: Schwabelweis már, ez is nagyon szép.
2: És nekem ez annyira tetszett, mindig megpróbáltam, ugye én nekem vannak ilyen hát sváb őseim, és nekem ez a Schwabelweis, tehát mindig úgy próbáltam mondani, mint a legautentikusabb sváb, de annyira élveztem.
1: Amikor volt időtök felkétel, nem blattolni kellett, akkor a szöveget kipreparálhattátok magatoknak, így apró jelekkel látni, hogy itt veszek levegőt, vagy én nem tudom, mit kell ilyenkor
3: beírni. Sőt, kell.
1: Igen, ez körülbelül milyen jelek vannak, és mi az mindenkinek magán...
2: Igen, ez kizárólag teljesen személyre szóló volt. Zavart is minket, hogyha néha mások által bejelölt kottákat, úgynevezett kottázást, mi úgy hívtuk, hogy ez kottázás, ugye amikor bekottáztuk a szöveget, és történetesen másnak kellett azt elolvasni, amiben már egy kottázás fajta volt, meg lehet örülni tőle, mert annyira egyéni az én jelzésrendszerem, hogy nem tudom már egy az egyben átvenni a másikra.
1: És te magadnak miket értel? Az miről szóltak azok a jelek?
2: Én nekem elsősorban a tagolásnak volt nagyon nagy jelentősége, uh-huh. Tehát mindig, amikor a szöveget felmértem, akkor azokon a helyeken, ahol egy kicsit tagolni kell, szünetet kell tartani, vagy újraindítani, váltani kell, ahogy mondani szokták, ott én mindig tettem ilyen hosszanti függőleges kis vonalakat. Nekem a tagolás volt az egyik ilyen fő, meg az, amikor ilyen halmozott ragok vannak, hogy a tárgyesetnek még a végén, egy hosszú szó végén még ott kell lennie, és amikor így ránézel szóképben gondolkozva, nem tudsz egy első pillanatra fölmérni egy tárgyesetet. Hát például a szerkezetet. Ott van egy szerkezet című szó, és akkor a szerkezetet, utolsó etét aláhúztam, hogy nehogy elfelejtsem, hogy ez nem szerkezet, hanem szerkezetet. Tehát a tárgyesetet észrevegyem. Voltak ilyen jelzések.
3: Hadd menjek vissza Pécsi Blankáig, és azért ne felejtsük őt ki nagy tisztelettel. Még egy picit tudott bennünket tanítani. Még volt olyan állapotban, és menjünk vissza Pécsi Blanka beszélni.
1: A Beszélni Nehéz.
3: Igen, a Beszélni Nehéz című könyvében lehet ezt nyomon követni, hogy az alapjelzések tőle származnak, tehát a fontosabb kötések, a fontosabb elválasztások, és a hangsúlyok, a főhangsúlyok és a mellékhangsúlyok. Ezt úgy tanultuk beszédórán, már Vaha Imrénél is, hogy nekünk jelölni kellett, és ők tanították meg nekünk az alapjelöléseket. Hogy ki mit tartott meg magának belőle, neki mi a fontosabb, hogy a Palkónak az elválasztás netán nekem az összekötés, az már egyéni, és aztán egyre kevesebb jelet használtunk a rutin előrehaladásával. De ezt tanították a jelölést.
1: Egy picit most megszakítjuk a beszélgetést, és néhány fontos hírt fogtok ti is hallani, és a hallgatók is remélem sikerül indítani. A kérdés utána az lesz, hogy nektek a saját történetekből mi a hasonló fontos hír.

Kedves hallgatóink, Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke és megbízott külügyminisztere szól a magyar néphez. Magyarország népe, a magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét. A magyar nép a függetlenség és egyenjogúság alapján az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével.

0: CBS News presents Man on the Moon, the epic journey of Apollo 11. Here from CBS News Apollo headquarters at Kennedy Space Center, correspondent Walter Cronkite.
1: Good morning. It's T-minus 1 hour, 29 minutes, and 53 seconds, and counting, in just an hour and a half. If all goes well, Apollo 11 astronauts Armstrong, Aldrin, and Collins are to lift off from pad 39A out there on the voyage man always has dreamed about. Next stop for them, the moon.
2: 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
3: Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 9,3 MHz-en, és talán hallhattátok sorsfordító hírekről, volt szó itt az elmúlt időben a háború bejelentéséről, a háború végéről. Érdekes mondom, hogy jól adta. Na mindegy, halljátok, amit mondok. Hallgattuk a Holdra szállásnak a bejelentését, és Nagy Imre kinyilatkozta a Magyar Köztársaság semlegességét 56-ban. Ezek olyan óriási hírek egy ember életében, egy ember öltőben, olykor egyszer fordulnak elő. Nektek mi volt a nagy hasonló?
4: Én először is gratulálok annak, aki ezt összeállította.
3: Köszönjük át.
5: Na hát az igazság, hogy én egyszer egy szomorú és sajnálatos, mondhatni drámai eseménynek lettem a főszereplője úgy, hogy akkor, amikor a bizonyos csernobili atomkatasztrófa volt, akkor én voltam, egy vasárnapi reggeli hajnali időszak volt, és én voltam éppen a bemondó, és hát mi már hallottuk azt, hogy itt valami nagyon nagy dolog történt, rossz értelemben véve, de nekünk ezt nem szabadott még nagyon terjesztenünk, és Bedő Iván hírszerkesztő kollégám volt az a mátorember, aki egy idő után ezt nem tudta már így elviselni, és a külföldi rádióadásokat hallgatva összerakott egy nagyon szoftos hírt arról, hogy bizony Csernobilban valami atomkatasztrófa történt, amennyire lehetett, ezt megpróbálta tompítani, feltételezések és egyebek szavakat használt, miközben már teljesen objektív tényként közölték az európai és amerikai rádióállomások azt, hogy hát bizony egy óriási katasztrófa történt és súlyos következményekkel jár. És végül is az első ilyen szoftos hírt pont én voltam a szerencsés, aki akkor ügyéletben lévén elolvastam. De szerencsére nem én kaptam érte nagyon ki, hanem a Bedő Iván, akit akkor el is tiltottak a további ünkülésről jó pár hónapra, mert hogy ugye szigorúan megszakta azt a szabályt, hogy csak Moszkva

0: Hát neki kellett elvinni a balhét, igen, de én nekem ez egy ilyen drámai feladat volt, és én is meg voltam többen vettől, de hát végül is ez egy
1: ilyen. Emlékszel arra, hogy aznap, másnap és a következő hetekben a rádió éttermében nem fogyott a fejes saláta?
0: Igen.
1: Meg semmi ilyesmi. Ezt így a saját szakállunk, mert mi már tudtuk, hogy gáz van.
0: Igen.
1: Befejezted ezt, hogy ne dumáljak állandóan rád, bocsánatot kérek, mert annyi minden jön neki belőlem. Az elmúlt 30 akárhány év, hogy kevés le a műsoridő, de szerencsére kettőkor a következő turnus ránk fogja dönteni az ajtót. Egyszer már említettem, és megint elnézést kérek attól, aki nem rég csatlakozott be az adásba, ez itt néhai Zahorán Adrien néhai hangja lesz, még jobb is, dolgozunk rajta, de nem lehet megismerni, én vagyok én, bocsánat a hallgatóknak, hogy említettem már a 2001. szeptember 11-et. Ez volt egy olyan drámai esemény, amiben tehát a délelőtti bomberás adás kapcsán is vissza akartam oda megint csatlakozni, hogy ott is szó volt olyasmiről, hogy hát hogy lehet azt előadni, meg kibírni, meg hogy lehet a közepében lenni orvosnak, riporternek, amikor valami szörnyűség történik, és kell, és akkor az ember szolgálatba helyezi magát, ha jól emlékszem, ezzel a kifejezéssel éltek a délelőttiek, és akkor úgy kellett szolgálatba helyezni magunkat, hogy de éjjel-nappal hosszított műszakokban nem lehetett hazamenni. Beraktak szendvicset, kávét, ásványvizet, és aki ameddig bírt bent lenni, ott olyan team munka volt, ott a legmagasabb szintű szakmai munka volt, amit borzasztó elmondani, hogy amikor ilyen tragédia van, de úgy összekapta az adrenalin szint az embereket, ahogy a legjobbat hozta ki belőlük, és ezért sajnos a tragédia, de a munkában ezért volt jó részt venni, mert hihetetlenül magas színvonalú volt, amit ott az egész gárda produkált. Még egyet hadd mondjak, hoztam nektek egy meglepetést, amit nagyon sok államfő halálát volt szerencsétlenségem bejelenteni. Tehát én voltam, ha jól emlékszem, Brezsnyev és Kádár is, amikor mindig a rádió elnöke ott áll az üvegablak túlsó oldalán, és még ezer ember, és te ott benn nem vagy elég frázban, hogy ezt neked kell hibátlanul, ráadásul még ott nyüzsögnek veled szemben, tehát a füledről is folyik a víz, és akkor már nem volt ilyen fülfolyós vizes történet, de hát azért ez elég markáns volt. Én voltam az elkúrtuk hír. Na most én azt hiszem, hogy a rádióban minden hírt mindenhova dokumentáltak ezer példányban. Tehát valahol az archívumban ez papíron megvan, de én azt nem hiszem, hogy a kollégáim vagy bárkinek ez megvolna. Itt van a kezünkben, és rajta van a hírszerkesztő monogramja, a dátum, a hír, a cím az, hogy Gyurcsány elkúrta, mert a hírszerkesztők mindig nagyon tréfásak voltak, és headline-ba, meg címbe mindig tréfákat írtak a hírtartalmáról, és én ezt most nem tudom felolvasni, Palkó, odaadhatom neked? Ez én voltam, aki bejelentette, és utána következtek a rettenetes szabadságtéri események. Bocsánat, hogy emlékeztetek erre, de hát az jó néhány hetes borzalom volt ott, és hát velem kezdődött egy délután 3-kor. Elmondanád ezt?
0: Megpróbálom, mert most van a kezemben először.
1: Azóta ez nem hangzott el sehol, és remélem többet nem is fog. Ez nincs semmiféle politikai, hozzá kell tennem, nézetünket ehhez nem tesszük hozzá, kedves hallgatók, csak egy hírről van szó, ami utána elindított egy lavinát, nem elemezzük semmilyen oldalról, ez csak egy hír.
0: Jó. Egy hangfelvétel tanúsága szerint a miniszterelnök egy májusi szocialista frakcióülésen elismerte, hogy végig hazudták a választások előtti másfél évet, miközben saját szavai szerint 4 évig nem csináltak semmit. A Magyar Rádió birtokába jutott felvétel Balatonöszödön készült május 26-án. Gyurcsány Ferenc akkor arról beszélt, hogy ebben a helyzetben már nincs sok választása a kormánynak. Európában ilyen böszmességet még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk, fogalmazott a kormányfő, aki felvetette a kérdést a képviselőcsoport tagjainak, hogy ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltak 4 év alatt, akkor mit fognak mondani? Az SZDSZ nem kívánta kommentálni az MSZP zárt körű rendezvényén elhangzottakat. Hon Gábor ügyvivő azt mondta, a szabad demokratáknak igenis van mire büszkének lenniük az elmúlt 4 évből.
1: Ehhez egy mondatot teszek csak hozzá. Köszönöm szépen Palkónak az interpretációt, mert ez nekem most nem megy. Itt van egy mondat kézírás, és magam is elcsodálkoztam, amikor ezt most kibányáztam egy dossziéból, mert hát meghallgattam az egész anyagot, de amit itt magán

0: Jegyzésként ideírtam alá, hogy még mi volt benne ebben az anyagban, ezt most itt nem mondhatom el, mert akkor megint elvisznek bőrkabátban. Bocsánat, de hát ez volt egy markáns.
1: Ez biztos.
2: Ez igen. Megértétek egyébként nyilván a romániai forradalmat, arra hogy emlékeztek?
1: Hát ott is tulajdonképpen én érdekes módon akkor éppen beteg voltam, és otthon a televízió előtt drukkoltam végig, és a televízió képernyője előtt is izgalmas volt, ahogy a gyakorlatilag azok a soha életükben valószínűleg képernyőre nem került mindenféle furcsa figurákat a román éppen aktuális vezetésben ott megjelengettek, és ilyen csoportképek szerint a stúdióba beszorult oda 20-30 ember, akik mind az új vezetés volt, a hirtelen forradalom felvetett egy csomó ilyen embert. Azt se tudtuk, kicsodák, olyan furcsa figurák voltak egyikük másikuk. Ez valahogy megmaradt bennem, hogy ilyenkor nincs az a protokoll, ami máskor.
2: De ha már így említetted, a tévét nézted, akkor azért egy fél szól említsük meg, hogy a Magyar Televízió sosem látott műfaját produkálta a Cél Endre stábja.
1: Igen,
2: tulajdonképpen háromszor akkorára nőtt, és fantasztikus dolgokat tudtunk meg az övé révükön, történelmet csináltak egy kicsit.
0: Meg volt a feelingje, hogy úgy mondjam, ennek a fajta, újfajta közvetítésnek, tehát roppant izgalmas volt. Maga az esemény is, és a tálalása is adott egy példát, nem?
2: Így van.
1: Igen, az biztos. Nekem meg még csak egy sajnálatos elmaradt bejelentés, amit elvettek tőlem, és ezt nem tudtam megbocsátani. Amikor a Farkas Berci került föl a űrbe, akkor én voltam szolgálatban, és rettenetesen izgultam, hogy most be kell majd mondanom, hogy Farkas Berci van. És a drámai fordulat az volt, hogy Egres István, Isten nyugosztalja, főnökünk volt akkor, bejött a stúdióba, és ő volt az, aki meg volt az elbízva, hogy ő mondja el ezt a történelmi hírt, hogy Farkas Berci fenn van az űrben, és én olyan elkeseredett voltam, hogy kivették a kezemből ezt a lehetőséget, hogy én legyek ennek a történelmi hírnek a bejelentője, mert hát ugye még kisfiú voltam ahhoz képest, hogy az Egressy Pista, aki akkor egyrészt osztályvezetőnk volt, másrészt meg hát ő volt a
0: tekintélyes. Őt illette meg.
1: Őt illette meg, úgyhogy voltak ilyen hierarchikus
0: dolgok. De bizony olyan is volt, hogy valaki megsértődött, mert nem ő kapta a KB közleményt, papó. Ezt mindenképp el akartam mondani. Tehát voltak azok bizonyos, tehát központi bizottsági hírek, és mindenki vigyázba állva, izzadó tenyérrel várta ezeket, amik az utolsó pillanatban jöttek, és kiosztották, hogy fiú lány olvassa felváltva, vagy X olvassa, vagy XY olvassa, és akkor ez megtiszteltetés volt, és valakinek ezt illett, és volt olyan párttag, aki halálosan megsértődött, mert neki kellett volna hierarchia szerint kapni a KB közleményt, ami éjjel 10-kor megjött, és egy fiatal, feltörekvő bemondó kollega kapta meg, lehet, hogy én voltam.
2: Pedig egy ország rágta a körmét, izgatottan.
0: Bizony, bizony.
1: De ez egy nagyon jó dolog volt nekem mondjam, mert mindig kaptunk utána jutalmat. Tehát aki KB közleményt olvasott, az utána
0: pénz. 2-300 forintot tuti.
2: Volt olyan, hogy stipstop, hogyha várhatóan történik majd valami olimpiai bajnokság, egy valami, akkor az ágyból is keltsetek föl, mert én szeretném felolvasni? Volt-e ilyen?
1: Én nálam biztos nem volt, én nem tudok ilyenről, magam szempontjából sosem voltam ilyen, hogy most kivéve mondjuk ez egy fájdalmas pont voltam bizonyos Farkas Berci történet, de ott viszont nekem járt volna a beosztás szerint, és mégsem én kaptam. De hogy én ilyen előjogokat kívántam.
0: Igen, fordítva volt az a helyzet, hogy az ágyból meg a fürdőszobából is ugrasztottak bennünket, mert mi úgy voltunk állandó ügyeletben, mint az orvosok éjszaka, és nem volt telefon. Tehát akinek egy utcában laktunk a Palkóval, az Eper utcában, de sokáig, de jó volt, és volt egy darab telefonfülke, a két, mind a ketten, a társasházban is középen volt egy telefonfülke, aki ügyeletben volt, annak meghatározott időnként ki kellett oda menni, tantuszt vagy pénzt, ha elfogadta, be kellett telefonálni, hogy nem kell-e bemenni, mert ügyeletes vagyok. Tehát minket folyamatosan bármikor be lehetett rángatni, de nem méltatlankodtunk, próbáltuk ugyan megúszni, mert ez vele járt a szolgálattal, és ezt szeretném végszónak mondani, hogy ez nem munka volt. Én is nem egy munkahelyre jártunk be, mert igen, voltak olyan hangok is, hogy jaj, hogy lehet egy munkahelyhez így ragaszkodni? Hát ez ma nem divat. Ez nem munkahely volt. Ez egy szellemi műhely volt, amit 80 éves kora után leromboltak porig. És mi szolgálatba jártunk. nem dolgozni. Köszönöm
2: szép
0: szépen.
2: Szép dolgokat mondtatok, ez jó kis hitvás utagére. Engedek csak egy kis viccet a végére, hogy mondtad ezt a telefon ügyelet, stb. Az utcáni utcánfülke. Egyszer kutya sétáltatás közben, hát gyakran láttuk a Bánhidi Laci bácsit, ott lakik, nem messze tőlünk, és éppen egy fülkébe lépett be, este 11 körül lehetett, és a fülkének egy ablaka se volt, tehát jól lehetett hallani őt, és elősen tántorgott egyébként, mikor bement, és azt lehetett, hogy zengett az utca, vagy három sarokról, de azt mondta épp az évben, hogy Géza, ó kurva anyány, egy órája várom a taxit. Valahol így életben.
0: Turnusvezetőnek vagy.
1: Forgatásra kellett volna mennie.
2: Telefonál. Éppen.
1: Igen, igen.
2: Még itt az utolsó percünk hátra, mit csináltak most?
0: Én már ezt lelőttem a poént, az lett belőlem, ami nem akartam lenni, nem olyan nagy felelősséggel, szóval, hogyha mondjuk ez egy kaucsuk baba egy élő csecsemőhöz képest, egy nagy rádió hírszerkesztősége, mi egy kis önkormányzati támogatású magánrádió vagyunk, kizárólag regionális híreket adunk, nagyon édes, politikával nem foglalkozunk, csak a mi kis mini parlamentünkkel, a budaörsi önkormányzattal, addig muszáj. Úgyhogy ez ettől édes, és nem akkora a felelősség, de azért van, és imádom.
1: Hát én meg tulajdonképpen ilyen szolgálati jellegű munkákat most már nem végzek, mint amit az Adrián is még végez.
2: Állandóan te mondod nekünk a megállókat,
1: de,
2: a metróban.
1: De egyéb feladatok voltak, vannak, és szerencsére talán még lesznek is. Nekem inkább egy ilyen televíziós sorozatom, ami a szívem közepe, a Hatos Csatorna című tévéműsornak vagyok, egy ilyen állandó heti történelmi sorozatának a műsorvezető, szerkesztő, kitalálója, aki gyakorlatilag 5-6 perc az egész ilyen ismeretterjesztő. Minden héten viszont kell egy adást csinálnom, és ezt én roppant élvezem, mert itt minden oldalamról megmutatkozhatom, szerkesztek, elmondok, műsorvezetek, kitalálom. Hát a rendező persze megcsinálja magát a hátteret, tehát ez ilyen értelemben nem az én dolgom, de ez egy nagyon kreatív munka, és nagyon élvezem.
2: Búcsúzom, mivel ha először találkoznánk, akkor az utcán megengedném, hogy tegezzél, hiszen én vagyok az idősebb. Ugyanakkor nemrég tudtam meg a botrányos körülményeket, hogy te most vagy 70 éves, két nap múlva, úgyhogy szeretettel köszöntöm.
1: Még nem vagyok, várjál.
2: Szülinapod alkalmából, és nem tudom, hogy csinálod.
0: Én is.
2: Mert hát, amivel kezdtem a mondatot, az úgy volt igaz, úgy igaz most is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Zohorán Adrián, és
0: nagyon szépen Szaloti köszönjük.
2: Palit hallottuk.
0: Jó volt veletek. Sziasztok.
2: Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akarom.
5: Jó.
4: Keltakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
4: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ludlák királynő. Anatole France regényének rádióváltozata.
1: Úgy gondoltam, hogy beszámolok életem különös eseményeiről. Akadt köztük szép is, furcsa is. Ha visszaemlékezem arra, ami történt, magam is kételkedni kezdek, hogy nem álmodtam-e. Ismertem egy gaszkonyi kabalistát, akiről nem mondhatom, hogy bölcsember volt, mert nyomorúságosan pusztult el, éppen akkor, amikor engem a tudományba beavatni kezdett. De mindabból, amit művészetéből megtanultam, az a heves gyanúm támadt, hogy teljes egészében ábránd, csalás és hiába valóság. Tudom, a kabalisták általában véve azt gondolják, hogy a szilfek, a szalamandrák, az elfek, a gnómok és a gnomidák éppen olyan veszendő lélekkel születnek, amilyen a testük, és halhatatlanságot csak az szerezhet nekik, ha a mágusokkal érintkeznek. Az én kabalistám ellenkezőleg azt tanította, hogy az örök élet nem osztály része semmiféle teremtett lénynek sem a földön, sem a légben. Én az ő vélekedését követtem, és nem tartottam igényt rá, hogy véleményét meg is ítéljem. Én nyíltan beszélek a tűz és a levegő szellemeiről. Kell, hogy az életben némely kockázatot vállaljunk, és e kockázatok közül a legkisebb az, ami az elfekkel jár.
2: Tűzasszony, tisztajó tevő, te szülőanyáknak segítője, mi rajtunk könyörülj.
3: Ismételt, fiam.
2: Tűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő anyáknak segítője.
4: Hé, gazda, adjon valamilyen jó falatot.
5: A főtisztelendő úr egy percig meg akar melegedni tűzhelyemnél, azzal szolgálhatok, amit kíván.
3: Folytasd hát, fiam.
2: Szűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő anyáknak segítő.
4: Micsoda ritka madár, micsoda páratlan ember, egy kapucínus, aki olvasni tud.
6: Na kis barát, hogy hívnak?
3: Angelus barát, a méltatlan.
7: A bor, főtisztelendő úr.
4: Ez aztán csoda, asszonyom. Angelus barát, kapucínus, és mégis tud olvasni.
7: Mégpedig mindenféle írást tud olvasni. Pedig a szavak egészen kicsik benne, és alig válnak el egymástól. Szerencsére elegendő, ha bajban úgy alkalmazzuk, mint flastromot ott, ahol a legjobban fáj. Akkor ugyanúgy hat, sőt jobban is, mintha elmondjuk. Kipróbáltam, uram, amikor Zsákó fiam ez itt megszületett.
3: Ne is kételkedjék benne, jó asszony. Szent Margit könyörgése hathatós arra, amiről beszélt, de csak akkor, ha alamizsnál ad a kapucínusa.
2: Ó, igen.
3: Megyek utamra. Béke mindenkivel.
4: Sót! Miért nincs itt a sótartó?
8: A régiek a sót minden fogás nélkülözhetetlen fűszerének tekintették, és olyan tiszteletben tartották, hogy sónak nevezték a szellemességet is, amely ízt ad a beszédnek. Sót kínáltak vendégszeretetük jeléül. Sótartókat helyeztek el a templomokban is, az istenek oltárain. Sót!
5: Hát akármilyen nagy tiszteletben is tartották azok a régiek, a sóhivatalma még nagyobb bárat szab érte.
7: El kell hinni, hogy a só jó dolog, mert a pap is rátesz egy szem sót a gyerek nyelvére, amikor a keresztvíz alá tartják őket. Amikor az én zsákom megérezte ezt a szem sót a nyelvén, fintorogni kezdett, mert akármilyen kicsi volt is, már volt neki esze. Zsákó fiamról beszélek, abbé úr. Erről itt.
4: A szerénység az arcára van írva, és figyelmesen olvassa Szent Margit életét.
7: A fagyás elleni könyörgést is olvassa, és Szent Hubertus imája. Aztán annak a történetét is, akit több ördög felfalt, amiért káromolta Isten szent nevét.
6: Akkor át a szép tudományra kell oktatni, mert az a férfi dicsősége az élet vigasza és minden baj orvossága, még a szerelemé is, ahogyan Teokritosz a költő állítja.
9: Uram! Uram! Uram! Jöjjön, szóljon egy szót a poroszlóknak! Képesek börtönbe vinni Angelus barátot. Nemrég jött be a kis bakkuszba, és megivott 2-3 kancsóval, és nem fizetett, mert félt, hogy azt mondja, hogy megszegi Szent Ferenc reglamáját. De a legrosszabb az egészben az, hogy meglátott engem a Lugosban, társaságban, és odajött hozzám, hogy megtanítson bizonyos új imádságra. Mondtam, hogy ez a pillanat nem alkalmas erre, és amikor erőszakoskodni kezdett, a sánta köszörűs jól meghúzta a szakállát. Angelus fráter a köszörűsre vetette magát, az a földre zuhant, és magával rántotta az asztalt meg a kancsókat. És a gonosz fogadós káromkodni kezdett, mint a sátán, és az őrséget hívta. Uram, szabadítsa ki, szent ember, és ebben az ügyben menthető.
5: Részegyes parázna! Naponta jó bort adok neki, és jó falatokat. Ő meg a kocsmába jár vévajkodni mindenféle cafkákkal!
7: Uram!
5: Cafkákkal! Akik olyan elvetemültek, hogy egy vándorköszörűs meg egy kapucinus társaságát előnybe részesítik ennek a városnegyednek fölesküdt kereskedőivel szemben.
9: Akkor hát nem akar egy jó szót szólni?
5: Megmondom nekik, ha akarja, hogy vigyék el a köszörűst is a kapucinussal együtt.
9: De hiszen a köszörűs a maga barátja.
5: Nem annyira, az én barátom, mint a magáé. Koldus, aki a köszörűjét tolja és biceg.
9: Az már igaz, hogy biceg. Biceg, biceg, biceg.
5: De ha még egyszer átmeri lépni a küszöbömet, a söprűvel kergetem ki.
4: Meg is érdemli. Szamár ez a kapucínus és a fiát nem is annyira beszélni tanította, mint inkább ordítani.
6: Én is adok leckéket azon az áron, ahogy Angelus barát.
4: Latinra és görögre tanítom ezt a gyereket, sőt, franciára is.
6: Ebből a nyársforgató Jakabból még tudós lesz. Én pedig minden nap eszem.
4: Na, áll az alku!
5: Kezet rá!
6: Ez a bor édes és üdvös meleget visz az emberi test gazdálkodásába. Ez a folyadék méltó arra, hogy megénekeljék.
4: Megérintem vele ifjú tanítványom ajkát. Ti akadémia méhei, jöjjetek! Jöjjetek, szálljatok összhangzó rajokban, nyársforgató Jakobusz immár múzsáknak szentelt száját.
7: Ó, abbé úr! Igaz, hogy a bor vonza a méheket, de nem szabad azt kívánni, hogy ezek a gonosz bogarak az én zsakófiam ajkára szálljanak, mert a csípésük nagyon kínos.
5: Borbálom, már többször észrevettem ezt a kellemetlen hajlamodat, hogy oktalanul beavatkozol a komoly társalgásba, mint a rák a szabómesterségbe.
7: Lehet. Talán nem ismerem a méhek minden fajtáját, de értek a háztartáshoz. És ahhoz az illendőséghez, amit egy idős férfinak, családapának és a cész zászló vivőjének erkölcseiben meg kell őriznie.
5: Hát igen, te szent és érdemes asszony vagy.
1: Ezt a mondást szívesen ismételgette apám. És igaz is, hogy anyám minden vasárnap eljárt a templomba egy nagybetűs könyvvel, mert nehezen olvasta a kisbetűket. Apám minden este eltöltött egy-két órát a kis Bacchus kocsmában, ahová eljárt Jeanette, a kintornás asszony, és Katrin, a csipkeverőnő. pecsenye sütő konyhánk cégére, a Ludláb királynő, akinek a lábán, mint tudjuk, úszóhártya volt, akár csak a libáknak és a kacsáknak, a Rue Saint-Jacques-on, a Szent Benedek templommal szemben nyikorgott a szélben. A három hajadonhoz címzett rőfös üzlet és a Szent Katalin képéhez címzett könyvesbolt között. Nem messze a kis Bacchustól, ahol Angelus barátot megfogták a poroszlók és egyházi börtönbe csukták. Jérôme Coignard úr adott hát órákat nekem, s néhány év alatt elérte, hogy elég sokra vittem a latinban. Iparkodott, hogy vonzalmat ébresszen bennem az erény iránt, amikor a bűn veszedelmére oktatott bizalmasan közölte velem, csak azért vesztette el a dicsőséget, hogy hosszú talárban és négyszögletes fövekben kollégiumi tanszékre léphessen, mert túlságosan szerette a bort és a nőket. E ritka érdemeihez járult még a szorgalom és a kötelességtudás is. S olyan pontossággal tartotta meg leckéit, amit az ember nem is várt volna el olyas valakitől, aki, mint ő, szüntelenül belesodródik egy nem annyira doktori, mint csavargói sors hányattatásaiba. Jó ízű lakomban közben hasznos leckét adott nekem, aztán körútra kelt a kis Bacchuszba és a Szent Katalin képébe, és így egy kis földdarabon egyesítve megtalálta azt, ami az ő paradicsoma volt, a jó bort és a könyveket. A könyvesboltot rejtelmes báj övezte szememben. Itt láttam először mesztelen nőt. Éva volt egy metszetes bibliából. Nagy hasa volt kissé rövid lábszára. Egy hollandi táj közepén társalgott a kígyóval. Kezdtem kedvet kapni a könyvekre. És arra, hogy teljesebb fogalmat szerezzek a nőkről, mint amit a Biblia Éváról adott. Jeanette, a kintornás asszony egy este a Szent Benedek templom árkádjai alatt megtanított arra, amit én még nem tudtam, ő meg már régóta tudott. Katrin tartózkodó modorú volt, amiért is nagyon féltem tőle, és nem mertem megmondani, milyen csinosnak tartott. Vízkereszt éjszakáján, 19. születésnapomon a pecsenye konyhában ragyogott a libazsírral illatozó vidám tűz, s gőzölgött a leveses tál a fehér asztal terítőn, amelyet mesterem, apám és én ültünk körül. Anyám behozta a pecsenyét, s az asztalra helyezte, amitől apám meghatódott, mert váratlanul teli szájjal felkiáltott.
5: Borbála, te szent és érdemes asszony vagy!
6: Asszonyunk valóban hasonlatos az írás erős asszonyaihoz. Isten szerint való feleség.
7: Hála Istennek, sohasem szektem meg azt a hűséget, amelyet férjemnek esküdtem, és remélem, hogy most, amikor a nehezén túl vagyok, halálom órájáig sem fogok hibázni ebben.
6: Első pillantással láttam, hogy tisztességes asszony, mert olyan nyugalmat éreztem maga mellett, aminek több köze volt a mennyhez, mint a földhez.
7: Ha Koanyár úr 20 évvel ezelőtt ismert volna, egészen másnak látott volna, mint amilyen a pecsenye konyhában a nyársak tüze mellett a leveses tál a gőzébe lettem. Nincs olyan csúnya asszony, aki ne tehetne rosszat, ha kedve támad hozzá.
10: Szalamandra! Szalamandra! A tűz helyen! Szalamandra! Szalamandrát látok!
5: Már megbocsásson, uraságod, én nem látok itt egyebet, csak az uraságodtól szétszórt perkét. És semmiféle szalamandrát! Nem is nagyon bánom! Csúnya állat az!
10: Mekkora tévedés! Nőkhöz hasonlítanak, és szépségük tökéletes. Nem, milyen együgyű vagyok! Filozófusnak kellene lenni ahhoz, hogy az ember szalamandrát látjon. És nem hinném, hogy ebben a konyhában akadna filozófus.
11: Akkor könnyen csalódnék, uram. A teológia doktora vagyok, a szabad művészetek mestere. És ime nyársforgató Jakobus a növendékem.
12: kívülről tudja, hogy Lucius szentencia.
10: Nagyon valószínű, hogy ez a szalamandra a maga tanítványa kedvéért jött. Engedje meg, hogy ifjú növendéke a tűzhelyhez közeledjék. És megmondja, nem lát e nőhöz hasonló valamit a lángok fölött.
13: Talán látok valamit.
10: Annak a rendeltetésnek a jele ez, hogy tudós válik magát. Azt hiszem, pesönyösütő uram, hajlandó nekem adni a fiát, hogy tudóst és tekintélyes embert csináljak belőle.
5: Uraságodnak ez a szándéka, semmiképpen sem akadályozom meg abban, hogy jót tegyen a fiammal.
7: Azzal a feltétellel, hogy ez ne történjék lelki üdvösségének a rovására, meg kell esküdnie, uram, hogy jó keresztény.
5: Borbála! Te szent és érdemes asszony vagy, de kénytelen vagyok ezelőtt az uraság előtt mentegetni udvariatlanságodat.
10: Akkor hát ebben megegyeztünk. És magának, abbé úr, kétségtelenül nem lesz kedve ellenére, hogy görögből fordítson a házamban. Magától értetődik, hogy kellő fizetésért.
6: Maga nagyszerű halandó uram, és megtiszteltetésnek érzem, hogy szolgálatára állhatok. Két bútort részesítek nagy megbecsülésben, az asztalt, mely tudós könyvekkel s ízletes fogásokkal megrakottan hordozója a test és a szellem táplálékának, és az ágyat, amely épp úgy kedvez a szelíd pihenésnek, mint a kegyetlen szerelemnek. Ha megtalálom az urnál ezt a két becses bútort, halhatatlan dicsérettel övezem nevét, mint jó tevő.
10: Ez hát rendben van. Mindkettőjüket várom holnap reggel.

0: Kasztarakúr!
1: Önök uraim! Ó, ez csak az Atanor tüze.
2: Ó, uram, azt hittük a kastély lángol, mint a kiszáradt szalma. De úgy látom, uram az alkímia művészetét gyakorolja.
1: Nem titkolom el maguk előtt, hogy nagyot haladtam benne. De azért még nem találtam meg azt, ami munkámat teljesítezi. Éppen mikor ezen az ajtón dörömböltek, sikerült felfognom a világ szellemét és az ég virágát, amely nem egyéb, mint az igazi megifjító forrás. Ért egy kicsit az alkímiához, kanyar úr?
2: Némi fogalmat szereztem róla könyvekből, de úgy tartom, gyakorolni veszedelmes és ellentétes a vallással.
1: Maga sok okosabb ember sem, hogy ne ismerné a repülő sast, a Hermész madarát, a hollófejet, a zöld oroszlát és a főnix.
2: Hallottam róla, hogy ezek a nevek a bölcsek kövét jelölik, de kételkedem benne, hogy lehetséges a fémeket átalakítani.
1: Mi sem könnyebb nekem, mint hogy véget vessek a maga kételkedésének. Vegye szemügyre, uram, ezt a részpénzt. És főként a kerekfoltot, amely átjárja. Ez valójában a kő hatása, mely ezüsté változtatja a rezet. De ez még csak semmiség. Zafír, opál, smaragd, gyémánt. Íme. Ez a néhány művem kellőképpen bizonyítja magának, hogy e művészet nem egy hóbortos agyvelő álma.
2: Uram, azt tanácsolnám, hogy ne mutogassa ezeket a kíváncsiskodóknak. Azt mondják majd, hogy csak az ördög hozhatott létre ilyen drága köveket, és boszorkánypert indítanak maga ellen.
1: Legyenek nyugodtak, uraim! Ha az ördög olyan, ami ennek mondják, akkor nem lakhatik olyan magas rendű elemben, mint a tűz. Én úgy vélem, hogy a keresztények megrágalmazzák a sátánt és a démonokat, hogy valamely ismeretlen világban létezhetnek az embernél még gonoszabb lények, ez lehetséges, bár majdnem elképzelhetetlen, ami pedig a maguk sátánját. Nem tekintem olyan megvetendőnek, és ha véletlenül csak ugyan léteznék, ocsmány állatnak tartanám, hanem inkább kis szilfnek. Vagy legalábbis egy nagyon gúnyoros, nagyon okos fémgyúró gnómnak. Most belátja már, fiam, hogy a tűz az igazi elem? Míg a földből képzett teremtmények nem jutottak túl a tökéletesség egy bizonyos fokán, a fejünk fölött elhaladó ködök, lágy gőzök, világosságok, a bíbornak és aranynak mozgó szigetei, imádatra méltó népek tartózkodó helyei. Szilfeknek és szalamandráknak nevezik őket. Végtelenül kedves és szeretetre méltó lények. Lehet is, illik is, hogy olyan egyesülésekre lépünk velük, amelyeknek gyönyörei felfoghatatlanok. A szalamandrák olyanok, hogy mellettük az udvar, vagy a város legszebb nőszemélye is csak visszataszító nőstémajom. Szívesen adják magukat oda a filozófusoknak. Ezeknek a kinyilatkoztatásoknak, fiam, hasznát veszi majd. Mert biztos jelekből ismertem fel, hogy maga egy szalamandra ágyába rendeltetett.
3: Jaj, uram, ez a rendeltetés megfélemlít. Elkerülhetetlenül azt kell gondolnom, hogy ezek a hölgyek démonok. Félnék, hogy elveszítem velük a lelkemet.
1: A maga okoskodása, fiam, nyomorék a tudatlanságtól, s érveinek gyöngesége elcsüggeszt. Hogyan is lehet megkülönböztetni, mi az, ami természetes, és mi az, ami nem természetes? Jó, tegyünk úgy, mintha elismernénk, hogy lehet a természet ellen is cselekedni. Vajon az ilyen cselekedetek ettől már rosszak vagy kárhoztatandók? Hiszen tudjuk, hogy a moralisták szerint az erény, voltak éppen erőszak ösztöneinken, küzdelem az eredeti, az ősi emberrel. Ha pedig bevallásunk szerint az erény természetellenes, akkor nem ítélhetnek el bármilyen cselekedetet sem azért, ami az erénnyel közös benne. Az első férfi és az első asszony századokon át élvezte a lég szellemének gyönyörűséges öblését, és ez megőrizte örökké tartó fiatalságukat, miért is kellett, hogy az emberi nem ősei beleunjanak-e fenséges gyönyörökbe, és egymásban keressenek bűnös örömöket. De agyagból gyúrták őket, az iszap ízlése megmaradt bennük.
2: Ebből a hosszú beszélgetésből csak egy álomzavaros emléke maradt bennem. Katrin képe megfoghatóbb volt. Akármilyen magasztos dolgokat hallottam, nagy kedvet éreztem ahhoz, hogy Katrint lássam.
0: Nyersforgató Jakab,
2: szólt hozzám egy napon jó mesterem.
0: Téged nem lepnek meg az erkölcs változásai a századokon keresztül? Azért elmélkedem erről, fiam, mert be akarom költöztetni szellemedbe azt a megbízható és üdvös gondolatot, hogy nincs jó erkölcs a valláson kívül, és hogy azoknak a filozófusoknak maximái, akik valamilyen természetes erkölcsöt akartak uralomra juttatni, nem egyebek csodabogaraknál, agyrémeknél. A jó erkölcsre nem lehet érvet találni a természetben, mely önmagában véve közönyös. Épp úgy nem tud rosszról, mint jóról. Jó erkölcs csak az isteni igében van, amelyet nem szabad áthágni. Kivéve, ha később kellőképpen megbánjuk. És ezért kell csodálni a keresztény vallás berendezkedését, mely az üdvösséget leginkább a bűnbánatra alapítja. Figyelemre méltó dolog, fiam, hogy a legnagyobb bűnösökben lehet megtalálni a legnagyobb szentek anyagát. Nyersforgató Jakab, ha jól megértettél, nem emészted magad nyomorúságos gondban, hogy e világ szerint légy tisztességes ember, hanem egyedül azt a bűnbánatot keresed, hogyan tehetsz eleget az isteni igazságnak.
1: Fiam, arra kérem, jöjjél. Fontos titkot akarok közölni magával. Nem akarom megbántani, és azért nem hiszem, hogy még bármilyen kétség maradt magában a szilfek és szalamandrák létezése felől, mint hogy beavatásának éjszakája után nem volt semmiféle tisztátalan érintkezése asszonnyal, elnyeri majd megtartóztatásának jutalmát. Ez a gömb telítve napsugárporral, amely túlságosan finom ahhoz, hogy az ember durva érzékei észrevehessék, de különösképpen alkalmas arra, hogy felszítsa a bennünk is meglévő tüzet. Mihelyt feltörte a gömb nyílását lezáró pecsétet, és belélegezte a belőle felszálló napsugárport, felfedez majd ebben a szobában nőkhöz hasonlatos lényeket, de sokkal szebbeket, mint valaha is bármiféle nő volt. Ezek valójában szalamandrák. Semmi kétség, az jelenik meg magának először, akit múlt évben apja pecsenye konyhájában láttam, mert kedvet érez magára. És azt tanácsolom, a legrövidebb időn belül elégítse ki e szalamandra vágyait. Nem sokára meglátja majd, hogyan teljesül be pontról pontra, amit jeleztem. Isten vele!
3: Miért ne? Miért ne?
4: Bocsásson meg. Dasztarák urat keresem.
3: Asszonyom, itt nincs semmilyen Dasztarák úr. Csak maga van meg én. Vártam magát, maga az én szalamandrám.
5: Bolond!
3: Ez természetes is. Ki ne lenne bolond a helyemben?
5: Minthogy Dasztarák úr nincs itt, én nem tehetek más, távozom.
3: Nem, maradjon.
5: Nem tudja, hamarosan visszatér.
3: Nem, asszonyom, sokáig nem tér vissza. Magamra hagyott a szalamandrákkal. De nekem csak egy kell közülük, és az maga. Szeretem.
5: Engedjen! Ne! Engedjen!

0: Hogy hívják?
1: Jáhelnek hívnak.
0: Jáhel. Szeret egy kicsit.
1: De uram, azt hiszem azután, amit az előbb egymásnak mondtunk. Sértés, ha ilyet kérdez. Minden erőszakosságával és minden hevességével sem ment volna semmire, ha nem tetszett volna nekem. Az imént, amikor alva találtam a karos székében, úgy láttam, érdemes férfi. Megvártam, amíg fölébred. A többit már tudja.

ne legyen olyan hirtelen, és ne csak magára gondoljon. Szerelemben nem szabad önzőnek lenni. Ez az, amit a fiatal emberek nem tudnak eléggé, de meg lehet nevelni.

0: Van egy fésűje?
1: Olyan lettem, mint egy boszorkány.
2: Nincs fésű, egy szalamandrát vártam. Imádom magát.
1: Imádjon, barátom, de legyen titoktartó. Maga nem ismeri a nagybátyámat. Ha ő tudná...
2: Mit tenne?
1: Oh, velem semmit, de magával sok rossz. Oh. Moszáid nem közönséges erejű ember. Nem lehet tudni, mennyi idős, én magam sem tudom, amióta ismerem, mindig öreg volt. Bankja volt Lisszabonban, de ott történetesen megölt egy keresztényt, akit rajta kapott Miriam nénémmel. Megszökött, és engem is magával vitt. Azóta egy anya gyöngétségével szeret. Elnézeget, miközben alszom. És olyankor sír.
2: Maga nála lakik?
1: Igen, az őrházában. A park másik végén.
2: Szóval abba a kis házba van bezárva?
1: Moszáit féltékenyen őriz. És az egész világon mást sem szeret, csak engem, meg 6 kis csésze aranyat, amit Lisszabonból hozott magával.
2: Oh.
1: Csak ugyan nem jön hamarosan Dasztarak úr.
2: Úgy hát maga ennek a vén bolondnak a nimfája. Gyakran szokása szalamandraként szerepelni ebben a kastélyban?
1: Ó, nem is értem magát. Semmilyen nőt nem tűr meg, és nekem igazán kellemetlen találkozni és beszélni vele. Azért jöttem, hogy arra a járandóságra, amivel a nagybátyámnak tartozik, a héber írások fordításáért, egy kis pénzt kérjek tőle. Mert éppen nagyon
2: jelzik. Ó, igen. Dasztarak úr eltökélten megveti a pénzt. Ezért sajnos nekem is elfelejtette megadni a fizetésemet. Ennyi maradt.
1: 3 tallér.
2: Ez maradt. Legyen oly kegyes, hogy elfogadja. És nem lehetek oly szerencsés, hogy viszont lássam.
1: De lehet. Valahányszor megszökhetek a kis házból éjszakánként, ahol őriznek.
2: Csak arra vigyázzon, hogy az én ajtóm a 4. jobbra a folyosón, és hogy az 5. Kuanyár Abbé, az én jó mesteremé.
1: Vissza kell térnem a nagybátyámhoz. Isten vele.
3: Dasztarak úr nem mulasztotta el, hogy este vacsora után meg ne kérdezze tőlem, mi újság a szalamandrákkal. Azt feleltem, hogy a találkozás felül múlt a reményeimet, de ami egyebeket illet, azt hiszem kötelességem, hogy az ilyesféle kalandokhoz illő tapintatosságba burkolózzam. Jáhel már 3. koccantott az ajtómon. Sokkal kényelmesebben megvoltunk az én szobámban, mint Dasztarak úr dolgozó szobájában, és ami megismerkedésünk alkalmával történt, csak gyerekjáték volt ahhoz képest, amit a szerelem ezen a 2. találkozáson sugallt nekünk. Virradatkor tépte ki magát a karomból, ezen esküvéssel, hogy hamarosan újra felkeres, és lelkének, életének, az ő szerelmetes kis kakasának nevezett. Azon az estén jó mesterem és én a Rue de Grenelle ellen sétáltunk, ahhoz a csinos házhoz közeledtünk, melyben a jó szerencse Catherine nagyságot elhelyezte. Catherine az erkélyen vizes kancsóval a kezében virágait öntözte, nevetett és egy csókot küldött. Mire egy kéz kinyúlt az ablakon, arcul ütötte Catherine-t, aki annyira megijedt, hogy leejtette a vizes kancsót, az pedig kis híján jó mesterem fejére esett. Aztán eltűnt a megpofozott szépség, helyette megjelent az ablakban a pofozó, kihajolt a rácson, és lekiáltott hozzám.
4: Istennek hála, uram, hogy maga nem az a kapucínus. Nem szenvedhetem, hogy a szeretőm csókokat küld annak a bűzölgő baromnak. Ezúttal legalább nem kell pirulnom a választása miatt. Tiszteljen meg azzal, hogy feljön. Éppen készen áll a vacsora. Legköte lesz, ha megosztja velem. Az abbé úrral együtt.
5: Nyásforgató Jakab fiam. Nem utasíthatunk vissza így udvarias meghívást.
4: Ne is törődjenek ezzel a sikítozással. Catherine jajgat a szobában, ahová bezártam.
5: Uram, meg kell neki bocsátani. Hát olyan nagy a bűne, amiért egy csókot küldött az én fiatal tanítványomnak, szomszédjának és bajtársának, abból az időből, amikor mindketten szerényen éltek, és a szép lány bájai csak a kis Bacchus lugasában ünnepelték. A féltékenység ódivatú, hóbortos érzés, barbár elkölcsök szomorú maradványa, és nem szabad, hogy nyoma legyen előkelő úri lélekben.
4: Abbé úr, nem vagyok féltékeny, de nem tűröm el, hogy egy nő gúnyt üzzön belőle.
5: Na! Engedje meg, uram, hogy Katrin velünk vacsorázzék. Felteríti az asztalát. A nők hűtlensége csöppet sem ront az arcukon. A természet, mely kedvét leli abban, hogy felékesítse őket, közönyös a hibáik iránt. Utánozza a természetet, uram.
4: Legyen.
0: Ott van. Hason fekszik az ágyon, a fejét a párnába fúrt, és nézzék csak, milyen nevetséges, hogy minden zokogásra emelkedik egyet a fara. Na nézzék csak, íme hát ez az, amiért annyi bajt okoztunk magunknak, és annyi butaságot követünk el. Katrin, jöjjön vacsorázni. Na, gyere, babám. Kejferribant!
6: Igen, drágám.
0: Na, az ördögbe is, abbé. Maga a kegyházi ember megmondhatná nekünk, miért szeretik a nők a kapucínusokat.
5: A kapucínusok alázatosan szeretnek, és semmitől sem húzódoznak. Továbbá az is az oka, hogy sem az elmélkedés, sem a csiszoltság nem gyöngíti természetes ösztöneiket. Na, uram! A bora nagyszerű!
0: Túlságosan is megtisztelt. Ez Geritód úr bora. Elvettem a szeretőjét, ha, épp úgy elvettem a palackjait is.
7: Semmi sem jogosabb, látom, uram, az előítéletek fölé emelt.
4: Nem hiszek az erénybe.
7: Igaza van.
4: Amilyen szabással az emberi állat készült, nem is lehetne erényes valamilyen eltorzulás nélkül. Nézze csak meg például ezt a szép lányt, aki velünk vacsorázik, kis fejét, csinos mellét, csodálatosan gömbölydett hasát és a többit. Vajon személyének melyik részén lakozhatnék? Akár csak egy szemernyi erény is, ne? Egyáltalán nincs is rá hely. Annyira tömör mindez, annyira telített, feszes és domború. Bevallatom magának, hogy nem hiszek Istenben.
5: Ezért már kárhoztatnom kell, uram. Hinni kell Istenben és szent vallásunk minden igazságában.
0: Gúnyolódik, abbé. És butábbnak tart minket, mint amilyenek vagyunk. Mondom magának, nem hiszek sem Istenben, sem ördögben, és soha nem megyek misére, kivéve a király miséjére.
1: Minden szentre és minden ördögre kérem, barátom, ne beszéljen így. Isten létezik, olyan igazán, mint ahogy ez a pástétom létezik az asztalon. És ennek bizonyítéka, hogy amikor a múlt év bizonyos napján nagy kétségbeesésben és csüggedésben voltam, Angelus barát tanácsára elmentem a kapucínusok templomába gyertyát gyújtani, és másnap találkoztam is a sétányon Geritód úrral, aki nekem adta ezt a házat minden bútorával, és a pincét is tele azzal a borral, amit iszol.
4: Fúj, belekeveri Istent az ilyen piszkos ügyekbe. Ez már annyira felháborító, hogy az embert még akkor is bántja, ha ateista.
5: Uram, összehasonlíthatatlanul többet ér Istent belekeverni piszkos ügyekbe, mint ahogy ez az egyszerű leányzó cselekszi, mint a maga példájára elűzni abból a világból, amit teremtett. Ha nem is egyenesen ő küldte azt a dúsgazdag adóbérlőt Katrinhoz, de legalábbis megengedte, hogy Katrin találkozzék vele. Mert abban nyilván egyetért velem, hogyha van rend a világban, ez a rend isteni, és minden rend forrásából és kútfejéből ered. De ne sajnálja a fáradtságot, uram, hanem nyittasson egy másik palackot, mert nagyon szomjasak vagyunk.
4: Ágaskodik aló havad, erősen ül a jó lovag. Persze, hanyergében a donna! Hey! Kriszmeszuma! A vasatüst, amíg tüzes, szól a leányzó, most fizes!

0: Dani Rigyen, Férjen Bölpő, herceg legyen. A titkárságot már meguntam. Ej, zimme, zumma! Ha suttognak, nem érdekel, egész Párizs megénekel. A bogrisnak nincs másra gondja. Ej, zimme, zumma!
1: Akart vagy a hüvely teszi, arom legyen főhercegi. Mindegy, mi dolgozik ki a bunkra. Ej, zimme, zumma!
2: Vájék egészségére! Dabbé maga nem iszik.
0: Zsakó, tudom, hogy soha többé nem szeretek más, csak magát.
2: Na, új palac!
3: Mit törődünk vele? Miféle kéz az, amelyik ilyen durván, közönséges, sőt, talán nevetséges okból döngeti a kaput? Tekintsük úgy, hogy megkeményedett, megromlott lelkünk kapuján döngetnek. Gondoljunk az örökké valóság.
4: Így módon húzhatjuk a legnagyobb hasznot, de különben jelentéktelen és léha esemény.
2: Maga mulatságos ember, abbé. Amilyen erővel ütik a kaput, majd még be is törik.
5: Rablók ezek, Jézus! Lemészárolnak minket! Ez a büntetésünk, amiért elküldtük a kisbarátot. Baj éri a házat, ahonnan elkergetnek egy kapucínus.
2: Állat! Ez az átkozott csúhás minden butaságot el tud vele hitetni. A rablók udvariasabbak volnának, vagy legalábbis tapintatosabbak. Ha, ez az őrség lesz.
5: De hiszen az még rosszabb.
2: Olyan, ma jól elverjük. Megyek, és felderítem az ellenséget.

0: vágja?
1: És két hatalmas makát, lobogó fákjákra.
0: Az lehetetlen, hiszen e pillanatban az öreg felesége mellett alszik.
1: Hát a kísérlete, de nagyon hasonlít rá. De még egy szellem sem tudná ilyen jól utánozni, annyira nevetség.
0: Csak ugyan dől a gerítód uraz?
1: Ő maga az Katrin, ha a szememnek hihetek.
0: Milyen szerencsétlenek a nők! Sohasem hagyják őket nyugton. Mi lesz belőlem? Nem bújnának el uraim különböző szekrényekbe?
2: Meg lehetne próbálni. De hogyan lehetne magunkkal együtt bezárni ezeket a széttört, vagy legalábbis lenyakazott palackokat? Ezt a pástitomot, ezeket a tányérokat, és a kisasszony ingét, mely áttetsző rózsaszín fátyolt képez szépségek körül.
0: Talán elég volna, ha Danketil urat eldugnám a felső szobában. Az abbét bemutatom, mint nagybátyámat. Zsákó urat, mint az öcsémet.
1: Nem úgy, hogy én magam hívom meg, Delagerizód urat. Eljön is! Vacsorázzék vele!
0: Könyörgöm, uram, ne tegye!
3: Hallgasson a kisasszonyra!
1: Meghívom!
0: Jaj! El vagyok veszve!

0: Úristen! Szétrepett a feje.
1: Abbé, nyújtsa kezét, maga bátor ember.
2: Valóban, azt hiszem, hogy némileg embert töltem. De nem vagyok annyira elfajult, hogy ez dicsőségnek tekintsem. Nekem elegendő az is, ha nem kapok érte túl heves szemrehányást. Nem arra születtem, hogy lakályokkal verekedjem.
1: Ó, nem ez a legrosszabb a maga esetében, hanem azt hiszem, agyonütött egy fő adóbérlőt.
2: Ez valóban igaz.
1: Olyan igaz, mint hogy én belöktem a kardomat ennek a söpredéknek a belébe. Veszedelembe jutottunk. Engem az fenyeget, hogy a Bastille-ba dugnak. Magát pedig Abbé úr felakasztják tanítványával együtt, aki pedig nem ölt meg senkit.
2: Ez nagyon is igaz. Talán el kell hagyni majd Párizst. Sőt, talán Hollandiába kell szöknünk. Van egy javaslatom. Remélem kellemes lesz magának. Nyársforgató meg én egy romladozó alkimista kastélyban lakunk, ahol könnyen eltölthet 12 órát is anélkül, hogy meglátnák. Oda vezetjük, és ott várjuk be, amíg útnak indulhatunk.
3: Danketil úr semmit sem tudott felhozni ezen érvek ellen. Megegyeztünk abban, hogy jó mesterem Danketillel óvatosan előre nyomul, és észrevétlenül elrejtőzik a szobában, én pedig kissé hátra maradok figyelni. Abban a pillanatban, amikor két társam már előre indult, a vállamra nehezedett egy kéz.
4: Nem is bánom, fiam, hogy egyedül találkozhattam magával, és amíg még nem

0: Hal. Egy este, amikor új szeretőjével és néhány barátjával vacsorázott, a vendégek egy csodálatos formájú zombot láttak ragyogni fejük felett. A szalamandra azért mutatta meg, hogy belássák, nem érdemelte meg azt a méltatlanságot, amit barátja elkövetett vele. Ezután a felháborodott mennyei személy kutaütéssel sújtotta a hűtlet.
1: Halljad az átkot, melyel Illés átkozta vala az elvetemült tréfátűző gyerekeket! Halljad a kiközös ítés, melyel Bárák sújtotta vala Méroc! El kell hoztatlak Argitariel nevében, akit a csaták urának is neveznek, lángoló kardot tartja kezében. Átadlak a pusztulásnak, Sardalikon nevében, légy átkozott kutya, légy kiközösítve disznó, légy átkozva a gömbök nevében, légy átkozva a kerekek nevében, légy átkozva az Ezékiel megláttad titokzatos állatok nevében, a gömbök nevében, a kerekek nevében, a titokzatos állatok nevében, szállj le azok közé, akik nincsenek többé.
2: Kegyeskedjék megmagyarázni, ó mesterem, azt az eléggé különös véletlent, amelyben ma reggel részünk volt.
3: Tudd meg hát, fiam. Elértünk a kastély felső emeletére Dunketillóval. Bevezettem ezt a fiatal nemes urat a szobádba, mint ahogy te meg én megígértük neki. Levetkőzött és azonnal el is aludt, mint jó magam. Egy idő után éreztem, hogy valaki a karomat rángatja. Azt hittem, a poroszló jött, értem, hogy az egyházi bíróság elé vezessen, és azt fontolgattam magamban, hasznos dolog lenne betörni a fejét a gyertyatartómmal. Sajnos, nagyon is igaz, fiam, ha egyszer letértünk a szelídség és mértéktartás útjáról, azonnal kénytelenek vagyunk az erőszakot erőszakkal fenntartani, kegyetlenséget kegyetlenséggel, és az első véteknek az a következménye, hogy újakat hoz létre. Azt hittem már, hogy a poroszló emelkezett rám, és láttam már magamat az érsek börtönében, amikor felismertem Dunketill úr arcát és hangját. Abbé, mondta nekem, különös kaland esett meg velem nyárs forgató szobájában. Mi alatt aludtam, egy nő ágyomban lopódzott. Oh. És becézések, gyöngéd nevek, forró csókok záporával ébresztett fel. Széthúztam a függönyt, láttam, hogy a legszebb nő a világon. De rögtön nagyot sikított. Ingerülten elfutott, de azért nem olyan gyorsan, hogy ne érhettem volna utol, és ne foghattam volna meg a folyosón, ahol szorosan magamhoz öleltem. Amikor összekarmolt annyira, amennyire becsülete megkövetelte, elkezdtük a kimagyarázkodást. Örömmel hallotta, hogy nemes ember vagyok, és pedig nem is a legszegényebb. Találgattuk, kihez jöhetett ez a szép személy. És megegyeztünk abban, hogy ehhez a vén bolond Dastarakhoz, aki a veled szomszédos szobában, sőt, talán tudtod nélkül, a te szobádban enyeleg vele. Nem gondolod?
2: Nagyon valószínű.
3: Nem is kétséges, ez a boszorkánymester gúnytűz belőlünk a szalamandrával. Az igazság pedig az, hogy ezt a szép nőt ölelgeti. Csaló!
2: Kérem, jó mesterem, folytassa az elbeszélést.
3: Megkurtítom, fiam, Dunketill úr előadását. Erősködött nekem, hogy rendkívüli szépséget, bájt, kellemetességet lát ezen a lányon. Beszédét azzal fejezte be, hogy tudom-e a nevét, és hogy kicsoda. A róla festett arcképről feleltem, Moszáid rabbi unokahúgára ismerek benne, Jahel nevezetűre, akit véletlenül én is megcsókoltam egy éjszaka, ugyanezen a lépcsőn. Danke, Tilúr, azt felelte, remélem, hogy más különbség is van, mert ami engem

0: Nem illet, én jól megszorongattam. A leghatározottabban azt mondta nekem, szeretem ezt a lányt, és tudja meg abbé úr, hogy magunkkal viszem a postakocsin. Igyekeztem rávenni, hogy visszavonja elhatározását, de ahelyett, hogy beszédem kijózanította volna, arra unszolt, keressem meg Jáhelt, és bírjam szökésre. Egy holland vászon kelengye, asztali edény, ékszerek és csinos évjáradék ígéretével. Nem akarom elhallgatni előled, hogy engedtem-e fiatal nemesember álhatatos kéréseinek. Nem akarom szebb színben feltüntetni hibáimat. Bevallom hát neked, hogy elbújtam egy csipkebokor mögé, és ott várakoztam, míg Jáhel megjelenik ablakában. Intettem neki, hogy jöjjön le! Tudtára adtam, milyen szándéka van vele Danketil úrnak. Ez a Pimasz, mondta. Oly könnyű nőnek tart engem? Szereti magát, feleltem. Hát nem szereti, ha imádják magát. Azt válaszolta, leveses tál kell nekem. Leveses tál, de jó nehéz ezüstből legyen. Mondja meg neki, abbé úr. Mit mondjak meg, kérdeztem. Hát, hogy tisztességes lány vagyok. S nem vagyok hajlandó vele menni, csak szabályszerű kötelezvény ellenében, amit ma este indulás előtt aláír. Éppen a pontnál tartottunk megbeszélésünkben, amikor meglepett bennünket a vén Moszaid. Jáhel a szobájába menekült, én pedig magamra maradtam kiszolgáltatva az Isten gyilkos dühöngésének. Csak attól félek, hogy háromszoros lakatta zárja be unokahúgát.
1: Ó, de magas a lépcső.
2: Várjon, Jáhel! Várjon, uram!
3: Ó, nyárszforgató úr, szóval el akarja venni valamennyi szeretőmet. Katrin után Jáhelt. Hihetetlen.
2: Jáhel.
0: Ó, fiam, hagyjuk nekik a fülkét. Mi ketten majd a kocsi derékban tesszük meg az utat. Nem késlekedhetünk tovább.
4: Zsüviszi-ben váltottunk először lovat. Reggel érkeztünk oda esőbe. Amikor beléptem a postafogadóba, Jáhel már ott ült a kandalló mellett, a lábát melengette, s látni engedett egy kis darabos helyemharisnyájából, mely nagy izgalmat keltett bennem, mert lábára kellett gondolnom, és pontosan elképzeltem a bőrt, a fejheket, és mindenféle hatásos részletet. Belenéztem a szemébe, a tűzhely lángja tükröződött benne.
2: Ó, Jáhel, nagyon szerencsétlen vagyok. Maga elárult és már nem szeret.
1: Ki mondta magának, hogy már nem szerette?
2: Sajnos, kisasszony, ez eléggé kitűnik a viselkedéséből.
1: Ugyan, csak nem iridli tőlem azt a hollandi vászon kelengyét. És azokat a vésett ezüstedényeket, amit ettől az úriembertől kell kapnom. Csak egy kis titoktartást kérek magától. Addig, amíg Danketi beváltja ígéretét. És meglátja majd, hogy éppen olyan leszek magához, mint voltam.
2: S miközben én várok, vetélytársam élvezi a kegyét.
1: Ne gyötörje magát ilyen semmiséggel. Mert csak az ad neki értéket, amit maga gondol róla.
2: Amit én gondolok róla? Szörnyű. És félek, nem élem túl a maga árulását.
1: Higgy el, barátom, egyikünk se hal bele. Ne legyen okos. Ne árulj el, milyen érzelmek bántják, és ígérem magának. Később megjutalmazom tapintatáját.
2: Jáhel, valaha legdrágább gyönyörűségem volt, ha visszaemlékeztem gyöngétségeinkre. Most pedig ez lett legkegyetlenebb gyötrelmem. Mert arra kell gondolnom, hogy maga egy másik férfival ugyanolyan, mint velem volt.
1: Egy nő nem minden férfi mellett ugyanaz a nő. Elismerem, hogy bánatot okoztam magának, de ez nem ok arra, hogy százszor is megkínozzon, hiába való sirámaival. Zsakó! Látja az úthajlásánál azt a kocsit?
2: Igen.
1: Ugyanakkor állt meg, mint mi? és azóta várakozik. Itt átkövet bennünket. Hasonlít ahhoz, amelyben nagybátyám még kislánykoromban magával vitt Párizsba, miután megölte a portugált. Remegek, ha arra gondolok, milyen állapotban lehetett, mikor üresen találta a szobát. És a lepedőt még hozzáerősítve az ablakhoz, amelyen keresztül megszöktem, hogy magukkal együtt meneküljek.
2: Azt akarja mondani, Áhel, ugye, hogy Dunkety úrral.
1: Jaj, milyen szőrszál hasogató! Hát nem mindegyütt utaztunk el. De én félek.
2: Csak nem attól, kisasszony, hogy a nagybátyja ilyen öregen és ilyen gyönge állapotban a maga üldözésére rohan. Nem törődik az egyébbel, csak a kabalával.
1: Maga nem ismeri őt. Egyébbel sem törődik, csak velem. Épp annyira szeret, mint amennyire utálja az egész világot. Úgy szeret, hogy...
2: Hogyan? Hogyan szereti?
1: Mindenhogyan. Szóval... szeret.
2: Borzadva hallgatom. Tehát ez a Muszájid nem azzal az önzetlenséggel szereti magát, amelyik oly szép egy aggastyántól és annyira illik egy nagybácsihoz? Mondjon el mindent, Jáha.
1: Hiszen maga jobban elmondta, mint én.
2: Megáll az eszem. Hát lehetséges ez az ő korában?
1: Kedvesem. Magának nem csak a bőre fehér, hanem a lelke is. Milyen könnyű magát megcsalni, csak akarni kell. Elhitetik magával, hogy Muszájid 130 éves, amikor alig múlt 60. És hogy egy nagy piramisban élt, amikor a valóságban bankja volt Lisszabonban. És csak rajtam múlt, hogy nem maradtam szalamandra a maga szemébe.
2: Hát, igazat beszél. A nagybácsia?
1: Azt hiszi, hogy Kuanyár Abi a vetétársa. Ösztönösen gyűlölte már az első látásra. Én nagyon is hálátlan voltam, amikor egy ilyen jó nagybácsit ott hagytam. De rettentően szerettem volna gazdag lenni. És ez természetes is, amikor az ember szép és fiatal. Csak egyszer élünk, akkor se sokáig. Engem nem tanítottak szép hazugságokra, a lélek halhatatlanságáról.
2: Ó, Jáha, nekem semmi sem hiányzott maga mellett. Mi hiányzott magának a boldogsághoz?
1: Ugye. Rossz előérzetem van, és az én előérzeteim sohasem csalnak. Megjósolom magának, Zsakó, hogy abból a kocsiból szerencsétlenség ér bennünket.
2: Azt akarja elhitetni magáról, hogy jós tehetség?
1: Az.
2: Szóval maga prófétanő. Ez aztán különös. Azt hittem, hogy a prófétanő legalábbis szűzek.
1: Az nem szükséges hozzá.
4: Jáhel nyugtalansága átragadt Dunkety úrra is, anélkül, hogy bevallotta volna. Parancsot adott a postakocsisoknak, hajtsák meg jobban a lovakat. Túlzott gondosságból mindegyiküknek adott egy-egy palackot abból a borból, amit az abbé helyezett tartalékba a kocsi mélyé. A postakocsisok továbbadták a lovaknak a borból merített buzgalmat.

0: Ește, nem történt baj?
1: Majd rám borult a kocsi.
2: Hála az égnek. Csak egy fogamat vesztettem el. Az se volt se épp, se fekvér.
0: Gazember, kocsisom! Jó helyre hoztak. Ez a batár már csak apró fának jó. Csirkefogó! Nem is tudom, miért nem döföm belétek a kardot.
1: Az ablaküveg is eltörő.
2: Hát azon még lehetne segíteni, ha leeresztik a függöny, de a palackok is ugyanolyan állapotban lehetnek, mint az ablaküveg.
0: És vacsorázni sem fogunk. Te, gazember, erígy és keríts egy bognár, de igyekezve!
2: Arra gondoltam, ha Jáhel kisasszony hajlandó ideadni egy tűt azok közül, melyek a ruháját összetartják. Hamar csinálok belőle horgot, hogy halászhassak a folyóban.
1: Látom már, hogy vademberi állapotra jutottunk. De nem adhatok magának tűt, ha nem ad érte valamit cserébe. A tűadás azt jelenteni, hogy megszakad a barátságunk. Ezt pedig nem akarom.
2: Ó, akkor hát nagyszerű vásárt csinálok. Egy csókkal fizetek a tűért, kisasszony.
1: Itt van hát.
0: A folyón lefelé megyek, és keresek a meredek parton horgászásra alkalmas helyet.
3: Hala is, akkorák lesztek, mint az önbizalma, bizonyára jól lakunk.
0: Igyekszem, hogy ne csalódjanak!
3: Erről az éjszakáról eszembe jut a Párvai csata előtti éjszaka. Járőrben voltam, nem láttunk semmit. Ez már a háború nagy fortéjaihoz tartozik. Kiküldenek néhány embert az ellenség felderítésére, azok visszajönnek anélkül, hogy bármit is felderítettek vagy láttak volna. De a csata után jelentéseket írnak róla, és ilyenkor diadalmaskodnak a taktikusok. Szóval este 9-kor kiküldtek járőrbe 12 altisztel.
0: Jaj! Az istenit! Mi az?
4: Miért kiáltott? Mi baja? Miért kiáltott?
2: Miért is kiáltottam? Nem tudtam róla, hogy kiáltottam. Nyersforgató, nem láttál egy embert? A homályban nekem jött.
4: Jöjjön, álljon fel, mesterem! Vérzik.
2: Vérzem. Már halott ember vagyok. Megölt. Előbb azt hittem, hogy csak nekem jött és feltaszított. De meg is sebzett. És érzem, nem gyógyulok fel többé.
4: Kidöftele, mesterem.
2: Muszáhíd, a zsidó. Nem láttam, de tudom, hogy ő volt. Honnan tudom, hogy ő, amikor nem láttam? Honnan is? Milyen furcsa. Számban a halál íze. Nem lehet meghatározni. Istenem, a te akaratod. De miért itt? Miért nem máshol? Ez hát a titok. Adjutorium nostrum in nomine Domini, Domini exaudi orationem meam.
4: Meghal. Segítség!
5: Mi történt, fiam?
4: Segítsen, uram! Moszáid gyilkolta meg!
5: Moszáid ide érkezett egy öreg kocsiban, húga üldözésére, én pedig elkísértem, hogy arra intsem magát, fiam, térjen vissza házamba, munkájához. Láttuk nemrég a maguk batárját, amikor felfordult egy kerékvágásban. Abban a percben Moszáid leszállt a kocsiból, és lehet, hogy elment egy kis sétára, vagy inkább úgy tetszett neki, hogy láthatatlanná váljék, ami hatalmában áll. Azóta nem láttam viszont, de nem ő gyilkolta meg Koányár abbét. Az elfek, fiam. Az elfek ölték meg mesterét. Így büntették meg, amiért elárult a titkaimat.
4: Ó, uram, mit számít az most, hogy Moszáid volt-e vagy az elfek? Segíteni kell rajta.
5: Ellenkezőleg, fiam. Ha emberi kéz sújtott le rá, könnyen meggyógyíthatnám varázsművelettel, de ha magára vonta az elfek haragját, nem menekülhet, kérlelhetetlen bosszújuk elől.
1: Mi az, mi történt? Kohanyár úr rosszul van.
4: Maga volt ez, kisasszony, aki a vesztét okozta. Halál a bosszú a maga megszöktetéséért. Moszáid ölte meg.
1: Isten, azt hiszi, talán olyan könnyű szép lánynak lenni, anélkül, hogy bajt okozna az ember.
4: Sajnos, amit most mondott, nagyon is igaz. Csak hogy elvesztettük a legjobb embert a világon.
6: E pillanatban Kohányár abbé úr mélyet sóhajtott, megvillantotta a szeme fehérjét, Bőtius kötetét kérte, és újra elájult. A postakocsis azon a nézeten volt, vigyük a sebesültet Valár faluba, fél mérföldnyire innen. Elvittük egészen a faluig. Keleten rózsaszín fény szállt a látóhatár fölé, és a sápadozó égen fölkelt a hajnali csillag. Megszólaltak a madarak.
7: Istállóban hideg éjjel, mikor Jézus született, szamá ökör meleget fut rá, jó lehelletébe. Szamár ökör akad itt Galliában ezer évvel. Szamár ökör akad itt, tőlük ennyi nem. Vesd el példámmal együtt mindazokat az igéket, amelyekre bolondságom idején tanítottalak. A bolondságom pedig sajnos éppen addig tartott, ameddig az életem. Óvakodj a nőktől és a könyvektől, mert elernyesztenek és gőgössé tesznek. Ne hallgass azokra, akik a jóról és a rosszról okoskodnak, mint ahogy én is tettem. Ne engedd, hogy szép beszédjük és szellemességük hasson rád, mert Isten országa nem a szavakban van, hanem a jó életben.
6: Megragadtam a takarón nyugvó kezét, csókokkal, könnyekkel borítottam. Hosszú órákig maradtam fájdalomba merülve ágy a lábánál. Viradatkor intett valami érthetetlent a kezével, és nagyot sóhajtott. Az volt az utolsó lehelete. Arca fenségessé vált a halálban, méltóvá a szellemhez, amely éltette, és amelynek elvesztét soha semmi sem pótolhatja. A Valári plébános úr ünnepélyesen eltemette Jerome Kohányár urat, gyászmisét énekelt, és feloldozást adott. Három nappal azután, hogy jó mesterem kilehelte lelkét, Tanketil úr folytatni akarta útját. Sohasem kedveltem társaságát, s abban a szomorú állapotban, amelybe jutottam, egyenesen gyűlöltem. Nem tudtam elviselni azt a gondolatot, hogy kövessem őt és Jáhelt. Közöltem ezt a szándékomat Danketil úrral. Eleinte igyekezett visszatartani, de aztán szívesen elbocsátott. Jáhel, mint hogy természettől józan volt, belátta, miért akarom elhagyni. Az elutazásomat megelőző éjszaka, miközben Danketil úr a borbély felcserrel ivott és kártyázott, Jáhel meg én kimentünk friss levegőt szívni. Mindkettőnknek egyszerre támadt az a gondolatunk, hogy elbúcsúzzunk barátunktól. Nyugvó helyét a puha földbe süppedő könnyáztatta kereszt jelezte. Szorosan melléje ültünk a fűben, és ott észrevétlen és természetesen támadt hajlammal egymás karjába borultunk. Nem féltünk attól, hogy csókjainkkal megsértjük barátunk emlékét, aki mélységes bölcsességével mindig is elnézte az emberi gyarlóságokat.
4: Gyönyörű éjszaka. Ebben az évben nem igen lesz már ilyen. És lehet, hogy az életemben sem.
1: Dunketty urat látom a temető falán. Figyelmesen néz felénk.
4: De megláthat-e bennünket ebben a homályban?
1: A fehér alsó szoknyámat bizonyosan látja. És azt hiszem, ez elég neki ahhoz, hogy kedve támadjon többet is meglátni. Menj! Meneküljön! Engem pedig csöppet se féltsen. Ilyesféle meglepetést kívántam is. Kezdett már rám unni. Megver majd, de ettől később csak kedvesednek talán. Istennek.
4: Szóval csak arra vagyok jó magának, Jáhel, hogy fellobbantsam vetélytársam vágyait.
1: Csodálom, hogy még maga is veszekedni akar velem, még maga is. Menjen honnan.
4: Hát, így hagyja mi.
1: Nem lehet másképp. Istennek, itt ne találja meg. Szívesen teszem őt féltékenyé, de csak csínja. Istennek.
6: Életem e ponton elveszti érdekességét, melyet csak a körülmények kölcsönöztek neki. Sorsom ettől fogva megfelel jellememnek, közönségessé válik. Ha folytatnám ezeket az emlékiratokat, elbeszélésem hamarosan mindenkit untatna. Néhány szóval befejezem. Apám írt, hogy elintézte ügyemet, és veszélytelenül visszatérhetek Párizsba. Azonnal postakocsiba szálltam. Apám nyájasan felszólított, hogy forgassam a nyársat, mint azelőtt. Anyám csak vállat vont erre, és így szólt. Blézó úr, akinek könyvkereskedése van Szent Katalin képéhez, segédet keres. Ez a munka, Zsákó fiam, annyira neked való, mintha rád szabták volna. Azonnal jelentkeztem Blézó úrnál, aki szolgálatába is fogadott. Gazdám megelégedésére bántam a seprővel és a tollseprővel. Tartoztam egy látogatással Dasztarák úrnak. November utolsó vasárnapján ebéd után indultam el ehhez a nagy alkimistához. Jaj, mondtam magamban, nem sokára egy éve lesz már, hogy első ízben tettem meg ugyanezt az utat hóban, jó mesteremmel, aki most egy burgundi faluban nyugszik egy szőlődombon. Az örök lét reményében hunyta le szemét. Isten őrizzen attól, hogy valaha is kételkedjem a lélek halhatatlanságában, de be kell vallani magunknak, hogy mindaz, ami egy jövendő létre és a más világra vonatkozik, csak afféle megfoghatatlan igazság. Hiszünk benne, de nem érint bennünket igazán, mert se íze, se szaga úgy, hogy csak észrevétlenül nyeljük le. Miközben így elmélkedtem, hirtelen nagy fényt láttam magam előtt. Elfoglalta az ég felét. Fejem fölött vörhenyes köd gomolygott, nehéz füst keveredett gőzölgő levegővel. Dasztarák úr kastélyának minden ablaka tűzben lobogott, mint valamilyen gyászünnepélyen. Szikra és hamu eső szitált körülöttem. Szél támadt, és a lángokban, mintha ragadozó pofák üvöltöttek volna. A parkban rémülettől suttogó árnyak mozogtak, környékbeli lakók ide rohantak kíváncsiságból, meg azért is, hogy segítséget hozzanak.
8: Megmentettek-e valakit? Dasztarák urat, senki se jött. Csak egy öreg zsidót láttunk, csomagokkal megrakodva menekült a mocsarak felé.
9: A gyerekek megkergettek, a szajnába esett, holtan halázták ki. Valamilyen abrakadabrás könyvet szorított a szívére, meg hat aranyjal teli csészét.
4: Ó, megérdemelte bűnei miatt ezt a véget. De halála nem adja vissza a legdrágább mestert, akit megölt. Nem is látták Dasztarák urat?
8: Jaj, beomlik a tető, és valaki fenn van!
10: Hosszálok a lángol, az Isten élet elemére!
11: Szivattyú, hol van?
12: Szivattyú!
6: Nincs az a szerelem, amely a távol létnek ellenáll. Jáhel emléke eleinte perzselt, végül nem maradt más belőle, csak valamilyen határozatlan izgalom, és már ez sem kizárólag ő rá irányult. Brizó úr megöregedett. Visszavonult falusi házacskájába, és életi áradék fejében átadta nekem üzletét. Kedvem volt szerény boltomhoz, és elég gondot fordítottam díszítésére. Tudásom nem nagyon ártott üzletem forgalmának, persze csak azért, mert gondosan eltitkoltam. Sokkal jobban gátolt volna, ha könyvkiadó is lettem volna, s így kénytelen az általános butaság rovására megkeresni kenyeremet. Sok tudós és néhány szép lélek látogatja boltomat, de nézetem szerint egyikük tehetsége sem ér fel jó mesteremmel. Egyikük sem pótolhatja nekem a tudásnak és erkölcsnek azt a kimeríthetetlen forrását, amelyből ifjúságom oltotta szomját. Egyikükben sem látom árnyékát annak a bájnak, bölcsességnek, a gondolat erejének, mely Jérôme Coignard úrban ragyogott. Én éppen ezért őt tartom a legnemesebb szellemnek, aki valaha is virágzott a földön.

0: teljesen. Ne égjen ki az, se az ifjúság, semmi, teljesen. Átléptük a 12 órát.
1: A bűvös 12
2: órája bent vagyunk.
0: Tisztelet az öreg asszonynak, Hont és Annának.
2: Így van. Igen. Rám mutogattam. Tisztelet Arakának, az öreg asszonynak.
0: Nem, én arra gondolok, aki kibeugrál a bőgébe.
3: Igen, akire te vagy anya helyett, anya éppen.
2: Igen. Ekkor én vagyok a nagyanya a műsornak, tehát hogy...
3: A hóhérka becenében volt.
2: Na jó.
0: Azt tudnod kell, hogy adásunk szellemi konzisztenciája a reménytelenség, a sötétség és a péntek körül forog, amelyben egész bizonyosan állíthatjuk, hogy nincs remény.
3: Ennek
0: ellenére mindig valami más bizonyosodik be, például, hogy a hallgató hallgatja az adást.
2: Igen, és akkor...
4: Nincs remény, gyerekek, nincs remény.
2: Miért mondod ezt?
0: Még mindig nincs?
2: Ő azt mondja, hogy nincs remény.
0: Ja, hogy nincs remény, oké, jó, köszönöm.
3: Hát örülhet, mert valaki mondja, hogy nincs.
1: Én is megállom.
2: De
0: mutasd be Marcent,
2: így van, hogy, szeretném, hogy, ha szóhoz jutnék, köszönöm szépen.
0: De hogy azonnal nyilatkozzon
2: azonnal,
0: remény ügyben.
2: Azonnal megmondom, kincses Marcel, mondjuk így, jó, ez így jó?
5: Mondjuk így, igen.
2: Mondjuk így, szuper, jó. Ugye, ami kapcsán ide hívtuk, ugye a Coming Out című könyvnek kapcsán hívtuk ide, és akkor meg is kérdezem alapból, hogy szerinted van remény?
0: Ebbe a témakörben például.
2: Akár ebbe a témakörben.
0: Nem, most ebbe a témakörben, aztán persze, hogy nincs, csak hogy ebbe a témakörben. Hogy érzed?
5: Hát szeretném azt hinni, hogy van remény. Ez tudom, nagyon off-topic hangzik most akkor az adás koncepcióját illetően, de
0: olyan szinte, mint Londonban? Vagy mihez méred a reményt?
1: Londonban van remény?
0: Ja, ott a homoszexualitás az például nem hátrány. Az állami előítés.
2: Nem hátrány.
0: Igen, jól, pontosan fogalmaztam. Tehát bárki bármi lehet, bármilyen tisztséget betölthet.
3: Szerintem hallgassuk meg Marcellát. Jó, van-e remény, vagy nincs?
5: Ja. Igen. Hát, hogyha most maradok ennél a kérdés, hogy van-e remény, hát azt gondolom, hogy onnan tudok elindulni, egyeszem első szemében, ahol én éppen tartok a saját utamon, és kell, muszáj legyen remény. Tehát olyan nincs, hogy...
1: Különben nem indulnál el?
0: Miben kapaszkodik a reményed, akkor inkább akkor pontosítom.
5: A reményem abban az alapfeltevésben kapaszkodik, hogy kurva sok minden múlik rajtam. És hogy az az élet, amit én élek, azt én csinálom magamnak. Uh-huh. És szeretném minél kevésbé vagy, hogy más csinálja az én életemet. Az alaptörvény ezt nem így gondolja.
0: Igen, nem akartam még szólni.
5: Igen, de hogy ez egy sok vetülete van ennek a kérdésnek, azt mondom, hogy egész sok minden múlhat azon, hogy én hogy kelek föl reggel az ágyból, reményen vagy remény nélkül. És hát akkor rögtön bekapcsolom ide a hit témáját is, mert hogy
0: csak azért... nem idegen.
5: Ennek örülök, mert hogy azért is szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy van remény, mert egy olyan Istenben hiszek, vagy egy olyan Isten hívására lettem ifjúsági pásztor, hány évesen, 20 pár évesen, voltam 2,5 évig, aki olyan módon jött be az életembe, hogy úgy éreztem, hogy kell, hogy legyen remény. Akkor is, amikor a reményem abban az irányban mutatott, hogy ki fog gyógyulni a melegségből, az is egy reménység volt.
0: Számomra nyilvánvaló, hogy Istenben sokkal nagyobb a szeretet, mint a törvény hatalma. Uh-huh. De attól félek, a Földön a törvény hatalma az fontosabb, mint Isten szeretete. Tehát amikor a Bibliára hivatkozva akarnak a társadalomból a pokol mélyére közösíteni ki, akkor mindig ige helyekkel támasztják alá. Holott, én mint katolikus újszövetséges, ha egész pontosan emlékszem, azt mondja Krisztus az utolsó és egyetlen parancsom, hogy szeressétek egymást. Csak hogy nem teológiai problémának érzem, amiről beszélünk, szerintem nem Isten a probléma, hanem az ő egyháza.
2: Igen.
5: Ez kétségtelen. Tehát,
0: ebben is reményt látsz, és érzel, hogy az egyházi kereteket ez ügyben lehet szétfeszíteni?
5: Kell, hogy higgyem.
0: Figyelj, Ferenc pápa, most én hiszek, mert Ferenc pápa transvestitával is találkozott.
3: Ja, megint nem utogatsz.
0: De a Ferenc pápánál nem rád gondoltam. Na. Csak azt mondtam, hogy látok
5: azt
0: némi...
5: Látok
0: némi jeleket, de ez szinte csodára, rendkívül kuriózumnak gondolom.
5: Tehát abban makacs reménybe kell kapaszkodnom, hogy ez, és így fogalmaztam máshol, hogy amikor éppen ki voltam akadva az egyháza, és így mondtam az úrnak, hogy uram, ezek a te kölykeid, csinálj velük valamit, mert ez nagyon gáz, hogy viselkednek. Uh-huh. És hogy...
2: Hadd kérdezek, bocsi, közben, igen. Hogy te végig azt gondoltad, hogy ezek a kölykök rosszak, az ő hozzáállásuk, vagy azért volt benne egy olyan dilemma, hogyha mindenki, vagy nagy részük ilyen furán és ellenségesen és hülyén áll az egészhez, akkor bennem van. Tehát, hogy hol volt egy ilyen pont, és mikor tértél át arra a pontra, hogy nem
0: igen.
2: A hiba.
0: Mennyit szenvedtél?
3: Ugye, erről egy könyvet is írtál.
2: Konkrétan erről, igen.
0: Azért is
5: könyv. Igen, az a könyvem címe, hogy Coming Out könyv, egy meleg ifjúsági lelkészülő bujásának története, és hát ebben is leírom azt, hogy és mi volt az első kérdés?
2: Tehát, hogy mikor jöttél rá arra, hogy nem te vagy a hülye, hanem tényleg a sok kis kölyök.
0: Mikor álltál a sarkadra, vagy mikor egyenesedtél föl ebből a helyzetből?
5: Nagyon sokáig, tehát egy másfél, laza másfél évtizedet, tehát az életem két harmadát szántam arra rá, hogy onnantól kezdve, hogy észleltem, 11 éves koromtól kezdve, 27 éves koromig gyakorlatilag ez ott volt a valóságomban, és nagyon szerettem volna, hogy ne legyen ott. És abban a környezetben nőttem föl.
0: De te is az ige helyek alap miatt akartad, hogy ne legyen ott, ugye?
5: Hát igen, meg az a környezet, a gyülekezet, ahol felnőtt a család, amiben keresztény családban felnőttem, a tény, hogy nem ismertem igazán melegeket, mielőtt... Hát,
2: igen, ha valaki amúgy tőzsgyökeres keresztényként nő fel, nem nagyon ismerhetett, hogy ez... Ahol én fölnőttem, amilyen családban is fölnőtt, olyan tőzsgyökeres keresztényként... Tehát, hogy nem nagyon találkozhattam, mert az bűnös dolog volt, és nem, tehát, hogy olyan emberekkel én nem érintkezhettem. Tehát én Harry Pottert sem olvashattam, mikor kisebb voltam. Tehát, hogy nem...
0: Jó, igen, értik, hogy mire mondtad, de elég sok meleg paffanak kiáltitkolja.
2: Persze, de hogy...
5: Persze. Elég sokáig elhittem heteroszexuálisoknak, akik magyaráznak nekem arról, hogy én mit érzek, vagy mit nem érzek. Hogy elmondják nekem, hogy amit én érzek, az nem létezik, vagy hogy megmondják, hogy mit gondoljak arról, amit érzek, és ezt éveken keresztül hagytam, hogy a időzelben, vagy hát akkor nem időzelben, normális emberek, érst heteroszexuális emberek a normatívájukat tolják rám, és hát nagyon sokáig el kellett mennem ahhoz, és nagyon sokat kellett koppannom, egy pár ördögűzésen át kellett mennem, 4 évnyi lelki gondozáson kellett.
2: Valódi ördögűzésen.
0: Hát, kábé, kvázi.
2: Nem, kvázi, azért kvázi. Érdekelted, hogy tényleg mondjuk volt, hogy leültél mondjuk a pásztorral, és akkor úgy kiűzte belőled a meleget.
0: Igen, ez mondjuk, hogy kvázi.
5: Konkrétan.
0: Az ördögöt.
1: Erre voltam kíváncsi.
0: Hogyan tudtad megőrizni az Isten képedet, amikor közben hallgattad a heteroszexuális bölcseket? Mert ugye oltatlanul Isten is kivetíthetjük azt, ami ezzel kapcsolatosan mondanak. Tehát hogy olyan kegyelemben volt részed, hogy nem szakadt meg Istennel a kapcsolatod? Megszakadt, gondolom, nem. Hívő vagy most is?
5: Így van, hívő vagyok most is, de megjártam a hadakutyát, mert voltam, amikor ezt nagyon hasítottam, ez két külön világ, az ember vagy keresztény, vagy meleg, és nagyon sokáig nagyon, nagyon hittett hívő identitásom, mert nem akartam elengedni, és aztán volt egy ilyen 6-9 hónapos ilyen lázadó korszak, 21-22 évesen, amikor ott hagytam a gyülekezetet, ott hagytam Istent, és akkor bele akartam vetni.
0: De most már el tudod képzelni Magyarországon azt, hogy ez a kettő együtt legyen?
1: Együtt van,
5: tehát, hogy...
0: Jó, igen, bocsánat.
5: De még, de azért válaszoljak az előző kérdésre, hogy meg kell tapasztalnom azt a gyakorlatilag a létemet fenyegető félelmet, fájdalmat, hogy én most elveszítem magamat, elveszítem Istent, és aztán rájönni, hogy frászt veszítem el Istent, nálam nehezebb esetekkel is boldogult már, és nehezebben szerethető embereket, és nagyon szeret, és rá kell tűnöm, hogy holnap is fel fog kelni a nap, akkor is, ha Marci bármit gondol a világról, vagy önmagáról, és aztán szépen elkezdtem barátkozni azzal, hogy Isten sokkal nagyobb, mint az én félelmeim, sokkal nagyobb, mint azok a vádlások, amik bennem vannak, vagy amiket kívülről hallok, és el kellett fogadnom, hogy ez, és ezt így írom a könyvben, hogy ez egy olyan út, amin csak ketten mentünk végig, Isten meg én.
3: És azt megnevezed, vagy elmondod, hogy mindez melyik gyülekezetnél, vagy melyik felekezetnél történt veled? Mert mint
0: hadd azonosítsanak be jóval alaposan, vagy mi
3: nem úgy,
0: hanem jó, az, hogy, viccelgetek.
3: De nem úgy, hanem az, hogy például akkor azt mondom, hogy olyan szellemiség volt-e, hogy például egy ifjúsági lelkésznél támogatták-e, tehát, hogy
0: mit?
3: Hát így a kapcsolatokat, vagy hát...
2: Lényegében mit szóltak a gyülekezetben? Nem, azt kérdezik.
1: Nem, most ezt a melyik volt a gyülekezet először, azt volt a kérdés.
2: Azt szerintem nem lényeges, az sokkal
3: kérdezik. Nem, nagyjából az, hogy ott, tehát az, hogy neked ott a gyülekezetben szükségszerű lett volna kialakítanod esetleg valami kapcsolatot, vagy házasságot kötni.
5: Értem. Nem nevezem meg sem most a könyvbe a felekezetet, azzal tudom lehatárolni, hogy egy protestáns, kis egyházi, karizmatikus közösségről beszélünk.
3: Tehát,
5: hogy na, tehát házasság előtt szexuális, nem?
1: Igen,
5: tehát, hogy az, hogyha én egyházi vezetőségre aspirálok, az nem menti automatikusan a cölibátus, mint ugyan a katolikusoknál, hanem abszolút ott van ez a dimenzió, hogy nem csak ajánlották, hanem kifejezetten hát kvázi elvárás.
1: És próbáltál te ennek megfelelően heteroszexuálisan létezni?
0: Hát mondta, ez igen.
5: Igen, volt barátnőm, akivel...
0: Szerintem mindent elkövetett.
5: Fél évet voltunk együtt, és szintén írok, hogy aztán azért, hát nem én szakítottam el, hanem ő velem, mert neki lette le a hócipője velem, mert annyira szétcsúsztam lelkileg ebben a riadalomban, hogy itt vagyok egy gyönyörű lányon, akivel a nagyon jól kell, hogy érezzem magam, és közben meg fiúk után fantáziálok, de akkor nem voltam annyira bátor, hogy ezt...
0: Szerinted ez mi lehet? Sors?
5: Ezt most megint.
0: Hogy az, hogy az ember ennek születik, szerintem születik, nem vagyok benne biztos, de azt mondják, lássuk, genetikailag is valószínűsíthető a dolog, hogy mi lehet ez? A sors különös játéka? Hogy minek fogod föl? Tehát Isten különös akarata? Számadatában is mindenféle értelemben azt mondhatjuk, aki egy ennek születik, annak azért az élete nagyon érdekes lesz.
1: Én pont azt mondom, hogy hiszel az eleverendelésben? Tehát mennyire
0: a predesztinációt én is meg akartam az előbb kérdezni, mert a rettenetes szabadságvágyra való törekvésedből gondoltam azt, hogy protestáns közösségből jöttél.
5: Ez egy fontos teológiai kérdés. Én azt hiszem, hogy ott abban a közösségben nem volt ennek ennek a teológiai nem volt nagyon kristályosítva az eleve rendelésről.
0: Tehát nem luteránus közösség volt, akkor nem
5: rájöttem. Érzem a barkóban jelleget az
2: olyan. Fun fact-ről annyit elmondok, hogy a Marti az éjfi lelkész nem volt.
0: Okay.
2: Egy gyülekezetben nőttünk föl. Mondhatjuk így, igen.
0: Okay.
2: Igen.
3: Akkor lehet nincs igaz, amire gondolom.
2: Még jobban összezavartunk mindenkit.
5: Tehát, hogy így születik az ember, szerintem ahhoz kell, a könyvemben igazából egy gondolati paradigmát viszek végig, és az az, hogy megtanultam békességben lenni a nem tudom állapotával, és ugye nekem ehhez nagyobb bátorság, nagyobb bizalom kell Istenben, mint ahhoz, hogy azt mondjam, hogy te ennek teremtettél, és
0: de akkor... De ki bírod ezt a nem tudom választ? Érted? Te pszichésen, lelkileg is az ember keresi, kutatja
1: önmagam.
0: Nem, mert az önön saját életed okát és célját kutatod, az arról nem könnyen mondani.
1: Nagyon sokan találják
0: ám. Jó, csak azt mondom, hogy képes vagy azt mondani, hogy el van zárva előlem ez az igazság, és majd megtudom valamikor.
5: Nem, én azt mondom, hogy nekem az nagyon szimpatikus, mondhatok ilyet ilyen skizofrénban a saját Istennel a járásomról, hogy nekem ez teljesen koherens, hogy az én életem is egy út, egy journey, meg hogy a bibliai szereplőket is az Istennel való útjukban, az élet útjukban ismerjük, és nem pontszerű katarzisok vannak, hanem ilyen kiteljesedő megértések, és hogyha tényleg egy üdvtörténetet nézzük, és, de akár ez személyes emberi sorsokat, és nekem ez teljesen belefér a pakliba, hogy Isten úgy bánik velem, hogy nem dobja le masniba csomagolva a kínatkoztatást ebben a kérdésben, hanem arra hív, hogy bízzak benne, és elégedjek meg éppen a következő lépéssel. Szerintem ezt az üzenetet nagyon gyakran hozza a Biblia, hogy legyen neked elég az, hogy bennem bízzál. Úgyhogy
2: hát csak az elején mondtad, hogy amikor reményről kérdeztünk, hogy jelenleg ahol te tartasz, úgy gondolod, hogy kell lenni a reménynek. Hol tartasz most akkor ebben az úton lényegében?
5: Már akkor is ez egy ilyen antireakció volt, hogy ugye kaptam egy erős levelet rakva az asztalra, hogy nincs semény, és akkor ezzel szembe akartam megnyilatkozni. Pont ma is kócsoltam valakit, és mostanában gyakran jön fel az üzenet önkéntelenül, hogy akkor mondja az ügyfél, hogy ezt is ezt kell csinálnom, és akkor ezt így szépen lefejtem, hogy ezt a kellt, ezt így szerint lélekkel engedjük el. Tehát, hogy nem kell, hanem kijelentő módban van remény. Van remény, és nem valami feszítésbe kell valami után nyomakodni, hanem átölelem ezt a reményt.
1: Nekem azon a kérdésem, mert itt több, mondjuk nem, számolja olyan mondás van. Uh-huh. Egyik az, hogy te azt mondod, hogy végül is ebből a konfliktus egyből, ami kerültél, egyfajta kiutat, vagy már feloldatást nyertél ezzel, hogy ezt a döntést meghoztad, ugye? Tehát talált egy utat, amiből hogy lemondtál a lelkészi tisztségről, de nem találod még meg a... Nem találod meg az út, tehát nem az bejöttel, a nem tudom állapotában paradigmáját viszed végig a könyvben, és ennek függvényében kérdezem azt, hogy ha ez van, és te persze elfogadod ezt az állapotot, akkor mégis mi vitt rá a könyv megírására, és mert én azt gondolom, hogy az ember akkor írálta a könyvet, vagy akkor teszi ilyet, amikor valamilyen felismerésre jut. És igen, én ezt nem látom, értem, mert nem látom Kornásnak ezt a kettőt.
5: Tökre örülök ennek, amit levezettél. Én abba bízom, hogy van reményem, hogy több is van ott, mint csak a nem tudom egy. Illetve, hogy úgy fogalmazok a könyvben, hogy korábban is volt a nem tudom, de a nem tudomtól nagyon féltem, attól rettegni kellett attól a nem tudomtól. És a jelenben, illetve akkor, amikor el tudtam indulni, akkor az Istennel való szeretett teljes bizalmam, vele való kapcsolatom arra tett képessé, hogy ezt nem tudom tonne ne kelljen félni, hanem ne legyen fontos. Mm-hmm.

0: Te kérdeztetek meg a reakciókkal ott egyet? Hát az, hogy például a maga a felekezet vagy gyülekezet, hogy viszonyult hozzád? Tehát ugye mondtad, hogy egy ilyen hosszas procedúrán túl kellett esned, néhány ördögűzés, és tehát ez azt is jelentheti, hogy az, amit te, ami ellen te küzdöttél, és végül is felvállaltál, az az ő szemükben valahol bűn, vagy egy démonizált állapot. Tehát akkor ez valahol nem egy meghasonlás, hogy ők azt mondják, hogy az Isten szerint ez, viszont te meg azt gondolod, hogy az Isten ennél sokkal kegyelmesebb. Hogy ezt így hogy tudtad feloldani magadba ezt az ellentmondást?
1: Kaptam is egy levelet nem olyan nagyon elég pár hónappal ezelőtt a jelenlegi vezetőtől. A könyv híre őket is elérte, vagy konkrétan el is küldtem nekik, és...
2: Mondom, egy köszönő levél volt.
1: És most nem tudom szó szerint idézni, de a gondolatisága az volt, hogy azzal az alázattal nyúlt hozzám, hogy a kérdéshez, hogy fenntartjam maguknak is a jogot arra, hogy nekik náluk sincsen tökéletes megértés erről a témáról, de ami limitált megértésük van, az szerint nem értenek velem egyet, és meg azt is írta, hogy hát zavarba hozom őket, mert hogy azt implikálom az egész attitűdömmel, hogy ők értik rosszul a Bibliát, és én értem jól, és hogy ez egy ilyen kilóra mérhető objektív valami lenne, amiben most akkor vagy nekem van igazán, vagy nekik, és ez egy finoman, de úgy határozottan oda tette, hogy nem gondolja, hogy ne ő nekik lenne igazuk a jelenlegi megértésükben, és azt is kérte, hogy ne agyusztáljam a gyülekezett tagjait a könyvemmel tovább. Én gyakorlatilag ebből azt olvastam ki, hogy valamiféle káros.
3: Tehát aki nem meglátják a könyvedet, azt megégetik, vagy...
2: Én csak, hogy...
1: Nem akarom elgondolni, de hogy azt, hogy finoman, de szeretettel elhajtott, hogy te balra, mi jobbra, és hagyjuk egymást.
0: Amikor még nem volt a döntésed véglegesen, csak benne voltál ebben a folyamatban, addig végig ilyen megértés vagy segítőkészség vett körül, vagy találkoztál ilyen látens, vagy mit tudod, az ilyen bujkáló kitaszítottság érzéssel is, amikor ugye így, hát nem tudom, a harmadik ördögűzés után is mondják, hogy hát, na most akkor mi történik? Vagy érted, hogy ők valahol ezekben a folyamatokban, amit ők szerettek volna, vagy ami az ő hitük szerint való siker, tehát ők kudarcot vallottak, sikertelnek maradtak. Te pedig döntöttél, és léptél.
1: Ez egy nagyon árnyalt kérdés, hogy én, mint magánszemély, én, mint gyülekezeti tag, én, mint Isten gyermeke, aki ott pásztorlás alatt voltam szintén, nekem hol a felelősségem, és hol van mások felelősségem velem szemben, de én, mint vezető, aki 50-60 fiatal élete fölött szintén felelősséget vállaltam, és tehát azzal végig menni, hogy én mondok le, és nem engem váltanak le, hogy hogyan teszem be számomra.
0: Valahol azért kilelmesek is voltak, ha azt veszük, de vagy nem?
1: Tehát igen, tehát az, amit le is írok a könyvben, hogy ez...
2: Meg is ölhették volna.
0: Nem erre gondoltam.
1: Hogy alapvetően hát, hasonló mentális, hogy mondjam, ilyen... Tehát, hogy nem könnyek között, meg nem krízis helyzetben mondtam el ezt a vezetőtársaknak, hogy alapvetően érzem ezeket a vágyakat, de hogy én nem élem ezeket meg. Ez nem egy akut kérdés, ami két napja tört rám, hanem krónikus, és hogy én így vezettem az IFIT az elmúlt hónapokban is, és hogy nincsen bennem olyan gátja annak, hogy még néhány hétig elvezessem az ifjúságot, csak azért, hogy ne kelljen itt valami kráter becsapódásszerű krízist okozni a közösségben. Tehát az, hogy az én krízisem ebben hol van, azt én kicsit hátra soroltam ebben, vagy hát lejjebb soroltam a prioritásban, mint az, hogy nekem vezetőként dolgom ezt jól lemondani, és ennek szellemében tartottam azt is fontosnak, hogy hogy mit ellen mondtam, oda vonzolja magam még a

0: vasárnaponként az istentiszteletre.
1: És szívesen fogadtak utána?
0: Nehezen, tehát ez egy
2: nem
0: nehéz,
2: mit kezdeni,
0: igen, nem tudtak mit kezdeni, ez egy nehéz lépkör volt.
2: Őket is megkérdezi a kérdés, igen, érted?
3: Hát mert ez csak... egy lehetetlen lépés, hát... mert legtöbb ilyen szolgálatban lévő emberek, mint az Istennek szenteli magát, az ezt nem, de nem tárja a világ el, és maximum ilyen más módon próbál kijelni ezeket a vágyakat. Az sokkal elfogadottabb az, mint a tied.
4: Igen, csak amikor az őszintességnek idézővel jutalma a mondjuk ez a feszült légkör,
3: hát
4: vagy ez
3: mondom,
4: a
3: de hogy a máshol, aki meg nem vallja be, és mondjuk molesztál, nem tudom kiket, tehát bizonyos személyeket a környezetében, ott meg volt egy ilyen évtizedekig, vagy
4: ez előtt társadalom összekasítás. Meg tényleg az ilyen paráznák, meg házasságtörök, az ő általában így bennmaradnak.
3: Meg aki molesztál, a gyerek molesztál, akik bennmaradnak sokáig, és nincs, itt, ennek sokkal nagyobb a negatív visszatolása, nem?
0: Azt mondani kell, hogy a vezető társaknak mondtam el a vágatlan rendezői változatot, tehát a teljes igazságot, arról, hogy meleg vágyaim kapcsán mondok le, a teljes gyülekezetnek nem mondtam el. Igazából ők tehát, hogy ott nem volt egy ilyen közvetlen visszacsatolás.
4: Mert hogy akkor volt a diszkréció a vezető társakban, hogy ők ezt nem...
0: Ez nem az én ügyem. Hogy ez nem is érdekel annyira, de amúgy igen, tehát hogy ez nem foglalkoztatott.
1: Van, akivel még tartozom.
5: Hiába jártam teológiára, azért szerettem bele Freudba, mert nagyon okosan kiszúrtak, és mind a mai napig gondolom, hogy az egyház a hatalmának jó részét a szexualitáson keresztül próbálja kifejteni.
2: Persze. Mi az, hogy persze, Ibrahim? Hát éppen az egyház elvileg. Jó.
6: Hello.
3: Szia.
2: Hello.
6: Szerintem
2: Freud
6: egy nagyon jó
2: pszichológus,
6: és hogy az előbb nem szólt a rádió, és hogy ennek a könyvnek lehet tudni a címét.
4: Hogy ne lehetne?
0: Ilyen coming out könyv, egy melegítőssági lelkész előbújásának történet az Underground kiadótól.
6: Jó, most nem értettem teljesen, de majd visszahallgatom.
1: A coming out könyv.
6: Aha.
4: Az a könyvnek a címe, hogy coming out, és egy kiadó.
0: Coming out könyv.
4: Coming out könyv.
6: Aha.
0: Igen, Underground kiadó.
6: Aha. Jó, köszi.
1: Szívesen. Szia.
4: Szia.
3: Sok felkérés kapsz azóta, amúgy ezt történt, hogy nyilatkozz különböző fórumokon?
0: Hát az elmúlt egy évben, igen, azért mindig jött
2: valami. Milyen reakciókat kapták?
3: Szelektálsz a mondom, hogy kinek nyilatkozol, kinek nem? Vagy bárkinek, aki fölkér?
0: Volt már, hogy nemet mondtam. Igen.
2: Kuruc infónak.
0: Én küldtem el egy után elnéven.
2: Milyen reakciókat kaptál?
0: Kitől?
2: Hát bárkitől. Tehát nem, arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan veszik ezt. Nem tudom, hogy hogyan értelmezik a magyarok a mások szexuális életét. Érted?
0: Most meg a közösség dimenziában vagy?
2: Ha megjelent a könyved, onnantól egyrészt a neten keresztül is kaphattál, biztos Facebookozod is, nem? Fiatal ember vagy Facebookozod,
0: igen,
2: nem?
0: Igen.
2: Na, akkor jól mondom, hogy milyen reakciókat kap?
0: Volt különféle hullámok, érdekes, hogy pont egy éve, vagy januárban egy éve valahogy megtaláltak a meleg keresztények, és akkor így a bokrok közül
2: igen, bújtak sokan vannak, igen,
0: meleg keresztények, igen. És irogattak, és hát szóval nagyon megható ilyen katarzisokról számoltak be, hogy
2: elkezdted unni a saját történeted másolatait.
3: Én olvastam, volt az interjú Magyarországon, utána egy akkor számban volt egy ilyen, hogy mutatott ilyen meleg keresztény közösségeket, hogy ilyen heten, 8-an összegyűlnek egy lakásba.
2: Persze.
1: De erről mesélj egy kicsit.
3: De ez te annak része van, vagy ez külön van tőled?
0: Jártam,
3: interjú volt ez?
0: Nem, ez egy külön. Az én narancsos interjúm után kerestem meg az újságíró, a Mozaik meleg keresztény közösséget. Tehát, hogy mi két külön cég vagyunk, de jártam oda két és fél évig. Ez egy nagyon-nagyon aranyos kis csapat.
2: Miben más egy meleg, mint egy hetero közösség? Te mind a kettőt láttál.
0: Hát,
2: mármint Isten hit szempontjából kérdezem most.
3: Meg a közösség atmoszférája.
0: Igen.
2: Igen, igen, tehát mi a jó, igen. Hogy...
0: azt kell mondjam a mozaik közösségről, hogy, hogy én azt gondolom, hogy amikor én jártam, 4 éve kezdtem járni, akkor, akkor nekem az akkor a katalizis volt, hogy, hogy még csak egy, egy maroknyi 8-10 fő is volt, de hogy egy húsvér emberek, akik, akik
2: nem vagyok egyedül.
0: Ha, egyedül, és hogy Isten is ott van velünk, és imádkozunk, és simogatjuk egymás buksi fejét, és mondjuk, hogy nincs semmi baj. Tehát, hogy van egy ilyen terápiás jelleg, egy ilyen segítő csoport jelleg. Tényleg, tényleg van egy ilyen dinamikája, ahol egyébként, hát ezek mind velem együtt aztán bőven traumatizált emberek.
7: Ez, hogy a Isten tisztelet is mondjuk erről szól, hogy lényegében van igeidőket, vagy...
2: nem Isten tisztelet.
0: Igen, ez nem, nincsenek Isten tisztelet dimenziója, és nem is akarják magukat gyülekezetként definiálni, és nem is akarnak olyan vezetőt, aki pásztor lenne, vagy bármilyen értelemben kimagasló szellemi vezető, hanem ezt egy nagyon lapos hierarchiával tartják, nagyon demokratikusan, abszolút helye van a szkepszisnek, gyakorlatilag akit nem tűnének a soraik között, az, az a megmondó ember típusú bármilyen szinten. És ez teljesen érthető, ezt gondolom. És,
3: de a korábbi, és abban a közegben, ahonnan kiléptél, ott kevésbé volt jelen a kétel?
0: Azért azt gondolom, hogy, hogy volt ennek kultúrája, hogy az Isten ez nem csak a dörgedelmes, kinyilatkoztató, megmondó ember, illetve az ő apostolai. Tehát volt azért ennek is kultúrája, de sokkal inkább hátra lehetett dőlni abban a székben, ami arról szólt, hogy nálunk az igazság, vagy hogy Istennél az igazság, és mi jól értjük őt.
3: És most mit gondolsz, hogy melyik a helyes megközelítés? Hogy melyik a közelebb?
0: Szerintem most akkor a közhely bombát akartam.
3: De most független szexualitást.
7: Mondja,
3: látsz, egy tagja volt egy közösségnek, ami inkább erre az ortodox szállásponton volt, és kevésbé ismerte a kételyt, és inkább kinyilatkoztatott. Tehát átkerült egy másik közegbe, tök mindegy, hogy milyen okból. Akkor utána, hogy tekintesz vissza arra a közegre, ilyen szellemi távlatból?
0: Ezért szeretném védeni azt a közösséget, ahol felnőttem. Nem volt ennek szektás jellege. Láttam szektákat, akik tényleg durván tolják ezt a nagybetűs igazságot. Nem gondolom, hogy az a közösség ilyen lett volna.
2: Már a levél is udvarias, amit kaptál.
3: De szkepticizmussal viszonyulsz hozzá most? A régi közösséget, a szkepticizmussal viszonyulsz?
0: Szeretem őket. Nagyon hiányoznak.
2: Az a baj abban a kérdésedben, hogy tolod a választ.
7: Igen.
2: Nem, tényleg, és ő nagyon helyesen ellenáll. Jó, oké. Igen, bocs.
0: Akkor ezt
2: a mozaik után hova mentél? Mert mondtad, hogy azt
7: már nem... 2 évig tartod utána.
0: És azért mentem el a mozaikból, mert kezdett nagyon kicsi lenni, vagy igen, tehát úgy érzem, hogy kinőttem, hogy vágytam volna arra, hogy merjük magunkat. Az volt a problémám, hogy szerintem azért, és ezt legnagyobb szeretettel mondom, a mozaik hallgatja, legnagyobb szeretettel mondom, hogy, és ezt el is mondtam nekik, hogy szerintem azért nem merik hivatalossá tenni magukat, úgy értem, hogy kimondani azt, hogy mi az Isten népének a része vagyunk, mert akkor azt kell neki mondani, hogy mi az Istennek nem a mostó gyerekei vagyunk, hanem az édes gyerekei. És hogy úgy érzem, hogy ez a kérdés elódázásával igazából ezt az egzisztenciális kérdést nem merjük.
7: Miért nem merjük szerintük?
2: Mert nincs remény.
7: Nem, az ilyen embereknek van a legtöbb reménye, nem mondhatsz. De van benne egy kis sajnáltatjuk magunkat.
2: Figyelj, Hóélka, nézd ide a szemembe.
7: Igen.
2: Hazamész, és megnézed a Fassbinder 111 újhold van egy évben című filmjét. És akkor mond nekem, hogy van remény. De ez pont erről a kérdésről szól, a világ legszomorúbb történet.
3: 13 újhold.
7: Persze, de most 113.
2: Itt vannak ezek. Jó, mindegy.
7: Itt vannak ezek.
2: Bocsáss,
7: az emberek.
2: Bocsáss,
4: szerintem
2: válaszoljon
4: Marcán.
3: Az a legkedvenc film.
4: Na most gyerek, nem is akarok egyetlen kérdés, hogy válassa a szájába, de nagyon érdekel, hogy mit mond.
0: Most annyira bevonultam ebbe, és elvesztettem a fonalat, miről beszéltem.
4: Hát, hogy miért nem merik felvállalni a kis közösségek a...
0: Szerintem tehát, hogy annyira nagy a fájdalom, annyira nagy a trauma, amitől elfelejtkez.
4: De mi miatt?
2: A kiközösítés. A kiközösítés.
0: Igen, hát szóval vannak cifra történetek, ahogyan emberek eljönnek, vagy ott, vagy abban az időben volt fele katolikus, fele mindenféle talkabalka a protestáns, úgyhogy nagy az Isten állatkert, de a keresztény állatkertben is voltunk mindenfélék. És,
2: természetesen.
0: És ehhez hiszem ezért kell egy bátorság odalépni az Isten elé, és őt átölelni. És hogy bőven elég volt sokaknak, hogy már nem ütik őket. Tehát, hogy ahhoz még egy hosszú út vezet.
2: Jó, igen, hosszú az út, igen, világos.
0: Ja. De hogy egy gyülekezet, azt gondolom, hogy ebben a paradigmában mozog, hogy mi az Isten édes gyermekei vagyunk, és szaladunk kapu ölébe. Ezt most nem cinizmussal mondom, hanem jó értelemben, és a meleg keresztények meg ezt nem, nekik ezt nem. Az édes gyerekek, amivel kezdtem, hogy a tekölykeit csináljuk valamit, mert ők nem engednek minket oda apuhoz. És na, most ez mélyre jött, igen.
2: Nem, teljesen...
3: Nekem nem tudom, egy kérdésem, hogy szerintem szükségszerű azért ez a pátosz az életelviseléséhez?
0: Mire gondolsz? Mivel veszed most értem?
3: Nem, így az egész témakör kapcsán kérdezem, nem sem tudom jobban kifejteni.
2: Érzelmek? Most az nem a pátosz, amit értesz?
3: Az érzelmek szempontjából.
4: De mind
3: az elkeveredtség, vagy a pártus.
2: Az életelviselése.
4: Vagy a valami idealizálás? Vagy
2: túl sok Graham Greene könyvet olvastál? Vagy a viszkit fogyott el? Vagy mivel? Persze.
4: Már rég elfogyott meg.
2: De nem.
0: Hát, na, fogadom nincs, a, nem tudom, kérdést, vagy amit én hallok belőle, amit bennem elindít. Én szeretem azt a világképet gondolni, hogy én és mindannyian szeretetből lettünk ide rakva a földre, és hogy nem, ez feltételezi a szubjektivitást, hogy
2: a pátoszt.
0: A pátoszt. Nem, nem. Csak érzést mondom, húzni, de nem tudom mondani ezzel kapcsolatban.
7: Köszönöm. Mondtad, hogy a bokor aljából is előbújtak a meleg keresztények, hogy
2: de akkor ne, hogy Bulányi Gyuri bácsira gondoljatok, és a bokorra hallgatok, csak mondom, hogy
7: itt sem lehet számszerűsíteni, de mondjuk milyen nagyságrendű az, hogy hány, mondjuk Budapesten vagy Magyarországon milyen nem tudom, tehát hogy mennyien vannak, de mekkora a tömeg, vagy van egy tömeg, tehát hogy lehet ezt így mondani?
2: Hát szerintem nem tudom, nem lehet megsatszolni, nem?
0: Nézd, akik engem megkerestek, akikkel én levelezek, vagy akikkel találkoztam, az egy-két tucatnyi ember, inkább ez egy, mint kettő. De havonta egy-két e-mail jön. És tehát nem szűnnek meg emberek előbújni. Tehát vannak, akik egy-két hónapja merik csak ezt a kérdést közel engedni magukhoz, és annyira sikerült az országot beterítenem a könyvvel, hogy így az arcukba ömlik, ami a Coming Out könyv, úgyhogy ez nem ennek örülök.
2: És arra gondoltál esetleg, hogy miután minden nyilvánvaló és tisztelet, mint majd, mikor szíroszíra látunk, hogy valami feladatod van ezen belül neked? Mármint égi küldetésű feladatod?
0: Egy kicsit inkább pszichologizálóan tudom ezt vinni, hogy eszmetlen nagy igényem van arra, hogy legyen értelme a szenvedésemnek. Tehát, hogy...
3: A szenvedés kérdőjelet még most is meg?
0: Nem, tehát az elmúlt.
2: Nem lehetett könnyű, Ibrahim, létsz, és nem idegesítsen.
3: Csak azt mondom, hogy főleg most ilyen perspektívával visszatekinteni, nem mondom, hogy most már szenvedés azért kérdezik.
0: Most nem, a jelenben nem. Nem, a jelenben a...
2: Akkor azért a küzdő... Szegény Pilinszky, hogy mondjak egy gyerekek, meleg volt. Ő nagyon érdekes kérdés volt, mert nem élte meg. Az életszentség nagyon magas foka.
4: Pilinszky
2: János, igen, vett tudomásul, csak elhallgatják. Hát figyelj, már sokan vannak melegek. és attól még kiváló költő, vagy kiváló hívő lehet. Nincs összefüggése. Igen, semmi. Jó, csak mondom, hogy azért egész életét végig magányoskodta, szorongta. Az nehéz, mert akkor valamit föl kell vállalni, az egyedül létet vállalta fel. A szenvedés az megspórolhatatlan, ha egy ilyen útra lépsz. Nem?
0: Szeretném azt hinni, hogy van remény, és hogy a következő generációnak és van ez a nagyképű ambícióm, hogy akár az én üzenetemnek köszönhetően is, vagy a könyvemnek köszönhetően egy hangyafényével könnyebb lesz.
7: Tehát kezdett kitaposni mondjuk egy
0: olyan igen, nagyon igen. De ezt én nem spirituálom, vagy hát lehet biztos, de ami könnyebben belátható nekem is, meg szerintem mindenkinek, az mondom, az a pszichológiai szint, hogy facsarom ezt a gyümölcsöt, és az utolsó cseppig az előnyömre fordítom, vagy szarból várat építek, vagy nevezhetjük, ahogy akarjuk. És szerintem az bárkinek óriási lelki pluszt adhat, hogyha egy olyan élménye lehet, hogy másokért tehet, és hogy egy ügy mögé rakhatja magát, és hogy embereknek ettől jobb lesz, és könnyebb lesz, és hogy teljesen önző indítékból várom ezeket az üzeneteket,
2: hova küldhetik? Mondd ide bele.
0: Mit hova küldhetnek?
2: Ha valaki akar vele kapcsolatba lépni, vagy segít, mondjál
0: egy címet. Igen, köszönöm. A comingoutkönyv.hu a honlap, és van Twitterem is, meg egyebek, és ott e-mail is van. marcel.kincses@gmail.com.
2: Ez az.
7: Szia, adásban!
8: Halló!
9: Hello, Iván vagyok. Sziasztok!
7: Szia!
9: Kis Tibor Noé neve ismerős, vagy olvasta valaki esetleg az Inkognitó című könyvet?
7: Nem, szerintem nem.
0: A neve ismerős, de nem olvastam.
9: Szerintem nem fogod tudni letenni. Futballedző és coming autort nem csak ezzel a könyvvel, az se egy könnyen befogadó világ szerintem, tehát...
7: Igen.
0: Hogy ja, láttam, igen, a vs.hu-n a cikket.
9: Blogja is van egyébként, azt is érdemes olvasni. Már azt hiszem több könyve jelent meg, de az Inkognito az letehetetlen, ezt mindenképpen olvassátok el. Kis Tibor Noé.
3: Ez köszönöm.
9: Csáhu.
2: Köszi,
7: hello.
2: Kis Tibor.
3: Igen, ez mostanában jön meg ez a könyv.
2: Noé,
3: ez
2: jó.
7: Azt már említettem, hogy a magával a gyülekezettel, vagy ti hogy élted ezt meg, de mi engem érdekel, hogy a te saját kis magánszféleddel, a családoddal és a mondjuk, hogy best friendekkel, tehát hogy tényleg akik közel álltok hozzá, barátok, akár gyülekezeten belül vagy kívül, nem tudom, hogy volt-e olyan, ők velük hogy jártad végig ezt az utat, tehát hogy ők mit szóltak ehhez?
2: Mit szólt anyád?
7: Mit szólt anyád? Szépen leegyszerűsítetted a szép kérdésemet.
0: Igen, édesanyám hívő, meg testvéreim hívők, és hát nem volt egyszerű, és a jelenben sem egyszerű ez a kérdés, és úgyhogy ilyen tyúk lépésbe haladunk. Igazából azon a dimenzión tudtam hozzá kapcsolódni, meg hozzá kapcsolódni először, hogy nem az elsődleges kérésem, vagy kérdésem, hogy elfogadják-e, vagy hogy fogadják-e a homoszexualitásomat, hanem az, hogy akarjanak kapcsolódni velem, és kezdjünk el, legyenek empatikusak, és kezdjenek el gondolkozni azon, hogy beleérezni, hogy milyen lehet nekem most kb. Az életem. Úgyhogy messzire mehetünk, de jobban.
3: És most neked szükségszerű volt valami civil foglalkozást választani, hogy ott ezt a lelki pályát,
0: így van. Egy érettségim volt, meg egy félbe maradt egyetemem, és aztán a teológia, amit azért elvégeztem, és utána aztán szupervizor lettem, illetve üzleti coach, illetve tolmácsként működöm. Úgyhogy ezeket nagyon szeretem, és nagyon szerencsés is vagyok, hogy ezek nem csak ilyen kényszer melók, hanem ezeket nagyon szeretem, és nagyon sok átfedés is van azok között, a skillek között, amit pásztorként is működtettem, és azt is szerelemválasztottam. Igen.
3: De adott, jó adottságos van hozzá, szerintem.
7: És van olyan, akivel mondjuk egy bülibe olyan mély barátságot kötött életében, még most is tudott tartani a kapcsolatot?
5: Maradt-e egy olyan?
7: Ó,
5: szép. Jó, mindig kicsit keményebb.
0: Jó a kérdés. Jó a kérdés, és jogos a kérdés. Hát egy fél maradt, mert hogy alig jár már ő oda a közösségbe, de...
5: De ha ő jár, akkor van, ne?
0: De vele mondjuk tegnap küldtem már neki egy linket, valamelyik cikket, úgyhogy ő tényleg kis kamaszkorom volt a jó barátom. Egy dolgot hadd...
5: Mi a bátorság?
4: Na, várj, még hadd mondja.
3: Meg a pátosz.
5: Mi a bátorság és a pátosz, igen. Mi a bátorság? Nem azért az érdekel a bátorság, mert ez bátorság kérdés a te történet.
0: Bátorság számra azt jelenti, és nézzük oda félre, hogy pátoszméter kiakad.
5: Semmi, ki van éve, cinikus.
3: Nem, én abszolút, csak kíváncsiak egy ilyen ember, mint
5: az Jean-Paul Sartre.
3: Igen.
0: Igen. A bátorságom arról szól, hogy igazából nem tudok bukni, mert elkap az Isten. Szeretve vagyok, és...
5: Végülis nem féltél.
0: És méltó, és nagyon örültem, hogy összevágták a HVG-s videóriportba azt a mondatomat, hogy méltó maradtam a szeretetre. Tehát ott van a kőszikla nálam, hogy ez a tudás, hogy méltó maradtam a szeretetre, és a dílem igazából Istennel van, és pont. Uh-huh. És ebből tudok az emberi kapcsolataim, önmagamra, meg az emberi kapcsolataimra aztán ki vonatkoztatni. Tehát, hogyha az origó, hogy én el vagyok fogadva, hogy én szeretve vagyok, akkor van remény.
3: De ebben a megközelítésben akkor minden olyan magatartás, ami ezen a bátorság, és ez nagyon tiszta választottál, és nekem nagyon tetszik ez a válasz, abszolút egy is értek, hogy akkor azért ezen a pátosz, mint, hogy akkor végülis minden olyan magatart, minden olyan, ami ez ilyen, nem ez irányba mutat, az már pátosz.
5: Miért szavart téged?
3: Nem, itt nagyon kíváncsi, mert nem...
5: Most a pátosz ellenes bizottság
7: elnöke vagy? Olvastál egy új szót, aztán
5: Nem, most azért elkezdett izgatni, hogy...
3: Nem.
4: 20 percen belül 3-4 pátosz, tehát igen.
5: Az Istennel kapcsolatodban van pátosz. Kétségtelenül valószínű a méretei, a végtelensége és a fölfoghatatlansága az ember lelkébe okoz valami felülemelkedettséget, gondolom, nem?
0: A teológián is megkettem meg ezzel a kifejezéssel, hogy az Isten misztérium, és hogy hála Istennek, hogy ő misztérium, és nem kevesebb. Tehát, hogyha őt össze be lehetne csomagolni, mint a hentes a húst, hogy
5: vagy mint Margit a filozófia fogalmat.
0: Igen, akkor már büdös lenne, akkor már nem Istenről beszélnek. Az utolsó pillanat kevésbé patetikus, de csak így a hallgatóknak a kis bogatak el akarom ültetni a fülébe, hogy csináltam ezt a hétnapos kihívás nevű kis projektemet, ami a könyv egy gondolatáról ihletődött, ami arról szólt, hogy hetero pároknak nyitva áll a lehetőség, hogy egy héten keresztül viselkedjenek úgy egymással publikus közegben, ahogyan szerintük tennék, hogyha azonos nemű pár lennének.
7: Gyönyörű.
0: Tehát, hogy te a résztvevő maga önszabályozó módon, tehát nem én mondom meg, hogy milyen tökszabály, hanem ő a saját percepciójában állítja föl a párjával együtt a játékszabályokat, és éljen végig 168 órát, úgyhogy nem tesz többet, mint amit szerinte tenne, hogyha melegek
7: lenne. Mint egy meleg pár.
3: Tehát nyilvános helyeken.
0: Nyilvános helyeken, ahol tétje van. És ezt megcsinálták egy pár, lett ebből aztán egy cikk, és hát volt, aki nem, tehát a hatodik nap végén szakított a párjával, mert annyira krízisbe jöttek. Tehát, hogy ki hozott egy csomó minden nyilván, de hogy nem érték meg a hetedik napot, mint
7: nem,
0: pár. Mert, ja, szóval, hogy ennyit erről. Ezt csak úgy oda akartam adni, hogy...
7: De voltam úgy, tehát milyen vált azon kívül, akik szakítottak, azért gondolom volt egy pozitívabb visszhangja is ennek.
0: Hogy ne, tehát nyilván, aki részt vett, az már leva az a szándéka alatt részt, hogy egy empatizál a melegekkel, és szerette volna ezzel a szolidaritását kifejezni. De hogy arról számoltak be, hogy...
2: Azért két embert elvesztettél, akik összevesztek, azokat elvesztettek.
0: Azok nem.
7: Igen. De hogy volt...
0: Ha anyám csuklik, akkor az egy... tehát, hogy beszámoltak arról, hogy ez egy megszégyenítő állapot, amikor ki kell nézni oldalra, hogy megcsokoltam a páromat, vagy csak átölelhetem a... Tehát, hogy ilyen annyira evidens dolgokat kell hirtelen vonalzóval méregetni, hogy ez méltatlan. És aztán betudtam őket, hogy nyilván hintsék az igét, meg számoljanak be a social médián. Volt egy ilyen badge, amit fel lehetett venni a Facebook profilképre, meg egy hashtag, ez a hashtag 7 napos kihívás, de ez folyamatosan lehet csinálni.
7: Hát akkor mindenkit buzdítunk a reményre, igen.
3: Meg a bátorságra.
2: Hát azt hiszitek.
3: És a pátoszmentességre.
0: Keményelkönyv.hu.
3: Nem értem, hogy előzettem a pátoszt, mert azt mondom, hogy ilyen döntések, ez pátoszmentesség kell. Meghozom a döntést. Azért kivallottam kíváncsi, hogy mi az, hogy értjük a pátoszt ebből a kontextusba.
7: Hát most már mennyit használtuk ezt a szót, hogy jövő évig nem is lehet, ki is koptattuk szerintem.
2: Jó.
7: Ezt a kifejezést nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük.
7: Dobunk valami hatalmas ritmust, a Puszi Nyuszi rám kacsint és dob valami nagyon szexit.
2: A leszbikus Puszi Nyuszik.
7: A Robi Beával.

0: Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!
1: Kertész 2 vagy Reménytelen szerelmem rövid története. Nem voltam egész bizonyos benne, vajon emlékszem-e rá, de viszont lehetségesnek tartottam, hogy egyszer már találkoztunk. Ő már messziről rám mosolygott, alig, hogy a kávéház ajtaján kiléptem, holmi bús mosoly lebegett az arcán, egyenesen felém jött, és mind a két kezét nyújtotta. Már egy órája várom, hogy kijöjjön, mondta lágyan, és egy kicsit szomorúan. Ne csodálkozzék, hogy itt talál. Kötelességemnek tartottam, hogy felkeressem, és megmondjam magának az igazat, bármennyire fáj is, de becsületes, és őszinte akarok lenni. Barátom, nem tehetek róla, és kérem önt, ne átkozzon engem. Beleszerettem Kertész 2-be. Úgy rebegtem, és törtem a fejem, kihez lehet szerencsé. Sokáig küzdöttem magamban, folytatta. Szóljak-e magának? De aztán elvégeztem, hogy nem áltathatom önt, ezt ön nem érdemli, nem, ezt mégse. Így könnyebben viseljük el mindketten. Az ember nem vitatkozhatik a szívével, és én nem tehetek róla, hogy beleszerettem Kertész 2-be. Nagyon csúnya arcot csinálhattam, mert még mindig nem jutott eszembe, hogy honnan ismerem ezt a nőt. Az Istenért, mondta egy kicsit elsápadva. Az Istenért, barátom, legyen erős! Azért jöttem, hogy szépen és nemesen megmagyarázzam ezt önnek, és megvigasztaljam. Higgy el nekem. Hidd el nekem, Lajos. Lajos, túl fogod élni, és el fogsz felejteni engem. Jön majd valaki, egy tiszta és kékszemű leány, aki elfelejteti veled ezt a boldogtalan szerelmedet, és a szíved újra kinyílik majdó. Hidd el nekem, Lajos. Hidd el, leszel még boldog, és eszedbe se jut majd az a gonosz, gonosz nő, aki összetörte a szívedet, aki nem akarta ezt, mert nem tehetett róla, hogy beleszeretett Kertész 2-be. Megfogta a kezemet, és megindultan simogatta. Ki az a Kertész 2? Törtem ki dühösen, remélve, hogy így valahogy mégis megtudom majd, ki ez a nő. Lesütötte a szemét. Csak semmi hevesség, mondta. Lajos, az Istenért, nyugalom. Kertész 2 az FTC hátvédje. Ennyi, hiszen nekem dolgom van. Én nem vitatkozom ezzel a nővel, legyen neki igaza. Hát, ha beleszerettél, légy vele boldog, mondtam, felháborodást megéjezve. Isten veled! Sarkon fordultam, és elmentem. Hallottam, hogy ilyetten is felindultan kiabált utánam, de nem fordultam meg. Másnap levelet kaptam. Szegény, szegény barátom, egész éjjel nem aludtam, borzasztóan aggódom érted, hogy még valami kárt teszel magadban. Rettenetes volt, amikor a múltkor úgy ott hagytál az utcán. Nem vehetem a lelkemre, hogy miattam tönkreted magad. Azt akarom, hogy belenyugodjál sorsodba, és megértsed, hogy mi azért barátok lehetünk. Szépen, szeliden beszélhetünk egymással, megvigasztalhatjuk egymást. Hát mit tegyek, mondd, Lajos, mit tegyek? Küzdhetek-e én egy érzés ellen, mellyel küzdeni nem áll hatalmamban? Küzdhetek-e az ellen, hogy beleszerettem Kertész Kettőbe? Szegény, szegény barátom, nyugodj meg, légy erős, el fogod felejteni tudni a te boldogtalan kis anyádat. Egy darabig mérgelődtem, hogy még mindig nem tudom, ki az én kis anyám, aztán vállat vontam. Dolgom volt, otthon vacsoráztam, olvastam a lapokat, egy pohár szódás bort hörpingetve. Egyszerre egy női kéz szeliden kiveszi kezemből a poharat. Megfordulok? Ő volt az. A nyitott ajtón jött be, bús szemrehányással nézett rám. Szegény barátom, suttogta könyve lábat szemekkel. Már iszol is. Gyorsan kiitta a boromat, és leült mellém. Nem engedhetem meg, suttogta lánya, hogy miattam elzőj. Vigyázni fogok rád. Melletted maradok, míg nem látom, hogy lemondtál szörnyű tervedről, hogy valami kár tégy magadban. Ilyetten biztosítottam, hogy már letettem erről a tervemről. Bús mosolyjal rázta a fejét. Tudom, erősnek akarsz látszani, de én ismerlek. Nem megyek el addig. Van még valami vacsora. Vacsora után kényelembe helyezte magát, és mosolyogva végigfeküdt a sezlonon. Igen, itt maradok nálad. Vigasztalni foglak. Addig nem megyek el, míg bele nem nyugszol a változtathatatlanba. Szegény barátom. 3 hónap múlva jobbnak láttam, ha elveszem feleségül. Mégis kényelmesebb dolog. Hozzád megyek, mondta egyszerűen. Hozzád megyek, mert becsüllek férfias, nemes bánatodért, kitartó, reménytelen szerelmedért. Hozzád megyek, s ha szeretni nem is tudlak, tisztelni foglak, mint a legigazibb barátomat. 4. gyermekünk után egyszer óvatosan megkérdeztem tőle. Mondd, kérlek, édes kisanyám, én igazán nem tudom nézni, hogy te így hervadsz mellettem. Úgy érzem, most már el tudnám viselni a fájdalmat. Tehát csak azt akarom kérdezni, tudja-e az a Kertész Kettő, hogy szerelmes vagy belé? Mit gondolsz? Kiáltott felháborodva. Milyen nőnek tartasz engem? Soha se hallott rólam, és soha se fogja megtudni, hogy szerettem őt. Csak legalább tudnám, honnan ismerem a feleségemet. 2 nő beszélget. Én nem értem, hogy lehet annyit beszélni róla. De milyen ostoba dolog, milyen smokság szólsz hozzá. A tejbegrízéktől jövök. Ott hagytam őket, mert már nem viselem el, hogy egyébről sincs szó. Milyen színvonal, édesem, látod? Ez az oka annak, hogy egy barátnőm sincs. Nem szenvedhetem az ostoba nőket. Hát én is csak azért szeretem a férfi társaságot, mert ott beszélhet az ember. Gondolatok vannak. Nichts über intelligenc, mondhatom neked. Ezek a nők, csak ruhákról beszélhet velük az ember. Most meg, mióta itt van, mind megbolondult. Tele van vele a fejük. Utálatos. Én nem értem, hogy lehet annyi szót vesztegetni rá. De annyit beszélni róla, 2 szóval el lehetne intézni az egész esetet. Jó képű fiú, kész! Csinos megjelenés, ferték. Érdekes arc, hát aztán férfias fellépés, nincs tovább. Tűrhető látvány, semmi egyéb. Kellemes külső, ennyi az egész. Fiatalos alak, elég. Jóleső jelenség, pont.
2: artisztikus forma, csönd, finom vonalzás, muzik, gyengéd arabeszk, na, de hogy ennyit kelljen róla beszélni, hogy ekkora szárnyitogatást érdemes volna csinálni, hogy így kelljen forgatni a papulájukat, hogy ennyit gágogtassák a fejük nyílását, nem mondom, még ha valami nagy költőről volna szó, vagy valami nagy gondolkodóról. Az én is csak azt akartam mondani, egy olyan nagy gondolkodó, az igen, az már igen. Arról már érdemes, akivel az ember beszélhet fizikáról, matematikáról, Philadelphiáról. Philadelphiáról? Vagy filológiáról? Bevánom is én, vagy valami milyen macak. Persze, de így folyjon a nyáluk egy ilyen mitugrász miatt, egy ilyen reklámpofa, egy ilyen mozifigura, egy ilyen szívdöglesztő, egy ilyen férfi démon. Nem megy a fejembe, mi van az egész emberen, amivel fél percnél tovább érdemes volna foglalkozni, ugye? Egyébben sincs annál a kis csinosságánál, annál a kis férfi szépségénél, meg az a kis szuggesztív erő, annál a kis szájánál, meg hogy az a szeme van neki. Kettő, hogy egy kis szívdobogást kap az ember. Nagyszerű, hát mi van azon, hogy az ember pejzslia egy kicsit rángatózik, ha látja. Meg egy cseppecskét a szeme kéjebb jön, mint rendesen. A szemüregéből. Nagyszerű, hát aztán. Hát én is azt mondom, de hogy ezeknek a nőknek van képük leveleket írogatni neki, meg hogy körülállni a Royal kapuját, mikor lejön az utcára, meg szaladni a kocsija után, mintha volna eszébe törődni velük. Hiszen körül se néz. Összehúzza a szemöldökét és megy. Na és ha nem húzza össze, muszáj ezért mindjárt végigesni az utcám. Hát elvesztettem én mindjárt a fejem, amikor láttam, hogy egy kicsit rám nézett, mielőtt a kocsiba ugrott. Vagy én talán olyan nagy dolgot csináltam belőle, amikor azt a kis kártyát küldte a pincérrel, hogy szeretne velem megismerkedni? Vagy én talán nagyon meg voltam lepve, mikor bezörgetett az erkély ablakon éjszaka, és sírt, mert nem nyitottam ki? Vagy én talán csodálkoztam, mikor egy revolvert szorongatva a kezében, vérben forgó szemekkel méregette a férjemet? Vagy amikor így kinyújtotta a lábát. Pardon, kérlek, azért nem muszáj belém rúgni. Ó, édesem, csak nem, de igen, egészen belém rúgtál. Érzik a lábam. Ó, drágám, parancsolj egy kanál vizet. Mosd le, vagy ülj bele egészen a kanálba, és tartsd le a fejedet. Jó, ha ilyenkor az ember egy kicsit visszatartja a lélegzetét, egy fél perccel tovább, mint ameddig az ember kibírja.
3: Hölgyeim és uraim! Nem. Kérem, ez már kicsit túl cifra lesz, ez a sok mindenféle hang a térben. Rádió, gramofon, hangos film. Nem gondolják, hogy összezsúfolódnak a dolgok? A hang, a sok hang, ami világ kezdete óta elhangzott és szétfoszlott, nem hangzik el, s nem foszlik szét többé. Visszajár kísérteni, jelenné teszi a múltat, túldimenzionálja, felfokozza. Ki van számítva, ha minden élőlény élne, aki eddig meghalt, nem volna hely a földgolyó. De lesz-e hely fülünkben és a levegőben, ha minden zörej és zönge, ének és beszéd, ami elhagyja a hangok örökké bugyogó forrásait, összeömlik egy nagy, egyre dagadó tengerévé valami földön túli ordításnak. Egyelőre a zűrzavar állapotában vagyunk. Az ember már nem tudja biztosan, ha hangot, beszédet, éneket hall a szomszéd szobában, vajon emberi lény van-e a közelében, vagy egyszerűen rádió és gramofon szólalt meg. Felfogott hang és eredeti közt évek óta alig van különbség. Most azonban egymással zavarodnak össze a különféle gépek. Új Bábel. Gépek Bábele fenyeget. Múltkor is, hogy megjártam. Jó kis rádiómat forgattam éppen a szélrózsa minden irányába, szimatolva, hangverseny és előadás töredékek után. Toulouse és Barcelona közt egyszerre csak éles, zavaros sipítás üti meg a fülem. Megállok, mert ezen a szakaszon eddig nem fogtam állomást. Finomítok. A sipítás átalakul. Hangok. Zagyva kiabálás. Francia, német, angol nyelven. Közben dühös, követelő, makacs morzejelek. Odafigyelek, és a vér megdermed ereimben. A lármából egy végső veszedelemben kavargó tömeg halál ordítása alakul ki. Folytott hangok, zokogás, sikoltozás, revolver dörrenés.
2: Segítség! Help, help! Oxikó! Hife! Süllyedünk!
4: Kegyenek! A mentőcsónak! Mr. Stuart! Lője le, aki oda talakszik! Lője le!
5: Le a fedélzetről!
3: S hozzá recsegés és ropogás, és a hullámok bősz mennydörgése. Kirohanok a másik szobába, halálsápadtam.
6: Gyerekek, rémes. Valahol szörnyű hajókatasztrófa folyik egy óceánjárón. Véletlenül elfogtam. Úgy látszik, a rádió leadójuk magától működik. Azonnal telefonálni kell a kőnyomatosnak. Tudnak-e róla?
3: Nagyobbik fiam unottan néz fel.
7: Hol fogtad?
6: Barcelona és Toulouse közt.
3: Legyint.
7: Ja, az Milánó.
6: Mindjárt megnézem.
3: Felvesz egy újságlapot, átfutja egy pillanat alatt, bólint.
7: Megvan, Milánó. 4:10 a Süllyedő hajó című hangosfilm közvetítése Lozánból.
3: Kaland. A szőke fiatalember fehér krizantémummal felöltőjének gombjukában sietve lép a standhoz.
6: Ez a kiskocsi szabad?
5: Igenis, kérem.
6: Szabadnak szabad, de...
7: Mi az, hogy de?
6: Hát, ha nem hosszú útra, mert éppen leváltok. Haza akartam menni.
7: No, egy fél órája csak van még.
6: Hát, ha nem több,
7: tessék beülni.
6: Hová megyünk?
3: Ide figyeljen, öregem. Előbb a Seregély utca 36 alá. Onnan egy hölgyet hozunk, aztán onnan ki Budára, a Márvány mennyasszonyba. Tudja, hol van?
6: Hogy ne tudnám, csak...
3: Hogy tetszett mondani, hogy hová megyünk előbb?
6: Seregély utca 36-os.
3: Aha. Hát csak tessék.
6: Na, mozgás, öregem, már is elkéstem.
3: A kocsi lódul. Utcák szaladnak. Híd, keresztezés, közlekedési rendőr. Seregély utca 36. A sarokról éppen most fordul be a kocsi. Lassít, megáll a ház előtt. Szaporán ugrik a sofőr, nyitja az ajtót. A krizantémus azonban nem száll ki.
6: Hát most jó figyeljen, öregem. Látja ezt az erkélyt az első emeleten?
3: Hogy ne.
6: Na jó, szóval maga felmegy az első emeletre.
3: Nem kérdi a házmestert, nem kérdez senkit egyáltalán, hanem jobbra, mindjárt a lépcsőháztól bekopog. Érti? Bekopog és nem becsönget. A 7-es szám konyha ablakán.
6: Akkor az ajtóhoz odajön egy cselédféle. Annak szép halkan megmondja, hogy szóljon a Rózsi nagyságának, Bubi van len. Érti? Bubi.
7: Ha a cseléd nem jön ki rá, akkor se csönget. Vár egy percig, aztán lejön, mert ez azt jelenti...
6: Értem, kérem. Azt jelenti, hogy közben megjött az ura.
7: Úgy van, egyes. Maga nagyon intelligens pesti gyerek, öregem.
6: Hát akkor nem is magyarázok sokat.
7: Gyerünk!
3: A sofőr nem mozdul.
7: No, mi az?
3: A sofőr csak áll.
7: Hát miért nem megy? Mit bámul?
6: Én nem bámulok, könyörgöm. Csak hát már mondtam, hogy megjött az ura.
7: Hogy megjött az ura? Hát azt honnan tudja maga innen alulról?
3: A sofőr vállat van. Hát csak onnan, hogy magam volnék az ura a Rózsinak,
6: csak úgy véletlenül.
3: Aztán bátorítóan és megnyugtatóan, látván, hogy a másik nem tud felelni, még hozzáteszi.
6: Mondtam, hogy leváltok és megyek haza.
3: Tessék kifizetni a kocsit. Egy pengő, 65. A hóember és a kája. A hóember exkluzív életet élt. Már zsenge hógyerek korában feltűnt zárkózottságával és hallgatagságával. Nem beszélt az emberekkel, és tudta a módját, hogy mindenkit távol tartson magától. Ezzel hamar feltűnt, és nagy jövőt jósoltak neki. Amint egyre sűrűbb rétegekben rakódott rá a hó, vastagodott és felnövekedett, és a tekintélye egyre nagyobb lett. Kezdtek foglalkozni vele. Egy érdekes egyéniség tűnt fel művészi életünkben, írták a lapok. Elhatárolt, különös egyéniség. Hallgatag és önérzetes. Nem kenyere a közlékenység, nem áradozó, nem bőbeszédű, nem fecsegő. A hóember divatba jött. A lapok hozták a fényképét, kritikusok véleményt mondtak róla, hogy milyen nagy dolgokat várnak tőle. Meg is magyarázták, hogy miért várnak tőle nagy dolgokat. Ezért, mondták, mert nem olyan, mint mások, nem erőlködik, nem keresi a közönség kegyét, nem hevül fel semmin. Gúnyos, hideg és objektív, mondták róla. Világosan látja a dolgokat, azt érezni rajta, anélkül, hogy beszélne, és fölötte áll az eseményeknek. Valamelyik kritikusnak az a szerencsés ötlete támadt, hogy a hóembert szembeállítsa a kályhával. Mennyivel nagyobb, értékesebb, izmosabb egyéniség, mondta a kritikus, ez a hóember. Mennyivel mélyebb, igazabb művészet az ő hallgatagsága, mint a kályha szuszogó, handabandázó sustorgása, amivel az egész világot meg akarja főzni, mindenkire rá akarja erőszakolni az ő unalmas és köznapi lelkét, és hosszú, unalmas ódákat zeng a nyárról, a szépségről és a nőkről. Milyen más a hóember? Egy odavetett szava, aforizmája, mennyivel értékesebb, arisztokratikusabb dolog volna, ha érdemesnek találná beszélni. Arisztokratikus. Így, ez a helyes kifejezés. Ebben megállapodtak, és ez a szó rajt is ragadt a hóemberen. Főleg a nők voltak elragadtatva a hóembertől. Ez már más. Ez igen. Ez egy igazi férfi, mondták a nők. Ez nem udvarol az embernek, nem olyan, mint a kája, például, nem áradozik, nem for fel mindjárt, nem lángol, ennek gerince van. Önérzetes ember, igazi férfi, aki megbecsüli magát, és nem zokog és nyafog a szerelemtől. Az ilyent lehet szeretni, az ilyennek mindent oda lehet adni. A hóember naponta ezrével kapta a szerelmes leveleket, de ő egyikre se válaszolt, és csak búnyosan mosolygott. Ettől aztán csak nem megőrültek a nők. Egy csomó öngyilkosságot követett el, ami csak növelte a hóember tekintélyét. Dicsőségének tetőpontján a hóember megkapta a Nobel-díjat. Nagy bankettet rendeztek másnapra. Ezen a banketten a hóembernek végre fel kellett volna szólalnia, hogy beszéljen valamit, mondjuk a szerelemről. Mindenki izgatottan várta a hóember nyilatkozatát. Aznap éjjel a hóember titokban, hogy senki se tudjon róla, felkereste a kályhát. Leereszkedően köszöntötte. A kályha alig tudta tűrtőztetni boldogságát, hogy a nagy ember szóba áll vele. Nézze, barátom, mondta a hóember. Nekem holnap beszélnem kell egy banketten, de nem tudom mozgatni a szájamat, mert meg vagyok hűve. Aztán meg nem is méltó hozzám, hogy a saját értékes gondolataimból pazaroljak a csőcseléknek. Nem volna szíves valami csekészséget kölcsönözni, valami olyan népszerű ostobaságot. Nagyon boldog vagyok. Hebegte és sustorogta és lángolta a kája. Talán parancsolná ezt a csekészséget? És egy parazsat nyújtott át. A hóember leereszkedően biccentett, és könnyedén zsebre vágta a parazsat. Másnap a nagy hóembert elolvadva találták, az orvosok agylágyulásból származó paralízist állapítottak meg, azonnal összeült a bizottság, hogy a hóembernek szobrot állítsanak márványból, mely hirdesse dicsőségét az idők nagy végeztéig. Egy kritikust bíztak meg, hogy a szobor táblájára foglalja össze röviden, milyen volt a hóember. A kritikus 3 napig gondolkodott, de nem tudta megmondani, milyen volt a hóember. Csak azt tudta megmondani, hogy milyen nem volt. Nem volt olyan, mint például a kályha. Végre azt ajánlotta, hogy írják, nem volt olyan, mint mások. A bizottság azonban kijelentette, hogy ez nem hangzik szépen, így kell ezt kifejezni, különb volt másoknál. Ezt rá is vésték a márványtáblára, és hazamentek a kályha mellé, mert nagyon hideg volt.
8: Karácsonyi szám.
3: Hajnalban 4 órakor mégis abba hagytam az olvasást, a karácsonyi szám kiesett a kezemből, és leragadt a szemem. De nem volt nyugtom. Betűk szaladgáltak a paplanomon, karonfogva szétszaladtak, és megint összeálltak. Egy hosszú novella cím a nyakam köré csavarodott, és folytogatni kezdett. Szerencsére segítségemre sietett egy gondolatjel, és elvágta a novella címet. A gondolatjel meghajtotta magát, és mondta, hogy sietnie kell, egy erdős zseni novellából jött a szondja, és vissza kell menni neki. A karácsonyi számból sürgetve és követelődve szaladgáltak a betűk. A cikkek beszélgettek. Egy novella siránkozva.
2: Szalaklan! Micsoda indolencia! Elkezd olvasni, aztán abba hagy. A közepemen hagyott abba. Talán nem vagyok neki elég érdekes.
3: Másik novella, finoman, kicsit dúnyosan. Ne búsuljon, kisasszony.
2: Megtörtént ez előkelőbb novellákkal is, például vele. De engem például ez nem alterál. Látja, én úgy vagyok megírva, hogy engem akárhol abba lehet hagyni, és a hangulat mégis teljes. Én egy úgynevezett hangulatnovella vagyok, a féle finom, modern műfaj. Nincs se elejem, se végem.
3: Egy Móri Zsigmond novella.
2: No, kis késik neki. Majd adja még alább is a kisasszony, mert amondó vagyok, hogy kezd már a hasam összefacsarogni attól a sok kákabéli finomságtól, amit a frajlajtányi szág. Lajtányi szág. Anyüstit annak a tördelőnek, hogy ide tördel engem egy ilyen parfüngös frajla.

maguk van. Mindent elviccelnek, és aztán fölényesnek képzelik magukat. És pláne maga. Már sikerültebb gyerekét is láttam a papájának. Kroki elvörösödve. Kikérem magamnak. Olvasott maga engem? Olvasta maga közepen felé, a negyedik soromban azt a viccet? Egy aforizma gúnyosan. Humorban nem ismerek tréfát. Harmadik novella, súgva a negyedikhez. Nézze, ott a 200. oldalon azt a csinos szőke verset. Negyedik. Tudom, szép vers, de nagyon henceg, amiért tetszik. Nem is áll szóba senkivel. Hallottam, hogy ki fogják adni könyvben is. Harmadik súgva. Hát tudja ki az? Az egy törvénytelen gyerek. Az apja bemutatta, mint eredeti, pedig nem az övé. Közösséges fordítás. Negyedik, izgatottan. Ne mondja. Harmadik, biztosan tudom. A vezércik ismeri. De ne szóljon senkinek. Egy tanulmány. Gyerekek, ne pletykáljatok. Egy vers a hirdetések közt. Segítség! Segítség! Nem bírom tovább! Egy riport fontoskodva lihegve. Mi az? Mi történt? Ki az ott? Ki kiabál? A vers nyöszörögve. Nem bírom ki itt. Nem, ezek a hirdetések úgy ordítanak és szorongatnak. Nem hallja meg senki a hangom. Egy másik vers rezignálta. Hát azt hiszi, ha itt volna, itt elolvasná. Nézzem meg engem! 140 000 példányban jelentem meg, és eddig még csak egy öreg varró kisasszony olvasott el, de az se értett. Fájdalmasan. Engem nem ért meg senki, tompán. Engem a saját szülőanyám se ért meg. Egy humoreszk felébred, és csodálkozva körülnéz. Jé, hisz én már egyszer megjelentem ebben a labban. Egy novella. De akkor más címe volt. A humoreszk odafordul. Maga honnan tudja? Novella súgva. Ne szóljon senkinek, már én is megjelentem. A humoreszk felcsapja a monokliát, és fixírozza a novellát. Milyen csinos fruska maga. Szép eleje van. Ott a fején az a szerelmes pár. Novella röhög. Mit röhög? Mit röhög, szép magyar novella? Novella röhögve. Hogy ne röhögnék? Hisz én nem is vagyok novella. Én egy közönséges hirdetés vagyok. Az elejem olyan, mint egy érdekes novella. Erre elolvasnak az emberek, és a végemen az van, hogy tehát mégis legjobb a gyomorkeserű. A humoreszk hallatlan. Az utcán hangosan csöngetnek. Mindnyájan. Mi ez? A kroki, a szemetes. Nagy beteg a cipőm. November 20-a. Ma délután végre megvettem azt az amerikai lakcipőt. Szép, formás cipő. Klapnival. A napsugár kétszer szégyenkezve tápászkodott fel, miután hanyatt esett rajta. Jó erősen befűztem. Egy kicsit szorított eleinte a nagy ujjnál, de mindjárt elmúlt. 20 koronába került az egész. November 21-e. Reggel, mikor felvettem, megint úgy egy kicsit szorított, mint tegnap, de majd megint elmúlik. A Schuster mondta, hogy csak tapossam jó ki. November 22-e. Csígy de szorít! Taposom! November 23-a. Csík a kire lejzumát, eny. Még ma is? Harmadik napja? Tapiskálom! November 23-a. Nagyon fáj, nagyon fáj. Tű, de fáj. Nagyon fáj nekem ez a cipő. Ma délután egy kis lázam is volt. Itt a palanyilat! November 24-e.

0: november 25-e. Beteg ez a cipő, kérem a lássan. Hát most végre rájöttem, hogy ehhez nekem egy nap kellett. 3 napig kint kószáltam a hűvös völgyben, gyökereket és erdei sáskákat ettem kínomban, és táncoltam hozzá, hogy a Schuster bácsi mondta, a kis hamis tangót táncoltam, de most már kicsit ideges vagyok. November 26-a. Ugyanis rájöttem, hogy ez a cipő beteg. Fáj, tehát beteg. Ha az embernek a foga fáj, ugye, akkor a foga beteg. Ha a hasa fáj, akkor ugye a hasa beteg, ha tehát a cipője fáj, akkor a cipő beteg. Na, nem mondom, hogy nagyon beteg, egy kis náthája volt, abból lett egy kis influenzája, mit tudom én, és most fáj. Fáj, dingál egy pirinkó, tehát csak éppen annyira, hogy az ember úgy vakkant egyet-kettőt, a legfeljebb minden lépésnél egyszer úgy bembinget egyet, és a szeme egy pirinkót kidagad az üregéből, de csak egy cseppecskét. Az a pár szemszikra, amit az ember lát, meg az a pár csillag fényes nappal, Istenem, oda se neki, katona dolog. Majd beszólok egy cipődoktorhoz hazamenet. Addig csak kibírom. November 27-e. A cipődoktor, Schustermester, megnézte a cipőt, szegényt. Megtapogatta, hallgatózott, aztán mondta ő is, hogy nincs nagy baj. Kicsit meghűlt, annyi az egész. Üljek le addig, bízom csak rá, mindjárt segítő rajta. Belgyógyászi szempontból tekintette az esetet. Hosszan beszélt rosszul vart stepliről, bevágott klapniról, fejtolásról, de biz én nem értem ezeket az orvosi dolgokat. Valami csövet dugott bele, nyilván gyomormosás vált szükségessé, aztán hideg borogatást alkalmazott. November 28-a. Még mindig itt vagyok a cipőkórházban. Harisnyában ülök, mert a borogatás nem használt. Mikor felhúztam, még fájt egy kicsit. Na, nem nagyon. Csak éppen annyira, hogy a nyelvem egy pindurkát kilógott. Na, éppen csak egy negyed méternyire. De a mester mégis lehúzta. Azt mondta, most még megpróbálkozik meleg borogatással. Ha az se használ akkor, de azért ne ijedjek meg, akkor menjek el doktor Kobrakhoz. Az specialista, mert úgy látszik valami szervi baj van, amit így belgyógyászilag nem lehet gyógykezelni, és konzíliumra lesz szükség. 10 koronát kért. November 29-e. Tényleg a specialistához kellett fordulni, mert este 8 órakor hirtelen görcsök álltak be, és a jobb oldal megdagadt. A specialista sokáig vizsgálta a beteget. Hosszan beszélt a diagnózisról, de nem értettem. Most valami új rendszerű bőrnyomóval próbálkozik, mondta, de ha ez sem használ, akkor műtéti beavatkozásra kerül a sor, mert komoly szervi bajok vannak, és a borogatás csak súlyosbította a kort. Már 30 koronámban van a kezelés. November 30-a. Bulletin. A cipő az éjszakát nyugodtan töltötte, talán mert nem volt a lábamon. Láz nem volt, az érvelés emelkedett. A bélést beragasztották valami nyúlós anyaggal. Kívül 2 evőkanállal sósborszeszt alkalmaztak. A beteget befektették a sámfába és az ágyamba. Én a pamlagon aludtam. December 1-e. Délben kivettem a sámfát, és megpróbáltam a cipőt. De az első lépésnél kiütött rajta a berejték. Le sem mehettem az utcára. Azonnal telefonáltam a cipősebésznek. Automobilon jött, megvizsgálta és kijelentette, hogy tüstént hozzá kell látni a műtéthez. Egy fél óra múlva már késő lehet. December 2. Rettenetes volt! Rettenetes! Egy görbe késsel először bemetszett a bélésbe. Ekkor kiderült, hogy a nyelve a cipőnek a bélés alatt összehúzódott, daganat képződött. Ez volt az oka annak, hogy olyan rettenetesen fájt szegény. Nem lehetett okoskodni. A sebész kimetszette. Extirpálta az egész nyelvet. Bemetszett a klapniba, aztán összevarta lazán a felső résszel. Utána újra sáfába tették a narkotizált cipőt. Most várni kell. December 3. Fájdalomtól megtört szívvel jelentem, hogy a beteg nem bírta ki az operációt. Ma reggel, mikor felvettem, végigrepett a varrás, és levált a talp. A cipő abban a percben felsikoltott, és meghalt. Exitus. Nyugodjék békében. December 4-e. Az a borzasztó a dologban, hogy most 15-ig nem mozdulhatok ki hazulról, mert addig a fizetésemet kivettem és elköltöttem a gyógykezelésre. Csak 15-én lesz annyi pénzem, hogy új cipőt vehessek. A magyar pénzhiány oknyomozó története. Akadémiai értekezés. Ókor. Már a régi magyarok sem ismerték a pénzt, amint azt Le Maître, a kitűnő historikus, Histoire de l'animalisme hongroise című alapvető munkájában részletesen kifejti. Filologice tárgyalva az esetet kiderül, hogy a magyar pénz szó a régi nincs, nincs, nénz, vénz, fénz, pénz. A szó gyökét a kitűnő filológus hosszas keresés után találta meg, magát a pénzt azonban ő se találta meg. Fejedelmek kora. A magyar fejedelmek hosszú ideig nyomorogtak, még végre Szent István kapott egy koronát. Ezért az egy koronáért sok viszálykodások folytak. Második Endre volt az első, aki a magyar pénzügy fellendítését célozva vakmerőbb spekulációba kezdett. A ma kérdésre, hogy mit akar inkább, kardot vagy koronát, a kardot választotta abban a reményben, hogy hátha sikerül valahol eladnia két koronáért. Sajnos ezt a vállalkozását nem koronázta siker. Tatárjárás. 1244-ben a tatárok bejárták egész Magyarországot, de a pénzt nem tudták megtalálni, ők se erre hazamentek. A tatároknak szép, egyenes járásuk van, rövideket léptek, láb kifelé. Mohácsi vész. A mohácsi vész alkalmából, mikor II. Lajos belefulladt a magas árfolyamba, azért az egy koronáért megint nagy perpatvarok voltak. Végre Szapolyai és Ferdinánd között osztották fel a koronát, mindegyik kapott 25 krajcárt. Török hódoltság. Ezek után Magyarország 150 koronértékben 300 évig a törökök kezében volt. Ezáltal a törökök nem tudták használni a kezüket, mire néhány balkán állam hátulról megrántotta őket, mire a törökök hirtelen elvesztették Magyarországot. Ekkor vált aktuálissá Budavár bevétele, mely itt sokáig foglalkoztatta a magyar kereskedelem ügyet. Szavolyai Eugént bízták meg az ügy békés elintézésével, ugyanis némi remény mutatkozott arra, hogy a magyar pénzügy kicsit fellendüljön. Kiderült azonban, hogy Budavárnak nagyon kevés a bevétele a kiadásokhoz képest, dacára az első rendű attrakcióknak. Ez se segített. Békés fejlődés. Az ezután következő kormányok mindent megtettek a magyar pénzhiány fellendítésére és istápolására. A magyar pénzhiány örvendetesen izmosodott, és nem sokára a társadalom legszétágazóbb rétegeibe is beszivárgott. Montecuccoli tábornok érdeme, hogy feltalálta a magyar pénzkérdést. Pénzkérdés alatt értendő ez a kérdés, miért nincs Magyarországban pénz? Ez a kérdés nagy érdeme a politikusoknak, a pénzfeleletet sajnos eddig még nem sikerült feltalálni. Forradalom. Bécsben 1848-ban egy napon elterjedt az a hír, hogy láttak egy embert, akinek pénze volt. A diadalmasan fejlődő pénzhiány kérdését mélyen sértette ez a feltevés. Ekkor jött az a nagy harc, amelynek eredményelőn az a határozmány, hogy Magyarországon nincs úr, nincs jobbágy, és hogy mindenki tartsa meg azt a pénzt, ami nála van. Ekkor végre kiderült, hogy senkinél sincs. Papírpénz. Miután így nyilvánvalóvá lett, hogy a pénzről szóló hír évezredes legenda volt csak, a pénzforgalom, mint olyan, lassanként átment a köztudatba, és most csak papíron, versekben fordul elő. A költészete meg kultuszának az állam is hódol. Papírpénz címen költeményeket nyomat és oszt a cét. E kis ábrándos versek arról szólnak, hogyha valaki az államnak bemutat egy ilyen kis versikét, álomországban kap érte egy pityinke aranygát. Ezt az állam megígéri. Már pedig az állam megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. Az asszony és az igazság. Az asszony elment az igazsághoz, és így szólt. Nem szeretem a férjemet, el akarok válni tőle. Kérem, válasszanak el. Az igazság a döntvénytár egyik kiadványában lapozgatott, és gépiesen válaszolt. Kérem szépen, az nagyon egyszerű. Beadja a vállókeresetet, mire felszólítjuk a férjét, hajlandó elválni, és ha hajlandó, rendben van a dolog, és elválasztjuk. Csak hogy a férjem nem hajlandó elválni, mivel erre semmi oka. Csak nekem van rá okom, mivel nem szeretem őt. Ez kérem nem ok. Miért nem szereti őt? Azt én nem tudom, hogy miért nem szeretem, valószínűleg azért, mert utálom. Az igazság a döntvénytárt nézegette, de nem talált erre vonatkozó utasítást. Hát, kérem, ez nem úgy van. Ebben az esetben nem választjuk el. Csak két eshetőség lehet. Vagy az, hogy a férj hajlandó elválni, vagy pedig a másik, hogy kegyed olyan okot tud felhozni, melyet a törvény válóknak elfogad. Iszákos az ön férje? Azért nem szereti? Nem iszákos, mégse szeretem. Talán, ha iszákos lenne, szeretném. Veri nagyságodat a férje? Nem ver. Mégse szeretem. Talán éppen akkor szeretném, ha verne. Nem tudja eltartani, ezért nem szereti? El tud tartani, mégse szeretem. Hát, akkor itt van ez az utolsó és legfőbb argumentum. Nem férfiú-e kegyethez a férje? Mert ha be tudja bizonyítani, hogy kedves férje nem férfiú, abban az esetben a törvény elismeri, hogy ha nem férfiú, akkor nem is férj, és elválasztja önöket. De bizony férfiú, hiszen éppen azt nem szeretem benne, hogy mégis férfiú akar lenni hozzám, mikor nem szeretem. Ha nem akarna hozzám férfiú lenni, akkor tudnék mellette élni, még ha nem is szeretem. Hiszen éppen azért jöttem a törvényhez, hogy akadályozza meg a férjemet abban, hogy férfiú lehessen. Ja, kérem, erre nincs törvény. Ha kegyed azt tudná állítani, hogy a kegyed férje nem férfiú, akkor esetleg lehetne valamit csinálni. Csak akkor. Csak. Az asszony elgondolkodott. Hát tudja mit? Mondta aztán. Most jut eszembe, nem férfiú. Ezennel beadom férjem ellen a vállókeresetet, azzal az indoklással, hogy nem férfiú, tehát nem is lehet férj. Az igazság jegyzőkönyvet vett fel. Tudomásul vesszük, hogy az ennyi és ennyi eddig törvénycikre hivatkozva beadta férje ellen a vállókeresetet. Megindítjuk a vizsgálatot, és az eredményről értesíteni fogjuk. asszony hazament és várt. Az igazság pedig elment a férjhez, és így szólt hozzá. Az ön felesége azt állítja, hogy ön nem férfiú, és ezen az alapon el akar válni öntől. Mit tud felhozni védelmére? Micsoda beszéd az, hogy én nem vagyok férfiú. Bizonyítsa be! Hogy bizonyítsam be, mikor a feleségem nem hagyja bebizonyítani, bezárja az ajtót? Az igazság egy percig gondolkodott. Orvos szakértőt fogunk megkérdezni. Az orvos szakértő oda nyilatkozott, hogy az ember férfiúi mi voltát csak nővel szemben bizonyíthatja. Viszont az asszony nem hajlandó arra, hogy a bizonyítás céljából kísérleti alanyú szolgáljon, s erre a törvény nem is kötelezheti. Mi itt a teendő? Az igazság három napig gondolkodott, aztán rájött, hogy ezt csak úgy lehet elintézni, ha a törvény egyenesen kirendel egy nőt, akivel szemben a férj bebizonyíthatja, hogy ártatlan a vádban foglalt gyanúsítással szemben, mely szerint ő ártatlan. Bizonyítani kell, és más mód nincsen rá. Kirendelt a törvény egy nőt, aki effajta tudományos és szakértői kísérleteknél félhivatalos megbízatás révén hivatásszerűleg asszisztálni szokott, és a kiküldött bizottság előtt a férj bebizonyította ártatlanságát. Jegyzőkönyvet vettek fel, mely a csatolt orvosi látleletre hivatkozva megállapítja, hogy a felesége által emelt vád alaptalan, mivel a férj igenis férfiú. Minek következtében az egyetlen felhozott vállók elesvén a vállókereset visszautasítása a megfelelő törvénycikk értelmében indokoltatik. Erről értesítetik az asszony. Az asszony a haját tépte, aztán felvette a legszebb kalapját, és elindult a Dunapartra, hogy a vízbe vesse magát. A Kossuth-Lajos utcában találkozott egy ügyvéddel, akinek elpanaszolta, hogy bánt el vele az igazság. Az ügyvéd egy pillanatig gondolkodott, aztán úgy szólt. Várjunk egy kicsit azzal a vízbeugrással. Be fogjuk adni még egyszer a vállókeresetet. Hogy adjam be? A férjem nem iszik, nem ver, el tud tartani, és férfiú. Másokat nem fogod el az igazság. Dehogy nem. A házasságtörést. A kegyet férje házasságot tört, és erről a törvény maga vett fel bizonyító jegyzőkönyvet. Hozzi csak ide azt a kis okmányt. Rögtön megcsinálták a vállókeresetet, és az igazság a megfelelő törvénycikre hivatkozva házasságtörés címén elválasztotta az asszonyt a férjétől. Utolsó szavam a halász legendáról. Elmondtam múltkor egy álmamat, melyben a hullámzó Balaton tetején csónakázó halászlegénnyel társalogtam, melyből kiderült, hogy a halászlegény elég jól érzi magát, jól megy neki, és így, hát szóval nem mondom el újra az egészet, tessék elolvasni, vagy újra megírni. Az esetek folytatása lett. Ma reggel levelet kaptam a postán, mely balatoni halászlegény aláírással udvarjasan helyreigazítja néhány tévedésemet. Azt mondja, ezt a levelet egy halász ismerősére bízta, mert ő nem adhatja fel, amit mindjárt meg fogom érteni majd. Nem igaz, hogy ő üzletet csinál a bánatából, ahogy álmomban meggyanúsítottam, és így tovább. Azt mondja, hogy ne szóljak senkinek. Hát ez meg lesz. Nem szoktam elmondani a rám bízott titkokat, mikor meg is írhatom pénzért. Majd ő megmondja nekem, mi az oka annak, hogy ott veszteg el a vizen, és nem mer kijönni a partra. Hát az úgy volt, tetszik tudni, hogy neki nincsen csónakja külön, hanem bérelt egyet a Balaton nyúzdár fürdőtelepen egy órára 40 krajcárért. Akkor még krajcárban számítottak. Hogy ő azelőtt nem is volt halászlegény, hanem fürdővendég volt, egy bizonyos Grünfeld nevezetű, de ne szóljak senkinek. Kérem, hát már mondtam, rendben van. Szóval, fürdővendég volt, és bérelt egy csónakot 40-ért, és csónakázott Tihany felé. Egyszerre vihar támadt, behajtotta, erőlködött, nem tudott kijönni. Végre beállt a szélcsend, és kievezett a partra. A hídon várta már a kabinos órával a kezében, és vigyorogva jegyezte meg, hogy szép idő van, ifi úr, éppen 3 órát tetszett csónakázni, az 20 forint. Grünfeld könnyedén megborzongott, s lenge képzete támadt bugyellárisáról, melyben 56 krajcár volt akkor, papírpénzben, ez még 48 előtt történt. Udvariasan mosolygott hát, és futólag megjegyezte, hogy hiszen még nem akart kijönni, csak fáradt volt, és kijött egy kicsit a partra pihenni. Mindjárt visszamegy megint, és vissza is ment. De igazán ne tegyem szóvá, hogy a kéremet nem bízik meg az emberben. És gondolkodott, mit tegyen most. Nagyot gondolt, átevezett Füredre. De ott is állt egy kabinos órával a kezében, és 2 forint 28-at számított a csónakért. Visszafordult hát Füredről, és átment Keszhelyre. A Nádas közt akart kikötni. Hanem a Nádas közt ott állt a fürdőigazgató, és már messziről integetett neki. Délnyugat felé fordult hát, és sokáig töprengett, mit tegyen. Végre eszébe jutott alig a felé egy elhagyott és vadregényes sziklapart, ahol vadkacsák és bölömbikák tanyáznak. Ott van egy kis szoros a fák között, ahol a víz beömlik a földbe és eltűnik. Oda megy, úgymond, hanem tényleg nehogy híre menjen a dolognak, no, de igazán megharasszon, folytassa csak. Bebújik csónakostul a föld alá, és valahol majd csak kimászik a föld alól, vagy legrosszabb esetben mindjárt ott maradhat. Ingyen temetés. Úgyis elfáradt már az élet zivatarában, és halóporából fűzfa lesz, mely évek múlva kidugja fejét a parti homokból. Szerény, szomorú fűzfa, melyben senki nem ismeri fel majd az egykori Grünfeldet, és senki sem kéri számon tőle, hová tette a csónakot, és hol a 20.149 korona, amennyire a bérlet felrugott azóta. Meg is indult arra fel. De mire odaért, addigra már ott is fürdőtelepet építettek. És a parton állt 3 kabinos órával a kezében. S bátor, lobogó szemekkel vizsgálták a viharos látóhatárt, nem vette ki partra csónakot, melyben egy régi ember, valamely őszfürdő vendég haldokol, ki mint könnyelmű ifjú egykor 40 krajcárért bérelt egy csónakot 1 órára, s az óra leteltével nem tudott visszatérni. És így járt mindenütt Grünfeld, az egykori fürdő vendég, most legendás halásza a Balatonnak. Bárhol akart kikötni, mindenütt újabb s újabb fürdőtelepek nőttek ki a földből, és ő borzongva számolgatta magában, hányszor kelt fel, s nyugodott le a nap, s hányszor 40 krajcárt elcsónakázott ő már azóta. Egy napon értesült róla parti halászoktól, hogy már nem krajcárba számítanak, hanem fillérbe. Azóta egészen elvesztette a fonalat, s beletörődve sorsába már nem számolgatott tovább. Hiszen most már az ő 56 krajcárja is elvesztette értékét, és még az első órát se tudná kifizetni. Évek jöttek és mentek. A halászok gyakran találkoztak az ősz szakállas Grünfelddel, de őrizzem meg titkát örökké, hallgatlan leszek, mint a sír, azt a kis tolpercegést leszámítva. Ne szóljak senkinek, hiszen most már úgy se lehet segíteni ő rajta. Legalább 50.000 forinttal tartozik a kabinosnak. És az állam nem fizeti ki helyette ezt az összeget, elég baja van neki a színésznők adósságaival. Ő most már úgy érzi, itt hal meg a vizen. És magával viszi titkát a hullámok ölébe. Én vagyok az egyetlen ember, akinek mindent elmondott. És még egyszer, utoljára kér, temessem el magamban az ő sorsát, mint egy fájó emléket. Könnyezve fogadtam meg, hogy eleget teszek kívánságának, és jelen soraimmal van szerencsém elhallgatni a balatoni halász legendájának való történetét. Tizennyolc évének üde bájával. tűnt fel, mint egy új hébé a század szennyes habjaiból, szőkén, csodálkozó nagy kék szemekkel. 18 évének üde bájával. Romantikus diák szerelemmel kezdődött a pályafutás, amint azt később sűrű megírták interjúvoló újságírók életének krónikásai. Ő maga mindig meghatva emlegetett az első szerelmet. Kék szemét könnyek harmata borította el, ha a közismert fordulathoz ért, mikor ott kellett hagynia a fiút, illetve a fiú mondott le róla. Nem akart útjába állani. A nagy hollywoodi producer követelte, hogy a siker érdekében tűnjön el. Nem tudni, mi lett belőle. Mint a sebzett szarvas vitte el szívében a nyilat. Egy képet szerelméről, csodálkozó nagy kék szemekkel, 18 évének üdebájával. Sok év múlva ismeretlenül tért vissza a városba, ahonnan elszármazott, de soha nem leplezte le magát. Valószínű, hogy ő is látta akkor a filmet, amin kettejük regényét játszotta el, maga a regény hősnője, az ünnepelt moziszínésznő 18 évének üdebájával. De a filmnek óriási sikere volt. Az ifjúság és szépség tavaszi lehelete néhány évig végig borzongatta a földgolyó szomjas tekintetét. A nagy színésznő személye is érdekelte és izgatta az ifjú lelkek kíváncsiságát, az egész világ tapsai közt folyt le a nász, mikor a nagy rendező oltár elé vezette, fehér virágok között, fátyol alatt pirulva, 18 évének üdebájával. Sokáig tartott boldogságok. És 15 év múlva, amikor elváltak, a lovagias férj maga ismerte el, hogy életének javát temeti. A válást magasabb érdekek követelték. A nagy politikust, aki nem tudott ellenállni a 18 év üde bájának, úgy szólván hazafias kötelesség volt támogatni mindenkinek, a férjnek is. S valóban. Életét hosszabbították meg az emberiség érdekében ezzel az engedékenységgel. A nagy politikus, aki már ebben az időben sem volt fiatal, még 30 évet élt, s késő öregségét is rózsafénnyel aranyozta be a hűséges nő 18 évének üdebája. A filmet is ott hagyta miatta. Egész életét a nagy ember kultuszának szentelte. A nagy ember ezelőtt 20 évvel bekövetkezett halála óta csendben visszavonultan él. Minap meglátogatta egy újságíró csendes magányában. Nem győzött csodálkozni kedvességén, szelídségén, szépségén. Meg is kérdezte tőle búcsúzáskor, miért nem tér vissza a vászonra, ahol még mindig hiányzik a közönségnek, nem tudják elfelejteni, micsoda sikere lenne megint, ha felbukkanna körül rajongott alakja az emlékek glóriájában. Hagyja el, legyintett rezignáltan a művésznő. Elvesztettem én már mindent. Az élet nem tartogat számomra többé meglepetést. Az én koromban már nincs többé karrier, siker, szerelem. Szépen bele kell törődni, és meg kell elégedni azzal, ami megmaradt. Az én koromban, kedves barátom, egyebe sincs már az embernek, csak az, amit el nem vehet többé senki és semmi, az, ami örök és változhatatlan, és amit nem akarok kockáztatni többé, amit magammal akarok vinni síromba, az én 18 évemnek üdebája. Felöltözve látta Flórát. Egy kis szólás az egész, egy régi mondás, pici változattal, amit ma délután a társaságban mondott Béla barátom. A társaságban senki sem vette észre, hogy ez a mondás ki van fordítva. Ő maga se, aki mondta. És mégis a mondás és a tény, hogy senkinek nem tűnt fel, jellemzőbb a korra, amiben élünk, mint sok futurista és impressionista színdarab és szemle. Flóra kisasszonnyal Béla nyáron ismerkedett meg a hullámfürdőben. finom, gyöngéd, illedelmes megismerkedés volt. Később a Margit szigeti strandon is találkoztak. Nekem Béla már nyáron sokat beszélt Flóráról és barátkozásuk kedves, vonzó természetéről. Határozottan meg lehetett állapítani a kezdődő szerelem ismérveit. Béla nem győzte dicsérni Flórát. Hogy milyen kedves, egyszerű, közvetlen, milyen szerény és nőies amellett, és milyen okos. Ő nem tette hozzá, de minden szava mögött a régi és örök vágy remegett, micsoda feleség lenne belőle. Mindenképpen tetszett neki. Részletesen ismételgette, miről beszéltek ma, napfürdő közben, kinyújtózva, mesztelenül sütkérezve a homokba. Szívesen hallgattam elfogódott és elfogult rajongását. Bélának elég humora van hozzá, hogy rosszul ne álljon neki egy kis egészséges szentimentalizmus. Ma délután a társaságban többen faggatták Bélát, miért olyan rossz kedvű. Kitérő, szórakozott válaszokat adott. Valaki tréfásan megkérdezte, mi van Flórával? Erre kitört. Hagyjatok békén, vége! Vége, hiszen éppen erről van szó. No, hát mi történt? Hogy mi történt? Mondta elkeseredve. Az történt, hogy ez a Flóra egy kellemetlen, ostoba, kacérteremtés. Én nem értem, hogy ezt nem vettem észre mindjárt. Pedig értek a nőkhöz. És nem is szép, és az alakja se jó. Teljesen kiábrándulta. Na de hogyan? Hogy jöttél rá? Hát úgy, hogy ma végre felöltözve láttam. A Váci utcában találkoztunk. Keep smiling, kedves Amerika pajtás. Barátságos arcot kérek, igen. Most kérném azt a barátságos arcot, mind a 32 foggal a felső ajak felhúzott redőnye alatt a kirakatban. Most kérném, vigyázz, kész! Tessék egy percet várni, azonnal meg lesz a felvétel. Keep smiling. Mosolyogni, ahogy a régi operetben mondták. Pardon? Nem értem azt a furcsa tekintetet a szétfeszített száj fölött, amit vetettél rám. Mintha valami villant volna benne.
1: Csak nem haragszol,
0: pajtás. Vagy talán, Isten őrizz, nem tetszik a humorom. Mit sziszex? Kérlek, alássam. Pardon? Mit szólsz hozzá? Úgy értettem, mintha azt sziszegted volna, hogy süssem meg a vicceimet, meg azt az aranyos kedélyemet. No de pajtás, bocsáss meg, hiszen tőled tanultam. Hát nem te mondtad mindig, amikor egy kicsit nyafogtam azok miatt, a múló kellemetlenségek miatt, hogy valuta zuhanás, meg bankzárlat az északi tengertől Kréta szigetéig, hogy micsoda beteg, nyavajgós, vén, salabakter ez az Európa, mondtad, nem szégyelli magát, mindig siránkozni, panaszkodni. Idesüst, ezt csináld utána, öreg, látod? Én mindig mosolygok, akkor átmosolygok, hogy szétreped a képem. Attól vagyok egészséges, ruganyos, fiatal. No, igen. Most már bevallhatom, pajtás, akkoriban, mikor te még nem ismerted ezeket az izéket, egy kicsit bosszantott a jó tanácsot, hogy ne bőgjek. Vegyek rólad példát, aki nyugodtan mosolyogsz, még engem esz a frász. De nem szóltam, nyeltem egyet. Így szép ez. Igazad van. Keep smiling, ha szikrákat hány a szemem, akkor is. Pardon, tőled tanultam. Vagy talán nem is tőled. Lehet, hogy a két székely bakától, akikről a háborús anekdota szól, amelyben éppen hozzák a zupát, az éhes baka teli pofával kortyant belőle, kicsordul a könny a kintól, mert hogy forró. Mire a másik odaszól. Mit weekend? Édesanyám jutott eszembe, mondja ravaszul a góbé. Mire a másik is nagyot húz a zupából, kicsordul a könnye. Az első Károly rende kérdi. Hát, Kend Mitri?
1: Nekem is a Kend édesanyja jutott eszembe.
0: Feleli kegyelettel a megtréfált katonapajtás.
2: csak azért, Amerika pajtás. Csak nem erri, Ken.
0: Keep smiling. Különben azt kell hinnem, idesanyám jutott eszedbe.
2: A világ legbutább gyereke. Ma láttam a legbutább kisgyereket a világon. Nem hiszem, hogy ennél butább kisgyerek létezik. A kisgyerek úgy 3,5 éves lehetett, a sétatéren álltam a májával. A másik kisgyerek, az enyém, a szobalánnyal ott állt pár lépésnyire tőle. A világ legbutább kisgyereke minden ok nélkül tátott szájjal nézte az én kisfiamat, aki ügyet se vetett rá. A szobalány rászólt az én kisfiamra. Cinike! Cini el van foglalva, valami homokbucka előtt guggol, nem felel. A másik gyerek körülnéz. Összehúzza a szemét, aztán a mamájához fordul. Kisfiú nyújtott zsíros hangon.
0: Anyuka!
2: Anyuka szívélyese.
0: Tessék, kisfiú.
2: Kisfiú.
0: Én Cinike vagyok.
2: Anyuka nyájasan.
0: Nem, fia.
2: Kisfiú pillanatnyi tűnődés után.
0: Hát, akkor ki vagyok én?
2: Anyuka rendületlen nyugalommal. Te Imruska vagy. Imruska.
1: Én Imruska vagyok.
2: Anyuka.
0: Igen, kisfiú.
2: Imruska bólint.
0: Én
1: Imruska vagyok.
2: Szünet. Szünet. Szünet. Rámeredek Imruskára. Imruska anyukája lopva rám néz, észreveszi rajtam, hogy milyen ostoba az ő Imruskája. Ő úgy látszik már megszokta. Egy kicsit talán elszégyelli magát, és nyilván azzal a szándékkal, hogy rehabilitálja Imruskát előttem, rászól. Anyuka.
0: Mit bámészkodsz, Imruska? Szaladgálj kicsit.
2: Imruska.
0: Szaladgáljak.
2: Anyuka.
0: Hát persze. Szaladj fel arra a kis dombra.
2: Imruska.
0: Szaladjak fel.
2: Anyuka,
0: persze. Szaladj fel.
2: Imruska pár pillanatig tűnődik, hirtelen, mint akinek világosság gyúlt az agyában, felszalad a dombra. Anyuka diadallal néz rám.
0: Na kérem.
2: Tessék nézni, felszaladt. Ebben a pillanatban. Imruska.
0: Anyuka! Anyuka!
2: Anyuka.
0: Mi az, kisfiam?
2: Imruska.
0: Most fönt vagyok.
2: Ez volt eddig a legbutább gyerek, akit életemben láttam.
0: Gyerekben ennél butábbat nem láttam.
2: Még felnőttben is ritkább.

Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Tilos Rádió FM 90.3, hamarosan kezdődik a harmadik utas műsor, ami minden második héten szerda délelőtt 10 és 12 között hallható, és leggyakrabban világutazókat faggatunk itt a műsorban. Most egészen kivételes vendégünk van, hiszen az egyik műsorkészítő társunk járt az elmúlt hónapokban Indiában, Tóth Szabi, ugye... Az indiai zene nagy értője, az elmúlt hónapokban kiment egy kicsit gyakorolni, és hát ő fog beszélni itt az élményeiről. Voltak élmények, Szabi? Úgyhogy lesz...
1: Persze, mindig vannak élmények.
0: Jó, úgyhogy akkor hát várhatok még néhány percet, és akkor jövünk vissza a harmadik utas Indiáról.

0: Tilos Rádió FM 90.3, harmadik utas című műsor kezdődik. Mai vendégünk Tóth Szabi, és Indiáról lesz szó. Ő, ahol Szabi, hát nem is tudom, három hónap, két és fél hónapig volt az elmúlt hetekben, hónapokban, de nem először, úgyhogy első kérdésem rögtön ez, hogy hanyadik alkalommal jártál Indiában.
1: Összeszámoltam. Ezt én nem számoltam, hát, meg mondjuk 9-10 alkalommal voltam eddig Indiában, kb. Olyan 3,5 évet éltem.
0: Na igen, ez lett volna a további kérdés, hogy akkor mennyi összeidőben 3,5 év. Hát akkor az életednek egy része.
1: Egy része.
0: Aha, mindenképpen. Abszolút. Hogy kezdődött ez, nyilván valahonnan innen kell indulni?
1: Hogy kezdődött az egész
0: hogy kezdődött
1: India
0: mánia? Hogy az India hogy jött a fejedbe, és utána hogy indult?
1: Soha nem izgatott India. Soha nem izgatott India, leginkább azért nem, mert Indiát azokkal a hírekkel, képekkel, leírásokkal azonosítottam, amiben belefutottam itthon. És egészen addig nem érdekelt ez a dolog, amíg véletlenül hozzám nem került egy lemez, amit Titus nagyjából mosolyogva adott oda, hogy na hát az ilyen zenét, ez biztos, hogy te szereted. És azon a lemezen, az egy klasszikus, indiai klasszikus zene volt, azon volt egy olyan darab, hogy a 13 perc alatt, amíg azt hallgattam, addig olyan dolog történt bennem, hogy Laura, aki mellettem ült, ő maga is észrevette, hogy valami megváltozott.
0: Szóval ez egyfajta mindenképpen megvilágosodásnak hívhatjuk így?
1: Nem tudom, minek hívnám, mindesetre egy olyan... Nagyon nehéz leírni ezt a dolgot, de olyasmi történt, igen, velem, hogy jött egy teljesen másfajta zene, mint amit elképzeltem, hogy milyen a zene, hogyan néz ki, hogyan épül fel. Ja, hogy ez hozzátartozik a dologhoz, hogy akkor én zenélésből éltem.
0: Na igen, ezt akarom kérdezni, csináltam. Hogy te nem akkor kezdtél azért zenével foglalkozni, hogy...
1: Nem.
0: Én emlékszem, hogy... Hát mi még együtt zenéltünk különböző kísérleti formációkban, előfordult, ugye, hogy akkor hogy is volt ez, akkor még az India elé egy kicsit menjünk.
1: Tehát, hát biztos, hogy nagyon, nagyon jó időszakban talált el ez a zene, egy olyan időszakban, amikor éreztem, hogy valamit lépni fogok, tehát hogy valahogy meg fog változni a zenéhez való hozzáállásom, meg a zenei életem.
0: De ugye ez a zene, amit korábban is hallgattam, mivel tényleg a populáris műfajok... tehető, tehát, hogy már eleve egy ilyen kísérleti hozzáállással közeledtél a zenéhez. Milyen hangszereken próbálkoztál?
1: Hát a legelső hangszer, amin próbálkoztam, az a nagy mamáméknál volt. Én a nagyszüleimnél nőttem föl, mármint hogy az ő lakásukban, és ott volt egy nagy harmónium, egy ilyen nagy kétmanuálos harmónium, amit itt szét lehetett nyitni, és az első emlékem a zenéről, hogy olyan kicsi vagyok, hogy nem érem föl a harmóniumot úgy, hogy a lábammal elérjem a fújtatót, ami adja a levegőt. Tehát ez egy olyan harmónium volt, amit klasszikusan lent lábbal kellett fújtatni, egy ilyen analóg orgona. És mindig le kellett ugranom az ongoraszékről, vagy orgonaszékről fújtatni, utána visszamászni, és akkor még volt egy 20 másodpercem, ameddig tudtam nyomogatni a billentyűket. Úgyhogy így kezdődött ilyen billentyűs hangszerekkel, orgona, meg zongora. De aztán volt egy nagyobb kitérő, mert a dédnagypapám zeneszerző volt és zenész volt, és ez elég mély nyomot hagyott a családban. Bár mindenki zenélni, nem jó értelemben, valami miatt a családban az maradt meg, hogy a dédnagypapa zenélt, és ilyen szörnyű dolgok valamit, történtek, ugye? Valami nem stimmelt, nem tudom, orosz hadifogságba került, és biztos a zenével volt összefüggésben, nem tudom, mi történt, de hogy volt ilyen, volt valamilyen prekoncepció a családban a zenéléssel kapcsolatban, annyira, hogy a családban használták a tücskölés szót. No, mi lehet a tücskölés?
0: Hát fogalmam sincs, de gondolom egy ilyen fajta, hogy ilyen zenészkedés, tehát, hogy ilyen
1: Jó, tudod.
0: Pilinckázás.
1: A tücskölés ez azt jelenti, hogy hát bár sosem tárgyaltuk ki, de egyértelmű volt a szövegkörnyezetből, hogy az ember zenéléssel foglalkozik, és nem az élet komoly dolgaival, és így hús elrepül mellette az élet, és semmi nem
0: ez
1: marad
0: a tücsök
1: a
0: akkor ugye a hangya meséből. Na, de azért hát akkor te mégis akkor nem tértél le itt a családi hagyományról, vagy továbbítod ezt a nagyapai vonalat. Hát ha bár nem is zeneszerzőként, de akkor tényleg akkor gyorsan fussunk csak neki ezeknek a hangszereknek.
1: Olyan erős volt a késztetés a zenélésre, hogy így nem lehetett neki ellenállni. Tehát, hogy tanultam zeneszerzést is mindent magánúton, mert hogy a szüleim nem támogatták ezt a dolgot. és igazándiból az egésznek a játékossága, meg a rengeteg próbálkozás az akkor kezdődött, mikor eljöttem a szüleimtől.
0: Hát akkor én is elárulom, hogy habár nálunk zenész család van, apukám még hárman zenészek, mind a testvérek, de engem soha nem tanítottak zenéni szintén, úgyhogy már magamnak kellett elindulni ezen az úton. Na, szóval akkor én ilyen csövekre emlékszem, hogy így fújdogáljátok a pajzsmikivel, és együtt vagyunk, meg nem tudom, szóval
1: hát,
0: egészen kísérleti zenéknek a legkísérleti bugyrában.
1: Kísérleteztünk, akkor azzal kísérleteztünk, hogy a különböző hangszerek összekapcsolásával létrehozhatunk egy olyan fajta furcsa hangrendszert, amihez valójában nincs közünk, hanem a két megszólaltatott hangszer hangkülönbségéből adódó rezgés hozza létre azt a plusz hangot.
0: Ez a bizonyos interferencia.
1: Igen, csak ez egy olyan plusz hang, amit nem lehet beazonosítani, hogy honnan szól. Tehát hiába tudjuk, hogy van egy hangrés a két, mondjuk két összekapcsolt klarinét, vagy a két összekapcsolt fújara között, nem abból a hangrésből szólalt meg a hang, hanem mindenki azt érezte, hogy a fejében vagy a fülében szólalt meg a hang. Tehát valami nagyon, nagyon különösen működik ezzel a... Ezzel
0: de hát körülbelül azt kell elképzelni, hogy ugye több hang, több egymással nagyon közel álló hang összerezonál, összegerjed, és keletkezik egy új hangzás. Na, és akkor ebben az időben jött az, hogy a Titus ugye a kezedben nyomta ezt a lemezt?
1: Igen, a Titusszal együtt dolgoztunk,
0: ugye Titus különböző, ugye, hogy
1: különböző
0: Titus
1: projektekben, zenekarokban, és az egyik alkalommal odahozta ezt a lemezt, hogy ez biztos nekem nagyon fog tetszeni, és tényleg alapvetően megváltoztatta
0: az életemet. Akkor kezdjük el akkor Indiát, tehát.
1: Hát még nem Indiával kezdődik, hanem először próbáltam megérteni, hogy mi történt, tehát próbáltam feldolgozni, mert maga az élmény az olyan volt, hogy egyértelműen elkezdett hozzám beszélni a zene. Tehát egy olyan zene volt, amit nem ismertem, nem értettem, nem tudtam semmit róla, viszont elkezdte magyarázni saját magát. Nem használtam semmilyen szert, egyszerűen csak pusztán a hangokról beszélek, hogy milyen élmény volt magát hallgatni.
0: Ez mi volt ez az zene, biztos ennyi szerrel?
1: Ez Ustad Bismillah Khannak és Ustad Vilayat Khannak egy Bhairavi Tumria. El is tudom énekelni, játszottam
0: és
1: a tévében is.
0: És ez szitáron, vagy milyen
1: ez egy szitár meg senáj, tehát egy húros hangszer, meg egy fúvós hangszernek a duója, és hát elképesztően szép.
0: És ekkor elhatározhat, hogy neked is szitároznod kell.
1: Igazándiból szerintem az élmény maga az volt, hogy nagyon szeretném megérteni, hogy mi történt velem. Hogy mi ez, ami keresztül rohant rajtam, és ilyen nyomot hagyott bennem. És amikor elmentünk először Indiába, akkor az egész csak ennek az élménynek a kutatása volt. És nagyon nagy szerencsém volt, mert egy pár hónap után elkezdtem megérteni a rendszert, elkezdtem megérteni, hogy az, amit én hallottam, az egy kis csermelye csak az indiai klasszikus zenének, és ez egy ilyen végtelen hatalmas tárháza a különböző muzsikáknak, és elkezdtem megérteni valamit a rendszeréből, és végül is ki tudtam mondani egy olyat, hogy ami engem elkápráztatott, az egy, a szitár volt, de nem is csak a szitár, hanem az úgynevezett Imdad Kanigarana féle szitár, amit Gayakiangnak is hívnak, és aztán pedig már könnyű volt keresni és utána járni, hogy kik azok, akik ezzel foglalkoznak. Ami azért érdekes, mert nagyon sok más indiai iskolában belép egy olyan tényező, hogy azért mondják az emberek magukat ahhoz az iskolához tartozónak, mert az egy ilyen jól futó, jól menő dolog. És PR fogásként azt mondják, hogy ez az iskolához tartoznak. Na most ez az iskola nem olyan hír.

0: az első élményekről kérdeznélek, hogy első alkalommal, mint turista érkeztél akkor Indiában, vagy menj, hogy...
1: Mindig milyen, turista leszek én Indiában.
0: Tehát, hogy így megnézzük a leghíresebb turista látványosságokat, eltöltünk 2-3 hetet, vagy már másod
1: érkeztél? Ilyen szempontból sosem voltam turista, tehát én nagyon nehezen veszem rá magamat, hogy ilyen tárgyakat megnézek, főleg, hogyha ott vannak már több száz év óta. Az az elvem, hogy egyszer majd úgyis arra sodor a szél, és tényleg a legtöbb indiai nevezetességet így néztem meg.
0: Ja, hogy bóklászos, akkor így a sarok után, ja, itt van a Taj Mahal.
1: Hát ha nem, hát igen, ilyesmi, csak én konkrétan
0: nem is gondoltam, hogy erre járok éppen.
1: Mindig céllal megyek ki. Tehát, hogy ha most, amikor kint voltam, lett egy koncert meghívásom, aztán lett még egy koncert meghívásom, és ebből összerakodott egy eseménysor, és akkor ebben az eseménysorban voltak helyszínek.
0: Na de várj, én még az első útról kérdezlek.
1: Oké, csak ez igaz az összes utamra, tehát én nem nagyon tudok turistáskodni, nem nagyon tudok csak úgy egyszerűen ott lenni, hanem nagyon szeretem a konkrét
0: tehát legyen valami dolgodott.
1: Konkrét dolgot, igen, ami oda visz engem egy helyre. És akkor ez a konkrét dolog itt az volt, hogy az első út során, hogy megérteni, hogy mi történt velem, és megpróbálni kikutatni, hogy mi is ez, és hogyan történt ez, ami engem berántott. Úgyhogy én beettem magamat a Sangeet Natak Akadémiába, ez Delhiben a zeneakadémia, és megpróbáltam zenéket hallgatva, könyveket olvasni, megérteni valamit, beszélgetni emberekkel, és akkor...
0: De te ott úgy besétáltál, és mondtad, hogy I am Sabi from Hungary?
1: Persze, hát ez egy könyvtár, tehát ez egy zeneakadémia,
0: ja,
1: bemész a könyvtárba, beiratkozol. Nem, az egyetemi oktatás, a zene egyetemi oktatása az nem igazán izgalmas Indiában. Azért, mert annyira specifikus ez a muzsika, hogy nem lehet egyetemi szinten, nem lehet katedráról oktatni.
0: Mások mondjuk a keretei,
1: ez az összes zenére igaz, tehát ezért ez az európai zenére is igaz, egy bizonyos határon túl már nem az osztályban ülünk és éneklünk. Viszont Indiában nem is szokás épp ezért a klasszikus zenét bevinni az oktatásba. Van valamilyen szintű oktatási rendszer, de Indiában azt szokták mondani, hogy az egyetemi oktatás az arról szól leginkább, hogy értő hallgatói legyenek az indiai zenének, az indiai klasszikus zenének.
0: Én még soha nem jártam Indiába, de már találkoztam a véleménnyel, hogy az első alkalom az ilyen nagyon durva tud lenni, hogy így az embert megcsapja egy nagyon más világ. Tehát
1: a kultúrsoknak szokták hívni, igen.
0: Kultúrsok, igen. Tehát, hogy Európába odaérkezve egy olyan világgal kell szembesülni, és kénytelen szembesülni, tehát nem tudja elfordítani a fejét, ami hát így nagyon, nagyon nehéz élet, és nagyon embertelen körülmények.
1: Mi, amikor először megérkeztünk
0: Indiába... Ezen át lehet valami jó technika? Tehát,
1: persze,
0: hogy
1: abszolút van.
0: Át lehet ezen...
1: Abszolút van. Ez nekünk úgy történt, hogy nem néztünk utána, hogy mikor érdemes menni, hogyan érdemes menni, hanem amikor volt időnk, akkor rögtön elmentünk Indiába. Ez május vége volt, amikor megérkeztünk Kalkuttába. Hogyha ezt mondjuk egy indiainak mondom, akkor rögtön akkor azt mondja, hogy hör-hör. Ugyanis Kalkutta eleve egy nagyon kemény város, Kalkutta eleve egy nagyon forró vidék, ráadásul a tengerparton van, tehát hogy a páratartalom
0: klímája
1: miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak, hogy a páratartalom
0: klímája
1: miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak. Tehát egy olyan antré volt ez nekünk, amihez képest már nem tudott igazándiból újat mutatni. Tehát Kalkuttához képest, ahol mi fél évet éltünk, ahhoz képest minden más vidék az könnyed utazás.
0: Na és hogy akkor ez mondd már el, hogy te hogy csináltad, hogy megnézted magadnak a szegénységet?
1: Elmondom az első napot, tehát amikor megérkeztünk, éjszaka száll általában a gép, leszállt, szembesültünk ezzel, hogy az emberek ott az utcán fekszenek, tehát volt ez az első közvetlen élmény, hiába látod ezeket filmen, amikor ennek van szaga, meg háromdimenzióban van előtted, akkor teljesen más. Úgyhogy bevettük magunkat egy szállodába, aminek ne szállodát képzelj el, hanem egy ilyen
0: szállásba,
1: ahol a tetőn béreltünk egy szobát, és másnap reggel azon tanakodtunk, hogy ki fogunk-e menni az utcára.
0: Hogy az életeteket kockázhatták.
1: Nem, hogy mit tudunk kezdeni ezzel az egésszel, hogy annyira idegen

0: a világ, annyira idegenek a szagok, a szokások, az, hogy melyik oldalon haladnak az úton, hogy merre kerülnek ki, hogy hogyan reagálnak rád, hogy nem tudtuk kezelni ezt a rengeteg élményt.
1: És akkor estetek ki az ablakon?
0: És jött három angol, aki megkínált minket ezzel, azzal, és akkor így egy kicsit kilazította a lelkünket a sok nevetgéléssel, és utána így levittek az utcára, és egy ilyen nagyon könnyed nevetgélős, viccelődős sétát tettünk Kalkuttában, és az teljes mértékig kilazított.
1: Akkor ők úgymond bevezettek a... Így kell itt sétálni.
0: Igen. Tehát, hogy megmutattak nekünk alapvető tréfákat, ahogyan ki lehet tájcsizni az indiaiak közeledését, és...
1: Na, én ilyenekre vagyok kíváncsi, ilyen trükkökre.
0: Egyszerűen lazítani kell. Uh-huh. Tehát India annyira más világ, hogyha bekeményíted a lelkedet vagy a testedet, azonnal eltör téged. És általában ez szokott lenni, hogy az emberek elsőre úgy védekeznek, hogy nem beszélek, hagyja békén. Tehát valamilyen erővel reagálnak, márpedig az indiai kultúrában, hogyha valamilyen energiát beleteszel egy kommunikációba, akkor az azt jelenti, hogy neked fontos az a kommunikáció, és egyre erősebben fognak. Te egyre nagyobb erővel próbálsz nemet mondani, és a végén te szakadsz meg végül is, ők vannak hazai pályán.
1: Akkor most mosolyogva vonogatni kell a válladat, vagy? És bólogatni sűrűn. És tovább, haladni folyamatosan.
0: Könnyeden mosolyogva értelmezni kell a dolgokat úgy, ahogy vannak. Most már ez olyan szintje a beszélgetésnek, hogyha konkrét kérdést teszel fel, akkor tudok válaszolni. Tehát például most fölteszek magamnak kérdést, hogyha most, amikor megérkeztem, akkor a reptér, akkor szokás szerint egy előre fizetős, ilyen prepaid taxival mentem be a városba, és amikor megérkeztem a helyre, akkor azt mondta a taxisofőr, hogy hát akkor most ugye adok neki még valamit. Hogy is fogalmazta? Tehát az volt a lényeg, hogy igen, tehát most próbálom magyarra fordítani, hogy nem kaphatnék-e még valamit tőled. És akkor azt mondtam, hogy megszólítottam a kezét, és azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen késő este idehoztál engem a címre. És akkor így megdöbbent ezen. Tehát meg lehet neki adni azt, amit kívánt, és nem kell feltétlenül ezt pénzre lefordítani, de eleinte nagyon felháborította az a trükközés, ami folyik Indiában, amíg végig nem gondoltam, hogy mi mennyit trükközünk itt ugyanúgy a külföldiekkel, és hogy itt mekkora pénzeket nyúlunk le róluk. A hazai pálya és az idegen pálya, mind csak erről szól.
1: Azt mondod, hogy két konkrétat kérdezek, hogy a kéregető gyerekek hadd a körülötted, illetve hogy veszélyesen mondjuk sétálni bárhol Indiában.
0: Nagyon békés világ az. Nagyon békés világ. Az, hogy kéregetnek, az nem azt jelenti, hogy elveszik tőled.
1: Nem, és akkor most arra gondolok, hogy akkor ugye, és akkor mit csinálsz a körülötted levő 10 gyerekkel, aki jön utána, vagy ez csak egy ilyen sztereotípia?
0: Nem, viccelek velük. De
1: ők ezt a 10 gyerek... viccelnek?
0: Persze, szóval abszolút. Kitartja elém a kezét, uh-huh. és akkor beleütök egy pacsit, vagy megcsiklandozom. Már más lesz az egész szituáció. Általában az emberek el akarják lökni, vagy nemet mondanak neki, ezek a gyerekek
1: várj,
0: nem
1: akkor, is akkor az, hogy pénzt adni, arról szó sincs, vagy föl sem merül.
0: Hát, hogyha valaki először megy Indiába, vagy nem ismeri, nem érti ott a helyzetet, akkor azt mondom, hogy kezelje úgy, mint Magyarországot. Tehát Magyarországon is, hogyha mész az utcán, akkor pontosan tudod, hogy egyszerűen az attribútumokból, hogy melyik koldus az, aki valóban rászorul, és melyik az, aki dolgozik valamilyen szervezetben.
1: Szóval, hogy így értünk hozzá.
0: No, de pont ilyen ez is. Leginkább én azt mondom, hogy az érzéseidet kell követni. Tehát, hogyha az érzéseidet követed, akkor nem csalhat meg ez az egész téged.
1: De bár az érzéseid, hogy hát persze ott vannak ezek a szegény gyerekek, hogy akkor hát mindnek adni kéne, mert micsoda szegénységbe élnek. Ez az érzés, de más...
0: Nem feltétlenül, tisztíts ki az érzéseidet, nem feltétlenül ez az érzés. Van olyan barátom, aki minden koldusnak ad, én nem szeretek olyan koldusoknak adni pénzt, vagy olyan embereknek adni pénzt, akik tudom, hogy ez megélhetésszerűen, ráadásul másnak dolgozva csinálják, viszont én is szoktam adni Magyarországon is, meg Indiában is. Érdekes módon valószínűleg egy ilyen nemzetközi franchise rendszer van, mert ott is vannak azok a koldusok, akik valamilyen betegséget vagy sérülést szimulálnak, vannak azok az asszonyok, akik karon ülő csecsemővel jönnek, tehát hogy megvannak a típusok, bizonyos arhetipusok az egész
1: világon. És várj, akkor most ugye, hogy a a híres filmre, meg akkor ez most ott nagyon profil nyomják, meg egész ilyen szervezetten működik, ez a, látjuk a gyerekeket a énekelni, megvakítva vagy?
0: Olyat, hogy valaki ilyen sérült lett volna, mm-hmm, vagy mm-hmm. mint ahogy lehet látni, itt néha feltűnik egy-egy ilyen, úgy néz ki, mint hogyha tudatosan szétroncsolt testű ember lenne, olyat én nem láttam Indiában. Vannak olyanok, akik valamilyen kis dologgal megpróbálkoznak, vannak olyanok, akik megpróbálnak mondjuk eladni neked egy filléres tárgyat valamilyen forintért, vannak olyanok, akik különböző produkciókkal állnak ki útkereszteződésekbe ide-oda, de egészen extrémekkel. Tehát egyszer láttam egy körülbelül olyan 52 cm magas gyereket, nem tudom eldönteni, hogy hány éves volt, mert a szüleihez képest nem tudom egyszerűen találgatni se, hogy most 3 éves volt, vagy 7, és körülbelül 2,5 méter magasra kifeszített kötélen, merev kötélen kötéltáncolt. De úgy lépkedett rajta, mintha az egész életét ott élte volna fönt ez a pici lény.
1: Hát ez nagyon szép. Egy rövid zenét szerintem, itt Szabi hozott mindenféle jó kis indiai zenéket, gondolom klasszikust, könnyedebbet is. Jövünk vissza hamarosan.

0: Tilos Rádió FM 90.3, és a mai harmadik utas témája India, ahol Tóth Szabi járt, mint kiderült, már talán tizedik alkalommal, sok évet eltöltve, most 3 hónapot voltál ott. Hát erről a legutóbbi utazást csak el most azt hiszem átérni, hogy mennyire új élmények, vagy mi hát gondolom élmény az még a 20. útnál is lesznek olyan új élmények Indiával kapcsolatban, ami korábban nem érintett, tehát egy újabb vidék, hatalmas ország. Merre jártál most, vagy milyen célból is voltál? Ugye itt
1: Delhibe érkeztem meg, onnan Benaresbe mentem, onnan Jabalpurba, aztán vissza Benaresbe, vissza Delhi, aztán Haridvar, Delhi, onnan Hyderabad, vissza Delhi, Hyderabadból is.
0: Na, hát ez jó kis útvonal. Hát ugye tudni kell, hogy Szabin szitározni tanul már jó ideje, és hát a mesterét látogatta meg, mivel a mestere korábban meglátogatta őt, illetve minket itt a Tilos Rádióban volt ősszel egy nagyszerű
1: tényleg, ezt
0: koncert,
1: már majdnem elfelejtettem.
0: Sorozat, igen. Tehát hogy vannak, mint vannak a
1: nagyon jó
0: kedves házaspár, most a neveket hagynak ilyen kimondani.
1: Nagyon jó vannak, Pandit Rajiv Janardannak hívják a mesteremet, és Dr. Kamala Shankarnak a feleségét. Elképesztően jó érzésem az, amikor megérkezem Indiába, éjjel 2-kor beállítok hozzájuk, és akkor csináltak nekem egy ágyat, meg ott előkészítették az én fogadásomat. Tehát én tényleg a család része vagyok. Tehát ez nem úgy van, hogy én azt mondom, hogy a család része vagyok, vagy ezt úgy interpretálom kifelé, hogy a család része vagyok, hanem nekem ők is a szüleim, az ő szülei nekem a nagyszüleim, ami abban is megnyilvánul, hogy például, hogyha vonatozom, akkor mindig bejelentkezem, hogy most indult el a vonat, elértem a vonatot, már nem kell izgulni, most érkezett meg a vonat, mert hogy...
0: Tehát ők a te indiai családod mindenképpen, igen, lehet ezt mondani, igen, amikor igen. Indiában tartózkodsz,
1: igen,
0: akkor
1: csak nagyon fel van turbozva az egész érzelmileg is, meg családilag is, hiszen nem csak arról van szó, hogy van egy mesterem, és van a felesége, és nekik vannak a szüleik különböző városokban, hanem például azok az emberek, akikkel együtt tanulok a mestertől, azok engem testvérüknek tekintenek.
0: Tehát rögtön belecsöppensz egy ilyen hatalmas indiai családrendszerbe, egy ilyen klán. Hát ez hatalmas segítség lehet, gondolom, egy külföldinek Indiában, tehát hogy otthon érezze magát.
1: Igen, és nagyon, nagyon különleges is. Tehát valami olyan szerencsém volt ezzel, vagy olyan áldott helyzetben vagyok, ami tényleg ritka. És Nem csak azért, hogy mit és hogyan tanulok, hanem hogy milyen helyzetből és milyen aspektusból szemlélem én Indiát. Tehát azért teljesen más, amikor egy ilyen családi rendszerbe érkezem meg, hát és az a családi rendszer eleve egy sokkal bensőségesebb viszonyban van, mind a kultúrával, mind pedig az egész társadalmi szövevénnyel. És hogy ebbe így visznek bele, leginkább ugye a zene oldaláról, de hát nem csak zenészek vannak ebben benne, hiszen a zene csak egy része a közös tevékenységeknek. És akkor az volt, hogy mondjuk másnap reggeltől kezdve, fölébredéstől kezdve mi elkezdtünk játszani, és akkor játszottunk. Van, amikor éjfélig játszottunk, valamikor éjjel 2-ig, és az Laura úgy engedett el, azt mondta, hogy csak akkor mehetek most Indiába, hogyha legalább két új rágát megtanulok. Most az első nap tanított nekem Guruji, így hívom a mesteremet, 2 új rágát, azt hiszem 7 kompozíciót 3 különböző ritmusban. Az egy elképesztő mennyiségű információ meg zene. És akkor meg is írtam Laurának, hogy na hát akkor ez kipipálva, úgyhogy akkor jöjjek-e vissza. De hogy a hallgatók nem tudják, hogy nekem el volt törve a kezem ősszel, és 2,5 héttel az utazásom előtt vették le a gipszet. Hát nagyon furcsa állapotban volt a gipsz alatt a kezem, és hogy az is volt az egyik célja, hogy valamilyen módon így rehabilitáljam a kezemet egy teljesen más közegben.
0: Erre a legjobb szitáron gyakorolni 24
1: igen,
0: órát.
1: Igen, a legjobb sok ilyen finom motorikát használni, és az egész utazásom is úgy volt felépítve, hogy az első koncert meghívásom az január 16-ára szólt, és én december 14-én mentem ki, tehát volt egy hónapos edzőtábor előtte, amire utána, mint később kiderült, most, hogyha elmondom, akkor úgy néz ki, hogy még a koncertezés is szépen föl volt építve, mert először zenekari koncertek voltak, aztán egy duó koncert, és onnan kezdődtek a szóló koncertjeim, tehát még az is így segítette a visszatérésemet a zenei világba.
0: Hát nyilván tudta a Guruji, hogy áll a kezed, és ő is ennek megfelelően esetleg irányított azokat a dolgokat, nem?
1: Ezt nem tudom.
0: Nem tudom,
1: tudom, ilyesmiről nem beszéltünk, tehát amikor érted, zenélés van, akkor zenélés van, és hogy állandóan újabb és újabb ötletei vannak. Nagyon nehéz elmondani, hogy milyen az, amikor az embernek egyetlen egy dolog tölti ki az életét gyakorlatilag 100%-osan, és nagyon nehéz fölfogni és megérteni, hogy milyen az, amikor egy egész életet élsz le így. Hadd mondjak erre egy példát. Benárezben van az én mesterem feleségének a mestere, akit úgy hívnak, hogy Pani Csanulal Misra. Ő 74 éves, és legutóbb egyébként szerettem volna elhozni őt Magyarországra, és az utolsó pillanatban lemondta. Nem is értettem, hogy miért, és így mondott ezt, és kint kiderült, hogy azért mondta le, mert úgy érzi, hogy ő már elég idős ahhoz, hogy egy ilyen hosszú utat bevállaljon, mert mi lesz akkor, hogyha valami baj történik, és mondjuk meghal idegen földön. De nem is ezt az aspektusát szerettem volna elmondani neki, hanem megkapott egy nagyon magas állami kitüntetést, amit úgy hívják, hogy Padma Bhushan díj. Az egy cím. Tehát innentől kezdve őt Padma Bhushan Pandit Csanulán. Igen, igen, valami ilyesmi. És amikor ezt megkapta, akkor elmentem hozzá ilyen kis virággal, meg édességgel, hogy örvendezzünk együtt. Egyébként azon a fényképalbumon, amit erre a beszélgetésre csináltam.
0: Igen, Szabi felrakott egy fényképalbumot, amit meg lehet találni.
1: Ott megvan ennek a bácsinak a fényképe is, amint ilyen furán itt ülünk együtt. Szóval ez a Pandit Csanulal Misra elhívott magához, hogy el tudnék-e jönni másnap, hogy úgy, hogy nincs ott más. Mert hogy szeretné segítségemet kérni.
0: Négy szem közt akar veled beszélni.
1: Persze. Úgyhogy elmentem a megbeszélt időben, és akkor elém rakott ilyen papírokat, hogy olvassam már el, hogy mi van rájuk írva. És kiderült, hogy ezek a papírok, amiket az indiai állam küldött neki, hogy különböző infokat kérjen ehhez a címhez. Tehát ő már megkapta ezt a kitüntetést, de ahhoz, hogy átadják, ahhoz le kell adni ilyen életrajzi adatokat, bankszámlaszámot, fényképeket, ezt-azt. És akkor értettem meg, hogy ez a bácsi annyira a zenélésben élte le az életét, hogy ő nem tud írni és olvasni. És nálunk az, hogyha valaki nem tud írni, olvasni, az egy ilyen nagyon lesajnálós, negatív dolog. De ott az adott helyzetben olyan felemelő érzés volt ez, hogy annyira egy saját zenei világban él benne, és annyira...
0: De megmondom, hogy a zenének egy professzor közben.
1: Igen, tehát annyira kifinomult zenei világban él, hogy abban így nem türemkedett be olyan világi dolog, mint például a betűvetés. És ilyen zenészből sok van. Nem azt jelenti, hogy a zenészek azok nem olvasottak és alul műveltek. Nem, de hogy van egy olyan zenész generáció is, vagy nagyon sok olyan zenész van, aki csak a szakmájának él.
0: Na, hát itt a zenéről tudnánk beszélni nyilván órák hosszat. Beszéljünk egy kicsit a városról. Delhi, ugye ott voltál, az volt a bázis. Delhi vagy új Delhi, vagy mit képzeljünk el, itt legyünk egy kicsit ilyen turistás.
1: Mit képzeljünk el?
0: Hány millió, meg nem tudom.
1: Hát lehet mondani ilyen számokat, de igazándiból szerintem nem. Mondok egy másik aspektust. Azt kérdezte egy hallgató a cseten, hogy mi van messzebb, a Hold vagy India? Erre tök egyszerű válaszolni, természetesen India van messzebb. Azért van messzebb, mert a Hold az egy teljesen üres vidék, azt mi találjuk ki azzal, hogy milyenné tesszük. India pedig egy teljesen más kultúra, amit vagy megértünk, vagy ahogy mondtam korábban, beletörik a lelkünk vagy a bicskánk. Tehát India ilyen szempontból messzebb van, mint a Hold, és nehezebb is megérteni. Na most, hogyha túlteszed magadat ezeken a kellemetlenségeken, ami elsőre ér általában, amikor beutazol egy másik világba, és megpróbálod pozitívan, meg a lehető legkönnyedebben fölfogni azt, ami történik, és nem háborogni a különbözőségen, hanem mondjuk örülni neki, nevetni vele, vagy úszni vele, akkor nagyon könnyű megutazni ezeket a világokat. Nagyon könnyű, de amikor először voltam Indiában, és föltettek egy hasonló kérdést, akkor azt mondtam válaszul, hogy India körülbelül 2-3-szor olyan messze van, mint Marokkó.
2: És voltál olyan országban,
1: voltam olyan országban,
2: ami még messze van mentálisan, fizikálisan.
0: Hát persze, az Fázisföld, nem?
1: Nem, az közelebb van, egyértelműen közelebb.
2: Hát ez egy holland kis gyarmat volt.
1: Egyértelműen közelebb van. Eddig India volt a legmesszebb kulturálisan, meg érzetben, azok közül, az országok közül alutaztam, de...
0: Na és akkor Indián belül, mert ugye ott is hát egyrészt nagy távolságok, nagy különbségek, sok-sok kis királyság volt ott, ezek gondolom, ezeknek vannak még mai napig nyomai állam alakulatokban.
1: Persze, hát Indiát azért úgy képzeljétek el, hogy akkora, mint az európai kontinens. Abba azért minden belefér.
0: Tehát csomó rengeteg
1: elképzelés, kis háború itt, kis konfliktus ott, mint ahogy itt Európában is megtörténik. Talán annyi segítségem van, ami megint egy hallgatói kérdés, hogy egyre könnyebben tudok kommunikálni hindi nyelven, ami egyébként teljesen mesterséges nyelv. Tehát, hogy Indiában sem beszélik sokan, de mondjuk egy 700 millió ember azért megérti.
0: Ez mit jelent, hogy mesterséges nyelv? A többi létező indiai nyelv jutnak
1: össze. Ki lett találva. Tehát amikor Indiát elkezdték összerakni, akkor megpróbáltak fölturbozni, megpróbáltak létrehozni egy olyan nyelvet, amelyik lehetne Indiának a lingua francája, hogy egy olyan kommunikációs nyelv, ami kiválthatja az angolt.
0: Ez mikor járunk? Ez most a múlt században, vagy ez régen?
1: Hát a múlt században turbozódott fel ez a folyamat. Nem azt jelenti, hogy ennek nem volt nyelvi rendszere.
0: De előtte milyen nyelv volt? Akkor nem hindi nyelv
1: volt? Hát 350 éven keresztül leginkább az angol volt az a közös kommunikációs nyelv, amit megpróbáltak rákényszeríteni Indiára, de ez nagyon elviszi politikai irányba, és én inkább a kultúráról szeretnék majd, vagy a kultúroldaláról szeretném megközelíteni, mert amikor én először jártam Indiába, illetve amióta én Indiába járok, azóta gyakorlatilag nem csak az összes prekoncepcióm, de az összes első élményem is rendszerint át lett írva, és kiderült, hogy ez nem is úgy van, és nem is arra, és nem is akkor. És azért ez egy nagyon, nagyon különleges élmény, és hogyha ezt nem veszem könnyedén, akkor ebbe is könnyű beleroppanni, hogy ilyen változékonynak, vagy ilyen sokféleképpen értelmezhetőnek látom ezt a világot, Indiát magát.
2: Na de ez mit is jelent, amit most mondtál, hogy az első élményeid újraíródnak egy-egy új utazás során?
1: Igen, de mondok teljesen konkrét dolgot. Igen. Hogyha valaki elolvassa a National Geographicot, akkor ott az van benne, hogy az indiai taxisoknak az egyik trükkje az, hogy egy adott ponton megkérdezik, hogy balra vagy jobbra, és ott le is volt írva, Ódelhibe menő taxisok meg szokták kérdezni, hogy a Lalkila vagy a főút felé menjenek egy adott kereszteződésben, és ez egész csak egy trükk. Csak az, hogy utána azt mondhassák, hogy te döntöttél így, és emiatt kell neked többet fizetni. Aha, ez nagyon jó, de ez egy kicsit beteges hozzáállás, egy kicsit rosszul értelmezi, vagy kicsit negatívan próbálja értelmezni az eseményeket. Például annál az útkereszteződésnél azért kérdezik a taxisok, hogy balra menjenek, vagy egyenesen menjenek tovább. Az egyik út, a balra lévő út ugyanis rövidebb, de általában csúcsforgalom van, tehát nem lehet haladni, beáll a forgalom. A másik út az hosszabb, viszont ott lehet haladni. És hogy itt jön be a nyelv, hogyha nem tudsz velük kommunikálni, akkor nem tudsz föltenni kérdéseket. Vagy föl tudsz tenni kérdéseket, de nem érted a választ. Uh-huh. Mert mondjuk angolul valamilyen szinten
0: az angolul értenek. Kommunikációt kérdezik, hogy a mestereddel hogy kommunikáltál vele angolul, ugye?
1: Hát zeneileg kommunikáltam, zeneileg, de igen, tehát ő beszél angolul, de hát most már egy ideje hinglis a kommunikációs nyelve, tehát hogy azt a nyelvet veszük elő, amelyik a legpraktikusabb az adott helyzethez.
0: A kifejezések és a többi.
1: Igen.
0: Teljesen.
1: Igen, tehát hogy az oktatási rend, az oktatás nyelve az angol alapvetően. Uh-huh. Viszont elég alacsony szintű az angol oktatás, és ezt látom egyébként India egyik legnagyobb problémájának, hogy mintha nem lenne anyanyelve egy csomó embernek. Ez egy nagyon erős mondat volt, és elnézést kérek mindenkitől, akit ez sért, de szerintem nagyon nehéz anyanyelv nélkül beszélgetni anyanyelv nélkül, mélyeket gondolni, hogyha nincs a nyelvnek egy olyan mély struktúrája a fejedben.
2: De én erről pont azt gondoltam, hogy ugye van ez a hindi, van ez az angol nyelv, ami Indiában megjelent, de közben több száz tartományi és helyi nyelvjárás van, amit ugye ezekkel a nyelvekkel megpróbáltak egyesíteni. És hát azokkal mi a helyzet? Hát nem az ő, az az ő anyanyelvük, azok a kis
1: de, lokális nyelvjárások. De így van, de van a lokális nyelvjárás, van még erre rakodik rá mondjuk a hindi, meg az angol, úgyhogy alapvetően 2-3-4 nyelvet mindenki beszél, ráadásul ugye ezek a nyelvjárások olyanok, mint mondjuk a szláv nyelvek. Tehát a csehek azért megértik a szlovákokat, a szlovákok megértik a lengyeleket is, tehát van egyfajta áthallás, és van egyfajta nyelvtani és szóhasználatbeli azonosság a nyelvek között.
2: De olyannyira, hogy az egész országban, mert azért amikor tanítottak...
3: Szerintem ezt nekünk nehéz elképzelni itt Magyarországon, tényleg, mert hogy itt egy nyelvű ország, de hát ugye én hallottam, hogy például Ukrajnában is ez megvan, hogy egy földrajzilag így változik, hogy mennyire keveredik az ukrán az orosszal, és így, szóval így úgy is használják a tévében, föltesznek egy kérdést ukránul, és mondjuk nem tudom, válaszolnak rá oroszul, és senkinek nem okoz gondot. Na, szóval Indiában gondolom ugyanez van, tehát hogy beszél mindenki, ahogy ért.
1: Igen, igen.
3: Ugye? És akkor ezért nincs egy anyanyelve, nincs egy kultúrához való kötődése? Hát jó, értem, hogy erre gondolsz? Tehát, hogy megszakadtak ezek a sok száz éves, ezer éves kulturális láncok? Vagy ez most...
1: Úgy kell ezt érteni, hogy amikor megpróbálsz valakivel beszélgetni, akár az anyanyelvén is, ez a beszélgetés, ez nagyon könnyen belefut egy határba, ahonnan kezdve nincsen tovább beszélgetés. Vagy visszafordulsz, tehát egy bizonyos mélységen túl nem tudsz beszélgetni az emberekkel. És ennek sokat indiaiakkal is beszéltem
3: erről. Felszínes dumák mennek mindig, ugyanazok.
1: Igen, de nem jó szó felszínes, mert akkor nagyon európai féleképpen szeretnénk megérteni. És szerintem tök fontos, hogy Indiát nem lehet európai fejjel megérteni. Nem lehet hasonlóságokat keresni Indiában meg Európában, azért nem lehet, mert Indiában gyakorlatilag minden más. Tehát ránézésre az a kultúra, ennek a kultúrának egy testvére, valójában minden egyes aspektusa más. Tehát ahogy itt ülünk a stúdióban, ott is van ilyen stúdió, csak más a keverőpult, más az ember haja, más a nyelv, más a bőrszíne, más a szemüvegkerete, más a fejhallgatója, más monitort néz, más nyelven fut rajta a dolog, más a szag, mások a színek. Minden egyes aspektus más. És ettől azért van egy űrutazás jellege az egésznek, és ez emiatt azért benne van az is, hogy simán lehet, hogy az egészet csak álmodtam, vagy minden egyes állításomban tévedek. De ez egy nagyon fontos érzés az életemben. Most is, amikor visszaérkeztem Budapestre, amikor kiszálltam a repülőből, akkor úgy éreztem, hogy nem is voltam Indiában, hanem csak így kigondoltam az egészet. Tehát olyan mértékig különböző a két világ, hogy...
3: Ez mint gondolat, ez nagyon szép, de közben ugye India az nagyon is reális valóság, sőt egyre inkább az lesz. Ez meglepett, amit mondta itt az oktatásról, mert hát éppen ellenkezőleg azt hallani, én legalábbis azt érzem, hogy ez nem így van, hogy akkor India pont az oktatás miatt nagyon följövő világhatalommá kezd lassan válni a legelmaradottabb országból. Lassan bekerül a legelitek.
2: De nem az van, hogy ez is csak egy része.
1: De szerintem úgy van, hogy igen, az oktatásnak egy része. Indiában ugyanis egy nagyon furcsa dolgot fogok kimondani, fajnemesítés folyik.
3: Na ezt fejtsd ki.
1: Indiában ugyanis fajnemesítés folyik.
3: Na ezt fejtsd ki. Légy szíves.
1: Indiában ugyanis az, hogy létezett egy kasztrendszer kimondottan és kimondott szabályokkal, ami egyébként nálunk is van, tehát nálunk sem házasodik a jogásznak a fia a traktoros lányával, vagy nagyon kicsi az esélye, ennyi esélye Indiában is van. Tehát Indiában azok, akik bizonyos szakmához, oktatáshoz, papsághoz és így tovább kötöttek, azok a kaszton belül bizonyos elvek alapján szervezett házasságokat hoztak létre. Ezek a szervezett házasságok, ezek egyfelől...
3: Ez mindenütt így van egyébként arab világban is, és a többi persze, nem olyan meglepő.
1: Igen, igen, csak hogy amikor ezt évezredeken keresztül tudatosan viszik véghez, akkor ez törvényszerűen, hogyha elegendő mennyiségű ember van, törvényszerűen együtt jár azzal, hogy bizonyos aspektusai az embernek kifinomodnak. Tehát például, amikor Indiát szegénynek mutatják be, akkor elfelejtik, hogy van egy elképesztően gazdag rétege, ami mondjuk 300 millió ember. 300 millió ember. Nem tudom, hányan élünk Európában, de hogy ez egy nagyon nagy szám. Igen, hát olyan 1 milliárd 170 millió szerintem.
3: Akkor ilyen nagyon erős gazdag és középosztályban, Indiában?
1: Igen, nagyon erős és nagyon jól gondolja a saját világát. Uh-huh. Tehát amit mi megvetendő kasztrendszernek tekintünk, az egyszerűen a társadalmi túlélésnek ott egy bizonyos kitalációja, egy formája, és mondom, én úgy gondolom, hogy itt is ugyanolyan kasztrendszer van. Szóval itt is ugyanolyan kasztrendszer van, csak nem beszélünk róla.
3: És akkor, hogy elit egyetemeken folyik az oktatás. De ugye hát arról lehet hallani, hogy azért a több évezredes tradíció után most azért ez a kasztrendszer nagyon erősen bomlik, hogy ez... És hogy ez egy túlélési záloga gyakorlatilag Indiának. Sőt, ugye hallani mostanában a muszlim lakosságnak a másodrendű állampolgárságáról, meg...
1: Én annyira nem érzem. Nem érzem ezt. Ráadásul, hogy az én tapasztalatom szerint a muszlim kisebbség, ami
3: szintén azért
1: 200-270 millió ember körülbelül, az egy nagyon jó levelt, nagyon kedves, nagyon tiszta, nagyon jó szándékú emberek gyülekezete. Mondom, az én tapasztalatom szerint, tehát én többször laktam muzulmán környéken, és mindig a legjobb volt ott lakni.
3: Elkülönülnek az ilyen környékek?
1: Tehát nem, ezek így egybe folynak, de hogyha például fölvettem az egyik reggel, egyik zenét, amit fölvettem, van valami Benáreszi reggel, vagy valami ilyesmi.
3: A Riksa haza?
1: Nem a Riksa haza, nem a másik.
3: Varanázi.
1: Igen.
3: Igen.
1: Mindjárt meghalljátok, hogy miért kértem, hogy rakja be ezt. Step.
3: Indiai háttér zajok.
1: Igen, ez a hajnal. No, ez volt nekem mindig az ébredésem.
3: Ez ilyen 5 óra, vagy ez
1: nap, mennyi? Napfelkelte előtt. Hát ez változik az ideje, és napfelkelte előtt azért egy ilyen imára ébredni, az egyfelől felemelő, másfelől meg nagyon az arcbarugás hangulata van.
3: Ez így hangszorokon.
1: Igen. És valami miatt, amikor direkt ezért fölkeltem még korábban, hogy fölvessem, nem kapcsolódtak be a többiek, de gyönyörű, amikor így interferálnak ezek a hangok. Igen. Általában nem...
3: Ez élő éneklés egyébként?
1: Ezek élők, igen, élőben mennek. És mielőtt Indiába mentem volna, nagyon rossz élményeim voltak Marokkóban, amit buta fejjel tudatlanul a muzulmánsággal azonosítottam, és szerencsére ezt a prekoncepciót teljes mértékig sikerült átírni Indiában.
2: Tehát muzulmán és muzulmán között is van különbség.
1: Persze, ember, mindenütt emberek vannak, ilyen is olyan emberek.
2: Nekem ezzel a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban, meg a nyelvi sokszínűséggel kapcsolatban a helyi tévék, rádiók használata érdekelne. Mert
3: filmekről ugye tudunk, hogy pár ezer film készül egy évben, tehát de minden napra.
1: Sokkal több film készül, a pár ezer film készül konkrétan Bollywoodban. Bollywoodban, de van még ott Tollywood, Lollywood, tehát több filmipari nagy központ is van.
2: Na és hogy ezek hogyan férnek meg egymással? Mondjuk, mert hogy ugye ez Észak-India, Dél-India, vagy Kelet-India, vagyis nem
1: melyik
2: nyugat.
1: Hogyan fér
2: hát ez a háromféle, mondjuk, hogyha már csak erről a filmkészítésnél tartunk, ez a háromféle stúdió munkája. Együtt mennek egy mozikból? Ez a Loli, Toli és Boli?
3: Milyen nyelven, ugye angolul, hindiul?
1: Hát úgy van, a nagy sikerű filmeket megcsinálják északi és déli változatra is, de alapvetően a déli filmek, azok a déli hangulatot, déli színésznőket, déli kultúrát tükrözik vissza, és ezért egy kicsit idegenülhatnak északon, és ugyanilyen az északi filmek délen. Hát valami ezt áttöri, de például egyszer néztünk egy filmet együtt a mesteremmel, elmentünk moziba, egyszer volt ilyen, hogy egy új Amitabh Bachchan filmet megnézzünk. És ez az új Amitabh Bachchan film abban különbözött, hogy ez tulajdonképpen a Keresztapának volt egy indiai feldolgozása, nem volt benne táncbetét. Ez a film végig komolyan vette magát. Végig komolyan vette magát, és akkor értettem meg, hogy basszus, de mi ezt csináljuk? Mi mindig komolyan vesszük magunkat, és sosem gondolunk arra, hogy bármelyik pillanatban az élet hozhat egy teljesen más szituációt. Engem erre tanított meg a hindi filmművészet, a hindi
3: szóval milyen volt a mozi? Tehát ház volt, és akkor hogy az emberek néztek egymásra, hogy most még kimaradt a táncbetét?
2: Vagy ez melyik moziban volt? Voltak majmok
1: ez a moziban? Ez a Pria moziban volt, és nem, majmok nem voltak. Ezek tök jó kis mozik, ezek... Figyelj, Indiában minden megtalálható, ami itt. Tehát például Delhiben 14 IMAX mozi vászon van pillanatnyilag.
2: Tehát, hogy egy van.
1: Tehát, hogy elég jól el vannak látva.
3: De hát járnak is az emberek mozikban.
1: A kultúra minden hozadékával, és van Indiának egy olyan része, amit általában nem szoktak reklámozni. Nagyon-nagyon menők az újra feldolgozott, vagy újra használható a foszilisnek az ellentéte, micsoda?
3: Hát én nem tudom, most hova tévedtünk, hirtelen milyen
1: területre. Az a lényeg, hogy India java része újra felhasználható fűtőanyagot használ, újra termelődő fűtőanyagot használ. India java részében nagyon-nagyon erős a napelem használat, mind a vízmelegítés, mind effektív a napelemmel, a napenergiával való áramtermelésben, és ez nem csak azért van, mert Indiában sokat süt a nap, hanem ez egyszerűen egy szemlélet kérdése. Tehát én ott láttam először napelemmel működő közhasználati tárgyakat, mint például mondjuk...
3: De várj, most arra gondolsz, hogy az elmúlt, nem tudom...
1: Parkolóra, vagy közvilágítás, aminek a tetején igen. van napelem, nappal gyűjti az energiát, este pedig világít. Ugyanilyen a tehénszar. Tehát az, hogy a tehénszart használják fűtésre, azt használják főzésre, az egy megint egy újra termelődő anyag, ami elég kevéssé szennyezi a környezetet. A maga szaros valójában, csak fura kimondani, hogy tehénszart használnak a főzésre, és...
3: Nyilván teheneket egyébként is akkor szóba kell hozni, hogy mi újság a tehenekkel.
1: A tehenek köszönjük szépen, nagyon rosszul érzik magukat szerintem a városban, de hát...
3: És a városban vannak? Ott vannak Delhiben, ott vannak minden városban?
1: Szerintem könnyebb nekik a városban.
3: Északon és délen egyformán vannak mindenütt tehenek? Vagy ez... tájegységtől is függ.
1: Mindenütt vannak egyformán tehenek. Most beraktam azt a képet, ahol egy konkrét kakifal látható. Előtte Google a kakifal őrizője.
2: De ezt árusítják?
1: Igen.
2: Leugranak néhány.
1: Ha megnézitek ezt a fényképet, akkor ilyen kis darabok látszanak, hogyha ránagyítotok, akkor egy-egy darabon egy-egy kéznyom van. Praktikusan, tehát egy golyót gyúrnak meg, rányomják a falra, leszárítják, és egy ilyen lepényke ez egy rúpiába kerül, van kisebb fél rúpiás is, és hogy gondolom, hogy nagyon jó a fűtőértéke, mert mindenki ezt használja, igen, és sokkal jobb, mint hogyha fát vágnának ki.
2: De volt, hogy reggel a kávéthoz leugrottál egy kis kakiér, de csak felet vettél, mert ugye csak egy kis kávét csinált.
3: Nem, képen egy tüzéptelep látható.
1: Igen, valami olyasmi, és hogyha hát, hogyha látjátok, ott van maga a gyár is.
3: Éppen készül ott egy tehén.
1: Nem, hát én nem használom ezeket, hanem én már effektív megveszem a kávét.
2: Tehát ott mondjuk a kávézás kultúra...
3: És akkor, akkor meg kell kérdezni, bocsánat, valamit, hogy akkor ez, amikor meggyújtod, akkor milyen illata van?
1: Hát szárított fű.
3: Szárított.
1: Szárított fű. Igen. Fű. Igen, tehát azért gondolod, hogy mit teszik a tehén. A tehén nem...
3: Na, de várj, mit teszik a tehén a városban?
1: Hát ugyanazt a tehén nem válik húsevővé azért, mert a városban él.
3: De ott kap kaját, vagy ez
1: hát például én rendszerint összegyűjtöttem, szelektíven gyűjtöttem a hulladékaimat, és a növényi maradványokat, azokat mindig kivittem a tehénnek. Tehát tudod, ami meghámoztam
3: a növényeket. Találkoztál?
1: Kiraktam egy helyre az útra, amit tudtam, hogy ez egy olyan út, hogy ott arra így szoktak járni tehenek. Meg hát a tehenek leginkább az út szélén sétálnak, nem az út közepén, mert ott rájuk dudálnak. És azért, hogyha az út szélére kirakod, hogy idő múlva meg fogja találni, vagy egy tehén, vagy egy majom.
3: Uh-huh. Még egy kérdés a tehenekkel, hogy ez egy olyan hagyomány, ami élni fog mondjuk 100 év múlva is, szerinted?
1: Tudod, ezt én honnan tudjam. Figyelj, hogy visszatérünk rá, jó? 100 év múlva leülünk és megbeszéljük. Ez nagyon régi dolog Indiában.
3: És ez ott ez az olyan, hogy dolog. Ott ez van, szóval, hogy ez úgy senki nem gondolkodik. Igen, adom, hogy ez most mi is itt tehenek egy más kicsit, kicsit szóval,
1: sek, kicsit sekélyes.
3: Nem mosolyognak magukon, esetleg a magasan iskolázott elit.
1: Nem, nem. Sőt, én azt mondom, hogy az egyik legjobb dolog Indiában az, hogy, hogy India nincsen így lebetonozva, mint mondjuk Budapest. Tehát Delhi nincsen így lebetonozva. Ettől sokkal vitálisabb maga a városi közeg is. Tehát például Paharganj, ami egy olyan körzete Delhinek, ahova mindig a turisták megérkeznek. Tehát amikor a reptéren kiszállsz, az első dolog, amit megkérdeznek tőled, hogy Paharganjra akarsz-e menni. Hogyha Paharganjon valaki fölemeli a tekintetét, így végignéz a fő utcán, akkor biztos, hogy 20-30-50 sast látni fog. Amint repülnek ott a Paharganji központ fölött. Tele vannak a városok sassal.
3: Együtt élnek az emberek és az állatok.
1: Igen, igen. És hogy ahogy itt fölraktam erre a képválogatásra kutyát, mókust, majmot.
3: Ez kutya elég vírhes.
1: Igen, hát ez egy ilyen kutya, direkt azért fényképeztem el, mert olyan kis szomorúan nézett ki. De például van egy pár kép majmokról, aminek az az érdekessége, hogy amikor az első szóló koncertem volt a Sankat Mochen templomban, ami Benaresnek a leghíresebb, illetve Indiának a leghíresebb Hanuman temploma, ami ugye majomisten temploma, akkor aznap, amikor készültem erre a koncertre, tehát a koncert napján, oda gyűlt egy csomó majom a szobámhoz, a szobám köré. Tehát itt van két fénykép, hogy itt négy majom van, aztán meg ugye a következő fényképen egy egész 15, majom csorda, hogy nagyon megdöbbentő volt úgy gyakorolni, szitározni, hogy ahogy fölnéztem, ott lógtak be a rácson, így belógatta a kezét, és néztek engem. És ennek a templomnak, a Sankat Mochen templomnak a főpapja volt, aki meghívott, akinek a fényképe szintén itt van valahol egy kicsit arrébb, egy ilyen idős bácsi fehérben, ősz bajusszal, ősz hajjal. És játszottam egy rágát, és amikor befejeztem, akkor iszonyú sívítozás lett, és elkezdtek oda gyűlni a majmok. És hát ez egy ilyen nagyon furcsa jel, meg nagyon furcsa érzés, és van ez az aspektus a Indiának, ami nehezen átadható, nagyon különleges élmények sokasága. Mint például ez, hogy egy a majomisten főtemplomának főpapja házában játszom, és oda gyűlnek a majmok. És hogy ez így elmondva olyan, hogy hát igen, jó, hogy ezt tenni, de magát ott átélni ezt, ez mindenkinek. De mondok még egy ilyen zenés dolgot. Én nem akartam hangszereket vásárolni, de például Saraswati Puja, a Saraswati az a zenének és a művészeteknek, meg a tudományoknak az istennője. Saraswati Puja az ő legnagyobb ünnepe. Ez egy egész napos ünnep, tehát több napos, de van egy fő napja, ami az ünnep. És azon az ünnep napon én sétáltam a benáreszi sikátorokban, és találkoztam egy angol barátommal, és kérdeztem, hogy mit ácsorogott a semmiben, mert láthatóan így csak így ácsorogott. És azt mondta, hogy van neki egy szurbahárja. A szurbahár az a szitárnak egy
3: nagy testvére.
1: Egy nagy testvére. Mindjárt berakok nektek egy fényképet erről, hogy néz ki ez a szurbahár.
3: Egyből meglátott téged, hello Szabi.
1: És azt mondta, hogy az a fő probléma, hogy neki van egy zseniális szurbahárja, és túl kell rajta adnia, mielőtt visszamegy, és hogy meghasonlott, mert nem akarja csak egyszerűen berakni egy boltba, és nagyon szeretne valakit találni, aki úgymond megérdemli ezt a hangszert. És amikor ezt így kimondta, akkor azt mondta nekem, hogy neked van már szurbahárod?
3: És
1: akkor így, tudod, ilyen kicsit bizsergető érzés volt. Azért mégiscsak a zene istennőjének az ünnepén egy ilyen különös dolog, úgyhogy elmentem hozzá, és megszólaltottam a hangszert. Hátborzongatóan gyönyörű hangszer. Hátborzongató hangja van. Tehát képzeld, hogy a szüleim, akik a mai napig nem tudnak igazándiból mit kezdeni velem, játszottam nekik, és az apukám is, meg az anyukám is így szétolvadt. Erről a hangszerről raktam föl most képet, most már a második már működik. És akkor vettem egy szurbahárt annak alapján, hogy milyen jelekből rakódott össze, és milyen módon került hozzám ez a hangszer. Na most ilyen élményekből, mint ez, amit itt nagy nehezen megpróbálok elmesélni, mert leginkább ugye az érzelmi tartományban van.
3: Lehet, persze.
1: Ilyenekből rengeteg esett meg velem Indiában. Nagyon-nagyon sok.
2: De ez a mesés Indiának a lényege, nem? De?
3: Belerak téged a mesébe. A vendégünk itt a harmadik utasban, aki zene, és akkor hamarosan jövünk vissza Indiáról beszélgetni tovább.

0: Tilos Rádió FM 90.3, harmadik utas Indiáról, Tóth Szabi vendég, műsorkészítő társunk, akit faggatunk most mindenféle dologról, és hát egész interaktív, meg multimédiás, nem is tudom, hogy mondjam a műsor, mert interaktíven majd úgy tehetjük esetleg, hogyha betelefonáltok, ha van valamilyen kérdésetek, 2 15 37 73. Szabi rak föl mindenféle képeket a chatfalra, úgyhogy lehet vizuálisan is követni a dolgot. Hol is jártunk, vagy hol folytassuk?
1: Csomó kérdést föltettek a szurmáról. Hát,
0: ugye ez a nagy szitár.
1: Igen, tehát ez a szitárnak a mély hangrendű változata, és nagyon az, hogy belefutottam, és elfogadtam ezt a kihívást, hogy igenis lesz egy szurbárom, ez azt jelenti, hogy egy ilyen 17 kilós dolgot így magam mellé vettem. Mm-hmm. Egy hatalmas jószágot, tehát 180 cm magas tokkal együtt az egész, tehát egy gigantikus jószág. Ez például azzal járt, hogy ez lett a podgyászom, tehát ez az egyetlen podgyász, amit föladhatok, és minden mást bele kellett gyömöszölnöm a kézi podgyászomba. Ami egyébként érdekes módon elég könnyen ment, illetve kellett adnom hangszereket postán.
0: Már mondtuk többször, hogy több hónapig voltál kint.
1: Igen, hát, hogy... igen. És képzeljétek el, hogy életemben először a hazaküldött szitár el volt törve.
2: Ne.
1: De bizony, ráadásul olyan módon volt eltörve.
2: Hát a pesti szitár szerelők azt hiszem most nincsenek itt.
1: A pesti szitár szerelők igen, nem annyira menők. Nagyon fura módon tört el a szitár, úgy tört keresztbe a tök része, hogy nem tudtam rájönni, hogy mi történhetett vele.
0: De ez a szurbahár, vagy ez a...
1: Nem, ez a szitár.
2: Ez a te saját szitárod, ugye, amivel felszoktál lépni.
1: Ez az életem szitárja, tehát legszebb hangú hangszer.
2: Hát ezt a drámát nem mondtad még el nekünk. Mi van most a szitároddal? Hogy van a szitár?
1: Hát most itt van egyébként a képe, hogy mi történt vele. Megmutatom a csetelőknek is, hogy milyen, amikor eltörik egy szitár. Hát ez, hát most arra vár, hogy legyen valami megoldást. Egyébként vasárnap az adásomban beszéltem a hallgatóknak erről, és akkor egy hallgató mondta, hogy lehet, hogy ismer valakit, aki ki tudja majd vinni. Ez egy olyan törés, amit itt nem mernék megcsinálni,
2: az egész tököt újra kell cserélni?
1: Nem hiszem, ezt csak össze kell rakni. Az a megdöbbentő, hogy mikor föladtam ezt a hangszert, akkor azzal nyugtattak.
2: De a kemény dobozban meg minden, ami az övé.
1: Persze, abszolút. Azzal nyugtattak, hogy ne izguljak, hogy a hangszer készítője is, meg egy zenész barátom kint, aki 30 éve szitározik, azt mondta, hogy egyébként örülj neki, hogyha eltörik egy hangszer, mert amikor hogyha a tök részét megcsinálják a szitárnak, akkor jobb hangja lesz. Úgyhogy ennek a kísérletnek vagyunk most tanulni.
2: Nem lehet, hogy a szurbahár titokban könnyen kell
1: oldalba. Megbökte.
2: Mert hogy ezek szerint most már csak szurbaháron tudsz itthon gyakorolni, nem? Vagy van?
1: Ne, van másik szitárom.
2: Ja.
0: Franyó nem szerint lehet, a Magyar nem Posta lehet. Nem az igazán jó, de hát lehet, hogy ez nem a Magyar Posta bűne volt.
1: Nem lehet tudni, hogy mi történt.
0: No, de a szurbahár jól van, nyugtassan.
1: De a szurbahár jól van, igen, szurbahár jól van, elképesztően néz ki, és hogy úgy készül, hogy mikor fogunk már együtt fellépni, meg mikor lehet kihasználni a lehetőségeit.
2: És mikor?
1: Nem tudom, lehet, hogy május 21-én, de erre majd térjünk vissza, hogyha közeledik május. Szádu, mielőtt véget ér a műsor,
2: még van, és ez egy elég hosszú. Én akkor megpróbálom körkörösen feltenni a kérdést. Egyrésztről mondtad meg, szó volt arról, hogy hányféle kultusz, vallás és hiedelem világ, és nem is tudom, hogy lehet még ezeket hívni, van jelen ebben a hatalmas országban. És ezen túl ugye ezeknek a több ezer éves hagyománya nap mint nap jelen van, és ennek az egyik legékesebb példája az, amikor az indiai jógik összegyűlnek 12 évente egy ünnepre.
0: Nagy fesztiválra?
1: Maha Kumbh Mela, úgy hívják ezt.
2: Kumbha.
1: Maha Kumbh Mela, egyszerűsített nevén Kunh Béla. Kunh Béla, igen. Úgy szoktak általában fordítani, hogy nagy agyagedény fesztivál, vagy micsoda. Hát ez egy nagyon érdekes fordítás. Tehát itt egyszerűen egy vízöntő fesztiválról van szó. Egy olyan fesztiválról, ami 12 évente van, bolygóálláshoz kötik a kezdetét, a végét. Ez egy nagy, alapvetően fürdőző fesztivál, amikor a száduk összegyűlnek India minden szegletéből. A száduk általában olyan vagy asramban, vagy magányosan elvonultan élő gyakorlók, akik ilyen spirituális praxisnak szentelik az életüket.
0: Ilyen remeték?
1: Általában remeték, de néha vannak ilyen közösségek.

0: egyszerű síva hívők, vagy...
1: Ezek mind hinduk, és... És a különböző aspektusai vannak, ennek a nágaságnak. Most próbálok visszakeresni a fényképek között.
2: A saját útjukat járják, vagy egyfajta ilyen meghatározott
1: egyház? A válaszom igen, tehát hogy a saját útjukat is járják, vagy pedig becsatlakoznak egy spirituális vezetőhöz. No és... Az, amiről meg beszélni fogok, most keresem az első fényképet, az, hogy ez most volt, illetve most van éppen ez a Mahakumbh Mela Indiában, és elmentem Haridwarba, ahol van ez a nagy összejövetel.
2: Ez hol található Indiában?
1: Ez Delhitől körülbelül 4 óra vonatút.
2: Délre?
1: Északra. Tehát ez a Ganges, ahogy leérkezik a Himalájából, ez az a vidék. Most itt egy kisvárosról van szó, mondjuk 2 milliós kisváros, vagy 3 milliós kisváros, és ide érkezik meg 12 ugye? Évente 4 millió ilyen szádó.
2: Nem mondod, 4 millió.
1: Igen. És én azért mentem el, hogy szerettem volna megérezni, hogy milyen ez, amikor ennyi szent ember, mert ennyi szent ember között biztos, hogy van olyan szent ember, aki valóban szentségként éli meg az életet.
0: És igazi jogi.
1: És mondjam, hogy annak a helynek nagyon más érzete volt, mint általában Indiának. Persze föl lehet fogni úgy is, mint turisztikai látványosság, és nagyon sokan jönnek azért is, hogy mesztelen, izmos férfiakat fényképezzenek. Láthatok majd ilyen képet is azok között, amiket fölraktam. Nágákat, illetve olyan önsanyargatókat, aki háromfajta önsanyargatóval találkoztam én, az egyik a jobb kezét tartotta fönt 20 éve, tehát magasba tartotta a jobb kezét 20 éve. Folyamatos. Volt egy, aki azt hiszem 13 éve élt szöges ágyon, és volt egy, aki több mint 30 éve, talán ha jól emlékszem, 34 éve élt, úgyhogy a bal lába a teste alá volt kötözve, tehát fél lábon állt.
2: És ez nagyon felemelő, de mi ennek a jelentősége, hogy kérdezzem már meg? Tehát ők miért teszik ezt? Ez mit bizonyít?
1: Ez egy belső út. Most amitől igazándiból érdekessé vált ez az egész utazás, a haridvári utazásom az, hogy addigra már nagyon belelendültem a hindi nyelv használatába. Tehát én leültem ezekkel a szádukkal, érzés alapján, tehát belenéztem a szemébe, és amelyik úgy éreztem, hogy valamilyen kapcsolatot hajlandó fölvenni, az elé leültem és beszélgettem velük, és azért teljesen más, amikor az anyanyelvén kezd el beszélgetni valaki, az emberrel, főleg úgy, hogy mondjuk hogy egy pár évtizede foglalkozom a hinduizmussal, meg a indiai kultúrával, és ezért, ha más nem, legalább valamilyen halovány fogalmam volt azokról a dolgokról, amikről beszélgettünk. Máshova lehet eljutni, viszont a máshova eljutás meg újabb és újabb kérdéseket vetett föl. Tehát például volt egy olyan szádu, aki 37 évig volt nága, 37 évig a Himalájában élt fönt mesztelenként, és azért adta föl a mesztelenségét, mert azt mondta, hogy gyakorlatilag a nap 22 órájában hőmérsékletfejlesztő gyakorlatokat kellett csinálnia.
0: Mert hideg volt.
1: Különben meghal. Ami megint egy nagyon érdekes aspektus, hogy egy valamit csinálsz, és azt a túlélés érdekében. Tehát ami nekünk a kis kabátunk becipzározása és az úsanka sapka fejünkbe húzása, az neki egy 22 órás processzus volt.
2: És én még mindig ez a kézföltartás, vagy ez a láb, nem tudom, ez önsanyargatás, azt mondod?
1: Önsanyargatás.
2: Az a lényege, hogy valami olyan dolog...
1: Én velük nem beszéltem, sőt képzeld el, hogy ezeket az önsanyargatókat le sem fényképeztem. Tehát egyszerűen az adott helyzetben, bár Gele Zsóka barátom adott nekem egy fényképezőgépet, hogy mindent fotózzak le, nem volt olyan, hogy ezt most akkor gyorsan megörökítem, hanem amikor velük találkoztam, akkor valahogy az összes érzékszervem arra tapadt rá, magára az élményre. Hogy minél többet így megérezzek, meg befogadjak belőle, és nem is jutott eszembe, hogy elővegyem a fényképezőgépet. Úgyhogy sajnálom, de az önsanyargatókról nincsen fénykép.
2: Azért látunk itt egy nagyon hosszú hajú bácsit, gondolom, hogy 37 éve nem vágta le a haját.
1: Hát elég régóta nem vágta le a haját, egyébként így most pont így kibontotta a haját az egyik szomszéd bácsikája.
2: És akkor itt van itt egy olyan naga, aki éppen
1: kézen áll.
2: Zombi.
1: Igen, utluti ászanának hívják ezt, amit csinál, tehát lótuszülésben való kézenállás. De ami az érdekes, az a következő kép. Rögtön belinkelem nektek a chat falra.
0: A gyűrű.
2: A bicikliző.

0: Naga, vagy nem?
1: Nem a biciklizó naga, nem ugyanez a naga, aki lótuszülésben kézen áll, utána csak így Google, és beszélgettünk. Na most a beszélgetés az azért indult el, mert megérkezett egy amerikai turista, aki ott elkezdett fényképezgetni, akit az előző képen lehet is látni, és akkor én fordítottam a turistának. És azt érdemes tudni, hogyha valaki így leül beszélgetni, akkor tök szívesen beszélgetnek bárkivel, hát mondjuk ismerik el a nyelvet, de ha csak hogy betérsz hozzájuk, és látványosságnak fogod fel őket, akkor ők is úgy viszonyulnak hozzád, mint aki egy látványosságot pózolnak. Jött. Nem pózolnak, de azt mondják, hogy akkor viszont adjál valamit hozzá, kenyeret, hozz egy doboz cigit. És ennél a lánynál cigiznek konkrétan az volt, hát ők általában jó. Nagyon sokat szívnak, tehát sívának a has is, az sívának az egyik fő eledele. Úgyhogy ő például azt mondta, hogy abból merít mindig erőt, hogyha egy kicsit elfogy az energiája, akkor has is szív, és akkor utána megint tud gyakorolni. Azért ez a lótuszülésben való kézenállás, ez nem a legegyszerűbb jó gyakorlatok közé tartozik, amit így bemutatott. Illetve hát ott éppen azt csinált, amikor én megérkeztem. Szóval az a lényeg, hogy megérkezett ez a turista, fényképezgetett, és akkor azt kérdezte a nága, hogy elkérheti-e a lány jobb kezének a hüvelykújjáról a gyűrűt. És akkor úgy fordítottam, hogy szeretné elkérni a gyűrűt, de ilyenkor mindig szoktam ilyen kis tanácsokat mellé adni, hogy nem kell feltétlenül odaadni, illetve hát, hogyha odaadod, akkor lehet, hogy meg fogja tartani. Olyan nincs, de semmi baj. Leúszta a gyűrűt, odaadta, és amikor odaadta, akkor a nága úgy nyúlt érte, hogy a bal kezével a saját farkát fogta, és a jobb kezével elvette a gyűrűt, és már láttam, hogy mi fog történni. Hirtelen elkezdte a fitymáját áttömködni ezen a gyűrűn. És így tudod, így egyfelől volt ez a nagyon erős élmény, meg volt a lánynak ez a hihetetlen döbbenet az arcán, úgyhogy ezt a kettőt figyeltem, és valóban tényleg ez egy akkora hatalmas jógi volt, hogy másodpercek alatt egy amerikai gyűrűből egy fitymá piercinget tudott csiribálni, és akkor kérdeztem a lányt, hogy visszakérjem-e.
0: Ezt láthatjuk a képen is, ugye?
1: Igen, tehát hogyha ott rányitotok arra a képre, amit belinkeltem, akkor lehet látni, hogy ott van, kérem, én igazán beszélek, bármennyire. És ezt egyébként csak azért fotóztam le, mert azt gondoltam, hogy na, hogyha ezt elmondom, akkor ezt senki nem fogja elhinni, hogyha nincs róla fénykép. És nem kérte vissza a lány, és kérdeztem a jógitól, hogy ezt most mire fogod használni, vagy mire fogja használni, és akkor ő mondta, hogy hát ez lesz majd a tisztaságom szimbóluma. És akkor még megkínált így cukros tejjel, mert cukros tejet fogyaszt egyébként csak a has is mellett, ez a két dolog adja neki az energiát, és
0: más
1: is,
0: nem a szervezetében?
1: Ő sem alszik, hanem gyakorlatilag van egy két órás ilyen furcsa meditációja, ami ilyen félálomszerű állapot, de hát ő is 10 több éve gyakorol már, tehát már ismeri ezt az érzést.
2: És apró körülményekről kérdeztetek, hogy ételt és hasist honnan szereznek a száduk, hogyha mondjuk 34 éve ballában állnak, vagy jobblában?
1: Nem tudom, hogy az étel az adomány, meg azért itt arról van szó, hogy aki 34 éve fél lábon áll, az nem használ annyi energiát, tehát nagyon
0: na jó, ez
1: nagyon sokat megspórol, nem rohan a villamos után, nem kell mozijegyet váltani. Igen, tehát hogy nagyon kevésből szoktak megélni ezek az emberek, tényleg minimális, általában egyébként ez, hogy tejet fogyasztanak, vagy valami fűtrist, és akkor fűszerek nélkül.
0: És honnan tudják, hogy menni kell a fesztiválra?
1: Hát ezt érzik. Ezt nem kérdeztem meg, de hát a csillagok meg a bolygók rendszerét azért ismerik az emberek, tehát mi is tudjuk, hogy mikor van, hogy most nyár van, és hogy és akkor eltelt már két ilyen, nyár, és így tovább.
0: Egy ilyen naga, ez hogy megy el? Gyalog megy, vagy felszáll a vonatra?
1: Attól függ, hogy melyik. Milyen? Hát nagyon sokféleképpen lehet értelmezni.
0: Nem mondod, hogy 4 millióan érkeznek.
1: Egy önsonyorgató szádú az mindenképpen egy olyan aspektust valósít meg az életében, amit nem lehet kamuzni. Tehát viccből nem tartja fel az ember 20 éven keresztül a jobb kezét. És láthatóan iszonyatos szenvedés volt kezdetekben, amíg a keze így hozzánőtt, és egy ilyen furcsa végtagot képezett a vállán. A szöges ágyon szintén nem lehet csak úgy tréfából lenni. De általában szádunak beköltözni egy asramba, és úgy elbeszélgetni, meg így elbóbiskolni ilyen furcsa zenékre, azt meg lehet csinálni egyszerűen azért, mert ki akarsz vonulni a társadalomból. És az a szép a száduságban, hogy ez ugyanúgy belefér, mint az önsanyargatás. Szerintem a nága az egy olyan határvonal, aki már nága, igen, aki már ilyen joga gyakorló, ő már nem fogja divatból csinálni, nem fogja azért csinálni, hogy így a legegyszerűbb leírni az életet, hogyha lótuszülésben kézen állok.
2: Nem ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ugye, hogyha te részt vettél egy ilyen fesztiválon, ahol 4 millió hasis szívó volt, mesélj, milyen érzés velük együtt szívni a hasist, és miből, milyen kulturális szokásaik vannak.
1: Azt tudom mondani, hogy ők hogyan használják ezt a dolgot. Általában agyagpipából szívják, vagy ilyen agyagcsőből. Egész jó kis boltok voltak, ahol csak ilyen agyagcsövet árultak. Amikor például megérkeztem vonattal, az egy francia barátom már járt Haridvárba, és azt mondta, hogy hát itt lézengenek a száduk, de nincs ott semmi. És az első élményem az volt, az első szádú élményem Haridvárban, hogy megláttam egy szádut egy ilyen agyagpipa boltnál így válogatni a számomra teljesen egyforma agyagpipák közül. És gondolkoztam, hogy hát igen, biztos van most ez az aspektusa a száduságnak, hogy itt most bevásárol az év további részére, más száduk meg ott mogyoróztak egy mogyoróárusnál, és aztán meg befordultam egy helyre, mondom, érzést követve, és elkezdődött ez a mély utazásom. Mindenütt, ahol leülsz, megkínálnak téged, és én azért nem fogadtam el, mert attól féltem, hogy be fog zavarni a nyelvbe. Tehát, hogy nem fogok igazándiból jól tudni kommunikálni. Tudom, hogy leraktam egy olyan lehetőséget, az érzésnek egy olyan formáját, amit az kínált volna fel, de én inkább az intellektualizálást választottam, hogy beszélgethessek velük. És van a nágák, a gyakorlók, a jóga gyakorlók általában ezt arra használják, hogy energiát kapjanak, mások arra használják, hogy a bhajan éneklésnél, meg a különböző recitációknál így belelóvalják magukat egy-egy mondatba. Azt is mondta a nága, hogy ő már nagyon rég nem is olvas szövegeket, meg nem érdekli a teljes szöveg, hanem így véletlenszerűen így eszébe jutnak mondatok, vagy szavak, vagy szókapcsolatok, és azokat szokta mondogatni. Tehát már a mantra már nem egy klasszikus mantra, hanem bármiből tud mantrát csiribálni, ugyanúgy, ahogy átvarázsolta az amerikai gyűrűjét is. És az előbb, még nem válaszoltam teljesen az előző kérdésetekre, tehát, hogy nagyon sok aspektusú szádu létezik, van, aki gyalogjön ezekre a helyekre, de természetesen az indiai állam, mint ahogy minden kulturális dolgot nagyon erősen támogat, a száduk ingyen utazhatnak vonaton. Úgyhogy vannak ilyen mentesítő járatok, egyébként 8000 busz szolgálta, hogy így lehessen utazgatni így a Haridvár környékén. 8000 busz, tehát 4 millió emberről beszélünk, tehát elképesztő mennyiségű ember meg szádu, és nagyon-nagyon különleges érzetű a hely, és amikor itt 12 évente összegyűlnek, akkor ez egy ilyen nagy örömködés is. Nem csak örömködés magában, a gyakorlatban.
0: Mi a program? Nagy szertartások sorozata?
1: Igen, hát van az elvonuló szerzeteseknek általában mindig van valaki, aki előrébb való a hierarchiában. Nem azért, mintha lenne egy általános hierarchia, hanem mondjuk azért, mert régebb óta gyakorol. És ezért tud tanácsot adni. És azért az tök jó, hogyha így évente egyszer, vagy pár évente egyszer tudsz tanácsot kérni, amikor megakadsz valamilyen spirituális gyakorlati helyzetben.
2: Illetve hagyományos értelembe vett filozófia vagy vallás, tudásátadás létezik-e ott? Így most a száduk között volt-e ilyen kis tansátor például?
1: Minden sátor tansátor volt. Tehát mindenütt folyamatosan a tanról vitatkoztak, és a tanról beszélgettek, a tant énekelték meg, vagy gyakorolták éppen fizikai gyakorlatként. Tehát ez nem kérdés nekik, erről szól az életük. Tehát nem az volt, hogy eljönnek, és utána itt beülnek a moziba, és ott mogyoróznak. Bár azért voltak kivételek, amik például van egy fényképem egy olyan száduról, akit 20 percen keresztül figyeltem, már küldöm is a chatre, 20 percen keresztül figyeltem, hogy próbál meg láthatóan életében először kerékpározni. Nagyon aranyos volt. Tehát van egy ilyen játék jellege is. Azért az, aki szerintem mesztelenül éli az életét, meg az Istenről, szentségről, meg az egységről, meg szeretetről elmélkedik, annak valahogy más a hozzáállása a dolgokhoz. Nagyon szerettek, nekem úgy tűnt, hogy nagyon szerettek játszani ezek a száduk. Ezért is nem tudom, hogy hogyan értelmezzem például az egyikkel való beszélgetésem végén. Föltettem azt a kérdést, hogy mi szeretne lenni következő életében, és akkor ő azt mondta, hogy hát Európában
0: igaz,
1: szeretne.
0: Igaz, jó indiai kérdés, nem?
1: Európában szeretne. Hát figyelj, ez egy nagyon hosszú beszélgetés, jó, tehát ez tök jó helye volt ennek, és azt mondta, hogy Európában szeretne újra születni, de nem emberként, mert az túl sok kihívással jár. Na, de mégis miként? Hát, Hát, ha most meg kéne mondanom, akkor leginkább úszkár lennék Svájcban egy kedves svájci családnál.
0: De ez egy ilyen szádunál, egy nagánál, ez hogy van egyáltalán képe arról, hogy úszkár és svájci család? És...
1: Hát ő 30 éves korában lett, vagy 32 éves korában lett szádú. Azt mondta, hogy volt egy családi tragédia, ami így elfordította a világtól, és úgy érezte, hogy nem érdekli már tovább a világi élet.
0: Tehát élt egy életet, és utána...
1: Mindenki így van, mindenki, tehát a szádúság az nem úgy születik, hogy apám szádú volt, anyám szádú volt, így én is szádú lettem. Hanem az a szép ebben a szádúságban, hogy ez egy választott életforma.
0: De van egy család, és bejelenti az egyik tagja, hogy akkor szádú leszek, és elbúcsúznak tőle? És ő elment.
1: Igen.
0: Nem látják többet?
1: Igen.
0: És ez
1: igen.
0: Elfogadják, vagy ez...
1: Látják, láthatják, de például ez a, ugye, amit mondtam, ez, hogy úszkár lenne a Svájcban, ennél azt nem lehet tudni, hogy milyen szinten viccelt. Tehát láttam, hogy milyen jókedélyű emberek, és mennyire szeretnek tréfálkozni, és mennyire túl vannak a komolyan kommunikálunk, komoly kérdésekre, komoly válaszokat adunk rendszeren. És például, amikor ezeket a kérdéseket firtattam, akkor mindig ilyen fura dolgokat válaszolt, amit lehetett értelmezni komoly válaszként is, meg lehetett értelmezni csak tréfaként. Én inkább egyébként mindig nevettem rajta, de leegyeztem őket, hogy így el tudjam mesélni nektek az összes.
0: Hát el lehet gondolkozni, milyen lehet egy úszkárnak Svájcban élni, tehát... Ez lehet egy meditációs gyakorlat.
1: De várjál, mesél még tovább őt. Miközben erről beszélgettünk, odajött egy nagyon kedves házaspár, a férfi egy lengyel fotós, zseniális fotós, ő egyébként fotó túrákat szervez Indiába, tehát olyan helyekre vissza, ahol a fotós mennyországok vannak.
2: A fotós mennyország.
1: A felesége pedig egy filozófia tanár Olaszországból, és leraktak egy dobozt ez elé a szádú elé, aki úszkár szeretne lenni. És akkor néztem a dobozt, néztem hármukat, mindenki nevetett, én is nevettem, és kérdeztem, hogy na, ez meg mire lesz jó, ugyanis az egy mobiltelefon doboz volt. Egy Nokia-s doboz. Egy igazi Nokia-s doboz. És hát ez még jóval azelőtt történt volna, mint sem, hogy itt a magyar köztudatban Nokia-s doboz más jelentéssel bírt volna, úgyhogy én biztos voltam benne, hogy egy Nokia telefon van benne, és ő nevetett, és a szádú nevetett, és mondta, hogy igen, hogy neki 92 éves az anyukája, és azt ígérte neki, hogy 15 naponta föl fogja hívni, és abban reménykedik, hogyha most egyszer föltölti ezt a mobiltelefont, ott a Himalájában, ahol lakik, nincsen vétel, de így 15 naponta el tud menni egy olyan helyre, ahol bekapcsolja, és tud telefonálni az anyukájának, és ha más nem, 15 naponta így megtudja, hogy hogy van a mamája, és a segítségre tud sietni. Hogy
0: ez a 21. század már.
2: Zárójelbe te láttál indiai lefedettség, mobil lefedettség térképet? Hogy nagyjából ezek ott hogy vannak?
1: Nem, de pontosan úgy van, mint itt. Tehát mindenki úgy hirdet, hogy 99,9%-os lefedettség Indiában. Nagyon nagy cégek vannak. Azt tudom például, azt konkrétan meg tudom mondani, hogyha Indiából például felhívtam egy magyar mobiltelefont, az nekem kb. 25 forintomba került.
2: Egyszer
1: hogyha valaki visszatelefonált Indiába, az kb. Olyan 370 forintba került. Tehát egy a különbség. Valószínűleg egy kifelé aranyozott zsinórom megy a jel, befelé meg valami szutyok csatornán olaj mellé rakják be.
0: Internet, wifi, ilyesmik?
1: Mindenhol van elképesztő lefedettség. Már 3 évvel ezelőtt is, mikor kint éltem, akkor is mindenütt lehetett szabad wifi-t találni, és az emberek nem is törődnek fele. Persze, használd nyugodtan. Ingyen van a jel a levegőből.
0: Na, hát én majd ugye nem csak Észak-Indiába jártál, Dél-Indiába is, majd már nagyon fogy az időnk, úgyhogy egy város még emeljük még ki szerintem esetleg egy másik vidékről, vagy egy másik tájegységet.
1: Hyderabad.
0: Legyen.
1: Hyderabad. Jó?

0: Habár nagyon jó volt a zene, de jöjjünk is vissza, hogy meghallgassuk az utolsó negyed órát a harmadik utasból, Tóth Szabi élményei Indiából. És a záró részben...
1: Hajderabad.
0: Így van.
1: Úgy volt, hogy volt egy hónap felkészülés, edzőtábor, aztán elkezdődtek a koncertek, és Hajderabad volt az utolsó koncert, ott egy rádiókoncertet adtam meg, egy ilyen életmű interjút, vagy mit, tehát hogy így nagyon hosszú időn keresztül beszélgettem emberekkel az élet minden területéről.
2: És zenéltél is?
0: És egy szóló koncert, ugye azt mondtad, hogy az utolsó volt a szóló koncert.
1: Szóló koncertek? Tehát több szóló koncert volt, és ebből ez csak egy rádióműsor. Hajderabadba azért mentem, mert egy régi Tilos Rádiós barátunk nagyon agitált, hogy látogassa meg őt, Balú.
0: Balú
1: Szubramaniam, akinek itt volt három éven keresztül. Balú,
0: Szia, Balú.
1: Itt volt három éven keresztül, és visszaköltözött Indiába, és összerakott magának egy stúdiót, amit ott együtt rendesen bekábeleztünk, kitaláltuk a rendszerét, találtunk egy projektort a stúdiójában. Szóval lett egy ilyen kis kulturális központ, és amíg ott voltam, addig nem csak, hogy a Balúnak a stúdiójából alakítottunk egy ilyen kis kulturális központot, hanem lefektettük annak az alapjait, hogy hogyan tudnának indítani egy szabad rádiót. Egy ilyen harmadik típusú rádiót ott Hajderabadban.
2: Ez milyen úgy, típusú már... város ez a Hajderabad?
0: Délebre van ez már, ugye? Ez ugye Balú
1: délen, ez egy államnak a fővárosa. És éppen most nagy balhék vannak, mert a fővárosban nagyon sokan gondolják úgy, hogy külön kéne válni az államtól, tehát ők egy külön állam legyenek, mint főváros, mert hogy akkor a ipara, kereskedelme és gazdasága van, ami miatt megérdemelni, és így lenne jobb neki. És például az egyik vasárnap azt mondta Balú, hogy ne is menjünk ki az utcára, mert most van ilyen nagy tüntetés, és amikor ott nagy tüntetés van, akkor ott tényleg komolyan gondolják. Tehát ott akkor ilyen betonbarikádokat emel a rendőrség, hogy kordonok között tartsa a hatalmas tömeget, de a másnap újságból kiderült, hogy egy egyetemista öngyilkos lett, azért, hogy így is tiltakozzon az ellen, hogy Hajderabadot egyszerűen fővárosnak használja egy állam. És az is kiderült, hogy ő az ötödik ember, aki öngyilkos lett a cél érdekében. Tehát szerintem, hogyha azt gondoljuk, hogy a magyarok fanatikusok, még egy kicsit tanulhatnánk, tiltakozásnak egy ilyen nagyon furcsa, számomra teljesen érthetetlen formája, és ráadásul az ügy, főleg ugye az én aspektusomból, aki én csak átutazó vagyok abban a kultúrában, olyan részletkérdésnek tűnik. És annak a kedves egyetemista fiúnak pedig annyira fontos volt, hogy az életét is rárakta erre az egészre. Ezt szerintem nem fogom megérteni egészen addig, amíg nem születek indiainak.
0: Na, a Balú rádió stúdiójánál járt, meg a koncertednél.
1: Igen, szóval Balúnak van egy stúdiója, amiből könnyedén lesz rádióstúdió, illetve ő DJ-ként dolgozik, képzeljétek el. Tehát amit itt tanult a Tilos Rádióban, vagy jelsátított a Tilos Rádióban, ő abból él meg. Ami attól is pikáns, mert ő egy brámin család gyermeke, tehát hogy az édesapja reggel 5-kor elkezd imádkozni, imádkozik 8-ig, aztán elmegy egy helyre, ahol az ő munkahelye, ahol imádkozik tovább, és aztán este hazajön, és hát ez a hobbija is, meg ez a szakmája is, tehát tovább imádkozik. Minden bráminnak megvannak a saját specialitásai, ő például ilyen kis óvó amuletteket gyárt, amiket megáld, rak bele szentszövegeket, és akkor ezeket vásárolják meg az emberek. Egyébként egész jól megélnek a bráminok a bráminkodásból, de nehogy félreértsétek, tehát én semmilyen negatív nincs abban, amit mondok. Arról van szó, hogy egy nagyon valós társadalmi spirituális igényt, és annak a termékcsaládját is
0: szolgáltatja
1: egy nagyon ősi hagyományt, családi szinten, általában leszármazási szinten használó és átélő csapat ezek a bráminok, és érdekes volt beszélgetni, meg érdekes
0: Balónak
1: volt.
0: Balónak vannak testvérei? Vagy szóval ez
1: van,
0: nem,
1: van testvére,
0: van,
1: és a testvére az sokkal inkább a brámin hagyományhoz kapcsolódik, és hogyha megnézitek ezt az albumot, akkor ott van egy idős bácsi fényképe. Az az idős bácsi Balónak a nagypapája, aki, mint kiderült, 86 éves, és ő még igazi, igazolt, plecsnivel rendelkező szabadságharcos.
0: Az indiai függetlenségért.
1: Bizony, ő még harcolt a függetlenségért, úgyhogy csináltam vele egy nagyon hosszú beszélgetést, interjút.
0: Egy öreg Kossuth huszár, ugye még így a...
1: Igen, igen.
0: Hát
1: én is, ugye az életkor pusztán nem számít. Sőt, még az se számít, hogy kinek van igazolványa, mert hogy ott is biztos, hogy van nagyon sok ilyen epi szabadsághős, aki utólag viszi a pálmát. de amikor elkezdtem vele beszélgetni, akkor kiderült, hogy ő hogyan és milyen módon vett részt. Hát, ezt már nem tudom elmesélni.
0: Hát igen, Gandhi neve se hangzott el, de az egy külön műsort megélne, meg onnan az egész történet. Én egyszer egy vaskos könyvet elolvastam, hát nagyon, nagyon érdekes történet, az biztos. India függetlenedése, meg hogy mi hogy lehetett volna, mi.
1: Ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy menjen ki Indiába, egyfelől érdemes úgy kimenni, hogy valakit ismersz ott. Ez segít, hogy puhára essél, puhára érkezzél. Volt olyan, hogy fél év alatt 38 embernek segítettem, akik jöttek Indiába. Már gondolkoztam azon, hogy csinálok egy ilyen utazási irodát, egy ilyen kulturális utazási irodát, túl sok mindent csinálok, tehát ez nem lesz egy ideig. Én úgy érzem, hogy látom és meg tudom mutatni Indiának egy olyan arcát, ami nagyon nehezen hozzáférhető másoknak. Egyszerűen van egy kapcsolatrendszerem, valószínűleg az idő miatt, meg a szerencsém miatt. De ami még tanácsot tudok adni, az, hogy mindenre érdemes odafigyelni, bármilyen kis aspektusra. Tehát például jött ez az idős bácsi, és az idős bácsikkal amúgy is szeretek beszélgetni, mert 86 év távlatából olyan különös élményeket tudnak már átélni, meg megosztani, és amikor meg kiderült, hogy szabadságharcos, és hogy hogyan történt ez az egész, döbbenetes. De ugyanígy volt az ő apjával, ugyanígy volt a Balú unoka testvérével, aki meg egy ilyen helyi forradalmár, ilyen eszméfölpólókat gyárt az indiaiaknak, és meg akarja változtatni a társadalom teljes felépítményét és az emberek gondolkodását. Hát nagyon, minden ember nagyon érdekes és nagyon unikális, tessék figyelni egymásra.
0: Uh-huh. Hát Indiáról beszélgetünk itt az elmúlt két órában. Tóth Szabi járt hónapokig szitározni, tanulni mesteréhez. Hogy hívod a mestered? Bocsánat, az annyira
1: tetszik. Guruji.
0: Guruji.
1: Guru, azt szokt mindenki ismerni, a G az pedig egy ilyen tiszteleti képző, igen, tehát az én kedves mesterem kb. Annyit jelent.
0: Igen, tehát Guruji, aki mikor? Szeptember, október volt itt?
1: November 7-én játszott a Trafóban.
0: Novemberben volt koncertje itt a Trafóban.
1: 6-án meg 8-án megint
0: a Tilos Rádióban. Tudjában, igen, ez a lényegesebb dolog. Még egy kulturális ajánló akkor a végére, hogy lesz most is egy indiai koncert ugye a hónapban az India.
1: Az indiai klasszikus zene mesterei az a címe a sorozatnak, és ez egy olyan sorozat, ahol
0: kiváló koncertek vannak.
1: Ahol mindig olyan embert próbálta meg elhozni, aki egyfelől nagyon magas szinten képviseli az indiai klasszikus zenét, másfelől pedig nem járt Magyarországon, és ez a következő úriember, Pandit Sivkumar Sharma lesz, aki gyakorlatilag egymaga felelőse azért, hogy egy korábban népzenében sem igazán ismert hangszer, a szantúr, ami leginkább a magyar cimbalomhoz hasonlít, az a klasszikus színpadok hangszerévé lett. Ő egy zenés családból származik, 13 éves volt, ő énekelni tanult, tablázni, hegedülni, harmóniumon játszani, és az apja egyszer csak belefutott a szantúrba, és azt mondta, hogy fiam, mindent félreraksz, ez lesz a te hangszered. Tehát az apja meglátta a lehetőséget a hangszerben, és körülbelül olyan 10-15 év alatt átalakították a hangszert, kialakítottak egy új játékstílust, és gyakorlatilag újjászületett ez a hangszer. Hallgassuk meg egy picit.
0: Itt újjal is pengelt, ugye ütővel is, most épp azt láthatjuk.

0: most épp lapos tenyérem tögeti a szantúrt.
1: Sokan vitatják a szantúrnak a szerepét és jelentőségét az indiai zenében, de hihetetlen, hogy miket megcsinált ez a bácsi egymagában, és hát egy egész kulturális folyamot indított el. Itt lesz a fia is, akivel játszik, egy tablás fogja kísérni, meg egy tampurás, és a fiával lesznek ketten szólisták, illetve előtte lesz egy film, az Antardvani című film, ami annyit tesz, hogy az Antar az valamint belül lenni, Dvani a lelken belül levés.
2: És lehet, hogy őket be tudod csábítani a rádióval
1: esetleg? Lehetséges, hogy meglátjuk. Ez egy olyan dokumentumfilm, ami múlt év ősszel jelent meg Indiában, és lefordítottam magyarra, tehát ez felirattal lesz.
0: Úgyhogy ez lesz jövő héten. Legeslegvégén, halló.
3: Szavaztok, bocs, hol lesz ez a koncert?
1: Ez a Trafóban lesz.
3: Trafó és este?
1: Jövő hét szombaton. Este
0: március 27.
1: Március 27-e, 19-15-től lesz ez a film, az Antardvani.
3: Jó, és tehát két
1: 8-tól, okay. 8-tól pedig a koncert maga.
3: Köszi. Hello.
1: Hello.
0: Na, hát ez egy programajánló volt itt a műsor végén, tehát a mai harmadik utasban Tóth Szabi mesélt indiai utazásáról. A műsort meghallgathatjátok majd a Tilos Rádió archívumán. Oh,

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: FM XXX Tilos Rádió Gonzo Stream stream.tilos.hu
2: Per Radio Vamp FM XXX adását halljátok, a stream.tilos.hu-n közvetítjük, innen az Erzsébet térről egy teráriumba álmodott pop-up stúdióból közvetítjük az adásunkat. Ennek megfelelően különböző misztikus vonalak, illetve sistergések akadályozzák a munkánkat, de ezeken átviszeljük ezeket a problémákat, és újra nekivágunk egy nagyon fontos kerekasztal beszélgetésnek, amelyben a bringás divat lesz végre a középpontban. Én még ennyire szerencsés helyzetben nem voltam, azt gondolom, hogy ennyire sok lány legyen egy kerekasztal beszélgetésben, szemben a másikkal, ahol csak borostás férfiak vitatkoztak egymás között arról,
3: mennyire, hogy mi lenne jó. Mennyire erősíti a sztereotípiát tényleg? Közlekedésről van szó, és hogyan legyen a közlekedés majd, és hogy lesz jó? Férfiak? Divat, meg ilyen izé, csajos, eljöjjenek csak lányok.
2: Igen,
3: van egy táska, ami olyan határmesdjéje a férfias és nőies dolgoknak, akkor oké, ott jöhet egy fiú.
2: Mint hogyha nem lenne egy a férfiak részéről is egy nagyon konkrét törekvés arra, hogy reggel rendesen föl tudjanak öltözni, és ők is eljuthassanak arra a szintre, hogy legyen annyi ruhájuk, akár kerékpáros, hogy reggel dönthessék el, ne pedig este kelljen összerakni azt a három változatból valamelyiket, ami egyébként működőképes. A vendégeink Gerébi Zsófi az Urban Legendtől, Vesmás Júlia Bláncsiktől, Kerrú Zsuzsanna a Szerinnek mondják? Serin, bocsánat, Serinnek. Illetve Pusztai Szabolcs, a Crosstown Bex-től, hogy a Gender Studies egyében tovább folytassuk a nemi szerepek osztását. Kérlek, hogy fussunk egy kört arról, hogy ki milyen termékkel van jelen ezen a piacon, illetve hogy mivel foglalkoztak. Tényleg csak egy pár szóban, Zsófi, kezdjük veled, te már voltál héttérítőben, tehát gyakorlott rádiós vagy. Másik mikrofon szerzünk, azonnal kérek a
3: nem. Nem, az nem bekapcsolós, meg ki.
2: Úgyhogy akkor
3: azt be kell viszont kapcsolni.
2: Próbálkozunk egy ilyen, nem, hogy ha ez nem fog menni, ezt kérem szépen vissza, nagyon jó. Most nézzük meg még egyszer.
3: Akkor bekapcsolós.
4: Hello.
2: Nagyon jó, köszönjük.
4: Sziasztok, én vagyok az Urban Legend tervezője, ért ez a megtiszteltetés, hogy ebben a hónapban én vagyok a hónap tervezője, ezt köszönöm a Vampnak. Hogy ezáltal kiemelt helyen így rögtön a Blancsik és a Serin között lehetek itt a fekete doboz előtt, ahonnan szólunk. Ahogy szerintem már több szó volt erről a mai nap során, és ezt köszönöm, hogy elsősorban biciklis ruházattal foglalkozom. A MOMÉ-n végeztem ruhatervezőként, amúgy bicikliztem már sok ezer éve, amikor rájöttem, hogy ez egy csodálatos együttállás, és nagyjából jól fel tudom mérni, hogy mik azok a ruházati szükségletek, amikkel egy bicikliző nő bír, vagy amire szüksége lehet. Így kezdtem el az Urban Legendet 2011-ben, 4 évvel ezelőtt tervezni. Azóta kiegészült férfi ruházattal, illetve egyre jobban érdekelnek különböző más sportok, városi sportok iránt való nyitás, úgyhogy erről szívesen beszélek majd.
2: És üzletasszonyként is viszed a boltot?
4: Hát muszáj.
2: Mindent, akkor mindent
4: muszáj, te csinálsz. Jó vagy nem jó, de hogy továbbra is az oroszlán részét az egyszemélyes márkának azt magam csinálom.
2: Köszönöm.
5: Sziasztok, Vesmás Júlia vagyok, és én a Bláncsik képviseletében vagyok most itt. A kollégám Nezsa, egy szlovén lány, vele együtt, igen, itt van, mindegyettőnek itt van a doboz túloldalán. Együtt alapítottuk a márket 2011 január, és gyakorlatilag az egész márka úgy indult, hogy egy biciklis túrán vettünk részt, Ljubljanától Budapestig tekertünk, és ott találkoztunk, és a túra után a Nezsa úgy döntött, hogy Budapestre költözik, és együtt kezdtünk el dolgozni egy műhelyben, és később kialakult egy olyan közös tevékenység, amiből kreáltunk egy terméket, kialakult mellé a márka, és elég gyorsan nemzetközi figyelemre tettünk szert, és így...
2: Meglepően gyorsan.
5: Így sikerült beindítani gyakorlatilag a márkát. Ami elsősorban a városi kerékpárosokat célozza meg, a funkcionális hátizsákokkal. Most már kezdünk egy hogy belefolytunk egyéb termékfejlesztésben is, tehát egy biciklis kabátot is, egy jacket is készítettünk, és apránként majd szeretnénk egy-két egyéb területen is.
3: De te egyébként is divattal foglalkoztál? Egyébként is divattal, vagy ilyen textilművességgel, vagy tervezéssel, ruhatervezés?
5: A Nezsa, ő meg grafikát, és sosokban ilyen intermédiás területeken tanult ki Ljubljanában. Úgyhogy mind a ketten külföldről jöttünk, ilyen szabban az oktatási rendszerben.
2: Köszönöm szépen, Zsuzsi!
6: Sziasztok, Kerő Zsuzsi vagyok, a Sheri márkát képviselem most itt ebben a beszélgetésben. A márka gyakorlatilag egy 10 éve jött létre, én gyárilag bölcsész vagyok, szóval semmi közöm nem volt ez az egész ügyhöz. 12 évig dolgoztam, mint könyvtáros, és akkor elkezdtem varni tanulni, és mivel ebbe a biciklis szubkultúrába csöppentem belül egy fiúnak köszönhetően, akkor még nem biciklizett itt Budapesten senki, csak a futárok, meg egy pár őrült. És gyakorlatilag elkezdtem biciklis sapkákat készíteni, teljesen hobbiból, amiből gyakorlatilag egy pár év alatt kinőtt egy márka, és most 3 éve készítem ezeket a dolgokat főállásban. Elsősorban egyedül, de most másfél éve a férjem nagyon sokat segít ebben a dologban, hogy azokat a terheket, meg olyan dolgokat, amik ezért nem értek, azokat ő csinálja helyettem.
2: Ez konkrét bringás sapik?
6: Ezek elsősorban biciklis sapkák, mert ezeket Magyarországon én készítem így egyedül, legalábbis az ilyen kézműves kategóriában, tehát amik nem ilyen csapat promóciós sapkák, amik Kínában készülnek. És gyakorlatilag ez bővült a kezdeti időkhöz képest. Mindig valami mással, amiket vagy inspirációk hoztak az életemben, vagy pedig a vásárlók kezdtek el nyaggatni azzal, hogy ez meg az legyen, és akkor így lett például most az a hátizsák vonal is az életemben.
2: Igen, a sapka egyébként nagy kihívás legyen, és férfiként, vagy számomra jó sapkát találni, és hogy utána azt használni maga funkcionális, mert nagyon nehéz,
6: Nekem is nagy a fejem, nagy a hajam, tehát minden hülyén áll rajta gyakorlatilag, úgyhogy hát én is hátrányos helyzetben vagyok, de szerencsére nem mindenki ilyen, mint én, úgyhogy ők hordják helyettem.
2: Köszönjük. Szabolcs, te, mint tilos támogató, föltűntél már ebben a rádióban. Kicsit mesélj majd erről is, mikor megbemutatkozok.
7: Sziasztok, én Pusztai Szabolcs vagyok, én képviselem itt a Crosstown Bags táskákkal a táskaipart egyrészt, másrészt meg a férfiakat is, mint ahogy itt a sok nő között.
2: Nagyon szerencsés vagy.
7: Én egyébként azt szeretném még elmondani, hogy én felvevő piacként is jelen vagyok, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy végre vannak Magyarországon is olyan tervezők, akik gyártanak kerékpárosoknak ruhákat, mert én nem főállásban csinálok táskákat, hanem én egy irodában dolgozom, irodai környezetben, és nekem szükségem van például arra, hogy amikor bemegyek a munkahelyre, ne kelljen átöltöznöm, ne kelljen úgy kinéznem olajosan, csatakosan mondjuk egy téli latyakos biciklizés után, hogy ezzel menjen a munkaidőm, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy én megfelelő anyagokból, megfelelő minőségű ruhákat tudjak fölvenni.
3: Igen, erről... Ja, bocsánat, mondjad.
7: Ennyit azért arról, hogy és a másik az, hogy a...
3: Jó, szóval, hogy erről beszélgetünk már korábban itt is, meg szerintem életünk folyamán nagyon-nagyon sokszor, hogy például, aki nőként biciklizik, és most én itt magamról beszélek elsősorban, nagyon sok mindent el kell, hogy engedjen a nőiességéből, akkor, amikor úgy dönt, hogy tényleg közlekedési eszközként fogja a biciklit vagy a kerékpárt használni. Ez kezdődik úgy, hogy vagy nálam úgy kezdődött, hogy én nagyon szerettem magas sarkúba, meg magas talpú cipőbe járni, de tényleg én télen nyáron azt hordtam, és még az első 2 évet azt hiszem, hogy így is bicikliztem végig, ilyen platform cipőkben, akkor elkezdtem egyre hülyében érezni magamat úgy. Nem az, hogy nem lehetett biciklizni, mert tök jól lehet vele, ugyanúgy egyenes az embernek a talpa, semmi gond nincsen. De hogy egy ilyen idiótának éreztem magamat, aki pipiskedik, azért se hajlandó a magas sarkút, meg a magas talpút letenni. És akkor ezt így levágtam. És aztán folytatódott azzal, hogy jó, hogy akkor táska, de hogy akkor kell egy hátizsák, mert hogy így mindig előre esik, ez a messenger táska nekem nem jó, mert nyomja a mellemet, kényelmetlen, jó, akkor kell egy rendes hátizsák. Vettem egy hátizsákot, ami nem biciklis hátizsák volt, hanem olyan, amit így igazából ilyen női táskaként is lehet hordani, hogy egy fél év alatt tönkre ment. Jó, akkor kell egy másmilyen rendes hátizsák, kell egy biciklis hátizsák, és akkor eljutok odáig, hogy csináltatok egy hátizsákot, de abból egy ilyen fiúsabb fajtát, mert ugye nagyon sok dolgot viszek magammal, meg laptop, meg hogy vízálló legyen, hasonlók. Jó, ez is levágva. A szoknyát ezt már a kezdetek kezdetén elfelejtettem, mert hogy én általában ilyen szűk szoknyát hordtam, szűk szoknyában lehetetlen. Mindegy, az a lényeg, hogy óriási áldozatokat kell hozni nőként szerintem ahhoz, hogy biciklizni tudjál.
2: Meg fog ez változni.
3: Igen.
4: Szerinted, hogyha nem biciklizni, még mindig platformcipővel járnál?
3: Igen.
4: Biztos?
3: Igen.
2: Tényleg lehet, hogy ez élethelyzetváltás.
3: De hogy élethelyzetváltás, nem.
4: De én pont azt akartam mondani, hogy nyilván, hogyha az ember 20 km-t teker, akkor az más, de azért tudjuk, hogy vagy nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de hogy a statisztikák szerint ezek 5 kilométerek vagy 10 kilométerek naponta, amit fűsarkuban és selyemszoknyában is bőven le lehet tekerni szerintem. Nyilván, hogyha esik az eső, meg amikor tél van, akkor ez nem így van, de én azt gondolom, hogy egyrészt igaz, amit mondasz, de azt gondolom, hogy ez nagyon egyéni történet, és az embernek iszonyatosan sokat változik az ízlése is, és a nőiességről alkotott képe, és a ruhatára mondjuk 15-től 40 éves koráig, tehát hogy ez mindez igaz, amit elmondasz, de hogy ez nem feltétlen csak és kizárólag a biciklizés számlájára jön. Ha szeretném hozzátenni, van egy olyan, tehát hogy van egy irányzat a divatban az elmúlt 5 évben, ami abszolút a sportosság felé viszi a hangsúlyt, és hogy nagyon sokan járnak futócipőben, akik tudjuk, hogy nem joggingolni indultak el reggel.
3: Persze.
4: Tehát, hogy az, hogy így, hogy rájöttél, hogy kell egy, most ezt nem azért mondom, mert ezt nagyon sokat hallom, ezt a narratívát, amit te mondasz, és én csak ezzel azt szeretném mondani, hogy ez nem feltétlen a biciklizés számlájára irandó, vagy nem a biciklizés hibája. Én szerintem tökre lehet szoknyában biciklizni, és biciklizek is akár ennyi éve. Az, hogy valaki nem szeret szoknyában biciklizni, az egy másik kérdés. És hogy szerintem a nőiesség definíciója nem a magas sarkon elkezdődik. Ez a másik.
3: Nem, ez kétségtelen.
4: Illetve azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját ügye, hogy hol definiálja a saját nőiességét. És nyilván, aki ott definiálja, hogy nagyon szűk szoknyát szeret például hordani, és annyira dekoltált felsőt, amiben nem illik biciklizni, az valóban nem fog biciklizni, mert azt mondja, hogy ez neki annál fontosabb. De hogy mondjuk, ha azt vesszük, egy nagyon elegáns télikabát, ami mondjuk mély ilyen gombolódik, azt gyalogosan se tudod valóban hordani, hiszen ott is fázni fog. Tehát, hogy igazából az van, hogy a nagyon-nagyon-nagyon nőies divatlabból kilépett klasszikus értelemben vett ruházat, az csak a taxival való közlekedésre alkalmas.
3: Ez így van?
4: Az a BKV-re se jó.
3: Igen, igen, igen. És itt nem is feltétlenül a nőiesség elvesztéséről van szó, hanem inkább bizonyos ruhadarabok mellőzéséről. A nőiesség az egy dolog, én egyébként soha az életben nem voltam különösebben nőies nő. Voltak bizonyos ruhadarabok, amik egyébként nőiesnek számítanak, és nagyon szerettem, és azokat valahogy el kellett engedni. Egyszerűen én egyébként, amikor nem biciklizek, ez csak a téli mondjuk ilyen 3 hónapot jelenti, akkor én még mindig csak és kizárólag ilyen 15 meg 20 centis talpú csizmákba meg cipőkbe járok.
4: De nem amikor... folyik be a hollé.
3: Micsoda?
4: Ez folyik be a
3: igen.
4: Hollé.
3: De hogy egyszerűen felülök a biciklire, és ez az esztétika miatt is valahogy nem tudom, nekem olyan otrombának tűnik, vagy nem odaillőnek, és így ezt így elengedtem. De itt nem is a nőiességről van szó, hanem bizonyos dolgokról le kell mondani. Bizonyos ruhadarabokról.
4: Igen, de én csak azt mondom, hogy szerintem ez egy személyes történet, és én csomó embert ismerek, akinek hasonló a személyes története, mint a tiéd, és egy csomó olyat, akinek meg nem. Tehát, hogy vannak bőven tűsarkuban sok évet tekerő csajok, és vagánya.
2: Zsuzsi, Gyuli, mennyire találnak meg benneteket a V-ügynökhöz hasonló karakterek ilyen típusú kérdésekkel? Hogy mikor lesz minden nagyon jó?
5: De alapvetően ez a kompromisszum kérdés, ez nyilván meghatározó. Tehát én is most már 8 éve biciklizek rendszeresen télen-nyáron, és nekem is rengeteg kompromisszumot kellett hozni. Nem véletlenül van ez az alapvető probléma, amit aki itt jelen van, most ezt próbál megoldani a saját szakterületén. De én is egyetértek a Zsófival abban, hogy alapvetően a nőiességet ezt meg lehet tartani, attól függetlenül, hogy
2: bármilyen. Azt mondom, hogy van a nőiesség
5: fogalmának? Hogy alkalmazkodik el a kerékpározáshoz.
2: Maga a nőiesség fogalma van átalakulóban, és ilyen szempontból a, tehát maga a nőiesség fogalma van átalakulóban, és a kerékpározás, vagy a kerékpározó nők képviselnek egy más típusú nőiességet?
5: Is.
4: Szerintem emberek képviselnek bizonyos típusú nőiességeket, és ezek az emberek közlekedhetnek snowboarddal, vagy biciklivel. Ezek, tehát, hogy ez, én csak azt akarom mondani, hogy így kategorizálhatjuk az embereket közlekedési eszköz szerint, de szerintem az ember az... Tehát, hogy előbb van az ember, aki valahogy gondolkodik a saját nőiességéről, vagy férfiasságéről, és hogy az ember ez után fog közlekedési eszközt választani, vagy váltogatni folyamatosan.
2: De hát a kerékpározás nagyon speciális karaktert hoz azért létre, annak okán, hogy maga, amit tevékenységet végzek, annak vannak speciális követelménye, és ennek meg kell felelni a ruházatnak.
4: Igen, de hogy az van, hogy mondjuk, tehát ugye a kerékpáros ruházatot is hogy nézzük, akkor így, akkor feloszthatjuk mondjuk békeidőre, meg krízisidőre. Tehát, hogy amikor tél van, meg hó van, meg esik az eső, az egy teljesen másféle hozzáállást kíván, mint amikor ilyen kellemes nap van, mint a mai, és igazából teljesen mindegy, hogy az emberen mi van. Amikor hőség van, ugye ez megint egy másik kérdés, mert akkor meg pont az izzadság és a hő problémájával állunk szemben. Nyilván, amikor az esik az eső, akkor egy olyan esőkabátban érdemesebb elindulni, ami nem fog beázni és nem fog szétszakadni a hátamon, mint egy olyan, ami igen. De hogy azért itt is elég széles a skála, szerintem.
2: Zsuzsi, téged szokta megtalálni?
6: Szoktak megtalálni. Elsősorban olyan ismerősök, akik először kezdenek el talán biciklizni. Egyébként az előttem szólókhoz képest nekem is tök hasonló meglátásaim vannak. Egyrészt az, hogy teljesen korspecifikus, tehát tényleg az, hogy pár évente akár teljesen megváltozik valakinek az öltözködés kultúrája, kezdve mondjuk a kamaszkortól, egészen mondjuk a életünk végéig, és azt hiszem teljesen természetes és rendben is van. Másrészt pedig az, hogy milyen közlekedési eszközzel megy az ember, nyilván vannak dolgok esetleg, amiről le kell mondani. Én ismerek olyat is, aki soha életében nem fog lemondani a magas sarkúról, iszonyatosan ragaszkodik hozzá. Szerintem az a legfontosabb, hogy ő maga miben érzi komfortosnak magát. Tehát van, aki egyszerűen annyira tud magas sarkúval is biciklizni, mert neki ez a világ legtermészetesebb dolga. Én biztos, hogy nem tudnék, mert szerintem kétszer volt rajtam összesen magas sarkú. Minden tiszteletem azoké, a nőtársaké, akik ezt teljesen természetesen tudják viselni. Én mondjuk nem tudnám. Mondjuk talán a Zsófi közülünk a legtapasztaltabb ebben, hiszen ő konkrétan ezzel foglalkozik, és talán a legtöbb ember nála mondja el a véleményét ezekről a dolgokról. Egyébként szerintem, hogyha nem is esetleg, tehát mondjuk lemondunk egy-két öltözékről a biciklizés kedvéért, akkor mondjuk nagyon ragaszkodunk nőiességünk, az annyi kiegészítő áll rendelkezésre, hogy ezt simán vissza lehet pótolni valami mással.
2: Kerékpáros körökben eleve megvan az, hogy a... Nem is kerékpáros körökben. Alapvetően Budapestről él egy olyan kép az emberek fejében és bennem is, hogy Budapesten tényleg elképesztő mennyiségű csinos, nagyon sok jól öltözött nő van, ezt ki kell mondanunk. Ezzel párhuzamosan él egy másik elképzelés, hogy legalább ennyire rosszul öltözettek a férfiak. Mennyire van ez a különbségtétel úgy általában szerintetek, és hogyha van, akkor mennyire jelentkezik ez a kerékpáros divaton belül? Leszűkítem, jól öltözettek-e a kerékpáros fiúk?
5: Alapvetően szerintem nagyon stílusosan tudnak öltözni a kerékpáros fiúk. Elhangzott a délelőtt folyamán egy olyan mondat, hogy gyakorlatilag csak a nők számára vannak ilyen remek kerékpáros kiegészítők és ruhák, amit én megtelepolnék, mert hogyha a nemzetközi piacon körbenézünk, akkor gyakorlatilag zéro vagy zéróval határos azoknak a márkáknak a száma, melyek kifejezetten a városi kerékpáros nőknek alkotnak ruhákat, illetve gyártanak ruhákat, úgyhogy a Zsófi ez egy nagyon-nagyon...
2: Tényleg ez milyen furcsa, hogy a dizájnerek meg az alapvetően a kis, nem, most úgy értem a dizájnereket, hogy akik egyébként tehát a kis alkotók vagy kisebb cégek inkább a nők számára kínálnak, én úgy látom, vagy arra reflektáltak gyorsabban, míg például a Levi'snek van kerékpáros kollekciója, a Charge-nak van egy tök erős kollekciója a férfiak számára.
6: De szerintem ez azért alakult ki, legalábbis én úgy gondolom, mert gyakorlatilag minden ilyen kiegészítő, mint például a biciklis sapka is, hát nem a városi öltözködés kultúrában jelent meg először, hanem a verseny ők, akik ugye sporttevékenységképpen végzik ezt a biciklizés dolgot, nem 5-10 kilométerre, hanem 100 vagy akár több. Ez gyűrűzött be a városi öltözködésbe, és azt gondolom, hogy amikor elkezdtek a városban biciklizni az emberek, akkor gyakorlatilag ugyanezek a dolgok gyűrűztek be a városi öltözködés kultúrába is, és mivel a sporttevékenységet azért többségében férfiak végzik, valószínűleg ezek a nagyobb márkák kicsit későn kapcsoltak erre a dologra, hogy hoppá, itt vannak nők is, tehát hogy nem csak a férfiakban érdemes gondolkodni.
3: Mit gondolsz te?
2: Szabolcs, egyetlen férfi tervezünk.
7: Annyit tennék még hozzá, hogy amit most mondtál, hogy a sporttevékenységet igen, a férfiak lehet, hogy többen végzik, de a nőknek van igénye arra, hogy amikor bemennek a városba és valamilyen dolgozni munkahelyre bejárnak, akkor csinosan nézzenek ki. Tehát egy férfitől sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy ő sportruhába bemegy munkahelyre, sokkal több ilyen férfit is látok a városban egyébként. Szépen cicanadrágba bemennek biciklivel, és utána mondjuk bent a munkahelyükön, ha tehetik, akkor átöltöznek, zuhanyoznak. Szerintem egy nőnél sokkal nehezebb ezt elérni, hogy ő mondjuk így menjen be a munkahelyére és átöltözzön például. Tehát inkább ezért, én ezt gondolom, hogy ezért van ez az igény, ami a nőkön keresztül terjeszti ezt a kerékpáros divatot, hogy így mondjam.
4: Ez változó szerintem továbbra is, de amúgy végül minden elhangzott, amit mondani akartam, mert hogy, tehát, hogy az, hogy az Urban Legend alapvetően női márkaként indult, az semmi másnak nem az okán történt, mint az, hogy végeztem egy piackutatást, amiből az derült ki, hogy a biciklis divattal foglalkozott cégek 98% az férfiaknak tervez ruhákat, és akkor azt gondoltam, hogy magyar férfiak, hogyha tényleg csinosan szeretnének kinézni, és érdekli őket, hogy ne latexben érkezzenek a munkahelyükre, akkor majd megrendelik Angliából. És amúgy pont az derült ki az elmúlt pár évben, hogy a magyar férfiak nem ismerik ezeket a cégeket, és nem rendelik meg Angliából. Tisztelt a kivételnek persze, aki valószínűleg minden másik ruháját is a külföldi webshopokban rendeli meg, de hogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, amennyire azt tanuljuk, hogy ez a nemzetközi piac, ez egy létező fenyegetés kvázi, ami saját magyar kis piacunkra nézve, ez nem minden szempontból igaz. És hogy ezért kezdtem el férfi ruhát csinálni, ami nagyon változó, tehát hogy fogyása van. Tehát, hogy van, amikor csak férfi ruhák fogynak, vagy amikor nagyon aktívak a férfiak, és rendszeresen találkozom. Minek felveszem az sükabátuszt, jó lesz hangulattal is. Amikor az ember újra elgondolkodik azon, hogy nem kéne visszaadni a Rafának inkább ezt a stafétabotot, és gyártsanak a férfi ruházatot inkább.
2: Már többször felmerült itt, hogy azért valamennyire speciális kategóriát is jelent a kerékpáros ruházatnak, vagy a kerékpáros öltözetnek az elkészítése. Ez mennyire okoz problémát a technológia megszerzése, a textilek beszerzése, a maga az, ahogyan ez elkész, hogy funkcionálisnak kell lennie, mennyire probléma, vagy mennyire van ennek piaca az alapanyagnak?
4: Amióta nincsen textilgyártás Magyarországon, azóta egyre nehezebb alapanyagot és rendes gyártót találni. Azt hiszem ezzel talán, vagy legalábbis a Juli, tehát a Blind Chick és az Urban Legend is nap mint nap szembesül, hogy mind bőrös készítőket, mind varrodákat egyre nehezebb találni, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek, mert abbra is vannak, és nagy nyugati divatcégek gyártatnak Magyarországon, Ukrajnában, Romániában, bár egyre inkább az másik két országban, akik ugye nem engedik be a kis magyar cégeket a gyártósoraikra. Viszont a kicsi varrodáknak meg általában nincsen meg az a fajta infrastruktúrája, ami nekünk kéne, mert egy leggings gyártásához nagyszerű, meg egy pulóver gyártásához bőven elég tudásuk és gépparkjuk van, viszont onnantól kezdve, hogy egy bonyolultabb gyártási eljárást kéne megvalósítani, már rögtön bukik az egész, ami egy ilyen 22-es csapdájába csalni
2: kell. Mit jelent a bonyolultabb gyártási eljárás pontosan?
4: Az, hogy mondjuk vannak patentológépek, amik nem a 70-es években készültek, hanem azóta, vannak olyan forrasztógépek, vannak, tehát hogyha megnézzük mondjuk egy North Face kabátot, csak hogy ne essek túlzásokba, egy ilyen egyszerű példát hozva, hogy hányféle gép kellett ahhoz, hogy ez előállítódjon ebben a minőségben, ezt 25 varrodából se lehet Magyarországon összeszedni általában. És ez problematikus. Arról nem beszélve, hogy
5: Hát ugye egy ilyen kabátnak az előállítása az egy elég nagy mennyiséget kell berendelni. Tehát ezer darabnál kezdődik mondjuk, és egy ilyen kis szériás márkánál ez természetesen
3: nem rentábilis. És egyébként hogy zajlik nálatok a termékfejlesztés? Az így mindenkihez szól, mert hogy itt egy nagyon funkcionális, vagy nem egy, hanem nagyon funkcionális termékről van. Ahol ugye az, hogy mennyire jó egy termék, leginkább a gyakorlatban dől el. Tehát ahhoz, hogy valami működjön és jó legyen, azt gondolom több fázison megy keresztül a termék a fejlesztése során. Van egy demoverzió, vagy van egy ötlet eleve, meg egy igény. Elkészítitek a mintadarabot, és aztán ezt kiadjátok tesztelni bicikliseknek?
6: Volt erre is példa mondjuk az én esetemben. Nem mindig van szerintem erre ilyen hosszabb ideig lehetőség. Én mondjuk volt, hogy a biciklis sapkákat futároknak adtam, vagy versenyzőknek adtam, de nagyon sok dologban ez nem kivitelezhető, csak abban az esetben, hogyha valaki nagyon szériákat gyárt, tehát mondjuk ugyanazokból az anyagokból csinálja a dolgokat, abban az esetben, hogyha mondjuk folyamatosan más anyagokat használsz, akkor erre egyszerűen nincsen idő, mert mindegyik darab más, és mindegyik anyag másképpen is viselkedhet.
3: De mondjuk itt lehet különbség abban, hogy akkor te valószínűleg rendelésekre dolgozol, aki meg teszteltet, ők meg ti kollekciókat készítetek, akkor ez szerint.
5: Igen, gyakorlatilag mi folyamatosan hozunk ki termékeket, illetve vannak ilyen klasszikus darabok, amik már benne vannak ugye többi pár évben, vagy rajta vannak a palettán, és nálunk nem egy olyan termék volt, amiből kiosztunk egy első verziót, és utána egy év után kiderültek róla dolgok, akkor kiosztuk a második fejlesztett verziót, majd a harmadik évben egy harmadik fejlesztett verziót. De például a Jackit azt kiadtuk tesztelésre, és több mint egy évig teszteltettük, és tervezgettük, míg a végleges darab elkészült.
4: Szerintem ez elengedhetetlen minden olyan magára adó sportmárkánál, aki mondjuk egyféle terméket azt egy szezonnál tovább szeretne gyártani. Tehát, hogy nálunk egészen hasonló a helyzet. Most az, hogy egy kabátnak nem ugyanaz a színe, mint, vagy egy kicsit máshol van a zsebe, az nem azt jelenti, hogy az alapvető problémái azok maradnak minden évben, és minden évben próbálunk tanulni az előző évek hibáiból. Voltak teljesen egyértelműen zsákutca próbálkozások, de szerintem ez borzasztó fontos maga a tesztelési folyamat is az, amikor már forgalomba kerül egy áru, akkor a folyamatos kapcsolattartás a vásárlókkal, a bizonyos
3: elégedettség felmérés.
4: Hát igen, mert az ember nyilván kap e-maileket évek távlatából, hogy még mindig ez a kedvenc kabátom, és köszi, és akkor ugyanarról a kabátról megkap egy review-t mondjuk két hónap után, hogy ezért meg ezért nem tetszik. És nem lehet mindenkinek igaza, meg nyilván akinek 20 centivel hosszabb a keze, mint az átlag embernek, azt nagyon nehéz átlag mérettáblázatban kezelni. De ettől függetlenül azért vannak általános érvényű megjegyzések, amikre érdemes odafigyelni, de csak hogy visszacsatoljak egy kicsit ehhez a beszerzési, gyártási kérdéshez, hogy azért nagyon sokszor az anyag maga, vagy a technológia maga is problematikus. Tehát, hogy nyilván van, akkor így három részre mondanám, tehát, hogy van maga a tervezés, meg a modellezés, ami talán a legkönnyebb megváltoztatni, mert a szabás minden 2 centivel arrébb tenni valamit, az sokkal könnyebb, mint elmenni Svédországba a gyárba, és azt mondani, hogy az ötödik szállítmány az miért volt rossz, amikor az első 4 tökéletes volt.
3: Még közben az jutott eszembe, hogy Szabolcs, te nem beszéltél arról, hogy te egyébként hogy kerültél kapcsolatba, vagy nem a biciklizéssel, hanem hogyan merült fel benned, hogy te akkor kerékpáros táskákat gyártasz, mert hogy mondtad, hogy ez neked egy ilyen másodfoglalkozás, hogy irodai munkát végzel. És egyébként van kakuktojás is vagy a lányok között, mert hogy te ilyen messenger táskákat csinálsz, és szerintem egy férfiasabb, ilyen keményebb vonalat viszel, mint ők. Tehát, hogy mi volt a motivációd egyébként?
7: Nekem egyszerűen kellett egy táska. Tehát ennyi volt a motivációm, hogy amikor elkezdtem táskákat készíteni, akkor még nagyon nem volt divatba Magyarországon ez a futár zsákát. Ez ilyen a 2000-es évek elején kezdtem el én ismerkedni a varrógéppel. Otthon nagymamámnak a régi Zinger varrógépe volt az, amit én pedál a hajtogatós, azon csináltam az első táskámat, és az még nem is egy biciklis táska volt, hanem csak egy ilyen sima övtáska, ami

0: elkezdtem hátizsákokat csinálni magamnak, azokat is így, amikor valakinek megtetszett, akkor eladtam, de abszolút csak ilyen hobbi szinten, és akkor utána végül is, amikor így láttam, hogy hú, hát itt vannak ezek a biciklis futárok, tök vagányak ezek a táskák, amiket hordanak, de hogy jó lenne valami olyat csinálni belőle, ami mondjuk egy irodai környezetben is megállja a helyét úgy, mert tehát nem ez a sportos vonal, hanem hogy legyen benne egy kis bőr, vagy egy kis kicsit sötétebb tónusú legyen, ne legyen annyira színes, tehát hogy ilyen komolyabb legyen. Ez motivált, igen.
1: De egyébként ez az egész kerékpáros termékgyártás, vagy öltözékvétrehozás, ez kiugrási lehetőség amúgy a fiatal dizájnerek, tervezők, vagy vállalkozók számára? Vagy inkább egy ilyen tök erős piaccal kell szembenézni? Arra akarok kiukadni, hogy jelentkezik-e ez egy ilyen viszonylag könnyebb beszállási lehetőségként mondjuk a ruhaiparba, vagy inkább már ez egy ilyen nehezebb és hogy kevésbé járható út?
2: Én azt gondolom, hogy ha az ember ruhákat tervez, akkor, vagy bármit tervez, a dizájnnak az a lényeg, hogy valakinek ezt csinálnia kell. És hogy az nyilván mindannyiunk számára jól jött, hogy amikor ez az ötletünk jött, ami nem véletlenül nekünk is akkor történt, amikor, akkor éppen a célközönségünk, az egy exponenciálisan növekvő célközönség, nem csak Európában, vagy nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem bizonyos szempontból könnyebb, de hogyha valaki mondjuk síruházatot tervez, vagy tehát hogy ugyanígy vannak szerintem hasonló ilyen, nem szeretném a szubkultúra szót használni, de mondjuk adott problémára választ ajánló ruházati cégek. És ilyen szempontból nem látok különbséget. Az biztos, hogy könnyebb. Tehát, hogyha az ember pulóvereket tervez, akkor mondjuk könnyebb azt mondani, hogy ez biciklis. Csak akkor viszont meg kell indokolnia, hogy miért az, és szerintem ez a fontos.
3: Szerintem, amikor egy, nevezzük most egy kreatív ember hozzá fog bármit is csinálni, akkor többfajta típus létezik. Szerintem az a legfontosabb, hogy mi a motivációd arra, hogy elkezded ezeket a dolgokat csinálni. Nyilván, aki mondjuk csak üzleti szempontból kezd el, mert mondjuk nem tudja befektetni a pénzét valamibe, vagy tudom is én, akkor más szempontok motiválják, de azt gondolom, hogy talán akik itt ülünk, mint kiderült gondolom, nyilván abból a közegből inspirálódtunk, amiben mozogtunk, és ez a biciklizés volt teljesen egyértelműen. Az is egy más kérdés lenne, hogy nyilván, hogyha azt gondolnánk, hogy ebből nem lehet megélni, vagy nem tudom, éhen halnánk, akkor lehet, hogy holnap azért abba hagynánk, hiszen mindenki pénzből él egyelőre, részben barterből szerencsésebb esetben, de vannak dolgok, amiket nyilván pénzben kell kifizetni. De szerintem, hogyha ez teljesen testidegen lenne számunkra, mivel itt kismárkákról beszélünk, és most is itt vagyunk kint a Vampon, és mindannyian ott állunk a saját kis standunknál, hogyha egy teljesen testidegen dolgot gyártanék, akkor egyszerűen nem lenne hiteles, és ez elég gyorsan kiderülne.
4: Meg jó sem lenne valószínű.
5: Szerintem, tehát amit a Zsuzsi is mondott, hogy alapvetően az a tény, hogy mi a biciklis, a kerékpáros közösség tagjai vagyunk, így tudjuk, hogy mire van szükségük, és ismerjük őket. Tehát, hogy ez egy hatalmas előny számunkra, hogy mint terjesszük a márkát, akár Magyarországon, akár külföldön. Mi a Blancsikkel rendszeresen járunk ki expókra, voltunk Berlinbe, voltunk Londonba, járunk ki mindenféle eseményekre, ahol több szálon is összekapcsolódnak ezek a közösségek Európában. De gyakorlatilag Európában iszonyatosan picik ez a, hogy is mondjam, tehát hogy nagyon könnyen lehet vagy összekapcsolódni ezekkel az emberekkel. És így minden ilyen típusú márkát, vagy ilyen szinten álló márkát már ismernek Európában.
1: Hol pörög itt a lóvé, a showroomban, vagy a webshopban, vagy pedig a vásárokon?
5: Nekünk a webshop mindenképpen.
2: Nánk változó, a webshopban is van egy boltunk a Calvin téren, és most már azt mondhatom, hogy ott is elég masszívan érzékelhető a személyes vásárlás.
1: Azt gondoltam volna, hogy azzal indul, vagy hogy az egy ilyen nagyobb kapu a vásárlás.

0: vásárlók tömegére.
1: A személyes vásárlók. Igen. Hát igen, csak ugyanak ugye van egy olyan hátulütője, hogy oda csak az jön, aki Budapesten van.
2: Hát nekem az elmúlt 10 évben most az tisztult le jelen pillanatban, hogy a webshop az nagyon megy Magyarországon is, hiszen nagyon sok vidéki ember van, aki nem tud személyesen eljönni, de az internetes felületnek köszönhetően tud vásárolni. Ez vonatkozik a külföldre is. Elsősorban Amerikában, hiszen Amerikában már nagyon nagy kultúrája van az internetes vásárlásnak, nem csak pár éve kezdődött, mint itthon. De azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy részének még mindig nagyon fontos, hogy személyesen tudja megnézni ezeket a dolgokat, vagy felpróbálni, kipróbálni. És az én esetemben a bolti értékesítést gyakorlatilag, tehát ezt a viszonteladóst itt ezt leépítettük, és inkább kivettünk egy nagyobb lakást, ahol a műhely és gyakorlatilag a bolt is jelen van. Oda lehet jönni, vannak mindig ilyen gyakorlatilag egy állandó árukészlet van, hogy mindenből meg lehessen nézni méret, szín, ilyesmi, és ott gyakorlatilag még ha valakinek nem tetszik egy színösszeállítás, akkor gyakorlatilag teljesen egyénit is tudunk készíteni.
0: Szabos, mert egyszer a rádiónak a tombolaján egy táskát, amit kisorsoltunk. Egyrészt nálad mi pörög jobban, meg arra lennék kíváncsi majd egy másik körben, hogy mennyire vesztek részt valamilyen szintű szponzorációban. Ez jelentheti akár kerékpáros véleményvezérek megtalálását, különböző szintereken felbukkanni egy-egy sapival. Hát is akkor milyen módon megy ez a reklám?
3: Nekem eddig, amit szponzorációnak lehet nevezni, ez a Bike Mafiának történő felajánlás volt. Hát egyszer véletlenül egy túl nagy táskát csináltam, amit azért adtam oda nekik tavaly karácsonykor, mert senki nem tudta hordani, annyira hatalmas volt. Azóta többször láttam a városban, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy
0: őket ezt
3: hordják. Meg most ajánlottam föl nekik egy övtáskát, amit remélem, hogy már eladtak.
0: Jó, de ez tudatos márka, vagy brandépítés, vagy pedig jótékonykodás? Ezt válasszuk ketté.
4: Ez brandépítés. Annak a kiválasztása, hogy kinek ajánlott fel, vagy hogy ad hoc történik?
3: Ad hoc történt egyébként, de olyan embernek szerettem volna felajánlani, vagy olyan tevékenységet végző szervezetnek, akiről tudom azt, hogy ezt fogja is használni. Tehát nem, mivel én annyira kicsibe csinálom, hogy igazából nem beszélhetünk igazi brandépítésről, vagy márkáról szerintem. Csak azt szerettem volna, hogy jó helyre kerüljön, ha már van, akkor legalább lássák, hogy jó. És én általában úgy is értékesítem a táskákat, hogy én szájhagyomány útján megrendelésre valakinek eladok egyet, az szól egy másik embernek, aki utána visszajön hozzám és rendel egy másik táskát. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy ez igazából ilyen tesztelésre, de gyakorlatilag arra lett odaadva nekik, hogyha lehet így fogalmazni.
4: Tilost hogy választottad ki?
3: Szeretem a Tilos Rádiót, tehát szoktam hallgatni, és arra gondoltam, hogy ha már pénzadományt azt nem tudok, vagy nem akarok, vagy nem tudom, mindegy, szóval nem ajánlottam fel, akkor legalább legyen az, hogy felajánlok egy táskát, végülis a rádió sem ingyen szól, úgyhogy...
0: Ezzel sokkal többet hozzátettél, mint a pénzzel, mert a tombola egy Tilos Rádió maraton alatt 1 millió forint bevételt hoz a rádiónak.
4: Azért, mert hogy ennyire nagyon jó és nagyon menő ajándékaink igen, vannak egyébként.
0: Igen.
4: De tényleg.
1: Én gyakorlatilag szinte amióta ezeket a sapkákat fabrikálom, azóta így szponzorálgatok. Először csak ilyen nagyon underground, ilyen szubkultúrás eseményekre. És igazából azóta már elég sok ilyen szponzoráció volt. 3, ami így legjelentősebb és számomra legkedvesebb. Gyakorlatilag a legelső ilyen talán nagyobb az a Psycho Me Home-nak az első projektjében volt, ahol sapkát adtam a Leviéknek, és akkor Budapest sapkában tekertek.
0: Barcelonából?
1: Igen, és amikor ő megkeresett, akkor azonnal azt mondtam, hogy persze igen, tehát, és úgy is éreztem végig, hogy
2: mint hogyha én is tekertem volna, pedig sajnos nem. A másik kettő, az nevezzük Holt versenynek, az egyik a Tilos Rádió biciklis sapkáit készítem most már harmadik éve
0: ezt a maratonra. Ezt nem mondod,
2: hogy ezt
0: te csinálod.
2: Igen.
0: Hát ezt nem tudtuk.
4: Fogalmunk se volt róla.
0: Senki nem tudott volna szólni.
2: Igen, ja. Mert papóval nagyon így fű alatt intézzük ezt a dolgot.
0: Beszélünk el a méretekről.
2: És a másik pedig az tavaly volt, amikor egy fiút szponzoráltam, aki a 66-os úton végigtekert, ő is volt már a... Igen, ő meg a férjem lett közben ennek a szponzorációnak köszönhetően.
0: És miért elzárkózunk a szubkultúrán?
4: Nagyon jó biznisz volt akkor.
2: Hát neki nagyon. De nekem is egyébként.
0: Ez szinte hihetetlen. Ja,
4: de hogy ezt még rá lehet kötni a szponzorációra is, csak amíg a biznisz szó a fejemben van, mekkora biznisz ez egyébként?
2: Maga a szponzoráció?
0: Majd menjünk azért végig a
4: szponzorációra. Jó, azért együtt lehet a szponzorációval is kezelni, mert hogy a szponzoráció, hogyha nagyon professzionálisan értjük, akkor ez egy befektetés valamibe. És hogy például mennyire érzitek azt, hogyha ti szponzoráltok valakit, vagy hogyha akkor azt van esélyre, hogy visszakapjátok.
2: Szerintem is. Tehát van, nyilván biztos van minimális üzleti indítatás ennek a dolgnak, de szerintem ilyen kis cégeknél nagyobb része inkább ilyen szívügy, nem? Amire azt mondjuk, hogy
5: abszolút,
2: igen.
5: Tehát így úgy vagyunk ezzel, hogy igyekszünk támogatni a közösséget, a kultúrát, és ilyen távlatokban, tehát mondjuk 3-4 év után, meg ilyen méretű cégeknél ez nem mérvadó. Tehát, hogy itt abszolút inkább szívügy és támogatás kérdése, mint hogy ez bármilyen szinten megtérül majd nekünk anyagilag.
0: Úgy látom, hogy nagyon jó targetált támogatás, tehát nem csak úgy általában valakit, hanem nagyon pontosan, tűpontosan választhatok, hogy ki, hogy kik azok a véleményvezérek, vagy kommunikációs nagyhatalmak, akik egyébként...
5: Ez így van. Tehát, hogy mi... Most ugye a Bláncsik nevében beszélek, tehát hogy gyakorlatilag mi kerékpáros versenyeket szoktunk támogatni. Ebben élen jár a recikli egyébként, erről szoktak a legtöbb ilyen kerékpáros versenyt szervezni, illetve a Cycle Me Home, ami nekünk egy, ugye hát onnan ered a történetünk, mert azon a túrán ismerkedtünk meg a Nezsával, tehát hogy onnan indult ki az egész márka. Úgyhogy az összes Cycle Me Home-os versenyt is támogatjuk.
0: Hát ez a Cycle Me Home az tiszta ilyen spirituális út. Az utat, amin a keresztények mennek? Mindegy, ez a másik lesz.
5: A másik, amiről beszélni szeretnék, amit most nyáron összefogtunk a Zsófival, és szerveztünk egy olyan eseményt, amit alapvetően egy angol márka, most meg igazából Zsófi említette, hogy a Raffáról van szó, tehát hogy ők indítványoztak 3 éve, hogy évente egy napon összehoznak egy ilyen világszintű eseményt, online eseményt, ahol mindenki csatlakozhat, és mindenki a saját városában szervezhet egy túrát. És az egésznek az a célja, hogy a női kerékpárosokat támogassa, és amit teljesíteni kell, a 100 kilométer egy napon belül. És gyakorlatilag ez volt az első év, hogy mi itt Magyarországon, Budapesten összeszerveztük ezt a közösségi kerékpározást, és több mint 50 ember jött össze, 50 lány.
0: Ez nagy projekt.
5: És a Dunakanyarba mentünk, mert a szponzorációról van szó, mert gyakorlatilag az 50 lány közül nem ment hozzá egy ember, aki nem kapott volna valamilyen nyereményt a tombolán.
0: Nagyon dicső.
6: Igen, azt hiszem, ezt a Women's 100 szponzorációt ezt teljesen túldimenzionáltunk, de azt gondolom, hogy ez is egy hosszú távú befektetés, mint minden szponzoráció. Szóval kérdeztétek, hogy ez hol térül meg. Ez mindig hosszú távon térül meg. És általában nem maga a bevételi számokban való növekedés, hanem az a fajta hozzáállása, hogy az emberek a márkához kezdenek el viszonyulni. Tehát azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy márka építése nem merül ki annyiban, hogy elég jó-e a termék, vagy elég jó minőségű-e, vagy szép-e, vagy megfelelő a célnak, hanem iszonyatosan fontosak azok az értékek, amiket egy márka a termékein, a márka tervezőin keresztül, vagy az aktusokon keresztül megpróbál továbbítani, és hogy azt mondom, hogy azért is nekünk például van az Amnestivel egy ilyen régi együttműködésünk, a Flatlabben fénypont vagyunk, nekem az a leg, tehát hogy az egy olyan típusú felajánlás mindig az ő tomboláikra, amik ugye jótékony célra mennek, ami abszolút kiesik ezen a tűpontosan meghatározott célközönségen. Viszont azt gondolom, hogy ezek ilyenkor egyrészt messze érnek ezek a farok, másrészt pedig egyszerűen nyugodtan fekszem le aludni, mert tudom, hogy ez most valami jóra ment, és természetesen azt is tudom, hogy jóra ment, amikor a 100 kilométert vidáman kacag veletek erő csajoknak adunk ajándékot, de hogy mind a kettő jó érzés.
0: Mennyire tartatok kapcsolatot más budapesti akár tervezőkkel, akik nem közvetlen kerékpáros divathoz kapcsolódnak, vagy akár olyan showroomokkal, olyan ilyen budapesti kultikus helyekkel, ahol mondjuk nem a konfekciót árusítják. Mennyire zárt ez a kerékpáros tér az esetetekben?
6: Mondjuk én azáltal, hogy a Momera jártam, nekem elsősorban inkább ez a divat közeg volt az első, vagy hát én sosem tartottam maga közegemnek, de hogy kénytelen vagyok. És úgy ismerem ezeket az embereket, vannak volt osztálytársaim, évfolyamtársaim az egyetemről, illetve nyilván az ő általuk ismert emberek, akik, tehát hogy ez sem egy nagy kör azért, és hogy nyilván mindenki mindenkit ismer, és mindenki mindenkinek adja tovább az információkat, úgyhogy ez ugyanolyan zárt és nyitott, mint a kerékpáros.
0: Hogy látjátok, hol van a legnagyobb verseny? Melyik termékben? A kabátban, a táskában? A táskára direkt akarok rákérdezni, hogy van-e élet a bagabun túl?
5: Én nem tudok másra egy nyilatkozni, de alapvetően a hátizsák ez egy olyan termék, ami mi egyszerre fogtunk meg két trendi vonalat, önkéntelen is ugye a bringázás, ami szívügyünk volt. A hátizsák az megjött, és a hátizsáknak a trendje az egy időben indult el, ahogy a kerékpározás a csúcspontját élte, és nem csak kifejezetten kerékpárosok számára, hanem a mindennapi városi ember számára ez egy nélkülözhetetlen kellék volt. És nyilván ezt a dolgot, ezt nem csak a kerékpáros ipar fedezte fel, hanem nagyon sok divatmárka is, és iszonyatosan sok hátizsákmárka született meg az utóbbi 4 évben, úgyhogy leginkább külföldi márkákról beszélek, de igen, elég nagy.
2: Hogy szerintem eleve nagyon sok a kreatív ember Magyarországon. A bicikli szubkultúrában is vannak ilyen, nevezzük konkurens cégeknek, bár szerintem ez annyira nincsen így jelen, vagy talán mi nem éljük meg ennyire tudatosan ezt a dolgot.
0: Olyan nagy a piac?
2: Tessék?
0: Olyan nagy a piac, hogy nem éritek a konkurenciát?
2: Nem tudom, én nem szoktam ezzel túlzottan így foglalkozni. Vagyis én például követem a többiek tevékenységét, amennyire ez lehetséges, de én azt gondolom, hogyha mondjuk itt a bicikli szubkultúrában nézzük, és mondjuk a táskában nézzük, talán táskás van a legtöbb, vagy abban van így legnagyobb ilyen konkurens ügy, akkor szerintem borzasztóan más fajtát csinálunk mindannyian. Tehát egyrészt ez a vásárlóknak is jó, mert mindenki megtalálja azt, amire valójában szüksége van. Másrészt pedig szerintem nekünk is jó, mert biztosítva van az a közeg, aki valószínűleg remélhetőleg mindig meg fog minket találni. És nem tudom, én például, hogyha hozzám jön valaki, akkor már nem egyszer volt olyan, hogy máshoz küldtem el, azért, mert úgy gondolom, hogy az, amit ő keres, az más készíti egyszerűen. És szerintem én hiszek abban, hogy ez vissza fog térülni. Tehát nem kell, hogy mindenki nálam vásároljon, az vásároljon nálam, akinek tényleg arra van szüksége, amit én készítek.
0: Ilyen szép, szelíd kapitalizmus.
2: Igen, néha mondják, hogy ilyen iszonyat idealista vagyok, de egyébként
0: nem,
2: tényleg.
0: Jó,
2: tehát, hogy nem tudom, én nem szeretek ezekből az idealista, meg némileg néha hippi gondolataimból feladni, mert azt gondolom, hogy nem tudnék minden nap a tükörbe nézni, hogyha ez nem így lenne, és a saját márkámnál is így vagyok ezzel, hogy addig csinálom, ameddig én ebben jól érzem magamat.
6: Szerintem egy lépés hátra kell lépni, amikor erről beszélünk, mert hogy itt nem csak a biciklizéshez kapcsolódó kreatív iparról van szó, hanem úgy általában a dizájnról Magyarországon, ami mindannyian látjuk, hogy milyen iszonyatosan nagy változáson esett át az elmúlt 15 évben, és hogy itt azt gondolom, hogy az, hogyha már valaki belép abba a körbe, hogy elkezd dizájntárgyakat vásárolni, az már mindenkinek jó. Tehát, hogy lehet, hogy az egyik táskamárka az papíron konkurenciája a másik táskamárkának, de hogy akármilyen csodálatosan szuper minőségűek ezek a táskák, egy idő után megunja, más szín kell, mégse hátizsák, hanem oldaltáska, mégse oldaltáska, hanem hátizsák, és hogy akkor már viszont benne van ebben a vonzáskörben, és benne fog maradni. Tehát hogy szerintem elsősorban az, hogy amit mondtál, hogy nem vesszük ilyen véresen komolyan ezt a fajta versenyt, de szerintem ezért van, mert mindenkinek, aki design terméket árul Magyarországon, az elsődleges célja az, hogy az emberek hozzászokjanak annak a gondolatához, hogy magyar tervezők által készített terméket vásárolnak, és a következő lépés az, ha már benne van valaki ebben a körben, hogy meggyőzzem arról, hogy az enyém jobb, vagy az ő igényeinek éppen most jobban meg fog felelni, de szerintem erre még van egy kis időnk. Van egy ilyen klasszikus vicc, amikor a Kohn meg a Grün találkozik, és azt mondja, hogy hát te mit csinálsz, Kohn, nem álltál a 20 évet? Tudod, kijöttem ide Amerikába, és jutottam egy cukorkaboltot. Végig sétáltam az első sugárúton, és láttam, hogy nincs egy cukorkaboltja. És te Grün, mit csinálsz? Hát én végig sétáltam az 5-en, miután kihajóztunk ide, láttam, hogy tele van cukorkabolttal, és akkor én is jutottam egy cukorkaboltot, gondoltam, biztos megélek én is. Mind a két verzió igaz, és hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez, és ezt szupernek érzem, hogy egyelőre nincs ilyenfajta egymás ellen dolgozás, és nem csak mondom a biciklis körökben, hanem, tehát hogy én is a korosztályom, vagy nem korosztályom, de elsősorban véletlenül a korosztályom által tervezett márkákhoz küldjük át a vásárlókat a Flatlabben, amikor azt látom, hogy nem itt találja meg azt, ami neki megfelel, az az én üzletemet nem fogja rontani, hogyha valaki a Garden Stúdióban vásárol, sőt, mert akkor tudja, hogy jó helyre irányítottam, bízni fog bennem, és vissza fog jönni legközelebb.
0: Nagyon szép üzleti tudatosság, azt kell mondjam, és kicsit úgy is érzem, hogy a nagy budapesti kerékpáros márkáknak az alapozása zajlik éppen, és biztos vagyok benne, hogy ha év múlva fogunk itt beszélgetni, akkor az lesz majd a központban, hogy mi volt az óriási sikernek a receptje, ami Budapesten kialakult. Van még bármi, valami, amit szeretnétek hozzátenni, mert hogy szorít minket az idő, úgyhogy el kell zárnunk ezt a kerekasztalbeszélgetést.
2: Annyira nagyon nincs. Én még ez a témához csak egy dolgot szerettem volna, hogyha már itt vagyunk a Vampon, és szerintem ez tök fontos bizonyos szempontból, hogy az emberekkel való kapcsolattartás, meg ebbe a konkurenciába, hogy én például nagyon sokszor tapasztaltam azt, amikor jönnek ide hozzám a vásáron, vagy akár személyesen a műhelybe, hogy például elrejtenek egy-két olyan megjegyzést, ami másik márkával kapcsolatos nálam, és akkor némileg egy vállalkozási alapismeretek 5 perces tanfolyamot szoktam tartani, hogy az X márka az miért drága, ami valójában nem drága, és remélem azzal, hogy itt vagyunk a Vampon, és még jobban találkozunk az emberekkel, és nem egy ilyen divat fellegvárából tekintünk erre az egészre, ami valójában egy hatalmas lufi, ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy ez, amit mi készítsünk, ez tényleg az emberek mindennapjainak a része legyen.
0: Köszönjük szépen! Aki itt az FMXXX Radio Vend rádióban, innen az Erzsébet térről sugározzuk az adásunkat. Köszönjük szépen Geribi Zsófi, Urban Legend, Vesmás Júlia Bláncsi, Keru Zsuzsanna Sherin, Pusztai Szabolcs, Cross Town Bex. Ha valaki még kijön, akkor még találkozhat velünk bőven este 7 óráig itt a Vampon. Hamarosan folytatódik a műsor itt a Tilos Rádió FMXXX műsorán.

FM XXX Tilos Rádió Gonzo Stream stream.tilos.hu

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Se vás Brandon, mit csinálsz?
1: Kábézom.
0: De te nem bírod a kávét, akkor meg minek?
1: Mert ez olyan menő. Meg télen amúgy is álmosabb vagyok.
0: Rossz vége lesz, Brandon.
1: Hoppá, hogy dobog a szívem. Sanya. Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya. Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, figyelj! Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, figyelj! Sanya! Valamit akarok mondani! Hallod, Sanya? Sanya, valamit szeretnék mondani, olyan dinamikusnak érzem magam, olyan kipihennek, érted? Egy új medve lettem! Egy új medve lettem, hallod? Egy ilyen friss, dinamikus maci! Aki keresi a kihívásokat, akik előtt nincsenek akadályok! A dinamikus medve! Az lettem én! Úristen, egy úthenger! Egy dinamo! Nek tudok csinálni bármit! Feladatokat akarok, Sanya! Kérdéseket, nehézségeket! Toppon vagyok, Sanya!

0: drága, de várja a drága, ma túl feleség.
1: Hiába, apárja, most mint hiába várja, a medve, dermedve, a puska csővel szembe.
0: Feldörmögött, hogy döntött, nem hagyja magát.
1: Felállva két lábára, megfente agyarán.
0: Agyarán.
1: A medve, a dörv, most egyre, hajszolja földre, hegyre.
0: A medve, a medve,
1: csak csendesen, csendesen nem ért véget még történeten. Hey! Látja remegve, hogy harcol a medves vág szörnyű pofán, mindent felejtve, a fegyvert elejtve, futok rokonán.
0: A medve, vadkedve, egy felöszre sem hernyedve, hadány.

dal utódoknak, Ilonának. Vidámabb lesz kimennem, ha verseim dicsérnek. Dalomból tej teremjen jövő idők csicsének. Ködös nagy távolokba legyek hírednek apja. Mert eljő a szabadság és évei a fénynek. Igazság és vigasság lesz osztály a szegénynek. Fészkelj szép példaképpen az utódok szívében. Ha bő szabad időben elfáradnak az ifjak, ha szavuk pihenőben, s a csókjaik se vívnak, térj vissza sóhajukban a messzi késő napban. Az új leány fehérben emlékezzék nevedre, a hő ifjúi vérben én keringjek remegve, a halálból kilábal, ki cseng ifjak dalában. Egy édes boldog élet megteremtője voltál, szabaddá lettem véled, minden féket kioltál, amit éhség, ijegység tett rám, keser gyerekség. Szegény mogorvaságban kuporogva morogtam, most láttam, mit nem láttam. Rád napszemet nyitottam, de rég jobb volt harapni, mint most örülni, fogni. Virágmutató drága, madárka ablakomba, minden játéknak bába, ó, üres hasam anyja, tűröm fű nem tűrömre, ó, tanítóm örömre. Mint órát mutatója mutattad a világot, járt körbe okos ujjad, ezen azon megállott, jó emberek, közösség, fény, szabadságtól friss ég. Én tenyeret és torkot olyan jófélét kaptam, hogy hatszor igent mondott, akire rámorogtam, de szólt volna mást. Álltam, hogy menten összerágom. Fényes kedvemben voltam, ki nem hátrált, megjárta. Apátlan bitangoltam szegényen, lázba, gyászba, sírva kidegenben, mindennel perremenve. Vágytam tüzes dühökkel világnak visszaverni, mit lélekkel és testtel a szegény tisztet tűrni, ebédre vicsorítni, folytóját megszorítni. Nem lehet, hogy ne győzne, ki így indul rohamra. Mint vasra, vízre, tűzre, úgy néztem én magamra, mérgemmel egyetérek, haragszom, amíg élek. Véresebb gyilkosoknál, ki nemzeteket uszít, ártóbb maró vadaknál, ki embert vérbe busít. Haldoklása megáll majd, halála százszor fáj majd. Mint gyermekek, a népek békén eljátszadoznak, de kik fejükre nőttek, csak azon fáradoznak, dühítnék, mint kutyákat, az ártatlan butákat. Lelkük különjegye jó ok, hogy ellenségnek tüntessék, hogy legyen sárkány hazug meséknek, a színes idegenség arcán fekete festék. Én már meg nem ölöm csak azt, aki megölne. Több élő, több öröm. Ó, bár minél több élne. Ó, csillag sok gyereknék, ha apád én lehetnék. Én szomjaztam munkára, dolgozni nem engedtem. Törpék vására járta, s világa irigyeknek, de tettem fellegvárat a hitemből az árnak. A mi jövő fiunknak ezerszer jobb lesz élni. Untán a háborúknak ő a békét megéri, nem hull holtakért könnye. Hull, ha hull, kedves könnye. Bármelyikébe foghat ő a tennivalóknak, és közelébe juthat a szép ennivalóknak. Örülhet háborítlan az életnek, amíg van. A kiskerek gyereknél bő szeretetben serdül. Mi sem akasztja röptét, táncol, dúdolva perdül. Égig szárnyalhat ének, mert nincsenek szegények. A szerelmet, szabadság a teres fénybe vonja.
a vágyat a barátság nem szakadóvá fonja. Jókedvű noszogatja a fiút, nász, nász, nász, nász, nász. Ne sírjál, ilomkám, hogy itt, ekkorban éltünk. Örülj, hogy alkonyán élhettünk. Nincs sok, s eltűnt. A nagy emberi ünnep készül már gyermekünk.

szegény nép dicsérete. Mert őt megölni nem lehet. Elvégződhetnek évei. A hír itt voltát érleli. Sem a növények, sem kövek, de székülő bírái sem dúlhatják jogos birtokát, tetteinek jól bírt sokát, hagyott nyomával is izen. Hagyott nyomával is izen, lélegzetével épített, széles kezével szépített, repült szikrázó gépiben, étek szemétje volt ebéd, megtagadta szolgák urát, helye hujáját, sírt torát, szegénység lepte seregét. Szegénység lepte seregét. Rettegett, ha sötétedett. Ártatlanságból vétetett, ették legszebbje erejét. Mert jogtalan ítéleten, porons, vizen raboskodott, kolónián vakoskodott, nehéz munka vermeiben. Nehéz munka vermeiben, siketen az évszak iránt, semmi mást, jobb szíjat kívánt, s jó meleg mélyet, ha pihent. Se gyermekével léte szebb nem lett. Holtig értetlenül nézte, hogy halt, hogy él, elhűlt. Se asszonyával édesek. Se asszonyával édesek. Nincsen mogorvább férfi sors annál, amelyben része volt, s némaságánál nehezebb. Fáradásánál nincs nagyobb, teleködénél szigorúbb, fátylos egénél nyomorúbb, munkájánál munkába jobb. Munkájánál munkába jobb, visel dolgánál nem lehet, lényegre, célra, képre szebb, nincsen művénél maradó. Emlékszik rá a maradék, hagyatékát nem rontja hír, múlásán romlást sírt kibír. Megmarad ő, mert ő a nép. Megmarad ő, mert ő a nép. Virrasztott, gyászokba esett, keserűn búsult, szenvedett, áthorta, tolta életét. Ha fényre gondolsz, nem is élt. Ha egészségre, itt se volt. Ha szabadságra, bujdokolt gödrében, mint az elítélt. Gödrében, mint az elítélt. De őt megölni nem lehet. Elmosni nincsenek vizek. Úgy hirdetem, mint senkinek. Ó, szolga lenni, rab, cseléd, alja sorsánál is alá. De hirdetni időkön áll a szegény dicséretét.

idén ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld orrán. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt, a béke izzadt homlokát törölvén. Meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozák azt. S a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A víz kitört. Vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre. Ember szívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet. A szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vadfénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját. És folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. Erre járt irtóztató nyomában, szétszaggatott népeknek átka is sóhajtanak fel csonthalmok közül, és a nyomor gyámoltalan fejét elhambadt városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó. És halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, e félig Istent, félig állatot, elborzolt.

0: majd eljön a hajfodrás, a tavasz, s az akföld tán vendéghajat veszem, virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedend, illattal elkendőzött arcaim jó kedvet és ifjúságot hazud. Kérjétek akkor ezt a vén kacért, hová tevé boldogtalan fiait.
1: A Gutenberg albumban.
0: Majd, ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd, ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd, ha baromból s ördögből a nép zsaroló dús, s a nyomorú pórnép emberiségre javul, majd, ha világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd, ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S e rég várt követét végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjelt, akkoron ád a világ.

0: szeretjük egymást, és összesimulunk, mint szoros ökörben a rémült ujjak.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el, jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell, egyedül is, elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, s csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell, és nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell az értelem, mit ér a hűvös ész, több kell az érzelem, ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély, keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért, nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég, csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

Te bolond. Már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond. Kibiztatott te sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel odáj, hol a veszély szíven talál. Honnan vetted rá a jókot? Ki volt, ki felhatalmazott, hogy érte és a negyben egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragod, szeretni kibújtogatott, s hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lovogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervez, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra ad, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se vált. Látod már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza gond, kamasz szerelem mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond. Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt, szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vadügynöke, paraszt fiúkért szájoló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod a jövő. Eszpresszók és tanyák között bujkáló, mindig körözött népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villan, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott, pimasz számon kérő hangú parasz.

hátszólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng, s halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiálts, terjeszd, dadogd, jogos igazad, igaz jogod, kiálts, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak, légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak e gond. Magadértük halálra roncsd, míg össze nem rogysz.

0: nem menekülhetsz. Lenéztünk a hajógépházba, ahol a dugattyúk között a fűtők futkostak pucéran s vörösen, mint az ördögök. A forró lég, mintha valóban pokolból zúdult volna ki. Micsoda munka! Megszokták már, szólt könnyedén mellettem valaki. Nyugszéken ültem a hajón már, csukott könyvemmel térdelem. Kétfelől kéklőhegyek úsztak, ápolták meg fáradt szemem. Dombok és felhők. Megiratlan vers volt ez is, az utazás. Futóképeit lágy ütembe fonta a lenti tompa dobogás. Úsztam a vizen, fönt a fényen. Boldogan, hogy felül vagyok, költői szintjén a világnak, amely alatt a békétlen dohog, izzad és köpköd fuldokolva. Megszokták, nyugtattam magam. Megszokták. Nyilag belém ekkor a múlt fagyasztó éllel, gúnyosan. Megszokták. Meg tudtad te szokni. Volt benne részed a kapát. Emlékszel? Emlékezz apádra. Mit szokott ő meg? A halál. Sorsa derekán mit szokik meg mind-mind, hisz tudod, a szegény. Kínlódva jártam föl alá már a hajó lüktető födélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamban. Áruló, az vagy, semmi más, csattan egy másik hang szívemben, stagolta egyre rá a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc. Ha megint alul kerülnél a fűtőköz, megszoknád azt a folytást, azt a kint. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mintha apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra gróf birtokán. Mintha apám és minden ősön dohogott volna ott alant, jajongott volna föl a sírból, verte a rengőpadló a talpamat. Néztem kapkodva a vizet, a futó tájat, mintha velem már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem. Mintha dühöngve, hányingerlőn az rázna, könyörtelenül tagolva a szót, nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhová kerül.
1: Dózsa György beszéde a Ceglédi piacon. Ha a nemes útra indul, ha megtér a hosszú útról, mikor elmegy, mikor megjön, sír a paraszt kint a földön. Ha a nemes lakomázik, ugrál, vígan parolázik, lódít serleget a farra, a paraszt jajdul föl arra. Ha a nemes szomorkodik, halálról, ha gondolkodik, térdre zökken úgy bókolgat, lastromot rak a papoknak, akár búsul, akár vidul, lány után, ha kukurikul, kezesíti kösöntjükkel, fizetni a parasztnak kell. Ha böjtöl, ha házasodik, ha beteg, ha szaporodik, nyaka közé a parasztnak újra újadót akasztnak. Még akkora, mint az arasz, nyögi terhét már a paraszt, ér alig 12 tavaszt, érzi ustorát a paraszt. Ha a birtokán tanyázik, lovat ugrat, agarászik, míg csak a föld hátán lépdel, rajtunk jár sok háznépével, átkot hoz még halottan is, lopó, csaló, rabló, hamis, fejére ha száll malaszt is, a paraszt fizeti azt is. Kis sorsomból magas polcra léptem én világos dombra. Szerte néztem, hogy ott álltam, más se láttam a világban. Nyílott szájunk, jaj panaszra, dögölj rúgtak a parasztba. Korbács pattant, a torokban rekedt a szó folytogatva. Na nem értjük a beszédet, elég is ennyi testvérek. Balt a csíp már hadaróla, magyarázza igazunkat. Vérszopó dög, elég ennyi, farkas féreg valamennyi, testvéreim, ajlokát is, szélbe szórjuk a porát is, segél Krisztus minket. Elképzelem, így szól, nagy bajszát törölve, néz a futó égre, majd a zajló földre, homlokán a harag rőt koszorújával, szinte tántorogva nehéz igazával. Indul Temesvárra, süllyedni jeltelen, szörnyű mocsaratban, magyar történet. Mint egy barát írta harcairól szólván, nyomában ott tolong 120 000 sátán.

partista. Élő csipesz lóg a trapézen a férfi fejjel lefele. Foga közt kettős tárcsa, mintha mágneses nyelvet öltene. A vonzás túlsó pórusán függ s forog a nő. Feszül a száj. Micsoda csók. Köztük csupasz tér, tömör csönd, s véletlen halál. Micsoda egymásra utaltság lengít ég alatt föld felett. Micsoda gyakorlott makacs vágy ment, s kockáztat két életet. Milyen figyelemben forognak, s mi fegyelemben, tudva, csak együtt szállnak. Ha egyikük vét, mindketten aláhullanak. Ó, ha így tudnánk összefogni egymásra bízott szeretők, mintha folyton fönnszállva, mintha folytonos zuhanás előtt. Ó, ha közös dolgok tevői így tartanánk egymást, ilyen végzetes bizalommal egymás fogában s idegeiben. Ezrekbe fogódzók, ha hittel mondanánk, mint ők odafönn élik, hogy a másik ügyéhez egész létemmel van közöm. Forog, forog a nő a férfi fogak közt. Tompul a zene, csak dob kopog. Valami gyors vég, bármi feloldás kellene. Na most? Földet ír a mutatvány. Fönn már a tapsfüggöny eleng, s ők ketten egyetlen groteszk pók szobrában állnak. Ide.

A statisztika kertben. Jól szabott vardot, jól vasalt búnyában állt a szobor, a fő alatt. Alatta bronzból ugyancsak a mellék alakja egy szálnadrágban. Azon túl ruhákra. Ez munkás volt. Öreg, de leppett bőre alatt inas még. Égnek állt szakálla, hogy ültéből fölbámult urára, mint rokkant koldus a járókelőre. Úgy nézett föl, mint egy az útiporból, mint akkor világszerte gyúrni szokták a köznép Kongón hálateli szobrát. Úgy ültött, mint egy jól nevelt komondor. Az úr, kit így a hála ércbe burkolt, kis volt, gyáros, tudós, érdemes tán. Én azt tudtam csak róla, hogy Berecskán tolnózora mellett földes úr volt. Minden. Áld bárki ott, itt már hiába e mondandónak csak mellék alakja. Az sem, hisz egy gránát úgy földre csapta, nem maradt helyén három porcikája. Kapott sebet csupasz vállábas, mintha meginkott volna a vén szolga is, de megint. Ült egyre erősödve, szinte sebét is kiheverve napjainkra. Utáltam a vén kovács szolga voltát. Azaz a szolga volt ott a kovácsban. Ó, más kovácsot láttam én korábban. Vén volt az is pár, szóra várva szolga. Szobrász a szolga volta. E szoborban az szekte útját mi élvezetemnek, mely idők teltén mind igényesebb lett. Mégis az ostromot záró napokban, hogy megláttam futtomban gondban égve a nagy rondtér fölött a vén kovácsot már árván, nem visszatett és sugárzott. Halk jó érzést gyászom mély tengerébe. Fő alakja nélkül is, egymagában nyakát azon mód fölfelé csavarta. Mi volt más mégis? Az újszerű rajta. Kérdeztem, később is arra jártam. Így gazdátlanul is magasban észtett. Úgy szekte égre aggastyán szakállát, mint aki messze csillagokig ellát. Hiányával kezdett lenni egészet. Görnyedsége, hogy nem nyomta, csak ég volt, a mindenséget tartott a szememben. Ina ereje, az az ernyedetlen, a testet öltött emberi remény volt. Még tört nyaka is, az a csúf alázat most ellenpólus híján csupa dac lett. Az egész alak most, hogy fő alak lett, hogy csak őt néztük, szinte szóra támadt. Hangkordozása, stílusa, a régi. Épp azzal méri, ami benne régi, a változó idő mindenek percé. Memnon szobránál zengő szavú emlék, mely minden új nap tényét kibeszéli. Le ne roncsátok! Hadd hirdesse fenten, milyen mélységből indította sorsát újra ez az ország, a magasságot nézve, rendületlen.

evés. Ma láttam az embert, amint ev. Derűsen ült aszfaltrongyok s kövek szúrtos halmán, maga a nyugalom, körötte süvöltött a forgalom. Csak bontóvasát szövekelte ki láptól, nehogy ráhajtson valami jármű, és szép kényelmesen evett. Kibökte a pasztörteljes üveg karton dugóját, majd kést vett elő, egy zsemlecipót kettészelt, merő szakértelem volt, semmi pongyol a hirtelenség, minden mozdulata, amint leharapott egy falatot, s mielőtt megrágta volna, ivott egy kortyot rá, s látszott, hogy szereti a világot, magát, délidei ejtőzését, a tejet, kenyeret, most nem érdekli más, csak a meleg áram, mely amint rák skortyolva nyel, zsigereiben lassan árad el. Hajdani méltóságok, hétevők, ceremóniások, csipegetők, csömörlött ínyencek, ebédelőt átöltözők, láttátok volna őt. Kapkodvevők, kákabélőek, ha tudnátok, hogy tapadt az üveg szája, óvatosan csókolva rá fehér körét a bajusza alá. Mert szertartás volt, bár táplálkozás ez a méltóságos falatozás. Csöndje a minden idők kétkezi munkásainak örök ünnepi áhítata az élelem előtt, de fénye, amely az útkövezőt bepermetezte, s róla a kopár úttestre is lecsordult, fénye már a frissen beidegzett érzetek fürtös áramdúcából érkezett, a szokásból, hogy biztos réva lét, hogy holnap is lesz munka és ebéd.

éjség. A gép megállt. Elfáradt bor kering fölötte, mint az őszi meg pára, s rászáll az emberek hajlott nyakára, kik esznek most. Átizzadt szennyes ink hűl a vállukra. Fal egyre mi. Kenyér s uborka az ebédjük mára, s mind úgy eszik, ne vesszen csöp se kárba, s hogy jót harap, s hozzáharap megint. Már nem törődnek semmit az idővel, a harapások majdnem összeesnek, de jól megrágnak minden falatot. Egészséges, még jó paraszt üdővel szívják, rágják a bor szénaszagot, és csak esznek, nem beszélnek.

A költő felel. A költő felel. Dolgozom. Küzdve alakítom nem csak magamat, aminő még lehetek, akinek jövőjét az ihlet óráin gyanítom. Formálom azt is, amivé ti válhattok. Azt munkálom én ki. Azt próbálom létreidézni, azt a lény, ki még csak agyag bennetek, s halvány akarat, akire vágytok, amikor sürgetve mondjátok, költő, előzd meg korodat. Nagy feladat, mert nem csak bátor nyelv kell rá, de fül is. Mert valahányszor azt hallani, barátaim, hogy valaki neki számtan előre rohant a korából egy új, egy tiszta tájig, az csak úgy látszik. Valójában a kor maradt csak hátra tőle. Még jó, ha nem ekképp süvöltve a föl-fölbukó úttörőre. Hova fut? Elbújt. Játszik. Játszunk. Így száll csak énekünk fel. Játszunk szavainkkal és életünkkel, mert jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk. Legyetek értelemmel hát irántunk, mert nincs vállalkozóbb s bizakodóbb nemzet mi nálunk. A rosszat nem szánt szándékkal csináljuk, csupán a jó. Ide teszem az akácról az illatot, ide teszem a Dunáról a fényt, leányról a mosolyt, fiúról a dacot. Ebből csinálok költeményt, hogy gazdagodjatok. Mert az illat a fán mégsem kevesebb, sem a vizen a fény. A lány s fiú csak szebb, s elevenebb, s magam is több vagyok, ha én általam erősödtetek. Semmiből nem lesz semmi, s ára van mindennek, ami valamire jó. Babrálva e világ dolgaiban, valami mégis újdonan marad kezünkben, olvasó.

a munka. Én őt dicsérem csak, az élet anyját, kitől jövendő győzelmünk ered. A munkát dalolom, ki a szabadság útjára visz gyász és romok felett. A gyárkémény harsogja diadalmát, s a zengő sinen kattogó vonat. A békeő a haladás igazság, mely leigázza a villámokat. Nagyvárosokban, végtelen mezőkön a dala zeng és zúgni fog örökkön, míg minden bálvány porba omolít. Én őt dicsérem csak, az élet anyját, kinek nővére szépség és szabadság, s kinek világa most hajnalodik.

0: Egyszer egy ember két szamarával szántogatott az erdő szélén. Gajakért bement az erdőbe. Addig a két szamár ott maradt az ekébe fogva. Arra ment két barátpap.
1: Nézd azt a két szamarat! Az egyik éppen jó lesz nekünk. A mi kis éhes szamarunk nem bírja egyedül húzni a szekerünket.
0: Azzal oda mentek az ekéhez. Az egyik barát a baloldali szamarat kifogta és elvezette. A másik barát magára vette a szamár szerszámját. Úgy állt az eke előtt, míg a gazda meg nem jött.
2: Hát maga mit keres itt? Aztán hova tette a másik szamarat?
1: Gazduram, én eddig el voltam átkozva. Most időm lejárt, emberré változtam.
2: Ennyi, de sokat is megvertem én magát. De hát úgy látom, nem ártott meg. Hanem ha már így van, menjen el, amerre lát.
0: A másik barát az erdő szélén várta. Még egy-két napig vándoroltak, aztán az egyik faluban a lopott szamárral kiálltak a vásárba. Amikor eladták, hazamentek. A vásárra a gazda is elment.
2: Mi? Itt az én szamaram! Vajon, hogy lett a barátból ismét szamár?
3: Tisztelendő úr, hiába áll itt, én már úgysem veszem meg magát még egyszer.

0: irodalmi lépegető.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója. Az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért. A nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam őrletni a malomba. Én talicskáztam haza a szőlőből a cseresnyét. Mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját,
2: nekem kellett utána húgom.

0: a korszak egyik legelső kiforrott stílusú együttese Fletcher Hendersoné. Idézetünkben a pozán szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét,
1: tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét. Emlékszel, mi akkor jöttünk a világra, amikor első Istvánt megkoronázták. Azt mondod avar, azt mondom kabar. Azt mondod szitja, azt mondom futja. Azt kérded miből, azt kérdem én is. Hanyas vagy? 1001-es, akkor félszavakból megértjük egymást. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a 7 vezér nevét. Álmos, előd, ont, kont, tas, huba, guba, töhetem. Ez 8, egy fölösleges, a huba, a guba marad. Mi Vereszkénél jöttünk be, és Hegyeshalonnál mentünk ki. Akartunk másfelé is menni, de zárva volt a csop. A mi fegyvereinktől rettegett a művelt nyugat. Imádkoztak rémületükben, a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Most mi imádkozunk, hitelekért. Azt mondod hitel, azt mondom stádium. Azt mondod kamatláb, azt mondom mosd meg. Mi sokat tanultunk a szomszédainktól. Minket a tatárok tanítottak meg futni, a törököt fürödni, és az oroszok csókolózni.

Mi nem ijedtünk meg soha senkitől. Amikor Napóleon bejött Győrbe, mi oda mentünk, és megírtuk. Aki ide bejött, azt mind megittuk. Megittuk a fekete levest, megittuk a barna sört, megittuk a vodkát, a viszkit is megittuk, pedig az nem jött be. Mi mindig rá voltunk szorulva azokra, akik nem voltak ránk szorulva. Nekünk török mézet dobáltak a törökök, tatár bifteket a tatárok, a kelták meg keltészlát. Ez egy kis ország, olyan, mint egy átjáróház, Dunára néző ablakokkal. Állandóan üvegezni kell, mert mindig betörnek az ablakok. Mi benne voltunk minden forradalomban és szabadságharcban. Benne voltunk az olasz szabadságharcban, benne voltunk a francia forradalomban, benne voltunk az amerikai szabadságharcban, benne voltunk a bécsi forradalomban, mi benne voltunk, sőt, benne vagyunk. Harcoltunk a Habsburgok, és harcoltunk a Wartburgok ellen. De nem engedtünk a 48-ból, és nem engedtünk az... Ja, abból engedtünk. Kérdezték, mennyit engedjünk? Mondtam, nekem 8, annyit engedtünk, marad 48.

hanyas vagy? 1001-es? Mikor ám megtollasodtunk, volt kakastollunk, darutollunk és zakatollunk. Mi etettük a kétfejű sast, ő meg minket. Nekünk fejünk felett körözött a turulmadár, ma meg a bontott csirke. Mi szeretjük a béke galambot, azt mondjuk neki tubi, tubi, tubi, arnak tubi. Magyarul szalt vagy nem szalt? Vagy 1001-es? Akkor a kicsit megbecsülöd, mert mi kicsik vagyunk. Ez egy kis ország. Kis alföld, kis völgy, kis telek, kis bér.

családban van katolikus, evangélikus és numizmatikus. Itt a katonák jól érezték magukat, Mária Terézia.

阿拉。Rólunk azt mondják, lovas nemzet vagyunk, de mindig rossz lóra tettünk. Poroszlóra, és mindig feltörtünk. Aki gyalog járt, a talpa tört fel, aki lovon járt, a nyerge tört fel, aki dolgozni járt, az sose tört fel.

Mi részt vettünk az első világháborúban. Voltál Boszniában? Kellett neked? Voltál Gorlicénél? Neked is ellőtték. Nekem nem. Mert én Gerlicénél voltam. Apád mi volt? Proletár. Mi volt a munkahelye? Ruhatár. Jártál te is túrára? Én is. Te is kaptál buktát? Én is. Emlékszel, hogy hívtuk ezeket a túrákat? Proletár bukta túra. Nekünk elment az eszünk, megjött az eszünk, mi állandóan eszünk. Mi a kapitalizmusban cserkészkorbászt ettünk. A szocializmusban úttörő kolbászt. Micsoda különbség? A cserkészkolbász hosszú volt és vékony, az úttörő kolbász rövid és vastag. A cserkész azt mondta, légy résen, az úttörő azt mondja, előre. Egyesíteni kéne a két kolbászt. Előre, a résen át.

0: hanyas vagy, meg mindig ezeket nem is tudnád letagadni.
1: Mi gyerekkorunkban együtt játszottunk, ismerjük az összes játékokat, azt mondod, ki a fogó,
0: azt mondom, a rendőrség.
1: Azt mondod, körben áll egy kislány,
0: azt mondom, ha elfárad, lefekszik.
1: Azt mondod, Amerikából jöttem,
0: azt mondom, én meg a Szovjetunió.
1: Nekünk sok barátunk van, megbízható barátaink. Régi barátaink, új barátaink és volt barátaink. Mi gyakran teszünk baráti szívességet barátainkra. Előfordul, hogy egy régi barátunk megkér bennünket, mondjuk meg egy új barátunknak, hogyha továbbra is barátkozik egy volt barátunkkal, akkor régi barátunk megbízható barátja. Akkor átüt majd a fejére, hogy azt is elfelejti, mikor vívta ki a nemzeti függetlenség. Minket állandóan rugdostak. Mi mindig visszarugdostuk azokat, akik megrugdosták azokat, akik minket megrugdostak. Már majdnem mindenkit megrugdostunk. Most már az utolsókat rúgjuk. De még tele vagyunk kötelezettségekkel. Fizetnünk kell. Fizetünk OTP-t, fizetünk kaszkót, fizetünk háztartást, nőtartást, barátnőtartást és gyerektartást. Ez egy kis ország. Itt mindenért meg kell fizetni. Befizetünk, kifizetünk, megfizetünk, aztán ráfizetünk, fölfizetünk.

0: Önöknek is feltűnt, hogy vezetőink milyen sokat utaztak az elmúlt évben.
1: Ez utóbbiak rendszeres olvasásán fellelkesülve indult meg az agyam. Milyen nagyszerű szerződéseket lehetne kötni, a legközelebb mondjuk ezt olvasnánk az újságok címoldalán. Losonczy Pál Magyarországra látogat. A képzeletbeli látogatásról hallgassák meg kiadott közleményemet. Csütörtök. Ma délelőtt a magyar és magyar zászlókkal fellobogózott. Ferihegyi repülőtérre megérkezett a Magyar Népköztársaság vendége, a magyar államfő. Az ünnepélyes fogadtatás után Losonczy Pál fővárosunk szépségeivel ismerkedett. A budapesti városnézés Óbudán kezdődött, ahol az építők csőtörést rendeztek tiszteletre. Magasrangú vendégünk ezután megtekintette a Flórián téri forgalmi dugót. Az élmény hatása alól órák múlva sem bírt szabad. Délután egy új lakótelepet keresett fel, itt egy több gyermekes családanya köszöntötte az államfőt, és ajándékul átnyújtotta a legkisebb gyermekét, aki már nem fért be a lakásba. Az esti órákban fogadást adott tiszteletére a budapesti magyar nagykövetség. Itt Losonczy elvtárs fogadta 8 órát végig dolgozó magyarok maroknyi csoportját. Péntek. Kora hajnalban az államfő titkos útvonalon Cegléd-Szolnok karcag elindult Karcagra. Úti célját elérve a karcagi magaslatokon berendezett figyelőállásból megtekintette a kukoricatörés fedő nevű hadgyakorlat. Pontban 8 órakor személyesen adta ki a hadparancsot tengerire magyar. A sikeres hadgyakorlat végén megkoszorúzta a földeken dolgozó ismeretlen katonát.

0: A zsúfolt napi program után este magas vendégünknek alkalma nyílt egy kis kikapcsolódásra, ugyanis felkereste a családját, ahol vacsorát adott tiszteletére a felesége. Igen kedves színfoltja volt a vacsorának, amikor bemutatták az államfőnek az utazásai közben született unokáit. A tárgyalások befejeztével került sor a magyar-magyar barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény aláírására. Az egyezmény tartalmából.
1: A magas felek megállapodtak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Negondolkozzon.
1: Döm.
2: Micsoda? Halljátok, mit mond?
0: Igen, halljuk, persze, hogy halljuk.
2: Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz? Fúróval. Döm. Hát azt aztán nem. De nem áll.
0: Jó, ha nem, hát nem, akkor Isten veled. Mi mindent megtettünk, amit tehettünk. Gyertek!
2: Ez nem teltitek velem. Mi lesz a fogammal?
0: Mondtuk, hogy csak a fogorvos segít.
2: Olyan mogorva vagy vele.
3: Mondhatjuk vidáman is, csak a fogorvos segít.
2: Széttépem!

0: akkor állítólag már én is láttam villamost.
1: És én állítólag te is, ha van szemem. Na, de itt a ház.
0: Te, miféle ház?
1: A fogorvos.
0: Ijad
1: a hidegre.
0: Én aztán, én hát, te mit gondolsz? Fájni fog.
1: Ugyan, egy olyan nagy vitéznek, mint te. Na, gyerünk!
0: Na, jaj, ott felejtettem a zsebemet.

0: zsebkendőmet, otthon felé visszamegyek.
1: Íme a hős oroszlán. A bátrak bátra, a rettenthetetlen.
2: Hallod?
3: Valamit fúrnak.
0: Jaj, szegény fogacskám, jaj, aranyos fogam. Ne,
4: én már itt se vagyok, itt se vagyok!

viszont hol nem volt. Volt egyszer egy öreg anyó, két kis unokája, Mása és Dása. Dása egyszer az erdőbe indult illatos bogyóért, friss gombáért. Azt mondja neki a nagyanyja, ne menj messzire, Dásenka, ne térj le az ösvényről, ne ugrálj át fatörzseken, mert még eltévedsz. Jól van, azt mondja Dása. Beért az erdőbe. Szedte, szedegette a bogyókat, dalolgatott magában, észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakukk, kakukk, balfelé menj, kis leány. Dásenka elindult balfelé. Honnan-honnan se, egyszerre előugrott, honnan-honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihail Ivanovics. Mancsa közé kapta Dását, és már futott vele, futott, futott, míg a házába nem ért. Nagy háza volt, igen nagy, gazdag háza. Nem volt üres a pincéje, tele répával, káposztával, szárított gombával, lépes mézecskével. Bevitte a medve Dását a házába, és így szólt hozzá. Jó, hogy találkoztam veled. Éppen gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam. Kesztyűt varsz nekem. Jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz, én meg vadászni megyek, élelmet hozok neked, amíg te dolgozol rám. Sírva fakadt Dásenka. A medve meg csak hordta neki a mézet, diót, finom bogyót, végasztalta. Amikor Dásenka kisírta magát, lefeküdt aludni. Miska reggel így ébresztgette. No, én most elmegyek vadászni, te addig főzd nekem scsít. Szőj nekem takarót. Miska elment, és Dása munkához látott. Nem ment a munka sehogy. Mindenki esett a kezéből. Levest akart főzni, kiömlött a fele, tüzet akart rakni, könnyezett a szeme, olyan füst támadt a kemencében. Leült szőni, de a fonal összebogozódott, összebonyolódott. Este megjött Miska. Fekete a háza füsttől, nem látni ki az ablakon, sótalan a leves, keserű a kása. Aludni tért Miska, betakarózott az új takaróval, de fel is ugrott nyomban. Hát ez micsoda dolog? Nem takaró ez, durva daróc. Megszúrta a talpacskámat, fölkarcolt a vállacskámat. Hely, te haszontalan, lusta, rendetlen teremtés. Eredj a pincébe, legalább válogasd ki a répámat, számold meg a káposztámat. Ezzel bezárta Dását a pincébe. A nagyanyó meg Mása pedig keresték, keresték Dását, aztán belefáradtak a keresésbe. Telt múlt az idő. Egyszer Mása is elindult bogyót szedni az erdőbe. Azt mondja neki a nagyanyó, ne menj messzire, Másenka. Ne térj le az ösvényről, ne ugrálj át fatörzseken, mert eltévedsz. Jól van, mondja Mása. Beért Mása az erdőbe. Szedte a bogyókat, csipegette, dalolgatott magában. Észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakukk, kakukk, jobb felé menj, kis leány. Mása elindult jobb felé. Honnan, honnan se, egyszerre előugrott, honnan, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihail Ivanovics. Mancsa közé kapta Mását, és már futott is vele. Szaladt vele, szaladt, még csak a házába nem ért. Jó, hogy találkoztam veled, mondta. Gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam, kesztyűt varsz nekem, jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz. Én megvadászni megyek, te addig főzd nekem scsít, és szőj nekem takarót. Ezzel elment. Neki látott Mása a munkának, bekukkantott a ház minden zugába. Benézett a pincébe is. De sok minden volt ott. Répa, káposzta, szárított gomba, lépes mézecske, és ott volt Dásenka is. Ott volt a húgocska is.
Sírva fakadtak örömükben, amikor meglátták egymást. Hallod-e, Hugocskám? Mondja Mása. Te maradj itt. Én majd kitalálom, hogyan szabadulhatnánk. Bement a házba, munkához látott. Levest főzött, aztán kását, kisöpörte Miska házát, aztán leült szőni. A fonalat húzogatta, kis kezével simogatta. Megjött a medve. Hát a háza fénylik, tiszta, zsíros a leves, forró a kása. Hely, azt mondja, de ügyes kislány vagy te. Hely, azt mondja, de nagyon derék kislány vagy te. Miska aludni tért, fejére húzta az új takarót, s azt dörmögte. Hű, de finom takaró, könnyű, mint a pihe, meleg, mint a kemence. Melegíti talpacskámat, ringatgatja a vállacskámat. Ezzel elaludt. Mása pedig enni adott Dásának, és lefektette a kemencére. Felkelt reggel Miska, és így szólt. Hogy hálálja meg a munkádat, kislány. Kérj, amit akarsz. Azt mondta neki Mása. Nem kérek én mást, Mihail Ivanovics, csak annyit, hogy vigyél ajándékot a nagyanyúnak. Jól van, mondja Miska. Süteményt sütök, zsákba teszem, te meg vidd el neki, és dobd a küszöbére. De a zsákban nehogy benézz, meg ne dézsmáld a süteményt. Felmászom a tetőre, onnan nézek majd utánad. Jól van, mondja a medve. Elment hát Mihail Ivanovics vadászni. Másenka megsütötte a süteményt, beledugta Dását a zsákba, aztán belebújt maga is a sütemény közé. Megjön a medve, és látja ott a zsák tele süteménnyel. Vállára kanyarította, és útnak indul. Megy, mendegél, tip-top, tip-top, tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajja. Elfáradt, megéhezett. No, mondja, leülök a fatönkre, eszem egy kis süteményt. Más a vékony hangon kiáltja a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Tovább megy Miska. Tip-top, tip-top. Tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajjat. Elfáradt, megéhezett. No, azt mondja, most már messze vagyok a házamtól. Másenka nem lát meg. Leülök erre a fatönkre. Eszem, eszegetek egy kis süteményt. Mása meg vékony hangon kikiált a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Nocsak, nocsak, ámul Miska. Milyen messzire ellát. Mit tehetek más? Gyorsan elviszem a zsákot, és hazasietek. Otthon majd vacsorázom. Gyorsabban szedegette a lábát. Elfutott a nagyanyó házáig, ledobta a nehéz zsákot, aztán szaladt vissza. Kilépett a nagyanyó a tornácra. Nézi, nézi, egy zsák hever a háza előtt. Kibontja, és mit talál benne? Sütemény. Kivett egy kis darabot, gyorsan beleharapott, keservesen zokogott. Éppen olyan, mint amilyet Másenka szokott sütni. Hol lehettek unokái? Hol lehettek leánykái? A két kislány ekkor előugrott a zsákból. Itt vagyunk, nagyanyó! Hely, de nagyon megörültek. Mindjárt táncra kerekedtek. Ott pörögtek mind a hárman, s dalolta nagy vidámat.

0: iszod, és rögtön meggyógyulsz.
1: Édes vagy keserű?
0: Keserű.
1: Akkor nem iszom meg.
0: Na, gyere csak, ülj ide az ölembe. Mesélek neked. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fabábú.
1: Rólam szól ez a mese.
0: Aki nagyon szerette a friss forrásvizet, mindig magával hordott egy kis ezüstbögrét. A forrásra talált, megmerítette, és a vizet nagy-nagy kortyokban lenyelte. Úgy, mint most te az orvosságot.
1: Lenyeltem, észre se vettem.
2: Hála a tündér végtelen és érthetetlen türelmének.
1: Már járni is tudok, nézzétek!
0: Akkor holnap már mehetsz iskolába.
1: Tündér, te is ezzel jössz, akár a tücsök.
2: Mert mi mindannyian azt szeretnénk, hogy okos, jól nevelt fabáb legyél.
1: De iskolába csak igazi gyerekek járhatnak. És te magad mondtad, hogy én csak fabáb vagyok.
0: Majd én megkérem a tanítónénit,
1: hogy... De én még túl fiatal vagyok az iskolához.
2: És a csavargáshoz nem vagy fiatal?
1: Én nem szoktam csavarogni. Én

0: lábam.
1: Ne menj sehova, Gepetto, ide jön érted.
2: Akkor elébe megyek, jó?
1: Nem.
2: Na de tündér, kérlek, igazán ne légy ilyen szívtelen.
3: A tündér szívtelen, megáll az eszem.
2: Te hallgass, nézd, tündér, úgy szeretem Gepettót, hiszen ő faragott bábút belőlem. Úgy szeretném minél előbb megölelni.
3: Hogy ravaszkodik.
1: Menj, annyira akarsz. De ígérd meg, ha nem találkozol vele, estére visszajössz.
2: Megígérem. Viszlát, tündér.
1: Az erdőn át vezet az út. Mindig a kék jelzést kövesd. Az egyenesen Gepetto házához visz.
3: Hogy engedhetted el?
1: Nem fog eltévedni.
3: Megy ez mindenhová, csak Gepetto elé nem.
1: Hogy tudsz így élni? Sajnálok az örökös gyanakvásodért. Mit akarsz, méhecske? Nézd, hogy ilyen izgatott.
4: Kedves néném, ne haragudj, de az ajtó mögött hallgatóztam, és úgy érzem kötelességem jelenteni, hogy a róka és a macska itt kóborolnak a környéken.
1: Szóval tücsök, és gyorsan hozd vissza!
3: Nem! Egyék meg! Akaszák fel, én egy tapotat sem megyek!
1: Hát, Gepetto, szomorú lesz, ha nem találja itt.
3: Ez a fabár csak bajt hoz ránk.
4: Nénikém, valamit elfelejtettem megmondani, de most, hogy meghallottam a nevét, szörnyű dolog történt.
1: Mondd már!
4: Gepetto a déli tengernél behajózott.
1: Mi csinált?
4: Behajózott. Vízre szállt egy korhadvén csónakkal.
1: És te hagytad?
4: Amit tehettem volna? Amikor megpillantottam, már messze kint járt a nyílt tengeren. Közben kitört a vihar, és a szárnyaim átrendesedtek. Nem látod, hogy még most is csurom víz vagyok?
1: Fogják be a nyuszikat, azonnal indulunk.
4: Hová? Néni, hová?
1: Meg kell mentenünk Gepettót.

0: legyen gyorsan, várj meg! Félek itt a sötét erdőben!
1: Ne nevettesd ki magad másra, hiszen ez a mi igazi otthonunk! Halló, Gánor!
2: Hoho, jövök már!
1: Na, könnyen ide találtam meg.
2: Igen, de nem volt egyszerű megszöknöm otthonról. Szerencsé, hogy az anyám átszaladt a szomszédba tojásért. Amíg veletek nem találkoztam, nem hittem, hogy valóban létezik játékország. Azt mondjátok, néhány óra múlva ott leszek?
1: Ó, jaj!
2: Én nagyon is megértelek.
1: Nézd csak, macska, mi drága lát az Pinokkió barátok.
3: A róka és a macska, alig ismerek rátok. Jó ruhában, jó egészségben mind a ketten. Már nem is sántítasz, és a te szemed is meggyógyul. Engem bezzeg elkerült a szerencse. Ott a csodák mezén, tudjátok, ahol elástam az aranyaimat, rablók támadtak rá.
1: Igen!
3: A kékhajú tündér mentette meg az életemet. Ki ez a fiú?
2: Kanúc vagyok. És az éjfélt várom, hogy útnak induljak játékország felé. Gyere te is!
3: Á, nem lehet, haza kell mennem.
2: Rosszul teszed, mert hiszen, ha jól értettem, te sem szeretnél iskolába járni.
3: Bro, nem.
2: Na hát akkor meg mire vársz? Játékországban nincs iskola, nem kell szót fogadnod senkinek, ott reggeltől estig játszhatsz, és azt csinálhatsz, amit akarsz!
3: Hát ez jól hangzik. És egyedül mi?
1: Egyedül ugyan? Jó, a környék összes gyereke
4: mind?
3: És ott csak ugyan nincs iskola?
1: Nincs, veszély. Nem igaz, macska?
4: Nem, iskola az nincs.
3: Szép ország lehet.
2: Most mit tétovázol? Szánd el magad, és gyere!
1: Megérkezett a kintó. Ezt köszönjük fel benneket egy játékországba.
2: Nézd! Ott pár csacsi húzza!
3: És hogy tele van?
5: Gyertek, fiúk, talán még felfértek.
2: Én már fenn is vagyok! Mire vársz, Pinokkió?
3: Nem is tudom, hova üljek?
5: Gyere ide mellém, abba! Innen a kilátást is élvezheted.
6: Igaz, kicsit feledékeny vagyok. Te segíts!
5: Most, srácok, indulunk! Már nagyon várnak rátok játékországban!
3: Itt várnak ránk?
5: A játékok!
3: És tessék mondani, játékországban biztos, hogy nincs iskola?
5: Nincs, fiacskám! Ott csak szamarak vannak!
1: Jó utat, kedves Pinokkió!
2: Jó utat!
7: Nagyszerű üzlet ez, róka! Ha minden gyerekért 5 aranyat kapunk, hamarosan meggazdagszunk!
8: Kérem a fele pénzt!
1: Köszönöm, és elégedj meg egy aranyjal!
7: Uraim! Tisztelt! Látok, Eplény, egy fabábú!
1: Csak nem Pinokkió!
7: De igen!
1: Jönni is látok, meg elmenni is!
7: Hintón távozott! Hintón!
2: És ez a hang! Csak nem!
8: Várják jobban látni a sötétben!
2: De igen, ők azok!
7: Meg tudnád mondani, hová ment azon a hintón? Hintót mondatok.
1: Hintón? Egyenesen játékországba.
2: Játékországba? Nem hallottam ilyen nevű országba.
1: Pedig nagyon híres. Ott nőnek a legszebb szamarak a világon. Minden jó táltas, Pröcsek úr. Remélem, hogy találkozunk.
2: Játékország. A neve is förtelmes. Játék. Oda megyek, és ha kell, erőszakkal a fülénél fogva ráncigálom haza Pinokkiót.
9: hirtelen megértenetes ricsaj, ez a fűsértő zene, ezek a szörnyűséges, lengő, sikló szerkezetek. Ez csak játékország lehet. A gyerekek úgy rohangálnak, mint az őrültek. Végig még eltaposnak. Felmászom erre a fára, és onnan nézek körül, hát ha megpillantom Pinokkiót.
10: Fagylaltal töltött őszi barack. Kimagozott szőlőszemek, pörkölcsös magyarok, hámozott dió, nyukros mandula, fülgeszte, finom.
9: Vajon a többi fán is ilyen csuda dolgok teremnek? A tündér mindig azzal vádolt, hogy innyenc vagyok. Talán igaza van. Bekapok még egy szem tejszínes mazsolát, és aztán megkeresem Pinokkiót. Mekkora hinta! Ha csak nézem is elszédülök. Ott van! Megtaláltam! Pinokkió! Pinokkió!
3: Gyertek! Rázunk magunknak egy kis édességet!
11: Esküszöm, megérztem, pedig most reggel is.
12: Rajta! Egy, kettő, három!
3: Gyertek!
10: Zuhano!
9: Szerencsé, hogy nem tettem össze magam. Hova tűnt Pinokkió?
12: Gyerünk az elmarázott kastélyhoz!
3: Ki bírja tovább a kordot?
12: Gyerünk! Igazán hálás lesz nekem, Pinokkió, hogy elhoztalak ide. Nagyszerű hely ez a játékország.
3: Napjába tízszer hallom ezt tőled, Panót. Nem unod még?
12: Talán nem szeretsz itt lenni?
3: Szeretek, szeretek, de már 3 hete itt vagyunk. Mindent láttam, mindent kipróbáltam.
12: Hát az óriás kerék, az csak nem unod.
3: Annyit ültem rajta, hogy már álmomban is az égen himbálódzom.
12: Kérsz egy kis vattacukrot?
3: Már ragad a fejem a sok vattacukortól.
12: Akkor gyere, másszunk fel a palacsinta egy tetejére. Ott fenn van a meggyes mákos, nincs annál jobb.
3: Egy kiszáradt kifli csücsöknek jobban örülnék.
12: Akkor mivel szórakozzunk?
3: Legszívesebben aludnék egyet.
12: Hiszen most keltünk fel.
3: Ez a legjobb itt játékországban, hogy annyit aludhatsz, amennyit akarsz. Felkelsz, és utána azonnal lefekhetsz. Már alszom is.
12: Amíg otthon voltam hajnalban, kiráncigáltak az ágyból, hiába különöttem, csak percet. Egyszer egy vödör vizet öntöttek a nyakamba, úgy ugrasztotta ki a paplan alól. Pedig reggel a legjobb aludni. Aludnék én is csak. Csak ne viszkedne annyira a fülem. Hiába vakarom nem múlik el. Pinokkió! Pinokkió, ébredj!
3: Mi az? Mi az?
12: Vakard meg kérlek a fülem, nagyon viszket. Ne sajnáld, es neki két kézzel. Jaj, de finom. Na, mi az? Miért hagytad abba?
3: Te kanóc. Nekem is viszket. Pedig fából van faragva.
12: Na, csak képzeled. Vakard kérlek, vakard még egy kicsit.
3: Kanóc, itt valami nincs rendben. Egyre nagyobb és egyre szőrösebb a füle.
12: Jaj, hülye vicceid vannak.
3: Ez nem vicc. És az enyém is egyre jobban viszket.
12: Tudasz csak, a tiéd is megnőtt, és csupa szőr.
3: Kanót, véged van. Szamár füled nőtt. És nézd a kezed és a lábad. Patáid vannak.
12: Szalárapotám.
3: És nekem is. Megkaptuk a szamárlázat.
12: Jaj!
3: Szamárrá változtunk. De hiszen megmondta a tálcas, csak megmondta, hogy előbb-utóbb szamárrá változol.
12: Megmondta! Már farkad is van!
3: Neked így! Farkad!

Kino i templum. Sent kert vulum tartsul sarg. Hunlen tag i jukik arg. Nij fim tjeng sip jo hirang. Moid me tjön läng min hult hang. A galagonya. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a holdrá fátylat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. A tündér. Bóbita-bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita-bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita-bóbita épít, hajnali kötfal a vára, termeiben

Szent csengő, csinglingling, tél csengén, halkan ring. Höldobban két nagy ló, kop-kop-kop, nyolc patkó, kop-kop-kop, csöndzsákból hangot kop. Szétmálló hangerdő, csinglingling, szent csengő, csinglingling, télöblén, táborring. Robogó szekerek. Mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka. A tagyai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova. Azúton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is, árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa, bársony a cipra szalagja, de virrad a kicsi öcsik és húgok álmai hajnali légcsiga fonatain újra le földre pörögnek. Súlyos muraközi ló dobog, a kövön a patakopog, a paripa fölnyihog. A falon a ló feje hószínen a fekete tovasuhan, ablakon és puha keszekusza mennyei álmokon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain, ezer üvegizmú, salátabokájú, kakukkfejű tarka lovat lát. Kancsónő, feleségemnek, még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem. Ó, hallgat még fel.

Ui, viisas fájdalom indáig össz nehéz utat találnom. Csak azt tudom, hogy társra sose várt az én szívem, s lettél egyszerre társa, elvéve tőle életet s halált, hogy visszaad másféle ragyogásra. Hol bennem erdő volt, dúvacs, madárhat, hazátlan csörtet villámtűz elől, és kunyhóm összedül, ha benne otthonod meg nem találtad. Csak azt tudom, hogy hajlós tested, de szinte öröktől ismerős a testem, fejemnek fészke ott a kebleden, s nem szégyen, ha előtted könyvbe estem. Semmit se titkolok, s ős ismerősen jársz vad, töretlen Tibet tájamon, imbolygó szánalom, vagy éjjé égen csillagkérdező szem. A megtépett ideg, e rossz kuvik, szemed nyugodt kék mécsét megtalálja. Kicsinyke úrnő térdethez buvik, s elzúnyad az érzékiség kutyája. És benne a fénykirály az örök ember, még hallgattál, nem tudja szép neved, s nem mond ítéletet, így vár piros ruhában, szerelemben. Dob és tánc. Csönd, béke, csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény békéje, csönd, fényes csönd, béke, csönd, béke, fény. Béke, csöndes fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes béke, kő, lomban fény. Kút csöndje, fű, kútra hajló béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fény ingája, kútban csönd ajkája, csepp, csepp, kút cseppje, cseppek csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

0: Bóbita-bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita-bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita-bóbita épít, hajnali kötfal a vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita-bóbita álmos, elpihen őszi levélen, kétsiga őrzi az álmát, szűnjed az ág sűrűjében.
1: Fürge vízi csikóval mentem csukabiró, sok hullámzó polip zászló ügyelte, figyelte, de jó nyálkás a lelke. Lila alga világ volt, rezgő mozgó világ volt, a hináron sejem álom ficánkolt, viháncolt, hengergette a fátyol. Nád szálnyult a légkörbe, s a szem ferdén megtörte, len odvas mély vízi kastély bizserget, didergett, buborékot szemergett. Ide csuka bíróval jöttünk vízicsikóval, sugaras táj, csupa kristály, galóca a lóca, odaült a pióca. Embercsont a teríték, hordó számra veríték, átok áldás, jaj kiáltás, suhogva, zuhogva süllyed fentről iszapba. Olyan szép a halélek, néma bárki fülének, habok száll, hova száll, talatta, talatta, kár aggódni miatt. Hal kisasszony ikrája, csukabíró arája, lágy kocsányon gyöngyös álom átfonja, karolja, vőlegénye csókolja. Jó a pikkely, ha csúszós, jó a nyálka, ha nyúlós, akkor csinos, mikor sikos a szikla, az ikra hideg csillám borítja. Némaságban egy hangot hallék, fentről harangot, tán csak lengő, birka csengő, szerelmem, szerelmem. Úszni kezdtem ád ellen.
2: Kicsi patak, habjait halkan omlanak, fürtös vizet csillog, szalad, a kő között, a lomb alatt.
3: Emberkém, jöjj hát, állj belém, bokádat hadd becézzem én. Most itt csipek, most ott csipek. Meglásd, hogy milyen jó hideg.
2: Kicsi patak, habjai gyorsan siklanak. Állj meg, ringas, mint hajdanán nagy térdeim. Anyám, anyám.
3: Emberkém, meg nem állhatok. Vár rám a tó, a kék titok. Vár rám a hegy mögött a tó, a ringató, a nyugtató.
2: Kicsi patak, szomja szörny zárja útadat. Vár rád a tó, megöl a tó. Félek, légy jó, patakanyú.
3: Emberkém, nem halok meg ott. Nagy víz borít rám fénysikot. Nem vész el egy cseppem se, nem. Csak nem lát többé senki sem.
4: A balholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek, mindig mosolyognak, de soha se nevetnek. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes, borzas, kacskaringós tengerre. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. Csillog, villog a leányok csukjára. Szállogál a halszagú szél, könnyű ködök szitálnak. Kikötőben, szürke ködben színes csukják vibrálnak. A bálholmi leányok, leányok mind párosával, hármasával karonfogva sétálnak. Kéklő szemük mosolyogva rádereng a borúra, az idegen fiúra, s ő elviszi mosolyukat a tengeren is túlra, a tengeren is túlra. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. A bálholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek. Mindig mosolyognak, de sohasem eleknek.
1: Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba. Lingalom, nagypapa leszállt a fekete tóba. Nézi a zöld hal nagypapa bokáját, nézi a zöld hal nagypapa lábujját, nézi a zöld hal lingalom. Nagypapát nézi a zöld hal, leszállt a tóba, ringalang. Nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá, nagypapa változik fekete kővé. Nagypapa leszállt a tóba, ringalang.
3: Áruk mellett üszkös a fadereka, üszkös a fadereka, kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem mász, mert üszkös a fadereka, üszkös a fadereka, kikorhat.
1: Ablak kereszt mögött zöld lomb imbolyog, ablak párkány előtt mosdó állvány. Kin sincs senki, ben sincs senki.
3: A megállt idő.
1: Nyári napfény szobába merül, cukorhab csipketerítő, király kisasszony mosdó kancsó. Torta szelet borotva szappan, hal kocsonya fogkefenyél, buzatarló fésű tartó, holt sarló körömolló, cirkuszmenet árnyék, csip, csep, csap, csepegés, csengő lépte siet, cuppok csendben nyárban, szoba ragadós forró iszapjában, egy helyben mérföldeket. Fali óra kötőtűi, kin sincs senki, ben sincs senki, falon foltok csendbetűi. 3 éves volt a gyermek.
5: When you wake up in the morning, it's 12:15, and you want to have a little fun. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's 1:45, and you want to find something to do. You brush your teeth, you brush your teeth. And when you wake up in the morning, it's 2:45, and your mind starts humming, twiddle-dee-dee. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. When you wake up in the morning, it's 3:45, and you think you hear a knock on your door. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. When you wake up in the morning, it's 4:45, and you just can't wait to come alive. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth. You brush your teeth. You brush your teeth.

0: programajánló következik.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben.
0: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maraton!
0: Koncertek, nagytermi partik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajes, tilos ajándékpult, mindennap sütés-főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo, Fuello, Lajanda, Uzginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightkor, Bardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton.

Főzés Szőke András Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádog Dob Haladó Esti Iskola, Vida Tóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagy Terem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Love Alliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Punkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringásnap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemlet.

0: gyertesz és töltsél velünk egy hetet. Itt a maratonon 2011. Az eredeti zene ízek veszed, nem hiszed el? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell, hogy spirázzad, mert itt lesz minden, sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maratonnak ürettem.
0: Programajánlót hallottatok.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akaró.
4: Jó.
3: Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
3: Na, kelt a karó.

0: Szak!
1: Hát ezen fog repülni.
2: Nem, azon a jegyszerűen ott van. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy, gyalog a karját, gyorsan mozgatja és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menjen. Adjon békén, de ne beszéljen annyit.
1: Pistike! Ez az Oakland.
3: Ja, voltante. Egy meleget.
1: Ez az?
3: Várj, máma!
1: Most nézd! Most neki megy! Hújé, már a levegőben van!
2: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen? Én is a levegőben vagyok.
1: Óriási! Már lehet 200 méter, de legalább is 300.
4: Ja, Istenem, hogy nem fél.
1: Mondja, nem fél ez az ember.
2: De igen, mit csináljon? Hogy ne félne? Látja, hogy fél. Vacog a fogája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
5: Drága egy ilyen repülőgép.
1: Most mit csinál?
4: Jézus Mária, felfordít.
1: Jaj, nem tudok oda nézni.
5: Mi? Ez a Looping Globe. Azt elhiszem. Bukfenc a levegőben, mi? Ezt tud, barátom.
2: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forognék a levegőben. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
1: Most megint bukfencezik?
2: Ne tessék félni, nagysád. Amíg engem lát, ne féljen, nagysád. Én nem bukfenceznék, ha neki volnék. Mondja, hogy én mondtam.
5: Meddig marad még olyan magasan?
6: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
1: Oda nézzen, megint egy bukfenc!
6: Hol? Merre, ki?
2: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
1: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
5: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
2: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akar.
1: Hát maga ismeri a dárdost?
5: Nagysád is?
1: Unoka fivérem.
5: Óriási, hallotta?
1: Nekem mondja, már 3 hónapja. Mindenki beszél róla.
5: És a nő nem szégyeli magát.
1: Csak azt nem értem, hogy egy ilyen okos, tehetséges fiatalember így behagyja fonni magát. Azt mondják, egész pénzét rákölti.
5: Hihetetlen szédítő, az embernek megáll az esze. Egy ilyen nőre.
1: Egy ilyen nőre nem megy a fejembe, csodálatos ízbó.
5: Óriási, példátlan.
1: Nem találok szavakat. Hát mit szól hozzá?
5: Ilyen még nem volt.
1: Ezt még nem hallottam, erre még nem volt példa. Egy ilyen nőre, hiszen kancsa! Óriási!
5: Nagyszerű, hihetetlen!

Ákom, bákom, mit tudok annyit nézni a lomtalan fán, mikor a levelek már mind leszálltak? Az őszi rajznak titkos értelme van tán, amit írnak az össze-vissza ágak, hogy fejtsem meg, hogy értsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon, micsoda szépség, mi bánat, mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek, milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van, sötét ujjaik a bendzsón mit vernek? Sötét megbánást, vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam, össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit. Csak, hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel, csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, s oly könnyű vagy. Szél van tán, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagy, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem, s vakon repülök, meddig nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. S két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tán, hogy átöleljen. Álmos vagyok, nyűgös, szegény, kinek se szándoka, se terve. Istenem, hol lehetek én? Szép életem hol folyhat? Merre? Nehéz pilláim lecsukom, akár az elcsüggett hazátlan, ki végtelen országúton leül a néma havazásban, hópelyhek hullva hullanak, pedig halálos hermelinnel, míg messzi víg szánkó szalad, és mindig gyöngébben csilingel. Háztető a Montmartre-on. Mint szétszedett szirmai a megszáradt virágnak, olyanok a tetőn a barnult cserepek. S nekem, mert csendesen bámulni szeretek, elég a háztető is, hogy semmit se csinálja. Az ablakom szembe van az úrka háztetővel, fel se kell nézni, hogy láthassam az eget, s az ég alatt a karcsú kémény sereget. Ez itt Párizs fölött, mint fekete nádas nő fel. De nem jó, ugye nem jó menni a messzi égen, a felhők rajzain szenvedni oktalan, és nézni végtelen, némán, boldogtalan Párizst, a legszebb várost, ahol semmim sincs nékem. Füst, hogy szeretem én a füstöt, az ég virágját, ki a kéményből hajt rezegve felfelé. Halovány, lengeteg növény, a lelkemény, virág, fátyol vagy árnyék, szál, eltűnt, merre jár hát? Ostor pattin, lovacskák csengői felizennek, gitáros aggastyán kántál az udvaron, részpént zeng a kövön, kidobta le vajon? E fonnyat francia dal, miért fáj az én szívemnek? Egy ablak nyitva van, ott ül egy lány feketében, lehajtott fejjel var, jobb karja felle jár. Zöld kalitkában csüng egy sárga kis madár. Hol láttam ezt a képet gyerekkoromban, régen? Felnéz a barátnő,
Ha most integetnék nélkül, szívemre tett kézzel szerelmet vallanék, mint ifjú víz bohém. Milyen jó volna még danulni, hancúrozni, futni, világot tépni. Este felé oda lenne a kapu alatt várnám. Súgdolóznánk, s annak csók lenne a fele. Ittas kis bisztróban vacsorálnék vele, reggel az ő fejétől lenne gödrös a párnám. Cserék, cserék, hány lehet egymás mellett egy sorba? Egy, kettő, három, négy. Milyen jó látni mind. Ócskák közt egy piros, nini, ott egy megint. Piros, fekete, rozsda, amott meg egy pár csorba. De messzi van az élet, de messzi van az élet. Ezer csudabódé, támolygó boldogok. Zászlóleng, hintaszál, tűzi játék lobog, aranykocsik forognak, tükrös ládák zenélnek. Ha én azt tudnám, ki a legszebb, ha én azt tudnám, mi a legjobb, ha én azt tudnám, merre tartsak, ha én azt tudnám, mit évő legyek. Ha én azt tudnám, min örüljek, ha én azt tudnám, miért sóhajtsak, ha én azt tudnám, minek élek, ha én azt tudnám, hogy mi lesz velem. Nincs egyéb örömöm, nincs egyéb örömöm, mint a felhők az égen, nincs egyéb szerencsém, mint a felhők az égen. Nincs egyéb újságom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vetésem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb színházam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb nyugalmam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szándékom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb mentségem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb igazam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vigaszom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb reményem, mint a felhők az égen. Magányos éjszakai csavargás. A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel. Az ajtóban megálltam, mély lélegzetet vettem, felgyűrtem a kabátom gallérját, széjjel néztem. Jól esett a hűvösség, és jól esett szememnek az utcai lámpák hű intése, és felettem a csillagok ragyogtak, és ennek mindig örülök. Elfelejtettem, kik közt ültem, és mit beszéltünk, és milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát. Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni. Hangjuk sérti a fülem, a testszín fáj szememnek, s lelketlen szemgolyóik járása összeborzaszt. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam a kezemre, s néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek. Mentem, mert csöndes éj volt, és jól esett a járás. Mentem, mert vitt a járda a tág Andrássy úton. Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak, nem is sétáltam. Mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, itt a csendes folyó visz, mint a kék lénia, mely elszáll, mikor pipáznak, mint az egy húron húzott, hosszú, hal, hegedű hang. Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne. Külön familiák, meg szobaurak, cselédek, mind levetkőztek, szemök behunyták és alusznak. Ember meg asszony hál, két egymás mellé tolt ágyon, jámbor szabály szerint, ó, mert azt cifrázni vétek, egymásban két haláztak, s a falon járt az óra. Azután sóhajtottak, és két felé fordultak, maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, elaludtak. A fejök van legmesszebb egymástól. Reggel fölkelnek.
hűtés, zörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, aztán az órát, sebbel-lobbal elmegy hazulról. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, vagy a börzére fut, vagy elindítja a boltját, soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel. Egy narancs-sáros héja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, míg meguntam, s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem, s a hűvös égbe néztem, de semmit sem gondoltam az égről, csak felnéztem, mint a legelő juh, ha a szik földet elunta. Néztem fel, görbén jártam, falaknak ütődtem, suroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, és szívemet meglepte az olvadás látsága. Megint elért az élet. Elmúlt napjaim jöttek, csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszrű, s magam elé gondoltam sorsomnak terítékét. Sóhajtva elfordultam, szemem félig behunytam, és elképzeltem pilláim gyászfátyolán keresztül szegény Russzót, és sírva fakadt a kurtizánnál. Elhagytam volt a világ vasrácsait is végig, az ezredévi oszlop elében állt sötéten, a tetejében Gábor arkangyal árnya lengett. Angyal, szép szárnyú angyal, ajkaim ezt mozogták, itt szobrászok meg festők annyit mesélnek nékem, zengő fehér angyalka, angyal, nagyszárnyú angyal. Mit szólanék, ha mézes hárfával, rózsafényben kinyílna most a mennybolt, akár az operában, s arany lépcsőn lejönne hozzám 12 angyal. A lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, de a földre érve elkezdenének kacagni. Mint a kislányok, huncut csengéssel szökelnének hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, frissen repkedne szárnyok, mint a madárka szárnya. És egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza. Hogy vagy? Sokat búsultál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden? Örülsz most? Hitted volna? Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom. Hó, pendelyök, morzsolnám, szárnyukat tapogatnám. Egy angyal átölelne, mert látná, hogy szédülök. És vinnének tánclengéssel, tapsolva és dalolva, és egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadlám, megállanánk, és az angyal a kis könyvet kinyitná. Fel lenne írva abba, hogy hányat sóhajtottam, minden könycsepp, kit rittam, ott össze lenne adva, minden rossz szó, kit szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam, a ligeti tóhídján, s ott félig elfáradva a korlátnak borultam az éjjel vizet nézni. Elnéztem, gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez, ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket a vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkodni. Végigmentem a hídon, és megint éreztem festet. A Weingruber kioszkot kezdtem szemügyre venni. Teraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban. Fehér hölgyek, vegyes szüzecskék, hosszú tisztek, pincérek ájuldoztak, katonabanda zúgott. A nyár elment, a terasz teli puszta asztallal, az asztalokon székek. Cipőim lassan visznek, tovább, előre, és fák jönnek két oldal, némán. Fák jöttek. Leveletlen, füttyetlen és szellőtlen, mint rabok a rabsétán. Jöttek sorba leverten fák,
jobbról-balról fák, s nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni. Meddig lehet így menni? Megyek, gondoltam, mennék így most túl Árkon-Berken, elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, itt hagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom, barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem. A fák közt menni, menni sokáig, jaj, soháig. Milyen hosszú vasok. Hol a vége? Még nem látom. Ha a tengerig vinnék, a tengernek vizéig, a tengerig mennék, leülnék a tengerpartra, és nem csinálnék semmit. Ott ülnék este reggel, ott ülnék éjjel-nappal, ott ülnék, míg csak élek, és a tengerre néznék. Olyan messzire néznék, hol már a végtelen víz elvakul az egekkel, s a tiszta semmiségnek üres álmán mereng. Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-fölkelni, járni, várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni, vágni, vágni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, hütyörészni és tréfálni, mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni, elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni, a könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni, tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az óperenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni. Milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyem nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, s kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában. Falnak fordulok, bajtól, bútól. Egy sóhajom maradt, elűzöm, s fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom. A villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom, hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most? Az indiákon? Vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barát. Add a kezed. Add a kezed, mert beborult. Add a kezed, mert fú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok. Add a kezed, mert itt vagyok. Add a kezed, mert meghalok.

meditáció. Gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, míg iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tér? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál erejünk bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudod. Néha bizalmas kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik, és láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk. Kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gondfészke szívedben, kérge alatt minden dolognak a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillan tajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled,

0: mindenkinek, hogy a hatalmas Óz, a varázslók varázslója méltóztatott befejezni az ő elmélkedését. Vége a csendrendeletnek, ébresztő!
1: Oroszlán, bádog ember, madárijesztő! Ébresztő, nem hallottátok? Ébredjetek! Mehetünk Ózhoz!
2: Engem a kutya se ébreszt.
1: Totó, ébresztő!
2: Mit kiabálsz? Nem is aludtam.
3: Jaj, ki támadott meg?
4: Mehetünk Ózhoz.
1: Megkérdezzük a kulcsát. Tessék mondani, most már Ózz színe elé mehetünk?
0: Nem, illetve magam sem tudom. Ne zavarjatok össze mindenféle kérdezősködéssel. Itt csak nekem van jogom kérdezni. Mindjárt meg is kérdezem. Halló, halló! Tiszteletre méltó Óz, hallasz engem? Itt minden kapusok kapusa Smaragdváros kulcsára beszél.
5: Hallak.
0: Mondd meg nekem, hogy ez a zűrzavaros társaság egy kazal szalma, 6 darab kályhacső, egy berezelt oroszlán, egy fekete gumó, meg egy kislány bemehetnek hozzád?
5: Engedd be őket.
0: Hát most az egyszer megengedem nektek, hogy a hatalmas Óz színe elé járuljatok. Tessék, itt vannak a szemüvegek. Ezek nélkül senki nem léphet a városba. Tessék.
1: Oda nézzetek. Minden zöld.
4: Hűha.
6: Na hát.
7: Fúj, de randa.
1: Milyen gyönyörű zöld márványpalota.
6: Nézzétek, még a kő is zöld színű.
3: Oda nézzetek, ott egy zöld favágó.
8: Csak nehogy zöld tigrissel találkozzunk.
1: Mindegy, szép álom olyan az egész.
0: Siess, kislány, Óz a trónteremben vár.
3: És mi nem mehetünk?
0: Óz egyenként kíván fogadni benneteket.
8: De én félek egyedül bemenni.
0: Ha ellenkeztek a hatalmas Ózzal, nem kaptok sem észt,
6: jaj, nekem.
0: Sem szívet,
3: jaj, nekem.
0: Sem bátorságot. Jaj, nekem. Bizonyám.
1: Jaj, nekem. Nincs mit tenni. Egyedül megyek.
6: Okos légy, Torka.
3: Nehogy megparagítsd.
8: És főképpen ne féljél.
1: Akkor mehetünk.
0: Tessék, itt a trónterem ajtaja. Lépj be.
9: Lépj közelebb!
1: Hol vagy?
9: Nem látod azt a hatalmas fejet? Ott a trón széken. Az vagyok én.
1: Nekem azt mondták, hogy majd...
9: Hallgass! Óz vagyok a hatalmas! Mindig más és más a lágatás. Ki vagy? És miért járulsz elé?
1: Torka vagyok, a kicsi. Segítséget kérnék tőle.
9: Hogyan került az a jel a homlokodra?
1: A jóságos észak-déli boszorkány csókolt meg, amiért a házam ráesett a gonosz nyugati boszorkány tyúk szemére, és ezzel felszabadítottam a mumpicokat.
9: De rég dolog volt a házad részéről. És mit kívánsz tőlem?
1: Segíts nekem, hogy hazajussak Kansasbe. Emi nénihez és Harry bácsihoz. Már biztosan nagyon aggódnak értem. Én még sohasem mentem sehová se egyet.
9: Ha azt akarod, hogy segítsek rajtad, akkor segíts te is rajtam.
1: Hát, mit tudnék én a kicsi rajtad a hatalmas varázslón segíteni?
9: Pusztítsd el halálos ellenségemet, a gonosz boszorkányt. Akkor hazaküldenek a családodhoz.
1: Én... A gonosz boszorkányt. De hát én ezt nem tudom megtenni.
9: Egyszer már majdnem megölted. Ha jelented, hogy elpusztítottad, akkor hazamehetsz Kansasbe elő. Nem?
1: De én még soha nem öltem meg senkit. És még ha akarnám, akkor se tudnám megölni. Ha te, aki nagy vagy és hatalmas, te sem bírsz vele. Hogyan bírnék el vele én?
9: Azt én sem tudom. De meg kell. Elpusztul, akkor kipusztul a gonoszság és a bölünk. Most menj, és küldd be a madárjésztőt.
3: Hazaküldött?
6: Beszélj!
1: Reménytelen a helyzetem. Ahhoz addig nem akar hazaküldeni, amíg meg nem ölöm a gonosz boszorkányt. Én pedig ezt úgysem vagyok képes megtenni. Téged hivat, madárjesztő.
6: Engem? Hogy néz ki? Megismerem majd?
1: Meg hát. Egy hatalmas fejet látsz a trónszéken. Az ő.
6: Jó, jó. Akkor megyek. Szorítsatok nekem.
7: Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mi az? Nincs itt senki? Hol az a fej? Nincsen. Nini! Nini ott meg egy gyönyörű szép hölgyül. De hol lehet Óz?
10: Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, szépséges hölgyem. Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
11: Én vagyok Óz, a félelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
6: Én csak egy szalmával kitömött madárijesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
11: Miért tegyem meg ezt neked?
6: Azért, mert te egy gyönyörű hölgy vagy, meg fej, meg minden lehetsz, én rajtam pedig senki más nem segít.
11: Sok rendezek szívességet, viszont szívesség nélkül. Ha megölöd a gonosz boszorkányt, rengeteg észt adok neked, olyan minőségű ész, hogy te leszel a legbölcsebb madárjesztő.
6: Én azt gondoltam, azt kívánod, hogy Dorka ölje meg a gonosz boszorkányt.
11: Nekem édes mindegy, ki öli meg, de amíg meg nem halt, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most ered, és addig ne kerülj a szemem elé, míg ki nem érdemelted az eszedet.
1: Mit mondott?
8: Miért lógatod az orrod?
6: Ja, ne is kérdezz. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az Óz.
1: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
6: Én nem láttam semmiféle fejet. Csak egy nagyon szép hölgyet. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádogfa vágónak.
3: Akkor bemegyek én.
8: Jaj.
3: Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Itt aztán nincs se fej, se hölgy. Ott ül egy hatalmas, hétfejű sárkány.
8: Én vagyok Óz, a hatalmas félelmetes.
12: Ki vagy
8: és miért járulsz elébe?
3: Favágó vagyok, és pedig talpi bádokból. Ezért nincs szívem, és nem tudok senkit szeretni. Arra kérlek, adj egy kis szívet nekem, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
8: A szívet kérsz? Ki kell érdemelned?
3: Hogyan?
12: Segíts Dorkának megölni a gonosz boszorkányt. Aztán, ha meghalt, gyere vissza! És akkor neked adom a leggyengédebb, a legszerelőbb szívet, amely csak a birodalomban található.
6: Neked is ez pont a bádog ember.
1: És milyen alakban?
3: Egy hatalmas hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell ölnünk a gonosz boszorkányt.
8: Valami szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fogok ordítani, amekkora csak kifér a torkomon. És ezzel úgy ráéreztek, hogy minden kívánságunkat teljesíti. No, hol vagy te, szörnyi?
6: Jézusom, tűz van, kigyulladt a trónszék. Segítség, anyukám!
13: Én a tűz maga vagyok, az hatalmas ki vagy, miért jársz elé?
14: Én gyáva oroszlám vagyok. Mindentől és mindenkitől félek. Azért tettem, hogy megkérjelek. Adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek, ha már egyszer ki nem leszek.
13: Hozzál bizonyságot, hogy a gonosz baszorkány meghal, és abban a minutában bátorrá teszlek, de ameddig élsz a baszorkány, addig gyáva maradsz.
14: Megjegyzem, ha nem félnék ennyire, most meg támadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De így, mit is tehetnék, amikor úgy reszket, mint a nyárfa levél?
1: Ne is mondj semmit. Na menjünk. Üljünk le a mezőn.
15: Igen, üljünk le a mezőn, és beszéljük meg, hogy mi is tegyünk.
1: Hé, várjatok meg! Hová mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen. Tessék nekem varázslatot csinálni, hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a bádog is. Mindenki megérti egymást. Csak a szegény kutyákat sújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
13: Mi ez a rettenetes ugatás a trónteremben?
1: Éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
13: Dobjátok ki ezt a csaló kutyát.
1: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak. Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. Aki még egy egyszerű kutya ugatás sem ért meg. Ne cibáljanak már. Kidobtak. Pont a fejemre. Micsoda szégyen. Mi tévők legyünk, barátaim?
14: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresnünk, és el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
1: És ha nem sikerül?
14: Akkor én sohasem leszek bátor.
10: Én pedig okos.
15: És én se jó szívű.
1: De én akkor sem tudok megölni senkit, ha sohasem látom Eminemit, Harry bácsit és a farmot.
14: Én is veled megyek. De túlságosan gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
10: Én is elkísérlek, de félő, hogy nem tudom hasznomat látok, amilyen ezt kell.
15: Én nekem...

Volt egy falu, nem tudom hol, abba lakott, mondja még ki. Se bajusza, se szakálla, egy szőrszála sem volt néki. Onnál fogva helységében nem is hitták egyéb néven, kopasszájú Szűcs.

kutyahajjal, kígyóhájjal, medvezsírral, ebbkaporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel, tudni illik, álmában. S a felébredt mennyi kéjjel tabogatta hiában. Ami pedig Szűcs György gazdát máskülönben illeti, nem bolond ember volt ám ő, ládájába pénz egy bögre, azon kívül juha, ökre és szamara volt neki. Sőt, az is szent, hogy már régen ott ülne a bírószéke, hasa, hája, kéknadrágos, minden késze méltóságra. De mit ér, ha nincs bajusz? Íj anyám asszonyos képpel, sosem választál a népel, szavazott rá 10 vagy 20. Ó, ti, kiket a természet bajusz áldással tetézett, ti nem is gondolhatjátok a csupasz száj mély nagyátok. Ti, midőn a szúró serte sima állatok kiverte, minden szentet sorra szedtek, s a beretvától sziszegtek. Ti, ha egyszer hébe korva beleér levesbe borba szegény ártatlan bajusz, vagy télen át rá jégcsap zúsz fagy, már az olyan nagy sor nektek, már ollót mit emlegettek, nem tudván-e szőr mély drága, becsesebb a drága gyöngynél. E hiányzott csak Szűcs Györgynél, s lám hiányzott boldogsága. Mi irigyen nézte másnak, a legutolsó kapásnak, hogy mohos a szája széle, bezzeg cserélt volna véle, de mi haszna, mind hiába, nincs orvosság patikába, széles mezőn, drága kertben, vagy más helyen, ami néki szört neveljen. S már a bajszot úgy gyűlölte, hogy legott a méregölte, látva, hogy nő más embernek, vagy korommal fest a gyermek, sőt, csupán ezért a macskát sem tűrhette udvarában, s bajuszt kapván áldott nője elkergette vénkorában. Történt, hogy olá cigányok, tudva levő nagy zsiványok, kóborlának a vidéken, s megszálltak a falu végen. Nosza mindjárt sátort ütnek, tüzet rakva főznek, sütnek, abból, amit valahonnan, más faluból idehoztak, mint hogy onnan éhen, szomjan, búcsú nélkül eltávoztak. Meghívják a rokonságot, a helybeli cigányságot, és ezeket tőrül, hegyre kivallatják mindenképpen. Mi van, hogy van a helyiségben? S a hallottat szedik begyre, éppen mint a jó vezér, ha az ellenséghez ér. Minden bokrot és fatörzsöt, minden zegzugot kikémlel. Lassan mozdul seregével, küld vigyázót, előörsöt, puhatolja merre gyengébb, hol erősebb az ellenség. Nem siet, de csupa szemfül. És mikor aztán ütközetre megy a dolog, gyors a tetre, veri a vasat, míg meg nem hűl. Nem különben a bölcs vajda haditervet kohol mindjárt. Nincsen egy ház, nincs egy pajta, hogy ne tudná csinja vinnyát, hol lakik dús özvegyasszony, kit jó móddal megkopasszon. Melyik háznál van eladó, sári panni zsuzsikató, ki legény után bolondul, mert az a jövendőlést megfizeti ám bolondul. Kinek esett holmi kára, s van szüksége prófétára, hogy nyomába ne jöhessen, sőt, ami több ráfizessen. Ki szeretne gazdagodni, könnyű módon pénzhez jutni, ásni onnan, hova nem tett, vagy ha tett is, a letett kincs időközben elszellentett. Mindez a vén vajda gondja, ki nem adná egy vaklóért, hogy a magyar kéz bolondja. Nem kerülte ki figyelmét Szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő kigyelmét egy kissé megveret válja. Nem kell ahhoz neki szappan, anélkül is mester abban, szőrmentibe vagy visszára beretválni nincsen párja. Kivált most, hogy az idős alkalom oly kedvező, ripeg-ropog a sarlófog, munkától ég a mező. Nincsen otthon csak az asszony, hogy megfőzzön vagy dagasszon, vagy ha néhol egy beteg szalma ágyon fentereg, vagy a seprű házőrzőnek felállítva küszöbre, de ha Isten meg nem őrzi, ott lehet az örökre. Egyedül van Szűcs György gazda, egy lélek sincs udvarában. Hát ima furfangos vajda beköszön a pitvarában. Ejnye gazduram a kőbe, mi dolog az, hogy kigyelmed bajuszát levágja tőbe? Magyar emberé kigyelmed! Milyen szemmel nézett rája Szűcs György gazda képzeletni, a vasvillát sem lehetne mérgesebben odavetni, de a cigány győzte szóval, hízelgővel, úsztatóval, míg György el nem panaszolta, hogy áll a dolog, mi volta. Szent Pilátus, minő szégyen! Hát miért nem mondta régen, soha sem volt, nem is termed? Hát miért nem mondta kelmed, nagy bajusza volna régen, hisz ez az én mesterségem.

Megörül egy örgy a szónak, hogy bajusza lesz ma holnap, s mint a nőne, a szép sörte már a helyét is pödörte, sonka, sódar, füstös oldal, liszt, szalonna, főzelék, van elég, ráadásul jó ozsannas, valamit a vajda kére, megalkudva, megígérve. Nos, ha tüzet rak, legottan, lobog a lángbőg, a katlanszál, a szikra folyt a füst, fő a fürdő, forr az üst. Benne mindenféle gyimgyom, holmi gizgaz, holmi ringyrongy, ami úton útfélen elhányódik, vagy terem, e bűbájos fürdőlében nő meg a György bajsza szépen, s ha hibáznék egy kicsi, a babona ráviszi. Készim már a bornyomó kád, Szűcs György jó remény fejébe, nyakig ül a szennyes léve, Istennek ajánlva dolgát. A cigánsereg azonban beszivárog alattomban. Mintha csak úgy történetből, szerencsére a vajdának éppen jó, hogy bebotlának. Egy tüzet rak, más vizet mer, másik fáthoz kell az ember, úgy szaladnak, úgy sietnek, dolgot áld a vajda mindnek. Hogy pedig a hasznos pára Szűcs uram fejét megjárja, elővesznek egy nagy ponyvát és a fürdőkádra vonják. S a kád mellett körbe-körbe tánc kezdődik, fürge, pörge, kalapástól donga-donga, tiktak-tiktak foly a munka, s egy bűvös dal ünnök halkal, bajusza lesz Szűcs Györgynek, igen biz a szegénynek. S míg a ponyvát sietősen, jó erősen, apró szeggel odaszegzi, a cigánybanda újra kezdi, bajusza lesz Szűcs Györgynek, ne irigyeld szegénynek. Ez alatt a pénzes bögre búcsú járni ment örökre. Követi a füstös oldal, a szalonna meg a sódar, az ágynémű, fehérnémű, a vasféle meg a rézmű, szóval ami könnyen mozdult, lábak elvén mind elpusztult, mert a gazda tiktak, tiktak, nem hallá, hogy zárat nyitnak. Meddig ül a György a kádban lepedővel leszögezve, nincs megírva krónikámban, csak annyi van följegyezve, hogy mihelyt abból kilépe, tükröt vévén a kezébe, hogy bajuszát felsodorja, nem tehette, mert nincsen mit. Mert bajusza nem nőtt semmit, de igen a füle s orra.

Jó estét kívánok! Amikor ezt mondom, én valóban szívből kívánom, hogy önöknek, akik ma eljöttek ide, jó estéjük legyen. De ez a kívánság rám is vonatkozik. Szeretném, ha nekem is jó estém lenne. Színész számára a jó estét sokáig a sikeres este jelenti. Később, ha a színész már művészé érik, akkor a sikeren túl már használni is kíván az őt hallgatóknak. Mikor pedig egy művész úgy érzi, hogy a legnagyobb hasznot hajtó művészi megnyilvánulása, önmaga kifejezése, akkor talán már nem is színész egészen, hanem egy kicsit talán már poéta is. És amikor ez a színész-poéta féle meg van róla győződve, hogy önmaga kifejezésével egyben az igazságot is kifejezi, és célja elsősorban a meggyőzés, akkor sok mindennek lehetne őt nevezni, én legszívesebben népnevelőnek hívnám. Hát ilyen népnevelő fél évé alakultam én a 38 év alatt, amióta színésznő vagyok. Igen, hosszú ideje már, hogy leghasznosabb és egyben legsikeresebb művészi megnyilvánulásaimnak úgynevezett önálló estéimet érzem, amiket én írok, én szerkesztek és én játszom el, mert élmény anyagát én éltem meg. 1945 óta, ahol csak alkalom nyílott rá, magam építette hevenyészet várszínpadon, templomban, éjszakai lokálokban, később hangversenytermekben, rádióban, Pesten és vidéken, de Párizsban, Amerikában, Stockholmban és Kolozsvárott is. Elmondtam az életemet. Beleszőve, mint egy igazoló illusztrációként a legszélsőségesebb műfajú színészi ópuszokat. Ezeknek az önvallomásoknak nem hiú önmutogatása rugója, hanem a legtisztább, használó, segítő szándék. Én azt állítom, hogy az ösvény, amire az élet sűrűjében, mint magános vándor rátaláltam, helyes és jó, mert abból a közös útból indul ki, és abba is torkolik bele, amin a haladó világ menetel a cél a kommunális emberi boldogság felé. És az életemmel bizonyítom, hogy ez az ösvény járható, bár meredek, de éppen ezért röviden, mert én már itt állok a cél előtt. Én már majdnem boldog ember vagyok. De művész vagyok. Használni akarok. Népnevelő vagyok. Meggyőzni akarok. Meg kell hát osszam ezt a boldogságot embertársaimnak. Ezért hívom most önöket is. Jöjjenek velem. Járjuk együtt végig, két órába sűrítve életutamat, ami jószagú réteken, szelid dombokon, mocsaras tájokon, félelmetes erdőkön keresztül, kopár sziklákba vájt, meredek lépcsőkön vezet a tiszta csúcsok felé. S én közben megmegállva verssel, dallal, muzsikával, kis történetekkel, saját vérrel színezett színészetemmel szórakoztatva megpróbálok önöket is felvezetni boldogság. Estén címe Életem története három tételben. Készülődés útközben a cél előtt. Segítőtársam a zongoránál Szentei Judit Zomoda.

Hát, első tétel készülődés. Hogy is kezdődött? Úgy, hogy valamikor régen, Kecskeméten, egy fekete, mongol szemű zsellérfiú elhatározta bármi áron, de tanulni fog. Az elemiben nyári pásztorkodásokkal, a gimnáziumban téglahordással, az egyetemen házi tanítóskodással szedte össze a tandíjakat, míg végül ügyvéd lett belőle. Egész életén át védte az ügyet, minden igaz ügyet, és meg is halt korán egy kopott kabátban. Élete egyetlen eredménye én vagyok, mert ő volt az apám. Az igazságot szerette, és az anyámat, egy szegény szabómester, szelíd, tanítónő lányát, aki akkor halt meg, amikor boldog volt, mert én megszülettem. Nagy árat fizettek, ők ketten érettem. Az egyik az életét, a másik a boldogságát. Jó lenne tudni, hogy ezt az úti költséget nem kaptam ilyen. Tehát Kecskeméten születtem, Szegeden nevelkedtem, és első eszmélésem óta színésznek készültem. Apám ellenezte, a színészetet hazugságnak tartotta. Nem hitte, hogy áruhában is lehet harcolni az igazságot. Mégis fölvitt érettségi előtt Pestre Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Színház nagy hírű igazgatójához, rábízva a döntést, hogy színésznőnek vagyok-e valóban. Hevesi Sándor előtt Ady Endre Dalok a labdatérről című versével vizsgázta. Valamikor labdatéren hét fiúk, ha összekaptunk sorshúzáson, ki az az egy nem osztozó labdaverő boldogságon? Ki az az egy, ki ne játszon? Engem dobott ki a sors. Mindig engem. Kövér könnyel, sóvár vágyal, víg hat körül leskelődtem, tényferettem. Most is. Víg hat körül, kik nem hatan, százan, ezren, labdát vernek víg felettem, csak úgy kusoltat a sors. Mindig engem. Mi most a labdatéren? Milyen gyorsak a fiúk, és még szebben kacagnak, miként a régi hatok. Milyen szent volna utódomat meglelni, a kitudott kis senkit, fölösleges nem játszót, és szólni hozzá vígan. Fiacskám, meglátod, majd lesz egy nagy labdajáték, s ott te leszel a vezér. Röpülsz, miként a labda, és rikolsz, mint egy víg rigó. Ha majd nagyon elfáradsz, keresed a hatokat, keresed, és nem találod. Így van ez jól, fiacskám. Régi hét fiúk közül ímé engem tartott meg a fő-fő labdaverő, s a többit szépen ifjan kiverte a játékból. Így szólnék utódomhoz. De bár bejártam százszor a régi labdaterem, nem lele, nem talál. Talán más most a világ. Nincs játékból kitudott csenevész, sárga fény. Pedig nagy labdaverő, én titkos nagy Jehovám. Úgy szeretném az ilyet mindet összegyűjteni. És egy vígságos játékban. Egy utolsó.

Nagyszerű szemű ember lehetett Hevesi Sándor valóban, mert nem nevette ki a választott versért a 65 kilós, pirosposgás fekete kislányt, aki vaskos, kecskeméti lábán ott ágált előtt. Azt mondta, fölvesz az akadémiára, ha hajlandó vagyok őszig lefogyni 8-10 kilót. Fogyok, uram, 2 esztendeig. Két ősz múlott el, s vele egy szerelem. 3 fél év egyetemből és házasságból. Egy életveszélyes műtét, ami örökre elbúcsúztatott az anyaságtól, és egy válást. Amíg sovány sápadtam, végre nekiindulhattam választott pályámnak. Természetesen most már egyenesen a színpadra. A színészetiskoláját Miskolcon és Pécset jártam ki, mindent játszottam, hősnőt, primadonnát, naivát, szubrettet, komikát, és a legkevésbé sem lepett meg, hogy legnagyobb sikerem pontosan egy anya szerepben volt, pedig a lányom 15 évvel volt idősebb nálam. 3 évig vártam a csodát, hogy a pesti igazgatók majd leutaznak, értem, és fölfedeznek, aztán elvesztettem a türelmemet, fölutaztam én Pestre, betörtem a belvárosi színház igazgatói irodájába Bárdos Artúrhoz, akiről hallottam, hogy szenvedélyes színész felfedező, és felszólítottam, hogy igazgató, kérem, most meg azonnal tessék engem felfedezni. Hát Bárdos mosolygott, és egy kottát nyomott a kezembe, hogy énekeljem el. És mert a próbaéneklés után 3 évre szerződtetett, elénekeltem és eltáncoltam hang és táncodás nélkül az Esernyős király című zenésjátékban Margot a francia chansonet szerepét, ami mindössze egy kánkán kupléből és táncból állat és valahogy így kezdett.

ebből rengeteg strófa volt minden strófa közben. Tánc, óriási sikerem volt. A lapok hosszúkat írtak rólam, és megszületett a franciás mezői Kecskemétről. Aki, ahogy írták, kizárólag könnyű kokottokat játszhat ugyan, de azt úgy látszik, hogy remekül. Na, és jöttek bizony a szerepek hosszú-hosszú sorban, a kokottok és a ledér asszonykák. Hosszú évekig az ő pisze papíros arcuk takarta az összes többi arcom. Igen, a karrierem, de az életem is lényegében hazugságra épült, mint a világ, ami a 30-as években körülvett bennünket. Az igazmondás vágya kényszerített rá, hogy megírjam első számadásszerű kis könyvecskémet, névjegy volt a címe. Ennek köszönhettem első emberibb szerepemet, számerzett Mom színház című darabjának főszerepét, Giuliát, a világ legnagyobb színésznőjét, most készül rá éppen a Vix Színház újból feleveníteni Rutka Évával a főszerep. No, én akkor 1941-ben éreztem először azt, hogy igen, én ezért lettem színésznő. Hogy végre értelme van a nappali evésnek és alvásnak és a sírásnak, mert mindez azért kell, hogy este, ha fölmegy a függöny, én elmondhassak valami lényegesen, valami fontosan embertársai. És most hallgassák meg, hogy hogyan van Giulia a színházban. Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriási, egyedül lenni magamnak, és nem szorulni senkire. Ezer esztendős lettem, vagy 16, örök és egyforma, mint a művészet. Mert mérnök, orvos, autószerelő, bánket, királyi herceg, vagy kirakat rendező, az mind-mind csak illúzió, álom, közönség. Lennül a nézőtéren, és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, hogy mit gondol. És akkor jövök én, a művészet, és formát adok mindennek, ami a lelkekben kavar. Szenvedek, és mindenkinek eszébe jut a bánat. Nevetek, és felszabadítom a nevetésüket. Megcsókolok valakit a színpadon, és egyszerre a nézőtéren két kéz összesímul. Talán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit azt csinálom, amit a Jóisten. Az ígét testé alkotom, és igazságá. Mert tudod, mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. És én a Jóistenen kívül már csak egyetlen egy valamiben hiszek, és az a

S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, mit inni a

0: Originario es.
1: Mert a színész színes lény, és csak akkor egyensúlyozott, ha minden színért kijátszhatja. De eljött az idő, amikor a gyűlölet elborította az életet, és mindenbe sötétedett. 1944 áprilisában, betegen az iszonyattól, ami körülöttem a világban dúl, vak ösztönömtől vezetve felhúzottam a Tátrába. S fenn a békés hegyek között 8 hónapig feküdtem egy ágyban, és már alig éltem, mert állandóan féltem. Az egész világgal együtt féltem. Már enni nem tudtam, aludni nem tudtam, járni nem tudtam, de mégis mindig vártam. Valamire vártam. A csodára vártam, ami meggyógyít és lábra állít, ami megvigasztal és erőt ad, ami világosságot gyújt a sötétségben, és célt mutat a jövendő életben, és én nem vártam hiába, én megkaptam a csodát, én hitet kaptam. Én a református, de ateista apám, hit nélkül felnőtt színésznő lánya, hívő lettem. Én hiszek a világ mindenségben, a csillagokban és a porszemben, tehát az emberben lakó szeretetben. Adi Endre vers. Szent elgondolás. Volt egy Jézus, ki Krisztus volt, és lehetett. És szerette az embereket. Ő mondta, fegyvert a fegyverrel győzni és legyőzni nem szabad. Jézus volt Krisztus legigazabb. Az emberek úgy elrosszul, hiszen nem voltak soha jók. Most Krisztus hitünket csúfolok, pedig ma is élhet. Feltámad ki Krisztus, és nagyon nagy úr, de él másképpen és igazul. Járj közöttünk, drága Istenemmel, tavasz van, nőnek a gazok, kevesek az igazok. Úgy látlak, ahogy kigondoltak, egy kicsit véres a szíved, de én szívem egészen a tiéd. A szeretet egy lengyelországi kis faluban várt rám, ahová a Tátrából 2 kofferruhámért az irigység és kapzsiság juttatott, és mint aféle Mata Harit, mint német kémet juttatott a felszabadítók katonai biztonsági szervek kezébe. A szeretet ott állt a front mögötti falusi katonai fogda lépcsőjén, idegen egyenruhában, s csodálkozó hangon magyarul megszólalt, hogy kerül maga ide, Mezei Mária? Igen, a tolmács egy pesti zsidó fiú volt, aki felismert és ismert. Tudott rólam pár úgynevezett segítőtettet, amit otthon sorstársaival cselekedtem. Hálás volt, és igazolt, és megajándékozott az életemmel. Csoda! Mert ha véletlenül nem ő állott, akkor én ma nem állhatnék itt. Mert háborúban, idegenben az olyan váddal terhelteket, mint amivel engem a gyűlölet megvádolt, bizony nagyon röviden szokták elintézni. A szeretetnek sok arca van. Ahány csillag, virág, fa, hegy, víz, állat és igaz ember létezik. Ők az igazak, a hálásak, a testvériek, az áldozatvállalók, a másokért önmagukat felejteni tudók, ők adták az én hitemet. Ők mutatták meg az igazság ösvényét, és fogták kezemet első lépéseimnél az új élet felé, hazafelé, de ők fogták ceruzámat is a Radványi kis erdészházban, hogy megírhassam a kis útmutatót, életem eredményét, a hoztam valamit a hegyekből. Az igaz élet alapelveit és szabályait fogalmaztam meg benne, azóta ezek szerint igyekszem élni, nem könnyen, de egyre boldogabban, hiszen az első és legfontosabb elv és szabály ennyi, a szeretet, mint a maga földben, benned alszik. De csak akkor éled, és akkor éltet, ha önzetlenül továbbadod másnak. És minél többet adsz belőle, annál több leszel te magad tőle. Naívul fogalmazva, de kimondja a kis írás, hogy a jók tiszták és szegények többen vannak, mint a rosszak, szennyesek és gazdagok. Hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, és hogy az ember élet célja nem lehet más, mint magunk felejtő szeretettel telve dolgozni a másikért is, a közösségért, és tiszta fegyverekkel harcolni az igazságos, békés és boldog jövőjét. Ady Endre verse, Kerekes János zenéje, Jóság síró vágya.

Va buna varar. Nem szánom én az ostobát, kinek üres a mennyek boltja. Ki méltó látni a csodát, az a csodát magában ordja. Az este a kertek alatt jártam, és elborult az élet. Az este varázspoharat borított a földre, hogy élet. Hirtelen árva éjszaka, szomorú, mégis szép varázs volt. És a fák alatt egymaga lassan feljött az óriás hold. Lám, mondtam, egy aranygyümölcs, égő gyümölcs az éberágon. Ó, melyik napkeleti bölcs varázsul ilyet Indiákon? Ó, nagy varázsló, titkos est, ki elborítod-e világot, kinek nedves etyetyefes zajtalan éjjel száz virágot, varázsköpönyeget terítkezed, és elnyomja a késő. Szüzeknek alvó testeit érni mintázza néma vésőt. Te mintáztad őt is, te bölcs, sok régi, lányos éjszakáján, hogy érve majd aranygyümölcs legyen életemében fáján, mert te vagy a nagy érlelő. Ekkor a hold feljött a fáról. Furcsán mozogva jött fel ő, regélve még Amerikáról. Felhők kapkodtak szerteszét, hideg sejtelmek szele támadt, s hallottam ideges nezét, a rángatózó, ilyet válok. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni, és hogy a szépből csak az álma jut, és hogy a pénzből jó, ha mára fut, s minden erőmet érte kell cserélni. Oly szomorú, hogy akit szeretek, talpig nem öltöztethetem rokádba, nem híhatom lakni aranyszobákba, és hogy fillérért unva csükkedek. Oly szomorú, hogy múzsám így kiáll árulni hulló kecseit miattam. Oly szomorú, hogy perceim eladtam, s időm bora idegen kádba száll. Oly szomorú, hogy nem fektethetem gyáros fejem egy csöndes ölbe tétlen hosszú napok során egy gyönget élben tűnődni a halálos élet. A nárgilét és ottománt kesergem, ládámban és szívemben nincs arany, lelkem körül a munka mocska van. Nemes tétlenség, nemes így meg engem. Októberi áltatosság. A kórus padján onnan a rácson át látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imád villany kísér is új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egy maga ülökén, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Bárány, bárány vagy farkas? Szól a litánia, lelkem hallgas. Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és ki ellened eltöröd, világokat begyűjtesz, sújtasz, s lelket a romharrögökben gyújtasz. Te, kit magasztal a zenit és nadír, a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem, miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf kór kicsinyek hadát, a földi szégyent, béka egér csatát, a halni születőknek éltét, úndbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy. Az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is,
Egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk te vagy, urunk, te vagy égi másunk, te a nagy álom, te vagy a fő lidérc. A tested lélek, hanem a lelked érc. Érc lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról, hal sűrű rácsonát küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Zsoltár férfi hangra.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallottátok. Emlékeztünk egy kicsit a repüléssel Charles Lindbergh-re, aki 27-ben kb. Ezen a napon repült át az Atlanti-óceánon. És hallhattátok a Birodalom visszavágot is, azt pedig 80-ban, május 21-én mutatták be. Persze jártunk mindenfelé. További jó tilosozást!

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Volek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

5 meg nem tartott előadás a művészetről. 1. Kínában valaki, nem tudom ki volt, valószínűleg Wu Chengen, az európairól azt mondta, vagy írta, hogy rebellis majom. Önök meg vannak sértve. Eleinte magam is így voltam. Később örültem, mint mindannyiszor valahányszor drasztikus kritikában részesítenek, és ezzel behatóbb önbírálatra kényszerítenek. A meghatározást nem tekintem a népek között levő természetes rokonszenv megnyilatkozásának, amelyre a világ béke hívei hivatkozni szoktak. Ilyesmi ma nem vallana épelmére. Viszont gyanakodtam. Közben ugyanis észrevettem, hogy az európairól szóló vélemény, ha nem is ilyen exakt megfogalmazásban, más népeknél is, végül pedig az egész földön azonos lett. Rebellis majom. Lehet benne valami. Kérem, sértődöttségüket próbálják meg mérsékelni, és gondolják el, hogy az ázsiaiak, afrikaiak és amerikai őslakók az európait általában, mint kereskedelmi és politikai ügynököt, bankárt, vállalkozót, diplomatát, műszakit ismerik. Részben pedig nem tudják, hogy az igazi európai e népségtől épp oly keservesen szenved, ha nem inkább, mint a kínai, a néger vagy az indián. Miért tartják az európai rebellisnek? Nézetem szerint azért, mert az ősidőktől fogva érvényes emberi életrend ellen fellázadt, és kísérletet tesz, hogy magasabb műszaki készültséggel, de főként elvetemültebb morállal ösztönét a hatalomra és a vagyonra gátlástalanul kielégítse. Meg vagyok győződve arról, hogy a kínainak ebben tökéletesen igaza van. Ez az, amit az utóbbi időben a ragadozói ösztön felszabadításának, vagyis a felfelé való lázadásnak, az elvadulásnak neveznek, amit a tudomány oly ritka szerencsével regressziónak hív. Humánumból, morálból, civilizációból, békéből, értelemből nem egyre több, hanem egyre kevesebb. Távol áll tőlem, hogy a visszakorcsosulást újszerű jelenségnek tartsam. Ami ma itt van, az minden valószínűség szerint 2000 éves történetünk eredménye. Fejlődésnek is mondják. Szíveskedjenek megítélni, hogy a kifejezésnek mennyiben van létjogosultsága. Az újabb jelenségek, különösen azok, amelyek jelen századunkban annyira elhatalmasodtak, igen régi események következményei. Nem annak, hogy Európa keresztény lett, mint Nietzsche hitte, hanem éppen annak, hogy nem lett keresztény. Csak úgy tett, mintha az lett volna, és néhány szent és szekta és remete és misztikus kivételével itt, e földrészen senkinek sem jutott eszébe kereszténynek lenni, természetesen a klérusnak legkevésbé. Nehogy keresztény legyen, választotta a humánum ellen való lázadást. A kereszténység csak egyre volt jó. Szolgákat nevelni, mint azóta minden úgynevezett rendnek. Amikor a klérust az újkor elején leleplezték, nem igyekeztek az igazságra helyezkedni, hanem még nagyobbat hazudtak. Mikor ez a hazugság is csődbe került, még nagyobbat. Nézzenek körül! Van-e még életünkben tenyérnyi hely, amely e hazugságoktól ne lenne bemocskolva? Az a tény pedig, hogy fejünk búbjáig hazudozásban élünk, szükségszerűen magához vonta kiegészülését, mint Szabó Lajos tanította, az erőszakot és a kizsákmányolást. Amint erőszak nincs hazugság és kizsákmányolás, kizsákmányolás nincs erőszak és hazugság nélkül. Ha ezt az összefüggést általánosabban ismernék, a mai helyzetet értelmesebben ítélnék meg. Ez a valódi európai háromság a trinitás helyett. Csak a hazugságok változnak,
A módszer maradt ugyanaz. A szószékről kenetteljes szólamok, valójában pedig mágia, börtön és kényszer munka. A középkorhoz képest persze a maiak silány epigonok. Itt csak földi terrorról van szó, ott a játék az örök életre ment. Régebben ugyanis az embert az üdvvel csapták be, nem földi javakkal. Az a súlyosabb létrontás. Wu Chengen az európait azonban majomnak is nevezi. Valószínűleg azért, mert a humánus alapállást elhagyta, és regresszív útban van az állatiasság felé. Kellő távlatból nézve a mai helyzetben tevékenységünk a majom ugrabugrálásától már alig különbözik. Ezt az életet iszonyú tudományossággal, a fényűzésnek és a nyomornak, a hatalmi bőszültségnek és a rabszolgaságnak, az édeskész szónoklatoknak és az árulásnak, a kéj éhségnek és a hibbantésznek ezt a begyületét létért való küzdelemnek is hívják. A piton és krokodilus törvénye a történetben. Az állatokkal való viszony Egyiptomban vagy Indiában nem az eszeveszett mészárlás jegyében állt. Az ember, mondták Iránban, a világnak természettől fogva apja, nem pedig rablója. A létért való küzdelem szlogen, amelyet mentségére az európai talált ki. Darwin tétele aztán igazolás lett minden hitvánságra, ami történt és történik az inkvizíciótól Cortezig és Pizzárótól a koncentrációs táborokig. Nagyszerű. Állati származásunk van. Állatok vagyunk. Ne követeljenek tőlünk lehetetlent. Darwin másút, mint Európában nem is lett volna lehetséges. Létért való küzdelem? Így tényleg a rebellis majom gondolkozik. Lehet, hogy civilizációnk csupán látszat, de aki a látszólagos rend és értelem kellős közepén úgy viselkedik, mint a cápa, nem lehet más, mint akinek a kínai elnevezte. Fosztogatás, hazudozás, népirtás. Minél bestiálisabb hatalom. A kínainak persze sejtelme sincs arról, hogy Európában élt Plotinos és Dante, Pascal és Nietzsche, Giottóról és Mozartról nem is szólva. És az emberiség 2000 éve sínylődik-e vérengző és élősdi démon markában, amely kéj és pénzéhes férfiakat és nőket nevel a hazugság tornyában ülve, amit egyébként szellemiségnek és elméletnek és vallásnak is hívnak. Mindezekhez még a baj, ahelyett, hogy Wu Chengenék és a föld összes népei nekünk segítséget nyújtottak volna, észbontó sietséggel maguk is rebellis majmokká alakultak át. Minden jel arra val, hogy a történetnek, ha valami közben nem jön, zoológiai megoldása várható. A mohóbb és a ravaszabb, a brutálisabb és az elvetemültebb minden vonalon győzedelmeskedni fog. A végső ellenállás felszámolásának stádiumában vagyunk. A vallás, a tudomány, a filozófia az embert elárulta. A rebellis majom számára kész szolgákat tenyészt, és a humánum részére egyetlen tér nyújt még némi menedéket, a művészet. Az is egyre bizonytalanabb, mert a lemorzsolódás tömeges és rohamos. Bizonyára önök is feltették a kérdést, hogy az európai ember ilyen helyzetbe miként jutott. Annál is inkább, mert e tárgyról sok könyvünk van, ha mindegyik ugyanazt magyarázza is, és pedig elég gyarlón. Ez a feltevés arról, hogy csak az életre való fejlődik tovább, az ügyesebb, kitartóbb, eszesebb, tevékenyebb, és így tovább, vagyis a Darwin tanítás a faji kiválasztásról. Engedjék meg, hogy a feltevéssel szemben ellentmondással éljek. Arra a közhelyre hivatkozom, amelyet mindenki tud. Annak a ténynek, hogy az értelmes, és tisztességes fölött a komisz ember a hatalmat megszerezte, gyakorolja,
szilárdan tartja, és egyelőre nincs is kilátás arra, hogy ez a helyzet egyhamar megváltozzék. Egyszerű oka van. Mindez a korrupt realitás következménye. Kérem, jól jegyezzék meg. Ez a realitás itt, amelyben élünk, nem az eredeti. Ha nem ezt vallanám, ellentétbe kerülnék a hagyománnyal, amelynek igazságát alkalmam volt minden helyen, ahol csak kerestem, belátni. Az eredeti realitásról tudjuk, hogy abban nincs semmi. A jó szándékú és a békés és az értelmes ember sértő ártalom. Én azt a tényt, hogy a rebellis majom sok száz éve korlátlan világuralmat gyakorol, mialatt komoly és tisztességes embereket elnyomtak, kizsákmányoltak, sőt bebörtönöztek és kivégeztek, az elrontott realitás következményének tartom, nem irreálisnak. Tehát a gépesített tész csupán reálisat és irreálisat ismer. Ostobaság. Van korrupt realitás is, amely ezek közül egyik sem. Ez a megrongált valóság. Mint ahogy körülöttünk és bennünk minden megrongott. A korrupció igen régen, és a kezdeteknél középponti helyen elkövetett aktusból következhetett el. A realitásban olyan változás támadt, mely a világ épségben való tartásával szemben közömbös, vagy pláne ellenséges, és a világ romlásának és beszennyezésének kedvez. A realitás korruptá vált. Minden nép hagyománya őrzi a tudást, hogy az eredeti realitás megromlott. A hinduk azt mondják, hogy az eredeti értelem elhomályosult, megzavarodott. A romlás első okának ezt a homályos és aluszékony értelmet tartják. A héberek szerint először a morál romlott meg, ezért a kezdeti korrupciót bűnbeesésnek nevezik el. Minden egyéb baj a bűn következménye. A középkori klérus is ezt a tanítást vette át. Mások azt hirdetik, hogy a romlásnak testi oka van, és ez a betegség. A kezdeti romlást, amelyről mindenki tud, számon tartják. Íme. Elhomályosult értelem, bűn és betegség. Tulajdonképpen csak más és más kifejezés ugyanarra a dologra, mert ugyanarról van szó. Ez a romlás persze, mint Bader mondja, nem valami ideális szférában történt, hanem az ember romlásával az egész természetet magával rántotta. Az ember maga romlott meg. Így a realitásnak is meg kellett változnia. A primordiális realitás természete, hogy a tisztességes, értelmes és morális, becsületes, tiszta kezű és szívű embernek magától érthetődő előnyt nyújt, mert az a növekvés, a világosság, végeredményben a normalitásnak jegyében áll. Ha ezek a pozitívumok következetesen és szükségszerűen hátrányt szenvednek, ez csak sajátságos egyetemes romlás következménye lehet. Ez az, amikor előnyben a mi haszna és kártékony ember áll. Engedjük meg, hogy figyelmüket különös dologra hívjuk fel. Szókimondásaink közé tartozik, ha valaki hazudik, így szólnak. Hogy a tető nem zuhan a fejére. Vagy ha valaki gazságot követel. Hogy a föld nem nyílik meg alatta. Mintha a hazugság magától értetődő következménye az lenne, hogy a tető az ember fejére zuhan. Mintha a gazság elkövetője alatt a földnek meg kellene nyílni, és az embert el kellene nyelni.

Itt az összefüggés a hazugság és a tető lezuhanása között még követhető. Persze más kérdés, hogy pillanatnyilag kívánatos lenne, hogy ez a törvény újra életbe lépjen. A mai ember számára ez rendkívül kellemetlen lenne. Azt hiszem, a földkerekség összes házainak tetői egy perc alatt lezuhannának, és a föld tele lenne gödrökkel, amelyben mindnyájan elsüllyedtünk. A mese motívumot azért említettem, mert jó példának találtam arra, hogy van olyan realitás, amelyben a szellemi aktusnak anyagi következménye van. Van olyan realitás, amelyben a szellemi tény és az anyagi tény egymást fedi. Azt is állítani merem, hogy az a realitás, amelyben a hazug ember fejére a tető rázuhan, az eredetihez közelebb áll. Mert ha valaki a világ pozitív rendjét hazugsággal megsérti, annak konzekvenciája nem az, hogy jutalmul nagy összeg pénz zsebel be és előléptetik, hanem hogy a világ a rontással szemben ellenhatást fejt ki, ami a tető fejére zuhanásában nyilatkozik meg. Ma ez nem azért nem történik így, mert az egész gondolat fantazma, hanem mert a realitás korruptá lett. Vagyis a szellemi és az anyagi realitás között a kapcsolat és összefüggés és viszonylat megszakadt. Szellem és anyag. Természetesen jelképek. Sem szellemmel, sem anyaggal még nem találkozott senki. Csupán van valami különös dolog, amit jobb hiány szellemnek, és van, amit anyagnak hívunk. Másképpen nem tudunk önmagunkon segíteni ebben a kettétört valóságban. Az eredeti realitásban ez minden esetre egy volt. Ma is tudni véljük, hogy egyik a másik nélkül nincs. Csak azokat nem tudjuk sem helyesen összekapcsolni, sem helyesen szétválasztani. A romlás következtében az eredeti egység felbomlott. Szellem és anyag egymást nem hagyják át. Szellem anyag nélkül, anyag szellem nélkül érvénytelen. Nincs értelme, csak szenvedő. Könnyű lenne az egyiket az ablakon kidobni, könnyű és buta. E pillanatban, ha korrupt, ha nem, megoldhatatlan. Viszont élni kell. Ha szellemi dolognak anyagi következménye lenne, a tető a hazug ember fejére zuhanna. Ez biztos. Ha az igaz szónak anyagi következménye lenne, világosságot teremtene az értelemben. Ha a normális és értelmes ember magatartását példának tekintenék, normális és békés életre lenne kilátás. A korrupt realitásban nincs. Tökéletesen megromlott ösztönre vall, hogy az ember még követendő példáját sem látja. Európában ma, mondja Saint-Exupéry, semmit sem találok, amiért érdemes lenne meghalni. Érdemes lenne élni. Csupa zsurnalista és ripacs. Futballista és miniszter. Nem a pénz kevés, hanem a súly. Gandhi azt mondja, hogy a romlás mélypontja a szervezett zsarnokságot eltűrni. Ha az ember hunyorgat hozzá, a dolog még súlyosabb. Gandhi azt mondja, hogy ez a himsa, ártás. A piton és a krokodilus törvénye, vagyis vissza a majomhoz, a regresszió, a létrontás. Az igazi emberi közösség a vadállati hatalommal való szembeszállással kezdődik. Az ahimsát, nem ártást kell gyakorolni. Azt kell tenni, amit Albert Schweitzer tett. Egyetemi tanárságot, orgonát otthagyni. Afrikába menni, kórházat építeni, éjjel és nappal beteg négereket gyógyítani. Íme az igazi európai három példája, akit nem követnek, csak dicsőítenek. 2000 évig gyakorolták. Európában ma egyetlen dolog van, amiért érdemes meghalni, érdemes élni, és ez az, hogy az ember eredeti humánus életrendjét értelmileg éberen, morálisan tisztességgel és testileg lehetőleg épen fenntartsa. A hazugságot, az erőszakot és a kizsákmányolást minden alakjában visszautasítsa, a hétköznap minél kisebb mozzanatában annál jobb.

az ember lényének tömörségét keresi, nem a boldogságot. Semmit se várj attól, aki nem igazáért, hanem javakért küzd. Sem Saint-Exupéry, sem Gandhi, sem Schweitzer nem lett sem elnök, sem milliomos, sem tábornok, nem is kívánt az lenni. Intenzív egyszerűség. Még példát sem akart nyújtani, csak épp elmével és épp jellemmel azt, amit szívének tisztaságával gondolt megtenni. A tisztátalanok milliói között három ember, aki az igazságot gyakorolta. Mindig ugyanaz történik, mondd le, hagyd el, szűkölködj, küzdj, bolyongd át a sivatagot szomjasan, a kutakat mellőzd, és légyed kiteljesedéséhez vezetlek. Ernst Jünger azt mondja, hogy van még remény. Sok száz igazi európai él még közöttünk. Ezt az embert erdőjárónak nevezi. Lehet, hogy az amerikai Cooper és toronyomán. Nem kalandor. Kalandor inkább a tengerész, aki életét szereti ingótalajon élni. Nem szent, nem hős, nem intellektualista. Ezek elavult fogalmak. Elsősorban fejlett jellem, akinek lényében szellemi vonások vehetők észre. A terrortól nem fél. A stréberekkel és a hízegőkkel nem törődik. Nem készül karriert csinálni. Fegyvertelen, és ez benne a legfélelmetesebb. Nem is dresszírozható. Komolyan lehet rá számítani. Látja, hogy a hatalom minél több szavazatot kap, annál reménytelenebb helyzetben van, mert a szavazatok többsége a lesipuskásoké. A bevált búvóhely a színleges behódolás. A legjobb üzlet. Az erdőjáró egyedül van, mert dönteni és helytállni csak egyedül lehet. Az individuum ma erősebb, mint bármikor volt. Egyetlen veszély van. A szolgaság. Az individuum még rendelkezik azokkal a szervekkel, amelyeknek bölcsessége nagyobb, mint az egész organizációi együttvéve. Aki önmagát feladja, az bölcsességét adja fel. Megbutul és visszavonhatatlanul elveszett. Egyedül és hazátlanul. Hát igen. Legyen, ha kell. Egyszerű ember, aki nem ijed meg. Tudja, hogy segítségre nem számít. Dolgát, ha kell, önmaga, és ami fő, korrupció nélkül elvégzi. Az igazi európaiak között a 17. században élt egy Blaise Pascal nevű gondolkozó, aki mindazt, amiről most itt szó van, tudta. Valószínűleg akkor Európában egyedül, az összes következményekkel együtt. Pascal a korrupció fogalmát ismerte, de nem így nevezte. A héber hagyomány alapján vallásos terminológiában bűnbeesésnek hívtak, de a romlás megfogalmazása, ne tévesszem. Pascal bűnbeesésnek az értelem, a morál és az egészség együttes romlását nevezte. Azt, amit mi korrupciónak mondunk. Az ember totális korrupció. Az ember teljes egészében és így megismerésében is megromlott, mondja Pascal. Ez nem vallásos meg. Ez nem egyéb, mint észrevevése annak, hogy létszintsüllyedés következett be. Ebben a süllyedt állapotban megbízható tudást és ismeretet nem vagyunk képesek szerezni, és minden lépésünknél a romlást már előzőleg bele kell kalkulálnunk, sőt, előzőleg a korrupcióból valamit le kell dolgoznunk. Tudást csak olyan mértékben szerezhetünk, amilyen mértékben sikerült megtisztulni. Ez biztos. Emberi tisztultság nélkül valódi tudás nincs. Legfeljebb tudomány. Ha valaki abból indul ki, hogy ez a világ és ez a realitás itt magától értetődően a mindenkori világ és a realitás, akkor minden tapasztalata hamis és hamisnak is kell lennie. Márpedig az ember akár hétköznapi életét folytatja, akár gondolkozik, ezt a realitást egyetlennek tekinti. Ezért egész gondolkozásunk és tudományunk hibás. Nem eszmélünk fel arra, amire fel kellene eszmélnünk, hogy ez a világ korrupt. Az eredetinek megromlott alakja.
és vele együtt értelmünk is megromlott, és a világ felől szerzett ismereteinknek is okvetlenül megbízhatatlannak kell lennie. Kezdve a matematikától és a logikától. Számunk sem az eredeti, hanem a korrupt szám. Ezzel a számmal eredményesen nem számolható. Az elhomályosodott ész a valóságot nem ismerheti meg. A természet így, ahogy van, az eredetinek nem pontos jelképe. Az ész a bűnbeesés után sem a végest, sem a végtelent nem érti, és az embert átvilágítani nem képes. A beteg akaratot kellene meggyógyítani, amelyet szennyes kötöttségei teljesen megrontottak. A matematika saját maga által konstruált alapján jól működik, de a valódi alapról sejtelme sincs. Ez vonatkozik minden tudományra. Modern nyelven ezt úgy mondanánk, hogy minden tudomány be nem vallott és rejtett tételből indul ki. Ez a tétel az, hogy a korrupcióról nem vesz tudomást. Ezért minden tudományos úgynevezett eredmény megbízhatatlan. Gondolkozásunk előfeltétele rossz. Íme kérem, az európai nem vall be valamit, amit pedig be kellene vallania. Sőt, aminek bevallásából kellene kiindulnia, ahogyan azt a hinduk teszik. És mert nem vallja be, minden életmozdulata fals. A kezdetek kezdetén valami romlás történt, amely az értelem elhomályosodásában, a betegségben és a morális megromlásban, vagyis végeredményben valami alapvető tisztátalanságban nyilatkozott meg. Eredeti emberi alapállásáról lebukott. Ezért az eredeti realitást nem ismeri fel, és azóta zavaros értelemmel bűnbeesve és betegen él, és nem tud magán segíteni, mert amit maga körül is magában lát, az vele együtt korrupt. Most már csak egyetlen kényes kérdés maradt. Ez a kérdés az, hogyha az ember elméjében és testében és erkölcsében tisztátalanná lett, az alapállásról miképpen volt képes tudomást szerezni? Hogyan tudja, hogy van eredeti létezés és tisztaság? Van éber értelem és egészség? Van normalitás? Régebben kivételes embereknek mindenről tudomása volt. Nem voltak kevesen. Ilyen ember volt Pascal. Újabban olyan rendszeresen kiépített tudás alakult ki, amely a gondolkozást és az egész emberi életrendet az egyetlen megbízható alapra, az őskori szentkönyvekre, vagyis a hagyományra kívánja helyezni, és minden emberi tevékenységgel szemben legelső kérdése, mennyiben egyezik a hagyománnyal, és a mindenkori emberi alapállást milyen mértékben valósítja meg. Mert az alapállásra való emlékezés minden emberi egzisztencia bázisa. Mindenki tud az eredeti realitásról, a humánum örök jelenlétéről, az alapállás elhagyásáról, a kezdeti korrupcióról, a tisztátalanságról, és mindenki tudja, ha az ember tisztátalanságát ledolgozza, értelmének világosságát, morális intaktságát és egészségét fokozatosan visszaszerzi, akkor az alapállást legalább részben meg tudja valósítani, és az eredeti realitásról tudomást fog tudni szerezni. Ebben a tevékenységben természetesen semmiféle konvencionális segítségre nem számíthat. Tudjuk, hogy a vallás tételei félrevezetik, a tudomány tételei még sokkal inkább. A korrupt világban a tanítás és a nevelés is korrupt. Mesterek nincsenek, és az igazi emberi példaképeket sem ismerik fel. Marad az erdőjáró, egyedül és hazátlanul bolyongani. Csak azt ismerem el, aki nyög, de keres, mondja Pascal. Nem boldoggá tenni, nem tudom, hogy boldog vagy sem, de egyet tudok, hogy tiszta. Megjegyzés. A kezdeti romlást régebben különbözőképpen fogták fel. Mint korrupt értelmet, korrupt morált, vagy korrupt egészséget. Ezúttal kísérlet történik arra, hogy az ember a hármat egy szóval tisztátalanságnak nevezze. A megjelölés Gandhié,
aki észrevette, hogy ugyanarról a dologról van szó. Az értelmi és a morális és a testi romlás a totális korrupció megnyilatkozása, és az egyik a másik nélkül nincs. De azért is, mert az eredeti állapot, az état primordial, mint Génon mondja, az Urstand, mint Böhme írja, vagyis az alapállás visszaszerzése nem értelmi, vagy morális, vagy testi, hanem totális emberi mozzanat. A korrupt ember tisztátalan, és magatartása nem a bűn, vagy a csökkent értelem, vagy a betegség, hanem a szégyen. A tisztátalanság következménye. A szégyen a megrontott létben az ember közérzete. Valami, aminek az ember csak egészen ritkán van tudatában. Legtöbbször mindössze annyi, hogy az egész itt, főképpen az emberrel, nincs rendben. A Tóra szerint az első ember a bűnbeesés után elbújt, és amikor szólították, nem felelt. Szégyelte magát, ahogy azóta is eltakarjuk magunkat és bujkálunk. Hiába akarjuk lerázni vagy lemosni, és akarunk ártatlannak látszani, az egészből legfeljebb szégyentelenség lesz, vagyis szemtelenség. Mit jelent az, hogy szégyen? Minden esetre valamit, ami egészen egyszerű, közvetlen és igaz, amiben nincsen semmi színpad, semmi maszk, semmi hősködés, semmi szavalás, semmi elmélet, ellenben átvilágíthatatlan homály, amit lényünkben hordunk. Léon Blois azt mondja, az élet titka nem az, hogy az ember a romlást eltakarja, hanem hogy tisztátalanságával együtt éljen. Vivre avec ce mot. Szégyen elsősorban az, hogy amiért magunkat szégyeljük, annak oka mi magunk vagyunk, mert magunkat beszennyeztük. Minden egyéb mentegetőzés és érvénytelen. Aki a többinél tisztábbnak hiszi magát, annyival tisztátalanabb, amennyivel magát tisztábbnak hiszi. Az eredeti korrupció óta minden ember szégyenben él, és az élet tisztátalansága addig tart, amíg ez be nem vallja, és ez a vallomás mondjuk az első lépés lehet önmagának átvilágítása felé. A szégyenről közmegegyezéssel senki sem mer beszélni, éppen a szégyen miatt, mert szégyen. Nem hangzatos bűn, vagy nyomorult betegség, vagy elsötétült értelem, hanem mert szégyenletes. És csak egyet lehet, szégyenkezni, semmi mást. A szégyenkezés, a szégyen tudatos átvilágítása az egyetlen lehetőség arról, hogy az ember ne bújjék el, és ne takarja el magát se fügefa levéllel, se világnézetekkel. Az ilyesmi csak léthazugsághoz vezet. Ez a szégyen első következménye. Az embernek a másik szégyenéről tudomása van, mert az közvetlenül látja. A magáéről nem tud. Sőt, abban a hiszemben él, hogy szégyenét nem veszik észre. A szégyent nem lehet eltüntetni, legfeljebb felismerni. Nem irodalmi konfessziókkal, nem teátrálisan, egyedül szégyenkezéssel. A szégyen nem festői, nem költői, nem zenei. Semmi körülmények között nem dicsőség, és nem lehet vele hencegni. A szégyen, szégyen. A létrontást a legelső óta szüntelenül elkövetjük. Korruptak vagyunk, és újabb szégyenbe esünk. Szégyenbe, ami olyas valami, hogy még csak büntetése sincs, és az egyetlen következménye a megromlott létezés, amit viselnünk kell, hanem is reménytelenül, de ez annál súlyosabb. Az ember még diadalmas is lehet, történeti hős, zsebe tele lehet pénzzel, híre a földet eláraszthatja. Az egész mégsem ér semmit, mert szégyenben van, és abban marad. Még csak be sem zárják, ki sem végzik, le sem köpik, csak a szégyent viseli, és még csak el se takarhatja. De ha eltakarja, tisztaság lesz a tisztátalanság. A romlott létben az ember alapállása a szégyen. Ez az ember szüntelen vallomása, néma titka, amiről a korlátolt azt hiszi, hogy dugdosható. Viszont tudjuk, hogy elevele vagyunk leplezve, és még azt is tudják rólunk, miképpen rejtőzünk és hazudozunk, ami még tisztátalanabbá tesz. Aki magát a szégyen alól kivonja, szégyentelen. Nincs védelem.
2. Festés közben akarok meghalni, mondta Szezám. Éppen Szezám, akiről feljegyezték, hogy egyetlen kitüntetés vagy siker sem szennyezte be. Valószínűleg mégiscsak Nietzsének van igaza, amikor azt írta, hogy a művészet az emberi élet legmagasabb, és egyben tulajdonképpeni feladata. Senkinek se jut eszébe azt mondani, hogy meghalni könyvelés közben kíván. A művészetet manapság hasztalan próbálják kultúrává degradálni, és a művészt az apparátusba beépíteni. Naplopó ugyanakkor éjjel és nappal dolgozik. Mindig ellenzékben van, követelő, elégedetlen, lázadó, rakoncátlan, csinál valamit, ami teljesen haszontalan, semmiféle termelés elmélettel nem magyarázható, nem statisztikázható, több bajt idéz, mint a háborúk, a népeket megbolondítja, a praxisnak nyelvet ölt, mert ó, ezek a versek, ezek a regények, hát még ezek a festmények, hát még ezek a szonáták. És éppen ez az, aminek gyakorlása közben meghalni akar. Szezám mondata többféleképpen érthető. A művész festés közben életének legmagasabb intenzitását elérte, és haláláig itt kíván kitartani. Ez az első és a legáltalánosabb. A művészet mondjuk az élet élvezetének felső foka. Itt, ezen a helyen akar átmenni az örökbe. Mámornak is lehet nevezni. A második ütem, hogy valamiféle mánia, rögeszme, csinálni, csinálni, különös logikával, abnormis következetességgel, amit nem lehet abba hagyni, még kevésbé lehet róla leszokni. A harmadik olyas valami, mintha az ember önmagában tüzet gyújtana. Önmagát kiégeti, hogy a mű által az ember tisztább legyen. Magától értetődik, hogy a festmény, a zene, a vers, a dráma, a szobor, az épület, a tánc a szemlélőben ugyanazt kelti, mint amilyen a művész állapota volt a mű készítése alatt. Az első esetben a mű élvezetet kelt, más nem. Az életmámort fokozza és elragadtatást idéz. A második esetben valamely eszmét sugall, amelyet középponttá tesz meg. A világot álhatatos konzekvenciával ebből nézi és magyarázza. A harmadik át akar világítani, végül is meg akar tisztítani. Bizonyára önöknek is feltűnt, hogy egy idő óta esztétikáról alig hallanak. Nem mintha a szó a divatból kiment volna, és nem mintha különösebben nélkülöznénk. Az esztétika, mint tudomány, körülbelül 200 évvel ezelőtt keletkezett a német egyetemeken, és sohasem jelentett valami sokat. Az utóbbi időben az esztétika elavultnak tekinthető olyan fogalmaival, mint szépség, tehetség, zseni, halhatatlanság. A szépség fogalmát 100 év óta ki sem merik ejteni. Tehetség? Zseni? Származás, iskola, mesterek, tanultság, társadalmi és történeti körülmények, de hol marad a hely a tehetség részére? Egyébként költőről, művészről beszélni csak nem naivitás. Mintha a költő csak remek műveket írna, pedig tudjuk, hogy a költő bármennyit dolgozik, tökéletes műve nincs több, mint 6. Kedvező esetben 8. A festőnél szintén. Halhatatlanság? Újabban azt az álláspontot képviselik, hogy van normál halhatatlanság, és ez körülbelül 50 év. Átlagos művész műve ennyit bír ki, és aztán gyorsabban pusztul, mint a hús. A műtörténet sem bizonyul időtállónak. Irányok, egyének, művek ítéletében szüntelen pró és kontra. Unosuntalan a műalkotás és a műélvezés pszichológiája, amire az ember már oda sem tud figyelni. Néhány száz obligát szólam, amit akármiről van szó, örökké ismételnek. Viszont soha ennyi mű, könyv, tanulmány, előadás a művészetről nem jelent meg.
Ha ennek a sok műnek az esztétikához és a művészet történethez nincs köze, ha nincs egységes álláspont, mégis milyen kolosszális irodalom forrása? A kérdést mindenki fölteheti. Herbert Reed azt válaszolja, hogy a régieknek 9 múzsájuk volt, nekünk 10 van. Nincs egységes álláspont. Nincs esztétika, nincs művészettörténet, viszont van valami más. Közvetlen ihlet van, amely nem valamely elméletből, hanem a művészet és a mű és a művész tényéből indul ki, mindig abból, hogy egyszer és soha többé. A 10. múzsa elég régen megszületett, de csak az utóbbi időben vált tudatos műfajjá. A formát a múltban esszének is hívták. Művelői Montaigne-től kezdve a mai napig elég sokan voltak. A 10. múzsa ihlete vonatkozhat Grécóra, Echnaton fáraóra, délutáni sétára, fogpiszkálóra. Tárgya lehet botanikai vagy teológiai, de előadása mindig művészi kell legyen és közvetlen, amint a művészet mesterei, Helvétius és Rivarol, Novalis, Kierkegaard, Pater, Nietzsche, Kastner, Emerson, Bataille, Huxley, Valéry, Jünger azt megformálták. A 10. múzsa ismertető jele a teória termékenység. Ebben különbözik a filozófiától. Kant 500 lapon egyetlen elméletet dolgoz ki. A 10. múzsa ugyanilyen terjedelemben legalább 50-et. Ha úgy tetszik, aforisztikusan, és az egyik 25 ebből ellentmond a másik 25-nek. Nem baj. Úgyis mind a kettő igaz, és azon kívül még 50. Épp olyan kevéssé törődik a tudományos szankcióval, mint egy rondó. Egyébként is tudjuk, hogy a tudományos szankció fölöttébb ingatag, mert korlátolt és szerénytelen. Ha valaki főhatóságát minden létezőre kiszándékozik terjeszteni, minden tudást imitál, főképpen az igazság rovására. A tudomány, mondja Génon, a tudatosság szabálytalan alkalmazása. A 10. múzsa szerint a tudomány megbízhatatlan, mert a leginkább szavahihető állítás, amely mellett a gondolkozó személyes komolysága áll. Éppen ezért az ilyen művek mindennemű terminológiának még csak árnyalatától is óvakodnak. Akit a 10. múzsa megihlet, a művet úgy kezdi és végzi, mint a szobrot vagy a dal. Éppen olyan rakoncátlan naplopó, mint aki éjjel-nappal dolgozik azon a haszontalanságon, ami a népeket nyugtalanítja és megbolondítja. Az úgynevezett reális praxisnak hosszú orrot mutat, és írás közben akar meghalni. Mert a művészet az ember tulajdonképpeni feladata. A művészet pedig nem utánzás, mint Európa gyermekkorában a görögök tartották. Nem kifejezés, ahogy azt a tudomány elrajzolt tudatával tanítja, hanem hármas aktivitás. Az élet élvezetének fokozása, a mániákus megszállottság, és az emberi lény és lét katarzisa, amely ma, a rebellis majom korszakában, amikor az embert a vallás cserben hagyta, a tudomány becsapta és a filozófia félrevezette, még mint egyetlen és végső lehetőség a humánus lét fenntartására kínálkozik. Olyan élettechnikai tevékenység, amely az általános visszakorcsosulás közepette az emberből még meg akarja menteni, amit tud. Figyelmüket különösen egy dologra szeretném felhívni. Nem, mintha nem lenne köztudomásom. Az emberi munka már régebben elvesztette azt az értelmét, amelyet hivatalosan még fenntartanak ugyan, de többnyire csak szónoklatokban. A munka ma úgy szólván kizárólag arra való, hogy az ember megélhetéséhez szükséges pénzt vele megkeresse. A munka természete pedig nem ez. Akad még néhány ős foglalkozás, mint asztalos, ács, kőműves, pék, földművelő, és akad még olyan, aki a munkát eredeti alakjában fogja fel. A többinek nyomorult szolgaság. A középkor és az újkor elejének mesteremberei eltűnnek, és az iparosítás, az apparátus uralma óta ez a folyamat rohamos. Van úgy, hogy hajsza vagy terror,
esetleg mind a kettő. Az, hogy valaki az éjszakát is a műhelyben töltse, már nem szokott megtörténni. Mégis egyetlen munka intakt maradt, ahol a munka szenvedély és mánia és életélvezet és életcél. Egyetlen munkának van katartikus természete. Mindenki magától értetődőnek fogja föl, hogy a művészet, amely csak mámor és amely merő élvezetet kelt, nem valami magas. Többen mostanában azt tartják, hogy nem is művészet, hanem a szórakozásiparnak egy ága. Ez az úgynevezett libidó művészet. A libidó, inkább Jung értelmében véve, vagyis élethabzsolás. Az a közelebb meg nem határozható valami, amit életnek hívunk, tele van élvek lehetőségével. Azt a benyomást kelti, hogy az ember kizárólagos feladata ezeket az élvezeteket kiaknázni. Kényelem, luxus, étel, ruha, italok, és valamennyi közt leginkább a szexus. Ez a Puccini zene, ez a húz zene. A gicssel való határvonala elmosódik. Teljesen bizonytalan, hogy valódi vagy nem. Csak egy dolog bizonyos, hogy alaptónusa olyan, mint a kandúré, amely párzás dühében a háztetőn kurrog és nyivákol. Tökéletesen gátlástalan is, ezért szégyentelen, mértéktelen és formátlan. A nemi szervek zenéje. Obszcén. Vissza az animális létbe. Semmi egyéb, mint életmohóság, amit Böhme gírnek nevez. Mindent lenyelni és felfalni és elemészteni. Tisztátalan. A római lakomákon, amikor már nem tudtak többet enni, az ételt kiokátták és továbbfaltak. Mert az éjség akkor is megmaradt, ha az ember jól lakott. Ez a libidó. A párzás ösztön akkor is él, ha az ember szerelmes éjszakát töltött el. A gír mindig él, és egyre inkább, minél többet zabál. A Puccini zene léha és ledér és buja, a szexus éjség zenéje. Nyálas és nyúlós. A nyomorult testből kicsiholni minden élvet. Ez a pornográf zene. Ízléstelen sikongatás és hörgés. Tehetség? A világ tele van hitvány tehetségekkel. Két elviselhetetlen dologban, mondja Walter Benjamin, szexustalan szellem és szellemtelen szexus. A Csajkovszki zene kevésbé perfid, hűtlen szexualitás, de annál inkább cukor. A világegyetem, mint kolosszális cukrászda, ahol elkényeztetett kisasszonykák nyalakodnak. Ez a feminin művészet is, Murasakitól George Sandig, ahol az élet az ágyban kulminál. Párzásra ingerlő gelség, úgynevezett élet. Megint élet. A mindenkori történet elvetemült és legkevésbé megbocsátható bűncselekménye, mint tudjuk, a kizsákmányolás. Kizsákmányolom azt, akit magam helyett dolgoztatok, és az eredményt én vágom zsebre. A kizsákmányolás a libidó gazdasági alakja. Mindig volt, mindig lesz, mindig ugyanolyan, mindig más igazság nevében. És ez minden esetben az alapmozdulatra megy vissza. A boldogtalan test kizsákmányulására, a test élvezeti lehetőségeinek kifosztására. Enélkül a társadalmi kizsákmányolásnak semmi értelme sem lenne. A libidó kielégítése. Nem gondolkozni, nem dolgozni, nem küzdeni, ehelyett élvezni és élvezni. Puccini és Csajkovszki, és Dumas és Casanova, és Liszt, és a többi. A szerencsétlen testet kifosztani, parfümökkel és fürdőkkel és ruhákkal és bútorokkal és ételekkel. Házakkal a legkevésbé. Az építészetben mindig van valami tartózkodás. Puccini azt tanítja, hogy az élet élv és kéj. Ez az, ami annyira tetszik benne. Milyen művészet az, amely a gátlástalan élethabzsolás kielégítésére készült? Jacques Coeur háza, Bourges-ban kastélyok, amelyek olyanok, mint a torták. Lakások, amelyek olyanok, mint a bordélyok szalonjai. Szaporodás, köztársaság, császárság, diktatúra, állati ösztön, Darwin, divat, sport, mozi, képeslap, optimizmus.
Wall Street és Hausmann. Gejl éjszakák és pénzharács. Sietni, hogy az ember többet éljen, mint Guillé mondja. Ájult életdicsőítés. És a művész benne infámis, gyalázatos ösztönével, hogy az élet mindenek fölött való jóságát elhitesse. Az élet nem jó. Az élet nem idill. Az élet nem bordély. Nem cukrászda. Nem csingilingi. És nem kaland. Élni nem kell. Az élet nem édességeket szopogatni és vinnyogni. Az élvekért önmagát kizsákmányolni és kizsákmányolni mást, hogy még több élve legyen. Persze téved, aki azt hiszi, hogy libidó nélkül lehet élni. És téved, aki azt hiszi, hogy ezt nem lehet csinálni egészen magas fokon, mint félelmetesen tudatos félrevezetést, mint világképet és meggyőződést. Libidó nélkül élet nincs. Tu evén contre la vie. Az élethez képest minden tartalmatlan, ahogy Claudel írja. Minden ember élet be nem vallott, de annál kényszerítőbb alapja, hogy kevés. Persze nem azért kevés, mert nem elég élvezetes, hanem azért, mert nem nyugodt és tiszta. Ami itt van és jutott, az kevés. Több kell. Ez az életen túl az élet szomjúsága. Szomjúság, hogy valami kell, ami élet, de annál több. Az élet maga egyszerű, de nincs maga az élet, és a többre való szomjúsága libidó. Ez a betelhetetlen, ami akkor is megmarad, ha az ember jól lakott, és kimerült, és összeroskadt. Nem baj, mert az éhség megmaradt. Az élet csak élet. De az állatban nincs, az emberben van valami vak sötétség, amit a hinduk Andham Tamasnak neveznek, ami éhezik és szomjazik arra, amilyen van, és ez csillapíthatatlan. André Gide az élet tényétől el van ragadtatva. Debussy zene és Matisse festészete. Úgy látszik, itt minden átlátszó. De a mélyben az életéség tisztátalansága. Magas és finom élvezetek, amelyeknek középpontja az élet ténye és az arra való szomjúság. Élni, és ebben a maximális teljesítmény, ha élek, és az összes élveket kiaknázom. Nem úgy, ahogy Lawrence teszi, okoskodva. Lawrence szexuális gyönyöre Matisse-hoz képest néptanítás. Nem szexus őrület, ennél több. Tanítás a legmagasabb rendű életről és eltüntetése mindannak, ami nem gyönyör. Gide és Matisse és a reneszánsz idején Tizian és a többi érzék orgiája levág mindent, ami az élvezetet megzavarhatja. A megtisztulás lehetőségétől a legtávolabb áll. Távolabb, mint Puccini vagy Liszt. Matisse nézve az ember elsüpped a gyönyörködtető összhangokban. Ez a leghazugabb optimizmus, akármilyen csoda szép. De nem is szép. Annak, amit csinál, nem lehet ellenállni. Több, mint élet, csak tisztátalan. Ez az, amire az ember szomjazik. Legfeljebb a milliárdos. Ez a Tiziani, hogy a világ eltűnt, és csak a kép van. Ez a kábulat és a túlélet. Ez benne a hellenizmus. Az élet arra való, hogy az ember minden gyönyört megízleljen, és pedig végleges szavak nélkül az életben kélyesen elmerüljön és belefulladjon. A kígyó az én barátom. Méz, tiszta ágynemű, jól borotvált arc, kölni víz. Hogy az ember teste sohasem maradjon kéj nélkül. Jacques Rivière azt írja, a haláltól nem vár semmit. Minden itt van, mint a hellenizmus falfestményein. A libidó mellett nem szabad megmaradni, és a libidót nem szabad elhagyni. Fejletlen elmére van, aki azt hiszi, hogy a művészet nincs a lehető legszorosabban tudással összekötve. A libidó művészet tudása ez. Become a little less human each day. Amint Eliot írja, minden nap egy hüvelykel kevésbé emberinek lenni. Ez az ábrázolt élet, a regresszió. Saint-Exupéry a fekete útnak is nevezi.
mert ezen az úton nem lehet más, mint lefelé menni. Mindegy, hogy az ember hol kezdi, az értelem homályán, a morális bűnbeesésen vagy a testi betegségen, az egyik feltétlenül a másikhoz vezet, egyetlen szóval ez a korrupció, vagyis a tisztátalanság. Esztétikáról az imént volt szó. Kiderült, hogy a művészet történettel együtt a művészet művei és kérdései számára megközelíthetetlenek. Újabban, mint Reed mondja, tizedik múzsát kellett szóra bírni ahhoz, hogy a műveket meg lehessen érteni. Az esztétika a görög aesthesisből származik, ami érzékelést jelent. És abban a hiszemben van, hogy a zene, a festészet, a költészet, a szem és a fül dolga. A gondolat más művészeteknél már csődöt mond. A görögök, akik abban a hiszemben voltak, hogy a művészet alapja az érzék, éppen úgy, mint az utánzás elméletben, itt is korlátoltaknak bizonyultak. Az érzék, mint tudjuk, libidó jellegű és az életéség szerve. A művészet pedig végtelenül más és határtalanul több, mint merő életéség. Ha csak a libidó lenne, senkinek se jutna eszébe festés közben meghalni. Márpedig tudjuk, hogy ez nem csak Cezárra vonatkozik, hanem a bizánci ikonfestőkre és ugyanabban a vonatkozásban a ravennai építészekre. Petrarkára, Dantéra, Mozartra, Keatsre, Stendhalra, Georgéra és mindenkire, aki valaha művész volt. Esztétának lenni kisebb rang, mint művésznek lenni. Esztéta a művészettel csak mint élvező, mint libidó lény áll kapcsolatban. Az esztéta a legfontosabb művészeti dolgokban dilettáns, dandy, a divathölgy, a fínyás, a Don Juan, a kurtizán, 14. Lajos. Esztéta jellege van a lakomának, az eleganciának, a berendezkedésnek. Mindez az életéség körébe tartozik, mindegy, hogy Puccini vagy Matisse, Tizian, Zsid. Csak esztéta. Csak élvező. Zsid azt mondja, az emberben a legmélyebb a bőr. Ez az aesthesis definíciója. A művészet csak itt kezdődik, mert érzékelhetetlen művészet nincs. Viszont aki az érzékeknél marad, az a libidóban marad. Szép és tetszetős és elragadó és ízléses lehet egy sakkfigura vagy cipő. Váza vagy szőttes, és elbájolhat, de a művészethez semmi köze. Megjegyzés. A szórakoztatásipar Walter Benjamin kifejezése. Többször kultúriparnak is nevezi, főleg ha abból indul ki, hogy van elsőrendű gazdasági szükséglet, mint amilyen a drótszög, a leveskonzerv és a kenőszappan, de van szájharmonika, olajfestmény, vers, klozetpapír, bádog trombita is, ez utóbbi másodrendű szükséglet, ezért hívják kultúrának. A szórakoztatás ipar elméletét Horkheimer és Adorno fejtette ki. Az elmélet szerint a művészet a modern árufetisizmusban a társadalom gazdasági feltételeihez kénytelen alkalmazkodni. A mű funkciója megváltozott. Eredetileg a művészi mű nem arra való, hogy a valósághoz közelebb hozzon, hanem hogy az embert megtisztítsa. Upanisádok. Ez a felfogás elveszett. A művészetnek tulajdonképpen semmiféle gazdasági viszonylata nem volt. Ma azonban, mint Mathieu állítja, színdarab, zene, regény, festmény, szobor értéke megvásárolhatóságától függ. Árulett, iparcikk, termelvény viszont másodrendű, amely csupán a publikum szórakozás igényét elégíti ki. Szépségről beszélni túlzás. De nem csak művészet és szórakoztatásipar vált ketté, hanem magán a művészeten belül is hasadás keletkezett, tényleges művészet és szórakozás között. Sőt, a művön belül is a művészi és a szórakoztatási szándék is azonnal észrevehető. A mai álművész egyáltalán nem művész többé, hanem spekuláns, aki ellesett művészi külsőségek örve alatt szórakoztatást űz. Minden esetre, ahol a spiritualitás eladható és megvehető, a világnak vége van, és kezdődik Szodoma. Emmanuel Mounier azt mondja,
A művészeten belül a tevékenység abban a mértékben, amennyiben sikere van, tisztátalan, és csak abban a mértékben, amennyiben sikere nincs, lehet tiszta. Csak abban a mértékben vehető komolyan, amennyiben semmiféle érdekeltsége nincs, nem pislog sem a közönség, sem úgynevezett világnézetek felé. Amint mondják, nincs engagementje, pártossága. Mihelyt van, nem művészet többé, hanem commerce árucikk, ami azért készült, hogy megvásárolják. A mű szórakoztatásipari termék, a készítő pojáca, az egész helyzet pedig, mint Louis Bonaparte mondja, fordított trágyadomb. Tudjuk, hogy a megromlott emberi létezésben a társadalom legmérgesebb fekéje a gazdaság. A fekély az emberi testvériség megtagadásával kezdődött és keletkezett, amikor sajátságos elaljasodás következtében az emberiség nagy részét az ember elemi anyagi feltételeitől nyerészkedés céljából megfosztották. Az ember táplálékra, ruházatra és lakóhelyre szorul. Az elemi életfeltételek megvonása, vagy drágítása, vagy elrejtése az emberi létben egész biztosan a legelvetemültebb gazdett. Megvonni az embertől azt, ami nélkül elpusztul. A táplálék, mondja Simone Weil, nem csak az élők, hanem az összes jövőben megszületendők életének feltétele. A táplálék megvonása olyan bűncselekmény, amely semmiféle világtörténeti bömböléssel nem szépíthető. A tett messze túllépi a gazdasági visszaélés határát. Ez a merő létrontás, amelynek csak egy fokozata súlyosabb, a modern intelligencia bestializmus csúcspontja, az élelmiszer hamisítás, amelyet Panvic kivétel nélkül minden esetben halálbüntetést javasol, akárki követi el, akármilyen céllal. A késői római iparművészetről írt könyvében Alois Riegel még az iparművészet területén is bizonyos vonást vél felismerni, amelyet Kunstwollennek nevez. Rossz fordításban ez művészi szándékot jelent. A mai szórakoztatásiparból ez a szándék hiányzik. Nincs ma mű, amely a művészettől távolabb áll, mint egy operett vagy mozgalmi induló. Nincs embertípus, aki a művészettől távolabb áll, mint egy modern divatos átlagköltő, festő vagy író. Az újabb művésztípusban eleinte a terrorista és az uzsorás versengett, később az uzsorás az egész vonalon győzött. Már öltözködésén látszik, hogy tetőtől talpig megvásárolható. Behódolás a világnézeteknek vagy a publikumnak. Persze a behódolásból sohasem lesz és nem is lett nagyság, csak botrány. Hazugságra csalással válaszol. Szórakoztatás ürügyén az embert elárulja. Elviccelni mindazt, ami van. Ez a bankártípus. Csak az érdekli, hogy kinek a zsebében mennyi pénz van. Pénz. Pénz. Püffet jellegtelenség, összekeverve komisz cinizmussal. Parazitizmus, plágiumok, üzlet és becsapás technikai trükkök. 3. A mániákus démoni magatartás a libidóval szembefordul. A gátlástalan életéségnél minden esetre jobb. Az ember szempontjából feltétlenül, mert az életen való túlemelkedés nélkül humánus egzisztencia nincs. A mánia azonban nem igazi túlemelkedés. Megromlott realitás érzékünkre val, hogy az élet átvilágításában csupán a mániáig jutunk el. A libidó rossz, a mánia is rossz. Rossz pedig azért, mert az önmagán való természetes túlemelkedés nem folyamatos, az élettel nem nő tovább, hanem egy ponton megáll. Sőt, kitart, ami éppen a mánia. A mánia stagnálás. Tulajdonképpen rögeszme. Elvi, vagy pszichológiai, vagy érzelmi, vagy gondolati, vagy formai. Mindegy. A rögeszme olyan hatást fejt ki, mintha az ember az élet végső értelmét megtalálta volna. Viszont olyan bornírt, hogy nem hagyja magát befolyásolni. Néha van valamely szubjektív igazsága, néha nincs, mert az emberből nézve néha helytáll, de a világ bármely más pontjáról téves. Nyilvánvalóan egyoldalú, és a tévedéshez ragaszkodni
makacs korlátoltság. Akárhonnan és akármivel támadják, védekezik. Csak erősbödik és erősebb lesz. Egyre több érvet gyűjt maga mellett, és csökönyössé válik, ami éppen a mánia. És ami a démoni megszállottság. Nem képes engedni. Nem képes tanulni. A nehézség az, hogy mánia nélkül senki se bírja ki. Nem hiszem, hogy a történet folyamán hatnál több mániamentes művész van. A mánia az emberi lény görcse, ami nem egyéb, mint a műjé, és a mű görcse, ami az emberi, mert a kettő egymást áthatja. Ezért, ami démoni, az kétértelmű. Kártékony, egyben komikus. A művészetben a mánia csaknem minden esetben a stílusban jelentkezik. Stílus csinálni annyi, mint mániát csinálni. Egyes tulajdonságok csökevényesek, egyesek aránytalanul megnőnek, a normálishoz képest torzak vagy korcsok maradnak, deformálódnak, egymással valamiféle kapcsolatban állnak, amelyek szakadozottak vagy egymással összekeveredtek. Mánia mindenkiben van, ahol pedig születéstől fogva nincs, ott az ember csinál. A normálistól való eltérésnek ezt az alakját a tudomány karakternek nevezi. A mániákus művészet mindig démoni, rendetlen, ellenőrizhetetlen, zavaros, tisztátalan, szabálytalan, törvénytelen, de nem is hajlandó megváltozni. A mániákus démoni művészetre vonatkozó szerző Lawrence Stern. A Tristram Shandy az a mű, amely csupán 500 ember olvas, de 500 ember 1000 év múlva is olvasni fogja. Stern véleménye az emberiségről lesújtó. A mű tanulsága, hogy mindnyájan rögeszmés bolondok vagyunk. Stern a démonokat vesszőparipáknak nevezi. Ó, ezzel a humorral filozófus lett volna. Európában is lenne szent könyvünk. A normalitástól való eltérést senki sem látta tisztábban. Senki a lényünkben lévő megtörtséget nem értette mélyebben átvilágítva. Azt is, hogy az ember minél rongáltabb, annál vitálisabb. Ez benne a démoni. Minél korruptabb, annál türelmetlenebb, aktívabb, rövidlátóbb, ostobább, korlátoltabb, közönségesebb, erőszakosabb, komiszabb, rosszhiszeműbb, békétlenebb. Senki sem látta azt, amit Pascal bűnbeesésnek, vagyis kezdeti romlásnak nevez, amit a hinduk értelmi homálynak, avidjának, amit betegségnek, és amit közös néven korrupciónak mondanak világosabban. A baj csak egy. Stern csak a mánia elemzése. A normális létnek nincs tudatában. Azt kell mondani, hogy erre itt van Rabelais, Telem a kolostora, az egyetlen mániamentes hely a Földön. A világ nagy népei, egyiptomiak, hinduk, kínaiak az élet közvetlen elfogadásán és az élet élvezeten, az életgyönyör élvezetén túljutottak. Az ős népek nem optimisták. Itt csaknem mindig kötelező volt az életet maximumnak tekinteni. Amióta ismét tudjuk, hogy a világszemléletek és a vérmérsékletek között összefüggés van, azóta ismerjük a törvényt, hogy az optimizmus és a pesszimizmus az igazságot nem érinti. Ez mindössze a kedélynek a normálistól való eltérése. Melankóliával vagy eufóriával élni már maga mánia és démonizmus. Az optimistának az élet mindenek fölött való jó, aminek örülni kell. Az optimizmus régebben a klerikalizmusban a domestikálás eszköze volt. Később a hatalmi irányzatok átvették és sikerrel használták. A munkaadónak ugyanis kiváló érdekében áll, hogy a dolgozó minél többet és minél jobban dolgozzék, és optimistább legyen. Az életet dicsőítse, higgyen a jövőben, és a kizsákmányoláshoz jó képet vágjon. Az uralkodó réteg érdeke, bármelyik legyen is az, hogy a termelés simán folyjék. A leghatékonyabb termelőerőnek a széles néprétegek optimizmusa bizonyult. Aki nem volt optimista, üldözendő, rossz állampolgár, destruktív, a kormányzat ellensége. A terrort, a fosztogatást, a hazudozást vigyorogva tűrni kell, sőt, magasztalni. A múlt század közepén ezt a hiszékenységet alapvetően megingatták.
nem azzal, hogy a hindu metafizika gondolatait Schopenhauer bevezette, mert a nirvána itt pesszimistává lett. Ez a másik mánia. A kérdést valójában Baudelaire tette fel, vagyis a művészet. Azt kérdezte, mi az a földön, ami az élőlény vak animális életéségén kívül az optimizmust indokolja? Az állatnak élete van, az embernek életésége van, mert nem életét éli, ami természetszerűen az övé, hanem az arra való sóvárgást. Az egész berendezkedés itt rossz. A társadalomi, a gazdasági, a szellemi dolgoké, a tudományi, a vallási, a filozófiái. Ez itt a romlás világa. Tiszta ember nincs. Mindenki valami mániától koszos. Életünk hemzseg a kártékony és torz démonoktól. Elviselhetetlen, svindli, komisság, rondaság, hazudozás. Mint később Rembo mondta, ez itt az örjöngő grimaszok paradicsoma. Az egyetlen komoly magatartás a realitás utálata. Sötét levegő cafatjai. Az egyetlen épelméjű ember a költő, aki a romlástól részegen támolyog a semmibe. Rivière azt mondja, hálával tartozunk neki, mert a földön való tartózkodást lehetetlenné tette. Valami történt az ősidőkben, amitől mindnyájan meg vagyunk mérgezve. Ezt a valamit le kell vakarni és ki kell égetni. Az élet esztétikai élvezete lehetetlen, és már csak a silányságot elégíti ki. Az ember itt és így kerékbe törik. Ez több, mint ami még hahotázni lehet, több, mint amennyit az optimizmus megbír. A par excellence modern művészet azonban nem a költészet, hanem a festészet, mint Spender mondja, és az egészet, amit a dologról tudni lehet, azt nem Rembo fogalmazza meg, hanem Wolfs. Wolfs. Alfred Otto Wolfgang Schulze találta meg azt a formát, amely a mániákus démoni világot tökéletesen ábrázolja. Egy Wolfs kép, mint mondják, 50 méteren belül egyetlen más képet sem tűr meg. Pierre Rocher a képeket így határozta meg. A kép a víziókat egyetlen krízisbe rendezi. A valóságot felrobbantani. A mánia annak az aktivitásnak a jele, amikor az ember a gátlástalan és animális libidóból kilép, és az úgynevezett élettel szembefordul. Élni annyi, mint szembeszállni. Ez a modern festő feladata, forma helyett nem formát festeni. A művészet kizárólagos tárgya a valóságot megváltoztatni. Ahogy Mallarmé írja, az egyetlen erőfeszítés a megtisztulás. A változás persze a legtöbb esetben rögeszme. Wolfsnál is az. De a vízió krízisbe való rendezése még mindig sokkal több, mint ez a realitás. Mert már ott van a kapuban, hogy a korrupciót felfedi. Wolfs nem ment meg semmit, kivéve a festőket és a vászlat és a tollat és a papírost. Ezt is csak kényszerből és mert festés közben akar meghalni. Legjobban szeretne eszközök nélkül festeni, mint legjobb lenne papír nélkül írni a szabad láthatatlanban. Wolfs mégis a mániában marad, mint a többi, és démonokat rajzol, mint a többi. Az optimizmus nem gyermekkori vagy ifjúi éretlenség, nem tévedés. Az optimizmus hazugság. Ez a felfedezés az európai embert megrendítette. Abban a hiszemben volt, hogy a végső dolgokban minden rendben van. Most egyszerre megnyílt előtte az, ami a kínaiak és a hinduk és az ős görögök és az irániak számára nyitva állt. A realitás nem jó. Semmi okunk sincs különleges gyönyörökben hinni. Az élet nem ad okot az optimizmusra. Az élet nem élv és kéj. Ellenkezőleg ez itt korrupt lét. Szenvedés abban a romlottságban, amiről Pascal beszél. Ki érezheti magát boldognak a tisztátalanságban? Az egyetlen, amit tenni lehet, a szennyet ledolgozni. Megvalósítani nem azt a létezést, ami volt, hanem ami állandóan van.
és amennyiben életünk valamit ér, az alapállásból ér, és amennyiben lényemben világosság van, az az aranykor világossága, és pedig nem nekem és nem kivételeseknek, hanem mindenkinek, és nem most, hanem minden időkre. Mánia annyi,

Az egész művészet tele van démonival, nem csak Bosch és Bruegel. A gótikus templomok kimérái, a groteszk oszlopfők, a hindu és a kínai és ős-amerikai épületek falai, ahol nyüzsögnek a démonok, eltorzult arcok és tagok. Holbein és Grünewald és Velázquez és a tibeti papok tánca és a görög színház és a néger táncok maszkjai, de egyetlen művészet sem annyira, mint az európai 20. századi. A modern művészet formáinak nagy részét a primitívektől vettem. A primitívekkel nem szabad összetéveszteni az őskori hieratikus művészetet. Ezeknek forrása egészen más. Ma azt mondanák, hogy ezek őskultúrák. Persze, amit ma kultúrának neveznek, nem egyéb, mint kollektív mánia, csak éppen több millió emberi és több száz évig tart. A primitív és népi művészettel szemben óvatosnak kell lenni. Ennek a művészetnek kettős értelme van. Az egyik felismerhető jelleg, amit valamely nép esetleg sok ezer éves magas fejlettségű emlékeiből megőrzött. A másik démonikus regresszió, amely a visszakorcsosulás jegye. Mert a ma ismert úgynevezett primitívek között nincs nép, amely az ember ős állapotáról sejtelmet nyújtana. Bár a közhiedelem így tartja, és a tudomány így tanítja. Ezek a népek magas színvonalon élő népekről letöredezett törzsek, amelyek mániákos démoni körbe süllyedtek alá, merülésük sok ezer év óta folyamatban van és ma is tart. A primitívek nem természeti, vagyis primordiális, hanem a humánumtól egyre távolodó és visszafejlődő népek. Ma körülbelül az egész emberiség itt tart. Ezekben a népekben az ősi magas életrend nyomai részben konzerválódtak és megmaradtak. Csökevényekben megőrizték annak emlékét, amiből leszakadtak. Más részben azonban belőlük a humánum eltűnt és démonizálódtak. Európában is őriztek meg lényeges vonásokat a magas népek világából, de túlnyomó részben átszövődött regresszív vonásokkal. Erre a megállapításra azért van szükség, mert a modern ember a kettő között nem tud különbséget tenni. A mai civilizált életrend ugyanis regresszív természetű, amelyben a magas humánumot és a primitív démonizmust nem tudják elválasztani. Példa erre a zenében, a festészetben, a szobrászatban és egyebütt is van elég. Itt van Klee, Kandinsky, Bartók esete. Bartók abban a hiszemben van, hogy amit a népzenében talált, az mindenestül ősi és tiszta. Viszont ténylegesen ennek legalábbis fele démoni természetű, fegyelmezetlen, primitív vadság, feloszló és felbomló forma, babona, eltorzult és süllyedő humánum. Bartók ebben nem áll egyedül. Henry Moore szobraiban ezek a primitív vonások éppen úgy feltűnnek, mint Barbara Hepburnnél, Pevsnernél, Naum Gabónál. A festőkkel és a költőkkel együtt a modern táncokról nem is szólva. A néger plasztika, az észak-nyugat-amerikai fafaragás, az ausztráliai petroglifa, a maszkok nagy része ide tartozik. A modern művészetbe a primitivizmus abban a hiszemben, hogy spiritualitás mélyen behatolt, és elterjedt vélemény, hogy mély forrásokat nyitott meg. A művészek azonban nem a spiritualitást vették át, hanem a démonokat. Főképpen persze azt, ami a démonokban szenzáció, nyugtalanság, felkavaró, ijesztő és izgalmas. Olyan művész, aki a primitív és a népi művészetből az elementárisan tisztát vette át, a modern korban nincs. Mindez azért fontos, mert senki sem tudhat többet, mint aminek előfeltétele ő saját maga. Más szóval, tudásban mindenki csupán lényének érettsége arányában részesülhet. Még egyszer is teljes hangsúllyal. Ki van zárva, hogy akár fejletlen, akár szemfényvesztő, döntő tudás részese lehet? Végül ismételtem. Komoly és megbízható tudást csak az szerezhet, akinek lényében a feltétel erre megvan. Hogy valaki ötletből, véletlenül, megalapozottság nélkül, csak úgy elmészségből, akár szorgalomból, akár tanulásból valami komolyat mondjon, az lehetetlen. Tudás és egzisztenciális tisztultság arányos, ez alól kivétel nincs. Aki emberileg alacsony rendű, annak műve is az, esztétikai jellegétől függetlenül.

nem mutatványról, hanem az emberi lény megnyilvánulásáról van szó. Ezért tudomány lényeges tudást nem szerezhet. Legfeljebb a csillagokig repül, a földgolyót felrobbanthatja és az emberiséget statisztikázza. Senkinek értelmét nem teszi éberebbé, kedélyét világosabbá és nem tehet jobbá. Mindez rengeteg szó, igen egyszerű tényre. Magasrendű művet csak magasrendű ember készíthet. A művészet, különösen a modern művészet legnagyobb bűne az, amit Walter Benjamin úgy fogalmaz meg, hogy zu können, was man nicht ist. Képesnek lenni arra, amik nem vagyunk. Ami így értelmezhető. Valaki azt, amit csinál, úgy tünteti fel, mintha tudná, holott emberi lényében egyáltalán nincs is meg. A mű alaptalan. Szemfényvesztés. Trükk. Megtévesztés, szélhámosság, csalás, félrevezetés. Sérült társadalmakban különös előny, ha a művész a műben nincs meg. Legalább nem kell komolyan venni, és az egész dolog elviccelhető. A felbomlott társadalmakban ezért a közkedvelt művészek a virtuózok, akiknek magatartása null ponton áll, vagyis nincs. A művészet hazugság, mondja Picasso. Csak hetsz. Wiesengrund Adorno Stravinskyról azt írja. A zene itt a hangverseny üres ceremóniájává lett. Semmi egyebet nem akar, mint üres életgyönyört. A művész ne gondolkozzék sokat. Desperát hazudozás. Kétségbeesett hazudozás. Zenei üzem. A zenei eljárás magasrendű specializáltsága. Szatanizált paródia. Mindent a sikerért. Ezért likvidált személy. Állandó rettegés, hogy hallgatóját elveszti. Mark írja, Bachnak nincs szüksége hallgatóra. Ilyesmi csak technizált korszakban lehetséges. A mű fölösleges. Az ember nem lesz több, hanem kevesebb. A radikális zene az emberi szenvedés egyenesen és tisztán. Ezzel szemben ez itt meg nem engedett és tisztátalan. Felület, amiből minden humanitás kiégett. Nem disszonancia, hanem harmónia csalás. Infantilizmus és elmebaj keveréke. Viszont ebben a Stravinsky kritikában egyetlen mondat sincs, ami ne lenne Picasso-ra is alkalmazható. Mindig többet látszik tudni, mint ami ő saját maga. A szemfényvesztésnek olyan foka, ami a művészet történetben példátlan. Tehetség magasabb érintettség nélkül. Szerencsére követőre alig talált. Csak csodálói vannak, azok is többnyire sznobok. Az igazi művész, ha nem is fogalmazta meg, kivéve Juan Grit, Picasso művével szemben bizalmatlan volt. A virtuózitás elképesztő fokán játszik az érzékekkel és az idegekkel, és nincs hely, amelyen ne tudna megtéveszteni. Azt kell hinni, hogy teljesen üres, és mutatványait nihilből csinálja, de ez nem igaz. Lehet, hogy Adornónak igaza van, a közönségről nem tud lemondani. A siker a leggazabb démon. De nincs ember, akit ne degradálna operett primadonnává. A hallgató tudatos becsapása, aminek azért olyan nehéz ellenállni, mert a káprázatkeltés tökéletes. Az élvezet nem a mű csodálatában van, hanem abban, hogy ez az ember miképpen tudta ezt így megcsinálni, ennyire semmiből, szemre ilyen tökéletesnek. Ezért, amit csinált, az nem nulla, hanem annál sokkal kevesebb.

The catchers were not there. Scum. Fool. Crow.

Moon Holiday. Thank you.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok. És angol nyelvű műsor következik. Mégpedig a fő motivum Iceberg Slim Reflections lesz, ami mindjárt indul, és figyelem, kiskorúak, főleg akik angolul is tudnak, csak szülői felügyelettel hallgathatják. Tudjátok, tőle vette Ice-T a nevét. Jó hallgatást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Angol nyelvű műsort. Tovább folytatjuk. Iceberg Sin. Reflections. Című spoken word albumát. És figyelem. Kiskorúak. Főleg angol felsőfokúval rendelkezők csak is nagykorú felügyelete mellett hallgathatják. További jó szórakozást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne angol nyelvű szövegeket, kabarit és spoken word-et. Az előforduló csúnya szavak miatt kiskorú hallgatók kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. És mindjárt folytatjuk Iceberg Slim Reflections című nagylemezét. További hallgatást!

Sziasztok! Itt a Tilos Rádió egy éjszakás kaland, szex, erotika és minden finomság, irodalom egész éjszaka. Spéróval folytatjuk, a Kivürös Sándor pszichéjéből fogok részleteket felolvasni. Hallgassatok, élvezzétek!

üdő estvére járván, én psziché, megmosakszom, rózsában, rozmarinban, ezer jó fű javában. Mindjárt öltözködöm már, kanyarok gyöngyöt nyakamba, gyűrűket ujjaimba, új pántlikát hajamba, lám, készen is vagyok már. Díszemben ágyba fekszem, mert álmom fűrjesében vagyon találkozásom derék sudár legénnyel. Bátor tüzes szeművel, ő a legszebb, a legjobb. Nevét nem valhatom meg, légy a legszebb, a legjobb, és megvallom te véled. Szájára csókot adni, aztán belé karolni, ővéle kertbe futni, virágágyásra vonni, hamar melléje dőlni, madárzaj edenében, magnólia rejtekében. Tenném, de nem merem még. Kissé őtőle félek, talán morcoska lenne. Nagyon félek magamtól, talán heveske lennék.

0: 1812. esztendő nyár végén történt. Gróf Terek István kérőm is már majdnem jegyesem, azon kérlelt, vinném előtt a Poézisre nevelőmhöz, Kazinczy Ferenc úrhoz. István elég rossz poémákat írogatta nékem, s nem tudom, mi értelménkedettem a szigorú kritikus ítéletiben. Hát, reállottam. Antúl is inkább, mert Kazinczyné Gróf Terek Szofi rokona vala Mátkámnak, de még soha nem találkoztanak. Isti hintaján indulánk Bányácskára egy reggelen, négyen. A kocsis, továbbá kérőm meg én, és hogy megszólást ne légyen, Palkó testvéröcsém, mint ügyelet. Több bóklálás után csak estve fele érkezünk, akkor Palkó elhagyja bennünket, lovon átdöcögött a közeli sátoralja újhere, ahol Kosztelic rőfőzsidó jányai Heles Rifkék Valának, kiket ő egy kirakó vásárból ismert, így őrzet nélkül maradánk. De nem is volt rá szükség, mert szegény Istvánomat már nem nagyon szívelhetém. Kazinczyéknál kis kompánia vala együtt, részint ismerősök. Dezsőf József gróf onkelom kassárul, meg egy míveskedő papiember, s még néhányan. S a híres Veseléni Miklós báró Hason nevű fia. Most érkezel lovon Zsiborról, már is kitűnő katona. Középszolnok vármegyei kapitán, azon kívül tudományban s literatúrában otthonos, nagy reményű nevendék. 15 esztendős vala akkoron, én majdnem 2 évvel korosabb vagyok őnála. Hosszú és széles termetével 20 vagy 25 éves legénynek látszott. Én pedig apró fekete prücsök, talán ha 10-1-nehánynak. Veseléni Mika igen tetsze mindenkinek, nékem is, és mint mondám, Istvánomat rossz verse is, esetlensége miatt már kevéssé tűrhetém. A házigazdas, a vendégek örömmel fogadának bennünket. Dezsőfi József bátyám egy dallomat dicséré, úgymond ebből egy picinke hölgy izgató érintése, meleg lehellése még 100 évek múlván is éreztetni fog. Kazinczy úr pedig jutalmul öllivelveve, homlokon csókola, de nem vala ebben egyéb semmi, mint egy reménydús tanítvány felavatása. Én megsimogatám a nagy férfiú keskeny kígyóforma fejét, s mondám, kár, hogy bajuszát meg nem rángathatom, mert nincsen. Egy kevéssé tiszteletlen valék nagybátyám úgy ítélé, de Kazinczy, hogy védelmezzen, szólla.
1: Hiszem, csak gyermekem, gyermekecske még.
0: Felcsattan a Szofi asszony. Nem gyermekecske, érett asszony ez már, hogy rosszabbat ne mondjak. Ezért hát le kell leszállanom a férje uráról, és vőlegényem felé indulék. Ám de, nem várt fordulattal, a mellette ülő ifjú Veseléni Mikát választám, és nagy szuszogva, mint egy erőlködve kapaszkodó kis gyermek, felhúzóckodik Mika ölibe. Terek István csak nyögdele, szólani nem mere, hát ha végtire is verekedni kellenék a nagy erejű óriás Veselénivel. Egy ávaság lőn szerencsétlensége. Nevették, hogy Mikára kapaszkodék, a féle gyermeki szándoktalanságnak nézték. Azt hívék, a nagy fiú karjában mindjárt elaluszik az álmos kis baba. S tovább nem foglalatoskodának velünk, másról beszéltek. Csak Mátkám figyele, a hideg izzadság csurgott róla. Gondolám, na Isti, megtanítlak. És kezemmel útnak indultam Mikán, s csak a mellettünk ülő láthatá ezt. Az ifjú báró a fülembe szeszegé.
2: Kisasszony, ne babirkáljon rajtam. Én vívó és lovas vagyok. Nékem másra kell az erőm, nem arra, hogy egy vámpír kiszívja.
0: Ekkor én, főként, hogy István bosszantsam, már nem kézzel, hanem ajakommal és nyelvem csücskivel bolygik Mika képén nyakán. A kisbáró újfent susoga.
2: Erzsébet komtesz, estökve kérem. Én még nem akarok hölgyekkel foglalatoskodni. Én mennél tovább meg akarom tartani szüzességemet.
0: Csak-e kellett nékem? Kajánul is Dimre vigyorogtam, s elkezdik domporom alatt Mika ölében motoszkálni. Izgés mozgásunktól oly merevedése támad a Márt hangja reket.
2: De rossz féle, hát járjunk ki és keressünk holmi heverő alkalmatosságot, én nem bírom tovább.
0: Erre a lovagló bőrnadrágja szíjáit kibontám a farom alatt. Könnyű nyári batiszoknyacskámat úgy tűrém hátra, hogy csak felül fedett, alul nem. Alsó részem pőre vala. És Mátkámnak mindezt jól látni kell. Vártam, végül is felordít, de a gyáva nem mert mukkanni sem. Istire nyelvet ölték, s egy rejtett, csak oldalról látható kézmozdulattal a dicső veseléni családfát beirányozván felnyásolám magam. Csücsölve, alig-alig billegve, éltetlektem, örülvén, hogy a báró nem intézheti rajtam a szokásos mechanikus döfölést, mely a nőnek sans plaisir et sans désir, hanem ottan csikálom magamat bévül, ahol akarom. S ugyancsak vagyom, mivel életemben ez egyszer éldelék így mértéktelen. Azt hiszem, István is már merő latyakban üle. Csudaképpen a többi nem vett észre semmit, még a hegyes szemű Szofi asszony sem. Ha figyelnek valaminket, vagy az agyonáztatott nyöszörgő imádómat,

0: keszkenőt csavartam a csurgás alá, majd minden abba üzön le, ruháinkra csak kevés jutott. Isti már nem volt a szobában. Kinnokádott. Dezsőfi még mindig gyanútlan kérdé.
1: Gyermekeim, ti aludtatok?
0: Mik a felelé?
2: Fáradva lék a hosszú lovaglástól, zsiborul idáig, és azt hiszem elbólintottam. Nem is tudom, mi történt.
0: Kazinci hahotázott.
1: Egy szép kislány a karjaidban kucorgott, és te nem is érzed.
0: Erre Mika?
2: Valóban nem ébredtem rá. Mit mulaszték? Ó, én ezt szerencsétlen.
0: Már a vendéggyülekezet több szobában, csoportokban társalgott, és részint oszladozott. István egész testiben remegve engem hol gyalázni, hol vallatni akara, de nem jött ki hang a torkán. Folyton hányni kellenékie. Ha szólni kezde, már is szájára kendőt szorítván nyargala ki a retirád a decka házikóba. Így menekültem meg a magam mentegetésitől, amely antúl inkább szükségtelen lett volna, mert kettőnk közt úgyis mindennek vége vala. Későre járt, már az éjszakát bányácskán töltünk. Én Kazinciéknál egy cselédkamrában kaptam helyet, Pipsz bátyám, Dezsőfi, és a papi férfiú, nevét nem tudom, a vendégszobában. Mika mondá, féltett lova közeliben, az istálóajtó mellett szalmánon hajtaná az ít eltölteni. István, a közben megérkezett Palcsó, a korcsmában leltek azilumot. Sejtém, hogy a napnak még nincsen vége. Még le nem vetkezik, hallom ablakom alatt.
3: Erzsi!
0: Csodáltam volna, ha nem itt történik. Repültem Mika ölelésébe. Éjféltől reggelig együtt kerengtünk, tisztára bolondok valánk. Én elkápráztam a leány álmából valóra vált kis bajnoktúl, ő pedig a kamasz fiú merengéséből testet öltött pszichétől.

Kis kertemet tiprod, féktelen lovacskám. Tiéd vagyok, érts meg. Légy óvatos hozzám. Nem örömest mondám, de gonoszok szája morog, reám vádaskodva. Ha feléd gondolok, harmatos a testem. Mint nyáron folyóban, gázolsz a vérembe. Elbágyasztol engem, miért eszedre, ha kedvedre nem mindent tehettem. Úgy elaléltattál, most sebzetten élek. Ha nem várlak, sírok, és ha várlak, félek. De mégis remélek, magam vagyok, meg is vagyok, véled el is égek.

bodrog partját csiga járja, ágaskodik a szorvája, s hogyha fogom kis markomba, a szorváját visszavonja szégyenemre. Ám ha patak fő utcáján, lejtek faromat riszálván, minden legény szemet átva, ágaskodik a szorvája örömemre. Ahány deák vagy úrféle, megfügykölne, tovalépne, velem tengölt ne akasszon, nem kell nékem bábasszon szégyenemre. Mennyi kényes, dölfös kokas, többet ér egy varga inas. Csirizes kis gatyájába híven vár rám a szorvája örömemre.

Franzli, panaszlod, a nők közt mind frigidákra találsz te. Az volnék magam is, Franzli, veled feküvén. Mert ha ügyes vagy, előbb tüzesítsz, utána tüzesülsz csak. És ha a kés éles, sose kemény a kalács.

Feküvén a harc urával, egy fél testfordulattal gátlám heveskedését, és félig alajja csúszva, s félig föléje hajolva, öltém testembe testét. Csípőm, farom csedervén, törpécskémet csiszálám, a harci óriással, s láztul pirult ki orcám, s habos fehér húsomban a gyönyör újra meg újra hullámokká tolult fel, s hullámokká alélt el. De végtire is betelvén magamat hanyat vetettem, s engedtem a szokásnak, hogy szembere ám hasaljon, és engem kis töredékenyt, mint egy alapos cselédjányt kíméletlen dögönyözzön. Tudám, ő néki ez jó. Nékem jó ebbe csak annyi. Így bírhatám karomban, szerelmesen figyeltem, elmélyed tört hajóként elsüllyedve tengeremben. A lelke szerte bomlott, de teste még is itt volt. Rajtam tombolt, viharzott, lazán reáfonottam, s cirkáló ujjaimmal hátát, nyakát simogattam.

0: Sziasztok, Tilos Rádiót hallgatjátok, mindennek a spanyol inkvizitorok. Mindegyik azok a csütörtök 8 óra van, mint minden héten. Ma is egy sztár vendéggel jelentkezünk, ez meg egy picit legyen rejtély, hogy ki is ő és milyen témával jött. Bemutatnám magunkat, vagy legalábbis nevesíteném. Ugye Geri ül a pult mögött, az előző csodálatos zaj szösszenetet azt ő szerezte.
1: Ma délelőtt.
0: Ma délelőtt. Köszönjük neki. Itt van velünk, nem túl veresen, de akkor magunkat mutassuk be. Gábor, Eszter, Böke, Krisztián és a sztár vendégünk Gyulai Gábor, aki a Helsinki Bizottság sztár szakértője, és a mai témánkhoz próbál kapcsolódni, ami jelesül az lenne, hogy külföldiek Magyarországon. Én azt az alcímet adtam, ki is írtam a tilos.hu honlapra, megeszik-e a kínaiak a nagymamát? Tehát igazából ezen a műsorunk
1: alcíme. Ezt én akartam kérdezni.
0: Ehhez fogható, ehhez hasonló kérdéseket fogunk feltenni, tehát most hangsúlyozottan szeretnénk az áltudományos vonalakon megmaradni, az áltudományos szintet így nem meghaladni. Úgyhogy még sok ilyen izgalmas dolgot fogunk kérdezni Gábortól, akit most arra kérnék, hogy így nagyon röviden, de tényleg nagyon röviden, nagy unalmassá váljon.
2: Ne hagyj! Vigyázz el, miket mondasz!
0: Mutassa be magát, illetve ezt a bizottságot, szervezetet, nem is tudom, hogy mi ez. Tehát a Helsinki Bizottságot, aminek a képviseletébe jött most ilyen.
3: Köszönöm szépen röviden a meghívást, akkor igyekszem röviden bemutatni magam és a szervezetet is. Tehát Gyulai Gábor vagyok, a Magyar Helsinki Bizottságnál dolgozom, mint a menekültügyi program szakmai vezetője. A Helsinki Bizottság gondolom sokak számára ismert, talán kevésbé erről a menekültügyi vonalról. A bizottság egyéb tevékenységek mellett azzal is foglalkozik, hogy a Magyarországra érkező és valamiért védelemre szoruló külföldieknek nyújt jogi segítséget az országban mindenfelé. Tehát például menekülteknek, hontalanoknak, családegyesítéshez. Számos ilyen külföldi ügyfelünk van, ezt 98 óta csináljuk, tehát sikerült már némi tapasztalatot felhalmozni ezen a területen.
0: Helsinkihez mi közöttök van? Tehát, hogy így...
3: Hát szoktunk kapni néha olyan állásjelentkezéseket, hogy valaki finn szakos volt az ELT-n és ezzel szeretne foglalkozni a jövőben, ez többször előfordult, és ezért keres nálunk munkát, tehát természetesen semmi közünk Finnországhoz, hanem a Helsinki zárókmány miatt hívják a bizottságot Magyar Helsinki Bizottságnak. Ezt ugye a 70-es évek közepén volt az az alkalom, amikor a kommunista országok először elkötelezték magukat valamilyen fajta emberi jogi normák betartása mellett, és ezért alakultak először a moszkvai Helsinki csoport, amiről mostanában egyébként az Oroszországból érkező hírekben újra lehet hallani, illetve később aztán a rendszerváltás után több kelet, illetve nyugat-európai országban is. Ezek a Helsinki bizottságok, alapítványok, csoportok minden országban egy kicsit más csinálnak, ez egy ilyen elég laza
0: szervezet. És ti független srácok vagytok, majd a finnektől függetlenek, ezt megtudtuk, de hogy kitömtiteket pénzzel, vagy ez titok, hát, nem titok?
3: Nem, egyáltalán nincs semmi titok, nem töm minket senki pénzzel, ugye a gazdálkodásunk az alapvetően pályázati alapú, tehát pályázati pénzeket szerzünk az emberi jogvédő tevékenységünk finanszírozására. Ezeknek egy igen jelentős és Európai Uniós pénz, akár olyan, hogy brüsszeli források, illetve a magyar állam által elosztott Európai Uniós pénzek, ilyen Európai Menekültügyi Alap, Európai Visszatérési Alap, Európai Integrációs Alap, van különböző sok ilyen rendkívül bürokratikus alap. Ezen kívül az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága régóta támogat minket, illetve hát egyéb adományozók is.
0: Gábor, megjelent most valami friss íromány, ami, hogyha jól tudom, a te nevedet viseli a címlapján. Arról, hogy mi ez, arról ne beszéljünk túl sokat megint csak, mert talán sokkal bonyolultabb ez annál, mint amit akár a kedves kérdezők, akár a kevésbé kedves rádióhallgatók fel tudnának dolgozni, de azért ezt nevesítsük, hogy mi ennek az írománynak a neve.
3: Jó, gondolom a Kiutasítás és Emberi Jogok című jegyzetre gondolsz. Ez elsőben bírák számára készült, úgyhogy tényleg nem is mennék bele nagyon a tartalomba, talán annyi lehet érdekes, hogy ez a kiadvány, mint egyébként számos egyéb tevékenységünk, képzésünk és egyebek azzal foglalkozik, hogyha egy külföldit Magyarországról el akarnak távolítani, mert a valamelyik hatóság, ugye jelen esetben a bírák azt gondolják, hogy neki nincs itt helye Magyarországon a hatályos szabályok alapján, akkor mik azok az emberi jogi kötelezettségek, amiket Magyarországnak, a magyar hatóságnak figyelembe kell vennie?
0: Hát ez az, amiről most nem fogunk beszélni.
1: Csak annyit, hogy egyébként rossz a gyakorlat Magyarországon? Azért volt erre szükség?
0: Hát pont ezen a következő kérdés, hogy igazából De akkor én is
1: rossz a gyakorlat
3: magyarán.
0: Hogy mi ez a szitu, ami miatt az... Tehát erről most ne beszéljünk, mert ez bíráknak született, se bírók nem vagyunk, se menekültek bevándorlók akárkik pillanatnyilag, de hogy mi az a magyarországi nagybüdös helyzet, amiben azt gondoltátok, hogy egy ilyen idegenrendészeti kiskátét a bírópóra alá kell nyomni. És akkor innentől kezdve kezdődne ez a kínai nagymamás történet.
3: Jó, hát próbáljunk akkor erre átevezni igazából, hogy miért pont ez született. Számos ilyen témájú kiadványunk van egyébként, tehát ez egy, úgymond egy sorozatban. Ennek a lényeg az volt, hogy miért pont bírák számára, mert Magyarországon a külföldiekkel és emberi jogokkal kapcsolatos diskurzus az általában így a menekült ügyre, meg a menekültekre korlátozódik. Ugyanakkor vannak olyan emberi jogi kötelezettségek, meg emberi jogi szempontok, ami a nem menekült, tehát az egyéb mondjuk bevándorló, vagy munkavállalási céllal érkező, vagy családegyesítési céllal érkező külföldiekre vonatkoznak. És hogy ezekkel nem nagyon foglalkozik eddig a magyar szakirodalom, sőt egyáltalán magyar ilyen szakirodalom vagy útmutató nincs is szinte egyáltalán ebben a témában. Úgyhogy ezért született kifejezetten ez a dokumentum, én a további részletekkel akkor nem untatnék senkit.
0: Még annyit azért csak így akadékoskodva, hogy ez valamilyen ilyen best practice, ilyen esetjogi dolog, és hogy ez nem bármilyen használt, ugye egy egészen más típusú magyar jogrendszerbe fogja majd a bíró venni?
3: Természetesen, hiszen ebben nem legjobb, vagy hát nem ilyen példaértékű gyakorlatok vannak, hanem azok a nemzetközi jogi kötelezettségek, amik Magyarországra is vonatkoznak. Például mondjuk a Strasbourgi bíróságot mindenki ismeri, az ugye az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata, az ugye iránymutatásként szolgál a nemzeti bíróságok számára. És ebben például bemutattuk nagyon röviden, meg ilyen nagyon emészhető, gyorsan átolvasható formában, mik azok a fő esetek, amiket mondjuk egy magyar bírónak figyelembe kell venni, amikor döntést hoz. De például ebben szerepelnek a magyar jogszabályok előírásai is, vagy például az ENSZ iránymutatásai, vagy a nemzetközi egyezmények, amik relevánsak.
0: Van egy ilyen kis papírotok, ami újságírók számára próbálja fő fogalmakat, tényeket, tendenciákat felvázolni. Ezt nagyvonalúan ezt így magunkra vettük, tehát mi is így átfutottuk. És ebben, és ez számomra nagyon tetszik, van egy-két ilyen téveszme-szerűség, kérdésformában feltéve. Ilyenek, hogy mondjuk igaz-e az, hogy sok külföldi él Magyarországon, vagy mi az a sok, vagy hasonlók, és akkor ezekre megpróbáltok ilyen kedvesen, okosan válaszolni. Mik a kedvenc téveszméd, és válaszolj is rá, ha már feltetted őket?
3: Hát számos kedvenc téveszmém van. Ha még annyit megengedsz, hogy hozzátegyek, hogy nem véletlenül született ez a kiadvány sem, ez is egyébként egy tavalyi termék. Pontosan ezért, mert azt tapasztaljuk, hogy hát sajnos a média és a sajtó az elképesztő mértékben járul ezekhez a téveszmékhez
0: hozzá. Remélem, mire rá fogunk cáfolni.
3: Nagyon bízom benne. Egyébként vannak pozitív tapasztalatok is. Ez a kiadvány egyébként ilyen különböző újságíró képzésekre készült, amit egyébként ez egy elég érdekes és viszonylag szokatlan, például a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatallal tartottunk közösen, tehát egy állami hatóság, egy civil szervezet, akik általában pereskednek egymással a bíróságon. Ebben az esetben csináltunk valamit ugye közösen, mert azt mondtuk, hogy ez mindenkinek érdeke, hogy ezek a téveszmék ugye tisztázódjanak. És ezeknek nagyon érdekes volt egyébként a tapasztalata, tehát az újságírók reakciói. Több film is készült ezután, lehet a több újságíró kezdett nagyon érdeklődni ez iránt, a téma iránt.
0: Szóval tényleg mit gondolnak a magyarok a külföldiekről? Meg gondolom,
3: hát a magyarok
0: vizsgáltátok azt, hogy igazából milyen előítéltek, igen, jogos, jogtán előítéltek.
3: Érdekes módon, vagy talán nem annyira érdekes módon, a magyarok nagyon negatívan gondolkodnak a külföldiekről, egyáltalán a bevándorlásról, mint olyanról. Az Európai Unió közönkutató irodájának felmérései szerint Magyarországon volt a legnegatívabb az egész unión belül a bevándorlás és a külföldiek megítélése, beleértve még az uniós tagjelölt országokat is, mint mondjuk Törökország, Macedónia és hasonlók.
1: Ez fura egyébként, mert a turisták meg általában úgy mennek az, hogy very friendly people.
3: Hát én nekem nagyon sok külföldi barátom van,
0: mert és az ő tapasztalataik
3: azok nem erről számolnak be. Általában nagyon vegyes, tehát van, aki nagyon pozitív véleménnyel megy, van, aki nagyon negatívval. Teljesen más a hozzáállás a turistákhoz, mint a bevándorlókhoz. Erre vannak egyébként egész extrém példájú országok, akár mondjuk Ausztria, ahol szintén mondjuk az idegengyűlölet azért, ha nem is olyan szinten, mint Magyarországon, de jelentősen jelen van, miközben a turistákkal való barátságosság az meg ugye legendás. Ez a kettő nem feltétlenül függ össze. Amiért ez nagyon érdekes, hogyha megnézi az ember ezt a listát, hogy Magyarország szerepel a végén, és hogy milyen országok hol helyezkednek el, nagyon érdekes
0: dolgokat
3: lehet. Ez, ami az Európai Unió, hát ezt egy kicsit szofisztikáltabban fogalmaznám, tehát hogy hogyan állnak hozzá az egyes Európai Uniós tagállamok állampolgárai a külföldiekhez, illetve a bevándorláshoz, mennyire tartják ezt egy jó dolognak. És ennek a listának, ugye, mint már említettem, Magyarország kullog a végén, ugye előtte Szlovákia található, és ugye jellemzően általában ilyen közép-kelet-európai országok vannak a lista végén. Nagyon érdekes egy pár dolog ezzel kapcsolatban, hogy például a régióból Lengyelország meg Románia az a két ország, ahol viszonylag pozitívabb a bevándorlás megítélése. Szívesen, ha egy képzésen lennénk, feltenném a kérdést, hogy mit gondoltok, miért, de...
1: Azok magukat utálják.
3: Valószínűleg azért nincs, tehát erről nem olvastam semmilyen tudományos cikket, de egy a szerény véleményem az az, hogy azért, mert hogy ez az a két ország, ahonnan nagyon sokan vándoroltak ki. Tehát, hogy ők egy teljesen más oldalról élik meg ezt a dolgot, míg ugye Magyarországról, Szlovákiából nagyon kevesen mentek ki Nyugat-Európába, tehát most is elenyésző a magyaroknak az a hányada, aki megfontolja azt, hogy esetleg Nyugat-Európába menjen munkát vállalni. Ugye Romániából, Lengyelországból sok százezren mentek el Nyugat-Európába, Nagy-Britanniába, Spanyolországból, Olaszországba, tehát ők teljesen más módon közelítik meg ezt a kérdést ilyen szempontból.
0: Ilyet, tehát az arányok, tehát azt gondolom, hogy Romániában, Lengyelországban, mint célországban lényegesen kevesebben települnek el.
2: Na, de hogy nyilván úgy érted, hogy ő ebből indul ki, hogy hát ha én elmegyek, és engem szívesen fogadnak, akkor jó, akkor én is szívesen, tehát hogy ilyen alapon.
3: Meg hogy magát ezt a vándorlást
0: nem tudom, csak azt mondom, hogy
2: több elmentek, akkor a maradék négy nem fog köszönni, hogy rohadjon meg, aki ide jön.
3: Igen, tehát hogy meg ezek a kérdések gyakran ugye a vándorlás, meg a bevándorlás úgy általában vonatkoznak, tehát hogy ezt a dolgot nem ítélik meg olyan félelemmel, mint mondjuk Magyarország vagy Szlovákia, ahol meg a lakosság sokkal inkább a lakóhelyhez kötött, és még sokszor a szomszédvárosba sem nagyon lenne hajlandó elvándorolni. Most, ami nagyon érdekes még ezzel a listával kapcsolatban, hogy érdemes azt is megnézni, hogy itt vannak a lista elején, tehát akik a legbefogadóbbak, vagy a legpozitívabbak. Hát nem meglepő, hogy a Svédország, mint ugye ebből a szempontból mindig az ilyen legjobb, vagy legbefogadóbb, vagy legtoleránsabb országként hivatkozott ország, ebben nincs is semmi meglepő. De amikor az utána jövő országokat megnézzük, a legtöbb olyan ország, ahol a bevándorlás egy teljesen új jelenség, tehát mondjuk csak 10 éve vagy 15 éve van jelentős bevándorlás, és egyébként nagyon masszívan, tehát nagy számban érkeztek bevándorlók az elmúlt években. Tehát ilyen például Spanyolország, Portugália, ugye második, harmadik helyen szerepelnek, Írországban is nagyon pozitív a bevándorlás megítélése, ahol szintén több százezer bevándorló érkezett az elmúlt évben.
2: És a németek hol lenne?
3: Hát én, ha jól emlékszem, valahol úgy középtájon. Tehát, hogy ezek a klasszikus bevándorló országok inkább középtájon találhatók. Ami nagyon érdekes, hogy a Spanyolország példája is, Spanyolországban a legnagyobb évek óta ez az úgynevezett migrációs mérleg, ez azt jelenti, hogy hányan több ember vándorolt be, mint ahányan elvándoroltak onnan. Spanyolországban ez az elmúlt években évente 800, illetve 900 ezer körül alakult.
2: Nem, 18% most a munkanélküliség.
3: Tehát, hogy már nem a munkanélküliség a Spanyolországban ilyen struktúrális gazdasági problémák miatt ilyen nagy, mert már 20 éve is ennyi volt, tehát amikor még nem volt bevándorlás. Tehát, hogy ez a gazdaság ilyen jellegzetes fejlődés.
0: Viszont az már izgalmasabb, hogy ilyen munkanélküliség mellett az elfogadás mégis magas.
3: Igen, tehát alapvetően máshogy reagálnak erre a kérdésre. Portugáliában is érdekes, hogy amikor felszabadultak a portugál gyarmatok a 70-es években, úgy tudom, hogy 1 millió ember, tehát akár fehér, akár színes bőrű, akár mulat vándorolt be ezekről a gyarmatokról szinte egy év alatt Portugáliába, és igazából nem okozott-e semmilyen összeomlás, és a mai napig nagyon pozitív a bevándorlás megítélése. Na most ez megint érdekes összehasonlítani, hogy azok az országok, ahol nagyon pozitív, azok tipikusan azok, akiknek sok tapasztalatuk van a bevándorlásról, ez lehet, hogy teljesen friss tapasztalat, míg az, akiknél a legnegatív, pont azok az országok, akiknek semmilyen tapasztalata nincs a bevándorlásról. Mert hogy alig élnek külföldiek, akár Magyarországon, akár Szlovákiában, ugye itt most visszakanyarodunk az egyik korábbi kérdésedhez.
0: Én azt gondolnám, hogy egy kis zenével szakítsuk meg magunkat, és akkor ezt tekintsük egy bevezetőnek, egy felütésnek, arra nézve, hogy akkor végülis milyen viszonyok vannak itt Magyarországon, mert igazából ez volna a kis beszélgetésünknek a tárgya. Jövünk vissza a zene után, a Tilos Rádiót hallgatjátok, és majd akkor, hogyha visszatértünk, be is fogok mondani még egy-két közérdekű közleményt.

0: Sziasztok! Tilos Rádiót hallgatjátok, Spanyol Inquisitorok vagyunk, jövünk vissza. Külföldiek Magyarországon ez a mai témánk, és Gyulai Gábor, a Helsinki Bizottság sztárszakértője a vendégünk. Beszéltünk erről arról, egy pillanatra megszakítom magamat, és akkor most átadom Böbkének a szót, igen.
1: Igen, ez csak annyi, hogy nagyon örülnénk, hogyha felajánlanátok nekünk az adótok 1%-át, úgyhogy látogassatok el a tilos.hu-ra, ott megtaláljátok az alapítvány adószámát, amit most gyors bedarálok, de biztos senki nem jegyez meg. 18-0-0-24-54-243.
2: Jótékonysági
1: volt.
0: Mondjunk még pár számot, csak hogy a káosz teljes legyen.
3: 5-55.
1: Na, semmit szó.
0: Én mondok még egy számot. 2-15-37-73, ez egy telefonszám, és hogyha ezt a telefonotokba pötyögitek be, megfelelő előhívó számmal, akkor az is lehet, hogy...
1: Felvesszük
0: a kapcsolatot, vagy a beszélgetés vonalát veletek, és akkor ti is kérdezhetek például Gábortól azzal kapcsolatban, hogy nektek például milyen előítélteitek vannak Magyarországon élő külföldiekre vonatkozóan, és szerintetek ez igaz-e vagy nem, vagy hát ha kíváncsiak vagytok, akkor Gábor is elmondja, hogy szerinte igaz-e ez vagy nem. Ugye a műsorunk alcíme, hogy megeszik a kínaiak a nagymamát, ehhez mérten és ebből kapaszkodva, akkor most visszadobnám Gáborhoz a szót, visszaadnám Gábornak a szót. Ugye azt mondta el a zene előtt, hogy Magyarország talán az EU-n belül a legelőítéltesebb lakossága bír a külföldiekre nézve, de ezt még nem sikerült igazán kibontani, ezt a kis őrületet, amit itt megfigyelt a kis hazánkban, de most akkor ezt megteszi.
4: Igen, tehát ugye beszéltünk arról korábban, hogy az európai országok közül amelyik mondható, hogy jobban előítéletes a külföldiekkel szemben, melyik kevésbé, és hát nyilván felmerül a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka, tehát miért van az egyik ország, ahova egyébként nagyon sokan érkeznek, befogadóbb, míg egy másik ország, ahova szinte egyáltalán nem ők elutasítóbbak. Nincs erre egyértelmű válasz, amit lehet tudni, hogy általában azok az országok, ahol ugye több a közvetlen és mondjuk adott esetben ilyen pozitív vagy egyszerűen csak normális tapasztalat, hogy lám, egy marokkói bevándorló a szomszédom, és egyébként egy nagyon kedves ember, és egyébként a kínaiba járok ebédelni, és nem tudom, a pakisztáni boltoshoz, és ez úgy igazából rendben van, mert mindenki nagyon kedves, és tehát akinek ilyen hétköznapi tapasztalatai vannak, az nyilván nyitottabbá válik. Még aki ugye soha életében nem találkozott még külföldivel, az lehet, hogy mindenfélét elhisz, és mindenfélét elképzel, vagy esetleg tovább élnek ilyen régi sztereotípiák. Nyilván a gazdasági helyzet is sokat számít, bár itt sem mutatható ki egy ilyen teljesen egyértelmű megfelelés, hogyha az országban minden rosszul megy, nagy a munkanélküliség, hanyatlik a gazdaság, akkor valószínűleg a külföldiekre is, mint más kisebbségekre előszeretettel mutogatnak bűnbakként. De ezeket sorolhatnám tovább, igazából nincsen konkrét indok. Ami érdekes, meg itt szóba került, hogy ezek a téveszmék, vagy ilyen téfitek, meg kicsit ugye a műsornak is ez a fő kérdés felvetése. Erről is érdemes beszélni ebben a körben. Ugye korábban kérdeztem, hogy mi a kedvenc téveszmény Magyarországon. Hát elég sok ilyen van. Az egyik ugye ez a sok külföldi Magyarországon, meg elárasztanak minket a külföldiek és hasonlók. Hát ez finoman szólva is egy ugye megkérdőjelezhető, vagy inkább mondjuk ugye ilyen jellegműsor nevetséges feltételezés. Hát Magyarországon az egyik legalacsonyabb a külföldiek aránya a népességen belül, az Európai Unió országain belül, vagy akár az európai országokon belül általánosságban. Ezt kétféleképpen lehet egyébként megragadni, mert itt felszokott merülni a kérdés, hogy ki a külföldi. Ugye lehet külföldi, aki külföldi állampolgár, de lehet külföldi az is, aki külföldön született, aki már lehet, hogy közben mondjuk magyar állampolgár, de ő külföldön született, és ezért mondjuk a lakosság egy bizonyos része külföldiként tekint rá, vagy esetleg vannak erősebb szállak, amik egy másik országhoz kötik. Magyarország mind a két tekintetben ugye hát nagyon kis számot produkál, és azon belül is még vannak további érdekes tényezők, amiket majd szeretnék elmondani. Ugye a külföldi állampolgárok aránya Magyarországon ez ilyen 2% körülbelül, tehát kb. 200 ezer körül mozog az itt húzamosan tartózkodó külföldiek száma. Hogyha külföldön születetteket nézzük, ez egy kicsit magasabb, akkor ez olyan 350 ezer fő körül van, 3,5%. Ez például jóval alacsonyabb, mint akár Csehországban, vagy Németországban, Ausztriában, ennek például a sokszorosa ez az érték, tehát mondjuk a lakosság 10-20%-a lehet külföldön.
0: Ugye ez egy olyan ország, ahol még a határon túli magyarok bevándorlásával is lehetett riogatni, illetve választásokat nyerni. Most nyilván nem fogjuk nevesíteni a politikai pártokat, de De hogy itt az előítélet olyan szintű, hogy
4: igen,
0: és nagyon jó, egy erdélyi magyarra szemben is érvényesül.
4: Van, és ez nagyon jó, hogy ezt említed, mert ezt is szerettem volna igazából hozzátenni, hogy amellett, hogy eleve nagyon kevés a külföldi, az is egy nagyon fura helyzet Európán belül, is egy abszolút unikum, tehát ilyen semmilyen más Európai Uniós országban nincsen.
0: Hogy a külföldiek hogy a is mi vagyunk.
4: Hogy a külföldiek túlnyomó része szintén magyar, tehát hogy ha megnézzük, a külföldieknek, itt tartózkodó külföldieknek körülbelül 2/3 érkezett a szomszédos 4 országból, tehát a Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia, ezen belül is a Romániából érkezettek aránya messze a legmagasabb, és a kutatások szerint ennek a 2/3 a 90%-a, tehát mondjuk úgy több, mint az itt élő külföldiek felel, magyar nemzetiségű. Tehát igazából sem kulturálisan, sem külsőre, sem nyelvileg nem különböztethető meg a magyar többségtől. Tehát az itt élő, valójában beazonosítható, esetleg más bőrszínű, más nyelvet beszélő, más vallású külföldiek száma egészen elenyésző európai
0: összehasonlításban. Ezzel kapcsolatban egy keleti Kárpátokban begyűjtött élményemet szeretném megosztani. Lesz benne egy obszén szó, és megkérném a szakértőnket, hogy szakemberünket a pult mögött megfelelő pillanatba fütyüljön. Reméljük sikerülni fog neki.
2: Nem mond ki. Melyik szót nem mondhatunk.
0: Keleti Kárpátokban beesek egy kocsmába.
2: Nem mond ki.
0: Eddig hihető. És nagyon kedvesen fogadnak bennünket,
1: de... Ez van titok.
0: Folyamatosan fütyülhettek egyébként. Tehát azt mondja nekem a kocsmába egy erdélyi magyar.
2: De ez megtörtént?
0: Ez megtörtént.
1: Ne kamulj.
0: Fütyülés előtt. Tehát, hogy kurva örülünk nektek, itt nem kellett megfütyülni, de akármit is teszünk, hogyha ti idejöttök, akkor ti magyar hercegek vagytok, hogyha mi hozzátok megyünk, akkor csak román gecik maradunk. És ez így el is fogadta, tudott róla, azt mondta, hogy ez így van, és én is azt mondtam, hogy ez nagyjából így van.
2: De mikor jön a csúnya szó?
0: A geci volt a csúnya szó. Tehát, van ez a jelenség, és ezt nagyjából szerintem mindenki tudja, vagy érzi, vagy kitapintható. Én például Bács megyéből származom, aztán egy Gábor is, tehát ott például egészen rossz az ilyen idén jellegű vendégmunkásoknak a megítélése, akik egyszerűleg szintén magyarul beszélnek, stb.
4: Igen. Hát két érdekes kérdésre mutat.
0: Nem tudom, hogy most jó ez a szója, amit így feladottam, vagy tudsz ebben valamit itt kihozni, de nekem az így eszembe jutott.
4: Az egyik, hogy ez olyan szempontból érdekes, hogy a magyar, mondjuk ilyen bevándorlási, vagy akár állampolgársági szabályozás, vagy gyakorlat ismer némi kedvezményt a magyar nemzetiségűek számára. Tehát mondjuk az állampolgárság szerzésénél, vagy különböző tartózkodási jogosultságok biztosításánál. Ezek a könnyítések azonban nem olyan jellegű könnyítések, hogy mondjuk egyáltalán nem kell az alapvető feltételeknek megfelelni. Tehát hogy azért ezek nem ilyen nagyon komoly könnyítések, nem mennék most bele a részletekbe, hogy pontosan szabályozás mit is ír le. Tehát attól, mert valaki magyar nemzetiségű,
0: tehát automatizmusra nincs szó
4: automatizmusról abszolút. Voltak egyébként még már a 90-es években is ilyen próbálkozások, hogy esetleg e felé kellene elmozdulni, ezzel kapcsolatban az általános politikai érv, ami felmerült, és nem is lehet igazán nevesíteni, hogy melyik oldalról, hiszen ezt időszaktól függően mindig egy más politikai erő tette magáévá, hogy lámlám, hogyha engedélyezzük a határon túli magyarok tömeges beáramlását vagy áttelepülését Magyarországon, meg fognak szűnni a magyar közösségek a szomszédos országokban. Tehát ez egy ilyen elég kézenfekvő ok. De ez az egyik, amit szerettem volna mondani. A másik pedig ezzel kapcsolatban, hogy jó rámutat, amit mondtatok, hogy a magyarországi idegenellenesség is nagyon nagy részben ilyen szociális gyökerű. Tehát nem feltétlenül nemzeti ellentétről van szó, vagy nacionalizmusról, vagy a külföldiek lenézéséről, bár adott helyzetekben ez is előfordulhat, hanem a féltés, hogy elveszi a munkát, hogy nem lesz állásom, hogy ő többet fog kapni, ő kapja majd a segélyt, és nem én. És ez nagyon jellemző egyébként így a 21. századi Európában, de ebben a térségben meg különösen, és Magyarországon meg különösen jól mérhető ez a tényező az idegen gyűlöletben.
0: Miközben útra kemény procedúrán kell átesni annak, aki akár csak idegenes tartózkodási engedély akar bírni, vagy most lehet, hogy jogilag most eltévedtem, tartózkodási engedély, letelepülési engedély, stb., de mindesetre nem könnyű Magyarországon ezeket megszerezni. Igen. Én arra kérnék téged, most azt gondolom, hogy a tudományos felütés az most már több, mint erős volt, innentől kezdve GG kezdőbetűjű az utcaembere címszó alatt, vagy nem tudom, státusz alatt futó emberé változzát, és most tényleg teljesen lezserül, teljesen kötetlenül mindenféle bizottságot, komitét, stb. Finneket elfelejtve. Most beszéljünk arról, hogy mik ezek az agymenések, hogyha hétköznapokban villamoson utazol, vagy bemész egy, nem tudom, cukrászdába, akkor miket tapasztalsz, és akár ilyen népcsoportokra próbáljuk lebontani, tehát legyen egy ilyen kis színes-szagos jelleg a dolognak, Én egyet gyorsan is bedobnék. Van a magyaroknak egy ilyen nagyon jó képe saját magukról. Én azt gondolom, hogy ebből sok minden levezethető. Ugye magunkat ugye úgy képzeljük, mint a Sirius gyermekei. Az Echo TV-n volt nem túl rég, ha nem politizálunk, egy ilyen kis bemutatkozás, hogy mi sumérok, etruszkok, szkíták, hunok, vagyis magyarok. Tehát, hogy van egy ilyen önképünk, ami viszonylag erősnek nevezhető, és akkor ehhez képest mondjuk tényleg hát így minden más nép csak csicskának tűnik, tehát hogy így, és nem vagyunk a megfelelő helyen, még mindig úgy tűnik, hogy így nem ismernek el bennünket eléggé, tehát átmegyünk Romániába, akkor is nem köszönnek előre, és nem magyarul, meg nem tudom, úgy mindig meglepődünk. Tehát van ez a kis középhatalmi ambíciónk, minimum középhatalmi itt Kelet-Európában is. Van a rengeteg Nobel-díjasunk, akiknek nagy része nem is volt magyar, de mi persze szeretjük azt hinni róluk, hogy igen. Legjobb esetben azután lettek Nobel-díjasok, miután elűztük őket az országunkból. Tehát mit is tudnánk ez a nagy magyar önképhez, meg ez a tényleg ilyen aluljáró szintű sztereotípiához így hozzátenni, illetve te mit tudnál hozzátenni, mint az utcaembere?
4: Én, mint az utcaembere annyit tudnék hozzátenni, hogy szerintem ez egy nagyon valós kérdés, vagy egy releváns kérdés, és én is azt tapasztalom, hogy az idegen gyűlöletnek ez egyik legfőbb oka, hogy ugye, vagy az egyik jelentős oka, hogy ugye a magyar népesség sincs igazából tisztában sem a saját értékeivel, sem a saját identitásával. De tudnék mesélni egy jó példát, én elég gyakran tartok képzéseket mindenfajta csoportba tartozó embereknek, akár szakmai, akár kifejezetten olyan jellegűt, mint ez a beszélgetés is, tehát inkább ilyen ismeretterjesztő beszélgetős dolgokat, és egyszer-kétszer felteszem ezt a kérdést, hogy mit jelent számodra az, hogy magyar állampolgárság, vagy magyar hovatartozás, és egészen elképesztő eredmények jönnek ki. Tehát volt egy olyan csoport, ahol így rendszeresen azok jöttek, hogy szégyen, rettegés, szégyellem magam külföldön, nem akarok külföldre menni, mert úgyis mindenki lenéz. Tehát, hogy ilyen rendkívül negatív érzelmek jöttek elő. Tehát nem volt sem ez az egészséges, olyan normális nemzettudat, hogy én büszke
1: vagyok. Igen, egyébként azt hiszem, olyan kevés nemzettel van, hogy külföldön járva, ha meghallod, hogy így az anyanyelveden szólal meg melletted valaki, akkor inkább elhallgat. Mások meg, nem tudom, spanyolok összefutnak Amerikában, akkor igen, egyből puszi meg,
2: ja, együtt, nem tudom. Ez klasszik jelésem, mindig van valami pöcsvei magyar. Aki ott van, és mindig vele találkozik.
1: Ki is kell írni az osztrák felvonom a magyarul, hogy ne tudd ki a szendvicset.
0: Küldök a mondatra.
4: Hát én is
0: ezt szerintem mindenki átéltem el, igen, hogy ami hasonló.
4: Igen, abszolút. És szerintem ez nagyon összefügg. Tehát hogy ahhoz, hogy mondjuk a külföldieket el tudjuk úgy fogadni, amilyenek, vagy együtt tudjunk velük élni, ahhoz mondjuk tisztába kell jönni először a saját identitásukkal, meg a saját kulturális értékeinkkel. Itt érdekes kérdés például ez a nyelvtudás, és nem akarok megint tudománykodni, de nem tudok ettől el vonatkoztatni, hogy ugye Magyarország még egy dologban sereghajtó az EU-n belül, ez pedig az idegen nyelvtudás, ami azért egy elég szörnyűséges kombináció. Figyelembe veszük, hogy egyébként azok az országok gyengék ebben, akik mondjuk angol anyanyelvűek, tehát őket viszonylag ez kevésbé sújtja.
0: Most itt nyomok egy bréket, 1985 lángos sütő Balatonpart, és a lángos sütő beszél a német turistának, akkor még emléke turistának, és ez szót abolja neki már harmadszor, ötödször, és nem érti a hülye német. Vadászkürt! Nem érti? Vadászkürt!
2: És aztán azt, hogy ez semmilyen emberi nyelv.
0: Ez így kisgyerekként ez így beimódott nekem, hogy ott legyen lángos, és ilyen kövér malac magyar, és...
1: De miért mondta ez?
0: Valamit magyarázott, és ezt a szót nem fogta fel a német, és...
2: Én ezt a sztorit a barátnővel ismered.
0: Több minden, szóval... De én ezt a vadászkürtöt, ezt mondjuk át is éltem.
4: A barátnő hangos magyar.
0: Én későn érő vagyok, tehát a barátnős dolgot az később. Szóval... Igen, tehát nem beszélünk idegen nyelveket. Nem,
4: és itt így is hiányzik a bármifajta ilyen interakció a külfölddel. Tehát olyan más országok, akik viszonylag kevés idegen nyelvet beszélnek, mondjuk Spanyolországban sem beszél senki idegen nyelvet, de azért az mégis egy nagy nyelv, meg úgy egyáltalán azért kézzel-lábbal az olaszt, a portugált, a franciát meg lehet érteni. Na most a magyar, ami ugye az egyik legextrább nyelv Európában, és az egyik legnehezebben megtanulható, és semmire nem hasonlít, és ezek után a nyelvtudás teljes hiánya, a lakosság mondjuk, nem tudom,
0: mert egytől külső szemmel szexi a magyar nyelv, de ez már igen, lehet, hogy megint az önbutítás része.
2: Egyszer megkértem egy spanyol srácot, hogy hablatyoljon, mint hogyha magyarul beszél, és nagyon izgalmas volt hallgatni. Nyilván nem tudom reprodukálni, de ő is
1: igen, mint ahogy mi most a franciával megkezdődik itt
4: rácsolni. Igen, tehát ha már így magánemberként lenyilatkozni, a magyar nyelvnek nagy rajongója vagyok, meg abszolút azt gondolom, hogy a magyar nyelv például speciál egy olyan érték, amire egy a magyar identitás nagyon jól fel lehetne húzni, mert a magyar nyelv tényleg nagyon különleges, és nagyon szép, és nagyon extra. és meg is kell tenni mindent ennek a térdekében, hogy ez valahogy meg is maradjon, csak hát emellett meg ugye az idegen nyelvtudás az iszonyú fontos lenne. Tehát, hogy akkor máshogy állnának a külföldiekhez is. De ezt is tapasztaljuk nagyon sok ügyfelünk, ezzel, hogy már ugye tanul magyarul, beszél valamennyire, de egyszerűen képtelen kommunikálni, mert a magyar emberek annyira nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy külföldi beszéljen magyarul mondjuk nem olyan nagyon jól, és hogy akkor vele esetleg egy kicsit másképp kell beszélni, mondjuk nem ötszörösen összetett, alárendelt mondatokban a legbonyolultabb kifejezésekkel, hanem megpróbálom egyszerűen, szépen, röviden, lassan elmondani, amit szeretnék. Borzasztó nehéz. Nagyon-nagyon nehéz volt, egyszer nekem is kellett, egyszer volt ilyen életemben képzést tartani olyan itt élő menekülteknek, akik már mind tudtak magyarul, és ez egy szakmai képzés volt, tehát ilyen menedékjogról szóló, és iszonyat erőfeszítés volt, tehát ilyen egyszerű magyarban elmondani mindezt, mert soha nem

0: ez is érdekes. És még szerintetek hányan vannak? Szerintetek hányan vannak a kínaiak például?
1: Szerintem 15 ezeren. És 80% Budapesten. De
2: ezt már az anyagban olvastuk. A közkeletű védekezések szerintem ilyen 50% köré.
0: Igen. Felteszem ezt a kérdést, van, hogy 1 milliót válaszolnak.
1: Sokkal többnek tűnik.
0: Sokkal többet.
1: Én is megdöbbentem ezen a számon.
2: Mondjuk erre van egy ilyen félhivatalos magyarázat, az egy útlevélek.
1: Az a különlegesség, az feltűnik, és azt jobban megjegyzett.
0: Pontosan. Tehát, hogy ők ugyanezt gondolják.
2: Meg transzparensek, rengeteg kínai étkezde van. Tehát
0: látható abszolút, tehát nem...
3: Hát mert ők abszolút megőrzik egyébként, tehát hogy az, hogy bemész egy teljesen hétköznapi kínai étterembe, és te találsz kínai nyelvű újságot, tehát hogy ők azért itt tényleg őrzik így a
0: kultúrát.
3: Tehát annyira nem próbálnak meg asszimilálódni, ezért
2: ezt kínaiak nagy része nem akar itt letelepedni, és itt meghalni, és itt családot egyébként. Igen. Ez a...
1: Miért nincs kínai temető?
0: Miért nincs kínai temető?
1: Hát ez az.
0: Hány öreg?
4: Igazolványokat én ezt hallottam. Uh-huh.
0: És ez igaz vajon?
3: Hát te tudod?
0: Hát csak kíváncsi vagyok, én is igaz. Természetesen ez nem igaz. Van egy nagyon egyszerű magyarázat. Ugye a Magyarországra érkező migránsokra vagy bevándorlókra, az általában igaz a kínaiakra is köztük, hogy fiatalabbak, mint a magyar népesség átlaga, magasabb egyébként minden mellett a foglalkoztatottságuk és az iskolai végzettségük is, tehát minden szempontból ők egy ilyen pozitív.
3: Tényleg tehát a kifőzdések egyetemet végzettek?
0: Nem, ez csak mellékszöngeként említettem meg, hogy egyébként ebben a tekintetben is, mert ezek is ilyen téveszmék, hogy ugye csak a legalja jön ide, és hogy csak azért, hogy segélyben, tehát ezt abszolút nem támasztja alá semmilyen tényszerű adat. Na most az életkorban fiatalabbak, jóval, és tipikusan nem azok szoktak úgymond migrálni vagy vándorolni, akik ugye nyugdíjas korúak és készülnek meghalni a következő 10-20-30 évben. Tehát jellemzően az ideérkezők fiatalok, nem a legfiatalabb korosztály, hanem mondjuk ilyen ez a 25-45 közötti. Magyarországon mióta van kínai közösség? A 90-es évek eleje óta, akkor érkeztek nagyobb számban, akkor voltak elég sokan is, tehát nagyon sokan közülük elmentek.
2: Annó volt egy ilyen mini agymenés, hogy ugye Hongkongot épp át kellett passzolni a kínai népköztársaságnak, és akkor nem tudom, ilyen kisgazda belkekből sattam ki talán az ötlet, hogy a Csepel-sziget egy részét ott valamilyen módon át lehetne játszani a hongkongi kínaiaknak. Tehát, hogy akkor még ez ilyen pozitív konnotáció.
0: Igen, valami rémlik, de
2: volt egy ilyen félhivatalos.
0: Igen, hát egyébként valójában azért volt ez a akkor ugye masszívabb érkezés a kínaiaknak. Egyrészt ugye volt még egy sokkal liberálisabb vízumpolitika Kínával szemben, mint ami van most, tehát sokkal egyszerűbb volt jönni, meg ez egyfajta ilyen regionális elosztó központ volt, tehát sokan közülük néhány év múlva tovább mentek Szlovákiába, Lengyelországba, Nyugat-Európába. Tehát ezért nincs egy kínai
3: temető. Én a többség egyébként ilyen tranzit. Vagy
2: igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy van ez a tranzit ország, nem tudom pontosan mit jelent, de nagyon szeretjük használni.
0: Igen, erről mindjárt mondok valamit, csak még hagyd fejezem be, mert ez érdekes, ez igen, a kínai igen, temető igen, dolog igen. Szerintem. Hogy egyrészt nincsenek öreg kínaiak, mert hogy eleve a ide érkező csoportok általában fiatalok, középkorúak, tehát még nem ért el, hogyha a Magyarországon már szánt.
1: Igen, csak halt már meg valaki.
0: Elképzelhető, de a kínaiak jelentősége is ugye visszatér az országába általában. Tehát én nem vagyok kínai kutató, tehát nem tudok erről most részletes adatfelvételről beszámolni. De ugye ebben nincsen semmi különleges, hogyha elmész mondjuk Nagy-Britanniába vagy Franciaországba, ahol mondjuk a kínai közösség már 100 éves, ott bizony fogsz találni kínai temetőt.
2: Én hát, azt olvastam erről, hogy ugye egyrészt pontosan ez, amit mondasz, hogy igazából vállalkozni jönnek ide a kínaiak az aktív éveikre, valamit összegyűjtenek, mondjuk azt kedves, hogy összeharácsolnak, csak hogy az előítéletes hallgatóink is örüljenek, és aztán hazamennek, és élvezik a boldog békeidőket. Tehát ugye ez a hivatalos történet, de aztán ilyen félhivatalos forrásokból is hallottam, hogy ha valaki meghal, akkor is mindenképp szeretne kínai földben nyugodni, és állítólag, de ez már egy ilyen igazi
1: folyamat. Feldarabolják.
2: Viszik vissza a halott kínaiakat, ez most megint az urban legend kategória. Hatalmas hűtőkamrába Kína határkörnyékén gyűjtik a testeket, ahonnan majd ügyesen így át lehet csempészni az anyaországba. És nyilván valószínűleg ez messze van az igazságtól, de hogy általában ez egy ilyen kulturális szokás, hogy mondjuk nem feltétlenül szeretnék ebbe a szentségtelen földbe, de most nyilván az két hallgatóink ne figyeljenek, temetkezni.
0: Persze, de hát nézzük meg, hogy minden egyes vallásban vagy kultúrában a temetkezési szokások teljesen eltérőek. Tehát van olyan, ahol elfogadják a hamvasztást, van, ahol nem. Tehát, hogy most ez ugyanolyan kérdés most, hogyha a kínaiok hol szeretnének temetkezni, én őszintén szóval nem hiszem, hogy ez bárkinek bármilyen gondja lehetne. És az, hogy miért nincsen kínai temető, arra ez az nagyon egyszerű, praktikus válasz.
1: De a Tibetben az égbe temetnek. Szóval összedarabolják a hullákat és oda dobják a kesejüknek őket.
2: Köszönjük szépen.
3: Még hát, igen.
2: Válaszunk még ilyen nemzetiségi sztereotípiákat. A vietnámiak száma, itt a kis

0: kimutatásokból szintén egész magas, majdnem olyan magas, mint a kínaiak. Lehet, hogy egy átlag magyar meg se tudja őket különböztetni.
1: Igen, ez általában így van. Én ugye a különböző ilyen piac intézményeken szokott előfordulni, hogy ugye nem értik a magyarok, hogy a két kínai vagy a két ázsiai miért magyarul beszélget egymással. Hát valószínűleg azért, mert az egyik vietnámi, a másik kínai, tehát még csak nem is ugyanaz a nyelvcsalád, és abszolút nem értenék meg egymást, tehát nekünk nem. Megint eleve
0: fura. Műsorkészítőknek is lehet újat mondani.
1: A vietnámiak egyébként az az érdekes.
2: Olyan egyformák.
1: Igen. Egyébként, hogyha az ember dolgozik egy pár évet ebben a szakmában, akkor nagyon jól megtanul mindenféle etnikumot és országot felismerni, akár Afrikán belül is, meg Ázsián belül is. Tehát nekünk mi is ugyanolyan egyformák vagyunk.
3: De te már meg tudod különböztetni őket?
1: Még a kínaiakat és a vietnámiakat, igen.
3: De mondanál kettőt, vagy egyet nem szabad? De mi? Mondjuk egyiknek kerekebb az arca?
1: Más,
3: vagy
1: más, tehát más.
3: Vagy te csak úgy nem tudnád így
1: kategorizálni.
0: A koreaiakat, a japántól, kínaitól, vietnámtól, szerintem ez, ha az ember csak nem, hát szerintem mondjuk a mandarin kínai az nagyon eltér az a hang kínaitól, tehát a hivatalos fő kínai vonattól. Tehát a japánok mondjuk tök hosszúkásak, a koreaiaknak sokkal szélesebb a fejük. Ezek ilyen sztereotípiák.
1: Igen,
0: persze.
1: Szerintem ez már kicsit ilyen Mengele doktorfél.
0: Igen,
1: nem vagyunk antropológusok, tehát nem tudjuk most pontosan leírni, hogy kinek mekkora koponya mérete és hasonló, de külső jegyek alapján egyébként, mondom, nekik mi is nagyon egyformák vagyunk.
0: Azt teszem hozzá, hogy ezek viszonylag homogén, meg is mondjuk a hangkínai, meg a japánok viszonylag
1: homogén. Pont ezt akartam, hogy az egyetlen ilyen racionális különbség a kettő között, míg mondjuk Európában általában, ha már eljöttünk erre a téma felé, hogy mondjuk a szemszín, meg a hajszín, meg a bőrszín az nagyobb változatosságot mutat, mint mondjuk az afrikai, vagy a...
0: Ugye Mengelét említetted, ezzel kapcsolatban mondanék egy ilyen genetikai infót, hogy a magyarok genetikai állomány az tökéletesen megegyezik a lengyelekével, meg az ukránokével, ami biztos sokakat meglep.
1: Én a szlovákokkal hallottam.
0: Lehet, hogy még a szlovákokkal is, de hogy itt tökéletesen, tehát nem arról van szó, hogy hasonlít, hanem gyakorlatilag mi ugyanaz a kevert közép-európai népcsoport vagyunk, volt pár törökjárás, tatárjárás, stb. És csak mint tényadat, ugye? Tehát ez egy kicsit olyan zavarba ejtő, főleg a kiválasztottak számára. Ugye a kiválasztott tudatban szenvedők számára.
1: Mondom, én ezt úgy ismertem, hogy a magyarok és a szlovákok genetikailag nem különböztethetők meg a kutatások alapján, de teljesen...
2: Az nem létezik.
1: Annyira kell, nem tudom, hogy Szlóta úr mennyire...
0: Hát a gyomrokból kell a strapacska arányát, meg a gulyásos arányát kimutatni utólag a...
3: Frinzát követ.
1: A vietnámiakról kérdeztél.
0: Térjünk az részhez valamelyest, és akkor GG. Kollégának adjuk át a szót újra.
1: Tehát a vietnámiakról kezdtél, igen. A vietnámiakról...
0: Mit csinálnak itt a vietnámiak? Most tényleg tisztázzuk már.
1: A vietnámiak, én nem tudom, mit csinálnak a vietnámiak, ők is jellemzően egyébként ilyen vállalkozói bevándorlás.
0: Ja, azt lehet hallani, hogy ez a piacos buli, ez lecsengőben van, ez véget ér, nem tudom, hogy pontosan miért. De ez a tranzitország dolog, ez valószínűleg most itt elsüthető fogalom.
1: Igen, egy dolgot mondani csak még előtte a vietnámiakról, mert ez nagyon érdekes, ez például egy különbség a kínaiakról, ezt nemrég olvastam valami cikket ezzel kapcsolatban, hogy a vietnámiaknál az egyik legmagasabb az itt élő családok között a magyar iskolába járó gyerekek aránya, tehát sokkal magasabb, mint a kínaiaknál, ami ugye egy jó mutatója annak, hogy mennyire akar tartósan. Kínaiaknál is egy nagyon jelentős rész magyar iskolába jár, sőt, ugye vannak olyan vasárnapi iskola, ahol a kínai gyerekeket kínaiul tanítják, mert már nem tudnak elég jól kínaiul, pedig csak mondjuk 5 vagy 6 vagy 8 éve élnek Magyarországon. De a vietnámiaknál ez kifejezetten magas volt, és ez érdekes, hogy mi lehet ennek a kulturális gyökere, őszintén szóval nem tudom. A tranzitországgal kapcsolatban ez nagyon érdekes megkülönböztetni, hogy például ha menekültekről beszélünk, nem tudom, majd erről lehet esetleg egy kicsit később még részletesebben, az ő esetükben szinte mindig fölmerül az, hogy tranzitország, ők sosem Magyarországra érkeznek, általában van egy ilyen képük, hogy szeretnének elmenekülni az üldözés elől, vagy a háború elől, és valahova Európába is, és mondjuk ha...
0: Hát erről akár most is beszéltünk.
2: Igen, hogyha megengeded, ez méltatlanul, tehát méltatlanul el volt hallgatva, hogy ez a menekült téma, és nekem volt erre vonatkozóan kérdésem, hogy tényleg jellemzően honnan jönnek ezek a menekültek?
1: A menedékkérők jellemzően hát több különböző régióban jönnek, elmondható, hogy Magyarországot, amíg az elmúlt 10 évet vizsgáljuk, akkor szinte mindenhonnan, mondjuk Latin-Amerikát kivéve, onnan viszonylag nagyon kevesen jutnak el idáig, de Afrika, Ázsia, Közel-Kelet, Balkán.
0: Ezért mindig ledöbbenek, hogy mondjuk Afganisztánból, hogy bírnak pont ide jönni
1: Ez jó kérdés, nem ide indulnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen olyanokat láttunk, akik még kifejezetten Magyarországra akart jönni, például még mondjuk ilyen.
0: Megkérdezik, hol van, és elégedetlen, amikor kiderül, hogy csak Magyarországon.
1: Pontosan, mindjárt mondok is erre egy érdekes történetet, de mondjuk afgánok közül például olyanok akartak Magyarországon, akik itt tanultak mondjuk 80-as években, vagy itt tanult a bátyjuk, vagy itt él a családjuk, de ők nagyon kevesen vannak, és a túlnyomó többség abszolút nem akart idejönni. Ez ahogy miért kötnek itt ki? Hát ugye nagyon jelentős részük a menedékkérőknek illegálisan tud csak Magyarországra, vagy bármelyik EU-s országba érkezni. Ezt egyébként a nemzetközi jog lehetővé teszi számukra. Tehát, hogyha tényleg menekültek, tényleg üldözésre menekülnek, akkor nem követeli meg, tehát nem büntetik őket a jogszerűtlen belépésért.
0: Ugye volt egy klassz francia szó, amit itt el lehet sütni, hogy nem lehet visszaküldeni.
1: Igen, ez a refoulement, vagy a non-refoulement.
0: Igen, non-refoulement.
1: Igen, ez egy ilyen nemzetközi, tehát minden nyelven ezt használják, nincs igazából fordítás, ez azt jelenti, hogy nem szabad senkit ilyen tilalmas bánásmódba, tehát például kínzás, üldöztetésbe visszaküldeni. Ez egy szélesebb kör, mint a menekültek, most nem megyünk bele itt a szakmai finomságba, a menekültek ezenből egy ilyen meghatározott kört jelentenek. És a...
3: És milyen érdekes sztorik voltak?
1: Igen, tehát hogy a legtöbben jogszerűtlenül tudnak csak érkezni, ugye embercsempész segítségével, és például többen mesélték azt a sztorit, ide érkezett menekültek között, hogy ők Hollandiába indultak, és akkor kirakták őket, és nem stimmelt nekik valami, tehát nem így képzelték el Hollandiát.
3: Nem tudom, mondjuk, sok
1: Igen, nem hiszem, hogy erre gondoltak pontosan, de ki tudja, és aztán azt mondta nekik az embercsempész, hogy ott van a H betű a kocsin, tehát ez H, mint holland, és akkor így ezzel próbált őket meggyőzni, tehát ilyen jellegű számos történetet mesélnek meg, hogy tehát nagyon gyakori az, hogy átverik őket. Azt tudni kell, mert ezt azért szeretik a hatóságok előszeretettel úgy bemutatni, hogy itt ugye a gonosz illegális migráció is mi történik. Persze ez is igaz, ezzel is teljesen joga van az államnak ugye küzdeni, és kell is. De ugye azok, akik közben védelembe szorulnak, azok semmilyen más módon nem tudnak eljutni. Tehát képzeljék el, hogy Szomáliából hogy lehet most szerezzen útlevelet?
0: Már nem sétált oda a határőr bácsihoz, hogy hello,
1: semmi.
3: De egyébként valami olyan megdöbbentő adatot hallottam, vagy olvastam egyszer, hogy így jelenleg a világban azok az emberek, akik így, tehát hogy migrációban élnek, vannak mozgásban, tehát hogy így jönnek-mennek, azokat, hogyha így összeadnánk, akkor egy ilyen gigantikus nagy ország születne, tehát nem tudom.
1: Nagyon sokan vannak, persze, ez a migráció.
0: Most ez kellően konkrét volt.
3: Tehát, nem tudom, hogy hirtelen belülni, hogy most Németországon nagyobb, de nem tudom.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban két téveszme van, amire érdemes felhívni.
3: De tudod, hogy mekkora ez az ország?
1: Ezt nem tudom megmondani konkrét számot, hogy pontosan hányan migrálnak, de én is tudom, tehát én is, amiket olvastam, vagy hallottam ezek, hogy nagyon sokan, tehát nyilván óriási arány, szerintem több százmilliós
3: tömegről
1: beszélünk. Igen.
2: Pont 200 millióra gondoltam, de nem tudom, hogy miért.
3: Én is.
2: Sugalmaztad.
1: Ez érdekes,
3: szerintem igen.
1: Érdekes téveszme ezzel kapcsolatban, hogy...
0: Itt magyar nép csupa géniuszokból áll, ugye?
1: Igen, a pozitív. Tehát ami nagyon érdekes, mert ugye a téveszmékről volt szó, tehát hogy az egyik téveszme az, hogy ez valami új jelenség, tehát ha megnézzük 100 évvel ezelőtt, nagyobb volt a migrálók aránya népességen belül, mint ma. Tehát mondjuk a nagy, mondjuk Amerikába történő kivándorlások
3: idején. Kéne csinálni egy ilyen infografikont, ahol így ilyen kis pici mozgó emberek lennének, így kiterített térképen.
1: Szóval hogy ez nem igaz, hogy ez egy új dolog, és hogy most kezdte elárasztani a világot a migránsok a harmadik. Tehát ez abszolút nem így van, ez korábban is így volt, ez 100 éve is így volt. Ha megnézzük, a történelem során számos olyan időszak volt, amikor a lakosságnak körülbelül ugyanekkora hányada migrált éppen valamerre.
0: Más nem mondjuk, régebben gyakrabban rajzolták át a térképeket. Ugye ez egy jó indok mindig, amikor...
2: Ha háború van, akkor menekült is van.
0: Nyilván, amikor mindig volt valami hát
1: meg az üldöztetések erről is hasonlók. Tehát ennek egy nagyon jelentős része általában ilyen munkaerő, migráció, gazdasági migráció, és mindig jóval kisebb részét jelentik azok, akik menekülnek valahonnan, de hát ezért nyilván ez is egy fontos szempont. Egy érdekes másik téveszme, mert ez a menekültek és a migráció esetében is igaz, hogy azt gondoljuk mindig, hogy hát ez minket sújt, hogy mit vagyunk egy ilyen ostromlott erődben Európában, ahol mindenki ide akar jönni, és itt kérnek menedéket, és ide jönnek be. És ez egy
2: elveszít az asszonyainkat.
1: Ez egyáltalán nem igaz, tehát hogyha megnézed
3: azt,
1: tehát ha megnézed, hogy hol él a legtöbb ilyen migráns, vagy a legtöbb menekült, hát messze nem Európában. Tehát voltak olyan évek, amikor Iránban volt a legtöbb menekült, 4 millió menekült élt Iránban. Ugye Afganisztán meg Irak között a legjobb helyen volt ehhez. Hát most ehhez képest a magyarországi évi 1000-2000 menedékkérő az semmi.
0: Jó, nyilván más lenne a helyzet, hogyha nem vadásznak le a bárkákat a földközi tengeren, meg mondjuk nyitva lenne ez az erőd, ami nincs nyitva.
1: Igen, tehát egyrészt nagyon nehéz Európába bejutni, tehát a határok zárnak, őrületes pénzek mennek arra, hogy a határon mindenfajta védelmi falakat hozzanak létre. Nyilván ezeket a határokat nem lehet lezárni, tehát ez egy illúzió, mindig is fog folytatódni, lehet csökkenteni, lehet eltéríteni, elrémiszteni azokat, akik ide akarnak jönni, de ez a folyamat folytatódni fog. Nagyon érdekes megint csak a bárkával kapcsolatban, óriási hír, mondjuk Olaszországban éppen nem tudom, vízbe fulladt 100 menedékkérő vagy külföldi, mert egyszer nem engedték kikötni őket, meg hasonló sztorikat ugye ismerünk a híradóból. Ugyanaz nap mondjuk Olaszországban több százezer illegális migránst legalizálnak egy tolvonással, mert hogy tudja az olasz gazdaság is, hogy neki szüksége van arra az olcsó Fülöp-szigeti takarítónőre, mert az olaszok nem fogják azt már annyi pénzért elvégezni, még kétszer annyiért sem. Tehát, hogy ez egész egy ilyen nagyon képmutató.
3: Igen, egyébként pont Olaszországban olvastam, és valami olyan kis településről, hogy így nem tudom, polgármester kitalálta, hogy a rettentő módon öregedő kis falu lakosságát, népességét, vagy kifogyását így konkrétan...
1: Felteti.
3: Igen, tehát konkrétan is várja oda, hogy
1: számos
3: érkezők is.
1: Spanyolországnak is ugye a középső, tehát a Madridot leszámítva a középső ilyen szárazföldi rész, ez teljesen elnéptelenedik, tehát borzasztóan előregedett a lakosság, a fiatalok nincsenek, a falvak elnéptelenek, és ott is több falu importált lakosságot, Argentinából, Romániából, tehát meghirdettek egy programot, hogy jöjjenek 50-en vagy 100-an, és egész jó tapasztalatok is. Hát hol jó, hol rosszabb tapasztalatok alakulnak így az együttélés során, de hogy megint egy másik kérdés, ez jutunk ezzel, az egész demográfiai kérdés, hát egy olyan Európában, ahol ugye csökken sok országban a lakosság, nincs természetes népszaporulat, el kell tartani egyre több nyugdíjast, egyre magasabb életszínvonalon, most nem Magyarországról beszélünk, hanem mondjuk a nyugati felérő itt a magasabb életszínvonal kapcsán, hát valahonnan pótolni kell ezt a munkaerőt.
0: Mi az, amit egy ilyen, nem is tudom, ilyen főszabályként, vagy akármilyen kis kapaszkodóként itt most itt a magyar helyzetre te ajánlanám mondjuk magunknak, meg döntéshozóknak, meg bárkinek, vagy mi az 1-2-3 dolog, ahol változtatni kéne?
1: Hát szerintem alapvetően változtatni kellene abban, ahogy hozzáállunk a külföldiekhez, hát kicsit több érdeklődéssel kéne fordulni, meg gyakorlati, konkrét élettapasztalatokat kellene szerezni abból, hogy milyen az.
0: Irány a Kosztabrába, vagy ezt hogyan tudjuk?
1: Nem lenne rossz, nyilván, hogyha a magyarok többet tudnának utazni, nyilván ennek sokszor anyagi, vagy legtöbbször anyagi korlátai is vannak, hanem mondjuk az itt élő külföldiekkel egy kicsit barátságosabban bánni, megismerni őket, a kultúrájukat, hogy ők mit gondolnak a világra, ezt nem kell feltétlenül elfogadni, de hogy legalább megismerni, és legyen valami fajta kommunikáció. Nagyon fontos lenne szerintem a másik dologként mondjuk ezt így az oktatásba, vagy a közbeszédbe sokkal jobban belevenni, tehát hogy tanuljanak a magyarok az iskolában arról, hogy igenis itt más nemzetiségek is élnek, hogy igenis mindig volt migráció, és hogy a magyarok hány százezren mentek külföldre, akár csak 56-ban 200 000 menekültként nyugatra, és hogy őket befogadták.
0: Vagyis ezek magunkra tapasztalatokról... nem szkíta, meg nem is tudom milyen Szírusz bolygó lakóiként tekinteni, nem egyszerűen csak ázsiai menekültként.
1: Nem kell ázsiai menekültként, de mondjuk
2: még lassabban.
1: Kürt! Igen, na, de ez is egy jó megoldás, úgyhogy nem tudom, elég nehéz ezt így összefoglalni.
0: Bizakodó vagy? Összesítve?
3: Vagy te most hova költözöl?
2: Nem, magyar vagy?
1: Nem mondom, magyar vagyok, igen, de nem állítanám azt, hogy nagyon bizakodó lennék szerintem. Ez nem az a kérdés, ahol nagyon pozitív dolgok várhatók, de hát mi igyekszünk majd mindent megtenni, hogy ez azért ne legyen olyan nagyon rossz. Azért az mondjuk reményteli, hogy így a külföldi közösség látható növekedésével azért egyre több magyarnak, különösen mondjuk Budapesten, ahol azért a külföldiek nagy része koncentrálódik, egyre több konkrét tapasztalata van. Tehát például nemrég hogy általános iskolában jártam, és szinte minden osztályban már volt egy kivatag írva a tanulók neve, és minden osztályban volt szinte egy kínai diák. Na most, aki egy ilyen osztályban jár, az valószínűleg megszokja azt, hogy vannak olyan emberek, akik ázsiainak néznek ki, mégis ő is teljesen jól beszél magyarul, és ő is.
2: Ennek így önmagában nem örülünk, vagy ez se jó, se rossz, ez csak mint jelenség állapítjuk meg szerintem.
1: Mármint mit?
2: Hát az, hogy ez egy olyan jelenség, ami alapján az emberek tapasztalatot szerezhetnek az idegenekről.
1: Normális tehát, emberi tapasztalat. Igen. Nem elképzel, meg nem kitalál, meg olvas, meg hall városi legendákat, hanem lesz egy személyes és egyébként általában jó tapasztalata, és akkor egy záró mondatként, hogy viszont olyan kimutatásokra, statisztikákra emlékszem, ami azt bizonyított, hogy Magyarországon mindenki, akinek egy ilyen úgymond nem kedvelt nemzetiségi vagy bevándorló csoportból van személyes ismerőse, sokkal pozitívabb volt a megítélése, mint az, akinek nem volt. Tehát valójában a negatív megítélés az nem személyes tapasztalatokon alapul, hanem pontosan ezek a személyes tapasztalatok alkalmasak arra, hogy ezeket eltüntessék.
3: Köszönjük, hogy eljöttél.
0: Nagyon szépen
1: köszönöm a lehetőséget.
0: A Tilos Rádiót hallgatjátok, hallgassátok ezek után, és mi lennénk a spanyol inkvizítorok, jövünk vissza egy hét múlva, irány a sarki kínai. Szevasztok!

0: lesz ezután.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kell takarul.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul.